0: bajnokság után váltott klubot és igazolt külföldre? Fivalát ugye már elmondtátok.
1: Ferinek kell tudnia.
2: Igen.
0: Na, Kispadon de... volt a mai mérkőzésem.
2: Újpest. Mai Újpestbek.
0: Igen. Nagyon, nagyon vak volt. Hát, ha megvan valakinek. Nem tudom, most, na most a szerkesztőnk se sok Szabó Bence.
1: Igen, de, de ne sugod, azért annyit, hogy akkor az MTK-ban játszott.
0: Na, szabad a gazda?
3: Vagy ne sugjon. A... Mi beállt a meccsen?
0: Nem. Azért. Nem játszott.
2: Középpályásról beszélünk?
0: Védőről, szélső védőről. Újpesti válogatott 2016, és az Európa-bajnokság után váltott klubot. Na menjünk tovább akkor, mert itt láthatóan van némi lefagyás. Visszavonult játékos Debrecen Ikon. Nem, ő na, már volt játszott, és még nem vonult vissza. Visszavonult, szélsővédő.
2: Igen.
0: Izraelt is megjárta.
3: A balhátvédő, Korhut.
0: Nagyon jó, Korhut megvan. Egy olyan, hát támadók ellen, illetve szélső inkább, azt mondom, aki játszott a Ferencvárosban, jó néhány esztendőt lehúzott ott, meghatározó tagja volt egy olyan csapatnak. Azt hiszem, hogy még Tomás Doll játékosa is volt, jól emlékszem. És az ő hát bátya vagy öccse, támadó, bátya vagy öccse, az most Soroksáron játszik, azt nem, meg nem mondom. Fiú testvére.
1: Lovrencsics Gergő.
0: Hiányzik még egy az olyan öccse, középpályás, aki elsősorban Spanyolországban légióskodott. És még egy középső védő kellene, aki a haladáshoz köthető.
3: Guzmics.
2: Igen.
0: És akkor az újpesti szélsővédő, az megvan?
3: Melyik?
0: Meg szabad a gazda.
3: Ma ült a kispadon.
0: Igen, ma ült a kispadon.
3: De mint játékos?
0: Persze. Szélesére gondoltál, vagy Dárdaira?
3: Hát igen. Inkább, mint
0: szabad hogy... a gazda, föladjátok, vagy még gondolkodunk rajta?
3: Az Újpest keretében benne van ez a játékos most.
0: Nagyon-nagyon nagyot fog esni a tantusz, hogyha kimondom a nevét. Mondhatom?
2: Nyilván.
0: Bese Barnabás.
3: Jó, hát igen, én a MTK-hoz kötöm.
2: Igen.
1: Most ott jött
2: napodon. Azért esett ki, mert sérült volt mostában, nem tudtam, hogy napodon volt.
3: Igen, tényleg, ennek a MTK-hoz kötöm, meg hát jobb szélső volt, persze. Ott,
2: de
3: igen,
2: hát jelenleg
3: tudom,
2: az Újpest keretében.
0: És még aki kimaradt, Pintér Ádám.
1: Igen.
3: MTK-hoz kötöm őt is, Spanyolország is, Fradi, így van, Dolnál, jól mondta, igen.
0: Na, utolsó játékunk az utolsó
3: azt mondtad volna, hogy Dol visszavitte középhátvédnek, és utána volt vissza, mert egyszer hibázott szegény, és utána elfejtett a Dol.
0: Nem figyeltem a telefonomat, de Cinger Kocka Henny megírta besét már réges-régen SMS-ben nekem, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Jó, hát a Henny minden tud.
2: Hát Henny, ő riportot készített vele, úgyhogy képben.
1: Persze, ma ott volt, látta a padon.
2: Ó, hát ez meg különösen.
0: NB1 gólkirályok kellenek, 2000 után összesen 20 különböző játékos volt. Hú, de nagyon csinálhatott, Barázs.
2: Ez nehéz.
0: 20 különböző játékos volt a magyar NB1 gólkirálya. Őket kellene összegyűjteni. 2000 után, tehát itt az 1999-2000-es idén még nem számít bele. 2000 után, azt hiszem, hogyha egy picit úgy tekeritek vissza az időt, hogy a jelenből visszafelé, akkor egyszerűbb elindulni. Barázs.
1: Varga Barnabás, csak hogy ott gyorsan kilőjük, nehogy a többiek mondják.
3: Merre megyünk?
0: Most Laci, te vagy a...
3: Nikolics
0: nem anyja.
2: Böde, Dániel.
0: Nagyszerű, ugye a legutóbbi idénynek a gól királya.
1: Hán János.
0: Paksi különítmény majdnem megvan.
3: Tököli
0: Attila.
2: Simon Attila.
1: Voltner Rubi.
0: Laci.
3: Ádám Martin.
0: Feri, most nehezedik a helyzet.
2: Igen, Kulibali.
0: Ó, nagyon szép. Balázs? Ugye, nagyjából közelmúlt, az már megvan. Lesznek itt is érdekes nevek.
1: Rajci Péter. Jó.
3: Kabát.
2: Vegyük le fülhallgatót.
0: Péter, igen.
1: De mit hallasz, Feri? Hát,
0: Igen, Szabó Bence.
1: Kaposvár, Újpest, valami vasútra.
3: De nem játszok, akkor rakja le. Nem szabály.
2: Akkor Rajci Peti, mert azt mondtam volna, és a Balázs.
0: Akkor tegyétek le a fülest.
3: Tisztelegyen
0: a játék.
1: Bence, mutogass itt az ablakban.
0: Feri nálat tartottunk.
2: Rajci Peti,
0: megvan.
3: Laci, igen.
0: Akkor Balázs.
1: Tehát az előbb így mentünk, most visszafordítod, mert nem tudsz semmit, hát persze.
3: Én semmit nem tudok.
1: A régebbieket az abban jobban tudom, mert csináltam egy sorozatot a gólkirályokról, de mind a régiekkel, akik már nem aktívak.
3: Lanza.

0: Palmer.
1: Megvan.
2: Az nagyon jó.
1: Na,
3: az jó találat volt.
2: Az nagyon
1: Apple.
2: Szép.
1: Eppel, nagyon nagyszerű.
0: Most én jövök?
3: És most nem sukott a Bence.
1: Most igen. Nem. Most nem.
0: Radu Szabó.
1: Nem.
2: Ő nem volt válogatott.
0: Vagy nem volt róla király.
1: Bajnok volt. Jól emlékszem az Alegerszeggel.
2: Igen.
1: Balázs? Na?
0: Könyves Norbert?
1: Ő nem volt gólkirály.
0: Nem volt.
1: Azt mondja, hogy nézem a névsort. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hiányzik.
2: Ki jön?
1: Azt hiszem, hogy Feri. Most megint Feri, te jössz.
2: Kenesei Krisztián.
1: Nagyon jó. Balázs?
3: Itt Reisinger. Fognak
1: a lehetőség. Nem.
0: Előbb volt, igen.
1: Laci? Kérdele még egy olyan, aki biztos, hogy nem jutna az eszetekbe, úgyhogy abban nagyon nem is tudok segíteni. Egy fiatal, vékony dongájú támadó Szombathelyről. Egy nagyon jó szezonja volt, és aztán leigazolta a Ferencváros.
0: Bajzát
1: Péter megvan, de bár nem...
3: Bár nem tudom erről, hogy kérdezni. Kisugott neked?
0: Nem, nekem senki
1: jó volt. Ez most nem a segítség alapján, mert más játékosban próbáltam segíteni. Igen. Bajzát Péter, de tökéletes Bajzát, megoldás.
2: Jó, nagyon jó Bajzát.
1: Igen. Tehát akkor volt már Rajci, Bajzát, Waltner, Nikolic,
0: Radó,
1: Kulibali, Radó András. Igen, ő benne segítettem.
2: Igen.
1: Egy olyan, hát, játékos, aki egyrészt légiós, sőt, két légiós is ott van még a mezőnyben, és egy olyan játékos, aki most már vezetőedzői babérokra tör, és nemrégen MB2-es csapatnál is kipróbálta magát, ott viszont rövid ideig húzta, és a Ferencvárosban is nagyon szép éveket töltött el. 2000-es évek elején volt gólkirály. No, nagy a gondolkodás is.
0: MB2-ben nem figyeltem most.
1: Van egy olyan vidi játékos, talán akkor lehet, hogy Fehérvár FC volt, aki...
3: Sitku.
1: Nem, Lazovic. Aki itt most légiós, aki hát Brazíliából érkezett.
0: Alves,
1: igen.
2: Kaposvárban is volt.
3: Igen.
1: Akkor így már csak a listámon három név maradt, egy cseh?
0: Wagner.
1: Nem.
0: Cseh?
2: Nem, aki a Ferencváros volt, és a 6-0-nál kiállította. Heinze?
1: Nem.
2: Ő nem volt gólkirály.
0: Cseh?
1: Itt a 2000-es évek legeleje.
0: Nem a Debrecenben volt?
2: 2000-es évek legeleje és cseh.
1: Ennyit segítettem.
0: De a debreceni.
1: Na de akkor még a közelmúltból próbáljunk egy olyan szintén meglepő nevet találni. Vasas játékos is volt ő.
2: Kabát Peti.
1: Nem.
0: Ezt mondtam.
1: Ő már volt egyébként. Itt annyit változtatok, hogy nem cseh játékos keresünk, hanem szlovákot.
3: Ja, hát becsaptál minket, így külön, azt tudtuk volna.
1: Videoton és Lombard pápa ezekben az
3: együttesek. Thomas Medved.
1: Igen,
3: Medved.
0: Az, nagyon jó.
2: Pápáról itt eszembe. Igen.
1: Kellene már csak két név maradt, semmi több.
2: Klubjait mondjad.
0: Szombathely az egyik, nem az a Radó volt?
1: Az már megvan.
3: Az megvolt, igen.
0: Radó.
1: Az egyikről úgy beszéltem, hogy ő most vezetőedzői babérokra tör, és nemrégen kipróbálta magát az MB2-ben is.
0: Miker a Zoltán?
1: Nem. Már ő nem volt gólkirály. És mondom, hogy milyen klubokban játszott. Pármanat, Kispest, Ferencváros,
3: Tiber,
1: Sopron.
3: Tiber, Krisztián.
1: Diósgyőr, Szolnok.
3: Amikor
1: gólkirály lett, akkor azt hiszem, hogy Sopron játékos volt. Így van. Kupagyőztes is volt.
3: Tóth Misi, igen.
2: Igen.
1: És ha jól emlékszem, az egy kupagyőztes Sopron volt.
3: Így van.
0: A Pintér Attila volt, és Fehérváron volt.
1: Na és akkor már csak egy név maradt ki. Egy név a közelmúltból. Ő társgólkirály lett. Abban az idényben, amikor hozzá hasonlóan ugyanazt azt a gólszámot szállította Davide Lanzafame. Tehát ez az a korszak. És akkor magyar válogatott játékos volt. Bár Szerbiában látta meg a napvilágot.
0: Nikolic, ezt mondtuk.
1: Budapest Honvéd, igen. Ott játszott, volt a Vasasban és a Fehérvárban
2: igen,
1: is.
2: Igen, tudom kiről, aztán nem ugrik be a neve.
1: Jó. Mostanság Szabadkán játszik.
2: Igen, az szélső.
1: Igen.
2: Honvéd az szélső.
1: És már meg is lesz szerintem, mert ez az utolsó név. Na, szabad-e a gazda?
2: ott honvéd a szélső is volt, Vasasban is volt, válogatott kerettag is
3: tudom,
2: volt.
3: Tudom, Videótonban most játszott az NB1-be, és igen, most ment el oda.
2: Így van, igen.
3: Védő, baloldali védőt játszott most a Vidibe, válogatott is volt, és...
0: Hollander Filip,
2: így van.
1: Urak, megoldottátok az összes feladatot, remélem, hogy élveztétek, és segített valamennyiben feldolgozni a mai Újpest, Ferencváros Újpest mérkőzést. Hogy itt most ki lett a győztes, azt hiszem, hogy nem is kell.
3: Nem is kérdés.
1: A játék a lényeg.
0: Köszönjük szépen.
3: És mi is kérdezhetünk tőled valamit?
1: Tessék.
3: Élvezted, hogy így, hogy fogalmazzam ezt szépen mikrofonképesen, hogy na, jól összeállított kérdésekkel bombázhattál minket?
1: Én élveztem, igen.
3: Köszönjük szépen.
0: Jó volt.
3: Jó volt.
1: És nagy ügyességgel tettétek ezt, mert hogy mindegyik feladaton sikerült végighaladni.
0: És mondjuk, hogy nem volt megbeszélve, tényleg nem tudtunk semmit.
1: Jó, hát igen, itt most volt súgógép, de...
3: Na jó, hát de ő azért, mert látta a kérdéseket, meg a válaszokat, de nem magától tudja.
1: Köszönöm szépen az uraknak.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott mérkőzések mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben aztán nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltó spanyolót a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toru góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez a akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. Négy évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradonának és a belismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első fél ideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
10: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
2: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
11: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé. Aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltálót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
2: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
12: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne felejtjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kész volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
2: A mérkőzés vezető tunéziai Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
13: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
2: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
6: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
2: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
2: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
10: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
2: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélhelye a szó.
8: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
2: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
6: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diego-t, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
2: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 éve elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
10: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belülre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
2: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
11: Utána a sarokzászlóval hajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-osot elülvad, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten!
14: a jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Zsiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
2: Az Hector Erikétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Burzlit, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvái sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
13: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
2: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
12: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
2: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
15: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
2: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
16: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
2: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
15: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
2: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ahol 5 mérkőzés krónikáját idézzük fel, akkor keressék a Nemzeti Sport Radio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint.
17: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Vízilabdával kezdjük, hiszen a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata is a Bajnokok Ligájában szerepelt az elmúlt hétvégén, illetve hát már csütörtökön kezdődött a sorozat, és a férfiak a két bajnoki döntő megnyerése után ebben az esztendőben a harmadik helyet szerezték meg, azaz bronzérmesek lettek. Köszöntöm a stúdióban Nyéki Balást. Hát először egy személyes kérdés, hogy vagy, mert egy kicsit olyan jazzes a hangod, ez betegség, vagy kikiabáltad Máltán?
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az nekem a Málta az ilyen szokott lenni, ez nagyon a vége a szezonnak, és általában a bajnoki döntő után van, ami nyilván ugyanúgy megterheli a hangszálakat, de a máltai millióban ott a nyitott uszoda, a telt ház, valahogy túl kell üvölteni a szurkolókat, hogy valami információ átmenjen a játékosoknak, és akkor általában elmegy a hangom Málta utánra. De hát ez benne van, ahogy vagy kérdésre, nagyon vegyes az érzés, mert próbáltuk úgy átalakítani az agyunkat a elődöntő után, hogy úgy fogjuk fel a bronzmeccset, hogy pozitívan is akarjuk megnyerni. Én szerintem ez talán a tévén keresztül is átjött, hisz elég sok, ha lehet ezt mondani, emiatt dicséretet kaptunk, mert tényleg úgy értük meg, mint valami, mint akár egy Bajnokok Ligája döntőt. Nagyon fontos volt számunkra, ott boldogság volt bennem, és a játékosokban is, de most azért van egyfajta üresség, ezt őszintén mondom, és egy kicsit, vagy nem is kicsit csalódottság, mert nyilván nem ezért mentünk, de azt is tudjuk, hogy nem lehet mindig nyerni, ezt meg az elődöntő után elmondtuk, az is biztos volt, hogy a sorozat valamikor megszakad, most jött el a pillanat.
2: Kicsit elemezzük akkor ezt az egész évet, kezdjük onnan az elején. Ugye az volt a célkitűzés, hogy a bajnoki címet megvédeni, és a Bajnokok Ligája győzelmet is?
3: Igen, a klubvezetés részéről nagyon korrektül elmondták, hogy mit várnak Magyarországon, dominálni, megnyerni mindent, a Bajnokok Ligájában pedig ameddig lehet a csúcson maradni, de azt ők is tudták, és ők is érezték, hogy azért ez nem tartható örökké ez az állapot, úgyhogy a Final Four volt a minimális elvárás, az érem volt azt gondolom a belső motiváció is a klub részéről és a játékosok részéről, de mindenki kimondva kimondatlanul azt várt el a csapattól, legalábbis a játékosok maguktól, hogy Bajnokok Ligáját nyerjünk újra.
2: Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték, kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy két-három olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
3: Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem mondjuk kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetélytársak, és ezt felhozta ezt a Veszprém példát, én meg azt mondtam, hogy igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak a vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Úgyhogy ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportákban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és

0: és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van az, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnoki döntő az csak most indul a BL után.
1: Persze hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
0: Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető, az edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt ahogy mondtam, ez így működik, ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurenst létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni, én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
1: Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
0: Szerintem felfogáskérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntés hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
1: Egyébként a Ferencvároshoz jelentkeznek, próbálkoznak azért, hogy beférjenek, mert hát mindenki szereti a sikert.
0: Természetesen külföldiek is, magyarok is szeretnének itt játszani, de az látszik, hogy 18-as játékos kerettel dolgoztunk idén is, az előző évben is, már ez teljesen ki van maximalizálva, nem nagyon fér bele, sőt, ugye a tavalyi évben elengedtünk 3 idősebb játékost, a német Tonit, a Nagy Ádámot és a Pol Zolit, akik más klubokba folytatták, vagy épp a Pol Zoli abba hagyta, és helyettük fiatalokat építettünk be, de azt gondolom, hogy ez is létszükséglet volt a jövőnket illetően, hisz látjuk azt, hogy ezek a fiatalok ügyesek, jók, de szükségük van arra a terhelésre, amit most kaptak meg idén a nemzetközi elitben.
1: Milyen volt az idényetek sérülések szempontjából?
0: Ugye egyszer a Szuperkupa döntő után mondtam, hogy nehéz idényünk van már a szezon legelején, mert nagyon sok volt a sérülésünk, de nem nagyon akartam ezzel foglalkozni, beszélni róla, meg panaszkodni egyrészt, mert nagyon jó a keretünk, és tudjuk rotálni a játékosokat, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy kicsit mindig olyan érzést kelt az emberekben, hogy mintha kezeit mosná az edző. Ezek tényszerű dolgok, ezt utólag el lehet mondani, ha nyertünk volna, sokkal hitelesebb lenne, de így azért a bronzérmel a nyakunkban is el lehet mondani, hogy azért a szezon úgy indult, hogyha nagyon részletesen végig akarunk menni mindenkin, az Erik egyből kiesett, egy évig nem fog tudni vízilabdázni, most lesz szeptemberben, hogy letelik az egy év, volt egy sérműtétje, a Mandicsnak volt egy komoly válsérülése, ami minimálisan búlott, hogy kés alá kelljen feküdnie, végül más eszközökkel megoldották, alternatív rehabilitációs módszerekkel. A Argyropoulosnak volt egy bordatörése, a Manónak volt egy hátsérülése, visszatért a hátsérülés után, a világkupa után. A Mandicsnak lett egy lovaglóizom szakadása, szóval folyamatosan jöttek ezek a sérülések, a Jansi kiesett a világkupa után, mert neki is valamilyen bordaközi izom problémája volt, nem tudott játszani, úgyhogy mindig volt valami, arról nem is beszélve, hogy itt a szezon második felében, amikor élethalál meccseket játszottunk, a Nagy Ákosnak eltört az ujja, a Wendelnél több dolog is volt, hogy a repülőn esett össze, és nem is nagyon beszéltünk róla a Rekóban, például jött velünk, és úgy volt, hogy játszani fog, és egészen hihetetlen jelenetek voltak. Utólag el lehet mondani, szerintem akkor nem akartunk egyáltalán róla beszélni. Az utazás közben keltettek föl, hogy a Wendel rosszul lett, és a folyosó közepén feküdt, és ott próbálták egy külföldi orvos által újra életet lehelni bele. Szóval nagyon nehéz, nagyon nehéz.
1: Mi volt a probléma, az kiderült?
0: Hát egyszer csak összeesett, elájult a repülőn. A pontos diagnózist azt abban látták, hogy kimerültség volt benne. Mindenfajta vizsgálatot megcsináltak a szívével, a fejével kapcsolatban, és szerencsére nem volt semmi, sem maradandó károsodás, sem olyan, hogy bármi olyan oka lett volna, ami komolyabb problémát okozhat majd a karrierjében. Tehát teljesen kivizsgálták, átvizsgálták, de hát ilyen lett a mai sport, akkor a terhelés, és akkor a válogatottaknak a terheltségi szintje annyira le van terhelve, hogy ahogy jönnek a válogatott mérkőzések, jönnek a klub mérkőzések, és a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell mindenhol, és egyre kevésbé van figyelve a sportoló. Nyilván mi a Fradiban próbálunk erre figyelni, de itt is szerződéssel vannak a játékosok, valamint azért a válogatottban meg értelem szerint mindenki játszani akar és teljesíteni akar.
1: De amikor most mentetek Máltára, úgy nagyjából mindenki egészséges volt?
0: Hát úgy volt nagyjából mindenki egészséges, hogy arról már nem is beszéltem, hogy a diszomának ugye vakbél műtétje volt, perforált vakbéllel, került kórházba a bajnoki döntő előtt, itt nem tudott a sorozat alatt játszani, és a végén kaptunk engedélyt, hogy játszott az elődöntőn, de ott is úgy szállt be a vízbe, hogy mondta, hogy lehet, hogy nem is tud játszani, mert ahogy elindult a meccs, akkor már leadtuk a nevezést, ha meccs előtt egy órával tudjuk, vagy kettővel, akkor valószínűleg ott cserélünk, tehát akkor már nem is játszott volna, így a bronz meccsen már nem is játszott, mert nem volt jól. Ilyen volt az évünk, akkor ugye beszéltünk a Somáról is, aki a Soma is nehezen jött vissza a szezon elején, volt a csípő problémája, ki kellett mennie külföldre injekciót kapni, hogy folytathassa a vízilabda pályafutását, utána eltörött az ujja, úgyhogy ezek nehéz dolgok voltak, de ez nem panaszkodás, ez egy tényállapít, megállapítás.
1: Nyilván jól ismered a csapatodat, amikor mentetek ki, akkor úgy gondoltad, hogy elegendő lesz az egészségi állapot, a forma minden függvényében a teljesítményhez az, hogy ott tudjatok lenni mondjuk a döntőben, vagy megnyerjétek?
0: Azt gondoltam, hogy igen, és most is azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenünk meg volt hozzá, vetélytársak vannak itt, azért keveset beszélünk arról, hogy nyilván a Barcelonának milyen jó szezonja volt, és a Barcelona ugyanúgy egy világválogatott, mint a Ferencváros, 9 spanyol válogatottal, 2 magyar válogatottal, 2 olasz válogatottal. Talán erről kevesebbet beszélünk, és azért azt, hogy például, ha róluk beszélünk, akkor azt is el lehet mondani, hogy a spanyol válogatott jelen pillanatban a világ legjobb vízilabdáját játsza, és a világ legjobb válogatottja tényszerűen is, hisz a világbajnokságot ők nyerték, ők a címvédők. Úgyhogy a Barcelona egy világválogatott, a Rekko egy világválogatott, és az a Pireus, aki igazándiból úgy nézve a szezont, hogy a fontos meccseken nagyon simán kikapott, és relatíve sima lett a bronz meccs a végére, bár nyilván egy nagyon nehéz meccs volt 3,5-4, de valahogy ki tudtuk nyitni a végére a mérkőzést. Így nézve hogy ők is egy világválogatott, mert ha azt nézzük, hogy a teljes görög válogatott szinte ott játszik, magyar válogatottakkal, a világ legjobb centerei ott vannak, hát meglepetés, hogy nem szólt bele jobban a nagyok dolgába. Úgyhogy ezek nagyon komoly játékerőt képviselő csapatok, és ha már erről beszélünk, vagy nem beszéltünk ideig róla, de több helyennél is mondtam, a Marseille, ki megnyerte az Európa kupát, ugye a Bajnokok Ligájából esett ki, nem jutott a nyolcban. Magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Ott mekkora lehet a csalódás? A Radnicki magasabb költségvetéssel dolgozik, mint a Ferencváros. Olimpiai bajnokokkal, Európa bajnokokkal, világbajnokokkal az egyik legerősebb játékos kerete van Európában, nem jutott a nyolcba. Úgyhogy nehéz ma már a Final Four-t is elérni, de az látszik, hogy a eredményesség és a játék tekintetében három csapat kiemelkedik a mezőnyből, az, aki érmes volt a máltai tornán, a Barcelonetta, a Rekó és a Ferencváros egy szinttel a többi csapat előtt jár, ez látható.
1: Erről csak ti tehettek, ti tettétek magasra a mércét.
0: Igen, ezt el is szoktam mondani, hogy ezt mi alakítottuk ki magunkba, ezt az érzést, hogy már egy bronzérmet szinte kudarcként élünk meg, azért az előtte levő időszakban, amikor a Fradi bronzérmet szerzett a Bajnokok Ligájába, tényleg mindenki mosolyogva jött haza. Most azért látható volt az a hiányérzet, hogy nem ezért mentünk.
1: Na hát nézzük ezt az első mérkőzést ugye a Barcelona ellen. Itt sokan abban reménykedtek, hogy például az egyik legjobb játékosa a katalán csapatnak nem játszik, akkor majd könnyebb dolga lesz, jelesül a magyar válogatott Vígvári. De hát nem így történt, mert ott a mérkőzés elején ott valami nem indult jól, nem indult be, te is így láttad?
0: Az első része az, hogy a Vígvári nem játszott, arra egy nagyon gyors példát mondok, a Rekkót úgy vertük meg Rekkóban, hogy 10-4-re vezettünk a félidőben, nem volt a Vígvári Vendel, nem volt a Mandics, nem volt a Nagy Ákos a előbb említett sérülések miatt. Tehát három tényleg meghatározó játékosunk nem játszott, fiatalok játszottak, 2005-ös, 6-os születésű játékosok, sőt 8-as születésű játékos debütált a BL-ben állunk, és nagyon magabiztosan megvertük a Rekkót. Úgyhogy azért az, hogy egy játékos kiesik a keretből, ezt el is mondtam a csapatnak, ők is tudták, biztos, hogy plusz energiákat fog adni valakinek, hogy megmutassa, hogy ott van a helye, plusz valamennyire össze is tart ilyenkor a csapat, és küzd azért a játékosért, aki sérülés szenvedett. Úgyhogy ezt az elején én mondtam, hogy nem feltétlenül akkora könnyebbség nekünk, hogy nem játszik, plusz volt egy olyan érzelmi faktora is, hogy a két Vígvári egymás ellen játszhatott volna, mindig kihoz valami plusz motivációt, akár a Vendelnél is, de nyilván a Vincénél is, és ők nagyon szeretik egymást, és nagyon jó testvérek, és a Vendelnek ez egyébként egy érzékeny pillanat is volt, hogy a testvére nem játszott, úgyhogy az meg még kellemetlenebb helyzet lett neki, hogy végül nem ő jutott be a Bajnokok Ligája döntőbe így, hogy a testvére nem játszott. Úgyhogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket néha nem lehet kalkulálni. Így is történt, jött egy olyan játékos, a Velotta, aki 4 gólt lőtt, aki az egész szezonban nem tudom hány gólt lőtt a Bajnokok Ligájába, de meghatározó szerepet semmiképp sem játszott. Jól tudtak erre reagálni, erre a helyzetre, és tényleg azt mondom, hogy az egy-két játékos a BL még a kis spanyol válogatott előrelépett, és hozott egy olyan szintet, amivel ott tudott maradni a Barcelonetta mellettünk a végén. Az, hogy nem kezdtük jól a meccset, ez is valós. Ebben kereshetjük esetleg a hibákat, azt gondolom, mert hogy a végén kimaradt egy helyzet, az 5 métereseket kihagytuk, rengeteget gyakoroltuk, úgyhogy ebben már nehezebb keresni a hibát, és hogy nehezebb a javítási lehetőséget keresni. Az, hogy miért nem kezdtük jól a meccset, az egy nagyobb kérdés, mert azt gondoltam, és azt is láttam a csapaton, hogy nagyon éhesek, nagyon pörögnek, de valamiért nagyon lassú lett a mérkőzés eleje, és ez a Barcelonának kedvezett. Ez teljesen mindegy, ez így alakult. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, ritmust tudtunk diktálni, és utána már mi irányítottuk a meccset, a meccslabda a kezünkben volt, kimaradt, ilyen a sport.
1: Na de hát azért mégiscsak beszéljünk arról, ugye, hogy nem sok gólt kaptatok, mert negyedenként 3-3, 1-2, viszont ott az elején ugye a fél időben 6-3 volt, mert hogy rengeteg zicser maradt ki, rengeteg olyan támadást nem tudtatok góllal befejezni, amit korábban más mérkőzéseken simán.
0: Hát igen, erre szokták mondani, ugye, hogy a védekezés nyeri a trófeákat, meg a védekezéssel lehet nagyot alakítani. És ez azt gondolom meg volt mindkét csapat részéről, nagyon jól védekezett, igazságos lehetett a 9-9 a végén. Nagyon kevés gól a mai vízilabdában, és az is igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket. Én pedig kifejezetten hangsúlyoztam az elmúlt években, hogy mennyire fontos a támadás is, meg a lövőerő. Ebben valamiért visszaesett a csapat a meccs elején, a második félidő sokkal jobb volt. Ott már 6 gólt lőttünk, ami ez egy jó szám. Isten igazándiból pedig, ha belőjük azt a 2-3 zicserünket még a második félidőben is, akkor meg már azt mondom, hogy még rendben is lettünk volna, a támadás is jó lett volna, de nem így lett. Úgyhogy más dolgokról beszélünk most, mint hogy a Bajnokok Ligája címvédésről beszélnénk.
1: Igen, de azért egy kicsit úgy mélyről jöttetek, fölálltatok, ott volt a lehetőség, te is mondtad, ott az utolsó támadás, az megvan?
0: Persze, hát nagy nehezen néztem vissza egyébként.
1: Visszanézted?
0: Visszanéztem, de nem aznap, másnap általában egyből vissza szoktam nézni, és olyan rossz érzés is okozott bennem, mert tényleg ki volt játszva, megterveztük, kitaláltuk, ott volt, kihagytuk. Mindig ennyi múlik a sport, úgyhogy ez nehéz. Az utána, hogy egyébként azt is el lehet mondani, hogy a harmadik negyedbe kaptunk egy kisebb bírói támogatást, amikor visszajöttünk a meccsbe, a negyedik negyed végén pedig semmilyen támogatást nem kaptunk, nem, hogy nem kaptunk, igazán, de a Barcelona kapott meg minden labda nélküli kiállításokat teljesen értelmetlen helyzetből. Ők csak így tudtak már támadni, mert már felúszni se tudtak, azt a két ford belőtték, és így lettek meccsben. Úgyhogy ezek inkább a fájó pontok, de ez van. Én bízom benne, hogy valahogy ebből erőt tudunk majd kovácsolni magunknak a jövő évben, és erősebben térünk vissza. Ez egy nagyon panel szövegnek tűnik, mert ezt szokták mondani, de valahol tényleg kellenek ezek a fajta kudarcok a játékosoknak, hogy újra fel tudjanak állni, és olyan motivációt tudjanak gyűjteni, mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre, hogy újra verhetetlenek legyenek.
1: Ugye a büntető párbaj az mindig lutri, de hát mindenki úgy gondolkodik Magyarországon, hát a büntetők, akkor ott van Fogel Soma, és akkor nincs probléma. Hát most ez sajnos nem jött be.
0: Igen, de ennek is van egy evolúciója a Somának, meg a Soma 5 méteres párbajainak, ugye amikor jó pár év ezelőtt még a Zsolt volt az edző, elvesztettünk egy szuperkupát, meg azt hiszem egy magyar kupát a Szolnok ellen 5 méteresekkel, akkor utána rengeteget gyakoroltuk az 5 métereseket a Somába, kialakult egy ilyen Somából kialakult egy ilyen hős, aki az 5 méteres ölő, és minden 5 méteres kivéd. De hát ahogy az évek alatt kialakult ez a dominancia, nyilván az ellenfelek is elkezdtek dühösek lenni, és elkezdték gyakorolni az 5 métereseket, elkezdték videózni a Somát, és az lett a következtetés szerintem, hogy meg lett mondva a játékosoknak, hogy mit lőjenek. Magára vállalta az edző, hogy azt lője, hogy csak oda lője, csak magasan, csak ezt, mert a Soma ezt és ezt a mozdulatot fogja csinálni. És a számok terén is azt lehet látni, bár erről nyilván kevesebbet beszélünk, de például az olimpián már 24-ben ugye a bronzmeccset 5 méteresekkel vesztettük el, tehát valahol a Nimbus ott már a 5 métereseket mindig megnyerő magyar csapat, meg Ferencváros egy picit összeesni látszott. Utána elvesztettük mi is éppen a Barcelona ellen tavaly a 100%-os mérlegünket 5 méteresekkel, pont a Barcelonától pont 9-9 után kaptunk ki 5 méteresekkel, valamint idén a Brescia ellen például decemberben, amikor tényleg nagyon rosszul játszottunk, utolsó meccs volt a karácsony előtti időszakban, ott is visszajöttünk a meccsbe, 5 méteresek lettek, és az ötösöket ott is elvesztettük, úgyhogy rengeteget gyakoroltuk az utóbbi időben, beszéltünk is róla, célkitűzés is volt, hogy újra térjünk vissza a ötösöket mindig megnyerő csapatok közé, de hát itt is csak egy csapat nyerhet, és az ellenfél is ugyanannyit edz, ugyanannyit gyakorol, ugyanolyan jó lövőik vannak, és ugyanolyan jó kapusuk van, úgyhogy tényleg nagyon szokott döntenek ilyenkor már.
1: Persze attól még ő nem védett büntetőt, azért a mezőnyjátékosok bedobhatták volna, de hát nagyon rosszul indult ez az egész.
0: Igen, hát ez mindig egy ilyen kérdés, hogy az edző felelőssége is, hogy ő választja ki az ötös lövőket. Itt volt egy nagyon gyors közvéleménykutatás, hogy kivállalja, volt 6-7 játékos, és abból én hoztam meg a döntés, hogy ki az az 5, aki lövi. Ennek is volt egy lélektana, ugye a Blacky volt, aki a végén a időkéréses Ford kihagyta, de pont a Európa-bajnokságon volt egy szituáció, amikor a spanyolok ellen hibázott, nagyon mélyre került, és ott is ötösök lettek, és ott pedig ő lőtte a győztes ötös gólt, úgyhogy azt gondoltam, hogy abból pedig lélektani pluszban ő majd úgy jöhet ki a ellenfél kapusával szemben, hogy megint nyerni tudunk. Hát ez ilyen, ez ebben például vállalom, a felelő mindenbe vállalom, de ebben meg azt mondom, hogy ez az én döntésem volt, dönthettem volna máshogy, hogy kilövi, ha belövid, akkor sem biztos, hogy kihagy egyet a spanyol csapat, és valameddig elmegy 20 lövésig, és ott hibázik valaki.
1: De a spanyol kapus, te is úgy látod, hogy jól védett a mérkőzésen is, nem csak a büntetőknél.
0: Ez az egész meccsen fantasztikusan védett, talán az élete egyik legjobb mérkőzése volt. Úgyhogy hát ez a nehéz része, mert meg is volt beszélve, hogy miket lőjünk, meg volt mutatva a videón, az elején nem így működött, nagyon elkapta a fonalat, a másodiknél, másik
1: de föld... oda kellett lőni, ahol lőtték? Már hát, most a büntetőkre gondoltam.
0: Ezt általában egyébként pont a Gárdonyi Bandi állítja össze, úgyhogy majd őt kell számon kérni, de viccelek, nem, mert ő mutatja meg, hogy miket véd a kapus, de nyilván a kapusok is változtatnak stílust meccsek alatt. Az egyik lövésnél, amit a Mandi is hagyott ki, elmozdult az egyik irányba, üres volt a kapu fagolvonalt lőtt, úgyhogy ha az bemegy, lehet, hogy már könnyebben lő a bleki, teljesen más minden, ez így alakult.
1: Most javaslom, hogy hallgassuk meg azt, hogy hogyan nyilatkoztál a mérkőzés után, nem tudom, mennyire emlékszel rá.
2: Nem kezdtünk jól, mondhatjuk ezt is, és ezt is kell mondani, nagyon rosszul kezdtünk igazándiból, de visszajöttünk, és azt gondolom, hogy a második fél időben, különösen a negyedik negyedben már mi irányítottuk a mérkőzést, meg volt a lehetőség, hogy lezárjuk a meccset. Néha nüanszokon múlik, hogy valaki győztes legyen, és győztes karakterré váljon, most ez nem nekünk jött össze. Van ilyen, a sport ilyen, azért nyilván itt a végén pont az jutott eszembe, hogy két évvel ezelőtt, amikor a Novival játszottuk az elődöntőt, ugyanígy ennyi múlott, hogy mi jussunk a döntőbe, vagy a Novi, és mi legyünk a bajnokok, légegyőztesek, és az egész életünk, vagy a sportkerünk egy kicsit máshogy alakuljon. Néha ennyi múlik, de azért már letettünk elég dolgot az asztalra, hogy tudjuk értékelni azt, ami magunk mögött van. Ettől függetlenül a bronz érmet szeretnénk megszerezni nagyon, bár most a játékosok fejében nyilván nem ez van, de tudom, hogy harcosok is fel fognak állni.
3: Viszonylag kevés gólos meccs volt ez így a mai vízilabdához képest, és ugye meccs előtt is beszéltük azt, hogy volt idő egymásból felkészülni jócskán. A Barcelonéta, amit nyújtott teljesítményt azon, ez mennyire érződött, vagy mondjuk Aguirrének ennyire jó napja volt?
2: Jó napja volt Aguirrének, megbeszéltük, hogy mit csináljunk, és azt nem kevésbé csináltuk, különösen a meccs elején. Nagyon fordulatos meccs lett azért, mert a második fél időt mondom már mi irányítottuk, de tényleg, ha jobban kezdjük a meccset, akkor más lett volna, ha belőjük a forcsok, ha. Ez azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan meccs volt, amiből mindkét csapat megérdemelte volna, hogy bejusson a döntőbe, és ez így nekik jött össze, összességében megérdemelték az egész szezonjuk miatt. Ezt mindenképp el kell mondani. A mi szezonunk nem volt rossz, de mindig elmondjuk, hogy az határozza meg a szezonunkat, hogy a Bajnokok Ligájában hogy végzünk.
1: Viszonylag higgadtan nyilatkoztál most is, így gondolod, amiket itt hallottál?
0: Hát igen, de azt gondolom, hogy az előttünk, vagy mögöttünk hagyott 25 perc az, amit itt beszéltünk, nagyjából ugyanezeket mondtam, erről a meccsről mindenképpen. Úgyhogy azért kellett, vagy azért nyilatkoztam higgadtan, mert higgadtnak kell lenni amiatt is, amit említettem, hogy egyszer egy sorozat megszakad. Ezt tényleg nem lehet örökké hajszolni, mert az egy olyan idegi terheltséget és olyan idegi fáradtságot okoz már mindenkinél, hogy újra és újra nyerni akar, mindig nyerni akar, és sosem veszít, hogy valahogy felörli az embereket. Úgyhogy biztos van benne egyfajta megkönnyebbülés is. Újra indulhatunk az elejéről, magyar kupát kell nyerni nyáron, és nem kell azzal foglalkozni, jönnek az ellenfelek, és akkor a negyedik Bajnokok Ligájánkat nyernénk meg, ha megnyertük volna most a harmadikat. Szóval ezek nagyon nehéz sorozatok, amiket tiszta fejjel kell értékelni. Én a meccs után is azt mondtam a játékosoknak, hogy köszönöm, amit idáig kaptam tőlük. Mindenkit megöleltem, és megkértem, hogy egymásért álljunk föl a bronz meccsre, és szedjük össze magunkat, ami láthatóan nagyon nehéz volt a mérkőzés elején, mert bármennyit beszéltünk róla, a vízben lenni, és megtalálni ott, abban a pillanatban azt a belső tüzet, az nagyon nehéz, úgyhogy ott például a bronz meccsen mindent el kellett követni. De mondom, összességében az a fájdalom, meg az a fajta üresség, ami bennem volt ott, amellett azért volt bennem annyi, azt gondolom, higgadság, hogy tisztállásom azt, hogy amit ideig elértünk, az egészen egyedülálló volt, és nyilván nem sokan fogják tudni ezt megismételni.
1: Muszáj megkérdeznem tőled, mert ugye sokan mondták, hogy lehet, hogy azért nem sikerült a döntőbe jutás, mert egy kicsit bizonytalan most a Ferencvárosnál a szakosztályok élete, akár a férfi vízilabdájé, és a játékosok mentálisan nem voltak készek arra, hogy most itt csak a játékra koncentráljanak. Te láttál valamilyet, vagy volt valamilyen?
0: Nem tudok erről beszélni azért, mert bár ugyan amikor híreket hallottunk, akkor leültünk beszélni a játékosok, és megbeszéltük, hogy egy dolgot tudunk csinálni. Bajnokok ligáját nyerünk, vagy érmet szerzünk minimum, és akkor megerősítjük a saját pozíciónkat. Nem tudjuk, hogy mi lesz, de összességében azt a fajta nyugalmat azért megkaptuk a végén a sportvezető, vagy a Ferencváros vezetőit, hogy elmondták, hogy jövő évben is meg lesz ez a csapat, ugyanez a keret meg lesz, úgyhogy amiket vállaltak, azt teljesíteni fogják. Hát, de én szerintem ezzel nekünk nem is szabad foglalkoznunk, a dolgunkat kell tenni, aztán az élet majd alakítja, hogy mi lesz, de én azt látom, hogy egyelőre az élet többi területén is Magyarországon belül kérdések vannak. Biztos, hogy vagy bízik benne mindenki, hogy jó irányba fog menni a dolog, és azért szurkolunk, hogy mindenki a legjobbját tudja kihozni, nyugodt körülmények között tudjon dolgozni, aztán meglátjuk, mi lesz.
1: Kedves hallgatók, hamarosan következik itt a Hazafutásban a hírek, utána pedig folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Nyéki Balázsra.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs, vendégünk pedig Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzője. Ugye az elmúlt hétvégén bronzérmet szerzett a csapat a Bajnokok Ligájában, és beszéltünk már itt az elődöntő mérkőzésről a Barcelonéta ellen, és már szóba hoztuk azt is, hogy nem volt könnyű a csapatnak azért fölállni ebből a vereségből, hogy aztán a görögök ellen megszerezze ezt a bronzérmet, de hát akkor azért csak sikerült ilyenkor. Mi a fontosabb, felkészíteni mondjuk a görögök elleni taktikára a csapatot, vagy inkább a fejekbe rendet tenni, Balázs?
0: Azt gondolom, hogy a fejekbe rendet tenni fontosabb. Nyilván kell az ellenfélről beszélni, de relatíve keveset beszéltünk az Olympiakosról, legalábbis ahhoz képest, amennyit szoktunk az ellenfelekről beszélni. Az egyértelmű volt, hogy valahogy meg kell találni a tüzet, amit mondtam, és ez nagyon nehéz volt, de mondom, a fogadkozások megvoltak, csak hát mindkét oldal fogadkozik, ez így szokott működni. Úgyhogy az Olimpiákhoz is nyilván bronzérmet akart szerezni, bízott benne, hogy mi vagyunk a csalódottakbak, ez így is volt, és a mérkőzés ele is így nézett ki. Én azt gondolom, hogy mióta edző vagyok, ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésem, amióta felnőtt edző vagyok mindenképp, de talán az egész utánpótlás karrieremet is figyelembe véve, amikor utánpótlás játékosokkal foglalkoztam, utánpótlás csapatokkal, azt is figyelembe véve, ez volt a legnehezebb mérkőzésem edzőként, mert olyan értelemben mindent be kellett vetni, hogy az első percben sort cseréltem 0-2-nél, visszajöttünk a meccsben, megfordítottuk, teljesen elvesztettük a kontrollt a második negyed közepén, időt kellett kérni, ott keményebbnek kellett lenni a játékosokkal, utána bele kellett venni azt is, hogy a bíróval kommunikálni kellett, hogy egy picit azt lássák, hogy mennyire fontos nekem is ez a meccs, és fontos is volt, és tényleg minden gólnak úgy örültünk, mintha a Bajnokok Ligája döntőben lennénk, úgyhogy...
1: Hol az Olimpiákoszon is ezt láttad?
0: Nyilván az elején így mentek oda, de én azt láttam, hogy a harmadik negyed közepétől egyértelműen azt lehetett látni, hogy mi jobban akarjuk a győzelmet, itt már nem a taktikáról szólnak a dolgok, egyértelműen a szívről és arról, hogy ki tudja maga mögött hagyni a múltat. Ahogy elindult a meccs, és ahogy abban az idegállapotba kerültek a játékosok ott a harmadik negyedben, olyan felfokozott idegállapotba és olyan... adrenalin szint eljátszottak már, hogy tényleg ott azt lehetett látni, hogy jobban akarjuk a győzelmet, és jobb döntéseket is hoztunk, meg nagyobb energiákat tettünk a sikerért, valamint azt is lehetett látni, hogy a Pireusz valamennyire elfáradt a végére.
1: Itt ment azért a góllövés az első fél időben, 5-öt, illetve 4-et lőttetek, igaz, kaptatok is 4-et, illetve 5-öt, tehát ugye döntetlen volt itt is, tehát azért szoros, nagyon szoros meccs volt ez is.
0: Hát szoros, de mint mondtam, például az első fél időben nagyrészt mi jöttünk az eredmény után, 6-4 volt, amikor vezettünk, utána megfordították 8-6 oda 9-7 vép, hogy visszajöttünk az első fél idő végére, kapust cseréltünk a harmadik negyedbe, ezt is mondhattam volna előbb, hogy ezt is bevetettük, hogy egy picit feszesebb legyen a védekezés, kaptunk két gólt, 9-11, és onnan megint vissza kellett jönni. Ott hozzátett annyit a Papajó, a Szakonyi kapusunk, hogy védett kettőt, tüzet hozott ő is a védekezésbe a üvöltözéseivel, a egész arckifejezésével, és egy picit úgy feltüzelte az egész csapatot, és amikor visszatettük a Somát a negyedik negyedbe, akkor pedig a Soma tett hozzá annyit, hogy kialakult ez a három gólos különbség, és a végére tényleg azt mondhatom, hogy magabiztosan nyertük meg a meccset, de mondom még egyszer, hogy őt lezárult a meccs, meg az utolsó gólokat lőttünk, ott már azt láttam a játékosok, hogy élvezik is, meg nagyon akarják ezt a sikert, és tényleg úgy fogtuk föl, hogy ez nagyon fontos nekünk.
1: Ha már a kapusokat említetted, ezt akartam is az előbb kérdezni, hogy a Barcelona ellen, amikor voltak a büntetők, akkor nem gondoltál arra, hogy húzol egy váratlant és bele cserélsz, mert például a hölgyeknél ez ugye bejött?
0: Nyilván egy pillanatra megfordult a fejembe, de általában azért Sománál pedig azt kell tudni, hogy volt már olyan helyzetben, hogy mínuszban volt a csapat az 5 métereseknél, mert hogy a Soma nem védett, addig valaki kiadta nálunk, és nála mindig benne van, hogy akár a negyediket vagy ötödiket megfogja. Persze pillanatra megfordult a fejembe, talán cserélhettünk is volna, de összességében 2 hagytunk ki, úgyhogy nagyjából már szinte mindegy volt a negyedik lövésnél.
1: És akkor ugye jött ez az utolsó negyed itt a görögök ellen, itt már arattatok, taroltatok.
0: Erőből. Mindent erőből csináltunk, és akaratból. Szép vízilabdát talán ott nem játszottunk, de ott tényleg annyira akartuk a bronzérmet, hogy akik már kipontozottak a kispadon, azok is annyira belelóvalták magukat, hogy tényleg aki jött ki, csere volt, folyamatosan cseréltünk, hogy mindenki tüzelt a társát, és ez nagyon jó volt látni. Egyébként, amit szerettem volna mondani az elődöntővel kapcsolatban, meg a bronzmeccsel kapcsolatban, hogy általában egy csapatnak azt mutatja meg az erejét, hogy a kudarcokat hogy kezeli, és emiatt nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert kezelhették volna úgy is, hogy akár hibásokat keresnek egymásban, egymásnak esnek valami miatt, sokszor előfordult, és akár vízilabdán belül is az elmúlt időszakban, és ez abszolút nem volt látható a csapatomon, sőt, a másnap már azt láttam az edzésen is, hogy jó kedvük volt, nyilván zavarta őket az elődöntő, de egymást próbálták kihúzni a problémából, és ezt nagyon jó volt látni, és ezért tudtunk mi nyerni.
1: Nyilván ilyenkor azért szoros a menetrend, a napi rend, hogy készültök, mint készültök. Kellett esetleg valakivel külön is beszélni a csapatból? Van, aki érzékenyebben érintett a dolog?
0: Mindenkivel egyesével beszélgettem, amellett, hogy a csapattal beszéltünk, ahogy mentünk az uszodába, a külföldiekkel kezdtem, oda mentem a medencében hozzájuk, medencetérben, és egyesével elkezdtem beszélni, hogy vannak. Volt, akin láttam, hogy nagyon ki volt, utána mentem a magyar játékosokhoz, a fiatalokat hagytam a végére, de a fiatalokkal például azért kellett beszélni, mert láthatóan őket megtompította az elődöntőben, az elődöntő milliője, hisz ahogy beszéltünk arról, hogy rutinos játékosok mentek, fiatalok épültek be, a fiatalokat én szerintem nagyon megzavarta ez az elődöntő, meg a Final Four-nak az egész lehetősége. És ez azon látszik igazándiból, hogy beszéltem is velük erről, elmondtam, hogy mit gondolok, elmondtam, hogy lehet, hogy a bronzmeccs lesz a következő, amivel már el tudnak indulni fölfelé a karrierjükben, hogyha jövőre eljutunk ide, akkor vehetjük úgy, hogy befizették a kasszába azt, amit be kellett, hogy jó teljesítmény nyújtsanak a következő szezonban a Final Four-on belül, mert ez egy teljesen más millió, ezt lehet látni a kézilabdában is, férfi-női kézilabdában is lehetett látni, néztem, érdekes volt, és mindig az a csapat nyeri meg, ahol van egy-egy egészen extra teljesítmény, és jobban meg tudja élni azt a pillanatot.
1: Meg hát azért egymás után vannak ezek a mérkőzések, most csak a legutóbbi a férfi kézilabda 4-es döntő, ugye, ami Kölnben volt, ott az első napon valami szenzációs meccset játszotta a Füchse Berlin és a Magdeburg, és parádés teljesítménye elt a Berlin, és a Barcelona ellen már ez nem sikeredett, mert ez 2 nap egymás után ugyanolyan jól játszani, gondolom ez vízilabdában is így nagyon nehéz.
0: Hát nagyon nehéz, és mindenki az elődöntőre hegyezi ki magát, mert a döntő az mindig egy más műfaj, ott már az a lélekről szól, és az dönt, hogy ki az, aki jobban meg tudja ragadni a pillanatot, és valahogy át tudja élni azt a pillanatot, ami ott van a döntőn belül. Az elődöntők a legfontosabbak, igen, a Füchse Berlin nagyon, a meccset nem láttam, mert ugye kint voltunk Máltán, de azt láttam, hogy azért 40-35-re nyertek, ha jól tudom, az biztos, hogy egy egészen parádés meccs lehetett, de a döntő is sok gólos meccs volt, úgyhogy viszont a Barcelona se nyer mindig, ha jól láttam, 22-24-26-ban nyerte meg, kimarad egy-egy év, én bízom benne, hogy nálunk most kimarad egy év, akkor jövőre újra mi tudunk a Bajnokok Ligája tetején lenni majd.
1: Egyébként hogy láttad a csapaton, amikor véget ért a mérkőzés, akkor tudtak igazán örülni?
0: Ott a helyszínen nagyon, nagyon boldogok voltak, tényleg megköszöntünk a szurkolóinknak, egyből oda mentünk, őszinte mosolyokat láttam, és őszinte örömöt, és ezt érzem magamon is, viszont ahogy eljött a másnap, úgy azt mondhatom, hogy jól kezeltük a bronzmeccset, jól is éltük meg, de a hiányérzet az ott van bennünk, és nagyon nagy sportolókról van szó, és tudják azt is, hogy ezek a sorozatok megszakadnak, de nyilván egy álom valahol összetört, mert szerettünk volna bekerülni abba a szűk elitbe, ahova a Rekko és a Mladó Zágráb tartozik, hogy három Bajnokok Ligáját tudnak egymás után nyerni.
1: Hát most újraindul majd a sorozat.
0: Most újraindul, csak ilyenkor olyan messze van, nem a három év, arról nem is beszélnék. Az az egy év is, amikor újra ott leszünk a Final Four-ban remélhetőleg, és meg tudjuk majd talán nyerni. Nagyon nehéz lesz, de mondom még egyszer, azért fogunk minden nap lejönni, hogy ezt az álmot beteljesítsük, hogy egyszer elérjünk valami egészen különlegeset. Azért az elmúlt években lehetett látni, hogy a Ferencváros mennyire domináns lett a vízilabdában, belecsatlakozott abba a szűk elitbe, hogy most már háromszoros BL győztesek vagyunk, és szeretnénk közeledni a Rekkóhoz. A Rekkónak nem lett ugye a Bajnokok Ligája címe, 11 van, ahogy lehet, majd szeretnénk őket nem befogni, mert az nagyon messzinek tűnik, de tényleg közeledni a trófeák gyűjtésében hozzájuk.
1: Tudom, hogy ha nem játszik a sportban, ha választottál volna, melyik csapatot választottad volna az elődöntőre?
0: Hát persze, lehetünk őszinték, az Olimpiákost jobban akarta mindenki, de ott, amikor itthon elrontottuk a Rekko meccset, akkor azért látszódott, hogy ez nehéz lesz, bár teljesen őszintén mondom, még a sérülésekkel és a fiatal csapat összetétellel is azt gondolom, amikor mentünk Rekkóba, őszintén hittem benne, hogy nyerhetünk öttel. Talán a játékosok néztek úgy, hogy megbolondultam, de hát 10-4-re vezettünk a fél időben. 10-4-re vezettünk, és az volt az a pillanat, amikor viszont iszonyatos támogatást kapott a Rekkó, nem tudtunk fölmenni, támadni. Visszahozták őket relatíve meccsbe, mert ott ugye vezettünk még 2-3 góllal a végén folyamatosan, de hát a sanszot nem adták meg, hogy ott négy legyen köztük. Ha négyen nyertünk volna, akkor is azt hiszem, mi lettünk volna a csoport elsők, mert jobb volt a gólarányunk. Azért messze voltunk tőle, mert utolsó pillanatban lett kettő, de megpróbáltuk, és valójában tényleg inkább az Olimpiákosszal játszottunk volna, de sose szeretek választani, mert ha pedig azt mondtam volna, hogy az Olimpiákosszal akarunk játszani, és az Olimpiákosz valami nagyon jó napot kifog, akkor az meg vérkelemetlen lett volna, hogy én itt válogatok, hogy kivel akarok játszani. Ennek mindig a sors dönti el, de azért látszódott az, hogy a Barcelona nagyon nagy szezont fut, és a csoportkörben egészen elképesztő játékkal vert meg mindenkit.
1: Megnéztétek a döntőt?
0: Persze, hát ugye ott is kellett maradni az eredményhirdetésre. Megnéztük, nagyon jó döntő volt, de nagyon kemény is volt, úgyhogy itt talán el lehet mondani, nyilván ott nem beszéltünk róla azért a kifejezetten a döntő alatt, meg talán az egész Final Four alatt azért a játékvezetés az nem érte el azt a szintet, mint a sportolók szintje. Egy francia játékvezetőt oda tettek a döntőre, aki láthatóan az előző években sem tudta igazándiból kontrollálni sem a játékosokat, sem a mérkőzéseket. Nyilván a franciáknak büszkeség, láttam, hogy posztoltak róla, de szerintem kritikán aluli teljesítmény nyújtott, és azért, ezt azért mondhatom el, mert nem a mérkőzésünk volt. Úgyhogy azt is el szoktam mondani, hogy Magyarországon jó bírók vannak, több jó bíró is van, és szerintem azt is elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk itthon, mert a legfontosabb meccseket tényleg kimagasló játékvezetők vezetik, és nagy részt jól vezetik, persze, hát azt ne várja senki, hogy soha nem fog egy edző reklamálni, kritikát megfogalmazni, mert mindenki nyerni akar, valahol a meccs helyébe le is vezeti a feszültséget, és amellett pedig mindig éri valami igazságtalanság csapatokat, edzőket, játékosokat, úgyhogy nehéz ennek a megítélése, de a bírókat meg abban védem meg, hogy nagyon nehéz a mai vízilabdát lekövetni, és egy-egy szituációt teljesen helyesen megítélni. Néha én is fogom a fejemet, hogy hú, most mit ítéltem volna, ha én vezetném ezt a meccset, de mondom, összességében Magyarországon jó teljesítmény nyújtottak a játékvezetők, szerencsére a bajnoki döntő alatt is természetesen voltak hibák, de nem volt semmilyen olyan probléma, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ott hiányérzet van akár az edzőkben.
1: Persze, hát ezért a magyar játékvezetőknek nem könnyű, mert ugye a magyar csapat, a válogatott is, a klubcsapatunk is, ugye a Ferencváros is ott van a Final Four-ban, illetve a négyes döntőben, meg ott van mindig az Európa-bajnokságon, világbajnokságon, tehát nehezen kapnak meccset ott a végső szakaszban. Ugye a futballban nem volt ilyen gond, Puhl Sándor, Kassai Viktor nyugodtan vezethetett döntőt, mert közelében sem voltunk sajnos.
0: Igen, hát nyilván nehéz, de például a Kunyuri és a Kovács Tamás azért a legfontosabb bajnokok ligája meccseket vezetik, és mindig jó elbírálást kapnak a mérkőzés után. Szoktam is beszélni a többi csapat edzőjével, és mindig dicsérik őket, hogy mennyire jól vezettek. Most ide tartozik már ebbe a körbe az Ercse Norbi is, aki folyamatosan fontos meccsre megy. Tehát három olyan játékvezetőnk például van, aki végig ott van a nemzetközi elitben, és ez jó hír.
1: Két rövid kérdésre van még időm. Az egyik az, hogy figyelted a lányok teljesítményét, volt rá lehetőséged, miközben ti is játszottatok?
0: Hát az első meccset, ugye az elődöntött, azt együtt néztük a csapattal a meeting szobában, ahol videóztunk, éppen befejeztük a videót, akkor a első nél közepén voltunk, és csatlakoztunk a meccsnézéshez. Jó hangulatba telt, szurkoltunk nekik, örültem a sikerüknek. A második meccset pedig már személyesen tekintettük meg, ugye az volt a szabad nap, délelőtt edzettünk egyet, kimentünk, megnéztük, és egészen fantasztikus hangulat volt, és azt mondhatom, hogy számomra ez a mérkőzés volt az a női vízilabdában, amilyen egészen kimagasló, sose láttam még ilyen jó női vízilabda mérkőzést. Nagyon jó lövések voltak benne, jó döntések, jó iram volt, és nyilván sajnáltam a Fradi játékosokat, a lányokat a végén. Gratulálok egyébként nekik, mert ez fantasztikus teljesítmény volt, és sajnáltam az edzőt is, Matajsz Márkot, a barátomat, mert tudom, hogy ennek azért nehéz lehet a megélése. Nagyon közel álltak, kettővel vezettek, és a vége az megint az 5 méteresbe torkollott, ami sajnos így alakult, de ez egy nagy eredmény számukra is, és nagy eredmény a klub számára is, úgyhogy mindenki büszke rájuk is.
1: Tudom, hogy szerdán lesz sajtótájékoztatótok, és majd ott mondjátok el, hogy hogyan tovább, de hogy látod, hogyan tovább?
0: Pozitív vagyok a jövőt illetően, egyrészt mert jó csapatunk lesz, ugye nyilván a változásokat majd a sajtótájékoztatón jelentjük be, de abból a szempontból is pozitív vagyok, hogy ez nem egy ilyen kötelező optimizmus, de az, hogy megszakadt a sorozatunk, a játékosok, biztos vagyok benne, hogy akár ha százalékosítani kell, 5-10%-kal még éhesebben jönnek le a következő szezonba, azokat az energiákat kell elővenni, amikor vezetőedző lettem, és egy pár sikertelen év után, a bajnokok ligájában sikertelen év után indultunk neki a szezonnak. Én maximálisan biztos voltam benne, hogy eljutunk a végére, és hittem a játékosokban, hogy megnyerjük a bajnokok ligát, láttam is rajtuk, és azt érzem, hogy ezt a tüzet vissza tudjuk hozni jövőre újra.
1: De azért a csapat magja marad?
0: Marad a csapat magja, ugye ha egy-egy változás lesz, majd ezt már tényleg kérném, hogy ezt szerdán jelentsük be, azért legyen értelme eljönni a sajtótájékoztatóra a médiának.
1: Köszönjük szépen, Nyéki Balázsnak, hogy befáradtál hozzánk még ilyen kevésbé szokott hanggal is a stúdióba, jobbulást kívánunk neked.
0: Köszönjük
1: is.
0: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: És hát gondolom most azért lesz egy kis szünet, majd itt mindenki átértékeli a dolgokat, és majd lehet, hogy jobban tudtok örülni ennek a bronzéremnek. Kedves hallgatók, Nyéki Balázs volt a vendégünk, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának edzője. A hétvégén ugye bronzérmet nyertek a Bajnokok Ligájában, mi pedig hamarosan folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, Magyarok!

Magyarországon történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 11. részét hallják, amelyben ezúttal a magyar labdarúgás egy addig példátlan döntéséhez kalauzoljuk Önöket. Bemutatjuk a Ferencváros kizárásának történetét eddig még nem hallott nézőpontból. Tartsanak velünk! A Ferencváros a 2000-es évek elején a hagyományaihoz hűen a magyar futball egyik legerősebb klubja volt, de a sportágat körülvevő gazdasági környezetben a helyzete fokozatosan romlott. A költségek tartósan meghaladták a bevételeket, miközben a szponzori pénzek csökkentek, ezért a klub akkori vezetése a stadion és a környező területek fejlesztésében látta a pénzügyi stabilitás kulcsát. Ám a remélt beruházás mögött hiába jelent meg befektetői csoport, a projekt elhúzódott és nem hozott gyors megoldást. A klub tartozásai egyre nyomasztóbbá váltak, ugyanakkor az UEFA által bevezetett klublicencrendszer szigorú pénzügyi feltételeket írt elő az élvonal belinduláshoz. A 2006-os licenceljárás során a Ferencváros pénzügyi dokumentáció és befektetői háttere viták tárgya lett. A döntési folyamat számos fordulatot hozott, a licenszagaként elhíresült ügyben az MLS végül úgy határozott, a zöldfehérek nem indulhatnak az NB1-ben. Ez pillanatok alatt a magyar futball egyik legnagyobb botrányává vált, a Ferencváros több mint 100 év után először a másodosztályban kezdte meg a bajnoki idényt. Az FTC számüzetés az NB2-ben nem csak a klub, hanem egy korszak lenyomata is. Miközben a szurkolók igazságtalanságról beszéltek, a klubvezetői jogi csatákat indítottak, a bíróságok pedig később kimondták, az eljárás több

0: ponton szabályt sértett. A magyar futballban a pénzügyi káosz, a hatalmi harcok és a jogi viták szinte fontosabbá váltak, mint a futballpályán történtek. 2006. május 10-e. Miközben még javában zajlott az NB1-es bajnokság 2005-2006-os kiírása, a Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete 4 élvonalbeli klubnak, közt a Ferencvárosnak nem adott rajtengedélyt a következő idényre. A Hírt a Nemzeti Sport másnapi száma így tálalta. A felolvasó Tóth Béla.
1: A Magyar Labdarúgó Szövetség elsőfokú licencadó testülete szerdán tanácskozott, és a 20 beérkező kérelemből 4-et elutasított. A Budapest Honvéd, a Ferencváros, a Sopron és a Reac licencét nem fogadták el a döntéshozók. A legnagyobb bajban a Ferencváros lehet, amelynek sok adóssága van. Talán ezzel magyarázható a zöldfehérek elöljárójának szűkszavúsága. Megkaptuk az elsőfokú licencadó testület elutasító határozatát, mondta Tepsi Csignác, a Ferencváros igazgatója. Természetesen ezt meg kell tárgyalnia az igazgató tanácsnak, de egyértelmű, hogy élünk a fellebbezési jogunkkal.
0: Szűcs Lajos, a Ferencváros akkori első számú kapusa a 2005-2006-os idény közben eligazolt Pápára. A helyre Kemenes Szabolcs lépett előre, aki magazinunknak felidézte, milyen volt az öltözői hangulat, és tapasztalta bármit is a gondokból, és abból a veszélyből, ami a klubra leselkedett.
2: A kohézió az nagyon erős volt, az nagyon jó volt, és volt egy-két tényleg fantasztikus játékosunk. Ugye Lipcsei Péter még aktívan játszott, aki én azt gondolom, hogy a top 3 legjobb játékos, aki valaha a csapattársam volt. Tehát hogy még akkor is, amikor ő már ugye nem a csúcskorszakát élte, hiszen ugye kiöregedőben volt, fantasztikus játékos volt például ő. A kohézió nagyon erős volt, nyilván a klub körüli problémák azért, ugye azokat már érezgettük, hogy azért nem annyira erős a háttér, de ettől függetlenül maga az öltözőben olyan erős karakterek voltak egyébként, akár csak ugye mondhatnám a Lajost, még a szezon elején Udvarác Milán, a Keller Józsi, a Lipcsei Péter, szerintem kihagyok, a Balogh Zoli, a Bognár Zsolt, tehát tényleg olyan erős karakterekből állt az öltöző, ahol azért én azt gondolom, hogy nem lehetett könnyű edzőnek lenni, és hogy szerintem a legjobban pont Imre Bá illett hozzánk, ez meggyőződésem. Úgyhogy maga az öltöző az erős volt, nyilván a minőség az nem, tehát a keret minőség nem tudta fölvenni a bajnoki címért folyó versenyfutást, de ettől függetlenül egy elég erős közösség volt az öltöző.
3: Nektek mik voltak a problémák első jelei? Gondolok itt mondjuk arra, hogy késett a fizetés, vagy bármi, tehát hogy említetted azt, hogy éreztétek azt, hogy nincs minden rendben. Ti hogyan éreztétek, mik voltak nektek a jelei ennek?
2: Talán nekem ugye a legnagyobb jele az volt, hogy a Lajos távozása. Tehát, hogy nem tudta, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Lajos magasan a top 3 kulcsemberbe tartozott ebben az öltözőben, és hogy őt nem tudta megtartani a klub, és hogy egy Pápa el tudta vinni, azért az beszédes volt. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy egy bajnoki címér versenyző csapat leigazolta a Lajost, hanem gyakorlatilag a Lombard Pápa meg tudta szerezni a Ferencváros egyik kulcsjátékosát, azért ez elég beszédes volt, tudod, hogy valami nem oké.
0: A Brazíliában született Leandro, teljes nevén Leandro Marcolini Pedroso de Almeida 2002 óta volt a Ferencváros játékosa, így maga is átélte a folyamatot, ami egyre nehezebb helyzetbe sodorta a klubot. Leandrót 2005-ben részben családi okok miatt több mint fél évre kölcsönadták a brazil Atlético Paranaense-nek, de emlékei szerint a visszatérése után sem volt jobb a helyzet.
3: Igen, bár pedig a következő évben megnyertünk a bajnokságot és a kupa is dupláztunk, utána jött a UEFA a csoportkörbe, és bekerültünk, már tudtunk, hogy vannak problémák, voltak a fizetés késések. Én 2005-ben akkor én Brazíliába költöztem közben, a húgom miatt volt fontos, hogy hazamenjek, hazatérjek egy betegsége miatt, és akkor kerültem el a Ferencvárostól kölcsön, ott az egész teljes 2005-től Brazíliába töltöttem, és 2006 januárban akkor jöttem vissza, de akkor már ilyen 3-4 hónapos késések voltak a csapatnál a fizetés szempontjából. Amikor visszajöttem, akkor sok játékos már nem volt itt, fiatalabb csapat is volt nekünk, úgyhogy kicsit más volt a teljes helyzet, nyilván a anyagi hatér az nem volt a legjobb, azért küzdöttünk, amikor az ember nem 3-4 hónapon kapsz fizetéskor egymást segítettünk, hogy kinek több szükség van, aki család, aki nincs család, és hogy ez egy ilyen, nyilván ezt jobban tudtunk összetartani, szerintem eredmény szempontból egész jó fél év sikerül zárnunk abban a tavasz szezon, azért amikor visszajöttem, nagyon hátul állt a csapat, és még talán a 5.-6. helyen zártuk akkor még a bajnokságokkor.
0: A szurkolók akkoriban legfeljebb csak pletykákból értesülhettek arról, hogy a csapat házatáján pénzügyi problémák vannak. A játékosok körében azonban ez egyre több nehézséget okozott. Ebben a helyzetben Lipcsei Péternek csapatkapitányként amellett, hogy a vezetőséggel tartotta a kapcsolatot, az öltözőben is empatikusnak kellett lennie.
4: Hát igen, ugye az folytatódott, hogy ugye nagyon nagy anyagi problémák voltak, hiszen 8 hónapig nem kaptunk fizetést, és ugye én voltam a csapatkapitány, engem választottak mindig a játékosok, és ebből a szempontból azért volt rossz, hogy ugye nekem kettős dolgot kellett, tehát a vezetők felé is meg kellett felelnem, ugye bár, és nyilván egyértelmű a játékosok felé is. Nyilván volt olyan játékos, akinek például 1000 forintja nem volt, tehát nem tudott reggelizni, nem tudott ebédelni, és ugyebár hétről hétre nekik mindig teljesíteni kellett. Ez nagyon nagy nehézség volt, ugye ezt a szurkolók nem tudták, hiszen azért ők csak azt látták, hogy hétvégén van egy mérkőzés, ki kell jönni és próbáljunk nyerni. Hát és ez sajnos ugye odáig fajult, hogy Gere Imre bácsi lett az edzőnk, és ugyebár szinte elmentünk haknizni, valami kis pénzért kapott a klub valami pénzt, és akkor abból osztogattak nekünk ilyen 8-10 forintokat, tehát az a 3 év az nem nézett ki valami jól.
5: A vezetőség hogy kommunikálta ezt a helyzetet? Mivel próbáltak nyugtatni téged, vagy titeket, vagy neked, mint csapatkapitány, mit mondtak, hogy a játékosokat hogyan lehet megpróbálni, megnyugtatni?
4: Hát nyilván én is ezt próbáltam mondani a játékosoknak, hogy a Ferencváros soha nem fog nekünk tartozni, tehát nem lesz adósunk, és biztos, hogy meg fogjuk kapni a járandóságunkat. Ugye csak hát, akinek mondjuk családja van, gyereke van, annak nagyon nehéz megmondani, hogy te nem tudsz bemenni akárhova, mit tudom én, a pékhez, vagy a húsboltba, hogy te fradista vagy, hanem ott nyilván fizetned kell, és hát nem volt miből. Ez ebből a szempontból nagyon nehéz volt, de hát hála Istennek túléltük.
0: 2006. június 1-e. Az MLS felleviteli licencadó testülete valamennyi klubnak megadta az engedélyt a részvétel az NB1 2006-2007-es idényére. A Ferencváros azonban a Honvéddel együtt csak feltételes licencet kapott. Az ötfehéreknek folyamatos beszámolási kötelezettségük volt az Üllői úti ingatlan éppen aktuális pályázatának alakulásáról, illetve a pénzügyi helyzetükről. Mielőtt még jobban belebonyolódunk a rendkívül szövevényes történetbe, érdemes tisztába tenni, hogyan is zajlik a licenc kiadásának folyamata. Ebben a korábban az MLS főtitkáraként is dolgozó Elbert Gábor volt a segítségünkre.
6: Hogy a világ sportja nem csak a futball, de elsősorban a futball és a többi sportág leginkább a labdarúgásról, meg az ottani szabályozókról veszi a mintát, hiszen az mozgatja meg a legtöbb embert, meg a legtöbb pénzt. Ez egy folyamat, tehát hogy a szezon második felében már a klubok készülnek arra, hogy beadják a licencet. Másodosztályban nagyon izgalmas, hogy beadnak első osztályú, de hogy mondjuk a négy közébe jut másodosztályú klub, akkor akár a nemzetközi licencet is kérheti. Ha nem kéri és nem kapja meg, akkor ha megnyeri a kupát, sem tud nemzetközi kupában indulni. Ennek vannak nyilván infrastruktúrális feltételei, vannak sportszakmai feltételei, és vannak gazdasági feltételei. Ez egy új embernek, aki nem ért hozzá, nagyon bonyolult, de ma már a klubok úgy vannak összerek, hogy mindenhol vannak olyan szakemberek, akik ezt évről évre megcsinálják, nekik pedig ez gyakorlatilag egy kész dokumentum tár, amit mindig a változó szabályok szerint egy kicsit frissíteni kell, meg nyilván az aktuális infrastruktúrás feltételeket, az aktuális számokat pénzügyben be kell írni, tehát ez nem ördöngősség akkor, hogyha egy klub ebben már gyakorlott.
0: 2006. június 2-a. A 2005-2006-os kiírás utolsó fordulójában a Ferencváros Sopronban vendégeskedett. A mérkőzés 14. percében a Fradi Alexander Bejerszki góljával vezetés szerzett, amit a soproni Bagoly Gábor a 88. percben kiegyenlített, így a találkozó 1-1 és döntetlennel végződött, a zöldfehérek pedig a 6. helyen zárták a bajnokságot. Ekkor még senki sem sejthette, hogy a Fradi legközelebb több mint 3 év múlva, 2009. augusztus 1-én játszott ismét NB1-es mérkőzést. A Sopron elleni bajnokin Kemenes Szabolcs állt a zöldfehérek kapujában, s elmondása szerint meg sem fordult a fejükben, hogy egy ideig ez volt a csapat utolsó élvonalbeli találkozója.
2: Figyelj, nekünk nem volt kétségünk afelé, hogy maradunk NB1-esek. Tehát főleg gondolj bele, tele voltunk fiatallal, ott voltam én is, végre végigvéthettem egy fél évet, és tisztán emlékszem az egész történetre, hogy pár nappal, azt hiszem a szombaton vagy pénteken talán mi kezdtük volna bajnokságot, nem emlékszem egész pontosan, és azt hiszem szerda este, egy esti híradóban értesültem arról, hogy a Fradit kizárták. Tehát, hogy ennyire közel voltunk már az új szezon kezdetéhez, tehát tényleg pár nap volt hátra, hogy kezdődjön a szezon. Tehát mi az egész felkészülést úgy csináltuk végig, hogy persze, megyünk NB1, megyünk tovább, klubnak vannak nehézségei, majd megoldják. Tehát, hogy bennünk a legkisebb kételj nem volt afelől, hogy ne lennénk NB1-esek a következő szezonban, és mondom, az egész felkészülést így csináltuk végig, és akkor 2 vagy 3 nappal az első meccs előtt ilyen bombaként robbant a hír, hogy hát nem leszünk NB1-esek. Az kemény volt, igen.
0: 2006. július 13-a. Bizonytalanná vált, hogy indulhat az NB1 2006-2007-es idényében a Ferencváros és a Vác, miután megérkezett az MLS-be a másodfokú licencadó bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata. A váciak nem kaptak rajtengedélyt, a ferencvárosiak feltételes licencét pedig visszavonták, mert nem teljesítették maradéktalanul a június 1-én megszabott feltételeket. Váratlan fordulat azután, hogy a bajnokság néhány nappal korábbi sorsolásánál Kisterek István az MLS elnöke még úgy nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A Fradi NB1-es indulás elől minden akadály elhárult. Kisterek István nyilatkozatát Katona László felolvasásában hallják.
7: Szerda délelőtt a sorsolást megelőzően látva a Ferencváros hiánypótlására vonatkozó iratait, amelyet az MLS fellebbviteli bizottságához juttatott el, azt tapasztaltam, hogy a klub 100%-ig eleget tett a bizottság kérésének. Elhárult az akadály a Ferencváros indulása elől, ezért jelentettem be a sorsolást megelőzően, hogy a zöld-fehérek is szerepelhetnek az élvonalbeli bajnokságban. Megtörtént a sorsolás, ám a kizárólag szakmai és gazdasági emberekből álló licenszadó bizottság megvizsgálta a Ferencváros helyzetét, írásba foglalta a kifogásait, ezeket közölte a szövetséggel, s eszerint visszaveszi a klubtól a számára korábban feltételesen megadott indulási engedélyt.
0: A meglepő fordulatra a zöldfehérek hivatalos közleményben reagáltak. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
8: A licenszadó bizottság a Ferencvárosnak megadta a labdarúgó csapat 2006-2007-es első osztályú bajnokságban való induláshoz szükséges engedélyt. Tekintettel a folyamatban lévő befektetői tárgyalásokra, a testület kérte, hogy a Fradi rendszeres időközökben adjon jelentést az egyeztetések állásáról. A július 5-i jelentésben az FTC a valóságnak megfelelően jelezte, hogy jól lehet a tárgyalások folyamatosan zajlanak, július 5-ig a korábbi jelentéshez képest lényeges változás nem történt. Ezt a megállapítást nehezményezte a licenszadó bizottság, kedvezőtlen határozatot hozva a másodfokon a Fradi számára. Azóta a befektetői tárgyalások során számos kedvező változás következett be. A bizottság határozata ellen az FTC fellebbezéssel él, amelyet Tepsics Ignác cégvezető péntek reggel személyesen visz be az MLS-be. A befektetői tárgyalások kedvező alakulásáról még a szerdai sorsolás előtt az FTC tájékoztatta Kisteleki István MLS elnököt, aki ennek ismeretében jelenthette be a nyilvánosságnak, hogy a Fradi indulhat a bajnokságban. A fellebbezést hivatalosan a szövetség elnöksége a közeli napokban bírálja el.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A játékosok az első fokú döntés után sem aggódtak, Lipcsei Péter csapatkapitány szerint eleinte nem gondoltak arra, hogy a Ferencvárost valóban kizárják az NB1-ből.
4: Nem, hát abszolút bíztunk benne, hogy én is abba bíztam, hogy ezért Ferencváros nem fognak kizárni, és mindenki bizakodóak voltak, de hát ez megtörtént, és ahogy te is mondtad, ez emellett még lehetett volna 4-5 csapatot ugyanúgy kizárni, mert ugyanebbe a cipőkbe jártak, de ezt nem tették, hanem egyedül csak a Ferencváros zárták ki.
0: 2006. július 17-e. Az idős sürgetett, így nem kellett sokat várni az újabb döntésre. 4 nappal később a másodfokú licenszadó bizottság összeült, és megadta az engedélyt az élvonalbeli indulásra a Fradinak. Tette mindezt a testület elnökének, Kamarás Istvánnak a tudta nélkül. A korabeli beszámolók alapján a hétfős bizottságból 5 voltak jelen, de ez is elég volt a titkos szavazáshoz, s végül 3-2 arányban az a döntés született, a Fradinál minden rendben van, indulhat az NB1-ben. Úgy tűnt tehát, a nyugvópontra került az ügy, ám 2 nap múlva újabb fordulat következett. Az MLS elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hatályon kívül helyezi a fellebbviteli licenszadó bizottság döntését, és a testület tagjait Kamarás István elnök kivételével visszahívja. Az elnökség elrendelt egy új másodfokú licenceljárást. Kisterek István MLS elnök a Nemzeti Sportban nyilatkozott a történtekről. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező szerepében Tóth Béla, Kisterek István válaszait Nyágúj Gergely olvassa fel.
1: Elnök úr, el tudja képzelni, hogy a spanyol vagy mondjuk a moldovai bajnokság rajtja előtt 1 héttel a csapatoknak, a szurkolóknak fogalmuk sincs arról, kik vesznek részt az első osztályban? Már megbocsásson, de ilyen zűrzavar talán még sosem volt a sportágban, felelős pedig nincs. Egyik bizottság jön a másik után, kiigazodni lehetetlenség.
9: Pedig van felelős. Én. Minden felelősséget magamra vállalok, még azt is, amit nem kellene. Én irányítom a szövetséget, így kötelességem azonosulni minden döntésével, s persze minden hibájával is. Mert például az a hétfői licencadó bizottság ülés kapitális hiba volt. Nem az, hogy összeült, arról magam is tudtam, hanem az, ami ott történt.
1: Mi lesz a Ferencvárossal? Mert azt ön sem gondolhatja komolyan, hogy a pénztelen, egyik napról a másikra élő magyar futballban van 15 tőkerős csapat, és csak épp a Fradival akad gond.
9: Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy mindenki megértse, a licencadó bizottság normális körülmények között az UEFA előírásai szerint dönt. Mi, és ezt nyugodt szívvel kijelenthetem, így is megpróbáltuk a lehető legalacsonyabbra tenni a lécet, ám a Ferencváros a jelek szerint még ennek a minimumnak sem tud megfelelni. Az UEFA szeptemberben mind az 52 tagállam dossziéját átnézi, ellenőrzi a licenceket, és az EB rendezésért folytatott harc finisében egyszerűen nem lenne értelme szembefordulni az Európai Szövetséggel. Szerda reggel találkoztam Ináncsi Miklóssal, az FTC elnökével, s elmondtam neki. Ha a csapat mégis licencet kapna, az idény közben csődbe menne, az NB3-ig kellene száműzni. Ez a szabály. Ennél már az is jobb, ha most az NB2-be kerülnek. De erről majd az új másodfokú licenceljárás dönt.
0: 2006. július 21-e. Megalakult az MLS új fellevviteli licencadó bizottsága. A névsort nem hozták nyilvánosságra, ám az kiderült, hogy a korábbi testület elnöke, Kamarás István nincs a tagok között, ő ugyanis írásban jelentette belemondását. Ennek szövegét Regős László Pál narrálásával idézzük.
8: 2003 óta működik a licencadó testület fellebbviteli bizottsága, melynek tagja és nem régóta elnöke is voltam, már mindkettőről lemondtam. Távozásom nincs összefüggésben az utóbbi időben történt eseményekkel. Különben is abban állapodtunk meg az MLS vezetőségével, hogy az adatok bizalmas jellege miatt nem nyilatkozunk.
0: 2006. július 25-e. Az MLS fellevviteli licencadó bizottsága úgy határozott, hogy a Vác megkapja az élvonalbeli bajnokságban való induláshoz szükséges licencet, a Ferencváros azonban nem. A döntésről Tepsics Ignác, az FTC sportigazgatója a Kossuth Rádióban beszélt.
10: Elkeserült vagyok meg az, hogy döbbenet, meg keresem a szavakat, az enyhe túlzás. Bár hozzá kell tenni, hogy bizonyos körökben már régóta forgott ez a lehetőség, hogy ugye a Vác meg fogja kapni, minket pedig ki fognak zárni. Gyakorlatilag semmi információval nem rendelkezünk. Azóta se kaptunk, mióta a 19-én meghozták a döntést, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége meghozta a döntést, a licencadó bizottságot ugye menesztette, semmiféle információt hivatalosan semmit nem kaptunk, semmire nem tudtunk reagálni, természetesen bíztunk az igazunkba, és most is hiszük, hogy igazunk van, a döntés megszületett, én elsősorban azoknak a családjától kérek elnézést, akik ezt a kettő és fél évet végig szenvedték, azoknak a munkatársaimnak a feleségétől, családtagjaitól szeretnék elnézést kérni, akik nem kaptak fizetést, illetve azoknak a családtagjaitól, akik a párjuk hazament és ideges volt és szenvedett azért, mert a Ferencváros ilyen helyzetben volt. Így szeretnék elnézést kérni az én családomtól, akinek az egzisztenciáját, a családi harmóniáját a Ferencvárosi tönkretettem.
11: Elnézést kérsz, de hát mi lesz továbbra az egzisztenciákkal a másodosztályban?
10: Nincs másodosztály, nincs egzisztencia. Ez egy olyan helyzet, ami 107 év óta nem fordult elő. Természetesen biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában van tovább. Kérdés, hogy kivel.
11: Mégis tegyük tisztában, mi az, aminek nem felelt meg a Ferencváros? Mi az, amiről nem kaptatok
10: tudjuk,
11: választ?
10: Nem tudjuk.
11: Valahol el kell indulni a Fradinak, mert most már nincs fellebbezési lehetőség.
10: Hát eddig se volt, hogy elmondjam, vagy elmondanám. Eddig is olyan szituációk, olyan határozatok születtek, amelyek eddig nem voltak, és ennek ellenére ugye mi úgy gondoltuk, egy megfelebbezhetetlen, egy visszavonhatatlan határozat született, és ezt valamilyen formában anulálta ez a 7-tagú bizottság. Én gondolom, hogy ők becsületesen tették a dolgukat. Remélem, hogy csak a dolgukat tették.
0: A végleges döntésről a csapat az aznapi edzés követően az öltözőben értesült. Lipcsei Péter csapatkapitány magazinunknak felidézte a történteket.
4: Már vége volt az edzésnek, amikor bejöttünk és hallottuk, viszont nyilván ezt az ember még ott a jelen pillanatban nem tudta fölfogni. Tehát mindig, hogy játékosok egymás mellett ültünk az öltözőbe, és akkor, hogy mi lesz, beszélgettünk, nem tudtuk elképzelni, hogy ez előfordulhatott, és akkor utána ezzel szembesülni kellett, hogy ez sajnos ez már tény, és a másodosztályba kell folytatnunk. Nehéz volt, természetesen úgy mentünk neki mindig ennek az egy évnek, hogy rögtön az első évben már vissza kell jutnunk, és hát amit az előbb elmeséltem, vagy elmondtam, ezek a különböző okok miatt nagyon nehéz volt, hiszen mondom, volt olyan játékos, akinek tényleg nagyon anyagi gondjai voltak, természetesen nem is tudott a csapat, vagy a vezetőség igazolni, hiszen nem volt pénz is olyan játékosokat odahozni, akik a megfelelő lettek volna, nyilván, mert az mind pénzbe került, nagyon nehéz volt az első év elkezdeni, nyilván, hogy amikor elkezdtük is, amit mondtam, hogy a Jászapát első mérkőzésen telt ház volt, mindenkit nagyon motivált az, hogy rögtön az első évben nekünk föl kell jutni, föl kell kerülni, de viszont nyilván sajnos ez nem sikerült.

0: A döntés másnapján a Nemzeti Sport ezzel a címmel jelent meg. Ferencváros, kizárva. Tepsi Csignálc alaphasábjain reagált a döntésre. Tóth Béla felolvasásában hallják a nyilatkozatot.
1: Ez az a hír, amit nem szeretnék kommentálni. A logika és az észérvek most messze kerültek tőlem. A fájdalom és a kétségbeesés viszont olyasmit mondatna velem, amit később megbánnék. Úgyhogy inkább magamban tartom a véleményem.
0: A csapatot irányító vezetőedző Gelle Imre lesújtva, gyászhangulatban nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
2: Nem véletlen látja rajtam a fekete ruhát, a nyakkendőt levettem, úgyhogy ma én gyászolok, gyászolom azt a csapatomat, amelyiket igazából feltámasztottuk, és mégis megalázták. Úgy gondolom, hogy valakiknek ezzel el kell számolni mindenféleképpen, hiszen ez az együttes talán mondhatom azt, hogy a legjobban odafigyel a média, és legtöbb szurkolója van. Most ezeket az embereket semmi körülmények között nem szabad becsapni. Mi igyekeztünk mindig mindenkor saját gyengeségünket is elmondani nekik. Hálásak voltak ők erre, vevők voltak erre. A felkészülésünk úgy sikerült, hogy bizony reménykedtünk arra, hogy nagyon jó rajtot veszünk. Ezt elvették tőlünk, úgyhogy mi nem kiestünk, minket kizártak.
3: Becsapottnak érzi magát a játékosokkal együtt?
2: Természetesen, rendkívül csalódott vagyok, becsapottnak érzem magam, és nagyon-nagyon nehezményezem azt, hogy olyan döntést hoztak, ami a sportszakmától teljesen idegen.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kemenes Szabolcs, a Ferencváros akkori kapusa arról beszélt magazinunknak, milyen érzések keringtek benne a hír hallatán.
4: Először ugye kicsit ez a nem hiszed el kategória, aztán úgy hagyod egy picit ülepedni, hogy most mi van, és már biztos csak kamu, meg biztos még van idő, majd megoldják. És akkor másnap az öltözőben ott eléggé világossá vált, hogy ezt nem fogják tudni megoldani, és ugye ebből tényleg MB2 lesz. És ott is Imre Bának egyébként az a végtelen nyugalma, az nagyon-nagyon sokat nyomott a labba, hogy a keret az... az úgy kezelte, ahogy.
0: Leandrót, a fradi brazil származású futballistát is meglepték a fejlemények, igaz, őt ekkoriban már közvetlenül nem érintették a történtek, hiszen néhány héttel korábban a Debrecenhez igazolt.
5: Nagyon meglepődtem, amúgy még azért volt ott pont a Vokmirot játszott, még ő is a Fradiba együtt játszottunk korábban, és akkor itt beszélt, hogy ezt nem is tudtunk elhinni. Az ember nyilván mondtak, hogy van a probléma, de az ember általában mindig megoldottak ezeket a szezon kezetére, és nem tudom, szerintem valamelyik meccset játszottunk talán külföldön, vagy itt volt egy meccs, akkor még nem játszottam Debrecenbe, és akkor körülbelül akkor szerintem pont a szezon egy hét kezet előtt akkor volt ez a kizárás, hogy valami ilyesmi volt.
0: A döntés érthető okokból sokkolta a ferencvárosi szurkolókat, akik elérkezettnek látták az időt a cselekvésre, s kora délután a csapat Üllői úti székházánál gyülekeztek. A történtekről Virányi Zsolt tudósított a Kossuth Rádió Kívánság reggel című műsorában.
6: Igen, itt voltak az éjszakai órákban, kora reggel még szintén szurkolók, és bizony ők aztán elég nagy szemetet hagytak itt az Üllői úti székház előtt. Épp ezért azt is írtam fel a papíromra, hogy szemét, azaz szemét a köbön, ez jellemezte a ferencvárosi Üllői úti székházát, és az előtt lévő terület, az a Könyves Kálmán körút mentén az éjszakai órákban, ahogy előbb is mondtam, rengeteg sörös és boros üveget, és műanyag palackokat, flakonokat, az Öltvér Klub pályamunkásai és a közterület fenntartók, ők közösen takarították el ezeket a járdáról. Ezt Lipcsei Péter is egyébként megerősítette. Mi a jelenlegi helyzetet illeti, jól végezték dolgukat a munkások, mindent eltakarítottak, és ami a falfirkák illeti, arról azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy természetesen itt obszcén, tráger kifejezések tömkelege, és elsősorban a vezetők, azok, akiket támadnak a szurkolók. Azért két idézet, ami mindenképpen meg lehet említeni. A Fradinak vége, ez az egyik, az elkeseredett szurkolóktól. A másik, hogy vezetőség takarodj, ezt a Népligeti metró aluljáróban olvashatjuk. És ha már a metró aluljárót említem, azért mindenképpen békésít a hangulat, ez az egyik legfontosabb hír. Rácsokkal, kerítésekkel vették körül az Üllői székházat, pontosan ugyanúgy, mint egy nemzetközi mérkőzés előtt. Mindössze 2-3 szurkolót látok most, akik itt gyülekeznek, szurkolók lehetnek, és mindenképpen a békésebbek közé tartoznak, és elkeseredettek, ami ebben a helyzetben érthető. Ami a játékosokat és Gellei Imrét, az edzőt illeti, ők ilyenkor már normál esetben hátul edzenek a pályán, és készülnek a bajnoki rajta, de ez egy másik szituáció. Most az öltözőben vannak, hogy pontosan kik mondanak ott nekik beszédet, kik, és milyen körülmények között tudatosítják, és mondják el nekik a jelenlegi helyzetet, és azt, hogy mi vezetett idáig, azt még nem lehet tudni. Rendőrök biztosítják bent a székházban a rendet, de egy a lényeg, hogy a játékosok most nem edzenek, hanem épp beszédet hallgatnak.
0: A tüntetésen a szurkolók mellett a klub vezetői és játékosai közül is többen megjelentek, így Udorácz Milán a csapat tartalék kapusa is, aki Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
7: Az az igazság, hogy napok óta nem azt mondom, hogy tudtam, de sejteni lehetett, hogy ez így fog történni. Beszéltem emberekkel, akik ezt a dolgot már majdnem 100%-ig tudásomra jutották, de az, hogy én itt részt vettem a sajtótájékoztatón, az annyit jelent, hogy a Lipcsei Peti felkért meg, megkért bennünket a Keller Józsival, hogy vegyünk részt, ez jelent valamit. Én azt gondolom, hogy ebből lehet kiindulni, hogy akik a Fradiért élnek, még mindig úgy gondolom, hogy egy nagy szó, hogy ezek az emberek tehetnek a jövőbe is valamit azért, hogy ez a klub talpa maradjon. Természetesen a szurkolóinkkal együttvéve, és nagyon fájó ez a dolog, de lehet, hogy egy megtisztulásnak a kezdete lehet, és lehet, hogy ott tesz ez a Ferencvárosnak ez a döntés, hosszú távon majd ki fog derülni, meg tudunk tisztulni, és egy új lendületet véve azt gondolom, hogy Ferencvárosnak komoly jövője lehetne.
8: Szerda délelőtti edzés elmaradt, viszont az öltözőben nem jelent meg egyetlen vezető sem, aki elmondta volna nektek, hogy most hogyan tovább.
7: Hát erről beszéltem, ez jellemezte eddig ezt a klubot, hogy amikor a napos oldalon kellett tündökölni, akkor ott volt. Nagyon sokan, amikor kicsit árnyékosabb a helyzet, akkor eltűntek az emberkék a stadion környékéről. Én úgy gondolom, hogy a felelősséget meg kell találni, nem kell szégyelni, megkeresni őket, és pellengére kell állítani. Ki kell mondani feketén-fehéren, hogy bűnösök, mert tönkretették ezt a nagyon nagy múltú klubot.
8: Udvarász Milánnak mennyivel tartozik a Ferencváros nagyságrendileg?
7: Udvarász Milánnak sokkal tartozik a Ferencváros, de Udvarász Milán sokkal tartozik a Ferencvárosnak, én úgy gondolom.
8: És anyagilag, számszerűleg hány havi fizetésed vagy prémiumot?
7: Én ebben az évben még egy fillért nem kaptam, ez az egyik rész a dolognak, a másik része meg az, hogy még 2004-es prémiumokkal is tartoznak, de nem azt gondolom, hogy ez egyénekről szól ez a történet, hanem ez a Fradiról szól, és én úgy gondolom, hogy itt a Fradiról kell, hogy szóljon a továbbiakban, és a történet nem arról, hogy egyénileg ki mit szeretne, kinek mi az érdeke, hanem csak a Ferencvároshoz szóljon a történet.
0: A klub székházánál a Ferencvárosi Szurkolók Szövetsége részéről Magyar Balázs mondott beszédet. Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a drukkerek és a klub vezetőségek között egyre ellenségesebb a viszony. Az FSS három pontból álló kiáltványt tett közzé, amely így szólt. Narrátor Regős László Pál.
9: 1. A Ferencvárosi Tornaklub egésze, ezen belül különösen a labdarúgó szakosztály válságban van. 2. Az FTC-t a klub korábbi és jelenlegi vezetői juttatták ide. Őket terheli a felelősség. Szinte kizárólagosan. 3. Lássuk tisztán, amennyiben mégis az NB1-ben kezdjük meg az új szezont, az semmit sem változtat a helyzeten és a klub vezetőinek felelősségén.
0: A bejelentés után sajtótájékoztatót tartott a Ferencváros, amelyen Ináncsi Miklós klubának is jelen volt, az ftc.hu beszámolója szerint többek között ezt mondta. A szöveget Szegő Tibor idézi önöknek.
10: Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre. Így kötöttük meg a szerződéseket, így tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hideg zuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.
0: A sajtótájékoztatón dr. Petró László a klub jogi képviselői szót kapott. Felhívta a figyelmet arra, hogy az MLS-nek nem állt jogában újabb licencadó bizottságot felállítania, továbbá, hogy a szövetségnek mind közhasznú szervezetnek kötelessége nyilvánosságra hozni, hogy az egyes testületek tagjai miként szavaznak, kiszavazott igennel és kiszavazott nemmel. Azt is megerősített, hogy a Ferencváros az ügyészséghez, a polgári bírósághoz, valamint az Európai Labdarúgó Szövetséghez fordul az elmúlt időszak jogellenes történései miatt, s azt reméli, az említett szervezetek rövid időn belül gyorsított eljárás keretében megsemmisítik az MLS licencadó bizottságának döntését, melyel kizárta a Ferencvárost az első osztályból. Az ftc.hu klub legendája, a magyar futball egyetlen aranylabdása Albert Fúrián is reagált a történtekre. Az írott anyagot Regős László Pál felolvasásában idézzük.
9: Nagyon sok nehéz időszakot átéltünk már az évtizedek során. 1953-ban az állampárti hatalom Kinizsivé változtatta a klub nevét, de azt kell, hogy mondjam, akkor sem volt ilyen rossz a helyzet, mint ma. Akkoriban legalább nem voltak megélhetési problémái a játékosoknak, mint mostanság jó néhánynak. Rendkívül csalódott vagyok, hiszen nagyon bíztam abban, hogy elindulhat az élvonalban a csapat, a mi csapatunk. Mert aki napról napra látta őket edzeni, játszani, az tudja, hogy ez a mi csapatunk, hiszen ezek a fiúk szeretnek itt lenni, jól érzik magukat az Üllői úton. Még az elmúlt napokban, amikor már bizonytalan volt a helyzet, akkor is olyan felhőtlenül jókedvű, önbizalommal és becsvágyjal teli csapat dolgozott, amit öröm volt nézni, ezért nagy dicséret illeti a szakmai stábot. Véleményem szerint a történtek után egy olyan gárda indult volna a bajnokságban, amely komoly célokért is harcba szállhatott volna, de ettől megfosztottak minket. Ez a döntés a sport minden tisztességével, íratlan szabályával összeférhetetlen.
0: A Ferencváros esetében a hírek legalább 350 millió forintos tartozásról szóltak, amit egyébként a zöldfehérek soha nem is tagadtak, inkább azt sérelmezték, hogy rajtuk kívül még bőven akadt klub az élvonalban, amely hasonló gondokkal küzd. A szabályok szerint egyébként több más szempont mellett a licencadó bizottságnak három fontos részletet kellett megvizsgálnia. Szükség volt az auditáló pénzügyi kimutatására, nem állhattak fenn az átigazolások után lejárt kötelezettségek, és nem lettek az alkalmazottakkal szemben lejárt tartozások.
9: A másodfokon döntő testület tagjai ekkor még névtelenségbe burkolóztak. Az MLS 7 pecsétes titokként őrizte a testület névsorát. A Fantom Bizottság egy tagja, Laszkó János azonban vállalta a nyilvánosságot, és az M1 Napkelte című műsorában nyilatkozva igyekezett elmagyarázni, hogyan született meg a nagy indulatokat kiváltó döntés a Ferencváros kizárásáról.
11: Ez úgy indult, hogy ez egy kis rövid bizottsági ülés lesz, hisz anyagok voltak előtte, egy bizonyos technikai részt át kell lépni, hisz a bizottság rosszul, jogilag ugye rosszul döntöttek, nem a licenc szabályzatnak megfelelően, és ezért ezt fölül kell vizsgálni, és helyre adni ezt a döntést. És amikor leültünk és elkezdtük, hogy hát egy óra alatt végzünk, akkor kiderült, hogy nem végzünk egy óra alatt, és azt mondtuk, hogy ha ez a mi döntésünk lesz, a mi felelősségünk, akkor igenis nézzünk át minden anyagot, és akkor elkezdtük ilyen halom több ezer oldalos paksamétát átnézni. Nyilvánvalóan azokat a részeket, ahol mondjuk a diplomák voltak mondjuk igazolva, vagy a különböző egyéb dolgok, amit egy ilyen licenc beadáshoz kell, én magam sem hittem, hogy ennyi minden kell, még mondjuk a pályamunkásnak is majdnem a végzettsége. Tehát nyilvánvalóan a gazdasági rész, és arra a része mentünk rá, arra a három része, amely kifogásodnak mégpedig ugye, hogy az auditot a Ferencváros nem kapta meg első menetbe, tartozása volt játékossal szemben, és a harmadik pedig pozitív saját tőke hiánya.
9: 2006. július 27-e. Az FTC.hu beszámolója szerint elnökségülés keretében Ináncsi Miklós klubelnök lemondott posztjáról, de miután áttekintették az elmúlt hónapok dokumentumait, történéseit, és megállapították, hogy a kialakult helyzetért nem Ináncsi Miklós terheli a felelősség, az elnökségi tagok egy tartózkodás mellett nem fogadták el a lemondást. Ugyanezen a napon a Ferencváros beadta nevezését az MB2-be, Gellei Imre a csapat vezetőedzője pedig megdöbbenve nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be önöknek, a kérdező Tóth Béla, Gellei Imre válaszait Szegő Tibor idézi.
12: Hogyan tudta meg?
10: Kedvesen néztem a televíziót, ott hallottam először a döntésről. Aztán felhívott Ináncsi elnök úr, és közölte, hogy a csapatot kizárták az MB1-ből.
12: Meglepődött?
10: Meg. Azt gondoltam, a futball szakmai szempontok többet számítanak. A magyar futball vezetőinek nem lett volna szabad hagyniuk, hogy egy olyan műhely, mint a Ferencváros eltűnjön az élvonalból. És nem csak a 105 éves NB1-es bajnoki múltra és a régmúlt egyéniségeire gondolok, hanem a mostani csapatra.
9: 2006. augusztus 12-e. A Ferencváros története első NB2-es meccsét játszotta az Üllői úton a Jászapáti csapata ellen, a találkozót a Fradi Lackó Zsolt 83. percben szerzett góljával 1-0-ra megnyerte. Kemenes Szabolcs, a zöld-fehérek kapusa magazinunknak felidézte azt a mérkőzést, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen volt az NB2-ben szerepelni.
4: Figyelj, az egészen elképesztő szürreális élmény volt. Tehát már a bemelegítésnél tizenvalány ezeren voltak a stadionban, és emlékszem, tiszta 1-0-ra nyertük Lackó Zsolti fejesére, ez a 83. perc valami ilyes, tehát egy nyögvenyelős meccs volt nagyon, de emlékszem, hogy még a vendégszektort is, azt hiszem, a 10. perc környékén meg kellett nyitni, annyian voltak még a stadionon kívül. Tehát totális, full csontelt ház volt az Üllőjén az első NB2-es meccsünkön. Hát azt gondolom, mondanom se kell, hogy milyen élmény volt ott 19 évesen.
13: Sejtem a választ erre a kérdésed, azért mégis jobb egy profilabdarúgótól hallani. Nagyon más volt az NB2 színvonal az NB1-hez képest?
4: Nagyon más volt, és ugye abból a szempontból nagyon más egy ilyen megmérettetés, hogy az elvárások teljesen mások. Tehát ugye, míg az NB1-ben tudták a szurkolók is, meg mi is, hogy ez a középmezőny környékére vagyunk most épp jók, ugye az NB2-ben nem lehetett kérdés, hogy nekünk vissza kell jutni. És ebből adódóan minden egyes meccset ugye meg kell nyerni. Ugye akkor még egy feljutó volt, keleti csoport, nyugati csoport NB2-ben, és mind a két csoportból egy-egy feljutó. Ebből adódóan ugye minden egyes meccsen esélyesként léptünk pályára, de mondom a végén azzal nem számolt. Ha jól tudom, valami nem tudom, 20 pontot vertünk a harmadik helyezetre, vagy valami ilyesmi, 15-öt. Csak azzal nem számoltunk, meg nem számolt senki szerintem, hogy Nyíregyháza ilyen jó szezont fog futni.
9: A történtek után az anyagilag nehéz helyzetben lévő játékosok közül többen is úgy döntöttek, elhagyják a klubot. Lipcsei Péter is kapott ajánlatot, ám számára egyértelmű volt, hogy marad a zöld-fehéreknél, ugyanakkor megérti azokat, akik az anyagi biztonságuk érdekében a távozás mellett döntöttek.
14: Nagyon nehéz volt, mert engem is kerestek csapatok, és nyilván egyértelműt én mondtam, hogy nem szeretném elhagyni a süllyedőhajót. Ugye szokták mondani, hogy a kapitány hagyja el utoljára a süllyedőhajót, én ezt így tettem. Nyilván nem bántam meg, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, de hogy visszatérve arra, hogy azok a játékosok, akiknek sajnos anyagi problémái voltak, nyilván nekem azért annyira súlyos anyagi problémáim nem voltak, hála Istennek, mert amikor én kint voltam Portugáliában, akkor én tudtam félrerakni azért pénzt, és ebből próbáltam én is segíteni a játékosokat. De egyáltalán nem forgott nekem az eszembe az, hogy én itt hagyom a Ferencvárost. Én azt úgy éreztem, hogy nyilván a bajba is itt kell maradnom. Természetesen mindig ugye mindig a rossz oldalon voltam, de hát most ez volt. Tehát én azt gondolom, hogy talán így jobban megbecsültek az emberek, tehát a most 54 évesen elgondolkodva szerintem most azért jobban megbecsültek engem, mint egy pár embert, de nyilván azok a játékosok, akiknek anyagi problémáik voltak is, hogy el kellett mennie, azokat is meg lehet érteni.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Leandro a 2006-2007-es idényt már a Debrecen színeiben kezdte el, azaz a Ferencvárossal ellentétben ő maradt az NB1-ben. Igaz, nem saját akaratából, a klubnak ugyanis nagy szüksége volt az érte kapott pénzre.
5: Nem, semmiképp. Még sőt, amikor kezdtünk a felkészülés, nyilván voltak ilyen hangok, de szerintem ott senki nem panikolt, vagy senki legalább nem hitt, hogy itt bármit meg fog történni. Nekem akkor nem akkor lejárt volna le, nekem decemberre járt volna le szerződésem. Már akkor tárgyaltunk a Vestel, vagy nem, már nem Vestel, akkor már lehet, hogy T-Mobile volt, akkor a vezérigazgató, és akkor Gelenye Imre volt az edző. Velük tárgyaltam a hosszabbításról, úgyhogy, de utána azt éreztem a klub oldalról, hogy ők inkább el akarnak adni, az anyagi helyzet miatt is, hogy jöjjön valami kis pénz. Akkor kerültem Debrecenbe, mindenki azt mondja, hogy ott hagytam a csapat másosztályban, mindig kapom ezt egy kicsit vissza, de amikor igazoltam Debrecenbe, akkor még nem volt kizárva a Fradi, azért ez egy 2-3 hét előtte, amikor elmentem, úgyhogy nyilván utána szerintem akkor se senki nem hitt volna, hogy ez megtörténik, hogy kizárják a csapat az első osztályból.
0: 2006. szeptember 5-e. Első fokon nem jogerősen megsemmisítette a labdarúgó szövetség határozatát és a felleviteli licencadó testület döntését a Ferencvárossal kapcsolatban a fővárosi bíróság. A bíróság a felperes FTC ZRT keresetét egyebekben elutasította, azaz nem állapította meg, hogy az eredeti döntés értelmében a Ferencváros rendelkezik a licencjoggal. A tárgyalás után a klubjogi képviselője dr. Petró László annyit mondott, ha ez az ítélet válik jogerőssé, visszáll a május 31-i állapot, azaz a Fradinak érvényes klublicence lesz. Az ügyvéd elvben azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy a Ferencváros menet közben kapcsolódjon be az NB1 küzdelem sorozatába. Jogerős pernyerés, ám megegyezés hiány az FTC ZRT a kizárás miatt kártérítési pert akaszthat az MLS nyakába, miután a klubot 100 millió forintnál nagyobb vagyoni hátrány érte. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbezett. Az MLS fegyelmi bizottsága 25 millió forintra büntette a Ferencvárost, mert a klub licencének visszavonása miatt polgári bírósághoz fordult az állandó, választott sportbíróság helyett. A határozat szerint az együttes emellett 2007. június 30-áig nem vehet részt nemzetközi mérkőzésen, még felkészülési összecsapáson sem. A döntés ellen az időközben az FTC elnökévé kinevezett Dámosi Zsolt közleményben tiltakozott. A szöveget Regős László Pál olvassa fel.
15: Mélységes megdöbbenéssel és felháborodással vettük tudomásul a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságának jogellenes döntését, amely ismét elmarasztalta a Ferencvárost. Úgy tűnik, az MLS következetes a törvénytelen lépések sorozatában, ráadásul semmilyen fogadókészség sem mutatkozik a részükről a megegyezésre, így két lehetőség áll előttünk. Vagy annak ellenére kihátrálunk az ügyből, hogy a polgári bíróság a mi álláspontunkat osztotta, vagy folytatjuk a harcot, küzdünk tovább az igazunkért és elmegyünk a végsőkig. Pillanatnyilag egyetlen jogorvoslat áll a rendelkezésünkre, az elsőfokú fegyelmi határozat elleni fellebbezés, ami halasztó hatályú. Ha a fegyelmi bizottság másodfokon is elmarasztalja a Ferencvárost, úgy e döntés ellen a sport állandó választott bíróságához fordulunk. Az MLS alapszabálya ugyanis egyértelműen rendelkezik, és ezt a szervezetet jelöli meg jogorvoslati fórumként fegyelmi ügyekben.
0: 2006. november 24-e. Feljelentést tesz a Ferencváros. Ezzel a főcímmel jelent meg a Nemzeti Sport aznapi száma. Az írásból kiderült, hogy ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az FTC és a futballszakosztályt működtető ZRT a 2006. január 31-i előtti időszak bizonyos, jogszerűtlennek tartott döntései kapcsán. A pénzügyi és jogi átvilágítás során ugyanis felvetődött, hogy döntően a rossz határozatok miatt jutott szinte kilátástalan helyzetbe a futballcsapat és a klub. Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az FTC vezetőségének nem célja boszorkányüldözés, de szükségesnek tartja a múlt megfelelő lezárását. Ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy kiderüljön ki és miben hibázott, és hogyha volt ilyen, akkor az jár-e jogi következményekkel. A feljelentésben hanyag és hűtlen kezelés, valamint a számvitelrendjének megsértése szerepel. 2006. november 30-a. Az MLS másodfokon eljáró felleviteli bizottsága pénteken megszüntette a fegyelmi testület Ferencvárosra kirót 25 millió forintos büntetéséről és a nemzetközi meccsektől való eltiltásáról szóló határozatát. Ezt így indokolta Duda Attila, a felleviteli bizottság elnöke. A narrátor Nyágúj Gergely.
16: A PTK és a sporttörvény sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a sportklubok vitás kérdéseiket polgári bíróságon rendezzék, a FIFA alapszabálya viszont ezt megtiltja. Az MLS alapszabályából hiányzik az átmeneti megoldást kínáló lehetőség, a választott sportbíróság szerepe nincs pontosan meghatározva. Mivel ebben a kérdésben nem tiszták az MLS rendelkezései, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a Ferencváros szabálytalanul járt el.
17: 2006. december 7-e. Pert nyert a Ferencváros a Magyar Labdarúgó Szövetség ellen, miután a fővárosi ítélőtábla jóváhagyta az első fokon hozott ítéletet, s megállapította, a licenceljárás szabályainak megsértésével zárta ki a szövetség az FTC-t az élvonalból. Ezzel még nem zárult le az ügy. A klub ugyanis kártérítési igénnyel élhet a szövetséggel szemben. Dámosi Zsolt klubelnök a Kossuth Rádiónak arról beszélt, hogy abban a helyzetben milyennek látta a klub jövőjét.
18: Erre a szituációra, ami per pillanat a Fradiban uralkodik, erre meg jobb mondatot nem lehet találni, mint Churchill idézetét. Nem ígérhetek semmit, csak vért, keserves munkát, könnyeket és verejtéket. Churchill utolsó mondata viszont arról szólt, hogy igenis meg fogjuk oldani, de csak akkor, ha együtt csináljuk, azaz induljunk egy irányba, és használjuk ki a egyesített erőnket. Ez az én mondani valóm.
19: 2007. január 31-ig szól az elnökség mandátuma. Mik a legfontosabb feladatok?
18: Nagyon sok fontos feladat van, messze menőkig a legégetőbb feladat természetesen a labdarúgó RT életben tartása, a folyamatosan fizetendő összegek előteremtése, már ez sem biztosított a Fradi RT-nél, illetőleg tárgyalások arról, hogy azt az óriási adóssághalmazt, ami az RT előtt van, azt hogy lehet leépíteni. Következő három hónapban messze menőkig több munkát fogok végezni, mint azt a Fradi elnökének végeznie kellene társadalmi munkában.
17: Miközben tehát a csapat az NB2-ben szerepelt, a klub vezetése minden jogi eszköz felhasználva küzdött az igazáért, s bár ennek sok realitása nem volt, még abban is reménykedtek, hogy valamilyen megoldással a csapat visszakerült az NB1-be. Kemenes Szabolcs emlékei szerint ezek a hírek a játékosokhoz nem igazán jutottak el.
4: Ugye én akkor nagyon gyerek voltam, tehát általában ezek a hírek azért inkább az idősebbeket mozgatják, tudod, akik a csapatkapitányi karszalagot viselik, stb. De arra tisztán emlékszem, hogy ezeknél a szituációknál Imre Bának az a nyugodt aurája, az mindig azért hely irányba tette a csónakot, hogy gyerekek, ez nem a mi asztalunk, ezzel mi nem nagyon fogunk tudni mit kezdeni. Ha így lesz, ha nem. Nekünk a dolgunk az, hogy a pályán valahogy visszajussunk. És tudom, hogy ez a fajta szemlélet, meg az a fajta tényleges nyugalom, amit Imre beárasztott, azért az ragadt a csapatra. Ugye hát ezért is volt nagyon problémás, amikor ő ugye a Kecskemét elleni hazai meccs utána távozott. Igen.
17: 2007. július 3-a. A legfelsőbb bíróság helyben hagyta a fővárosi ítélőtábla döntését, amelyet a klub licencügyében hozott. 2008. február 26-a. Az FTC pártolói egyesülete keresetet nyújtott be a fővárosi bírósághoz azért, hogy megtudhassa, kik alkották azt a licencadó testületet, amelynek döntése nyomán 2006 nyarán kizárták az FTC-t a labdarúgó NB1-ből. 2008. április 7-e. Első fokon pert vesztett az MLS az FTC pártolói egyesületével szemben, azaz kiderült, a szövetségnek nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó fellebbviteli licencadó testület tagjainak nevét. 2008. szeptember 16-a. A fővárosi ítélőtábla helyben hagyta a fővárosi bíróság döntését, miszerint az MLS egyéb közfeladatokat ellátó szervnek minősül, ebből kifolyólag az ilyen feladatot ellátó testület adatai közérdekből nyilvánosak, így nyilvánosságra kell hozni a Ferencváros licencét visszavonó felleviteli licencadó testület tagjának nevét. Buda Máté az FTC pártul egyesületének szóvivője Nemzeti Sportnak nyilatkozva így kommentálta a hírt. A narrátor Szegő Tibor.
20: Nagyon várjuk, hogy az MLS minél hamarabb eleget tegyen az ítéletnek, és nyilvánosságra hozza a másodfokon eljáró licenszadó testület tagjainak adatait. A pernek nem az volt a célja, hogy az FTC-t visszahelyezzék az első osztályba, hanem annak megállapítása, vajon a fellebbviteli licenszadó testület összetétele megfelelte azoknak a szigorú előírásoknak, például volt-e benne jogász vagy könyvvizsgáló, amelyek az MLS klublicensz szabályzatában szerepelnek. Kisteleki István szövetségi elnök mindig azt emlegeti, az MLS a rend, fegyelem, törvényesség jelszójegyében működik. Kíváncsiak vagyunk, ez valóban így van-e.
17: 2008. november 5-e. Az MLS elküldte az FTC pártolói egyesületnek a fellebbviteli licencadó testület tagjainak névsorát. Albert Gábor MLS főtitkár egyúttal emlékeztetett rá, a bíróság fontosnak tartotta rögzíteni azt, hogy a nyilvánosságra hozatalról szóló ítélete semmilyen módon nem jelent állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a Ferencváros kizárása jogszerű volt-e vagy sem, miként abban a kérdésben sem jelent állásfoglalást, hogy a sportszervezet megfelelte a licencadás feltételeinek. Az MLS által a kezdetektől titokként kezelt névsortát több mint két év után vált nyilvánossá, azóta pontosan tudjuk, kik voltak a Ferencváros kizárásáról döntő bizottság tagjai. A listát Tóth Vila ismerteti önökkel.
12: Bárányos László, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának tagja. Horváth József, a Baranya megyei labdarúgó szövetség elnökségének tagja, a Kispályás női teremlabdarúgó bizottság elnöke. Lackó János, a Budapesti amatőr box szövetség elnöke. Pálfai Szilárd, a Győr-Moson-Sopron megyei labdarúgó szövetség fegyelmi bizottságának tagja. Pere József, a Fejér megyei labdarúgó szövetség fellevviteli bizottságának tagja. Riklik Anett, az MLS Szegi bizottságában dolgozó sportvezető. Szendrő Dénes, a Pest megyei labdarúgó szövetség felügyelő bizottságának elnöke.
1: A döntéshozók, amellett, hogy a klubot büntették, a játékosok karrierjére is hatással voltak, hiszen a többségük egyik pillanatról a másikra lett NB1-esből NB2-es futbolista. Kemenes Szabolcs esetében arra voltunk kíváncsiak, szerint az akkor történtek miként hatottak az ő pályafutására.
4: Azért hiányzott az az egy évem egy, tehát azért ott akkor én nagyon elkeseredve és mélyen voltam az összes többi fiatallal, a Bartalaci, Lackó Zsolt, Fitos Laci, nem is tudom ki volt még fiatalok közül, aki velünk volt, hogy azért ott úgy éreztük egy picit, hogy ott elvettek tőlünk egy év NB1-et. És azért az nem volt egyszerű, de utána azért tényleg akár én is, akár a Lackó Zsolt is ugye tudtunk külföldre igazolni majd később. De ez annak volt köszönhető, hogy a Fradi az akkor is Fradi maradt, hogyha NB2-es. Tehát, hogy ez megítélésben azért nagyon-nagyon sokat számított maga a Ferencváros név. Egy 20 év távlatából nyilván már azt mondott, hogy egy történelmi korszaknak voltál a szereplője, aminek nem mindig örül az ember, ugye mondjuk így. De nyilván azért azt is kontextusba kell helyezni, hogy a Fradi akkori helyzete azért lehetővé tette azt, hogy sok fiatal bemutatkozzon a csapatban, és később esetleg külföldi vagy NB1-es karriert is építsen. Tehát azért ezt a részt semmiképpen nem szabad elvenni a klubtól. Nyilván a mai napig egy ilyen, nem mondanám fájó emléknek, mert ez túlzás. Egy érdekes élmény, tényleg egy érdekes emlék, hogy pont ebben a történelmi időszakban tudtunk részesei lenni a Fradinak.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Bár sokan abban reménykedtek, hogy a Ferencváros NB2-es tagsága rövid életű lesz, a zöldfehérek három másodosztály idény után a 2008-2009-es kiírás végé jutottak vissza az NB1-be. A számvezetés követő első javonábeli meccsre 2009. augusztus 1-én 10.000 néző előtt került sor az Üllői úton. A Fradi Polsó, Dragoner Attila, valamint Pölöskei Péter két gólyával 4-1-re legyőzte az Alagerszeget. A számvezetés éveit a Ferencváros színeiben végigélő Lipcsei Péter kettős érzésekkel gondol vissza a feljutásra, hiszen egyfelől boldog volt, hogy a Fradi újra az első osztályban szerepelhet, de az angol edző Bobby Davis Szonnal való rossz viszonya keserű emlékeket idéz fel benne.
14: Hát igen, nekem ugye pont volt egy afférom a Bobby Davidsonnal, pont ugye akkor én nem voltam valami jó állapotban vele, nyilván azért is, mert ugye az én helyemre hozott olyan játékosokat, az ő kedvenceit, angol játékosokat, akik én azt gondolom, hogy azért én jobb futbolista voltam, mint ők, és folyamatosan játszatott, és folyamatosan igazából, ha lehet azt mondani, szórakozott velem. Én akkor úgy nem éreztem, tudtam, hogy feljut a csapat, és nem éreztem azt, hogy most hú de jól feljutottunk, nyilván az volt a cél, hogy a Fradi visszajusson oda arra a helyre, ahova méltó, de nem voltam én olyan nagy örömmel, nem vártam ezt az egész bajnokságot, hiszen nekem mindig folyamatosan afférom volt ezzel az úriemberre, ezért talán nem is éreztem úgy olyan nagyon nagy dolognak, hogy megnyerjük a bajnokságot és visszajut a Fradi a méltó helyére.
1: A Ferencváros 2009-es visszajutásának idején Elbert Gábor az MLS főtitkára volt, ám amikor a döntést meghozták, még más pozícióban dolgozott a magyar sportban. Az ügy igazán rázós részét csak kívülállóként figyelte, de a folyamatról gyakorlott sportvezetőként így is megvan a véleménye.
21: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy bánom, hogy abban a döntés folyamatban nekem nem kellett részt venni. Ugye amikor ez megtörtént, akkor én még a Nemzeti Sportszövetség főtitkára voltam, de hogy hát ez sokak számára fájó és komoly indulatokat kiváltó történet volt akkor, aminek után tudtam nézni, hogy ez úgy néz ki, hogy volt egy szabályzat akkor is a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy milyen feltételekkel indulhat valaki az NB1-ben, és emlékeim szerint akkor Furulyás János volt a Fradi elnöke, és én hozzám azok a hírek jöttek, ugye, ahogy mondtad, három héttel a döntés után, hogy még egy papír hiányzott, tehát megvolt az, hogy mennyi pénznek kell a számláján lenni a klubnak induláshoz, vagy ha az nincs meg, akkor az illetékes klubvezetőnek ellen kell jegyezni egy papírt, amiben garanciát vállal el, és ez nem született meg. De hogy mondom, tehát hogy ez szerencsére nem volt feladat, de nem volt hálás helyzet. Én azt szeretem a sportban, hogyha a dolgok a pályán dőlnek el. Tehát hogy az sokkal tisztességesebb, jobb a sporthoz közelebbi állapot, hogyha egy csapat még, ha azt gondoljuk róla, hogy első osztályban a helye, de kiesik az NB1-ből a pályán. Én nagyon nem szeretem ezeket, mert ez soha nem a sportolón múlik. Tehát, hogy ebben most az akkori Fradi vezetésre kell leharagudni a Fradi szurkolóknak, vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseire, erről persze lehet vitatkozni, de hogy nem jó. Tehát, hogy Ez hasonló, mint mondjuk, hogy ugye Moszkvában nem mentek el a nyugati országok, talán Ausztrália meg egy néhány kivételével, 84-ben Los Angelesben nem mentek el a jugoszlávok meg a románok kivételével. A kelet-európai blokkhoz tartozó országok, ez is ilyen, nem a sportolón múlik. A sportoló bűnhődik, a sportoló jár rosszul, de nem az ő teljesítményén múlik, hanem olyan emberek múlik, akik vagy tehetnének ezért az egyik oldalon, hogy betartják a szabályokat, a másik oldalon, hogy az írott szabályokat úgy értelmezik, ahogy az sportnak jobb lenne. De ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, mert ha egy szabály szabály, ha egy centi les az les, akkor nem tudunk mit csinálni.
17: Az immár 2 évtizeddel ezelőtti eset nyilvánvalóan nyomot hagyott a magyar futballban, elsősorban persze a Ferencvárosban, illetve a csapat szurkolóiban. Kemenes Szabolcs szerint a drukkerek már akkor is józanul átlátták a történteket, s ez azóta sem változott.
4: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a szurkolókkal a kapcsolat nagyon sokáig egészen jól alakult, egészen a végéig, ugye, ami nem jutottunk föl. Ott azért volt egy elmérgesedés. Én szerintem azért nem felt, és akkor ránk is haragudtak játékosokra, ez nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy alapvetőleg azért az akkori vezetésre haragudtak Isten igazából, akik idáig jutották azt a klubot, mert nyilván amikor a Ferencvárosról beszélünk, akkor nem arról beszélgetünk, hogy egyik pillanatra a másikra egyszer csak csőd közeli állapotba kerül a klub és kizárják. Tehát azért az egy folyamat volt. És én azt gondolom, hogy azért a szurkolók sokkal inkább voltak mérgesek erre a folyamatra, ami idáig vezetett, semmint ránk játékosokra, hiszen ugye mi benn maradtunk az NB1-ben az előző évben, bőven, a klubvezetés az kevésbé. Úgyhogy én azt gondolom, ez egy nagyon tanulságos időszak volt egyébként mindenkinek, aki részt vállalt abban a folyamatban, akár azok, akik próbáltak segíteni és visszajuttatni a klubot, akár azok, akik felelősek voltak azért, hogy odáig jutott a sztori, ameddig. De összességében én azt gondolom, hogy a szurkolóknak is egy nagyon különleges időszakként marad ez meg, nyilván nem pozitív előjellel.
17: Kíváncsiak voltunk, hogy a ma már a Ferencvárosnál Robi Kim mellett pályaedzőként dolgozó Leandro szerint az NB1-ből való kizárás milyen nyomot hagyott a klub történelmében.
5: Talán ott kezdődött, talán az újítás nyilvánvaló, ott még volt egy kis időszak, amikor az elnök Kubatav elére került, szerintem ott tényleg ott kezdődött a helyes útra kerülni a Fradi. Hosszú út volt, azért nem egyből lecsapat a bajnok a csapat, vagy ilyen szintű, hogy Európa a kupafront állandóan ott vagyunk, úgyhogy ez rengeteg munka, rengeteg odaadás kellett ahhoz, hogy ideig eljusson a csapat, úgyhogy ez nagyon kemény munka az egész Gáborék, a Lipcsei, az Orosz Pali, a Niri Zoliék, aki élen állnak a klubnál, hogy ez óriás dolog, amit végigvitték.
17: A Ferencvárosnál 16 idényt játszó Lipcsei Péter szép emlékeket őriz a klubnál eltöltött időszakáról, bármint mondja, érthető okokból az NB2-es időszak valamelyest ront az összképen.
14: Nekem mindenféleképpen pozitív, tehát az, hogy kizárták a csapatot, az nyilván negatív volt, de 16 szezont kell azt mondanom, hogy én itt eltöltöttem a Fradiban, ami nekem mindenképp jó volt, természetesen voltak rosszabbak és jobbak, de hát mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy a jó emlékek ragyognak, a rosszak azokat elhagyjuk, és én azt gondolom, hogy ez így is volt. Ugye talán azt lehet mondani nekem, hogy a bajnoki címek közül lehet azt mondani, hogy a 92-es volt a legszebb. Ugye 92-ben, amikor Diózsőrből jöttünk haza, és megnyertük a bajnokságot, és ugye előtte 11 éve nem nyert a klub bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy ez volt a legjobb, és hát nyilván ugye az NB2-es rész volt, ami nem volt olyan jó, és az mindenféleképpen negatív.
17: Ebert Gábortól azt kérdeztük, a licencügy szerinte milyen hatással volt a magyar labdarúgásra, s azon belül is elsősorban a Ferencvárosra.
21: Nyilvánvalóan mind a Fradi, mind a magyar NB1-es labdarúgás történetében ez egy rossz vagy fekete betűkkel írandó történet. Azt gondolom, hogy egyébként ahhoz, hogy a Fradinál utána törekedjenek a profib vezetésre, ahhoz viszont ez hozzájárult.
17: Akik csak az elmúlt 10 évben követték nyomon a Ferencváros labdarúgó csapatának szereplését, talán nem is tudják, a 2006-ban történtek óta milyen hosszú utat járt be a Fradi addig, hogy ma már mint a magyar klubfutball zászlóshajóját emlegessük. Nyíri Zoltán 2011-től előbb elnöki tanácsadóként, 2014-től elnökségi tagjaként előbb operatív igazgatója volt, most pedig már ügyvezető alelnöke a klubnak, így részese volt a Ferencváros felemelkedésének és sikereinek. Nyíri Zoltánt először erről az időszakról kérdeztük.
2: 2006. 7. 19-én, tehát épp hogy a kizárás után a magyar bíróság, a polgári bíróság hatályon kívül helyezte, és jogerősen kimondja, hogy az FTC kizárása jogtalan volt. Utána még sok-sok per indul el, 2-3 per elindul, ahol aztán végül végig az a ítélet születik, mindegyik bíróságon, mindegyik úton. 2008 novemberében van a másodfok, ott is megnyerte az MLS elleni pert, hogy jogszerűtlenül zárták ki a Ferencvárost. Tehát, hogy ugye a visszahelyezés, tehát azt nem fogadta el azt az igényét a Magyar Bíróság a Ferencvárosnak, hogy helyezze vissza. De az, hogy jogtalanul zárták ki, az arról bírósági ítélet van. Onnan visszahozni egy közösséget, aki szembesül vele, hogy őt jogtalanul zárták ki az a magyar első osztályból, a rekorddal, akkor is a legtöbb bajnoki címmel rendelkező, és azóta is abban rendelkező Ferencvárost, azért azt képzelheti, hogy az milyen szellemi sokkot, vagy milyen mentális sokkot okozhatott. Persze, ennek volt egy másik vetülete is, hogy egy idő után viszont egy nagyon, nagyon összetartó, vagy még jobban, addignál még jobban összetartóbb közösség jött létre, és ugye nem is véletlen, hogy azóta szurkolók elmondott, amikor visszajutottunk, hogy megjártuk a poklót, és magunkkal is hozzuk, amikor visszajutottunk, hogy így van, a Ferencváros megjárta a poklót, és utána visszahozta magával, vagy elhozta magával azt az érzést, és onnan kellett építkezni, ugye ott akkor, amikor ez megtörténik, akkor még mindig nagyon, nagyon labilis anyagi helyzet, ugye az angol befektető. Én nem hibáztatom őt, ő egy helyzetbe került, megpróbált segíteni, sőt, én a jó szándékát nem is veszem el, nem sikerült. Oda jutottunk, hogy a végén egy ilyen nagyon komoly mentőakcióba kellett kezdeni. Az a mentőakció

0: az eredmények elmaradása esetén, de azért a Ferencvárosnak a szurkolói bázisa az egy nagyon, nagyon komoly és nagyon masszív és állandó tömeg, és őreig azért mindig lehetett számítani. A csapat is mindig számított rájuk, és azt gondolom, hogy most olyan helyzetben van már a klub, hogy mind sportszakmai, mind a mentális, mind a szurkolói rész, tehát az egész egy jól működő egység, nem véletlen, hogy mind Magyarországon, mind nemzetközileg ilyen szempontból a legsikeresebb idejét éri a Ferencvárosnak a labdarúgó része, vagy a labdarúgó szakosztálya.
1: Az önök vezetésével eltelt másfél évtizedben az egyik dolog, amiben a Ferencváros talán úttörő magyar szinten, az a márkaépítés és az a fajta gondolkodásmód, hogy nem csak Ferencváros van, hanem Fradi is, erre lehet médiát építeni, szurkolói termékeket, egy saját brandet. Ebben mennyire van egy tudatos irány, mondjuk azt tekintve, hogy ezzel piaci alapokon is a Ferencváros önfenntartóvá válhat, vagy profitábilissá válhat, és ezzel bármi történik, el lehet kerülni azt, hogy még egyszer ilyen helyzetbe kerüljön a Ferencváros, hogy másoktól, más befektetőktől függ anyagilag, és ha ők nem tudnak fizetni, akkor a kizárás sorsára juthat, ahogy ez már megtörtént.
0: Azt gondolom, hogy részben ez egy utópikus felvetés. Teljesen tudatos döntés volt Kovató Gábornak, hogy itt Közép-Kelet-Európa vezető csapatává és brandjévé kell válni, és ezen az úton, amit felsoroltál, önálló médiát kell alapítani, önálló termékeket, tehát olyan rossz szóval, nem magyar szóval brandet kell építeni, amely túlnyúlik a határokon, visszahelyezi a nemzetközi bérkeringésbe a Ferencváros labdarúgását, és majd az egész klubot, nemzetközi osztályt hoztunk létre, kereskedelmi osztályt és marketing osztályt hoztunk létre, ez mind évek, tehát ez nem így egyik napra a másikra, és azoknak a tervezett munkájával haladtunk ebben előre. Hogy egy fotballklub ezekből a bevételeiből legyen ez a merchandising, tehát a brand bevételeiből eltartsa teljesen önmagát, ez a világon sehol nem történik meg. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, azért szeretném azoknak, akik mindig azt mondják, hogy jó, de hát az állam nélkül a magyar sport meghalna, az állam nélkül a német sport is meghalna, a spanyol sport is meghalna, a francia sport is, a szlovák sport, mindegyik sport meghalna. Az, hogy egy okos gondolkodással, előretervezéssel maximalizálni azokat a bevételeket, ami ebből származhat, az igen. Arra válaszolom, hogy így van, az egy terv, azt nyomni kell, azon gondolkodni kell, a lehető legtöbbet ki kell hozni abból, ami benne van ebben. Tehát valóban a Ferencvárosnak az ilyenfajta bevételei, azok a nullával voltak egyenlőek, hát egy konténerben volt a shop, egy ilyen szó szerint egy építési konténerben volt egy kis shop. Most meg kell nézni, milyen üzlete van a Fadinak, a webshopja hogy néz ki, hogy rengeteg vevőnk van, rengeteg külföldi jár meccsre. Tehát rengeteg külföldi jár meccsre, a VIP bevételeink, a stadion bevételének az összbevételek 30-35%-át az a 2000-es VIP rész hozza. 17-19 ezeres tömegnek alig 10%-nyi helye hozza a bevételek 35-40%-át. Ezen a piacon el lehet érni valamennyi eredményt, el lehet érni bizonyos bevételeket, de az, hogy föntartson egy nemzetközileg a legjobb 16-ban résztvevő csapatot teljes mértékben, az elképzelhetetlen. Az ténykérdés, lehet törekedni, és a mi bevételeink is nőtek, a nemzetközi szerepléssel ugye nőnek az UEFA bevételek, tehát valóban lehet ezen a 2010-es állapothoz képest kb. 50%-ban előrébb vagy. Ez ténykérdés. És kell dolgozni rajta, hogy ez minél nagyobb legyen.
2: Magazinunk természetesen megkereste Kisteleki Istvánt, aki 2006-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, ám nem kíván nyilatkozni. 2022 őszén a Sportál TV-nek adott interjújában viszont Kecskés Istvánnak elmondta, mostani fejjel miként értékeli a Ferencváros kizárását.
3: De én ma is azt mondom, és azért nem álszent, amit mondok, hogy ahhoz, hogy a Ferencváros ma olyan, amilyen a Ferencváros, ehhez kellett ez az időszak. Hát a Ferencvárosnak meg kellett tisztulni.
4: Ez az jó döntés volt akkor?
3: Nem, de igazságos. Ezt hozzáteszem, hogy nem jó döntés volt, mert rengeteg ellenszelünk volt utána minden területen, azért, mert ezt meghúztuk. Lehet, hogy politikailag ez nem volt jó, nem volt politikus, vagy hogy is mondjam, hogy inkább úgy a politika alatt úgy értem, hogy talán az MLS-nek nem kellett volna ennyire keményen ezt fölfogni. Én szerintem teljesen igazságos volt, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a Fradiba elinduljon egy olyan gondolkozás, hogy igenis egy profi klubot alakítsanak ki. És ez ma kialakult Kubatov Gábornál, nem csak a labdarúgás területén, hanem az egész Ferencvárosban. Tehát én úgy élem meg, hogy ha nagyon-nagyon meg akarnám ezt ideologizálni, akkor azt mondom, hogy segítettünk ebbe a Fradinak, de nem volt jó, és nem is biztos, hogy újra

0: megcsinálom, ezt többször elmondtam már, hogy azért ez valószínű, hogy nem húznám meg, bár meg rám nem jellemző az, hogy ilyen jellegű kompromisszumokat kössek, hiszen abszolút nyitottak voltunk a Ferencvárosra szemben, hogy mit kell ahhoz, hogy licenszet kapjon, nem tudták teljesíteni, és akkor nem tudtunk mit csinálni, hát akkor ez lett a vége.
1: Nyíri Zoltántól, a Ferencváros ügyvezető alelnökétől azt is megkérdeztük. A futballcsapat 2006-os kizárása az NB1-ben a jelenlegi vezetőség szemében hol helyezkedik el a klub történelmében?
2: Mindenképpen a fekete részem, vagy a fekete foltoknál, hiszen még egyszer szeretném elmondani, és azért is már reagáltam erre, és azért is készültem föl, és nem kútfejből mondom, hanem azt képzelj el, hogy őről hoznak egy döntést. Egy szervezet, kizárják valahonnan. Majd ő elmegy az igazáért, és a magyar bíróság első, másod, harmad, mindegyik, hogy is mondjam, fokán, hogy így mondjam, magának ad igazat, hogy jogtalan volt. Hát hogy érezné? Soha nem felejteni. És ráadásul nem helyezik vissza. Tehát azt mondják, hogy oké, jogtalanul zártak ki, tehát jogtalanul zárták ki önt, jogtalanul tiltottak meg valamit, de nem kaphatja vissza. Hát ez hogy érezné? Soha nem múló. Én akkor szurkolóként éltem ezt át, és az mindig is egy igazi fadi szurkoló mai napig tudja, hogy ki volt a MNSZ elnöke akkor, ki volt akkor a sportfelelős, ki volt akkor a miniszterelnök, kik vezették akkor az országot, akik hagyták és asszisztáltak ahhoz, kik voltak az MNSZ elnökségi tagjai, akik asszisztáltak és hagyták, hogy a Ferencvárost akkor jogtalanul kizárják. Azt objektíven elismerem, hogy a Ferencváros akkor egy ingományos és nehéz anyagi helyzetben lévő, financiálisan megroppant állapotban volt. De abban az indokkal, amivel a Ferencvárost kizárták, hiszen indokolatlan volt és jogszerűtlen, kizárhatták volna a másik, az összes többi csapatot is szinte. Szóval az egy fadi, én a saját véleményet tudom mondani, nem akarok a többi vezető nevében nyilatkozni, hiszen én nyilatkozom. Én ezt a mai napig egy rendkívül nagy igazságtalanságnak, és igenis kívánom mondani, egy fadira speciálhozódott bosszúnak gondolom, hogy ott volt egy lehetőség, volt a fadinak egy gyengesége, és azt kihasználta az akkori mind állami, mind az MLS vezetése, mind a magyar kormány kihasználta, hogy üthet egyet a Fradin, ami mindig is a polgári oldal és a jobb oldal csapata volt, főleg miután az 50-es években ugyanez az oldal elvette a nevét és a színét, tehát onnantól kezdve ez egy nagyon erős, hogy is mondjam, nézetkülönbség állt fönt. Én azt gondolom, ez az én magánvéleményem, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy soha ellenfelejtendő, nagyon rossz és nagyon olyan példája a magyar sportnak, ami üldözendő és soha többet nem szabad, hogy megtörténjen, hogy valakit jogtalanul zárnak ki valahonnan. Az soha többet nem történhet meg, se velünk, se más egyesülettel. Ez a véleményem.
3: 20 év elteltével erősebbé tette a Ferencvárost a kizárás?
2: Mindenképpen. Hogy ne, azért mondom, az a jelmondat azóta, megjártuk a poklót és magunkkal is hoztuk.
1: A Ferencváros 2006-os kizárása nem csak egy klub történetének drámai fejezete volt, hanem a magyar futball egészének tükrévé vált. A döntés 3 idényre kiszorította az ország egyik legnagyobb hagyományú csapatát az élvonalból, és arra kényszerítette a klubot, hogy sportban, gazdálkodásban és szervezetben is új alapokra helyezze működését. A Fradi végül visszatért, a történet nyoma viszont máig ott maradt a magyar labdarúgás emlékezetében. A botrány azonban nem csak a klub pénzügyi válságáról szólt. Legalább ennyire meghatározta a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti éles konfliktus, valamint az a sokszor zavaros döntéssorozat, amely a licenceljárás kísérte. A határozatok felülírása, bizottságok felosztatása, majd új testületek döntései olyan helyzetet teremtettek, amelyben a szabályok alkalmazása és a döntéshozatal következetessége is vitatárgyává vált. A vita arról, hogy a döntés mennyire volt elkerülhetetlen és mennyire volt a rendszer erő demonstrációja, valószínűleg még sokáig felszínen marad. Az azonban ma már alig ha kérdéses, hogy 2006 nyara korszak határ volt a magyar futballban. Akkor vált nyilvánvalóvá, hogy a pályán elért eredmények önmagukban nem elegendőek. Egy klub sorsát ugyanúgy befolyásolják a gazdasági döntések, a szövetségi szabályok és az intézményi viszonyok. És talán éppen azért maradt ennyire emlékezetes ez az ügy, mert a Ferencváros kizárása egyszerre szólt egy klub válságáról, a magyar futball pénzügyi problémáiról és arról az űrzavarról, amely akkoriban a sportág irányítását is jellemezte. Önök az Újra töltve című magazinműsor 11. részét hallották. Reméljük, hogy a Ferencváros kizárásának történetét bemutató adásunkat érdekesnek találták. Sorozatunk korábbi részeit meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését, vagyis Tóth Bélának, Nyágui Gergelynek, Regős László Pálnak, Szegő Tibornak és Katona Lászlónak. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szics Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
4: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristó, keremék kellett! Leo Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hat!

fantasztikus élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, Magyar!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szorító sarok.
0: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Múlt héten szerdától szombatig Nyíregyházán a Continental Arénában rendezték a 103. paplászló elit országos bajnokságot. Ez itt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Nézzük tehát, hogy mi történt Nyíregyházán. 19 döntő jutott szombatra, ez még gombócból is sok, de két programban bonyolították le a döntőket, tekintettel az esti, késő délutáni élő televíziós közvetítésre. Természetesen ebben a fő programban léptek ringbe a mai magyar amatőr ökölvívás frontemberei, Akilov Pilip, Hámori Luca, Szaka István, Gémes Levente, és persze mindenki a 65 kilós presztízs csatát várta a ringben a hazai nyíregyházi szorítóba lépő Petrimán Milánnal, és a 65 kilóba felerősödő vasasos Kovács Kruzitóval. De menjünk sorjában, nézzük a lányokat. A legkisebb három súlycsoportban egyaránt az MTK boxolói diadalmaskodtak Ráth Miklós tanítványai, a legkisebbeknél például az immár ötödször bajnok Szelecki Lilla győzött.
4: A döntő mérkőzésen egy számomra úgymond ismeretlen lányjal mérkőztem, hiszen még nem kerültünk össze a szorítóban, így annyira igazából felmenni nem tudtuk, láttam a hét elején boxolni, és az alapján raktuk össze a taktikát. Szerencsére erőben és sebességben is felé tudtam kerekedni, és így a másik menetben egy döntőfény és győzelemmel meg tudtam szerezni az ötödik magyar bajnokságot.
3: A horvátikrek Laura és Carmen megcserélték a súlycsoportjaikat, az eddig 54 kilós Laura 51, az eddig 51 kilós Carmen 54 kilóban indult. Laurának nem is volt különösebben nehéz dolga, tulajdonképpen papírforma győzelmet aratott a döntőben Mezei Petra ellen.
5: Nagyon kedves számunkra ez a helyszín, itt a Nyíregyházi Sportcentrum, hiszen utoljára a testvéremmel Carmennal ifjúsági korosztályban mind a ketten magyar bajnokok voltunk, és most Nyíregyházán szintén mind a ketten magyar bajnokok lettünk felnőtt korosztályban is, úgyhogy azt hiszem, hogy Ráth Mikinek, az edzőmnek nagyon sokat köszönhetünk.
3: Horváth Carmen az egész bajnokság egyik legnagyobb meglepetését szerezte, amikor a súlycsoport egyeduralkodóját, az immár a szombathelyi haladás színeiben boxoló EB bronzérmes Lakotár Hannát győzte le nagyszerű mérkőzésen, nagyszerű bunyóval.
4: Őszintén megmondom, nagyon nehéz mérkőzésre számítottam, mint a döntőben, mint az elődöntőben, mivel nekem ez most egy új súlycsoport idén, úgyhogy igazából úgy indultam meg, hogy ez most egy nagy kihívás és megméretetés számomra. Fantasztikusan éreztem magamat mind a két mérkőzésen, de ha jobban ki akarom emelni, akkor a döntő sokkal nagyobb öröm most ez számomra. Azt érzem, hogy végre sikerült úgymond akkor megtalálnom a megfelelő súlycsoportot számomra, és nem tudom, hogy mit mondjak. Nagyon örülök, hogy sikerült. Végre azt érzem, hogy kijött a sokunk a gyümölcse, úgyhogy igen, büszke vagyok magamra.
3: 65 kilóban nem nagyon volt vita a felől, hogy ki lesz a bajnok, hiszen Hámori Luca a magyar női ökölvívás első olimpiai résztvevőjeként lett ötödik helyezett, ugye két éve Párizsban, sokan emlékeznek rá, azóta a BVSC Zuglóba igazolt régi Dániel az edzője, és teljesen egyértelmű uralkodója idehaza súlycsoportjának, sőt, hát ő azért már messzebb tekint, hiszen a szeptemberi szófiai Európa-bajnokságon is dobogóra szeretne állni.
6: Ahogy már sokszor mondtam nekem azt, hogy Magyarországon léphetek ringbe a saját barátaim, nézőim, családom előtt, ez nekem mindig egy plusz motiváció, és nagyon várom ezt a verseny. Most egy jó úton haladok, azt gondolom, és kíváncsi voltam, hogy ezen az út, ennek az útnak melyik szakaszán tartok most, hogy ennek a visszaigazolására ez a verseny tökéletes volt. Azt gondolom, hogyha így haladok tovább, akkor hasonló győztes mérkőzések vesztetnék, betéve a kis táskámban.
3: Hámori Luca klubtársa, Lakos Regina boxolt már Európa-bajnoki döntőt, még Belgrádban két évvel ezelőtt, ő is BVSC-s, ő a 70 kg súlycsoportos aranyérmét szerezte meg Nyíregyházán.
7: Egyrészt
6: még mindig nagyon jó nyerni, és nagyon jó, hogy újra magyar bajnok lehettem. Viszont nem úgy indultunk, hogy 70 kg-ban fogok meccselni, de aztán a végleges döntés az mégis így született meg, hogy még itt maradok egy verseny erejéig. És igazából készültem, azért tudtam, hogy kik fognak indulni a mezőnybe. Most, akivel döntöztem, őt nem ismertem egyáltalán, ő volt egyedül ismeretlen. Az első meccsét direkt megnéztük, készültünk rá. Nagyon összpontosítani kellett, hogy tényleg ott kellett fókuszba lenni a meccsen. Viszont azt érzem, hogy felül tudtam kerekedni mindegyik meccsemen, és jól tudtam boxolni, úgyhogy igazából nagyon örülök, és igazából remélem, hogy ez volt az utolsó versenyem ebben a súlycsoportban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
3: 57 kg-ban Szűcs Szabina nyert, vecsésről immár a 12. bajnoki aranyérmét szerezte, ami fantasztikus, a fiúknál nincs is ilyen, aki ennyit nyert volna, csak a lányoknál Nagy Tímea nyert nála többet. 75 kg-ban Berecki Fanni győzött, mégpedig a tavalyi bajnok Horváth Kira ellen, plusz 80 kg-ban pedig U23-as Európa-bajnokunk Szira Zsófia nem vacakolt sokat, mindössze egy menetet sem töltött a szorítóban, úgy nyerte meg a fináléját. Jöjjenek a fiúk! 50 kg-ban Szaka István, a Cseppel Halker, királytím kisembere diadalmaskodott. Nem volt olyan hű, de nehéz dolga, hanem mintha a nyíregyházi Lakatos Péter ne tette volna oda magát, de itt mindenki az EB-döntős Bernát Attilát várta a fináléba, csak hogy a debreceni fiú a Lakatos elleni elődöntőben rosszul lépett, a bokája vádlia bánta, kénytelen volt feladni ezt a mérkőzést, így aztán Szaka pontozással Lakatos Péter ellen begyűjtötte új nap bajnoki aranyérmét.
7: Nagyon jól éreztem magamat a ringbe, sajnos csak egyszer tudtam boxolni a kevés indulóban. Nekem csak egy állomás volt az Európa-bajnokságra, én ezt így kötelezőnek vettem, ezt a lépcsőt, hogy megugorjam, és hát folyt köv.
3: 55 kg-ban az Európa-bajnoki bronzérmes Virbán Gábor két menetet sem töltött a szorítóban a debreceni Bernát László ellen, döntő fölénnyel győzött, és ezzel Balzsai Károly és testvére Virbán Martin tanítványa, a Honvéd Bunyósa megnyerte a harmadsúlyú súlycsoportot. 60 kg-ban egy olimpiai résztvevő Gálos Roland is ott volt immár mohácsi színekben a ringben, a ringsarokban, de nem ő győzött, hanem Olá Levente Tatabányáról, akinek a szorító sarkában edzője Csonka Zsolt mellett Erdei Zsolt is segítkezett.
7: Ez az ötös most nagyon jól sikerült, én úgy érzem. Mérkőzés előtt nagyon sokat néztem a mérkőzéseit, és azt vettem észre, hogyha távolról boxolnak vele, tehát a saját távjában, akkor szinte lehetetlen megvenni, de viszont, hogyha úgy boxolok akár, mint a kinyitó tavalyi magyar bajnokságon boxolt fel a döntőbe, meg most, ahogy én, tehát így boxolok fel, akkor meg lehet oldani. Most én vagyok az aktuális magyar bajnok, és nagyon szeretnék az Európa bajnokságon részt venni, illetve meg mennyit szeretnék nyerni.
3: 65 kiló. A bajnokság utolsó döntőjét vívta. A címvédő válogatott Petrimán Milán, aki ráadásul a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója, rengetegen látogattak ki miatta a Continental Arénában, óriási szurkolást kapott, fantasztikus, igazi, jó OB hangulat uralkodott, és a másik szorító sarokban is egy címvédő, csak éppen a 60 kiló címvédője, a vasasos Kovács Kruzito lépett ringbe, aki a tavalyi liverpooli világbajnokságon nem kisebb rafult hajtott végre, mint hogy Kubait vert, amire nagyon-nagyon régen volt példa magyar ökölvívó részéről. Kovács Kruzito úgy döntött, hogy felmegy 65 kilóba, és egészen nagyszerű teljesítménnyel ráerültette az akaratát Petrimánra, kétség sem férhetett a győzelméhez, még akkor sem, hogyha az első menetben egy kicsit talán gyorsan és kicsit talán kevésbé indokoltan megintették a nyíregyházi bunyóst, de ettől függetlenül is Kovács volt a ringben a jobb.
8: Szóval 2025-ben pont egy évvel ezelőtt szintén napra pontosan 60 kilóval lettem országos bajnok, egy ilyen egység a fője 65 kilóval, szóval egy év alatt dupla súlycsoportos bajnok lettem, aminek rendkívül örülök, rendkívül kemény munká mögöttük az elmúlt időben. Úgy gondolom, hogy talán az embereknek, akik nem tudták, hogy milyen munkát tettünk be az elmúlt időben, azon meglepetés, viszont számunkra abszolút nem volt meglepetés. Ez a három mérkőzésben minden három egy hangú 5 nullos pontozás, szóval úgy gondolom, hogy hoztam, amit mi gondoltuk magunkról, mindenkire vonja a következtetéseket.
3: 70 kilóban is új bajnokot avattak, mégpedig Hankó Kálmánt, a Vasas Süllős boxolóját, Fodor Milán és Kovács Arman tanítványát, aki a honvédos énekes Dominik ellen győzött, teljesen megérdemelten, kifejezetten jó produkcióval.
9: 100,000%-osan így érkeztem, mások szerint ez meglepetés, én szerintem ezt vártam magamtól, és ezt sikerült teljesítenem. Tudtam, hát nem a hangsősítésekre, úgy voltam vele, hogy kipattam majd magától, próbáltam élvezni a bunyót, teljesen átéltem, amennyire csak lehetett, és kipattam magától.
3: 75 kg Gémes Levente. Tavaly nem tudott boxolni a döntőben, mert elütötte a kezét az elődöntőben, így Mester Soma lett a bajnok, és ő boxolhatott a liverpooli világbajnokságon is, aztán az év végére Gémes meggyógyult, összeszedte magát, és a bokcsarnokban megnyertes új csoportjában az U23-as Európa bajnokságot. Most itt Nyíregyházán egészséges volt, a döntőben Orojove Isaac Vátrá kőbányáról, de Gémes, Gál Konrád és Gál László tanítványa stabilan boxolt és biztos pontozásos győzelmet aratott.
7: Nagyon-nagyon vártam ezt a finálét, hiszen ugye a tavalyi magyar bajnokság döntőjében sajnos nem tudtam szorítóba lépni, mivel az elődöntőben eltört a kezem, ezért végeztem a második helyen, amit nagyon sajnáltam, úgyhogy nagyon-nagyon ki voltam éhezve egy újabb magyar bajnoki címre, amit hál' Istennek sikerült megszerezni. Isaac-kel boxoltam, Kikivel, most már a harmadik ilyen nagyobb döntőt boxoltuk egyet, és én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy mindig vagy magyar bajnoki döntőben, vagy bocskai döntőben találkozunk, úgyhogy nem kell magyarázni, hogy nagyon jó körülvívó. Én úgy érzem, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban próbál újabb dolgokat, illetve taktikákat kitalálni ellenem, de hál' Istennek egy lépésre lejár, úgyhogy örülök, hogy sikerült győzni.
3: 90 kg, akkor Kis Levente, Ute Madárfészek Akadémia Erdei Zsolt tanítványa, aki ezúttal Kis Milán Rokko ellen boxolt. Az ő esetében talán a legeslegfontosabb az, hogy egészséges, ez sem volt mindig így. Remélhetőleg a jövőben elkerülik ezek a fatális sérülések, amelyek a közelmúltban és a távolabbi múltban őt jellemezték, és az EB-n is ki tudja futni azt a formát, ami benne van.
10: Ezen a magyar bajnokságon most tudtam 3 meccset is boxolni, aminek örülök, hogy tudtunk minél többet gyakorolni. Jó ellenfeleim voltak, és a döntőt éreztem a legjobbnak. Úgy gondolom, hogy meccsről-meccsre egyre jobb teljesítményt tudtam nyújtani. A döntőbe ugye a Milánnal találkoztam, akivel már nagyon sokszor kezdtünk, nagyon sokszor találkoztunk, szóval tudtam, mire kell számítani, és úgy gondolom, hogy jól meg tudtam oldani a feladatot, és nagyon jó meccset tudtam csinálni. Úgy tudom, hogy 25-én megyünk Marokkóba, szóval addig egy kicsit próbálok elúszkálni itt a jó meleg időben, aztán megyünk a még melegebbre a futárba.
3: 85 kg-ban Kovács Pált koronázták meg, a BVSC zuglóboxolóját, plusz 90 kg-ban pedig az újpesti Felföldi László lett a bajnok, miután pontozással győzött a boxárt bunyósa Kovács Márk ellen.
11: Hát idén a súlycsoport elég szerénynek ígérkezett, tenni voltunk a súlyba. Első nap számomra az elődöntőbe kezdődött, ott egy hajtós ellenfél ellen győztem a második menetbe. Nem is tudom, most a MVD beszüntetéssel. És most a másodjára találkoztam az ellenfelemmel, akivel döntöttem, Kovács Márkkal. Egy kemény mérkőzésen sikerült győzzek. És igazából rengeteget készültünk a versenyre, minden téren nagyon odafigyeltünk igazából a kondícióra, arra, hogy milyen ütéseket hajtsunk végre. Végül elég nyílt sisakos is volt ez a döntő, de örülök neki, hogy sikerült megszerezni az aranyérmet. Ez most a nagy visszatérésemnek a kezdete, és igyekszem, hogy minél nagyobb eredményeket érjek el, és küzdök ezért, amennyire csak tudom.
3: És végül, de nem utolsó sorban, a magyar ökölvívás két honosított zászlóvivője, egyfelől a lányoknál Kuchta Vladislava, aki a tavaszi világkupa versenyen Brazíliában fantasztikus bunyóval, 4 győztes mérkőzéssel döntőbe jutott, és végül második lett, és itt most Nyíregyházán is lépésben nyerte meg a 60 kilós súlycsoportot, igazán meg sem tudták szorítani Jaroszkiewicz Krisztián tanítványát, a Halker Király Team 60 kilós bunyósát. A fiúknál pedig 80 kg-ban olimpiai súlycsoportról beszélgetünk, a honvédos Tóth Zsolt által edzett Akilov Filip győzött, pontozással a pécsi Bátori Mihály ellen. Akilov természetesen nem az országos bajnokságra hegyezte ebben az évben a formát, hanem szeptemberben, Szófiában az Európa bajnokságra, hiszen ne feledjük, erős és nagy magyar válogatott utazik majd a bolgár fővárosba, amelynek az egyik legfőbb éremesélyese, Akilov Filip, aki ezen az OB-n is bizonyított. A győztesek már hagyományosan valamennyi súlycsoportban 200 ezer, a döntősök 100 ezer, a bronzérmesek 50 ezer forintos díjazásba részesültek, de nyert meccs nélkül nem járt jutalom, ahol esetleg kevesebben voltak, így a szövetség valamivel több mint 7 millió forintot osztott szét a legjobbak között.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Július 15-én szomorú hír érte a magyar ökölvívást. 82 évesen, közelgő szeptemberi 83. születésnapja előtt kevéssel elhunyt Kovács István, egykori mestere, Szántó Imre mesteredző, aki 12 éven át szövetségi kapitányként állt a magyar ökölvívó válogatott élén, de már korábban is egy olimpiai cikluson keresztül segítette Papp László munkáját. Nincs olyan bunyós a Magyarországnak a 80-as évek közepétől a 2000-es évek végéig, aki valamikor valamilyen formába ne boxolt volna Öcsi bácsi keze alatt. Szántó Imrét azóta hétfőn el is temették, ott volt a magyar bunyó színe java, Kovács István, Erdei Zsolt, Kótai Mihály, a Bedák testvérek, Szikora István, nem is kell, nem is győzzük sorolni. Most egy néhány évvel ezelőtti beszélgetéssel emlékszünk rá, Gulyás László készítette.
12: 2014-ben jutott eszembe az, akkor a Unió Sport Kispestnél voltunk, egy nagyon jól működő szakosztály volt, világbajnok ezüstérmes volt, a Bedák KT, világbajnok bronzérmes, tehát sok jó eredményünk volt, szakosztály közötti rangsorban is harmadik helyen voltunk, de valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a bunyónak, a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát ez a Csipke Rózsika álom, ez már elég hosszú, ezt mondom, most a utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyíri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
13: És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak új a Népligetbe kopogtatással?
12: Sokan jöttek, de nem feleltek meg az úgy, olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klubban, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárásai, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
13: Bocsánat, de a pályafutásod elején ott voltál még az utánfutásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
12: Igen. De az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kisrác jön ide boxolni, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhozza boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, hogy a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van, vagy 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek. Mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásban, Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett. A nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
13: Honnan jönnek ezek a mostani gyerekek, serdülők? Milyen szülői közegből, milyen társadalmi rétegből, mert azért ez is érdekes.
12: Hát én nem használom ezt a szót, hogy hátrányos helyzet, üresnek tartom ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. Ha nagyon sok cigány származású gyerek is jön, mindenféle gyerek jön, akik így próbálkoznak, szülők hozzák, de nekik valamikor a sporttal volt valami kapcsolatuk, de nem volt olyan sikeres, és gondolják hát a gyerek az utóutazban sikeres lesz.
13: Az ökölvívásról ugye azt mondják, hogy fegyelemre szoktat, ugye van egy mondás, az ökölvívás az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.
12: De ha nem nagyon, de hát a győzteset tudja megúszni pofonok nélkül. Tehát az a helyzet, én olyan gyerekeket fogadok szívesen, akinek a legalább az egyik szülő tisztességesen dolgozik, iskolába járnak tisztességesen a gyerekek. Egyre kevesebb ilyen van. Olyan gyerekek is jönnek, ahol az a szülői háttér nem a legjobb, mert ugye a munkára való nevelés, vagy a fegyelemre való nevelés, az a családba kell, hogy elinduljon. Hát itt az már késő, amikor ide jön 13-14 éves gyerek, hogy mi kezdünk a normál életre rászoktatni, de vállaljuk meg ezt a lehetetlen feladatot is néha.
0: Ez a szorító sarok. A Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
3: A múlt héten elhunyt Szántó Imre mesteredzőre, Öcsi bácsira emlékeztünk. Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, a viszonthallásra.
0: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvolt az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók! Ma reggel, ugyebár azt mondtam már, hogy

0: bronzmeccs volt, ugye?
1: A bronzmeccs volt, igen, a Miami bronzmeccs, az más a lehetett volna vízilabda, vagy teniszmeccs, de végül egy foci meccs volt.
2: Úgy közvetítettek, mint egy gyerek.
1: Igen, én nagyon örültem annak a mérkőzésnek. Egyébként számítottam rá, és ilyen nem egy utólagos okoskodás, de gondoltam, hogy a bronzmeccs sokkal izgalmasabb lesz, mint maga a döntő, miközben nyilván ott osztják ki a VB érmét, az hát aranyat.
0: Igen, mert az egy szerintem olyan, hogy ott kötelező ez, amit amikor, most értsétek jól, amikor ilyen az ember ugyebár párválasztás előtt közben van, akkor mindig felkészül egy adott helyszínre, kellemes illattal, hajbelőve megérkezik, és soha nem jön össze semmi. Kicsit nekem ilyen a döntő, vagy a döntők sokasága, bár nem tudom, mikor volt utoljára 0-0, lehet, hogy éppen ott 94-ben Amerikában akár, de hogy az ott kvázi kötelező, hogy jó játszani gólokat, mert az mégis a döntő, és aztán hát láttuk, amit láttunk. Na, de milyen élményekkel gazdagodtál onnankint? Nem is tudom, hol kezdjük. Honnan kezdjük, minek voltak a helyszínek, az utazások?
1: Sűrű volt az enyém, ugye én közvetítettem a legtöbb mérkőzést, 18-at, még Pistire, Hajdubira is egyen rávertem ebből a szempontból. Én voltam az egyetlen három kinti kommentátor közül, aki mind három országban megfordult. Én Kanadában kezdtem, Torontóban egy Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel, utána Egyesült Államok, ott főleg Dallas, Houston környékén mozogtam, tehát Dallasban például szerintem 7 meccset is közvetítettem, de Houstonban is többször.
3: Hozták a bolykalapot Texasban?
1: Azt nem. Viszont kóstoltam a helyi nevezetességeket természetesen. Mondták, hogy a Dallasban vagy, akkor ott az a füstölt hús, meg a nem tudom milyen barbecue, anélkül te nem mehetsz haza. Úgyhogy ezek megvoltak nyilván, és egyszer áttettem a székhelyemet még Mexikóba és Guadalajarába.
0: Na az érdekel.
1: Amikor az uruguayi csontzene volt a spanyolok ellen a csoport utolsó fordulójában.
0: Na milyen, hogy fogadták, majd erről majd értekeztünk, beszéltünk, hogy próbálnak ugye itt nyilván az egy élen Beckhammel valahogy az európai focit ott meghonosítani, szerintem inkább kisebb, nagyobb sikerrel járnak ezen az úton. Milyen volt a kanadai, olyan a hangulatra lennék igazából kíváncsi, aztán persze gyertek Geri meglevi, hogy érték ezt meg? Sikerült ebből valamit átültetni, vagy csak valamilyen foci esemény lehet itt?
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye értelemszerűen nagyon sok taxiban ültem, hogy eljussak A-ból B-be, és a taxisok fele már tudta azt, hogy egyébként mi zajlik az országban, miközben amúgy mindenhol ki volt plakátolva a televízióból, ömlött rá, tehát hogy nehéz volt nem találkozni a labdarúgó világbajnoksággal, de még mindig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, futball, szokker, azért az nem teljesen, ugyanaz nálunk így mondják, nálatok úgy, de közben nekem ez volt a harmadik VB-m, amit a helyszínről közvetítettem, 18-ban az orosz volt az első, 4 évvel ezelőtt a katari a második.
0: Nagy ugrások.
1: Hangulatra egyértelműen ez volt a legjobb. Igen? Tehát az amerikaiak show szempontjából már inkább ugye túltolják, erről talán beszéltünk, vagy beszéltetek már, de hogy én például minden egyes stadionban, amikor voltam, elképesztő jó hangulatot éreztem. Nagyon-nagyon sok olyan igazi szurkoló kint volt. Tehát, hogy Katarba például ugye az első 2-3 csoportkör alatt, talán az utolsóra érkeztek meg az igazi drukkerek, ugye addig ment ez a kamu drukkereket, kiküldünk, hogy azért legyen valamiféle hangulat. Ez itt most nem volt. Itt mindenki itt volt és szurkolt a csapatának, úgyhogy ebből a szempontból, és nyilván az én meccseim, hogyha most így egyesével végigmennénk rajta, amit remélem nem teszünk, de ha mégis kellene, akkor azért az én meccseimen nagyon sok gól is volt, ráadásul a nagy nevek hozták magukat, tehát akár nem tudom, Kane, Messi, Ronaldo, ezeknek a góljait mind közvetítettem a saját meccseimen, és ebből kifelag azért az nyilván még meg tudja dobni az atmoszférát ilyen szempontból.
4: Igen, ez egyébként egy legenda gyakorlatilag, hogyha Újvári Máté közvetít mérkőzést a világbajnokságról, akkor ott gólzápor várható. Nem tudom, látsz ebben valami összefüggés. De készítettél is statisztikát ezzel kapcsolatban, nem? Hogy azért ott megszórták magukat a csapatok rendesen.
1: 3 és feles gólátlaggal zártam a világbajnokságot. Ebben nyilván a bronzmeccs kicsit a végén besegített még a 10
0: gólal.
1: Igen, de azért alapvetően a 3-as az tényleg megvolt egész végig, úgyhogy ilyen szempontból sem panaszkodhattam. És nyilván jó volt a sorsolásom. Értem szerint a beosztást azt már jóval előre megtudtuk, hogy a készülés szempontjából is minél könnyebb legyen a dolgunk, meg hát nyilván a logisztika miatt is ezt le kellett már osztani, de hogy talán így előzetesen azt mondom, hogy egy vagy két olyan meccsen volt maximum, ahol azt gondoltam, hogy esetleg még jobb lehet a mérkőzés, még több gólt láthatunk majd, de nekem személy szerint nincs panaszkodni velem semmilyen szempontból.
0: Mi amit láttunk ezekből a meccsekből, az én nekem alapvetően a show jelleget tükrözte és adta vissza. A szünetben, amikor ugye megkapjuk a képet, és nézzük a stúdiót meg az elemzést, ott mi történik a stadionban? Mert elképzelem, hogy azért ott sem hagyják csak úgy zene. Szó nélkül. Csak zene? Vagy?
1: Leginkább zene. Egyébként ugye hát amerikai módra, értelemszerűen minden stadionban gyakorlatilag

0: gyakorlatilag mosdó büfé, tehát ez a szent dupla dolog, amit meg tudsz találni, de ebből körülbelül 25-öt, nyilván ezt szerintem nagyjából egyik ötöknek se kell bemutatnom, hogy ők mire mennek rá ilyenkor, de tényleg a nézők többsége ilyenkor elmegy, vesz valami kis frissítőt, perecet, hotdogot, hamburgert, és aztán visszajön. Magában a tehát a leszámítva nyilván a döntőt, amikor volt ez a kis rövid halftime show, apró közel fél óráról megbeszélni. Szóval azon kívül egyébként nem voltak különösebb olyan show elemek, amikre talán előzetesen számítottunk volna. Dallasban mondjuk a cheerleaderek felléptek nagyon sok esetben.
1: A Cowboys cheerleaderei?
0: Így van.
2: Innentől érdekes a
0: De képzeld el, hogy én is elmentem időnként egy kis frissítőre a szünetben, főleg az egyenes kieső szakaszban, mert hogy hát ugye sosem tudhatod, hogy meddig tart a meccs. Úgyhogy ugye akkor kell menni, amikor tudsz menni alapon. Mi is ugyanezt csináltuk. Hozzáteszem, hogy mondjuk Dallasi stadion ugye az normál esetben 100 000 fő befogadására alkalmas. Tehát az valami olyan horribilisen nagy és magas, hogy amikor először bementem, és ugye a médiatribünön ültem, ami kb. Azt hiszem ott az 5. emelet, és a médiatribün aljára lementem, hogy csinálják egy fotót, nekem kapaszkodnom kellett. Tehát nem vagyok egy tériszonyos, de ott azt éreztem, hogy úristen, mindjárt le fogok esni, és baj lesz. Szóval brutál léptékben vannak.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy Levi föltett kérdést, hogy mi történik a cheerleaderek is, meg
2: de
1: itt most leragadtunk egy kicsit az Egyesült Államoknál. Ugyanez a dolog, amit Levi is kérdezett, ez hogy nézett ki Mexikóba?
0: Mexikóban ugye én egyszer voltam, ez a Guadalajarai stadion volt, ez egy nagyon extrém környezetben lévő stadion abból a szempontból, hogy bárhol tesznek téged le, teljesen mindegy, hogy média shuttle busszal mész vagy taxival, onnan egy 20 percet sétálnod kell. Gyönyörű festői környezetben van egyébként. Annyi különbséget tudok talán mondani, hogy ott a hangulat és a zene az talán még fajsúlyosabb volt. Ugye én a Spanyolország-Uruguay mérkőzést közvetítettem, nyilván nagyon sok mexikói drukker is volt, de értelemszerűen a tábor nagy része az a spanyol és az uruguayi szurkolókból került ki, és hála az égnek én például semmiféle, nem tudom, olyan durva atrocitásban nem voltam, és nem is tapasztaltam így a szurkolók részéről, amit előzetesen esetleg lehetett volna rá számítani. Szóval, hogy ugye azt azért tudni kell, hogy mivel egy világbajnokságról van szó, amit a FIFA rendez, itt megvan az a típusú keretrendszer, amit az adott stadion és az adott helyszíni stáb csinálhat, vagy éppen nem csinálhat. Tehát kis túlzással, ez olyan, mint a Budapesten rendezett BL döntő, amikor tudom, hogy a hazai televíziós társaság is szeretett volna extra dolgokat forgatni, vagy csinálni, de és mondták nekik, hogy nem. Mert hogy ez egy UEFA rendezvény, megvannak a szabályok, ez ugyanez vonatkozik így a VB-re is, hogy picit tudsz játszani, nem tudom, zenével, hangerővel, tánccal, showval, de nem tudsz minden szempontból, nem tudod a saját ízedre formálni, mert a FIFA azt mondja, hogy bocs, nem, ezt csináltad csak.
1: Pont milyen jó lett volna ez Mexikóba egy kicsit.
2: Nem mentél el Irapuátóba, ha már ott voltál?
0: Képzeld, hogy beütöttem, hogy mennyire vagyok tőle. Autóval egy laza 2 óra lett volna. És ezt most úgy éreztem, hogy így a VB...
2: Ennyi közel nem tudunk küldeni. Ha valaki lemaradt van róla, sajnos az egy nagyon kellemetlen emlékű 86-os helyszín, ahol ugye kikaptunk akkor még a szovjetektől 6-0-ra. Azért azt jól lett volna megnézni. Egyáltalán van
0: a stadion. Volt egyébként tényleg, de amikor leközvetítettem a meccset, akkor utána volt másfél nap szabad napom Guadalajarában. Beütöttem, és 2 óra oda, 2 óra vissza, ráadásul pont akkor szakadt is az eső. Úgy éreztem, hogy nem most jött el az én szempontom.
2: No, és nagyon fontos, nagyon sokan szeretnék tudni, egyébként írtak is, hogy de én úgy gondolom, hogy a hallgatókat érdekelt, hogy mit csinál az a sportriporter, akiről tudjuk, hogy amikor van a meccs, felkészülten, és kommentál, és segít, és oké, de a meccs előtt és a meccs utáni időszak érdekel, mire volt időd, mire nem volt időd, hol jártál, kikkel találkoztál, hogy telt a kintlét, amikor nem konkrét munka volt.
0: Ja, legtöbbet Dallasban voltam, tehát ott tudtam igazán szétnézni. Nem mentem el Jockey Ewingékhoz, mert ez is egy
1: South Fork
0: fölmerülő kérdés, igen, az is messze volt tőlem egyébként az a probléma.
2: Azt mondják, hogy nem biztos, hogy...
0: Igen, ezt is mondták, ráadásul pont a VB alatt ugye teltház volt teljesen, és online kellett volna foglalni, és amikor egyszer fölmentem csak egy poénból megnézni, egyrészt dobtam egy hátast, hogy ezt nem írtátok el egy nullával, ezt a belépő egyet, mert...
2: És 4 nap volna, 1 percre.
0: Nagyjából igen, tehát 3-4 nap volna tudtam volna bejutni egy ilyen fél órás slotban, úgyhogy ezt inkább kihagytam.
2: Tehát a Niagara, a CN Tower, hát minden van ott.
0: ugye
1: amit sokan
0: nem tudnak, és ez nem ez a sajnálat a kommentátor rész, de hogy ugye a meccs előtt azért egy 3, most már inkább 4 órával érdemes volt kimenni. A meccs után 1-2 órán keresztül te nem tudtál kijönni vagy lépni, mert ugye hermetikusan le van zárva a stadion környéke, a szurkolók mennek ki. Tehát hogy amikor nekem meccsem volt, az igazából elvitte az egész napomat, még akkor is, amikor...
2: Nem kellett volna ennyi meccset.
0: Ráadásul az én meccseim többség az helyi idő szerint ilyen dél és 2 között kezdődött. Amikor a tél abból állt, hogy felkeltem, egy kis reggeli, ki a stadionba, és nekem volt például 2-szer olyan kis trióm, egy triple headerem, ha már itt ilyen Forma 1-es kötés is volt az előző beszélgetéshez ott kapcsolódjak, hogy kimentem a mérkőzésre cuccokkal, onnan egyből reptér, másik város, fölkeltem, meccs, reptér, másik város, meccs, reptér, és akkor vissza az eredetibe.
2: Volt, hogy éppen nem tudtad hirtelen, hogy hol vagy egy híres teniszszerző?
0: Kétszer, igen. Tehát amikor ilyen nagyon fáradt voltam, és tudod, így reggel fölébredsz, és így kinyitom a szemet, és mondom, ez mi? Hol vagyok? Tehát semmit nem tudok hirtelen. Milyen nap van, mennyi az idő, milyen eseményen vagyok, milyen hotelben, előfordult kétszer.
1: Igen, de az jó volt.
0: Ez nagyon furcsa, és nyilván aki ezt átéli a helyszínen, vagy átélt már ilyet, az tudja, hogy miről beszélek, és tényleg nem szeretném elvinni abba az irányba, hogy engem sajnálni kell, mert nem kell. Elképesztő jó élmény volt. Láttam a könycsepet, ott a szemed sarkába elkezdett megindulni már. Szóval, hogy nagyon sok utazással telik ilyenkor az embernek a menete, és nyilván hát a felkészülés az meg a másik része, hogy értelemszerűen főleg azokat a meccseket néztem, vagy próbáltam követni a sajátomon kívül, amit tudtam már előre, hogy közvetíteni fogok valamikor.
3: Igen, ez fontos hangsúlyozni, mert beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú ez a világbajnokság és sorozatterhelés a játékosoknak, tehát nyilván kommentátor szempontból is azért nagyon nehéz több mint egy hónapon keresztül újra meg újra csúcsformát hozni. És emlékszem, amikor kimentem Szingapurba a vizes VB-re, egy kollégám azt tanácsolta, hogy minden reggel menjek el futni. És kerestem a kifogásokat, hogy rossz az időjárás, hát fáradt az ember, ugye nagyon sok sporták. és Máténak mégis sikerült. Tehát hogy tudtál időt találni arra, hogy még a fizikai aktivitás is beleférjen a meccsek és a felkészülés mellett?
0: Muszáj volt. Én január óta erre elég komolyan készültem erre a világbajnokságra, mentálisan meg fizikai. Is. Tehát nyilván a családdal ezt így átbeszéltük, hogy ez egy kemény 6 hét lesz mindenkinek, főleg a feleségemnek, ezúton is köszönöm, hogy lehozta. Az összes nagyszülőt bevontuk.
2: Tudsz már neki küldeni
0: nyári
2: számot?
0: Táborok.
1: Hoztál neki egy meszt?
0: Azt a gyerekeknek, a feleségemnek más, de természetesen neki is hoztam egy kis szuvenyírt. Szóval, hogy én január óta erre elég komolyan készültem fizikálisan is, tehát mai napig szoktam heti 2-szer focizni, hogyha ezt a beosztásom engedi, de elkezdtem január óta kifejezetten futni, mert hogy régen úgy futkoráztam mondjuk, tehát labdával sokkal jobban szeretek futni, mint ezeket a száraz futásokat, viszont az tényes való, hogy nekem is bejött abból a szempontból, hogy kitisztítja a fejemet. Abszolút. Ez a fajta stresszlevezetés, hogy benyomok valami zenét, ugye Levit hallattuk, a kedvenceidet, őket szoktam én is hallgatni manapság egymás után, természetesen, szóval, hogy az jót tud tenni az embernek, és muszáj, hogy erre szakítson időt, mert hogy csináltam azt is, hogy nem tudom, fekszem az ágyon egy órán keresztül, helyette viszont elmegyek mozogni, az nekem minden szempontból jobb lesz. És egyébként arra tudatosan figyeltem például ezen kívül, hogy ne nézzem meg az összes meccset az elejétől a végig. Nyilván az összefoglalókat megnéztem, elolvastam mindegyiket, hogy mi történt, de amikor volt napi 4 meccs, és én is sűrű időszakban voltam, akkor csak azokat néztem, amit tudtam, hogy holnap után vagy azután biztosan közvetítek. Amiről pedig úgy gondoltam, hogy ezt még lehet, hogy csak 2 hét múlva találkozom valamelyik csapattal, azt nem néztem végig az elejétől a végig, mert megőrültem volna a VB végére, annyi meccs volt.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elfogadta a parlament az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Tovább apadt a Duna, fokozódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvóta adó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna. Emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére biztonságban van. A Duna alacsony vízállása miatt leállították Románia egyetlen atomerőművének egyik reaktorát. A csernovodai létesítmény hűtőrendszeréhez a folyóvizét használják, de az utóbbi időben példátlanul alacsony szintre csökkent a vízhozam. Az erőművet üzemeltető vállalat nem zárja ki, hogy esetleg le kell állítani a másik blokkot is. A jelenlegi becslések szerint az egyes reaktort legkorábban egy hét múlva indítják újra. A Fekete-tengerhez közeli csernovodai atomerőmű állítja elő Románia villamosenergia termelésének mintegy 20%-át. Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is tárgyalt Donald Trump Washingtonban. Az amerikai elnök pozitívnak és produktívnak minősítette a találkozót. A zsidó állam vezetőjével elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről, Zelenszkijjel pedig az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról egyeztetett. Már legkevesebb 13 halálos áldozata van a Japán déli részén, Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A mentőcsapatok jelenleg is túlélők után kutatnak. Utak és hidak rongálódtak meg, 40 ezer háztartás maradt áram nélkül. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a franciaországi Bordeaux közelében az erdőtüzek miatt. Eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakhelyét. Spanyolországban eközben 20 ezer az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban. A hatóságok a fokozódó hőség miatt ugyanakkor újabb tűzfészkek kialakulására számítanak.
0: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt mától jövő péntekig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév. A szerelvények csak Kaszásdőlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Labdarúgással kezdünk. Magasra tette a lécet Németh András már az OTP Bankliga új idényének első fordulójában. A Puskás Akadémia csatára a Debrecen elleni 2-0-as győzelem alkalmával pályafutása első NB1-es dupláját szerezte. A 23 éves támadó szerint a remek rajtban nagy szerepe volt annak a bizalomnak, amelyet az új szakmai stábtól és csapattársaitól kapott. Németh András az M4 Sportnak adott interjút, ebből következik most egy részlet.
4: Magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor. Tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek a mérkőzésen a mi oldalunkon. Beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat. Nem csak Babó Levente, az egész stáb, szóval mindenkit a csapattársaimtól is kapom a bizalmat.
3: Németh András és a Puskás Akadémia legközelebb a Kisvárda ellen bizonyíthat az OTP Bankliga második fordulójában. A találkozót pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. 2021 óta nem vállalt edzői munkát. Az 54 éves tréner attól a Didier Deschamps-tól veszi át a válogatott irányítását, aki 2012 óta volt szövetségi kapitány. Zinedine kinevezését követően úgy fogalmazott, hogy egy álma vált valóra.
5: Beteljesült egy álmom. Számomra ezt jelenti a kinevezés. A Real Madridtól való távozásom óta eltelt években rengeteg ajánlatot kaptam kluboktól, de mindegyikre nemet mondtam a francia válogatottért. Kizárólag a nemzeti együttes kispadjára vágytam. Most pedig mindent tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ez a nagyszerű csapat továbbra is sikeres legyen.
3: És az olasz válogatottnak is megvan a régi új szövetségi kapitánya, aki nem más, mint Roberto Mancini. A 61 éves szakember 3 év után tér vissza. Olaszország sorozatban a harmadik VB-ről maradt le. Mancini 2018 és 2023 között már irányította Olaszországot, sőt 2021-ben Európa-bajnoki címig vezette a válogatottat. Hazaérkezett Budapestre a női és a férfi vízilabda válogatott is Sydneyből. A világkupa szuperdöntőjén szereplő nemzeti csapatok kapitányai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren adtak interjút a közmédiának. Az ezüstérmes férfi csapat szövetségi kapitányát Varga Zsoltot hallják, aki már előre tekintett a jövő évi budapesti világbajnokságra.
6: Az nyilvánvaló, hogy arra nagyon fel kell készülnünk, és ez tény és való, hogy ez egy kiemelten fontos felkészülést igényel a jövő év, ugye a hazai világbajnokság, hazai körülmények, hazai publikum, ami egy fantasztikus nagy motiváció, de ugyanakkor ennek megvan egy maga sajátos felkészülési igénye is.
3: A női vízilabda válogatott számára nem sikerült olyan jól a világkupa szuperdöntője, mint a férfiaknak. A női nemzeti csapat végül 7. lett. Cseh Sándor szövetségi kapitány viszont kiemelte, hogy a helyezés nem tükrözi az átalakulóban lévő magyar csapat valós erejét.
7: Az, hogy ezek a játékosok közül sokan, akik most kerültek be áprilisba a csapatba, már ezen a nyáron végig egy USA-val, egy Ausztrállal, egy Hollandal, egy Spanyolval egy szinten tudtak játszani, ez nekem személy szerint nagyon nagy öröm. Szeptembertől iszonyatosan sokat szeretnék hétközben is foglalkozni ezekkel a játékosokkal, a klubokkal egyeztetni, és folyamatosan képezni ezeket a játékosokat, nyilván azokat is, akik már régebb óta itt vannak.
3: A 2027-es budapesti vízes világbajnoksági kevesebb mint egy év van hátra, a jövő év június 26-a és július 18-a között ad otthont Magyarország a vízesportok legnagyobb nemzetközi seregszemléjének. Egész nap remekül vívott, de végül lecsúszott a dobogóról. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat a hongkongi vívó VB-n. Miután a bronzmeccsen 45-40-re kikapott Dél-Koreától és negyedik lett. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihály Andor összeállítású férfi párbajtőr csapat pedig a hetedik helyen végzett Hongkongban. Óriási meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikó Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznani világbajnokságon. A számban az elmúlt hetekben ifjúsági világ és Európa-bajnoki címeket szerző Hofer Bianca kiemelte, szokatlan lesz ennyire fiatalon a felnőtt mezőnyben szerepelni VB-n.
8: Ifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba, úgyhogy amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez egy kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy...
9: Igen, szerintem mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
8: Igen.
3: Az idei kajakkenu világbajnokságot augusztus 26-a és 30-a között rendezik a lengyelországi Poznánban. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehérorosz Arina Sabalenka együtt indulnak az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open vegyes páros versenyében, amelynek küzdelmeit a torna felvezetéseként még az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, hamarosan folytatódik a Sportreggel, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Újvári Máté van itt velünk. Hello Máté, jó reggel!
2: Jó reggel, sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Milyen volt kint átélni azt az őrületes Messi lázat, és nyilván nem is egyfajta nyomás, de akár lehet, meg azt a sztárdömpinget, akiket mi láttunk nyilván a tévében, de az a helyszínen sok esetben mindig mást ad vissza. Milyen volt ennek a hatása ott?
2: Nagyon durva. A Messi hatás az valami elképesztő. És pont ugye mondtam, hogy ez volt a harmadik VB-m. 18-ban nem közvetítettem argentin meccset, és 22-ben sem. Ráadásul akkor, ahogy említettem, főleg az elején a szurkolók is ilyen, hát így szedett-vedett brigád volt így az első időszakban. És most éreztem azt, és az argentinok is azt mondták, hogy gyakorlatilag ugye a magas jegyáraknak köszönhetően eléggé mélyen a zsebbe kellett nyúlni. De én több argentinnal is beszéltem, akik azt mondták, hogy ők eladták az autóikat, eladták a tévét, hogy a szomszéddal közösen összefogva jöttek ki, és azt mondták, hogy Lionel Messit ők még egyszer utoljára szeretnék látni. Tehát elképesztő emberi történetek rajzolódtak ki, és amikor a stadionban a kivetítőn már mutatják mondjuk a játékos kijárót, ahogy Lionel Messi már ott van, és a legtöbb esetben ő jön ki utoljára úgy, hogy a játékos társak már ott vannak, de ki Messi nélkül senki nem megy, tehát már ha a főnök és a kapitány azt mondja, csak akkor, hát az valami egészen durva. Nekem az argentin válogatott így Messivel volt az egyik legextrémebb érzés pozitív szempontból, hogy micsoda szenvedéllyel szurkolnak ők a csapat és a sztárjuk iránt. A másik nyilván Cristiano Ronaldo szintén, tehát ahogy Portugália is megőrül Ronaldoért, az nagyon durva, de a harmadik az Neymar volt, aki ugye hát úgy ment már ki a VB-re, hogy Brazília szerette volna, hogy kint legyen, a szakmai része Brazíliának kevésbé szerette volna.
1: A világ szintén szerette volna.
2: Igen, kellett Amerikának is, hogy kint legyen. És ugye amikor először beállt a VB-n, azt pont én közvetítettem a skótok elleni mérkőzésen, és amikor ő elkezdett melegíteni, hát az Miami-ban szerintem földrengés okozott, de most minden viccet félretéve, tehát az egész 90 perc alatt a leghangosabb a közönség akkor volt, amikor Neymart Ancelotti elküldte melegíteni.
1: Hát most örülhetnek, mert Miami-ban marad, mindenki rád most aláír, hogy ugye szoktuk kérdezni, meg erről beszélünk mindig, a Forum egy olyan visszatérő kérdés, hogy mi egy győzelem, egy siker esetében hány százalék az autó, a technika, és hány százalék ugye az ember, a vezetés. Itt a VB kapcsán, hogy látod, hány százalék volt a reklámmarketing, a show, és hány százalék volt a foci?
2: Nehéz kérdést teszel fel, mert ahogy említettem, az én meccseim jók voltak, tehát én ott színvonalra nem nagyon panaszkodhattam. Ugye ezekről a, hogy is van, hidratációs szünet, hogy a kedvenc új kifejezése. Ugye, amire azt mondta Gianni Infantino, hogy természetesen emögött semmiféle anyagi okok nem húzódnak meg, hiszen a FIFA ebből nem keres semmit.
1: Igen.
2: Ezt mondjuk így ebben a formában higgyük el, de amikor Amerikában én bekapcsoltam a televíziót, és néztem a közvetítést, ugye ott a...
1: Mi ment ez a 3 perc?
2: Na, ott képzeljétek el, hogy a adott kommentátornak kötelező volt bemondania, hogy a következő hidratációs szünetnek a főszponzora az XY márka. Tehát, és akkor erre nyilatkozza az Infantino, hogy természetesen ennek nincsen semmiféle hátsó szándéka. Ez így kicsit vicces, és amellett, hogy bemondták, meg is mutatták a logóját az adott cégnek. Egyébként én 15-öt számoltam össze, tehát 15 különböző nagy márka, de tényleg a világ legnagyobb márkáit képzeljétek el. Levite most egy Aston Martinos felsőben, vagy nem az Aston Martin, de van olyan rajtad olyan lévő felirat, ami szintén ott megjelenítődött és elhangzott a közvetítés
3: során. De érdekes egyébként, mert azt szokták mondani, hogy a márka asszociáció mennyire fontos, és hogy ezek a cégek, hogyha egy jó üzenetet hordoznak, akkor az a fogyasztóban hogyan csapódik le. Na most a hidratációs szünet nem tartozott a legnépszerűbb újítások közé. Televízión keresztül is átszűrődött, hogy gyakran kifütyülték a szurkolók.
2: Abszolút,
3: a stadionban.
2: Hát, ugye én mondtam, én Dallasban voltam, az egy klimatizált stadion. Tehát az ott olyan szinten hideg volt, hogy én hosszú nadrágban voltam és pulcsiban, de volt, hogy még jacket is vettem, mert 21 fokra lehűtötték a stadion.
4: Amikor kint volt 38.
2: Hát vagy 45, igen, mert elképesztő hőség volt. És emiatt, amikor bemondják a stadionban, hogy akkor következik a hidratációs szünet, amit nyilván azért találtak ki, alapvetően az egyperces ivószünetet, amikor tényleg meleg van és a játékosoknak szüksége lehet rá, akkor ez így sajnos nem annyira szült jó viszontválasz, de Houston ugyanez volt ott is, az is egy klimatizált NFL stadion, szintén nem jött ki jól.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy elég sok ismerősömmel beszélgettem, akik Amerikában élnek, és ugye ez már a második próbálkozás, hogy ott meghonosítsák a labdarúgást úgy, mint a egyik legnépszerűbb sportágat, de azt hallottam, hogy, hogy ilyen sportbárokba még mindig, még attól függetlenül, hogyha az amerikai válogatott játszott, azért még mindig kérte az ott ülő közönség, hogy nem lehetne inkább a baseballra átkapcsolni, mert az még megy a négy major sporták közül ilyenkor nyáron, tehát hogy, hogy te hogy érzékelted az amerikai válogatott, meg a helyi rend, akár a kanadaiaknál is, már mondjuk hoki nem volt most közben, de hogy inkább a baseballt nézték az emberek.
2: Én most csak saját tapasztalatot tudok mondani. Én, amikor két amerikai mérkőzést is néztem, bárba mentem. Egyébként az egyiket pont még Kanadában néztem meg. Teltház volt. És olyan szinten szurkoltak ott az amerikaiak, hogy én is ezt a kérdésem, hogy föltettem egy két embernek, hogy hát figyelj, azért 94-es VB-ről nem hallottunk olyan jókat abból a szempontból, hogy ti mennyire szerettétek az USA-t, vagy követtétek, és azt mondták, hogy ez megváltozott már. Ugye azért az MLS, az amerikai labdarúgó bajnokság, rengeteg sztárt igazolt a közelmúltban, ugye a mostani átigazolási időszakban is tudtak elcsábítani, tehát nyilván a Messi hatás azért az óriási, és az ebben a VB-ben is egyértelműen kifizetődött szerintem a helyieknek, és ez ilyen szempontból eltolta kicsit az amerikai labdarúgó válogatott felé is ezt a fajta népszerűséget. Bármikor egyébként bekapcsoltam a tévét, vagy bármerre jártam, Lionel Messi volt az egyik, akit láttam, mint reklámarc, akár tévében, akár plakáton, a másik pedig Pulisic volt, ugye az amerikaiaknak a sztárja, és azt mondták, hogy Pulisic nélkül nincs amerikai foci, és ugye ő sajnos lesérült, és aztán le is kellett cserélni az utolsó meccsen, többek között neki is tulajdonították, hogy kiestek az amerikaiak, de hogy az ő kicsit olyan nekik, mint nekünk talán Szoboszlai, hogy most nincs olyan kisgyerek, aki ne tudna, ki az a Szoboszlai Dominik. Amerikában mindenki tudja azt, hogy ki az a Pulisic, hozzátéve, hogy azért a női labdarúgó válogatott nyilvánvalóan még mindig sokkal-sokkal sikeresebb, mint a férfi. Tehát a női USA válogatott, az mindig ott van az aktuális VB vagy olimpia esetében az esélyesek között. De én azt érzékeltem, mondom még egyszer zárásként, hogy nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, és elképesztő az a népszerűségi görbe, amire felültek, de még nyilván nincsenek ott, ahol mondjuk mi európaiak.
1: Bár nagyon fiatal vagy, és nagyon komoly szakmai múlt van mögötted, de hova teszed ezt a mostani VB-t és a kinti munkát, az eddig átélt, megélt? És...
2: Hát, egyértelműen top 3, de lehet, hogy top 2 inkább. Ugye ilyen hosszan, ilyen jellegű eseményről soha az életben nem közvetítettem még, mert hogy például 4 évvel ezelőtt a foci VB-n akkor a legjobb 16 között volt az utolsó mérkőzésem, 2 évvel ezelőtt az Európa bajnokságon ott azt hiszem a 8 között már közvetítettem, most ezen a VB-n viszont a legjobb 8-tól 2-en voltunk együtt a Hajdubi Istvánnal, tehát tényleg az utolsó pillanatig igazából kint voltam, nyilván a bronzmeccs az egy minden szempontból emlékezetes, úgyhogy
1: az egy korona, igen.
2: Sportriporterként, mert ugyan futball szerető vagyok, meg onnan jövök, meg a Forma 1-ben is mozgolódom, igyekszem, de azért nyilván sportriporterként én az olimpiát szoktam mindig a csúcseseménynek mondani, és nyilván a 24-es párizsi nekem Gulyás Michelnek köszönhetően egy örökké emlékezetes pár perc volt, vagy inkább úgy mondanám, hogy 2 hét, így mindenestül.
3: És libavörös lettem, csak hogy visszajött az emlék a közvetítésedről.
1: Most az olimpiai cím miatt.
3: Igen, óriási.
2: Köszönöm, szóval, hogy összességében egyébként nyilván, ha azt nézem, hogy milyen eseményen voltam, hány meccset csináltam, akkor top 2.
1: No, egy üzenet közben erre maradt még időnk. Sziasztok, már a Máté lett az egyik legjobb riporter, csak így tovább. Szíve lelke mindig benne van. Üdv, Péter.
2: Köszönöm szépen, igyekszem ennek szellemében.
1: Ezt meg tudjuk erősíteni, mert meg számunkra is kiváló volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Hoztál nekünk ajándékot kintről, esetleg
2: juhasszírok,
1: amerikai kóla, bármi is. Tehát...
2: Nagyon szigorúak voltak a reptérem.
1: Levi igazad volt.
4: Mert azt mondtam, hogy hogy ezt fogja mondani.
1: És köszönjük, egy pici akcentus azért maradt, de semmi
2: baj. Miért gondolsz, kedves Levence?
1: Hát egyébként csak erre egy félgondot. Irigy Honay Miri csinált egy valamilyen klipet, és az egyik vágási kép, amikor innen mennek Ferihegyről, és integetnek. Sziasztok, mindjárt Amerikába érünk, majd a következő kép már ugye, amikor szállnak ki a gépből Amerikában, és lemennek ugye, ott a lépcsőn, ahogy jönnek ki a repülőgépből, és kérdezik, na milyen Amerikában, egy picit már úgy érezzük, régóta vagyunk, és az akcent is utolját minket. Na, szóval Máté, köszönjük szépen, most akkor pihenés? Jön neked, vagy mi lesz itt?
2: Milyen napot írunk?
1: Van még egy augusztus, van még egy hónap.
2: Ked van, kedden még van egy Box utca magazinom, azzal zárjuk a Hungaroringet, a Form 1-es nagydíjat, és akkor szerdától egy másfél hétre azért a családommal is leszek.
3: Hogy... Aztán jöhet a labdarúgó NB1.
2: Így van, vissza az OTP Möllingához.
1: Jó pihenést, Máté, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egy fantasztikus csapattal itt van velünk egész reggel, benne Feri.
2: És ez csodálatos, Csisztu Zsuzsi.
1: Jó reggelt kívánok, és itt van a mi drága Gyurta Gegénk is. Szia,
2: jó
1: Gege.
2: Reggelt, sziasztok.
1: De jó, na, és képzeljétek el, hogy a mai reggel folyamán, itt ebben az órában legalábbis egy csodálatos hölgyel, egy fantasztikus elmével, egy igazi emberrel fogunk ki egészülni. Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember a vendégünk. Jó reggelt kívánok,
3: szervusz! Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Nagyon köszönjük, hogy hoztad ide a napsütést és a mosolyodat a reggeli műsorba. Ez igazán jól esik, és nagyon kell. Úgy azt gondolom, hogy minden esetben, de most különösképpen jó ez nekünk. Én megmondom nektek teljesen őszintén, nem gondoltam, tényleg nem gondoltam, hogy a világbajnokság előtt a kimagasló egyéniségek, azok az ikonjai a jelenkori labdarúgásnak tényleg így fognak szárnyalni, és hogy az, amit látunk, az szerintem várakozáson felüli csillagszórás lesz, gólok számában, teljesítményben. Én azt hittem, hogy kicsit megfáradt, kicsit a különféle bajnoki vagy nemzetközi kupasorozatokban, hát nem is azt mondom, hogy kilúgozott, de talán lehet, hogy mégis ez a jó jelzőre, nem kiégett, de inkább kilúgozott játékosokat látunk, hogy 5 héten át tartó világbajnokságon. Ehhez képest, nem tudom, majd mindjárt Erinikőt is megszólítjuk, hogy ennek mi lehet az oka. Kezdjed rögtön te, hogy szerinted mi lehet annak az oka, hogy tulajdonképpen egy pezsgés van a nagy csapatok igazi nagy ikonjainál.
4: Mérhetetlen örömmel tapasztalom, aki szeret focizni, úgy is mondom, hogy a versenyszellemben nem veszett el szerintem a játék. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy ez a játék benne marad, az, hogy képesek nevetni közben, miközben azért nyilván ott van az a feszültség.
1: Vérre megy a dolog, közben azért
4: van, tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor láthatjuk, hogy milyen emberségesek tudnak maradni egy ilyen magas kortizol szintes készülő létem mellett. Szóval, hogy az, hogy benne maradt a versenyszellemben a játék, számomra ez az egész világra egy nagyon fontos és komoly reménységet ad. És erre képes a sport.
1: Hú, de hogy mondod, ezt a homoludens, ugye, a játékos ember, ugye, igen, hogy ezért csak megélni, előbújik, bár próbáljuk üzletileg minden szempontból letaposni, de hogy nem lehet teljes egészében.
2: Egy nagyon fontos dolgot említett Ennik, és ez nem hangzott el mostanában, hogy szeret focizni. Uh-huh. Hát ez, tényleg ez mozgatja ezeket a legnagyobb világsztárokat, hiszen nyilvánvalóan nem a pénz. Azért a labdarúgás az érzelmek sportja.
4: Így van.
2: Tehát szeretné átélni a katarzist, szeretné jól érezni magát, és ezek végtelenül szeretnek focizni, ezek az emberek.
4: És ez nem csak a játékukon látszik, hanem maga, ugye vannak ezek a pillanatok, amikor köztes pillanatoknak szoktam nevezni, amikor nagyon sok mindent, főleg a közeli felvételek, én ezeket is szeretem nagyon figyelni, de elárulnak, nem csak a lélektani állapotjukról, hogy most épp milyen stádiumban, stúdiumban vannak, hanem hogy épp az egészet hogy fogják föl, és hogy állnak hozzá, és az egy sportoló élsportoló életébe, hogy ki tud-e kapcsolni arra pár másodpercre, vagy egy percre, amíg nem zajlik éppen a foci, tehát épp ott valami miatt leállás van, és mit cselekszik magával, tehát hogyan kapcsolódik magához, a csapattársaihoz és az ellenségéhez, fantasztikus momentumokból nagyon sok szép dolog és klassz dolog derül ki.
5: Egyébként most, amit mondtál, például a 11-esek előtt, amikor ráközelítenek egy játékosra, azért az ő... hát testalkatából, meg ahogy ő a labdára tekint, sokszor meg lehet mondani, én legalábbis eddig
1: majdnem mindig eltaláltam,
5: hogy most ezt ki fogja hagyni, vagy berúgja, tehát ott is látszódik, hogy épp milyen állapotban van, hogy
1: abszolút, hogy ez, nagyon érdekes ezt olvasni.
4: Fókuszált állapot, és igen, ugye azt nem mindig látjuk, mert ugye kamerafelvételeknek köszönhetően látunk dolgokat a televízióban, de nagyon sokszor szeánszokat láthatunk. Tehát, hogy mindenkinek van egy szeánsza, akár egy keresztrevetés, vagy akár valaminek a megcsókolása, vagy kinéz igen valakire, és olyan érdekesek, mert ezek azok a hitrendszerek, belső hitrendszerek, amik azok a fókuszált mentális állapotokat, igenis, tök mindegy, mit csinál, de meg tudja segíteni, uh-huh, hogy jobb legyen mondjuk a teljesítménye.
1: Fantasztikus, erre ki fog még térni, mert szerintem itt mehetnék más sportágokba is, ugye emlékezetek Nadal kis rituális dolgaira, tehát ez valószínűleg itt, ahogy te is mondod, egy kicsit a ritusok, ugye a szeánszok, és nyilvánvalóan a belső hit, meg ami addig sikeres volt, tehát tudjuk jól, minden sportoló babonás, nevezzük ezt babonának, nevezzük nehezítnek, bármi egyébnek, de szeretünk ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, ami amúgy egyébként jól működött. Kicsit olyan visszhangosan hallom magam, ti is, nem tudom, lehet, hogy csak én. Szóval, hogy a helyzet az az, hogy azt szeretném még, ha egy kicsit átbeszélnénk, amivel te kezdted ezt a mostani témát, a játék. És azért nézek Gergére, mert mi egyéni sportból jövünk, és ha valamit, valamikor az ember tudott egy kicsit irigyelni, ugye az egyéni sportoló szenvedésében, hozzáteszem, tehát amikor az ember tökéletesít

0: Itt nekem mindenképp egyből saját példám jutott eszembe, hogy egy csapatsportákban szerintem tényleg imádják azt, amit csinálnak, viszont az egyéni sportolók sokszor azért nem mindig úgy azonosulnak a saját sportágukkal, és azért bele tudnak egy kicsit savanyodni abba, és én is rengetegszer volt olyan, hogy a versenyeket vártam, mert az volt a, az volt a jó érzés.
1: Hát az volt mondjuk a jutalom, nem? Szakmai szempontból a jutalom.
0: De azért nyilván az edzéseken meg kellett küzdeni, és a csapatsportákban azért a mindennapok is mások, a felkészülés, az edzések, hiszen azért ott vannak rajtad kívül jó sokan, tudsz beszélgetni, stb., de hogy igen, Zsuzsi, itt amikor egy csapat van, és egy bármilyen szinten tudsz már csapatként működni, az egy teljesen másik dolog, és itt is abszolút lejön az, hogy csapatként a fociban, hogy micsoda elképesztő teljesítményeket tudnak egymásért adni a játékosok.
1: És egy nagyon érdekes kérdés, és majd az is nézek először feléred, aztán persze Enikőnek nyilván a szakmai magyarázatára vagyok nagyon kíváncsi. Nekem volt egy olyan aggodalmam itt a világbajnokság előtt, kezdtem azt érezni, hogy ugye annyira eluralta a labdarúgást nyilván az európai kupa futballnak, vagy inkább a klub futballnak tulajdonképpen a pénzügyi szupremáciája, hogy az a fontos, hogy igazából mindenfölé magasodik, egy picit az volt az érzetem az utóbbi években már, hogy a válogatott szereplés, mintha valamit kopott volna mondjuk így a klasszikus fényéből, mondjuk így a 70-es, 80-as, 90-es évek, amire én vissza tudok emlékezni, talán még a 2000-es évekre is igaz lehet ez. Na most érdekes módon nekem ez a világbajnokság mindenre rácáfolt. Tehát azt látom, hogy azok a játékosok, akik amúgy egyébként még a legnagyobb múltú klubokban is, mint a Real Madrid. Hát nem is azt mondom, hogy döccennek, de Mbappé, Vinicius Jr., akikről azt mondanád, hogy fú, hát tényleg, ott nem azt az arcát mutatják, megérkeztek a nemzeti válogatottjukba, és gyakorlatilag újjászülettek. Hogy egyrészt nem tudom, hogy ennek a válogatott, vagy a mögöttük álló nemzet lehet-e az oka, és aztán már ennek elmondja, hogy mit jelent valóban, nem tudom, egy nemzeti támogatás, jó? Hogy mi ennek a lelkülete?
2: Tehát akkor kezdem én. Hát először is, ami miatt a világbajnokság presztízse és így a játékosoknak a hozzáállása nem fog változni, az egész egyszerűen az a fajta nemzeti érzés és összetartozás, ami jelen van a világbajnokságon. Tehát gondoljunk bele, hogy egy francia játékos egy kontinenseken át az utolsó fillérét, vagy frankját, vagy euróját a szurkolók beleinvestálják abba, hogy ott lehessenek a csapattal. És kimész egy stadionba, és több ezer kilométer a hazától ott van, több ezer, vagy több tízezer szurkolód, az ezeket a játékosokat is egy teljesen más dimenzióba helyezi.
1: Igen, tehát
2: soha nem lesz érdekelni.
1: De amikor a Real Madrid telt házas stadionjába léptek pályára.
2: Igen, nyilván annak is megvan egy egysége, de amikor a hazádért futballozol, az ezeken a játékosokon is látszik, hogy ez egy egészen más szintre emeli az ő teljesítményüket és hozzáállásukat. Arról nem is beszél, hogy a világbajnokságnak megvan az a presztízse, hogy rengeteg aranylabdás korszakos egyéniség van a labdarúgásban, meg volt, akik nem lettek világbajnokok. Tehát ez egy óriási motiváció minden
1: játékosnak. Majd most azokról egyébként a beszélgetésünknek a fő motivációja, majd arról beszéljünk Enikővel, és oda fogunk majd kikanyarodni itt ennek az órának a második felében, hogy valóban a végül is a totális beteljesülés nélkül visszavadulók, tehát akiknek ez nem adatott meg, amiről Feri beszél, hogy világbajnokok legyenek, azok hogy készülnek lelkileg, de előbb most erről a többletről beszélünk, Enikő. Mit jelent ez? Tehát amit látom most, hogy gyakorlatilag Norvégia, és most már a világ is tudja, hogy mit jelent ugye a viking húzás, és hogy kell számolni, és hogy kell ütemre csinálni mindezt, vagy adott esetben ugye nyilván láthattuk az oranje, ugye a hollandok mögött állók már nincsenek versenyben, de akkor is az egy nagyon-nagyon emblematikus, vagy mit jelent a latin noknak, ugye az a fajta tényleg sírásig hatoló érzelem áradat. Szóval, hogy van ilyen? Van, összeadódik ez a fajta lelkület? Tényleg létezik ez a fajta erőhatás?
3: A tömegnek van egy nagyon-nagyon erős pszichózisos hatása, és akár egyéni sportról beszélnénk, akár csapatsportról, az az érzés, amit olyankor átéreznek a sportolók, hogy nem vagyunk egyedül, és közös a cél. Ezek a rajongókat is, meg ugye a részvevőket is egy olyan pszichózisos hatású lélektani magaslati állapotra viszik, hogy egyszerűen tényleg képesek közösen a közönség és a sportolók többet kihozni akár magukból. Erre ugye nem kevésszer látunk az eredmények kapcsán ugye bizonyítékokat. És tulajdonképpen, ahogy a tömeg segíti a sportolót vagy sportolókat, vagy a sportolók segítik a tömeg,

0: magát, ugye? Mert ugye, amíg
1: nem tudom, hogy melyik megjelennek,
0: közös, tehát oda-vissza megy a hatásmechanizmus tulajdonképpen. Én azt mondom, hogy oda-vissza segítik egymást, mert amit átél például a közönség, ezeken most nagyon egyszerű lenne csak azt mondani, hogy iszonyatos dopamin koktélokat él át agyi szinten, amire nagyon nagy szüksége lenne minden nemzetnek annak érdekében, hogy az összetartozásért mindannyian küzdjünk, és mindannyian azt érezzük egy nemzetben, hogy soha semmilyen körülmény között nem vagyunk egyedül, itt vagyunk egymásnak bármikor, és bármikor megfoghatjuk egymás kezét. És gyönyörű példák vannak most is, ahogy a közönség akár hangszintjén, vagy ahogy egyszerre fölállnak, vagy megszólalnak, ugye, megy egyfajta lélektani kommunikáció, és igenis ezek nagyon nagy hatással vannak a sportolókra. Igen. Tehát, hogy ezért úgy nevezzük, hogy sportkapcsolódás. Uh-huh. És ami ebbe benne van, az a különleges eredmény tulajdonképpen, hogy mindenki máshogy fog hazamenni. Bármi is az eredmény, hoznak nem csak élményt, hanem egy olyan lélektani pluszt, amit csak az ilyen tömegben lehet úgymond megszerezni.
2: Gondoljunk csak bele, amikor az Európa-bajnokságra akár kijutott a magyar válogatott, vagy ott sikert ért el, hát a körútra kiment több százezer ember, és megszűnt a közlekedés.
1: Igen.
2: Tehát olyan hihetetlen összetartozási érzés van, és ezt a játékosokra is átragad.
0: Igen, és ez nagyon jó, és nagyon nagy szükségletünk.
3: De megint a csapatsportág jött elő. Egyéni sportágban ez nem nyomhatja meg inkább a versenyzőt? Tehát az a fajta nyomás, hogy már pedig igenis őért tehát több millióan szurkolnak, és neki teljesítenie kell, ez akár negatívan is hathat a versenyzőre.
0: Igen, akkor, hogyha a versenyző a magánéletében nem küzdött meg megfelelően a személyiség fejlődése folyamán azzal, hogy megfelelési kényszerrel, vagy csak megfelelési elvárással rendelkezzen. Ez két különböző dolog, hogyha kényszer alapú személyiség rakodott össze a háttérbe mentális dologban, akkor biztos, hogy nem csak teher, hanem nyomás is lehet, és akár alul teljesíthet, és pont ezért fontos az egyéni versenyzőknél teljesen más mentális felkészítést kell, mint egy csapatnál, mert teljesen mások azok a nyomások, amit egy csapatban úgy azért eloszlik, vagy máshogy élik meg.
1: Tehát a felelősségi szint az teljes egészében abszolút, más, ugye?
0: Abszolút.
1: Tehát az, és van, aki ezt jobban elbírja, van, aki nem, van, akit egyébként ez inspirál, valakit nem, de hát ugye ehhez kell a szakember, hogy ezt a karaktert, ezt ki tudja tapogatni, és ennek mentén tudja felkészíteni a sportolót. Ugye amikor, most egy picit távoli például, amikor valami nagy tragédia történik, ugye sajnos pont a közelmúltban volt adott esetben akár földrengés, vagy ilyesmi, akkor azt szokták mondani, nem tudom, hogy létezik-e, hogy ilyen érzelmi kilengéseket szinte mérni lehet, ugye a fájdalom szintjét, és adott esetben ez pozitívan is igaz szerinted? Tehát amikor egy ilyen százezres körüli stadionban ennyi ember egyszerre, vagy legalábbis majdnem, mert nyilván az ellenfélnek is annak a szurkolói ordít fel egy gólnál, akkor ott van ilyen pozitív kilengés? Tehát, hogy ez, én nem tudom, hogy ezzel hogy vagyunk, de ez mérhető?
0: Hát a helyzet az, hogy még mindig nagyon nehezen épül be a köztudatba, hogy arra föl kell készíteni az egyéni és a csapatsportolókat is, hogy a pozitív stressz is stressz.
1: Aha.
0: Tehát ugyanúgy bekerül ugyanabba a bögrébe, mint a negatív stressz, és hogy azt is úgymond rá kell hangolodnunk mentálisan, hogyha nagyon örülök, vagy már nagyon-nagyon ott vagyok azon a szinten, hogy ez a nagyon happy feelingben, hogy az is kibillentheti a teljesítményt, és én hogyan tudjak megmaradni azon a szinten, ahol tényleg ki tudom magamból nagyjából a maximumot hozni.
1: A koncentráció megmarad.
0: Így van, a fókuszált figyelem, meg ugye mindannak, amit az ember taktikai szinten megtanul, hogy annak az alkalmazása. Tehát ezekre is készülni kell, tehát nem csak a negatív ilyen distresszes dolgokra, és nem véletlen szokták azt javasolni például a csapatsportolóknál, hogy nyugodtan a csapat inthet a szurkolójának, hogy most így állj. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit irányíthatja is, de nem azt mondom, hogy lehet mindig a közönséget vagy tömeget irányítani, de hogy akár ilyenfajta kommunikációt is be lehetne építeni, mert mondjuk az egyéni sportban is, ott például iszonyatosan fontos, hogy egyfajta csend is meg tudjon jelenni, akár pár másodperces csend már a sportolónak vissza tudja hozni azt, hogy akkor ugye maga a ritmikát, amit el kell ott végigcsinálni, ugye, hogy az a memória be tudjon indulni. Szóval ezek különböző sportágakban, különböző formátumokban máshogy tanítjuk, és Európán belül maga a mentális felkészítése, akár az egyéni vagy a csapatsportokban, teljesen máshol zajlik, mint Európán kívül. Tehát van hova még fejlődnünk, és kell erről beszélnünk.
1: No, de az mit jelent, hogy Európa lemaradásban van, vagy egyszerűen a kulturális háttér más, és ezért ennek a feldolgozása, vagy befogadása is más, és van ebben vezető kontinens, vagy náció? Picit azt gondolom, az amerikaiak biztos előttünk járnak, de lehet, hogy rosszul gondolom.
0: Nem, én azt gondolom, hogy így, amit elmondtál ezzel, így maximálisan egyetértek, és köszönöm, hogy gyönyörűen összefoglaltad. Talán még annyit tennék mellé, hogy jönnek az új generációk. És ugye én nem azt mondom, hogy a tapasztalt generációk, mert mindannyian itt legalábbis azok vagyunk, csak hogy a tapasztalt generáció másban szocializálódott, máshogy alakult az idegrendszere, és minden, és az újabb generációknál teljesen máshogy kell a mentális felkészítéseket végezni, mint ahogy azt régen tettük. Nem beszélve arról, hogy a neurológia tudománya már nagyon sok mindenre rájött a képalkotó eljárásoknak köszönhetően, hány csapatsportolónál van benne az edzésbe megfelelő mennyiségű szembecsukott, egyensúlyos feladatok, illetve tolató feladatok.
1: Mert ja, hogy ez fejtsd ki.
0: Ez inverz, ez az egyéni sportolóknál is igaz, hogy az inverz szálaszföldi feladatok, főleg, hogyha azokat különböző egyensúlyi feladatokkal megspékeljük, és még a szemet is becsukjuk hozzá. Sőt, vannak olyan sportolók, hogy ilyen fejjel lefele lógatást is lehetne speciálisan betenni. Olyan jellegű idegrendszeri kapcsolódásokat hoznak létre az agyban tulajdonképpen, hogy egyszerűen döbbenet, miket lehet mentálisan még kihozni. Na most bizonyos legendák, világszinten lévő nagy sportolói legendák mögött azért ezek ám ott vannak.
1: Na, kicsit még lebensel ezeket a fájdlakat. Tehát ugye, amikor az ember Djokovic legendás koncentrációját látja, a tényleg a visszatérési képességet, és ezt most persze mondhatnánk akár az argentin labdarúgó válogatottra, és tudod, ez a van élet a halál után, amikor már 0-2-re áll a csapatod, és a továbbjutás a tét, és kihajtál egy 11-esre, most csak Lionel Messi esetét mondjam. Tehát ezek szerint itt nem csak arról van szó, hogy látunk egy szerencsésen megszületett zsenit, hanem akkor azon túl, amit taktikailag, technikailag a pályán nyújt, ezen túlmenően ezek szerint lógatták fejjel lefelé, és csukott szemmel mindenféle ilyen gyakorlatokat is csinálhatott.
0: A helyzet az, hogy a neurológia szempontjából neurológusok egész jól föl tudják most már mérni az agyi, hogy miket hogyan lehet kihozni, mondjuk egy figyelem koncentráció szempontjából, és ezek mögött lévő neuronális kapcsolódásokat, hogy hogyan lehet összeépíteni, nagyon komoly rálátásunk lett. És pontosan ezért mondok egy egyszerű gyakorlati dolgot, például a szem, hogy képes legyen fókuszálni, nem csak úgy lehet feladatokat szárazföldi edzéshez, én hozzá szoktam javasolni, hogy végezni, hogy akkor most nézek egy fókuszpontot, és egy sötéten megy össze-vissza a fehér pont, és akkor csak a szemgolyommal kövessem, hanem ha ezt már megy, és nagyon fókuszáltan tud erre figyelni, akkor fektetve jobbra, fektetve balra, és akár fejen állva is ezt ugyanezt eléri az agyban, akkor jobb lesz a teljesítmény.
1: Mert hogy tulajdonképpen ez már önmagában egy nagyon extra teljesítmény pluszban az agynak, ugye, hogy egy fekvő helyzetben, vagy akár fejjel lefelé kell ugyanezt produkálni, ugye?
0: Hiszen hát igen, főleg
1: más elfoglaltsága is van az agynak.
0: Legtöbb sportolónál, de hát ezt pont neked nem kell mondani, néha fejen állnak, vagy néha pörög körülöttük a világ, nem csak 180 fokos fordulatok vannak, és pont ehhez lehet stimulálni jobban az agyat, vagy akár egy vízi sportnál, hogy mit él át az ember víz alatt, mit vajon az agy tud-e ugyanúgy alkalmazkodni, tehát másodperceket lehet ilyenekkel javítani tulajdonképpen. Tehát a szárazföldi edzés, mikor egy mentális edzéssel kiegészítjük, akkor ott kellene legyen egy neurológiai edzés, ami nem egy általános dolog, hogy mindenkinek így kell csinálni, hanem le lehet mérni mindenkinek az agyi kapacitásos működését, és egyénre szabni ezeket a dolgokat. Fantasztikus dolgokat lehet kihozni ez a jó sportolókból. Ez mondjuk az élsportolói szintről beszélek, mert ezt azért látjuk, hogy egyre inkább oda kell ilyen részletekre figyelni.
1: Elképesztő. És hát ugye főleg az, amikor az ember azt látja, és most már lassacskán ráfordulunk majd erre a témánkra is, itt a zene vagy a rövid szünet előtt, hogy amikor azt látod, hogy a legnagyobbak, tehát tényleg azok az egyéniségei ennek a világbajnokságnak, akiktől azt várja a nemzet, azt várják a szurkolók, azt várja a szövetségi kapitánya, sőt a csapattársai is, hogy téthelyzetben mentsék meg a válogatottat. Ugye egy Erling Haaland, aki képes erre, egy Lionel Messi, egy Cristiano Ronaldo, egy Kylian Mbappé, és még sorolhatnánk tényleg a nagyokat. Szóval, és ezt a nyomást, ezt elviselik, és meg is mentik. Tehát, hogy emögött nyilvánvalóan van egy személyes nagyon szerencsés genetika, egy nagyon jó együttállás a dolgoknak, meg nagy valószínűség mindaz, amit mondasz, ugye? És hát ki mennyire tudatos, annál jobban kijöhet ez. Hát ugye Cristiano Ronaldo volt ennek szerintem az egyik mintapéldánya, most már egy picit múlt időben beszélünk róla. Szóval ez jelenti azt, hogy valaki ekkorában, hogy ezt a plusz-plusz nyomás, mert itt nem csak egy nemzet nyomása van rajta meg itt, hanem hogy ő tudja, hogy neki kell megoldani a helyzetet.
0: Nagyon sok múlik, hogy milyen a teher és a nyomásbíró képességünk, ez is egy neurológiai dolog, és abszolút fejleszthető, és nem egyszerűsíteném le csak a rezilienciára, mert a sportban azért teljesen más.
1: Hajlamosak vagyunk manapság, ezt egy kicsit túl tolni, hogy mennyire fontos a rugalmasság, a reziliencia.
0: Így van. Hanem azt mondom, hogy azt a különbséget, ez erről valamelyik könyvemben írtam is, hogy a teher és a nyomás között mi a különbség. A teher, az terhelhetőséget kell hozzá növeszteni, testileg, lelkileg, és egyre nagyobb terheket elbírunk. De az nem nyom össze. A nyomás az azt jelenti, hogy úgy képzeljük el, mintha a filmekben ez a két mozgó fal, és én középen állok, jön, és egyre inkább prés alá helyez, és nyom össze, tehát itt a vegetatív idegrendszer kapcsol be az összes tünetével együtt, nehéz légzés, gyomrom fönn van a torkomba, stb.
1: Ami mindenképpen rosszulhat a teljesítményre.
0: Nagyon, igen, és hogy gyakorlatilag a vegetatív idegrendszer fölött nincs kontrollunk, ugye, és ez a kontrollvesztés tud nagyon sokszor, ugye, befolyásolni azt,
1: hogy mi történt, ugye, igen. Hát én azt akartam csinálni, aztán
0: hát ez erre képes. Vártam, hogy itt álljak a startnál, és most akkor mi történik
1: velem, ugye? És miért blokkoltam le? Igen,
0: így van. Igen. Na és hogy ezt a fajta nyomást tulajdonképpen van egy genetikai hajlamunk is különben, nagyon sok múlik, hogy a sejt memóriánkban, amit örökülünk felmenőinktől tulajdonképpen, hogy ők hogyan dolgozták föl a lelki tartalmainkat, tudjuk, hogy ebben mindenkinek lenne feladata, és hogy higgyünk abba, hogyha jó szakemberhez járunk, és jó pszichés megsegítést kapunk, akkor ezeket a sejtmemóriából ki lehet tulajdonképpen takarítani, és új nyomás állóbb tartalommal lehet az önismeretet úgymond föltölteni.
1: Hogy én ezt képes vagyok, meg tudom csinálni.
0: A vegetatív idegrendszer fölött, mivel nincs kontrollunk, ezért, hogy ne szabaduljanak el ezek a tünetek ott egy rajtnál például. És hogy ezekre van nagyon jó lehetőség, jó, tehát én nem azt mondom, hogy minden sportolóból jól kihozható, talán egy csoportsportban jobban eloszlik ez a nyomás, azt merhetem mondani, mint az egyéni sportokban. Az kemény. Tehát van, akinek azt kell javasoljuk, hogy nem való neki egyéni sport, sajnos.
3: És egyébként ez végtelenségig fejleszthető, vagy egyént függő, mert azt tudjuk, hogy az állóképesség az azért akár a végtelenség is lehet fejleszteni, viszont ez egy egyéntől függ, hogy mennyire képes ezeket a szituációkat gyakorolni és fejleszteni?
0: Van egy alaptól íg fejleszthetőség, amit csak mindenkinek kísérletezéssel tudunk eljönni, életkor is befolyásolni, de például az étkezés is befolyásolja, hogy miként termelődik a bélrendszerben a szerotonin. Ugye miért fontos, hogy arra figyeljenek egy világbajnokságnál, hogy azért minden kontinensen más az étkezés, és ha én a szerotoninomat az otthoni étkezés és mindenhez szoktattam hozzá, akkor viszont el kell vinnem azt az ételt, mert egy másik kontinensen máshogy manipulálják az ételeket, és hiába eszem ugyanazt meg, nem ugyanaz a szerotonin termelésem lesz, tehát elég komplexen van összefüggés, de jól rá tudunk már látni azért tudományosan.
1: Őrület. Hát igen, azért egy, hogy mondjam, bonyolult kis gépezet ez, amihez nyilvánvalóan minden eleméhez érdemes egy picit hozzátenni. Azzal fogjuk folytatni majd, hogy amikor a nagy egyéniségeket látjuk egy ilyen világeseményen, nyilván ők azok, akik a legtöbb embert megmozdítják. És amikor sírni látjuk őket, akkor talán még inkább. És hát láttuk Neymar könnyeit, Cristiano Ronaldo is bizonyos szempontból, ugye Feri, mert most látom olyannyira, te is kicsit, azért ne sírjál. Hogy mondjam, szóval a búcsú mindenkinek fáj.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Lett Riga lehet az Eto ellenfele a labdarúgó konferencia ligában. Drágul a taxizás a fővárosban. Túlnyomóan napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek holnap tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Átred Bissennel szemben. A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Olaszországban pedig ismét Roberto Mancini lett a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. Egész nap remekül vívott, de végül lecsúszott a dobogóról a Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon, miután a bronzmeccsen 45-40-re kikapott Dél-Koreától és negyedik lett. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihály Andor összeállítású férfi párbajtőr csapat pedig a hetedik helyen végzett Hongkongban. Óriási meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított. Többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznanyi világbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Közbeszerzéseken hirdetik meg a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben szereplő munkákat. Néhány tender már elindult, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Válasz Online podcast videójában elmondta, a korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz.
0: Közlekedés.
1: Karbantartás miatt jövő péntekig rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév. A szerelvények csak Kaszásdőlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: időjárás.
1: Többnyire mindenütt derült az ég. Csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel, és folytatjuk ezt a rendkívül izgalmas beszélgetésünket Pólus Enikővel, aki mentálhigiénés szakemberként, emberként van itt, hál' Istennek újra most fizikai dimenzióban, tehát nem csak telefonon. Pont erről beszélgettünk, hogy a jelenlét, a fizikai jelenlét, hogy tényleg így látjuk egymást, ez mekkora erővel hat, és milyen sokat tesz hozzá. Ott hagytuk az imént abba, hogy búcsú. Ugye az egy nagyon nehéz élethelyzet. Bármilyen esetben is, hogyha egy csodálatos pályafutás a végéhez ér, akkor azt érzi az ember, hogy valami olyan tűnik el, ami addig része volt az életünknek, ami addig izgalmat adott, amiért lehetett szurkolni, ami ezt a közös élmény megélést ezt hozta. És ennek a világbajnokságnak, ugye az egyik nagy, azt gondolom, pozitívuma, hogy egyrészt még együtt láttuk a nagy generációt. És én azt merem mondani, hogy ez egy nagy generáció, amelyben Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, ugye Mbappé fiatal, de nyilván ő is a fölfele lóki a teljesítmények szempontjából, de most beszéljünk, hogy Modric, beszéljünk a távozókról, akiket most már búcsúzni láttuk, és láttuk az ezzel kapcsolatos könnyeket, láttuk az ezzel kapcsolatos veszteséget. Ez hogy éli meg először is a játékos, aki tudja, hogy ez volt az utolsó világbajnoki megmozdulás?
2: Biztos, hogy elindul egy vesztesség, egy gyász. Tehát nincs olyan, hogy nem legfeljebb kívülről nem látható módon. És hogy ez egy pár hét alatt azért a maga módján le tud zajlani, tehát ez nem kell semmiféle nagy szaktudás vagy segítség. És az, hogy az azt követő időszakra mit tervez, az az egyik legfontosabb. Mert mikor leállunk valami olyannal, ami a mindennapunk része volt, a céljainkat és az életmódunkat meghatározta, kell egy forgatókönyv. És az a forgatókönyv, hogy mit tartalmaz és hogyan, és én erre azt szoktam mondani, mert nem kevés sportolóval meg bíróval is dolgoztam együtt ilyen leállásoknál, hogy átzsilipelő forgatókönyv. Amikor nem teljesen állok le, nem úgy állok le, nem céltalanul állok le, hanem van egy időszak, ez az átzsilipelés, amikor valamit azért még csinálok a régi dolgokból, de már egy kicsit máshogy. Erre nem csak lélektanak van szükség, hanem fiziológiai szempontból is, mert ugye a hirtelen leállást, hirtelen pihenéseket tulajdonképpen meg kell segíteni, mert hogyha a test és a lélek stresszként fogja föl, hogy valami megváltozott, akkor előfordulhat az, hogy akár egy immunrendszer nem jól reagál, vagy akár sérül és veszélyes is lehet bármi. Tehát kell egy ilyen átzsilipelő forgatókönyv, és nagyon fontos új céloknak a kitűzése, de nem akkor, amikor tulajdonképpen megtörténik a leállás, mert ott pár héten belül tényleg ilyen emlékbetörések lesznek, egyik partra a másikra régi emlékek jönnek elő, akkor eljönnek azok, hogy kiknek köszönhetem azt, amit. Előjön az, hogy már nincs értelme az életemnek, tehát nagyon sokféle dolog jön
1: elő. Szélsőséges, ugye? Tehát,
2: abszolút,
1: ugye ez nagyon...
2: abszolút, és ilyenkor a környezetnek, ha van nekik, általában van egy család, vagy társ, vagy szülő, vagy bárki, nagyon fontos szerepköre van, hogy ne megvigasztalni akarja, hanem meghallgatni akarja, és csak jelen legyen. Nem kell semmit mondani, mert ezekre nincsenek vigasszavak. Főleg, amikor ilyen legendek állnak le, és ugye ma már nekik social platformék vannak, és hogy vannak, akik tartják is a közönséggel a kapcsolódást. Igen. És a kapcsolatot. És ugye a közönségnek ez egy ilyen vigaszt tud lenni, hogy de nem tűnnek el, de láthatjuk még néha őket, és hallhatunk még néha róluk, és ez a közönségnek úgymond a gyászfeldolgozása sokat segít.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, és az is, és most persze hallgatókhoz is szólok, 0-30-55-55-60-5-re, írjátok meg, hogy nektek a nagy elköszönők közül most, ugye Neymar, Ronaldo, vagy akár Modric, hát a többiek még játszanak, most leginkább értelemszerűen ugye Lionel Messire gondolunk, ki fog a saját válogatottjából a legjobban hiányozni? Kinek a hiánya lesz az, ami szerintetek maró módon hat majd ránk, és azt mondjuk, hogy úristen, hát nélküle nem ilyen a válogatott, nem is lehet többet olyan, és a többi, és a többi. Szóval kérjük szépen, hogy írjátok meg, hogy nektek ki fog a nemzetközi világból, a válogatottak szintjéről a legjobban hiányozni abban a tekintetben, hogy tudjuk, hogy többet nem láthatjuk. Enikő, mi van azzal a dologgal, amikor azt látod, hogy olyan zsenik, mint amilyen Neymar volt a brazil labdarúgásnak, akiről most is azt mondják, hogy Brazíliában nincs még utódja. Tehát jó, nagyon nagyszerű játékos, nyilván Vinicius Junior, és van néhány nagy tehetség, de az, amit Neymar adott Brazíliának az utóbbi években, azt annak a karakterisztikája még nem jelent meg senkiben. Vagy itt van ugye szintén korábban aranylablás Horvát Modric, aki fantasztikus dolgokat ért el, világbajnok nem lett, de mondjuk lett azért világbajnoki ezüstérmes, meg bronzérmes Horvátországgal. Vagy itt van Cristiano Ronaldo, ugye, akinek szerintem a világ fele egészen biztos, hogy vágyta, hogy legyen világbajnok. Tudtuk, hogy azért ez hiú ábrán, mert ez nem valószínű, hogy ezzel a portugál válogatottal összejöhet. Nagyon nagy csúcsokat ért el, 5 aranylabda, tavaly Nemzetek Ligája győzelem, Európa-bajnoki cím. Szóval ő maga tapasztgatja a sebeit, amikor azt mondja, hogy de hát nekem az Európa-bajnoki cím az legalább olyan, mint a világbajnok lettem volna?
2: Hát, hogy milyen önsegítő módjaik vannak, arról sok mindent tudnék mesélni, de nyilván titokvilág az ott marad, de hogy tulajdonképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy hol tart ő a személyiség fejlődésében. Hogyan tudja segíteni magát azokba a pillanatokba, amikor konkrétan fiziológiás hiányként fog megjelenni. Ugye ez egy teljesen más életmód lesz, persze ott vannak a gyerek, és akkor vannak új célok, meg új szakaszok, meg azért ők a híresség celebritását viszik tovább, ami sok megjelenése, meg feladattal is jár, de hogy egy kicsi hiány az élsportolók életében, bármit is csinálnak, bármilyen szuper forgatókönyvvel vezetik át az életmódjukat, mindig lesz. Nem tudok abban hinni, és nem azért, mert pesszimista vagyok, szeretem ezeket racionálisan megfogni, mert akkor könnyebb megtanulni egy élsportolónak ezzel együtt élni, hogy az a kicsi hiánnyal nem lehet feldolgozni, hanem valahogy meg kell tanulni együtt élni. És azt tudom mondani, hogy mikor az életszakasz utolsó naplementéje érkezik, és az emberi test lélek már öregszik, és egy naplemente szakaszban van, nagyon sokat fog jelenteni ez a rengeteg élmény, amit élsportolóként átélt, mert értelmet is ad az életnek különben, hogy valamit alkottam ezen a földön, és tömegekre tudtam hatással lenni.
3: Sokat beszéltünk világsztárokról és a szurkolókra való hatással, meg a lélektanáról, de vetítsük ezt át az átlagemberre, vagy az átlag sportolóra. Tehát nagyon sok nem világsztár élsportoló vagy hobby sportoló van, aki mondjuk 35 évesen mondjuk abba hagyja azt, amit gyerekkora óta csinál. És nekik mit javasolsz, hogy lehet ezt lélektanilag átvészelni, ezt az időszakot? Tehát az van, hogy én nekem volt egy 20 éves karrierem, és akkor abba hagytam, és mostantól kezdve akkor semmi futball, vagy semmi tenisz, vagy semmi vízilabda, ami eddig volt, vagy pont egy picit még benne kell maradni, hogy ez a fajta zsilip időszak, amit fogalmaztál, ez megmaradjon, vagy akár ezt egy átlag munkásra mondjuk nyugdíj előtt ez hogy működik, tehát hogy az a fajta lelki válság ne legyen úrrá az emberen, amikor abba hagyja azt a mindennapi tevékenységét.
2: Nagyon fontos mindenki számára, aki sportol, hogy ne akkor tervezze a leállást, amikor le kell állni. Ugye ez alól még lehet akár kivétel sajnos, amilyen én voltam, egy sportsérülés, ami leállíthatja egyikre a másikra a sportutát, de hogy én, ha valaki elszánja magát, hogy sportolói létet él, már ott kell tervezni, nem feltétlen az idejét, hogy mikor áll le, mert az sok mindent befolyásolhat később, hogy nem lehet előre eldönteni, hanem sokkal inkább azt, hogy gondolni kell sportolói létbe arra, hogy mást is megtanuljak, ugye a fiataloknak, hogy mást is kipróbáljak, másban is megtaláljam az élet értelmét, másra is fókuszáljak, mert tudom, hogy az élsportolók életében az időbeosztás az milyen, de ha van valami, ami oda azért még beférhet, az csak segítheti a sportoló életét. Tehát, hogyha van valami más véna is, az nagyon sokat tud abban segíteni tulajdonképpen, hogy mondjuk leállás előtt 2-3 évvel el kell kezdeni a dolgoknak a megszert. Ez csak tudatosan lehet, máshogy nem. Tehát akik spontánul alakították ezt az életben, azt tapasztaltuk, hogy például a bíróknál is, hogy ugye egyszer csak nem futottak annyit. Uh-huh. És minimális is volt az a heti 2-szer futottak egyet, semmit nem ért, és olyan melankólia meg depresszió hormonik kezdtek el termelődni, hogy nem értették, azt hitték, hogy azért, mert most már nincs az, hogy bejárjuk a világot, és mindenhol ott vagyunk is, hanem nem, pusztán a futást kellett volna átzsilipeltetni és máshogy alakítani, és ilyenkor adunk valami új célt az érdekben. Tehát ez azt jelenti, ha már nem lehetek pályán, pálya mellett lehetek segítő. Uh-huh. Ugye, vagy a tapasztalataimat megosztom, vagy ahogy ti is alkottok itt a tudásból, tapasztalatból rengeteg rengeteg minden, tehát hogyha valami átkonvertálódik egy hasonló pályába, ahol hasznosítani lehet az élményeket, tapasztalatot, tudást, na az a legjobb sportterápia.
1: Neked te vagy közöttünk a legutoljára visszavonuló, Gege, úgyhogy neked.
4: Én azért is maradtam egy kicsit csöndbe, mert így abszolút megérintve érzem magam, mert mindent, amit elmondtál, azon én konkrétan végigmentem, tehát ugye én a 21-es Tokiói olimpiát követően egy éves átmeneti időszakot terveztem be, és úgy voltam vele, hogy akkor tudtam, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor az élsportot befejezem, és onnantól jön a valódi élet, és tudatosan készültem, és tényleg meg is volt minden, mégis, amikor azt mondtam, hogy itt a vége, az első pár hét nagyon jól éreztem magam, és mégis betört ez a nagyon mély rossz érzés, és én sem találtam magam, és hát szerintem mondhatom, hogy igencsak depressziós állapotba kerültem, amit mai napig néha megfájdul a szívem, amikor egy világversenyt nézek, és egy sport úszó versenyt nézek, és közvetítek, vagy akár szakkommentátorkodom. Tehát ez a mai napig benn van, ez az űr, amit te is mondtál, de ugyanakkor el tudtam fogadni azt, hogy ennek vége, már soha nem lesz az, ami, és meg tudtam találni azt, hogy a heti 3 edzéssel, a heti 3 úszó edzéssel vissza tudom hozni magam azt az érzést, ami régebben volt. Tehát én is tudatosan készültem, de mégsem tudtam véghez vinni azt, amit te is mondtál, hogy tudatosság kell, hogy legyen. Szóval, hogy ez minden sportlónak szerintem elképesztő nehéz lehet, hiszen én is 27 évig csináltam azt, amit...
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, már nagyon-nagyon rég volt, de azt az érzést fel tudom magamban idézni, hogy amikor én is közvetíteni beültem a kommentátor állásba, és elindultak a csapatok így a versenyzői árokba a szerekhez, és megindult az a bevonuló zene, hát az első években komolyan mondom, hogy magasabb pulzusszámmal beszéltem, alig bírtam, tehát tényleg az emberben ez a vezérhangja a versenyzés iránti véghetetlen szeretet, meg a megmutatkozásnak ez a fajta vágya. Aztán, amikor másnap reggel fölkeltem, azt mondom, jaj, de hogy nem kell edzésre menni. Tehát, hogy ennek azért volt egy ilyen oldala, igen, is.
5: Megláttad a pozitív oldalát,
1: igen,
5: is.
1: Igen, igen, tehát, hogy tényleg kimerem jelenteni, hogy az edzés nem hiányzott, de a versenyzésről való leszokás, az egy nagyon nehéz, az egy elvonási tünet. Ezt folyamatosan így éltem meg, ez létezik?
2: Abszolút létezik, és hogy az a jó vagy rossz hír, hogy a versenyszellem nem múlik el. Aha. Tehát az embernek utána, bármilyen területen volt, kell legyen valami terep, akár csak, hogy önmagával versenyezzen, és ez lehet akár a konyha egy süteménnyel való versenyzés, de azt fogja észlelni, hogy hú, ebbe sokkal jobban bepörgettem magam, mint itt körülöttem mások. Ilyen nekem az átevező kajak verseny, mert én nem az volt az én sportom ilyen szempontból, de kérdezték, hogy most miért így, miért nem úgy haladok, mint a többi. Hát miért? Mert magamat akarom legyőzni. Hát nem múlt el az a versenyszellem. Ezt meg kell magunkba értenünk, és valami terepet kell találnunk, hogy versenyezzünk magunkkal.
3: Nem szoktatok álmodni, bocsánat, még, hogy versenyzel?
4: Nekem az nincs, az hál' Istennek.
1: Neked nagyon sokáig volt.
2: Vagy nem emlékszem.
1: Nagyon sokáig volt.
3: Én mai napig sokszor álmodok róla, hogy mérkőzés van, vagy gólhelyzet van, vagy gólt szerzek, és futok ki a nézők
2: közé. Én is futok.
1: Igen. Nekem nagyon sokáig volt a mellé lépek a gerendán érzet, és arra fel is ébredtem. Tehát az egy olyan érzés volt.
3: Még a lábad is megfájdít.
1: Komolyan, de az tényleg egy ilyen kellemetlen ébredés volt egyébként, azt úgy nem kívántam. Úgyhogy nagyon sokáig megmaradt egyébként ez a dolog, de most már nagyon-nagyon ritkán jön elő, nagyon ritkán.
4: Nekem egy nagyon érdekes kérdésem lesz, és lehet, hogy nem fogtok egyetérteni, de fel kell tennem, hogy van olyan olimpiai bajnok, aki később boldog tud lenni a való életben, hiszen az az érzés, amit ott az olimpiai aranyéremnél érez, az bármi más tudja az életben azt a pici hasonlóságot is adni.
2: Fantasztikus a kérdésed, és tudod miért? Mert hogyha az ember csak sportolóként titulálja magát, hogy ez a ki vagyok én az életben, ha csak sportolóként, és nem csak sportolók vagyunk, bármilyen területen is mozogtunk, akkor tulajdonképpen van. Tehát a sportolói lét nem én vagyok, hanem az egyik fontos szerepköröm, ami egy életszakaszomat tartítja. Én elsősorban ember vagyok, és férfi-női identitással.
1: De azért ez ugye nem ennyire egyértelmű, ugye? Tehát ugye azért itt, amikor nem azt mondom, hogy kudarcos privát életeket látunk, vagy nagy pofonokat, vagy ilyesmi, akkor az abból adódhat, hogy valaki azt hitte, hogy ő nem több, vagy csak az, viszont az nagyon is ő, amikor ő baj bajnok?
2: Igen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az emberi önbecsülést, hogy hogyan becsülöm én magam, és kapcsolódok magamhoz, hogy arra épül egy jó önértékelés, és ahhoz jön hozzá a szerepköreink, az, hogy apa vagy, az is egy szerepkör, és hogy annak külön boldogsága van, mint az emberinek, és az a baj, hogy a jóléti társadalmakban úgy épülnek össze a szocializációban az emberek, hogy a szerepkörékbe tartózkodnak nagyon sokat, és ritkán ezt az emberi részt erősítik. Már pedig attól tudunk boldogok lenni emberként, hogy nem kell nekem szinte semmit letennem az asztalra, és a társadalomnak bemutatni semmit, hogy értéke legyen annak, hogy ember vagyok. Ha ehhez még hozzájön, hogy a helyén kezelem azt, hogy sportoló vagyok, és ott mit értem el, és annak egy külön boldogsága van, ez a kettő együtt tudja valódi boldogulásokat elérni. Nem tudom, hogy érthetően mondom, de külön kell szedni ezeket a dolgokat a személyiségben.
4: De ez sikerül? Például akkor csak a magyar sportolókat nézve sikerülhet? Tehát, hogy ez benne van?
2: Ezért fontos, hogy a
4: mi gondolkodás módunkban?
2: Ezért fontos, hogy a mentális felkészülésben benne legyen, hogy hogyan épülünk mi össze, és valójában kik vagyunk, és mitől vagyunk ki, és hogyan. Mert ha a mentális felkészülésben nincs benne, akkor ugye az a rengeteg óra és fizikai mentális befektetés, amit a sportba beletesz valaki, annyira csak sportolóként tud magához kapcsolódni, hogy onnantól kezdve, hogy elvétetik a sport, vagy már nem csinálhatja, onnantól kezdve így lebegni fog a világőrbe, hogy ki vagyok én, és mi a célom, és akkor mit fog nekem boldogságot adni.
1: Igen, és hogy érdekes dolgot mondtál ezzel a szerepkörökben való megfelelés, vagy bizonyos szempontból tetszelgés vonatkozásában, hogy önmagában az nem tesz minket boldoggá, ugye, hogy ember vagyok, és sajnos azt gondolom, javítsd, rosszul gondolom, hogy ezt meg egyre inkább felerősíti a közösségi média, ahol sem más sem mutatunk, csak a szerepeinket, ugye, tehát, hogy én ilyen szerepben vagyok, itt is tündöklök, ott is tündöklök, itt is jól néz, stb. De hát a mögötte azért van egy emberi élet, egy lény, megélések, nehézség, rossz alvás, rossz evés, fájós has, stb. Szóval, hogy ezzel neked szakemberként mennyire lett nehezebb a feladatod, hogy adott esetben ezt a torzulást megpróbáljuk kivenni a hétköznapokból, vagy valamilyen szinten korrigálni?
2: Hát elveszi az időt, annak a hatékonyságát, hogy azonnali médiaszreszt tudjam a lényeget kezdeni a klienseknél. Tehát hagymahéjat szedegetek le, meg banánhéjat, és persze igyekszem, mert én a hatékonyságra törekszem, de valóban, amit mondasz, ez ezzel jár együtt tulajdonképpen. Szoktam mondani két fázis, hogy egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy te ki vagy emberként, és aztán köszönöm, ha megismerhetem a szerepköreidet, az még egy plusz áldás. Másrészt, mikor fölteszem a kérdést, hogy ki vagy te, most nem ti, hanem bárkinek, akkor hát aneszteziológus vagyok, és akkor elmondom, hogy nagyon megtisztelő, hogy más is az egyik szerepkörét tudhatom, de amúgy mögötte ő kicsoda. És teljes elbizonytalanodás, és ez a lényeg, hogyha ezt összerakjuk, akkor a sportolói lét és a sok emlék el tud szépen a személyiségbe helyezni, hogy
1: de csak milyen válaszokat várnál? Mert most engem is így meg, hogy mondjam, indított ez, hogy megkérdezzük, hogy ki vagy te, az ember elkezdi sorolni, hogy ez voltam, aztán ez lettem, aztán ezt csináltam, aztán de.
2: Hát azt
1: milyen
2: a gyáltár.
1: Oké, rendben.
2: És akkor ezt kell, ezzel kell szembenézni.
1: Hogy lehet ezt lebontani ennek, vagy nem is tudom szétszálazni. Oké,
2: ezzel kell szembenézni, hogy ki vagyok én emberként. Én például emberként egy tökéletesen tökéletlen ember vagyok, és nőként is. Uh-huh. És hogyha valaki szereti a tökéletlenségeimet, akkor én annál jobban fogom érezni magam az életemben. És akkor most mondhatnám tovább.
1: Na, de Enikő, bocsáss meg, de hát ma, amikor nem, hogy a tökéletlenségeket nem tanuljuk meg elfogadni,
2: hanem azt mondja, a tökéletes.
1: Ezt akarom mondani, még a picike valós és ismert hibákat is, még az ott lévő kis anyajegyet is inkább lesatírozzuk, ugye, hogy még az sem legyen ott, mert hogy megvan az applikáció.
2: Hogy a social, amikor belépett a sportolók életébe, hogy ugye minden kis apróságért megszólják az élsportolókat, ugye mindenbe kritizálják, ha nem úgy áll a hajuk, vagy éppen a kislábújuk elfordult, szóval, hogy mindenbe, pontosan erről a social tehet, és erre szoktam azt mondani, hogy ha ma egy sportoló meg tudja mentálisan tanulni azt, hogy nem érdekli, és ezt kizárja, akkor nem lesz rá hatása, ha viszont olvassa ezeket, és érdekli, akkor lesz a sportolói teljesítményre hatással.
1: Már a Párizsi olimpia idején több olyan magyar sportkiválósággal találkoztam, nagyon bölcsen, szerintem valószínűleg jó felkészítőjük, vagy tanácsadójuk volt, akik teljes egészében lezárták a közösségi médiájukat az olimpia idejére. Független attól, hogy bár mondjuk marketing, meg üzleti szempontból lett volna jelentősége itt meg ott, azt mondták, hogy nem, gyakorlatilag állítólag nem működik, lezárják, nem foglalkoznak vele, kizárják az ilyen jellegű külvilágot, még akkor is, ha ebben mondjuk adott esetben nagyon sok pozitív visszacsatolás is lenne, tehát megerősítést is kapnának, vagy szurkolói, de nem akartak semmivel se találkozni. Ezt mennyire tartod ma jó iránynak?
2: Én nagyon bölcsnek tartom azoknál is tulajdonképpen, akik tudnak ezzel mit kezdeni, mert a fókusz figyelmet elfiszi, és nem tudjuk, hogy melyik érzés, amit ugye oda bedobnak a szosorra a hozzászólásokhoz, hogy mit válthat ki egy régi emlékemmel. Hát jobb ezt kizárni. A másik része, ugye pont amit a olimpia kapcsán így még nyilatkoztam akkor, hogy én, amikor a sportolók beérkeznek valamelyik sportnak a végére, nem szólaltatnám meg rögtön őket. Mert ők még egy olyan adrenalis állapotban vannak, hogy nem biztos, hogy jól tudnak nyilatkozni, amit ők visszanéznek egy életen keresztül, és büszkék lesznek, és akkor egy aranyérem mellé odajön egy ilyen nyilatkozat, az azért meg tudja nyomni ott az érzéseket.
1: Hát most ez egy érdekes felvetés, mi a másik oldalán, mint a média, tehát mi szeretjük az azonnali hatásokat, sőt, ugye a nagy tévétársaságok ezért fizetnek milliárdokat, hogy az első interjú az övék legyen, de abban teljesen egyet tudok érteni.
2: 3 perc és lemegy az adrenalin.
1: Igen, ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy arra vagy nagyon fel kell készíteni a sportolót, hogy ott egy olyan biokémiai állapot is van, amit nem biztos, hogy tud uralni. Tehát igen, neki nem az volt a feladata, hogy abban legyen jó az interjúban, hanem ami előtte történt.
2: Meg hogy kapjon levegőt, ugye?
1: Bölcs dolgokat mondani, szóval hát nem is annyira egyszerű. Képzeljétek el, van, aki azt írja nekünk Feri Soroksáról. Sziasztok, jó reggelt, a nagy sztárok közül nem fog hiányozni senki. Nem értek egyet. Már legalábbis a válogatottakból. Fantasztikus játékosok jönnek utánuk, és állnak már most készen, hogy átvegyék a helyüket. Hálásak lehetünk, hogy láthattuk őket a pályán. Ez egyébként igaz. De jönnek az új tehetségek, az új egyéniségek, a focinak az új arcát mutatják be. Például így van ez. Megy Messi, már kopogtat Nico Paz.
3: Nico Paz nagyon jó.
1: Jó, én ezt értem, de most akkor még arról, ezt akarom mondani, akkor arról tudnánk beszélni, hogy viszont mi emel valakit oda azzá, hogy messzizzük, hogy Cristiano Ronaldozzuk, hogy annó mit tudom én, tényleg mondhatnánk a korábbi nagy egyéniségeket, szóval, hogy mind múlik az, hogy Zinedine Zidane, tehát amikor az ember azt mondja, hogy egy fantasztikus csapatból valaki mégis fölül kilóg.
2: Egy ideig biztos, hogy hasonmásokat fognak keresni, hogy na ő olyan, na ő nem olyan. Tehát hozzá a legendákhoz fogják hasonlítani.
1: Messi utód, ugye?
2: Vagy így van, olyan, mint olyan, a Messi.
1: Igen,
2: és hogy ez le fog zajlani, azt gondolom, a tömeg szintjén tulajdonképpen ez mind-mind arról szó, hogy hiányoznak a legendák, és hogy tulajdonképpen keressük az utódokat. Én azt gondolom, hogy az egyéniség az nagyon fontos, hogy hogyan viselkedik akkor, amikor kiakad, ugye? Vagy milyen játékai vannak, hogy milyen gyönyör, tehát itt nem csak taktikai játékról beszélek, hanem esetleg arról, amikor kiszólnak a közönséghez és egy gesztust csinálnak. Tehát ezek az egyéniségnek a megjelenését szerintem a már a játék mellett nagyon fontosak. És hát mondjuk azt, hogy a social is. Mert hogy a social is emeli őket, vagy egy picit visszábbeti ugye a rajongói táborban.
4: De egyébként a mai felgyorsult világban ez még szerinted lehetséges, hogy, mert ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a régi időben mind nagyon sok ikon volt, nagyon sok példakép, de hogy most már nem az van, hogy mint régen, hogy volt egy-egy nagy ikon, hanem most már sok kicsi ikon van. Hogy ezek közül is képes valaki kiemelkedni, vagy most már egy picit átalakul ez a ideologizálás is?
2: Nagyon jó a kérdés, mert tulajdonképpen miért is történik ez? Hát mert úgy tűnik, hogy a népeknek, a közönségnek erre szüksége van, hogy kiemelkedjen a nép közül a király, vagy kiemelkedjen a... Tehát mintha szükség lenne arra, hogy valaki olyan szintű egyediséget lássunk, aki bennünket is hittel, reménységgel föltelt, hogy kihozhatjuk magunkból az egyediséget. És pontosan ezért nagyon bölcsnek kell lenni, hogy amikor sportolókról beszélünk, mert nem mindenki, aki mondjuk egy legendává való tudja kiemelni magát, vagy kapják föl, vagy emelik közönség ilyen szempontból. Ez főleg csapatsportba kell nagyon vigyázni erre, mert hogyha ott van 1-2-3 legenda, azért nem biztos, hogy a többi csapatsportolónak annyira jó érzés, mert mondjuk az ő social oldala nem olyan, vagy nem olyan volt a teljesítménye, hogy tulajdonképpen neki tapsolnak, neki nem, pedig ebbe a csapatmunkába én is részt vettem. Tehát azért nem kevés háttérkonfrontációt szoktak ezek elindítani.
3: De mi van, ha ez a sportoló mondjuk egy befelé forduló, mondjuk egy introvertált személy? Akkor,
1: mint Messi, mert azért Messi is
2: így van. Az, amúgy igen.
3: De akkor jó, de mondjuk Messi azért különleges a pályán eltöltött szerepe miatt.
1: Jó, hát ott de most már, de azért szerintem, igen, de az elmúlt, tudom én, 10 évet megelőzően azért azt mondtuk, ugye, hogy igen, a játékával, de hát amúgy egy unalmas figura.
3: Hát igen, igen.
1: Ma már nem, tehát ma már más, mert annyi megélés van mögötte szerintem, meg annyira kijönnek rajta az érzelmek szerintem, meg hogy ez mindenképp.
2: Meg a személyiségét fejlesztették, igen, elég tudatosan.
3: De ha mondjuk van egy ilyen introvertált személyiség, aki mondjuk minőségében egy hatalmas nagy személyiség, meg egy hatalmas nagy minőséget jelent, de pont emiatt nem tud kiemelkedni. Akkor mi van ezzel a személyiség?
2: Itt jön a felelősség, hogy milyen menedzsmenttel veszem körbe magam, és a menedzsmentembe ne egy gazdasági részleg irányítson feltétlen, hanem hogy egész egyszerűen az én szempontjaim, az én céljaim alapján döntsék el a dolgokat. Szóval a menedzsmentben nagyon-nagyon kell fejlődni, és nagyon kell valami máshogy csinálni, máshogy összerakni a forgatókönyvet.
4: Ezt én még megfejelném még egy fokozattal. Mi van abban az esetben, hogyha egy adott játékos vagy sportoló érzelmileg suta, hogy nincs meg az a képesség, az az érzelmi intelligenciája, hogy ezekre az impulzusokra képes legyen. Abban hát, az esetben.
2: Igen, vagy akár az IQ nincs a helyén, és mondjuk attól még taktikailag lehet, hogy tud, mert azért igen, kell ehhez IQ, hogy összerakjuk a dolgokat, csak hogy ilyen szempontból az van, hogy a menedzsment azért fontos, mert egy csomó specializált területet be lehet vonni ilyenkor, hogy akkor kihozzuk belőle ilyen szempontból is a legjobbat. De van, akit nem kell odaengedni a közönség elé, hogy mondjuk kapcsolódjon, vagy beszéljen, vagy egy riportot túl sok időt adni, pontosan ezért, hogy védelem alá kerüljön. Mert ma már, ha kiderül, hogy na jó, a játéka jó, na de amúgy mennyire kis butús egy ilyen helyzetben, na az már lejjebb viszi, nem fog akkora tapsot kapni a tömegtől.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Pólus Enikő volt a vendégünk, akit mindig szívesen látunk, legjobban így szeretjük, ha itt vagy fizikailag. Gyere okay, máskor is, jó?
2: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Itt van, utána jött.
6: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
5: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
7: Filmek Jókai Mór regényeiből.
5: Nőr megyek a várokhoz.
7: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
8: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
7: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Információs szabadság, Maronyai Péter jegyzete. Város a városban a Fradi város. Külön elbánást érdemel, méltóbbat, mint a közvélemény. Nálam ez a tanulsága annak, hogy Kele János közíróként is jeles közgazdász adatigénylésére nemleges válasz érkezett a belügyminisztériumtól. Azt tudhatjuk, hogy nyomoznak a 25 milliárdos állami támogatás felhasználása ügyében, ám azt nem, mennyit költöttek el belőle, mire és főként, hogy rendeltetésszerűen-e. A minisztérium bigfa nyelven megfogalmazott indoklása szerint a kért adatok a döntés előkészítésre vonatkoznak, ezért 10 évig titkosak. Ezt nem kell feltétlenül érteni, annyira ködös állampolgári oldalról nézve legyen elég annyi, hogy ami április 12 előtt az ügyben érdekeltek 7 pecsétes titka volt, az most államilag palástolt. Miközben június 21-én ugyebár a kormány meghirdette a tisztító tűz hadműveletet, amelynek középpontjában a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése áll. Hozzátéve, hogy a vizsgálatok politikai hovatartozástól függetlenül minden érintetre kiterjedhetnek. A hatalom persze gyakran jelzi, hogy nem eszik olyan forrón a kását, ám én tovább megyek a menüben. Mondván a puding próbálja az evés, itt már akad némi gubanc. Még úgy is, hogy jogászként tudom, hogy a közérdek fogalma rugalmas, mást akar az adatigénylésnél, mint egyébként. A minisztérium a döntés előkészítő adatokra hivatkozva titkosított a tőle telhető maximális 10 évre, miközben a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok nem számítanak annak. Mindezt az információ szabadságról szóló 2011. évi 112. törvény és csatolt jogszabályai rögzítik, leszögezve, hogy a közérdekű adatok nyilvánossága a főszabály, a megtagadás pedig kivétel. Kicsit sokat jogászkodtam itt, de a diplomám felhatalmaz rá, a kormány ígéretei meg arra, hogy elvárjam a meghirdetett nyíltságot. Sorra buknak ki ügyek, nyilatkozta a sportállamtitkár, nos az állampolgárral alig osztanak meg ebből.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Lett Riga lehet az Eto ellenfele a labdarúgó konferencia ligában. A címvédőt legyőzve döntős a női karcsapat, és nem jutottak negyeddöntőbe a férfi párbajtőrözők a VB-n. Meglepetés a női kajakpárosoknál, a VB pótválogatón. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Verdeszkopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Bissennel szemben. A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik. A Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is élőben követhetik majd, ahogy a közmédia csatornáin figyelhetik a Debrecen, a Paks és a Ferencváros nemzetközi találkozóit is csütörtökön, azaz holnap. Magasra tette a lécet Németh András már a labdarúgó OTP Bank Liga új idényének első fordulójában. A Puskás Akadémia csatára a Debrecen elleni 2-0-ás győzelem alkalmával pályafutása első NB1-es dupláját szerezte. A 23 éves támadó szerint a remek rajtban nagy szerepe volt annak a bizalomnak, amelyet az új szakmai stábtól és csapattársaitól kapott. Németh András az M4 Sportnak adott interjút, ebből következik most egy részlet.
2: Magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor. Tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek mérkőzésen a mi oldalunkon. Beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat. Nem csak Babó Levente, az egész stáb, szóval mindenkitől, meg a csapattársamtól is kapom a bizalmat.
1: Németh András és a Puskás Akadémia legközelebb a Kisvárda ellen bizonyíthat az OTP Bankliga második fordulójában. A találkozót pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok szakember szerződése a 2030-as VB végéig szól. Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert bajnokok ligáját. 2021 óta nem vállalt edzői munkát. Az 54 éves tréner attól a Didier Deschamps-tól veszi át a válogatott irányítását, aki 2012 óta volt szövetségi kapitány. Zidane a kinevezésével

0: vezetését követően úgy fogalmazott, hogy egy álma vált valóra.
1: Une continuité.
2: Beteljesült egy álmom. Számomra ezt jelenti a kinevezés. A Real Madridtól való távozásom óta eltelt években rengeteg ajánlatot kaptam kluboktól, de mindegyikre nemet mondtam a francia válogatottért. Kizárólag a nemzeti együttes kispadjára vágytam. Most pedig mindent tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ez a nagyszerű csapat továbbra is sikeres legyen.
0: És az olasz válogatottnak is megvan a régi új szövetségi kapitánya, aki nem más, mint Roberto Mancini. A 61 éves szakember 3 év után tér vissza. Olaszország sorozatban a 3. VB-ről maradt le. Mancini 2018 és 2023 között már irányította Olaszországot, sőt 2021-ben Európa-bajnoki címig vezette a válogatottat.
3: Nemzeti Sportkrónika.
0: Hazaérkezett Budapestre a női és a férfi vízilabda válogatott is. Sydneyből a világkupa szuperdöntőjén szereplő nemzeti csapatok kapitányai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren adtak interjút a közmédiának. Elsőként az ezüstérmes férfi csapatról hallhatnak összeállítást, amelyet Környei Bence készített.
4: A játékosok ezen a nyáron is az egész évet figyelembe véve megtették azt, amit tényleg tudtak, kihozták magukból a maximumot.
5: Varga Zsolt szavait az eredmények is alátámasztják, hiszen a magyar férfi vízilabda válogatott januárban a döntőig menetelt az Európa-bajnokságon, most júliusban pedig szintén bejutott a fináléba, a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőjében. Ráadásul utóbbi tornán 2 év után visszatért a csapatba Zalánki Gergő, akinek teljesítményével elégedett volt a szövetségi kapitány.
4: A Gergőnek meg kiváló játékkal tudott visszacsatlakozni a válogatottban, aminek különösképpen örültem.
5: A magyar válogatott tehát az elmúlt 3 világesemény egyaránt döntőbe jutott, viszont sem a szingapúri VB-n, sem a januári belgrádi EB-n, sem pedig most Sydneyben a világkupa döntőjében nem sikerült aranyéremmel zárnia. Varga Zsolt kiemelte, nincs 2 ugyanolyan döntő, de erre kiemelt figyelmet fordítanak a felkészülés során a jövő évi budapesti VB-hez közeledve.
4: Mert mindegyik döntőnek megvolt a maga története, tehát a Szingapúrnak is, Belgrádnak is, ennek is. Mindenhol lehet azt mondani, hogy volt, amiben ez hiányzott, volt, amiben esetlegesen ez hiányzott, és most is volt egy történet ennek a döntőnek, ahol másképpen éltem meg, más dolgok esetlegesen hiányoztak. Az nyilvánvaló, hogy arra nagyon fel kell készülnünk, és ez tényes való, hogy ez egy kiemelten fontos felkészülést igényel a jövő év, hogy a hazai világbajnokság, hazai körülmények, hazai publikum, ami egy fantasztikus nagy motiváció, de ugyanakkor ennek megvan egy maga sajátos felkészülési igénye is.
5: A 2027-es budapesti vízes világbajnokságig kevesebb, mint 1 év van hátra. Jövő június 26-a és július 18-a között ad otthont Magyarország a vízes sportok legnagyobb nemzetközi sereg szemléjének.
0: A női vízilabda válogatott számára nem sikerült olyan jól a világkupa szuperdöntője, mint a férfiaknak. A női nemzeti csapat végül 7. lett. Cseh Sándor szövetségi kapitány viszont kiemelte, hogy a helyezés nem tükrözi az átalakulóban lévő magyar csapat valós erejét, és hozzátette, ősztől még több munkát tesznek bele a felkészülésbe.
6: Az, hogy ezek a játékosok közül sokan, akik most kerültek be áprilisba a csapatba, már ezen a nyáron végig egy USA-val, egy Ausztrállal, egy Hollandal, egy Spanyolval egy szinten tudtak játszani, ez nekem személy szerint nagyon nagy öröm. Szeptembertől iszonyatosan sokat szeretnék hétközben is foglalkozni ezekkel a játékosokkal, a klubokkal egyeztetni, és folyamatosan képezni ezeket a játékosokat, nyilván azokat is, akik már régebb óta itt vannak.
0: A budapesti vízes világbajnokságot jövő év június 26-a és július 18-a között rendezik meg.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Az 1 éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női karcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiak magyar idő szerint 12 órától. Ugyanakkor nem jutottak negyeddöntőbe a férfi párbajtőrőzők a világbajnokságon. Egy sima brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától. A magyar csapat így a legjobb esetben csak 9. lehet a hongkongi vívó VB-n. A magyar együttes abban az összeállításban szerepelt, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert, vagyis Nagy Dávid, Koch Máté, Siklósi Gergely, András Vitt, Tibor lépett pástra az együttesben. A tavalyi VB-n ezüstérmes magyarok a 9.-16. helyért folytathatják szereplésüket. Tegnap sokáig remekül vívott, de végül lecsúszott a dobogóról a Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász, Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapata a vívó VB-n, miután a bronzmeccsen 45-40-re kikapott Dél-Koreától és negyedik lett. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihály Andor összeállítású férfi párbajtőr csapat pedig a hetedik helyen végzett Hongkongban, illetve törcsapat. Óriási meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznani világbajnokságon. A számban az elmúlt hetekben ifjúsági világ és Európa-bajnoki címeket szerző Hofer Bianca kiemelte, szokatlan lesz ennyire fiatalon a felnőtt mezőnyben szerepelni VB-n. Elsőként Hofer Bianca szólal meg.
7: Nem igazán fogtuk fel szerintem még, és nagyon váratlan is volt ez az egész, mert hogy ez volt a második összeülésünk és az első pályánk, úgyhogy hát meglepetés volt számunkra is ez a pálya.
8: Én még mindig nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk, és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a Biusnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el, úgyhogy nagyon örültünk.
7: Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most megmondom, hogy nem, viszont nagyon jól éreztük belőle is a pályát, jól fel volt építve, Flóra és nagyon nyomta mögöttem, úgyhogy ez egy nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
8: Az elején én mondtam Biusnak még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy nagyon jó.
7: Ifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra. Úgyhogy
8: mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
7: Igen.
0: A pótválogató mezőnyében olimpiai érmesek, világ és Európa bajnokok sorakoztak, így az eredményen Tóth Dávid szövetségi kapitány is meglepődött.
9: Szerintem előzetesen mindenki a Gazsó, Alida Dóra és Lucanna, valamint a Csikós Zsóka, Újfalvi Laura párosokat várta győztesként itt a pótválogatón, győztes befutónak, és azt gondoltam, hogy tényleg köztük lesz egy hatalmas nagy meccs. Volt is, csak megelőzte őket még egy egység. Ez valóban egy nagy meglepetés. Keveset tudunk még erről az új párosról. Most borsot tudtak törni a felnőttek az idősebb versenyző korra alá, hogy hogy tudják építeni ezt a viszonylag új párost, tehát ők csak most ültek össze lényegében. Hogy tudják ezt építeni még a következő hetekben, ez még egy nagy kérdés. Ehhez képest, amit most láthattunk, biztos, hogy még előrébb kell lépni, tehát hogyha megnézzük az ideális körülményeket, az időeredményt, akkor ahhoz, hogy világbajnokságon egy értekelhető jó eredményt szerezzünk, ahhoz mindenképpen ezen még csiszolni kell, de azt gondolom, hogy van rá idő most.
0: A kajakkenu világbajnokságot augusztus 26-a és 30-a között rendezik a lengyelországi Poznanban. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indul majd az amerikai nyílt teniszbajnokság US Open vegyes páros versenyében, amelynek küzdelmeit a torna felvezetéseként, míg az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, műsorainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatódik a Sportreggel, majd 8:30-tól a hírek következnek. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A címvédőt legyőzve döntős a női kard csapat. Biztonságban van az ország energiaellátása. Fokozatosan melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívóvilágbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, három év után vívhatnak ismét az aranyért, mégpedig a kínaiakkal 12 órától. Ugyanakkor nem jutottak negyeddöntőbe a férfi párbajtőrözők a világbajnokságon. Egy sima brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától a magyar férfi párbajtőr válogatott. Így legjobb esetben csak 9. lehet a hongkongi vívó VB-n. A magyar együttes abban az összeállításban szerepelt, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert, vagyis Nagy Dávid, Koch Máté, Siklósi Gergely és András Fitibor lépett pástra az együttesben. A tavalyi világbajnokságon ezüstérmes magyarok a 9-16. Helyért folytathatják szereplésüket. Óriási meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított. Többek között az idei EB 6. Csikos Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznanyi világbajnokságon. A Lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardarskopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek holnap tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Brissennel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap este a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Hozzátették, a cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közölte, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester botránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos mai éjféltől jövő keddig. A hét második felében többfelé 27, Komárom-Esztergomban, Fejérben és Bács-Kiskunban 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentősen megterheli az emberi szervezetet. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és ne végezzen meg terhelő fizikai munkát.
0: Közlekedés.
2: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen Biatorbágy és Bicske térségében, az M3-as bevezető szakaszán és az M0-as csomóponttól befelé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire mindenütt derült az ég. Csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalapválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajtás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Ez itt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Július 29-e szerda, 2:03:09 előtt. Itt vagyunk a stúdióban. Van velem szemben csodálatos Csoki Barnán Gyurta Gergő.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hello! És nem kevésbé Barnán, Bene Feri!
3: Jó reggelt, sziasztok! És Csonka Zsófia
1: voltnál,
3: úgyhogy itt vagyunk.
1: Hát, igen, a színemben még dolgoznom kell. És hát nem csak ti tértetek vissza a nyaralásotokból, hanem az NB1 is visszatért. Hétvégén kezdetét vette ugye az első forduló. És hát ki más, mint a magyar bajnok lehetne itt a legfőbb kérdés, és hogy hogy teljesít és mit csinál. Aki ráadásul 6-2-re győzött a luxemburgi Ater Bissen vendégeként kedden a konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. Úgyhogy hát én azt gondolom, és szerintem ebben egyetértünk, hogy bizakodva nézünk a visszavágó elé, és hát ha már itt tartunk, hogy Győr, akkor ki mást kérdezhetnénk a szezonkezdésről, mint az Eto élő legendáját, a 80-as évek kétszeres bajnok kulcsemberét, a klub 37-szeres válogatottsági rekorderét, akire mind a vezetőség, a szurkolók, a sajtó, és természetesen mi is tiszteletbeli nagykövetként tekintünk, mondhatnám a Győr érő dobogó szíve. Hajszán Gyula van itt velünk a vonalban. Jó reggel, Gyula!
4: Jó reggelt, szevasztok! Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánunk!
1: Köszönjük, hogy itt vagy! Fordulatos volt azért ez az elmúlt szezon, és a bajnoki, de hát szerencsére bajnoki címmel zárult. Nekem lehet, hogy csak ezt én érzem így, hogy nagyon korán tért vissza az NB1, de minden esetre már túl vagyunk az első fordulón, 2-2-es döntetlennel a Vasassal szemben. És hát természetesen ugye folytatódik a nemzetközi szereplés is a csapat számára a konferencia ligában, ahogy majd az előbb is elmondtam. De ha megengeded, akkor kezdjük is a nemzetközi szerepléssel, hiszen új bajnokként ehhez a feladathoz is fel kell nőnie a csapatnak. Hogy látod most? Most van a helyén talán a Győr a konferencia ligában, ugye a bajnokok ligája a selejtezőjétől való búcsú után. Ez az a terep a fiúknak, ahol a nemzetközi vágyott fejlődés megvalósulhat?
4: Biztos, hogy mindenki egy kicsit magasabb szintre gondolt, legalábbis egy pár fordulón keresztül úgy gondolom, hogy meg is volt rá szerintem minden lehetőség. Az ott volt a társaság, talán aki kiesett ugye a társaságból, a kezdőből, ez a Ben Buhari, aki nagyon-nagyon sokat számít egyébként a csapat, nagyon megérzi a hiányát, de talán ez a Viking úr elleni kiesés, ez is egy ilyen érdekes, szkeptikus dolog volt. Én úgy gondolom, hogy nagy szerepe volt abba, sőt, mai napig is nagy szerepe van abba, majdnem félig meddig eredményességbe is, meg a kis kudarcba is, hogy ugye sajnos még mindig nagyon sok a kérdőjel a csapat körül. Elment az edző, óriási így Győrbe, legalábbis nem tudom, ti Pesten éreztétek-e, vagy máshol érezték-e, itt nagyon nagy felháborodás keltett, itt a szurkolók szinte levették.
1: Igen, tapintatból nem hoztam ide, igyekeztem a fordulatos szezonnal ezt is kifejezni.
4: Igen, ez tökéletesen jó kifejezés volt. Nos, folytatva talán ez is kihatott, sőt biztos, hogy kihatott rá, aztán meg az, hogy mi mindig nem tudjuk, hogy akkor most akkor kimarad, kimegy, kire lehet számítani, jönnek-e újak, az új edző is nyilván nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy milyen lesz a csapat, milyen eredményes lesz a csapat. Várjuk, nyilvánvaló, hogy a luxemburgi csapat az egy, hát nem úgy indul, de végül is egy kötelező lett, és egy olyan behúzott győzelem, ami tényleg kellett is. Önbizalom szempontjából nézők felé is, most holnap lesz a visszavágó, kíváncsian várjuk, hogy fog alakulni, miként fog alakulni. Nyilván persze, tehát én már kimerem mondani, hogy tovább jutottunk, kész, jó. De hát várjuk a következő fordulót, és várjuk a következő eseményeket, a bajnoki meccseket, hogy mégis hogy fog összeállni a csapat, mert még nem állt össze, azt lehet látni.
3: Ezek, Ezekkel kapcsolatban lenne két szakmai kérdésem, Gyula drága. Az első, hogy te a játékos pályafutásodon érezted-e azt valaha, amire azért sokan hivatkoztak a Vikingur elleni kieséssel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az izlandi csapat mérkőzésbe volt úgymond, hiszen folyamatos tétmérkőzésekben játszik a tavaszi-őszi rendszer miatt. Az Etónak meg az a páros mérkőzés volt az első tétmérkőzése igazán. Tehát létezik ez a klasszikus idényelei forma? Te ezt érezted-e valaha játékosként?
4: Hadd legyek egy kicsit. Mi, amikor megvertük 7-1-re a Kaiserslautert, akkor a Balaton partjára jöttünk vissza meccs előtt. ez egy ilyen dolog. Tehát, de én azt hiszem, hogy ti is átéltétek a versenyen kívül pár hetet, aztán ezt csak be kell dobni magadnak. Nyilvánvaló föl vagy dobva, de akkor sem úgy működik, ahogy kellene. Aztán nem tudom, hogy ugye most lett vége a felkészülésnek, a fiúk azok milyen fizikai állapotban vannak. Azt lehetett látni, hogy a 65-70. Perc körül úgy azt láttam, hogy úgy befásultak és elfáradtak. Nem tudom, vagy legalábbis én remélem, hogy ez attól van, hogy nem pihenték még rendesen ki magukat, tehát nem pihenték rá magukat még a bajnoki rendszerre. Remélem, hogy fizikálisan a Balázsnál nem volt semmi probléma, sőt, mindig a meccsek végén darálták be azt a plusz 2 pontot, és ebből nem lesz probléma, és működni fog. Egyébként szerintem igen, sokat számít ez hogy pihenem ki magam, tehát hogy regenerálódok újra arra a bizonyos bajnoki ritmusra. Igen. Nagyon sokat számít.
3: És akkor a második kérdésem az lenne, hogy ugye a két nemzetközi kupa mérkőzés közé beékelődött ez a Vasas elleni idegenbeli találkozó, és ott azt láttam, hogy mintha nem lenne ugyanaz az egység, vagy ugyanaz a koncentráció játékosokban, ez megnyilvánult abban, hogy nem igazán jött ki az emberelőnyös játék az Etónál, ráadásul emberelőnyös szituációban kaptak 4 sárgalapot, amiből 2 reklamálásé volt, tehát nem éreztem annyira topon mentálisan a csapatot a bajnoki mérkőzésen, hogy van ez az érzés, hogy mondjuk egy nemzetközi kupa menetelés során már a következő nemzetközi kupa mérkőzés van a fejedbe, annak ellenére, hogy egy magyar bajnokin lépsz pályára. Vagy ti ezt ketté tudtátok választani a kettőt?
4: Jogos egyébként, nagyon jó a felvetésed, de itt talán induljunk abból ki, hogy két meghatározó játékos hátulról középpáról hiányzott. Ez egyik a Csinger volt, a másik igen, pedig a Tóth Rajmi. Én úgy gondolom, hogy ez két olyan kvalitás, nem véletlenül harcolnak a Tóth Rajmiért. Most nem tudni, hogy új hírek szerint nem biztos, hogy viszik. Hát gondolom, a németeknek nincs türelme, mindahogy 100 éven keresztül sose volt kivárni azt, hogy valakit megszerezzenek. Nos, visszatérve, valószínű, hogy ez is a hátsó magabiztosságnak adott egy kis pofont. Visszagondoltok az elmúlt bajnoki szezonra, azért nagyon sok olyan meccs volt, amit 1-0, 2-1-re, vagy egynél kevesebb gól kapott góllal lehoztuk. Most azért ott, amikor is kaptunk 2-t, stb. Most nem akarom sorolni, és bizony a Vasasnak is megvolt az a lehetősége, hogy a kontrái, ha pontosak és spécik a befejezők, akkor lehet, hogy meglepetést is okozhattak volna.
3: Így van.
4: Ez mindig így van, nálunk is régen így volt, hogy hát igen, mi 16-os keretből dolgoztunk, és a verén Józsi bácsi 16-os keretből végigjátszottuk szinte az egész szezont, szerencsések voltunk, nem sérültünk meg, lehet, hogy jó fizikai állapotban voltunk, nem tudom, vigyáztunk egymásra, az ellenfélre is próbáltunk azért olyan belépéseket, hogy ne legyen belőle komolyabb sérülés, de ha megbomlik a csapategység, tehát valaki kiesnek, én erre gondolok, akkor valóban nem úgy működik az a szerkezet.
2: Én a Feri kérdésére szeretnék rákapcsolódni, ahogy ő említette, hogy fizikálisan még nincs meg az állapot, amit szeretnének, illetve egy kicsit a fásultságot is szoboztátok, hogy ez lehet, hogy inkább a lelki eredete a focinak, hogy még ő se tudják azt, hogy hogyan fog összeállni a csapat, mi lesz velük, hogyan lesz, és emiatt rámegy a teljesítményükre ez a fajta hát kétséges szituáció?
4: Igen, erre utaltam én is, és tehát én arra gondolom, hogy itt a frissesség nincs meg. talán megvan egy fásultság, volt egy rövidebb, de intenzívebb, legalábbis én úgy gondolom, intenzívebb alapozás, erőszerzés, és most talán még nincsenek azon a szinten, hogy frissítsenek, meg ugye most beugrik ez a 3-4 naponkénti meccs is, aztán igen, lehet folytatni, szintén bent van az a lehetőség is, hogy igen, kételyek vannak, hogy akkor most kimegy, kimarad, az új edző hozott egy kicsit más szellemiséget, egy kicsit más taktikát, azt is be kell gyakorolni, tehát nagyon sok összetevője van most, amiért, tehát látszik, úgy, ahogy ti is mondjátok, hogy okés lesz, de még mindig nem állt össze, tehát ennek össze kell állni. Ebbe az a félő, hogy ne talán majd egy pár hét múlva valaki menedzser bejelentkezik, és azokat az alapembereket, mondjuk most, bocsánat, egy Vitálist, egy Tótron, kiveszik a csapatból és elviszik. Nem tudod pótolni, nem lehet.
1: Hogy látod rajtuk pont az említett játékosokon, hogy pont azért, mert felbomlott valami, ami az elmúlt években működött, tényleg ez a csapat olyan egységben volt, ugye Borbély Balázssal az élen, ami aztán ugye megszűnt, hogy esetleg ez számukra is okot ad arra, hogy jobban nézegetnek kifelé, elveszett most ott valami?
4: Nem hiszem. Vannak feltörekvő fiatalok, akiket befogadtak, de ők még erre nem készek. Tehát ők még, hogy is mondjam, annyira nem versenyképesek. Uh-huh. Tehát be lehet őket dobni, epizód szerepet játszanak, nálunk is volt, mindenhol így van. Elnézést, bedobjátok őket, edzők, akár kicsodák, és feldobódik, csinál egy tök jó dolgot, és happy, és ő a király. De hosszabb távon nem tud. Tehát, hogyha most berakod a kezdőbe, akkor lehet, hogy agyon nyomja a teher.
1: Abszolút.
4: Ez ilyen. Igen. Viszont a kispad, meg most egy ilyen pillanatban rövid.
1: És ha már a teher, hol látod, hogy ugye itthon magyar bajnokként, címvédőként, az mindig egy picit más lelki állapotot jelent, amikor téged üldöznek, vagy amikor te vagy az üldöző. Most az, hogy ez kinek melyik fekszik jobban, ez egy másik kérdés, meg főleg csapat esetében, ugye itt nagyon sok emberről beszélünk, és az ő egyéni hozzáállásukról. Látod ezt a különbséget, hogy hol tud jobban a valódi képességei mentén játszani a csapat? Inkább itthon a bajnok, oké, most még csak egy forduló ment le, vagy pedig külföldön jelenik meg jobban ez a kicsit ez a harapás, ha még itt a fizikai forma nem is áll 100%-ban rendelkezésre?
4: Ez érdekes dolog. Hadd menjek vissza a tavalyi kupa kezdésre. Uh-huh. Nagyon jó meccseket játszottunk. Idegenben is, itthon is a csapatnak megvolt a ritmusa, a csapatnak megvoltak a stabil emberei, a csapatnak megvolt az az összetartó erő, amit sok éven keresztül raktak össze. Tehát én most visszamegyek az MB2-ben is, amit műveltek, az tényleg csoda volt. És amikor a Balázs belenyújtott az utolsó 5 meccsen, nem véletlenül hozták le mind az 5-öt. Ugye kellett, hogy fölkerüljenek is, aztán ugyanezt megismételték a bajnoki címnek a megnyerésénél is. És ami a nagy dolog volt, ugye ott a Fradi, és semmit nem változtattak. A Győr azért nyerte meg a bajnokságot, mert szerintem ők játszották a legjobban nézhető és élvezhető focit, és hozták tudni mindig egy szinten. Voltak persze nehézségek, egyszer-kétszer megakadt a gépezet, de ez minden csapatnak az életében előfordul, vannak hullámvölgyek, jól jöttünk ki belőle, de valóban az összetartás, az önbizalom, az, ami megengedte azt, hogy hú, most belehúzok egy cselt, és nem rúgok bele egyet, és nem vállalom a rizikót. Ezek most talán úgy hiányoznak, mert talán még a ritmusa is most egy kicsit még másabb ennek a csapatnak.
1: Említetted már a sok fiatalt, és akkor már sajnos a záró kérdésemet kell feltennem, hogy ez a sok fiatal, ráadásul több nációból összeálló csapat esetében, ami még formálódik, épül, azt a győri mentalitást, a klubhagyományt hogyan tudjátok átadni, ami annó titeket elrepített a nemzetközi sikerig is?
4: Húha, ez egy nagyon érdekes kérdés. Igen, klubhagyomány. Menjünk abba bele akkor, de egy a fene. Megszakadt egy kicsit ez az elmúlt években. Most Tehát ez a klub és a régiek közötti kapcsolat. Én nem nagyon jártam ki a meccsekre, ugye én egy kicsit más vizekre leveztem, és azért nem is nagyon mentem ki, de mindig követtem, hogy a csapatnak az eredményét, hogy milyen eredményeket érnek el. Aztán most egy másik két éve járok. Úgy néz ki, hogy most megint alakul a világi Oszkár úr. A tulajdonos tényleg szeretné, hogyha azok a régi eltósok, akik még úgy érzik, hogy szeretnének oda tartozni, azoknak adott lehetőséget arra, hogy kapunk egy kis helyet, és akkor onnan nézzük a meccset. Tényleg mi nem azt kértük, hogy tejvel vajba fürösszenek bennünk, csak az, hogy mondjuk leülök egy olyan körbe, akit ismerek, és ott kifejtem, mert nyilvánvaló nézem a mérkőzést, és kifejtem ott a véleményemet, akár negatív, akár pozitív. Ezt nem tehetem meg én, mint legenda, vagy mint futballista, vagy akár ti is, akik ott hátul ültök, hogy kimentek, beültök a nézők közé, és akkor ott mondjátok a magatokét, mert lehülyéznek benneteket, mert úgyse értenek veletek egyet. Tehát a nézők azok ilyenek. Tehát most ott mondok valamit, amit ő nem ért, és abban a pillanatban hülye leszek. Tehát nekünk egy ilyen kis luk elég, és akkor hát most megvan, most tényleg kapjuk a meghívókat, és így esőt vihetjük a valakit, vihetünk velük, akár a lányom, akár a nejemet szoktam vinni, együtt elmegyünk, és a nejem az azért teljesen jó, mert ő nem szól le szakmailag, ő csak néz és szurkol, hát a gyerekem az néha megszólal, úgyhogy annyira azt nem szeretem, de így teljesen jól el vagyunk.
1: Minden esetre akkor a vigyázó szemeidet a formálódó csapaton tartod. Hát ehhez kívánunk akkor sok remek meccset, és hát elsősorban sérülésmentes szezont. És hát hajrá, Győr! Köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Kedves hallgatók, Hajszán Gyula volt a vonalban, mi pedig 9 óra után kit fogunk hívni, ha szerda van, fiúk?
2: László Csabát.
1: László Csabát hívjuk, vele jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Zsisko, szeretnék kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Zsiskok a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így is van, de most már meghaladtuk a 9 órát is. Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. És ha szerda, és ha 9 óra, akkor az állandó hallgatóink biztosan tudják, hogy a vonalban itt van velünk László Csaba, a stúdióban pedig Gyurta Gege és Bene Feri. Jó reggel, Csaba! Hallasz minket?
2: Jó reggel, igen, igen.
3: Jó reggel, szép, jó reggel, szia, Csaba!
1: Szia, útközben csíptünk el, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Igyekszünk minél többet belesűríteni itt a kezdésbe. Te is éppen utazol valahova, a fiúk is éppen megjöttek, úgyhogy az első kérdésem hadd legyen az, hogy hogy pihen jól egy focista a szünetben? Te edzőként mit vártál el a játékosaitól, vagy mit vársz el, mit tartasz jónak?
2: Hogy még egyszer, miért, mit tartok jónak? Akusztikusan nem hallottalak.
1: Hogyan pihen jól egy focista a szünetben?
2: Hogyan pihen jól egy focista a szünetben? Hát lényegében az a 11, én a fociról beszélek, az a 10-15 perc szünet az általában nekem, vagy nekünk elég. Lényegében sok pihenés, vagyis ezt fejbe kell megpihenni, és mentálisan kell ilyenkor a játékosokat, mindegy, akkor is, hogyha vezet, vagy épp az ellenfél vezet, vagy épp döntetlen, rendbe tenni, és lényegében ez a pihenés, hogyha csak a mentális pihenésre gondolok, akkor lényegében elég, mert 5 percet mindig adok a játékosoknak, 5 perc az enyém, 5 perc a gyúróké, aztán megyünk ki, de úgy összességében tényleg az igazság az, hogy mindig ilyenkor le lehet ültetni idézőjelbe a játékosokat, és ilyenkor nem azzal kell foglalkoznak, vagyis legalábbis én nem azzal foglalkozom, hogy mindenféle taktikát nyomok a fejükbe, hanem inkább az, hogy mire kell figyelni, inkább az, hogy mi a legfontosabb, és az, hogy tényleg a játékos úgy menjen vissza a pályára, hogy felkészült arra a bizonyos második félidőre, de úgy összességében szerintem minden edző ugyanezt csinálja. Én nagyon sok olyan edzővel beszéltem, aki régebb még tapasztaltabb volt, mint én, és

0: mert mindenki megkapja ezt a bizonyos feladatot, amit el kell végezni azért, hogy ne a nulláról kezdjük. De összességében engem az lepett meg, és higgyétek el nekem, hogy ez a világbajnokság nagyon sok sérülést fog hozni maga után, pláne azok a játékosok, akik világbajnokságon vettek részt.
1: Igen, ezt már mondtad.
0: Mert egyszerűen nincs rá idő, hogy kipihenjedés, és lényegében most már szinte mindenhol kezdődnek a bajnokságok, vagy már elkezdődtek. Én a tegnap például kint voltam itt Edinburgh-ban, Hearts Stuttgart bajnokságos selejtező mérkőzésen, és hát most onnan igyekszem haza vissza Budapestre, otthonról megyek haza, és meglepő volt, én nagyon ritkán tapasztaltam, hogy a Stuttgartban is volt egy játékos, aki a világbajnokságról jött vissza, kerettag volt, pedig nem is játszott sokat, a Hartnál is egy játékos, aki kerettag volt, sokat nem játszottak, és ha hiszitek, hanem mind a, nagyon vicces, de mind a két játékos a 70. perctől elkezdtek kölcsönni. Én nem láttam még lényegében, ez volt a második szét mérkőzés a Hartnak, ugye az elsőt azt kikapták Krátba, és mind a két játékos a 70. perctől elkezdett bölcsölni, ami nagyon érdekes, mert lényegében csak oda tudod visszavezetni, hogy kevés volt a pihenő idejük, és abszolút nem tudtak úgy regenerálódni, és a test ugyanazt a terhelést kapja, mint más meccset játszanál lényegében. A mérkőzések nem számítnak, hogy a világbajnokságon játszod, vagy itt játszod, vagy ott vagy, és fejbe ott vagy, és utazol. Úgyhogy én nagyon szkeptikus vagyok, hogy egy ilyen hosszú világbajnokságnak mi lesz a negatív hozadék a klubok számára.
1: Mi lesz az ára?
0: A játékosok számára, így van.
2: Térjünk egy kicsit rá a Ferencváros Twente elleni nemzetközi párharcára, hogy az első mérkőzésen bravúr győzelmet aratott a Fradi, de azért ott is lehetett érezni, hogy tele van a nemzetközi klasszissal ez a Twente, és nagyon komoly futballjátékot nyújtottak, tehát egy nagyon, nagyon jól működő csapat véleményem szerint, annak ellenére, hogy azért hátul belehibáztak jócskán, de vajon mit vársz a visszavágótól, mert véleményem szerint azért ez még egy nagyon-nagyon komoly 90 perc, ami a Ferencvárosra vár.
0: Nincsen lefutva ez a mérkőzés. Úgy ismerve a holland futballt, és ugye, amikor még Németországban dolgoztam a Borussia Mönchengladbachnál, akkor én nagyon-nagyon sokat jártam Hollandiába, és jártunk, és kellett, hogy járjunk Hollandiába. Érdekes, mert akkor a holland klubcsapatok tényleg azt mondom, hogy szervezettebbek és jobbak voltak taktikailag, mint a németek, és nekünk az volt a feladatunk ifjúsági edzőknek, hogy mindent lessünk el, és amit meg tudunk csinálni, azt a saját klubunkon belül próbáljuk megcsinálni. És akkor ugye én nagyon sokat átjártam, közel van Gladbach Hollandiához, sokat átjártam, és nagyon jó kapcsolatom van a holland futballhoz, és ismeretem. És a hollandoknak ugye per pillanat még mindig azt mondom, a legnagyobb hiányosságú a védekezés. A Fradi ezt nagyon jó kihasználta, de az előrejáték az top, tényleg top. Védekezésben is fejlődtek, de még mindig azt mondom, hogy úgy nem hagynak, vagyis teret hagynak hátrafele. Nekik az a legfontosabb, hogy ha megnézitek most is a holland bajnokságot, az ilyen 5-5, vagy 4-3, vagy 4-0, vagy 4-2-es mérkőzések, vagyis nagyon sok gól van. Ezt, hogy a Fradi per pillanat megint ki tudja használni, hogy én azt mondom, hogy egy picit mélyebben védekezik abból a szempontból, hogy 2-1-re vezetnek, de ez is veszélyes, mert a hollandok ellen mélyen védekezni nem biztos, hogy a legjobb megoldás az egy-egy elleni játékban, tényleg nagyon jó, és ez a 2-1 az azért veszélyes eredmény, mert pszichológiailag, hogyha a Twente előnyt szerez 1-0, akkor lényegében pszichológiailag megint ott van a nyomása a Fradi játékosok fejébe, és ez egy előnyt jelent. Úgyhogy ebből a szempontból itt kívülről okosnak lehet okosnak lenni, de én azt mondom, hogy ugyanazt a játékot kell játszani, amit Hollandiában játszottak. És most tanulva abból a mérkőzésből, amit Pakson láttunk, habár szerintem teljesen más csapat fog a pályára lépni, más személyekre gondolok, akkor...
1: Igen, erre utalt is Borbé Balázs.
0: Igen. Én látok arra esélyt, hogy lényegében, ha középpályát tudjuk uralni, akkor meg tudja a Ferencváros ezt a mérkőzést nyerni, vagyis tovább tud lépni a Twente ellen. De hogyha ezt meg tudják tenni, akkor azt mondom, az nagyon egy fegyvertény, mert így helyes, amit mondtál, hogy a Twente az tényleg Hollandiában is egy jó csapatnak számít most, nem egy kis csapat.
2: Örülök, hogy felhoztad a Ferencváros bajnoki mérkőzését, hiszen 9 helyen változtatott Borbély Balázs, és látványosan nem működött a

0: csapatjáték, főleg a védekezés, ráadásul a védekezésből átmenet se, tehát nagyon kontrázható volt a Fradi. Pont ez volt jellemző a Ferencvárosra a tavalyi év folyamán is, hogy valójában akármilyen bő a keret, nem igazán működött ez a teljes 8-9 fős csere, mert egy egész más Ferencvárost láthatunk a bajnoki mérkőzéseken, mint a Nemzetközi Kupában. Szerinted ebben a szezonban is az várható, hogy egy mondjuk egy Nemzetközi Kupa szinten sikeres Fradit láthatunk, és egy botladozott a magyar bajnokságban, mert szerintem ez a 9 fő változtatás ez hosszú távon nem fog működni.
1: Nem működik ez így. Én is most tényleg, nehogy valaki ezt kritikának vegye, ez úgy megfogalmazódott bennem, hogy ekkora változtatás például bajnoki mérkőzésre, ez brutálisan nagy. Normálisan ti a sportba nőttetek fel, abba vagytok csapatsportba, és ezt a sok játékost hirtelen egyik hétről a másikra kicserélni lényegében nem működik, nem is tud működni, és ilyenkor nagyon sokan abba a hibába esnek, hogy a játékosokat hibáztatják, akik a pályán voltak, de higgyétek el nekem, ahol hiányzik a minden nap, amikor kimész a pályát, tudod, mit kell csinálni, de most nem játszottál, most játszok, ez megint csak pszichológiára térek vissza, a játékosok fejébe is engem ide használnak, téged oda használnak. Most én vagyok az első számú, te vagy a már. Én mondok egy nagyon érdekes példát, hogyha megnézitek a top csapatokat, lehet Barcelona, lehet az Real Madrid, Bayern München, de bármelyik top csapatot nézzük a bajnok ligájában, akik több mint mondjuk azt, hogy 50 mérkőzés játszanak egy évbe, nem cserélik soha a gerincet, vagy csak akkor, hogyha nagyon muszáj, vagy ha úgy érzik tényleg, hogy azt a 2-3 játékost idézőjelben pihentetjük. Most ennek van pláne szakmai oldala is, és a néző oldala az, hogy hát muszáj játszon azért, mert a néző azért megy ki, hogy lássa idézőjelben XY-t a pályán. Nem igaz, ennek nincsen létjogosultsága, mert hogyha egy csapatot teljesen szétszed, és utána megint egy másikat rakod össze, következő héten megint szétszeded, megint egy másik, annak nincsen folyamatosság, és ha a folyamatosság hiányzik, nincsen meg a gerinc, akkor problémád van. Nem létezik. Hogyha az a csapat, aki a Paks ellen játszott most 4-5 mérkőzés folyamatosan együtt játszik, vagyis a gerinc, akkor sokkal jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint amit Paks ellen nyújtottak. Ez így van, ezt el kell fogadni.
2: Jól ismered a kettős terhelés pszichológiáját, és egy kicsit most nézzük meg akkor az edzői oldalt, amikor ilyen ritmusváltások vannak, amikről eddig is beszéltünk, ugye, és egy kicsit más, vagy hát egészen más csapat lép föl, mondjuk csütörtökön, vagy vasárnap a pályára, a két tempóról, a nemzetközi szereplésről, a magyar szereplésre való ritmusváltás edzőként, milyen feladat elé állítja a szakembereket, illetve hol csúszhat el legjobb?
1: Pont erről beszéltem, hogy ez a most kezdődött a bajnokság. Ez igen. Az első bajnoki mérkőzés. A Twente ellen játszottál előtte még 3 mérkőzés, vagyis nagyon friss minden. Lényegében nekem személy szerint semmi nem indokolta, és indokolja azt, hogy hirtelen komplett az első 11-et kicserélem, és a következő. Ez ilyen barátságos mérkőzés alapja van, hogy mindenki maradjon játékban. Értitek, hogy mit mondok?
2: Igen.
1: Vagyis, hogyha abszolút. Most valahol ott lettünk volna október vagy szeptember, és van nagyon sok sérült, és tényleg most idézőjelben azt mondom, pihentetni kell, stb. Mindegy, hogy mit mondom. Akkor azt mondom, hogy oké. De egyből szempontból az, hogy lejátszottál 3 mérkőzést, nézzétek, ebből a keretből azt hiszem, hogy egy játékos volt világbajnokságon. Már úgy értem, hogy a Ferencváros keretében.
2: Igen.
1: Lényegében mondhatjuk azt, hogy 10 hétig nem volt semmi, nem volt foci. Lényegében mindenki éhes, mindenki. És a folyamatosság szempontjából, még akkor is, hogyha beszélünk a magyar szabály, vagy ha 3 helyen változtatok, az úgy rendben van. De 9-et kicserélni én szerintem túl korai, vagyis ez az én véleményem, ez nem kritika, ez egy így megfogalmazódott bennem.
3: És az nem lehet, hogy Borbély Balázs is inkább most próbálkozik, hogy mely játékosok tudnak összhangban játszani a pályán, és emiatt van ez a sok változtatás?
1: Hát igen, de az első 3 mérkőzésen azért a csapat megmutatta azt, hogy lényegében jó úton jár még akkor is. Én például nagyon hiányoltam Kétát. Kéta, most azt mondom, hogy fél évig nem is kocizott. Lényegében nagyon frissnek és nagyon éhesnek kell, hogy legyen. És az, hogy most kivenni a csapatból, mert megint visszatettem a csapatba, nem biztos, hogy ez jót tesz. Pláne még egyszer mondom, a gerinc. Az, hogy a széleken vagy két-három játékos kicserélek, az egy dolog. De ugye a gerincet úgy megbontani, én nem tettem volna. De attól függetlenül nem most kell keresni a csapatnak a gerincét, mert szerintem megvan. Attól függetlenül még egyszer mondom, az, hogy a bajnokságba botladozni fog a Fradi, nem hiszem, de most erre a mérkőzésen nagyon oda kell figyelni, és ezen a mérkőzésen tényleg tovább kell jutni, mert ha tovább jutsz ezen a mérkőzésen, akkor meg vagyok győződve, hogy gondolkodhatunk arról, hogy lesz egy csapat, vagyis hát nem egy, remélem, hogy mindegyik csapat bekerül valamelyik Európa kupa sorozatba, de akkor a Fradinak már nagyon-nagyon jó esélye van, hogyha a Trentin túllépett, szerintem. És tudjátok, az a veszély, hogy lényegében, hogy ha nincsen Európa Liga, akkor még mindig azt mondom, hogy a Ferencvárosnak a kerete nagyon bő. Akkor tényleg egymás után kell játszod a barátságos mérkőzéseket is, mert lényegében 30-35 játékos nem tudsz foglalkoztatni, és nem is érdemes foglalkoztatni, mert látod, hogy nagyon sokszor cserélsz, nagyon sokszor sorokat cserélsz, nem biztos, amiről beszéltem, hogy meg lesz a folyamatosság, meg lesz a csapat, vagyis a csapat mindig megtorpan, előreléptünk, megint megtorpanunk ezzel a sok cserétől, szerintem ezt én tapasztalatból mondom, én tényleg elég sok csapatnál voltam, és játszottam Európa Ligát, bajnok ligája selejtező, dupla terhelés, és hogyha jól odafigyelsz, akkor nincs olyan, nézzétek, ott, ahol Angliában, ahol 50 mérkőzés játszanak egy szezonban, plusz volt a világbajnokság, én nem láttam egy játékos se sérültnek, lényegében ne is legyenek, és mindig jól tudtak regenerálni. Az a kérdés, hogy csinálod ezt, nem arról szól, hogy te most meccs után lefekszel, és két napig alszol, az nem regenerálódás. Ennek megvan a saját folyamata, és ma már az orvosi háttér annyira fejlett, hogy nem mondom, hogy ezt még tovább lehet, mert az emberi test is, neki is van határa, de per pillanat én úgy érzem, hogy ha odafigyelnek, akkor működik. Ez edzőtől is függ, de ha odafigyelnek, akkor működik az, hogy a játékos frissen lépjen pályára.
2: Ez abszolút így van, és hát tényleg, ahogy láttuk is, akár a világbajnokságon olyan stáb, olyan apparátus van a játékosok köré építve, mert tényleg apróságokon, tényleg hajszálokon múlhat az, hogy ki ér oda.
1: Igen, én most gyorsan mondom még Zsófi nektek, hogy ma, és ezt először, ugye én is a háznál találkoztam ezzel, hogy az orvosi stáb és a háttérstáb sokkal nagyobb, mint egy edzői stáb. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ez most normális, mert ugye én is azt szoktam, mert mindig az edző megmondja, hogy mit kell csinálni, mikor kell regenerálni, stb. Nem, abszolút nem. Sőt, most, hogyha elmész egy top csapathoz, egy top klubhoz, sokkal több pénzt fektetnek a modern orvosi technológiára, az orvosi háttérre, mint azt mondom, hogy az úgynevezett edzőstábra. És megmondom miért, mert egyszerű erre a válasz. Ha te megveszel 100 millióért, most mondtam egy összeget, egy játékot, akkor azt akarod, de vedd meg 10 millióért, igen, vagy 1 millióért, mit akarsz, hogy mindig a pályán legyen, minél többet tudjam használni, nem az, hogy minél tovább sérült legyen, minél tovább a kórházba feküdjön, vagy mit tudom, a műtőasztalon, vagy regenerálódjon, hanem mindig a pályán legyen. Ezért mire áldozok arra, és azokra az emberekre, azokra a szakemberekre, akik ezt meg tudják tenni. Ezt nem az edző teszi meg, mert az edzőnek már teljesen más feladata van. Az edzőnek az a feladata, hogy a játékost a pályán használja, felkészítse a stábjával együtt. De ahhoz, hogy fel tudja készíteni, az egészségesnek kell lenni. Ki tartja őket egészségesen? A másik háttér, és abba nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt fektettek. Ha megnézem a Bayern München, most a Borussia Mönchengladbach, visszatérem az új edzőközpontokat Németországba, Schalkéba, higgyétek el, hogy én ledöntöttem ezelőtt 15 évvel, amikor Schalkénál megláttam először, hogy milyen edzés módszerek, vagyis regeneráló és edzési módszerek vannak ahhoz, hogy egy játékos fit legyen, ezelőtt 15 évet. Hát brutális. Vagy például a Bayer Leverkusennál már akkor, ezelőtt 20 évvel, amikor az ifjúsági csapatokkal játszottunk, már voltak olyan lehetőségek, amikor nem a kolát mellényt veszi föl, hanem azt a mellényt, amiből az ízadságon keresztül meg tudja állapítani az orvosi stáb, hogy milyen italt vegyítsenek, hogy milyen mit veszített a test, például egyenként mindenki másképp ugye különböző, és azzal már a hidratációt, a regenerációt elkezdi. Hihetetlen. Mondjuk erről keveset beszélünk, de ez így van.
2: De beszéljünk még róla, és nagyon szépen köszönöm, hogy behoztad ezt a témát. Viszont neked nagyon jó utat kívánunk haza, otthonról itthonra. És jövő héten is várunk majd 9 óra után.
0: Köszönjük, jó utat, Csaba.
2: Szia Csaba, jó utat. 9:30 után jövünk vissza a híreket követően.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A címvédőt legyőzve döntős a női kard csapat. Továbbra is fenntartja a hormuzi szoros blokkádját Washington. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár, Szőcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban győztek, három év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiak magyar idő szerint 12 órától. A döntőt élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Ugyanakkor nem jutottak negyeddöntőbe a VB-n a férfi párbajtőrözők. Egy sima brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától a magyar férfi párbajtőr válogatott. Így legjobb esetben csak 9. lehet a hongkongi vívó VB-n. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított. Többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznanyi világbajnokságon. A Lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardarskopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek holnap tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Aterbisennel szemben. A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is élőben követhetnek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Vladimir Zelenszkij a megbeszélést követően közölte, Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Ismét a közel-keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes kilőtt ballisztikus rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a hormuzi szoros blokkádját. Csaknem két hét alatt 18 Irán felé tartó vagy onnan indult kereskedelmi hajót fordítottak vissza. Kettőt katonai erővel kényszerítettek megállásra, két jármű fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak. Itthon megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez. Hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég több mint 4 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az 1 évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és kevesebbet üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban.
0: Közlekedés.
2: Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, a 31-es kilométernél 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak. Napközben országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpokalján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És vissza is tértünk egy könnyes búcsóra. Július 29-én, 9 óra 41 perc van, mindjárt 3:40. Itt van a stúdióban Gyurta Gege.
2: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: És Bene Feri.
3: Jó reggelt, és Csonka Zsófi, sziasztok!
1: Képzeljétek, túl vagyunk már az év felén.
2: Hát ez szörnyű. Hát mindjárt augusztus van. Szombaton már augusztus van.
1: Ettől én mindig ledobom a láncot.
3: De miért? Hát ez minden évszaknak megvan maga szépség, és még a nyár is gyönyörű lesz, és még szeptemberben is nyár lesz.
1: Ez igaz, én is ebben bízom, Gegével ugyanaznap ünnepeljük a születésnapunkat, úgyhogy igazából azt szerintem még nyárhoz soroljuk.
3: És keddig hőségriadó harmadfok. Annyira még nem kell temetni a nyarat.
2: Sok folyadék mindenkinek, pótoljon, mert jön a hőség újra.
3: Szénsavmentes víz.
2: Abszolút, így van.
1: Hát sok szénsavmentes vizet így adok, és tényleg mindig ilyenkor elcsodálkozom. Nekem legalábbis a július, bár én nem voltam nyaralni veletek ellentétben, de szempillantás, tényleg pop, szempillantás alatt hopp, így elszaladt.
2: Hát de miért az év nem?
1: Januárban azt éreztem, hogy ez az év be se indul, sosem lesz vége ennek a hónapnak. Tudom, az nagyon sok mémi született.
3: Te vagy az a típus, aki októberben már karácsonyfákat nézeget?
2: Jaj,
3: nem, ajándékot
1: nem,
3: vesz.
1: Nem,
3: jó, jó, jó, mert nehogy az András út ki legyen díszítve hazafelé, mert aztán tényleg.
1: Igen, majd szólok a férjemnek, hogy ezt a 800 doboz karácsonyfa díszt legyen kedves felhozni a pincéből.
3: Ha még ráértek, nyugi.
1: Nem várom, csak tényleg ilyenkor mindig megdöbbenek, hogy hoppá, itt nagyon elszaladt. De lehet, hogy ebbe belejátszott az is, hogy még nem láttuk 39 napos világbajnokságot.
2: Ez a foci VB.
1: És ez egy picit megcsalja most az érzékeimet, nem tudom. Lecsengett bennetek?
2: A VB?
1: A VB. Megérkezett a helyére minden. Tudom, hogy most jönnek cikkek, pont erről beszéltünk a szünetben, ugye, hogy a
2: foci VB-n a svájci emboló kiállítását felülvizsgálták, és
1: hát
2: hogy
1: ezek
2: igen.
1: A biztonságos távolságból most már könnyű okosnak lenni, igen. Ugye a szervezőknek is nincs nagy tét rajtuk. De ha már a VB-nél tartunk, az elmúlt napokban egyre inkább azok a cikkek jönnek velem szembe, hogy ki milyen új tetoválásokkal vág neki a szezonnak, és a VB kapcsán ugye Kukureja volt az, aki hát ígéretet tett több játékos társával egyetemben, hogyha nyernek, akkor a szövetségi kapitány Luisa Fuente arcképét tetováltatja magára a trófeával együtt. Megnéztem, láttátok ezt a tetkót?
3: Én nem.
2: Kicsit vicces, nem?
1: Mert hogy a gyakorlatilag a trófea icike-picike, és van egy nagy hatalmas De La Fuente fej a trófea mellett. Minden esetre azt nagyon tudom értékelni, hogy valaki betartja a szavát, de szembe jött velem Szoboszlai Dominik teljes hátas tetoválása is.
2: Azért az emberes.
1: Ami Nem értek a tetoválásokhoz, de ez pont ez jutott eszembe, hogy ez hány óra volt, mikor volt erre ideje? Hogy vagytok ti ezzel? Kérdezem először is Ferit, aki hát azért a futball világában élsz-jössz. Én nem látok rajtad látható tetkókat, de ezzel az én szememben...
3: Láthatatlan helyen sincsen tetkó, úgyhogy...
1: De a kivétel.
2: Kiváltságos helyen sincsen.
3: Nem, igazából nem vagyok tetoválás ellenes, tehát alapjában én elfogadom ezt, hogy valakinek tetoválása van. Hogyha valami jelentése bír, akkor különösen én abszolút azonosulni is tudok vele. Tehát nem vagyok úgy, hogy mondjuk van egy játékosom, akinek van tetoválása, azzal én mondjuk negatívan megkülönböztetem, vagy ilyesmit. Tehát elfogadom, hogy ma ez divat. Hát egyrészt két dologra kell figyelni, hogy ez jó minőségű legyen, uh-huh. Mert volt egy ismerősöm, aki a Vádliára tetováltatta Diego Armando Maradona arcképét, és akkor, amikor jött, akkor kérdeztük, de komoly Bódi Guszti rajongó vagy? Tehát inkább hasonlított Bódi Gusztira, mint Maradonára. Tehát akkor az egy kicsit kellemetlen. De egyébként szóval nincs semmiféle averzióm ezzel kapcsolatban. Egyszerűen ilyen a világ. A másik, amire szerintem vigyázni kell viszont, hogy alapjában egy sportoló, pláne ha profi mondjuk labdarúgóról beszélünk, akkor a fókuszt, tehát azt ne vigy el a mérkőzésről. Tehát ne arról szóljon az egész hét, a felkészülés, az edzésmunka, vagy akár a mérkőzés, és hogy hú, milyen tetkón van, mert igazából ne azzal tűnjön ki valaki, hogy hú, de jól nézek ki, meg milyen tetkón van, meg hogy van belőle a sérom, hanem a játékával.
1: Meg hát ennek egy komoly gyógyulási ideje van. Úgyhogy tényleg, amikor ekkora tetkókat látok, mint Dominik hátán is, akkor így felmerül bennem, hogy erre mikor volt idő. Tehát, hogy nem csak az elkészítésre, ami biztos, hogy rengeteg napot vett igénybe, hanem a gyógyulás is, vagy nem tudom.
3: De ezzel lehet edzeni. Tehát igazából én úgy tudom, csak fürödni nem lehet, arra meg különböző ilyen nejlon takarások vannak. Én még olyan játékosról nem hallottam, aki emiatt edzést hagyna ki. Nyilván, ha egy nem várt mondjuk ellenreakciót kap a szervezettől, vagy ad a szervezet erre, és mondjuk begyullad, akkor okozhat problémát, de azért ez nagyon ritka.
2: Azért ez fájhatott is. Az nem, azért, biztos, tehát, azért ennek volt olyan fájdalmas 8 órán keresztül ott fekszel egy, nem tudom, hogy működik, mert nekem sincsen, és akkor fekszel ott egy padon, és akkor hallod, hogy a tű folyamatosan éri a hátadat.
3: Na de Zsófia, akkor mesélj a tetkóidról.
1: Az én tetkóim története már véget is ért, hiszen veled egyetemben nekem sincs tatoválásom, de...
3: Hát akkor nagyon hitelesen képviseljük a tetkósokat.
2: Egyébként képzeljétek el, hogy én gondolkoztam még az első olimpiai kvalifikációm kapcsán, hogy 12-ben magamra tetováltatom az olimpiai ötköriket, de képzeljétek el, hogy az olimpián láttam azt, hogy nyilván az úszodában szinte majdnem mindenkinek volt. És utána úgy voltam vele, hogy nekem ez innentől kezdve nem ad annyit, és nem ér annyit. Tehát, hogy már a jelentőségét vesztette el, hogy tényleg, aki egy váltóban tartalékként kijutott egy olimpiára, az is magára tetováltotta az olimpiai ötköriket, és ettől én úgy éreztem, hogy ettől én nem leszek se több, se jobb, úgyhogy én utána így elvetettem ezt az egészet, és úszodában szinte majdnem mindenkinek volt. És utána úgy voltam vele, hogy nekem ez innentől kezdve nem ad annyit, és nem ér annyit. Tehát, hogy már a jelentőségét vesztette el, hogy tényleg, aki egy váltóban tartalékként kijutott egy olimpiára, az is magára tetováltotta az olimpiai ötköriket, és ettől én úgy éreztem, hogy ettől én nem leszek se több, se jobb, úgyhogy én utána így elvetettem ezt az egészet, és utána már azt is mondtam, nincs értelme, nem szeretném.
1: Azért azt hozzáteszem, hogy szerintem Gegével nekem sincs öt karikám, pedig ugye 4 olimpia kapcsán akár lehetne is, és többen számon is kérték, hogy hát döntöztél is, hát ott muszáj lett volna a tetkó, és főleg ezt Lozánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kapcsán összegyűlt olimpikonoknál volt az, hogy tényleg mindenki elkezdte fölkapdosni a pólóját, vagy hát adott esetben ami a ruhadarabot, hogy megmutassa, hogy ő hol viseli büszkén az ötkarikát, és én is kilógtam a sorból Gegével egyetemben, hogy nem éreztem azt. Lehet, hogyha nem tudom, sokszoros olimpiai bajnok lennék, akkor ez korán megtörténik az életemben, és nem tudom, akkor még éppen abban a lázban vagyok, hogyha mindenkinek van, akkor én is valami különlegeset magamra varratok az öt karikából, de én is végül is úgy döntöttem, hogy nem attól lesz jobban a szívemben az öt karika, hogy ez kívülről látható-e rajtam, vagy sem. De közben meg nekem is az egyik elrettentő példa, ahogy mondtad is, Gege, hogy a tartalék is magára varratja, hogy hát egy fiatal versenyzőn láttam, aki egy olyan verseny, egy ifjúsági versenyre jutott ki, aminek a nevében szerepelt az olimpia. És nem tudom, hogy diák olimpia volt, tehát hogy semmi köze nem volt az olimpiához. Édes szíve magára varratta az ötkarikát, mert hogy ő végül is már egy olimpiai rendezvényen részt vett. De visszatérve egy kicsit a focistákhoz, ha megengeditek, mert azért azt gondolom, hogy többségében ez a sportág az, ahol legalábbis látványosan nagyon-nagyon sok tetoválás van a sportolókon. Ezt kevésbé látjuk szerintem az olimpiai sportág, a klasszikus
2: most
1: olimpiai sportág.
2: Most mondani gyorsan egy
3: szerintem nem,
2: mert... Dennis Rodman, ugye emlékezzünk vissza, okay. Tehát hogy hát ezért ott is van.
3: Meg szerintem nagyon, nagyon média figyelem van a labdarúgókon. Szerintem nem felül reprezentált a tetoválásos játékosok száma a labdarúgásban, mint bármi más sportban. És olyannyira úgy gondolom, hogy a magánéletben is én abszolút nem ítélem el, ha valaki akár egy gyermekét, vagy egy komoly dátumot, vagy egy életének egy fordulópontját magára tetoválja, vagy akár a meggyőződését. Tehát szerintem ezzel nincsen probléma. Én ebből kimaradtam, és valószínűleg ki is fogok maradni.
2: Talán, amit a Zsófi mond, abból a szempontból lehet érdekes, hogy ugye a foci szinte a mindennapunk része, hiszen mindennap látunk valamilyen foci mérkőzés, és ott látjuk a játékosokat, akik esetleg ugye különféle tetoválásokkal vannak ellátva.
3: Hát meg mondjuk egy síugrónak van tetoválás, az
1: igen,
3: kevésbé látszik.
1: Igen, mondjuk akár a vízilabdázókra gondolok, ugye ott a híres aranycsapat esetében jobban. Volt a rengeteg biceps, bal biceps alá helyezett öt karika, ami talán a magyarok...
3: De az egységes volt mindenki, van, és az egy van, csapat egységet is közvetít. Az én úgy gondolom, az abszolút pozitív volt, és az tényleg egy legendás dolog. De

0: Nem hiszem, hogy futballistáknak több lenne. Az a más kérdés, amikor tényleg erről szól az élete is, és akkor a különböző közösségi médiumok.
1: Meg az üzengetés kicsit, hogy rajtam, ami igaz, van, az amit kevésbé mondtál, hogy elviszi
0: de
1: a fókuszodat.
0: De magánéletben sem ilyen lehetne akár egy postáson is.
1: Utána néztem amúgy, hogy a dél-amerikai keretnek, a VB-n, a dél-amerikai keretnek volt a legnagyobb a tetkó aránya, 50-60%-a volt. Most a látható tetoválásokról beszélünk, ezt azért hangsúlyozzuk. Nyilván nem tudhatjuk, hogy kinek mi van egyéb ruha alatt. Az európai csapatoknál ez 30% mindössze, és az ázsiai és afrikai válogatottak esetében nyilván itt ugye bejön a kultúra és az egyéb vallási okok, ott nagyon-nagyon kevés, 10-20% mindössze.
0: De ennek, ahogy mondtad, kulturális különbségei vannak. Tehát már én emlékszem már a 80-as években is, amikor nem nagyon volt a tetoválás ilyen divatos, akkor azért az argentin játékosoknak már akkor volt.
2: Hát igen. És más is azért nyilván ott ugye használtak Diego Maradonaék is, tehát ugye azért ott különféle olyan kulturális különbségek alakultak ki már a dél-amerikai és az európai országok között és az emberek között, hogy nyilván ők teljesen mondjuk, hogy kilógnak?
0: Hát,
2: vagy egy kicsit teljesen.
0: De már Kempeszék, vagy Luke a hatalmas hajával, az erős bajuszával, azért már ott is a tetkók villogtak már 70-es évek végén.
2: Ez nem megszokott.
1: Na és ez volt pont, hogy megfogalmazódott még bennem, hogy vajon kevésbé tartjuk-e profinak azokat a focistákat, akiket nem látjuk ezeket a jeleket?
0: Szerintem a profizmus az nem ebből ered. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a profizmus az fejben, a tetteidben nyilvánul meg. Tehát lehetsz te profi a legrosszabb megyei pályán is, ha olyan a mentalitásod, meg lehetsz te amatőr a legnagyobb tetkókkal, vagy fordítva. Szóval szerintem ez nincs összefüggésben.
1: Nincs ilyen nyomás a focistákon, hát hogy kilógok a sorból, hogyha nincs rajtam valami menő?
0: Abszolút nincs. Szerintem nincs. Ez elég nagy baj, hogyha valaki ezzel akar kiemelkedni. Olyanról hallottam, hogy azt mondta ez egyik edzőm, hogy valamivel ki kell emelkedned. Uh-huh. És akkor mit tudom én, sárgára festette valaki a haját, vagy levágta kopaszra, vagy valamit. Szóval egyébként
1: Ronaldo a hatalmas hajkoronáját.
0: Igen,
1: de tudjuk,
0: a családi
1: jogra
0: van, és
1: van,
0: ez egy nagyon szép dolog. Igen. Viszont érdekes módon, ahogy a brazil Ronaldo Nazário csinálta ezt a világbajnokságon 98-ban talán, vagy 2002-ben, mert nem emlékszem, lehet, hogy 2002-ben, amikor egyfajta háromszöget megnövesztett a hajába, és többi helyen leborotvált a kopasz.
2: Nekem is volt ilyen haja.
0: Igen, tényleg? Óriási vagy. és milyen érdekes, hogy onnantól kezdve mindenki az ő hajáról beszélt, hogy ilyen senkinek nincs, meg miért csinálta, meg hogy, és ezáltal levette a nyomást a saját játékáról és a csapattársairól. És sokkal lazábban tudott futballozni. Tehát amikor ilyen tudatosság van mögötte, na az igazi profizmus.
2: De egyébként utána lenyilatkozta, hogy megbánta azt a hajat.
0: Tényleg?
2: Igen, úgyhogy azért az...
0: Hát sok hajunkat megbántuk még, amikor nekem is volt ez egy 90-es években.
1: Jó, hajakról hát hosszasan tudnék én is mesélni, de csak az egyik élményemet, ha megengeditek, szerintem 17 éves voltam, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje szőkévé válni. Nyilvánvalóan ezt egy otthoni dobozos festékkel próbáltam meg elérni, és úgy gondoltam, hogy minél tovább van rajta, annál szebb lesz a szőke. Nem tudtam akkor még, hogy a lemosás után egy gyakorlatilag, nem is tudom, a sárga melyik árnyalat volt a teljes hajfelület, úgyhogy hölgyeknél ez egy kicsit nehezebb, mint nálatok, ahol tényleg, ha lecsapjátok, két hét múlva újra ott a teljes korona. Minden esetre azért a nem tetovált játékosok közül szerintem nekem Ronaldo jutott el először eszembe.
2: Cristiano
1: Ronaldo, aki ugye híres véradó, és ezzel is akar példát mutatni, hogy amit mondtál is, Feri, hogy ne az számítson, hogy most milyen dátum vagy eredmény került a hátamra, hanem az, amit a pályán művel. És elvileg még Mbappénak sincs, legalábbis látható helyen, és hát ugye a norvégok közül a VB egyik sztárja, Holland is ebbe a kategóriába tartozik, aki egyelőre még tetkómentes. Minden esetre hát ez egy érdekes kitekintés volt így a VB kapcsán is. Milyen meccsek várnak ránk, akinek hiányzik már a VB, mit nézhet fel is?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a legközelebbi várható vagy remélhető élményeink az a holnapokkal kapcsolatosak. Ugye a konferencia ligában láthatjuk a Punik Jereván debreceni VSC mérkőzést este 6 órától, tehát 18 órától, ugye, és utána pedig 19 órától Győri Eto Biszek, hiszen, tehát a Luxemburg ellenfelünk látogat Győrbe, és az Európa Ligába pedig a Ferencváros mérkőzését várjuk csütörtökön 20 óra 30 perces kezdéssel a Twente ellen, előnye várja visszavágót 2-1-el.
1: És a konferencia ligában még a
0: Ja, bocsánat, igazad van, a Panathinaikos Paks mérkőzés az a következő, az pedig talán ugye a görögökből kiinduló az a későbbi mérkőzés 20-30 perc Panathinaikos Paks. Pontosan, tehát a konferencia legalább a három csapatunk is érdekel.
1: Nektek így sikerült már visszatérni a nézők sorába? Vagy még kipihenitek a...
0: Figyelj, ez egy 0-24-365 napos dolog, tehát ami vége volt a világbajnokságnak rá egy hétre, sőt már párhuzamosan összefüggött a konferencia, az Európa Liga, a bajnokok ligás elejtezők, úgyhogy én kizönkedhetetlen vagyok.
1: Vagy
0: én nem tudom megújni a futball, tehát te tudod, hogy én egy elmebeteg ilyen futballőrült vagyok, úgyhogy én alig várom a holnapi meccseket is.
1: Szuper, maradj is az. Na hát ennyi fér bele a mai sportreggelbe. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Örülünk, hogy itt.
1: Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, a társ műsorvezetőim Bene Feri és Gyurta Gege nevében a műsorvezető Csonka Zsófi. Hamarosan érkezik a folytatásban a Visszajátszás Edvi Lászlóval. Természetesen a sportreggel, ahogy minden más műsorunk is visszahallgatható a mediaclick.hu felületén. Mindenkinek csodás rádiózás, szép napot kívánunk!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Hősök tere, hősök gyepje, avagy Bajnokok Ligája döntő a magyar foci hősről elnevezett stadionban. 2026. május 30-án először rendeztek a Puskás stadionban BL finálét. A következő két órában a kulisszák mögé is tekintve emlékezünk erre a sporttörténeti eseményre. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Történelmi esemény, világsztárok a gyepen és a nézőtéren, nem csak a sportvilága mozdult meg a hír hallatán, hogy 2026-ban Bajnokok Ligája döntőt rendeznek Budapesten, hanem világhírű művész is, aki egészen más területen mozog. A döntő előtt a népszerű zenész Leslie Mandoki is jelezte, hogy szívesen vállalna szerepet a fináléban, és írt egy dalt, amely lakóhelyének csapatát, a Bayern Münchent lelkesítette a Budapest felé vezető úton. Pontosabban a remélt úton. Hát erről beszélgettem Leslie Mandokival a negyed döntők előtt néhány nappal 2026. április 2-án. Talán van olyan állandó hallgatóink között, akiknek feltűnt, hogy a sportesemények cunamia közé én néha igyekszem zenei művekből becsempészni sorokat, kicsit a zenét is párhuzamba állítani a sporttal. A következő percekben maximálisan ez lesz a legmagasabb szinten, ugyanis egy olyan világhírű zenésszel beszélgettek a sportról is, aki 50 éve kápráztatja el rajongóit, és most egy különleges sporthoz és a budapesti foci BL döntőhöz is kapcsolódó dalt alkotott, amely a világ egyik legjobb és legnépszerűbb csapatát buzdítja a hazánk fővárosa felé vezető úton. A két nyelvű, angol és német szöveggel rendelkező Út Budapestre dal szerzője, Leslie Mandoki itt van a telefonban a túlsó végén, és megtisztelt azzal, hogy tegezhet-e, úgyhogy szervusz Leslie, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz.
5: Nagy örömmel, természetesen a kis hazánknak ez egy komoly élménye lesz, és remélem, hogy az a foci csapat, ahol annak sok évtizede szurkolója vagyok, és a zenéjüket én csinálom, ami szintén nagyon megtiszteltetés, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen érdekes kör szárulna be, hiszen az FC Bayern számára megértem az új himnuszokat pont akkor, amikor megvolt a triple 2012-ben, amikor megjelentek ezek az új himnuszok tőlem, meg a fiamtól, úgyhogy most nagyon érdekes lesz, hogyha ezt a szülővárosomba, a Puskás stadionba megnyernénk esetleg, de most még van egy nehéz feladat előttünk, az Real Madrid, de bizakodjunk.
4: Miért beszélgetni kell a bizonyos Road to Budapestről, illetve a Real Madridról és esetleg utána a Liverpoolról vagy a PSG-ről, hiszen még az is ott van az út közben. Azt említetted, hogy te egy régi rajongója vagy a Bayern Münchennek. Mióta tart ez a kapcsolat, ez a szerelem köztetek?
5: Mondjuk ez egy nagyon érdekes sztori, amit most megosztok veletek. Ez ugye felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi ugye az a Volkswagen, Porsche, Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és hát természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Unión Németország társadalmi politikai képviselőnek színe java, és a banketten, a szimfoni bemutatása után, ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val az asztalán, és ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista, és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, azóta már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mert festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekem gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizzak, vagy eltörik a lábam, vagy valami kenesen ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel stadionba, foci meccse, vagy focizzak, akkor én szépen a sötét pincével gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű tínédzserkorom volt, csak nem a stadionban. És édesapám egy ilyen kemény antikommunista ember volt, úgy mondta, hogy az az ópium a nép számára, úgyhogy te meg szépen olvasod a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebbe a körbe, ugye Wolfgang Porsche ül mellettem, meg Angela Merkel mondta, hogy igen, csak nekem az a baj, hogy nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, míg én beledolgozom magam, és akkor mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtiszteltelés, és nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion meccse, de mindenszobában akkor úgy hívták a Puskás stadion, a Népstadion. Na, sumár, de akkor csináltam valamilyen Tizi Gillespie koncertem. Elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, ahol elmentünk ebédelni együtt Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß-el, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részeiből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelki világát. Hát állatira beleszerettem az egészbe, vázolni nagyon. És akkor a fiammal persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk, természetesen. És voltam mindenféle különböző szurkoltáról, aztán meghívtam 80 rajongó szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így. És megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátommal, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévébe lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest és a Champions League Final. És mondtam Ján, mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League. És akkor mire hazajöttem a Stambergi tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, bejöttem éjjel egykor a stúdióba, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
4: Beszélgetünk tényleg egy picit el a bizonyos Road to Budapestről. Nem sértelek meg téged, ugye, hogyha azt mondom, hogy az első sikereidet a Genghis Khanban arattad külföldön, és egy picit a ritmusa engem, mikor először meghallottam, emlékeztet erre a bizonyos Genghis Khan korszakra.
5: Hát, ez most egy kicsit véletlen reminiszencia, de kicsit ilyen fricskája az életnek, de ezt így éreztem most passzolónak. De nem, teljesen rendben van. 79-ben azzal kezdődött az a rész a karrierendnek, ami nyilvános. De volt az előttem már egy itt Németországban is egy nem nyilvános stúdiószenészi karrier, amit én majdnem fontosnak tartanak, mint a Genghis Khan. Csak az nem látványos, tehát az nem kifelé, hanem befelé szól a szakmának. Az ember, akkor jöttem be Németországba, 75-ben, amikor itt volt a Münchenben a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Queen, Elton John, a Rolling Stones, itt született meg a Donna Summer, mint projekt, vagy a Silver Commercial Site, tehát ez egy nagy

0: Pedig mi azt a Csingis Khan nagyon szerettük annak idején. Pedig
1: semmi gond azzal.
0: Késmárki Marika is miattad azért elég elhallgatta a Magyar Rádió ezt az együttest, ugye a 70-es években.
1: Nem csak az. Hagyasson meg a hallgatókkal azt, hogy nem csak elhallgatta, ugye, mert ugye ez nem jött jó ez a dolog, hogy a Mánda ki átmegy ott egy alagúton, mit tudom, és a másik oldalon kijön, még útlevelet csattunk neki, éppen pláne a Csupó Gáborral együtt, aki meg világhíres rajzfilmes lett Hollywoodban, ez a két kölyök, ugye megmondtuk, hogy nem lesz belőlük senki, aztán, és akkor tudom én, a Mánda ki gyűjti az aranylemezeket, a Csupó meg a csillagokat, a Hollywood Walk of Fame-en, hát ez nem, úgyhogy volt egyszer egy kis stadioni tervezett koncert a Genghis Khan-nal, amit lemondtak pont azért, mert hogy azért ne csillogjon, villogjon ez a diszidens, akkor úgy hívták a dolgot, nem mindegy. Úgyhogy én a kommunistákkal nem voltam jóval, nem is leszek, úgyhogy köztünk milyen, engem nem engedtek, én soha nem kaptam magyar útlevelet, és aztán, hogy nem engedtek ki, hanem nem engedtek vissza. Aztán, mint amerikai vagy német állampolgár, meg a beutazásom a népköztársaságban zavarta a népköztársaság érdekeit. Nem, úgyhogy mi nem leszünk barátok már, úgyhogy a komcsikkal, úgyhogy nekem nagy öröm volt, amikor 89-ben letült a vasfüggöny és felszabadult országunk.
0: Pedig szívesen láttunk volna téged 89 előtt is. Hát
1: szívesen jöttem volna. Nem kaptam vízumot. Szépen megtartam a gyerekeinek, hogy a gyerek így néz ki, akkor, hogyha az engem a saját szülőhazájában nem engedi. Engem nem engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. De ezt én értem, mert ezt a szerencsétlen kommunistákat nagyon zavart ez a dolog, hogy a gyerek elmegy, és akkor sikeres lesz, és akkor Lionel Richie, meg Phil Collins, meg Jennifer Rush, meg Chaka Khan, meg ugye az egész Amándok, szóval ez egy sztori, ami nem jó, mert tulajdonképpen hát az volt az olvasottság a kommunizmus alatt, a diszidálásnak, hogy az ember arra van itt, egy sikertelenségre van kárhoztatva, tehát egy felbukás, vagy megbukásra, úgyhogy természetesen a Csupó Gábornak, vagy az én történetem nem illett ebbe a képbe.
0: Hát ha jól tudom, 72 platina lemez van, amiben közreműködtél, számtalan aranylemez, úgyhogy nem akármilyen karrier van mögött az elmúlt 50 évben, de ha már visszatérhetnénk egy picikét a 70-es évek közepére és a sportvonalra, említetted, hogy mikor megérkeztél Münchenbe, a 70-es évek közepén milyen sztárokkal dolgozhattál együtt, akkor például Karl-Heinz Rummenigge-el is futballozott, Beckenbauer, Müller, ilyenek voltak a Bayern Münchenben, hát hogy sikerült elkerülned az olimpiai stadiont, hogy nem mentél ki megnézni ezeket a gigasztárokat?
1: De gyerekek, ez most nagyon rosszul fog szólni a hallgatóknak, de én 8 napot egy héten húzolat én nap dolgoztam. Stúdióban. Én azt sem tudtam, hogy mikor van vasárnap. Úgyhogy az ember idejön nincstelenül, szokvált a cipője mellett járva, tudod, szót nem beszéltem németül, és hát a Klaus Dollinger, aki nem tudom most kinek mond a neve, még valaki hatalmas német zenész, ő bevitt engem ebbe az őrületbe, és ott első nap bizonyítani kellett, és ott benne voltam ebbe a sodrásba, hogy azt sem tudtam, hol vagyok, csak csináltam, letették előttem a kottát, aztán játszottam. Néha azt sem tudtam, hogy kinek a lemezén. Utána megkérdeztem, hogy most kinek a lemezén játszottam. Úgyhogy a komcsiknak volt egy, van egy kis igazság abban, hogy a diszidálást az tulajdonképpen egy elég komoly kihívást, tehát, hogy gyökeret verni egy új országba, egy új, tehát nagyon sok honfitársnak nagyon jól sikerült ez a dolog, sok tudósnak, a művésznek, de nem egyszerű. Tehát ez nagyon komoly kihívás, és ennek vannak aztán ára, például az, hogy nem találtam meg az utat az olimpiai.
0: Na, hát ezt sajnálhatod, pedig mindenki irigyelt volna téged, hogy ilyen sztárokat láthatsz, viszont, mint említetted, 2013-ban a triplázós évben megismerkedtél Rummenigével, és azóta baráti kapcsolatban vagy a vezérkarral. Ez mit jelent, hogy időnként együtt vacsoráztok, meccsek után együtt elemezgetitek a történeteket? Vagy mit jelent ez a kapcsolat a Bayern vezérkarral? Illetve ismered-e a játékosokat például?
1: Tehát természetesen, tehát ennek van egy ilyen metodikája, hogyha nézitek a meccseket, akkor ugye mindig látjátok, hogy fölvállja a

0: a bevágjuk a képeket, amikor fönnülünk azon az részen, amit úgy hívnak, hogy akvárium, tehát ami mögötte van, ahol mi ott összejövünk, és akkor előtte vannak a mi üléseink, ami le van az ilyen lezárt részben. És akkor, amit tudom, a múltkori meccsen a vicekancellárra voltam ott, meg a bajor parlament elnöknőjével, két barátom, és akkor így beszélgettünk, ugye velük, akkor ebédelünk előtte, és akkor általában 2 órával a meccs előtt megyünk ki, akkor találkozunk, mindenkivel beszélgetünk, de akkor a vezérkar akkor már ugye len van a katakombákba, aztán a meccs után mi is lemegyünk, de amikor már, és van utána mindig egy ilyen kis 2-3 órás bele a késő éjszakában én üldögélünk a vezérkarral, ugye Ján Krisztián Drézen, aki most az elnököke, ráadásul ő is itt lakik a Stambergi tónál, mint én, csak egy kis városkával odébb, úgyhogy mit ugyanabban a sörkertben járunk egyébként, ugye én jövök a Kenummal, a Tóparti házamból átjövök Kenummal, ő meg lejön biciklivel a hegyről. Úgyhogy kialakult egy már jó ide egy barátság, és így jött az, hogy vacsoráztunk egy meccs után, és akkor ott, vagy mi is borozgattunk, és akkor ott volt a tányér a látét alatt, az, hogy rúgtuk Budapest, ugye. Úgyhogy reménykedjünk abban, hogy már én mindenképpen mondtam, a hivatalos banket utáni házi buli, azt majd én rendezem.
1: Na hát reménykedjünk benne, bízol benne, hogy a Real Madrid ellen tovább jut a Bayern, és ott lesz az elődöntőben? A Real ellen mindig nagyon nehéz.
0: Hát most térjünk át a sportra. Ez egy pszichológiai dolog. Szerintem most éppen jobbak vagyunk. Tehát, hogyha a kompány nem esik be a Pep Guardiola drámába, hogy most majd, hogy valamit érdekeset csinálni akar, hanem egyszerűen a legjobb felállás föláll, és a Kane, Gnabry lesznek középen például, tehát a Kane előbb, Gnabry mögötte, és a legjobb felállásban állunk föl Madridba, akkor 2-1-re megnyerjük, ez az én prognózisom.
1: Na, ez jól hangzik, igen.
0: Ha nincs kísérletezés, ez mindig ez a félelem, hogy valami kísérletezgetés lesz. És akkor itthon meg megverjük a Real Madridot. És szerintem, hogyha a Real Madridot sikerül megverni, akkor viszont már teljesen mindegy, Liverpool meg Paris Saint-Germain, az már nem akkora kihívás. Itt a Real Madrid a félelem keltő. Ugye, mert olyan régóta nem sikerült a Real Madrid ellen nyerni. Tehát gyakorlatilag Liverpooltól vagy Párizstól nem annyira. Mert most kell győzni, és most ráadásul Madridban kell győzni. És hogyha, mondom, szerintem azon múlik, ha nincs kísérletezés a felállásnál, akkor nem lesz gond.
1: És hát akkor jöhet a döntő Budapesten, akkor kocsiba pattansz, május 29-én, és már 29-én itt vagy Magyarországon, és mész a Puskás Arénába szurkolni a Bayernnek, így tervezed?
0: Ez egyértelmű, úgyhogy már minden elő van készítve, úgyhogy én abból indulok ki. Beszélgetünk a srácokkal, a focistákkal, meg a hivatalos vezetéssel, ők természetesen feltételes módba kell tenniük mindent, tehát ez az ő része. Ő részük. Nekem, mint zenésznek az a részem, hogy álmodozzak és mindent megtegyek arra, hogy az állam valóra is váljon.
1: És ebben a bizonyos Road to Budapest dalban elhangzik Kane-nek is a neve, Olizé-nek is a neve, úgyhogy játékosokat is sorolsz fel, mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg ezt a dalt, és hát reméljük, te legalábbis reméled, és a Bayern szurkolók remélik, hogy ez felhangzik ez a dal majd itt május 30-án Puskás Arénában. Leslie László, nem tudom, hogy mondhatom, valamit árulj még el nekünk, mitől különleges ez a Bayern család? Mi ez a bizonyos mi a érzés, ami itt hallunk mi a világban, de ezt csak ti érzitek igazából ott Bajorországban.
0: Ez egy jó bajor mondás. Ez rátérek, tisztázzuk, hogy Leslie vagy László.
1: Igen?
0: Ugyanis mi, amikor a menekült táborban, nagyon jó barátom, a Szűcs Laca volt velem, és mindenki, aki Lászlót mondott, mind a ketten megfogott. Minden együtt csináltuk, a zenész barátom. Ő mondta, hogy figyelj, földobjuk az első márkát, és akkor kisorsoljuk, hogy kiből lesz Leslie. És így rám jutott egyébként nektek, mint a Laci, úgyhogy tök mindegy. Ez csak így, egyébként én sajnáltam is, hogy így elvesztettem a magyar keresztnevet, úgyhogy a fiamat Gábor Lászlónak hívják, és ennek megfelelően édesapámat is Lászlónak hívták, úgyhogy csak egy ilyen fogadás volt, meg sorsolás, most már így van, ahogy van. Na, de most mi a mizamia? Mert ezt akarjátok tudni. Ez egy egészen különleges dolog, és ez nem csak az FC Bayernre vonatkozik, hanem az egy kicsit az, mi itt Bajorországban ez minden más. Tehát mi úgy érezzük, hogy ez nem igazán Németország, ez egy úgy hívják, hogy szabad állam, tehát szabad bajor állam, tehát akinek van egy alkotmánya, és nem pedig úgy, mint a Német Szövetségi Köztársaságnak csak alaptörvénye, tehát, és itt minden más. Ez az egész bajor életvitel, ez a mentalitás, ugye sokkal közelebb áll a magyarhoz, meg az osztrákhoz, mint mondjuk a poroszhoz, ugye egész életükben háborúztak is egymással. Tehát ez egy, és ehhez tartozik ez az FC Bayern gén, az hogy mi más, mindent másképpen csinálunk, de egyébként ez a politikára vonatkozik, a kultúrpolitikára vonatkozik, a zenére. Eleve az, hogy itt az Oktoberfestre, a sörkertekre, ugye? Hát egyáltalán miért van sörkert? Ugye? Az a bajor király azt mondta, hogy gyerekek, az nem lehet, hogy a szegény ebben nem tud elmenni étterembe, mert nem tudja kifizetni, akkor legyen olyan, hogy hozzák a kis elemózsiát a kosárba, és csak a sört kell megvenni a sörkertben. Mert összes mást azt tudod szabad hozni a hazulról. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a drága étterem mellett ott a sörkert, hogy mindenkinek. De ugyanúgy, mint a bajor gyönyörű tavaknál, a tóhoz oda kell tudni férni a népnek. És ez egy ilyen különleges világ, hogy politikailag is mindig minden más. Itt például a CDU, hogy mondjuk így a magyar hallgatóinak, hogy a most aktuálisan a Friedrich Merz pártja, vagy az Angela Merkel pártja, az itt nincs Bajorországban, itt van egy CSU, egy másik, tehát ez, akik csak úgy koalícióban vannak, ilyen testvérpárt, tehát itt minden más, és ennek megfelelően az FC Bayern képviseli ezt, hogy mi minden másképpen csinálunk, tehát itt minden egy kicsit bajorok, azok nyíltan szeretik a hazájukat, ugye, az meg ez már nem egy modern fogalom. Magyarországon most ez nehéz így elmagyarázni, mert Magyarországon ez egy természetes dolog, hogy az ember szereti a hazáját. Ez mondjuk egy ilyen nyugati liberális társadalmak már nem annyira természetes. Ez elég konzervatívnak tűnik ez a fogalom, a lokálpatriotizmus. De ez Magyarországban másképp működik, hogy itt mindenki, mikor Oktoberfest 16 napja van, akkor ott kiveszi az ember a bőrgatyát a szekrényből, felveszi az ember a népviseletet, és az egész ország népviseletből van. Tehát, vagy itt a vasárnap, amikor elmennek a nagy családok a sörkertbe, akkor jó idő van, akkor népviseletbe. Tehát ez elképzelhetetlen lenne Berlinbe például, vagy Düsseldorfba, vagy akár Hamburgba. Úgyhogy, és ennek a megfelelője ez a mizami, hogy mindenki adaptálódik. Itt látod, amikor a FC Bajor népviseletbe veszi át a bajnoki címet, vagy Bajor népviseletbe megy el, pedig akárhon származnak is a tagok, a focisták, úgyhogy ez egy összekötő erő, ez egy kicsit hasonló, mint nekünk magyaroknak, hogy a magyarságot ugye nem beszél le az ember, mint egy téli kabátot tavasszal. A magyarság az egy életre szóló, hogy mondjam, egy elhivatottság, és egy elkötelezettség, egy hovatartozás, egy gyökér, és egy iránytű is.
1: László, akkor egy utolsó kérdés, akkor most a következő hónapokra neked az a legnagyobb vágyad, hogy a Puskás Arénában felhangozzon ez a bizonyos Road to Budapest dal, és ezt követően Kál, Olizé, Kane, Musiala, Gnabry és a többiek a nagyfülű trófeával, a BL serleggel ünnepeljenek?
0: Hát ez a terv, mondjuk inkább így.
1: De ez a vágyad is.
0: Úgyhogy én megírtam a dalt hozzá, összes többit a stációnak kell összehozni, úgyhogy...
1: Na, mi pedig hallgatjuk ezt a dalt, és nagyon-nagyon köszönöm a zeneszerző, szövegíró, producer, előadó Leslie Mandokinak, hogy a rendelkezésünkre állt, és akkor még sok-sok szép dalt írjál nekünk, és hogy azokat játszhassuk itt a rádióban.
0: Köszönöm szépen, és aztán augusztusban, mint mindig, fogunk koncertezni Budapesten az ünnepek előtt. Augusztus 19-én várunk mindenkit szeretettel.
1: Ott leszünk, köszönöm szépen Leslie Mandokinak.
0: Köszönöm szépen.
1: Leslie Mandokival 2026. április 2-án beszélgettem, még a Bajnokok Ligája negyed döntők előtt. És figyelték, mit mondott a világhírű zenész a Real Madrid-Bayern München meccs várható eredményéről? 2-1-es Müncheni győzelmet. És mennyi lett az eredmény a Bernabeu-ban 5 nappal később, április 7-én? 2-1-es müncheni győzelem. Vagyis nem csak a zenéhez élt a legmagasabb szinten az egykori Genghis Khan motorja, hanem a focihoz is. Mégsem csendülhetett fel a Bayernnek írt Road to Budapest című dal a szülővárosában, mert a Bayern nem jutott el a Puskásba. A miértről is szó lesz a folytatásban.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A címvédőt legyőzve döntős a női kard csapat. Súlyos a vízhiány az ország több pontján. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal, magyar idő szerint 12 órától. A döntőt élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Nem jutottak negyeddöntőbe a VB-n a férfi párbajtőrözők. Egy sima, brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától a magyar férfi párbajtőr válogatott. Így legjobb esetben csak 9. lehet a hongkongi vívó VB-n. A magyar együttes abban az összeállításban szerepelt, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert, vagyis Nagy Dávid, Koch Máté, Siklósi Gergely és András Fitibor lépett pástra az együttesben. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajakkettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes, rutinos egységet is maga mögé utasított. Többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka, Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznanyi világbajnokságon. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indulnak az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében, amelynek küzdelmeit a torna felvezetéseként még az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország 3/4-ében súlyos a vízhiány. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna. Emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése ellenére is biztonságban van. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Magyarországon mintegy 2400 hektáron termesztenek őszi barackot, az éves termés jellemzően 10-20 ezer tonna, de kedvezőtlen évjáratokban ennél jóval alacsonyabb is lehet. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves Kecskemét tánc együttes ad közös gála műsort.
0: Közlekedés.
4: Dolgoznak az M0-es keleti szektorában az M5-ös felé, az alacskai pihenőnél lezárták a külső sávot, 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Többnyire mindenütt derült az ég. Az Alpokalján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 2026. május 30-án először rendeztek Budapesten foci bajnokok ligája döntőt. A címvédő PSG és a régóta BL győzelemről álmodó Arsenal részvételével. A mérkőzés napján Balogh Balázs volt a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, és a döntő előtt a stadionban szurkoló Somogyi Zsófival és a Hősök terén tartózkodó Krejsz Bálinttal beszélgetett.
6: A helyzet az, hogy a hangulat az hidegrázos, készülnek már ugye mindenki hangolódik a párizsi ultra szurkolók szinte már teljes egészében itt vannak, de az Arsenal oldalon is azért, ugye látok még üres helyeket, de valószínűleg is már itt tartózkodnak a Puskás arénában. A kapusok már kijöttek mindkét oldalon, és melegítenek, készülnek a 6 órakor kezdődő döntőre. Hát mindkét oldal nyilván megkapta a maga szurkolói és ellenszurkolói fogadtatását, ilyenkor ugye felhangzik, felrobban, ha lehetett mondani az egész Puskás aréna, úgyhogy én azt mondom, hogy lassan már amúgy teltház is lesz, de azért még látok bőven üres székeket, de rengeteg állnak sorokba a különböző italok elfogyasztása érdekében. Egyébként most éppen vonul le a pályáról két nagy legenda, persze nem vagyok annyira közel a pályához, de ha jól látom, akkor Thierry Henry és Alessandro Del Piero volt, akik ott a kezdő, a pályának a kezdő pontján a saját maguk felvezető műsorát végezték. Thierry Henrynak 20 évvel ezelőtti BL döntőről nem lehetnek jó emlékei, de biztos bízik a mostani sikerben. Egyelőre hatalmas hangolódás, a szurkolók a maguk ünnepi ceremóniáját közösségekbe formálódva töltik. Én olyan helyen ülök, ahol sokan vannak a magyarok, magyar mezekben is vannak, én is magyar mezben érkeztem. Úgyhogy hangolódás egyelőre, és hatalmas, tényleg libabőrt okozó hangolódás, ami jelenleg zajlik. Mondom, egyelőre még csak a kapusok, akik a pályán tartózkodnak. Jelenleg ez a helyzet itt, és természetesen a műsorvezetők is a saját zenéikkel próbálják a hangulatot fokozni.
7: Két kérdés, az egyik, hogy egyedül mentél vagy a gyerekekkel, illetve a másik, hogy mit tapasztaltál útközben, mit képeket láttunk arról, hogy micsoda tömegbe verődve jöttek a szurkolók?
6: Nagyon remélem, hogy egyszer, ha már a magán félámra utaltál, hogy egyszer a gyerekeim is átélhetnek, természetesen nem. Egyedül és egy ismerősömmel érkeztem, és mondhatom, hogy tényleg nagyon hálás vagyok. Én alapvetően egyébként, amikor elindultam, akkor már nyilván, ahogyan jöttem befele a metró állomáson, egyre nagyobb tömegekkel találkoztam. Érdekes egyébként, hogy inkább Arzenál szurkolókkal találkoztam, és nyilván engem, ahol én ülök, az A szektorba küldtek, vagy az A bejáratok felé, ez az Arzenál kaput jelenti, tehát itt most így ezt a két besorolást adták a bejáratoknak. Nyilván van egy Paris Saint-Germain oldal is, már a metrónál ugye ki volt küldve, hogy merre menjenek a szurkolók. Úgyhogy én ilyen tapasztalatokat láttam, illetve azt még elmondom, hogy amúgy mindenki ilyenkor magára ölti persze a futballátban ég Budapest, és magára ölti a kedvenc mezeit. Ugye én említettem, hogy nagyon sok magyar mezben lévő szurkolót is láttam, de láttam Real Madrid szurkolót, láttam Brazil Ronaldo mezben szurkoló embereket, láttam Róma szurkolót is, szóval mindenki ilyenkor tényleg a maga identitását is kifejezi, hogy a futball ünnepen mindannyian tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája döntő részben két csapatról szól, éppen majd egyről, de azért ez a futball ünnepe.
7: Végezetül még egy kérdés, egy régi rádiós kérdés, ki nyer ma?
6: Igen, ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és képzelt, hogy én nagyon sokszor megváltoztatom a véleményemet, de én azt gondolom, bár nagyon sok minden szól az Arzenál mellett, így azért a többség a Paris Saint-Germain, a papír forma, vagy a mutatott forma, ugye a Paris Saint-Germain győzelmét mutatja. Egyébként, ha már itt a Puskás Arénáról beszélünk, én van pár érdekes szál, ugye 2023-ban rendeztek itt Európa Liga döntőt, akkor ugye a Sevilla legyőzte büntetőkkel a Róma csapatát, és akkor Luis Mendilibar, spanyol edző vezette Sevilla csapatát, Luis Mendilibar utánpótlás korban edzője volt Mikel Artétának, és ugye Puskás Arénában nyert Mendilibar edzőként, hát ha ez a szál is ott mozog a spanyol Mikel Artéta fejében is. Vannak érdekes szálak, érdekes sztorik, mindenképp történelmi lesz. Én szerintem a Paris Saint-Germain fog nyerni, és a Real Madrid után a második klub lesz, amely címet tud védeni, de ha az Arzenál nyer, akkor is történelmi tettet hajtanak végre első BL címükkel, úgyhogy én nekem igazából egy jó meccs, ami a vágyam.
8: Balázs is, köszöntöm a hallgatókat is, a Hősök terén elképesztő hangulat. Elnézést kérek, hogy esetleg hangzavar van, de itt a felállít a szurkolói zónában kicsit sok a hangfal körülöttem, de már ide is kirakták a megtelt táblát, ami nagyjából 20-25 ezer embert jelent. Ennyien fértek be, és most az van, hogy ha kimennek szurkolók a Hősök teréről, a szurkolói zónából, akkor jöhetnek be újak. De egyébként akik lemaradtak, vagy most érkeznének, azoknak sincs mitől aggódniuk, hiszen az Andrássy utat végig felállították kivetítőkkel, ahol lehet nézni az élő közvetítést. Úgyhogy aki esetleg nem jut be a Hősök terére, az se csüggedjen, nyugodtan jöjjön ki ide, mert át lehet élni a hangulatot. Mi itt vagyunk bent, és a szponzorok még a saját aktivitásaikkal készülnek, de hamarosan azért szépen lassan a mérkőzésé lesz a főszerep. Itt már a helyi műsorközlő elkezdte spanolni a szurkolókat, kérdezte, hogy ki az, aki az Arzenát, és ki az, aki a Paris Saint-Germain támogatja. Tegnap sokkal több Arzenál szurkoló volt, most egy kicsit kiegyenlítődtek az arányok, de azért még az Arzenál drukkerei mindig túlsúlyban vannak, de ahogy tegnap is mondtam, akik esetleg hallgatták a bejelentkezést, nem csak a két csapat rajongótábora van itt, lehet látni argentin mezeseket, brazil mezeseket, Barcelona mezeseket, olyan csapatok is itt vannak, legalább a szurkolóik révén, akik egyébként nem jutottak el a Budapesti Bajnokok Ligája döntőbe, ami nyilván minden csapatnak az álma volt. A tegnap még a BL trófea is itt volt, egy órás sor volt azoknak, akik fotózkodni szerettek volna. Jelentem, a BL trófea már a Puskás Arénában van, úgyhogy nem kell attól félni, hogy esetleg nem találnák meg a díjátadó ceremónia előtt, nem vitte el senki. Viszont aki még esetleg most érkezik, annak a Városligeti tavon itt van a BL trófea felállított 10 méteres mása, ami úszik a Városligeti tavon, ez egészen elképesztő látvány, és a Bajnokok Ligája döntő történetében is egyedülálló dolog. Ilyet még egyik ország sem csinált korábban, úgyhogy Budapest ebben is mutat a többi városnak.
7: Somogyi Zsófi említette, hogy nagyon sok csapat mezét látja ott a szurkolók között, ő magyar válogatott mezben van, te hogy érkeztél?
8: Igen. Én tegnap bevásároltam a Bajnokok Ligája döntős pólót, ami rajta van a két csapatnak a logója, az Arzenál és a Paris Saint-Germain, rajta van a gyönyörű BL trófa, rajta van a Budapest húszitalt felirat, és a Puskás Aréna is, úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes emléke annak, hogy hazánk és a fővárosunk ilyen jeles mérkőzést rendez. Úgyhogy én ezt megvettem tegnap, és ma már úgy gondoltam, hogy a döntőben ehhez illő módon szurkolok, de egyébként is sétáltam, vellettem egy magyar mezes, úriember, úgyhogy itt is vannak magyar mezes szurkolók, és Szadi mezest is láttam már nem sokkal korábban, de Újpest szurkolóval is találkoztunk, úgyhogy a magyar bajnokság is képviselteti magát legalább ebben a formában.
7: Na azért ilyen könnyen nem szabadulsz. Szerinted ki fog nyerni, kinek szurkolsz?
8: Én abban bízom, hogy egy jó mérkőzés lesz, és megszakad a 2018 óta tartó sorozat, ugyanis legutóbb 8 éve volt arra példa, hogy mind a két csapat gólt szerezzen a döntőben. Bízom benne, hogy ez most megváltozik, mert az nyilván jó lenne a Puskás Arénának. Igazából olyan szempontból az Arzenál sikeres, különlegesebb lenne, hogy ugye az elmúlt 70 napban feldolgoztuk a BL döntők történetét itt a Nemzeti Sportrádióban, és mindig, amikor egy csapat először nyert trófát, arról külön is megemlékeztünk, az Arzenálnak ugye ez az első serlege lehetne, tehát az úgy kerülne be a történelemkönyvekbe, hogy az Arzenál Budapesten ért fel a labdarúgás csúcsára.
5: Ez volt a meccs előtt, most pedig jöjjön a mérkőzés összefoglalója Katona Lászlótól.
9: Címvédés, bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás Arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a 6. percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és maga biztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást. Huge moment in the final. Dembélé sent rather away. And the champions are on terms. He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that. A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Zibert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölé vágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntető párbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét.
10: We are so proud tonight, so happy.
11: Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este. Boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal. Gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület. Először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyúak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
9: A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
12: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
9: A georgiai hős Hvicsa Kvaratskhelia következik.
13: Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző. Mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
14: Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
15: Take a lot of perspective from how far we've come as a group, you know.
13: Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk, mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
14: Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Festival és a Papp László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internazionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
16: Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és a pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és egy tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mosdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta. Nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz, és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy a játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinyát lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutkit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
17: Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
16: Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Barcolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem tetszik be a kezdőcsapatban olyan 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
17: Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
16: Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelászlón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
5: Az első budapesti Bajnokok Ligája döntőt tehát a PSG nyerte, de rajta kívül nem csak magyar sportrajongók, de a teljes magyar nép nyert ezzel az eseménnyel. A meccs több éves előkészületeiről, magáról, a nagy döntőről és az azt követő feladatokról, a szervezés két kulcsemberével, fél hónappal a hármas sípszó és a reflektorok kikapcsolása után beszélgettem, mert reménykedtem, hogy addigra már kipihenték magukat. Mindjárt ezt hallják itt a visszajátszásban.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
18: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
19: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
20: És szerintem zseniális ez a szöveg.
21: Ez überelhetetlen.
18: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
21: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
19: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
18: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
19: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 2026. május 30-án először rendeztek Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőt. A mérkőzés után bő fél hónappal a szervezés két kulcsemberével, Dinnyi és Mártonnal, a döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével beszélgettem.
22: 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodszorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni a következő egy órában. Köszöntöm itt a stúdióban Dinnyi és Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét, és
23: üdvözlök mindenkit.
22: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
23: Én is üdvözlök mindenkit.
22: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget a bizonyos Bajnokok Ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
1: igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
22: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtök szó természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
2: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez egy fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai. Tehát 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérő esemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
22: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térjünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest, igen, 2026.
1: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euro 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem azért nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
22: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondani, hogy hallgattad, Marci?
2: Igen. Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
22: Mert én igen egyébként, tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
2: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitotta meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és itt kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
22: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH-döntő.
2: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán.
22: Az jött korán.
2: Tehát, a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogyha ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs ez a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy Európai Szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrolt.
22: Tehát, hogy
2: ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
22: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendég csapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
2: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, na hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam. Nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövett, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
22: Hatos.
2: Nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
22: A világ legszebb helyéről, a Városligetről végül is.
2: Tehát... Így van, onnan érkezve, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
22: Egyébként az UEFA kérése volt, ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugyebár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
1: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
22: Vagy a francia, ez az egész. Udemeleg volt. Udemeleg volt a derbi.
1: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
2: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
22: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
2: ugye ez nem a stadion, ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a pusket, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy 1 órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
22: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
1: Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi madridi döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa-György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
22: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem.

0: fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre. És ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk az hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó Odell Beckham Jr.-t kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckham még tartanak műsort az egyik skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofibb stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccs napot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés,
1: a legendák
0: tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg, úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken, nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenbe. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
1: A legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
0: Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországban, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az csak úgynevezett...
2: Csak óvatosan legyek kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
0: Tehát minden stadionban van egy

0: egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mind hozzáállásban, mind kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
1: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mélykaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
0: Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
2: Biztonsági okokból?
0: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek, mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne,
1: és nem csak
0: Budapesten
1: ez volt,
0: megvalósítható.
1: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
0: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
2: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőbe látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
1: Néha jobb, mint a meccs.
2: Ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc, döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről percre megdöbbennek, hogy ezért a 90 perce jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikáció oldalról, mind a te oldaladról.
0: Így van.
2: Milyen bővítések voltak itt?
0: Az MLS oldalán...
2: Mekkorára is kellett feldúzzasztani a létszámot?
0: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk.
2: Lebontjuk.
0: A Marci említette már, hogy hány akreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
1: Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
0: A biztonsági szolgáltató.
2: Ez Magyarországról 19 ezer?
0: Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel.
2: Tehát tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül,
0: kicsit
2: kevesebb.
0: Kicsit kevesebb.
2: De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkor...
1: Hát annyi, mint, a szur, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, és igazából többen.
2: Kik ezek a 19 ezerek?
0: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezeres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
1: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
0: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban. Vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték. Tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott. Mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk. Tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
1: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 50-en
0: így van, így van, így van.
1: Tehát ezt így kell elképzelni.
2: Egy pozícióra.
0: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
2: Na, innen folytatjuk a beszélgetést a Bajnokok Ligája a döntőről, Dinnyés és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével is, Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorról, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyés Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokorrádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyikből 16 ezer dolgozó volt a BL döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a Budapesti BL döntőn?
1: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is vesszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
2: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
0: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd átcsámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos programtervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
1: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együk, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba.
2: Ismerek Chelsea szurkolót, aki 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsánat meg, hogy közbeszólt.
1: Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint, viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat, tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállj le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet ez lehet nekik eljutani. Ez a
2: tapasztalatból mondom.
1: Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez.
2: Az átlagnapokhoz hasonlítom. Biztos. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percet.
1: Ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
2: Nem és, csak japán szurkolók
1: és sőt, talán nem ez az általános.
2: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetünk együtt az Arsenal szurkolókkal, ez valid, tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók? Kemény makusz tartó szurkolók.
0: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az útastadionig az egy nagyon zöggenőmentes útvonal legyen minden szempontból.
2: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
0: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
1: De már a terminálnál kezdjük.
0: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
1: A két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
2: A PSG terminál, meg Arsenal terminál.
1: Így, pontosan így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
0: Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt, de amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
2: vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
0: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
1: és ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a 3 emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arsenalnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
2: És azért érdekes őszintén, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótából érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkolótábort, amely repülővel
1: érkezik. Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának nagyszabású felújítása. Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Mm-hmm. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk be benne, ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
0: így van,
1: érkeznek.
0: Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkolói magatartás tekintetben döntőbőtes esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek.
4: Na, az.
0: Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnyei és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten a mérkőzést megelőző egy-két napban, illetve a mérkőzés napján. Minden zöggenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt mindennel összefügg és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
2: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
1: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figo-ék.
2: Ki az a Luis Figo? Kezdik el a Torgeler rajongók, igen.
1: Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést, szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Liga döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket. És még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Mert nem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, vagy legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember gondol erre-arra, és ott talán az az egy, az még jobb lett volna, hogyha ha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzán megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
2: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is. Tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dinnyés Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
0: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzésre se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy
1: nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefont. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a világ...
2: Nekünk is felveszik, de figyelmetünk nem veszi fel.
1: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók
2: nem
1: voltak.
2: Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyelosztást nem rajtatok múlt, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyelosztás miatt.
1: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először is utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? A érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
2: nem
1: dolog.
2: Nem itt volt a gond szerintem.
1: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 000-et, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg embert került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több százal.
0: Általában 80-20 százalékos arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
2: Hát csak átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühöng egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
1: De mindannyian tudnának kapni bárhogy
2: is egyet. Nyilván sehol nem tudnának kapni.
1: Mert így van, hát igen, természetes.
2: Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
1: Néhány százalék a jegyeknek.
0: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
2: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén, gondolom azért voltak fájópontjaid, akik lehet, el kell utasítani, milyen helyekről kaptál akreditációs kérelmeket? Gondolom, ez hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
1: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba, és itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
2: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam
1: a sajtószobában, tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát ott sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL-döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL-döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
0: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk, és egyébként ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
1: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát, bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárott, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból meg azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
0: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Arena történetében.
2: Igen, volt egyszer egy labdarúgó bajnokok ligája döntő Magyarországon. Talán majd lesz máskor is, de a visszajátszás nem a delfói Jósdában készül, hanem a 21. századi Budapesten, és már a búcsúzik is. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
4: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A címvédőt legyőzve döntős a női karcsapat, és nem jutott negyed döntőbe a férfi párbajtőr válogatott a világbajnokságon. Meglepetés a női kajakpárosoknál, a VB pót válogatón, és a lett Riga lehet az Eto ellenfele a labdarúgó konferencia ligában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női karcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon, és a kínaiakkal csatázik hamarosan az aranyéremért. Nem sokára élőben közvetítjük majd a döntőt. Előtte azonban labdarúgás. A lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedon Vardar Skopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön, azaz holnap tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Ater Bissennel szemben. A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik, a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is élőben követhetik majd, ahogy a közmédia csatornáin figyelhetik a Debrecen, a Paks és a Ferencváros nemzetközi meccseit is holnap. Magasra tette a lécet Németh András már a labdarúgó OTP Bankliga új idényének első fordulójában. A Puskás Akadémia csatára a Debrecen elleni 2-0-ás győzelem alkalmával pályafutása első NB1-es dupláját szerezte. A 23 éves támadó szerint a remek rajtban nagy szerepe volt annak a bizalomnak, amelyet az új szakmai stábtól és csapattársaitól kapott. Németh András az M4 Sportnak adott interjút, ebből következik most egy részlet.
3: Magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor. Tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek mérkőzésen a mi oldalunkon. Beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat. Nem csak babul levente az egész stáb, szóval mindenkitől, meg a csapattársaimtól is kapom a bizalmat.
2: Németh András és a Puskás Akadémia legközelebb a Kisvárda ellen bizonyíthat az OTP Bankliga második fordulójában. A találkozót pénteken 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ- és Európa-bajnok szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Zidane edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amellyel 3 alkalommal nyert bajnokok ligáját. 2021 óta nem vállalt edzői munkát. Az 54 éves tréner attól a Didier Deschamps-tól veszi át a válogatott irányítását, aki 2012 óta volt szövetségi kapitány. Zidane a kinevezését követően úgy fogalmazott, hogy egy álma vált valóra.
4: Une continuité.
5: Beteljesült egy álmom. Számomra ezt jelenti a kinevezés. A Real Madridtól való távozásom óta eltelt években rengeteg ajánlatot kaptam kluboktól, de mindegyikre nemet mondtam a francia válogatottért. Kizárólag a nemzeti együttes kispadjára vágytam. Most pedig minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ez a nagyszerű csapat továbbra is sikeres legyen.
2: És az olasz válogatottnak is megvan a régi új szövetségi kapitánya, aki nem más, mint Roberto Mancini. A 61 éves szakember 3 év után tér vissza. Olaszország sorozatban a 3. labdarúgó VB-ről maradt le. Mancini 2018 és 2023 között már irányította Olaszországot, sőt 2021-ben Európa-bajnoki címig vezette a válogatottat.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Hazaérkezett Budapestre a női és a férfi vízilabda válogatott is Sydneyből. A világkupa szuperdöntőjén szereplő nemzeti csapatok szövetségi kapitányai a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren adtak interjút a közmédiának. Elsőként az ezüstérmes férfi csapatról hallhatnak összeállítást, amelyet Környei Bence készített.
6: A játékosok ezen a nyáron is az egész évet figyelembe véve megtették azt, amit tényleg tudtak, kihozták magukból a maximumot.
7: Varga Zsolt szavait az eredmények is alátámasztják, hiszen a magyar férfi vízilabda válogatott januárban a döntőig menetelt az Európa-bajnokságon, most júliusban pedig szintén bejutott a fináléba, a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőjében. Ráadásul utóbbi tornán 2 év után visszatért a csapatba Zalánki Gergő, akinek teljesítményével elégedett volt a szövetségi kapitány.
6: A Gergőnek meg kiváló játékkal tudott visszacsatlakozni a válogatottban, aminek különösképpen örültem.
7: A magyar válogatott tehát az elmúlt 3 világesemény egyaránt döntőbe jutott, viszont sem a szingapúri VB-n, sem a januári belgrádi EB-n, sem pedig most Sydneyben a világkupa döntőjében nem sikerült aranyéremmel zárnia. Varga Zsolt kiemelte, nincs két ugyanolyan döntő, de erre kiemelt figyelmet fordítanak a felkészülés során a jövő évi budapesti VB-hez közeledve.
6: Mert mindegyik döntőnek megvolt a maga története, tehát a Szingapúrnak is, Belgrádnak is, ennek is. Mindenhol lehet azt mondani, hogy volt, amiben ez hiányzott, volt, amiben esetlegesen ez hiányzott, és most is volt egy történet ennek a döntőnek, ahol másképpen éltem meg, más dolgok esetlegesen hiányoztak. Az nyilvánvaló, hogy arra nagyon fel kell készülnünk, és ez tény és való, hogy ez egy kiemelten fontos felkészülést igényel a jövő év, ugye a hazai világbajnokság, hazai körülmények, hazai publikum, ami egy fantasztikus nagy motiváció, de ugyanakkor ennek megvan egy maga sajátos felkészülési igénye is.
7: A 2027-es budapesti vízes világbajnokságig kevesebb, mint 1 év van hátra. Jövő június 26-a és július 18-a között ad otthont Magyarország a vízes sportok legnagyobb nemzetközi sereg szemléjének.
2: A női vízilabda válogatott számára nem sikerült olyan jól a világkupa szuperdöntője, mint a férfiaknak, a női nemzeti csapat végül 7. lett. Cseh Sándor szövetségi kapitány viszont kiemelte, hogy a helyezés nem tükrözi az átalakulóban lévő magyar csapat valós erejét, és hozzátette, ősztől még több munkát tesznek bele a felkészülésbe.
8: Az, hogy ezek a játékosok közül sokan, akik most kerültek be áprilisba a csapatba, már ezen a nyáron végig egy USA-val, egy Ausztrállal, egy Hollandal, egy Spanyolval egy szinten tudtak játszani, ez nekem személy szerint nagyon nagy öröm. Szeptembertől iszonyatosan sokat szeretnék hétközben is foglalkozni ezekkel a játékosokkal, a klubokkal egyeztetni, és folyamatosan képezni ezeket a játékosokat, nyilván azokat is, akik már régebb óta itt vannak.
2: A budapesti vízes világbajnokságot jövő év június 26-a és július 18-a között rendezik majd.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Az 1 éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női karcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A battai sugár Szűcs Luca, Spiszanna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok, akik 2022-ben és 2023-ban is győztek, 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal hamarosan, amelyet itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítünk. Ugyanakkor nem jutottak negyeddöntőbe a férfi párbajtőrözők. A VB-n egy sima brazilok elleni győzelem után a 16 között ráadástussal kapott ki Dél-Koreától a magyar csapat, így végül a 10. helyen zárt. A magyar együttes egyébként abban az összeállításban szerepelt, amelyben 2024-ben olimpiai aranyérmet nyert, vagyis Nagy Dávid, Kohmát és Siklósi Gergely András Svit Tibor lépett pástra az együttesben. Tegnap sokáig remekül vívott, de végül lecsúszott a dobogóról. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász, Borsodi Emma összeállítású női párbajtőr csapat a vívó VB, miután a bronzmeccsen 45-40-re kikapott Dél-Koreától, és 4. lett. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Tóth Gergely, Mihályi Andor összeállítású férfi törcsapat pedig a 7. lett Hongkongban. Óriási meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca

0: nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk, és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a Biusnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el, úgyhogy nagyon örültünk.
1: Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most megmondom, hogy nem, viszont nagyon jól éreztük belőle is a pályát, jól fel volt építve, Flóra is nagyon nyomta mögöttem, úgyhogy azért nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
0: Az elején én mondtam Biusnak még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy nagyon jó.
1: Kifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy...
0: Mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
1: Igen.
2: A mezőnyben olimpiai érmesek, világ és Európa bajnokok sorakoztak, így az eredményen Tóth Dávid szövetségi kapitány is meglepődött.
3: Szerintem előzetesen mindenki a Gazsó, Alida Dóra és Lucanna, valamint a Csikó Zsóka, Újfalvi Laura párosokat várta győztesként itt a pótválogatón, győztes befutónak, és azt gondoltam, hogy tényleg köztük lesz egy hatalmas nagy meccs. Volt is, csak megelőzte őket még egy egység. Ez valóban egy nagy meglepetés. Keveset tudunk még erről az új párosról. Most borsot tudtak törni a felnőttek az idősebb versenyző korra alá, hogy hogy tudják építeni ezt a viszonylag új páros, tehát ők csak most ültek össze lényegében. Hogy tudják ezt építeni még a következő hetekben, ez még egy nagy kérdés. Ehhez képest, amit most láthattunk, biztos, hogy még előrébb kell lépni, tehát hogyha megnézzük az ideális körülményeket, az időeredményt, akkor ahhoz, hogy világbajnokságon egy értekelhető jó eredményt szerezzünk, ahhoz mindenképpen ezen még csiszolni kell, de azt gondolom, hogy van rá idő most.
2: A kajakkenu világbajnokságot augusztus 26-a és 30-a között rendezik a lengyelországi Poznanban. A 24-szeres Grand Slam tornagyőztes szerb Novák Djokovic és a női teniszezők világelsője, a fehér orosz Arina Sabalenka együtt indul majd az amerikai nyílt teniszbajnokságon, a US Open-en a vegyes párosok versenyében, amelynek küzdelmeit a torna felvezetéseként még az egyes versenyek előtt mindössze 3 nap alatt bonyolítják le. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmünket, műsorainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon is, de maradjanak velünk, hiszen hamarosan élőben közvetítjük Hongkongból a Magyarország Kína női kard világbajnoki döntőt. Viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: A címvédőt legyőzve döntős a női kard csapat. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvény. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
6: Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kardcsapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugar, Szűcs, Luca, Spíz, Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákat bravúrosan 45-44-re múlta felül az elődöntőben. A magyarok 3 év után vívhatnak ismét az aranyéremért, mégpedig a kínaiakkal. A döntőt rövidesen élőben követhetik itt a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Az is eldőlt a Vivo BB-n, hogy a 8-döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőrcsapat a 10. helyen végzett. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes rutinos egységet is maga mögé utasított,

0: többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat az augusztus végén a poznanyi világbajnokságon.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból, aggály nem merült fel, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszervezett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadó készültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Megnyílt a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem Budapesten. Idén összesen 7 kar közreműködésével és a Kárpát-medencei szakkollégiumi konferenciával együttműködve valósul meg a vasárnapig tartó rendezvény.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es kilométernél. 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Többnyire mindenütt derült az ég. Országszerte napos, száraz idő valószínű. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Let's

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Asszó, az helytálló, de némi műsorváltozás, hiszen vívó világbajnokság zajlik, és a címvédő franciákat legyőzve ismét világbajnoki aranyéremért vív a magyar női karcsapat, amely 2022-ben és 2023-ban is aranyérmet nyert. Most újra ott van 3 év után a világbajnoki döntőben ismét, a helyszín Hongkong, a döntőben pedig a magyarok ellenfele Kína lesz. Somogyi Zsófiát hallják, illetve közvetítőtársamat, Keszi Dórát. Szia, Dóri!
2: Köszöntök én is mindenkit!
1: Magyarország, Kína tehát, világbajnoki döntő a női kardozóknál. Batai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotja a magyar csapatot, az elődöntőben pedig a franciákat, a tavalyi győzteseket 45-44-re győzték le, még a túloldalt Pan Chimiao, Rao, Suegyi, Zhang, Cinyi, Wei, Jiai alkotja a kínai csapatot. Ők az Egyesült Államok válogatottját 45-36-ra múlták felül a négy között. Így jutott el a két csapat az előző körből megnyerve ide a döntőbe, az útról majd nyilván beszélünk még, meg a mai nap eseményeiről is. A lényeg tehát, hogy hamarosan kezdődik majd ez a döntő a Főpáston Hongkongban. Most megtörtént a bemutatás, a világranglista 4. helyén álló magyar csapat, a világranglista 7. helyén álló kínai csapattal szemben a világbajnoki aranyéremért. Dóri, te hogy látod az esélyeket, egyáltalán a mai formát tekintve a női kardozókat, milyen esélyekkel szállnak szembe az aranyért?
2: Kína a kemény ellenfél, bár ugye a papírforma az mellettünk szól, ugye a mieink a világról is a negyedikek, míg a kínaiak a hetedikek éppen, de ugye nagyon fiatal vívókból áll mindkét csapat, és a kínaiak is azért számos érmet hoztak, akár a világkupákról, akár mondjuk a tavalyi világbajnokságról, úgyhogy egyébként nagyon kemény meccsre számítok, de én azt mondom, hogy a mieinké lesz az arany.
1: Batai Sugár és Pan Chimiao kezdi meg az első asszót. Középen összevágtak, a kezek a magasba, kínaiaknak adják meg az első találatot. Batai Sugár ugye 3 nappal ezelőtt világbajnoki bronzérmet szerzett, ez a legnagyobb eredménye egyéniben. Ugye kétszeres világbajnok, ő is ott volt 2022-ben és 2023-ban is a magyar csapattal, Kairóban és Milánóban, mikor aranyérmet nyert a magyar csapat, a franciákat győzte le ott a döntőben mindkétszer. Időközben 2-0 már, Pan kezdi jól ezt a döntőt. Batai Sugárnak tehát azért nagyon-nagyon jó formája van, nagyon jó szezonja, 3 egyéni világkupa érmet is nyert, és 7 van összesen, hogy egyénit nézzük, de van EB bronzérme is, és azért most már alakul azért az állás. Pan Chimiao kapcsán pedig azért érdemes elmondani a kínai versenyzőknek, hogy azért olyan szempontból nem tudom, mennyire mondhatjuk, Dóri, hogy meglepetés, hogy itt vannak, mert olyan igazán nagy eredményeket nem mutattak föl, világ szinten nézzük.
2: Hát mondjuk Pan Chimiao ugye a tavalyi grúziai világbajnokságon lett egyéniben bronzérmes, és egyébként egy 17 éves vívóról van szó, fiatal kora ellenére azért nagyon jól teljesít, de igen, mondjuk a mieinkhez képest olyan nagyon nagy eredményeik eddig nem voltak, és Kínában is a vívás azért még most fejlődik, vagy most kezd fejlődni, ugye Ázsia azért egyre erősebb az évek során, de azért olyan nagy eredményeik eddig nem voltak.
1: És időközben már azért Batai Sugár is meg tudta vágni ellenfelé, de így is 4-1-re vezet Pan Chimiao. Igen, említetted a világbajnoki bronzérmét, a VB-n egyébként a 19. helyen zárt, egy nagyon fiatal 17 éves lányról van szó, Batai Sugár 6 évvel idősebb, de hát milyen fiatal, ő is 23 évével, és egy balkezés, meg egy jobbkezés csatája Batai Sugár a pást végén, aztán végül leüldözés, beadja a következő találatot, úgyhogy 4-2 zárkózunk. Batai Sugár hihetetlenül jól vívott egyébként a mai nap folyamán, akár csak az elődöntőre gondolunk, a legnagyobb vagy a legnehezebb ellenfélre, a franciákra, ott is azért egyrészt ugye ő fejezte be azt a döntőt egy nagyon szoros küzdelemben, másfelől meg azért volt, amikor vissza kellett hozni a csapatot, és azt is ő tette meg, viszont most megvan az 5. találatot, és beadja Pan. 5-2 tehát, így 3 tusos előnnyel fordulunk, és Kína vezet így az első asszó után.
2: És a következő asszóban pedig a mieinknél majd Spíz Anna lép pástra, Rao Suegyi ellen. ugye tudni kell Annáról, hogy mindig viszi magával a unikornisát a világversenyekre, és mielőtt fellép a pástra, mindig meg is puszíja. Most ugye nyilván a rádióban ezt nem láthatják a kedves hallgatók, de ez szintén megtörtént, ugye szerencsehozó unikornisról van szó, úgyhogy reméljük, hogy Annának ismét ez szerencsét fog hozni. Nagyon fiatal versenyzőről van szó, de Anna egyébként ebben a szezonban már Grand Prix-ről hozott egyéni ezüstérmet, Kósa Miklós tanítványáról van szó a Vasasban, aki ugye Szilágyi Áronnak is a mestere, úgyhogy nagyon jó kezekben van fiatal vívónk, azt gondolom. Az Európa-bajnokságon azt mondta Anna, hogy ott nagyon izgult, itt a világbajnokságon azonban már elég érett vívást láthatunk tőle. Azonban az első túsa a kínaié most. Szintén a második találat is a kínai, 7-2 egyelőre az állás, azért reméljük, hogy a mieink nem hagyják majd nagyon elmenni a kínaiakat, mert a zárkózás is azért nagyon sok energiát tud kivenni a vívókból, úgyhogy nem lenne jó, hogyha nagyon elmennének az elején, illetve ezáltal nagyobb önbizalmat is szereznének a kínai vívók. Anna most egyébként beadott egy túst, 7-3-ra zárkózik. Megvágta a mellkasát a kínainak. És hát hallatszik a háttérből, Kósa Miklós mondja, hogy direktebb döntéseket kell hozni, igen, tehát magabiztosabban kell elindítani ezeket a támadásokat. Ugye mindig ezt is szokták mondani, hogy legyen gondolat, mielőtt elindítja az adott támadást. De hát ismét a kínainak sikerült beadni a túst 8-3 ezzel. És hát hallatszódik az is a háttérből, szintén mondják igen a többiek, hogy legyen ötlet. Sajnos a kínaiak ezt nagyon jól kezdik, ezt a mérkőzést, 9-3-ra elmennek. A harmadik asszóban majd Szűcs Luca lép pástra, reméljük ő is tud majd zárkozni. Tíz-hárommal fejezik be a kínaiak, hát Annának ez most nem volt annyira jó ez az első asszony, reméljük, hogy a továbbiak során azért majd jobban megy neki a vívás.
1: Jön Zsáng és Szűcs Luca asszója, ez lesz majd akkor a következő körben, hát 7-húsos hátrányban van Magyarország, ez innen azért hát nem lesz egy egyszerű feladat, nem kellene tényleg, ahogyan te is mondtad, azért itt a nagyobb előnyről, amikor rohanni kell az eredmény után, az nem lenne túl kellemes. Ugye a magyar csapat a tavalyi világbajnokságon bronzérmes lett, Kína pedig a 8. helyen zárt tavaly, úgyhogy azért az egy igen látványos különbség, ha a tavalyi világbajnokságot nézzük. Szűcs Luca, aki világbajnokságon a 17. és nagyon fiatal, 23 éves, és van neki is egyénit nézve világbajnoki bronzat, hát ő is ott volt a világbajnoki csapat tagjaként, mind 22-ben, mind 23-ban, de Zsáng is nagyon jól kapja el a fonalat, és most is ő az, aki dominál, már beadott egyet, és most bead még egyet, de nem, mert kivédi Luca, és aztán egy lámpás visszatámadással most már ő is talál, úgyhogy 11-4-re módosul így az állás, így ebben az asszóban 1-1 kell az önbizalom növelő túsz, pláne egy ilyen védés visszavágás után aztán lehet abban reménykedni, hogy van válasz a nagyon gyors és támadó szellemű kínaiakra, és így is van, meg van az 5. is.
2: Megy nagyon az gyorsak a kínaiak, az látszik, igen. Igen. Pedig védekeznünk kellett.
1: Abszolút, és nem csak, hogy gyorsak, hanem ezek a hatalmas kitörésekkel ott teremnek a vívók előtt.
2: Nem is magasak a kínai vívók, ugye Luca egyébként viszonylag hosszú kezekkel, rábakkal rendelkezik, de azért így is el tudják érni.
1: És közben nagyon jól hárította Luca próbálkozását Zhang, és már 12-5. Hihetetlen milyen domináns és agresszív, és egyébként önbizalommal teli vívásnak tűnik ez a kínai vívás itt most a döntőben. Azért, hogyha megnézzük a két válogatott útját, közben megelőzi Luca, és megvan a következő. 3-2-re megy ő ebben az asszóban, de ez az eredménye még csak 6-os hátrányban mutatkozik meg, 12-6. Szóval kicsit, ha visszanézünk a mai napra, megnézzük a magyarok útját, akkor Azerbajdzsán a legyőzése a 16 között, majd a 8 között Japán legyőzés, és 4 között a franciák legyőzése, ami a legszorosabban alakult, 45-44 volt. Kína pedig legyőzte Tájföldöt, Bulgáriát, Koreát és a négy között Egyesült Államok csapatát. Így jutottak el tehát a két csapat a világbajnoki döntőben. Döntőbe 12-7, Luca nagyon-nagyon jól hozza vissza a csapatot. Ez viszont most valószínűleg nem, én kérek elnézést, Luca nagyon gyorsan megelőzi a kínai ellenfelét, és most már 8. magyar találat is megvan, 12-8, úgyhogy visszajövünk arról a hétusos hátrányból, most már 4-5-2 megy Luca Zhanggal szemben. Szűcs Luca is egyébként hol nehezebben ment a mai napsulán a vívásra, hol aztán hozta, ami tőle várunk, és most aztán erőn felül, vagy hát mondhatni minden esetre a csapat eddigi teljesítményét nézve, abszolút annál belül teljesít, és ővé a következő is, magasban is a keze, fantasztikusan vív Luca, és visszahozza a magyar csapatot ebbe a döntőbe, bravo, 6-2 megy.
2: Megvágta a fejét a kínainak, igen.
1: Nagyon kell lesz, hogy elkapja a fonalat Luca, és tényleg visszahozza a reményeket. 12-9 tehát az állás, most viszont nem talál, rövidet vág, és jön Zhang, és bevágja a saját támadását, befejezi, 13-9 tehát. Kár érte, de nem találta el, Luca pedig ott termett, de kitért Zhang a pengéje elől, és onnantól meg aztán mehetett, és hiába a védekezési kísérlet Lucától, ez Zhangé, nem baj, kell menni tovább, 6-3, még így is Luca 3-tucsos előnyben van Zhanggal szemben, most ugyanaz megtörténik, mint az előbb, rövidet vág, aztán viszont nagyon jól megelőzi Luca, és közbe kontárkodik Zhangnak a visszatámadásába, és egy lámpát gyújt, nagyon szépen csinálja, nagyon ravasz, nagyon rafinált ez a vívás, gyullad is az egy lámpa, és Lucája a találat. Nem sikerült tehát az első két, a Szójól, Batta és Ugar és Piszanna oldaláról, de amit Luca itt művel, az erőt kell, hogy nekik is adjon, és reményt, és össze kell szedni magunkat, és meg kell találni a kínai csapat ellen a megoldást. És most hiába próbálkozott a kínai, megint ott a pást végén próbálta volna Lucát valahogy megvágni, megint egy lámpát gyújt, és 8-3 megy, 2-0 visszahozza a magyar csapatot, 15-ig megyünk ugyebár, úgyhogy meglátjuk, hogy Lucának még mennyi lehetősége van itt Zhanggal szemben. Hát jó lenne fordítani, mert most ez az asszó, ez nagyon magyar szempontból nekünk áll, és ezt érdemes lenne kihasználni. Luca hihetetlenül elkapta a fonalat Zhanggal szemben. 13-11, tehát 10-3-as kínai vezetésről kapta meg Luca, illetve Zhang ezt a döntőt, az első asszójukat, és most már csak kettő van köztük. Pici toporgás után Luca ismét megelőzi ellenfelét, és beszúrja a adja a 12-et. Némi toporgás középen számít, hogy ki a határozottabb, kiindul el előbb, és Luca megelőzte, és beadja. Luca mindig magasba emeli ökölbe a kezét, és jelzi az örömét. Ezt kell, ezt jó látni. Egy tus van közte, tehát hihetetlen, hogy mit hoz vissza Luca, és beadja a 13-at is, kiegyenlít Zhanggal szemben, Szűcs Luca 10-3-as eddig ez az asszó itt a harmadik körben, 7-tusos előnyben, tehát Zhanggal szemben Luca, tehát ledolgozta ezt a hátrányt, ezt a 7-tusos nagyon csúnya hátrányt, és itt a lehetőség fordítani ezt a döntőt, középen össze ütköznek, és ismét Luca az, aki beadja, úgyhogy fordul a világbajnoki döntő, 14-13-as magyar vezetés. Szűcs Luca visszahozta a magyar csapatot. Nézzük, Zhang rövide vágása után Luca visszatalál, vagy visszatámad, és egy lámpát gyújt, úgyhogy 15-13 tehát az állás, megfordítja Szűcs Luca ezt a világbajnoki döntőt egymaga, 7-tusos hátrányból, 2-tusos előnyben következik a következő összecsapás Spisz Anna és Pan Csimiao között.
2: Igen, és akkor következik Spisz Anna, ott látszott a páston a lányok, azért még pár mondatot beszélgettek. Hát jó lenne nem eladni ezt az előnyt, Szűcs Luca tényleg fantasztikusan vívott és megfordította ezt a mérkőzést, mert azért az árkózás nyilván belőle is elég sokat kivesz, úgyhogy jó lenne tartani ezt az előnyt, illetve tényleg elvenni a kínaiaknak az önbizalmát. Akár egy tempóváltással, vagy akár tényleg egyéb technikai dolgokat előhozni amit eddig még nem láthattak tőlünk a kínaiak, és akkor spíszonnal Páston ismét. És Annáé az első tus, ez az, Anna így kell kezdeni, és így is kellene folytatni majd. Sajnos az első asszójában vívott egy 5-1-es mínuszt. Reméljük azért most már jobban fog figyelni. Most azonban úgy tűnik, hogy a kínai év volt a találat, igen, kért volna egyébként videózást is, de megadták neki, ugye 16-14-re azért zárkózik a kínai versenyző. Sőt, 16-15-re nagyon bődületesen gyorsak, és Pan Csimiao tényleg ahhoz képest 17 éves, nem véletlenül nyert egyéniben is bronzérmet a tavalyi világbajnokságon. Nagyon-nagyon gyorsak. Gyerünk, Anna, támadj, támadj, menj előre bátran. És övé is a tus, 17-15. És én is az edzői utasítás a háttérből, hogy te provokál, vagy provokálj. Igen, menni kell előre, bátran támadni, nem kell megijedni a kínai csapattól. Ezt a két tusost előnyt legalább tartani kellene. Most azonban ismét a kínai talál. 17-16-ra zárkóznak. Megvágta Annának a karját, a kínai éppen elérte. Gyerünk, Anna! Sajnos a kínaiak kiegyenlítenek 17-17-re. Arra leszek kíváncsi majd egyébként, hogy a mieinknél beáll egyáltalán Katona Renáta, mint negyedik csapattagunk, és ugye a Vasasban vív. Mert lehet, hogy majd Annát azért fogják pihentetni a mérkőzés végén, de nem lenne jó tényleg, hogyha eladnánk az előnyt ismét 18-17. És ismét a kínaiak jönnek előre, támad. De nem volt találat. De megadják Annának, mert először azt mondta a bíró, hogy nem volt úgy, de aztán megadják neki 19-17. Ő is a karját vágta meg a kínainak. És hát ismét zárkózik Kína, náluk volt a tus, 19-18. Legalább ezt az egy tusos előnyt tartsuk meg. Szép, szép volt Anna, 20-18 aladja át a következő versenyzőnek. Mindenképpen jó lenne megtartani az előnyünket.
1: Marad a két tusos előny tehát ebben az asszóban is, tehát ennek az asszónak a végén is, és jön Zhang és Battai Sugar a következő körben, és Spisana tehát megtartotta ezt az előnyt, úgyhogy igazából ez mindenképpen jó, ugye 5-5-5 vívtak, tehát igazából maradta, vagy a nulla a különbség, és cserélnek a kínaiak, ha jól látom, ugyanis nem Zhang jön, hanem Wei Jiayi, a negyedik emberük, úgyhogy Zhangot, akin ugye hát Szűcs Luca, igen, visszahozta a magyar csapatot, lecserélték, és Wei Jiayi az, aki most Battai Sugarral küzd, és hát bizony, jól száll be, ő adja az első találatot ebben az összecsapásban. Wei Jiayi 22 éves, jobbkezes, a világranglistán az 51. Egyébként, ami a két csapatot illeti, az idei teljesítményüket, miközben kiegyenlít Kína, 20-20. Szóval világkupa szezon nézve, hogy magyaroknak van két érme, egy ezüst és egy bronzérme. Kína viszont egy bronzérmet tudott szerezni a világkupa szezonban csapat szinten, de egyébként Ázsia bajnokságon a bronzérmet meg tudták szerezni, és Wei Jiayi is ott volt abban a csapatban, sőt, ő ott volt abban a csapatban is, ami 2024-ben Ázsia bajnoki aranyérmet nyert, de minden esetre ő szintén egy nagyon fiatal vívó, tehát 22 éves, és miközben megvideózták, vagy megnézték videón az előző ítéletet, végül is Battai Sugáré, tehát nem egyenlít ki Kína, hanem 21-19, és most is videózás történik. Úgyhogy van idő még azt is elmondani, hogy úgy Battai Sugár a világbajnokságon ugye egyéniben bronzérmet szerzett, és a német ellenfelétől kapott ki, de egyébként ebben a szezonban hihetetlen, hogy mit produkál, és említettem azt a három érmét, amiből arany, ezüst és bronzérem is van, és a csapatnak is abszolút az egyik, hanem a kulcs szerepet vállaló tagja, és megváltoztatja az ítéletet ismét a bíró, úgyhogy akkor viszont Kína megszerzi a 20-at is, 21-20 tehát az állás, és ilyen szempontból most azért vejvezet, de hát még azért bármi lehet. Sugár próbálta pást végén beadni egy találatot, és be is adja szépen. Megtalálta, hogy mikor kell megvágni, és megvágta, úgyhogy újabb magyar találat Battai Sugár részéről. Battai Sugár egyébként ő is szintén nagyon-nagyon fiatal vívó, 23 éves még csak, és már a világranglista élén van, jelenleg a világranglista második helyén egyébként. Viszont most ott középen próbálkozott volna a kínai is, de egy kis adonászás után végül, aki talál, az Sugár. Sokszor van azért ott középen egy-két összeakaszkodás, vagy összeérintkezés. Minden esetre Battai Sugár 3-2-re vezet 23-20. Hiába próbálkozott fej most ott gyorsan egy-egy lámpát gyújtani, gyorsan találni Sugárt. Sugár kitér, és ott a pást végén újra végig tudja vezetni a saját támadását, kidolgozza a saját akcióját. Abban a szerepben már önbizalommal teli ellentmondás nem tűrően ott a pást végén beadta a következőt. Úgyhogy szépen növeljük az előnyünket. 24-20, 4 tusos előnyben vagyunk, tehát most már a 2 tusból megdupláztuk azt az előnyt, ahogyan átadta Spész Anna, és most már 25-20, úgyhogy 5 tusos előnyben tehát a magyar csapat. Battai Sugár is szépen vívott, pluszt vívott, növelte az előnyét, jön tehát a nap eddigi legnagyobb szenzációját bemutató Szűcs Luca, az ellenfele pedig Rao Suei.
2: Igen, következik akkor tehát Szűcs Luca, hogy az előző körben 12-3-at vívott, fantasztikusan menetelt, és egyébként érdekes, hogy azt gondolom, hogy Luca rengeteget fejlődött így, akár az elmúlt évet is nézzük, de az elmúlt éveket is mondhatnám. Ugye most már ráadásul félig Franciaországban készül az év során, a szezon során, ugye párjának, Sebastian Patrice-nak köszönhetően elég sokat van kint Párizsban, és a francia válogatottal készül, és ez azért látszik is rajta, nagyon sokat fejlődött technikailag, az önbizalma hihetetlenül fejlődött, és azt gondolom, hogy ez abszolút látszik a vívásán. Gyerünk, Luca, hajrá, ismét egy hasonló asszót szeretnénk látni tőled, mint az előző körben, most azonban a kínai talál, úgyhogy 25-21-re zárkózik az ellenfél. Ez viszont Lucáé, ez az, csak így tovább. Bár egyébként a lassítás alapján úgy tűnt, hogy a kínai mozdult be hamarabb, de a bíró Lucának adta ezt a tust, 26-21, bocsánat, továbbra is 5 tussal vezetünk. Most azonban a kínai talál. 26-22-re jönnek vissza. De azt gondolom, hogyha legalább ezt az előnyt tudjuk tartani, vagy legalább egy 2 tusos előnyt a mérkőzés folyamán, akkor azért nem lehet baja továbbiakban sem. És elvileg majd Battai Sugár Katinka lesz a befejező emberünk. Ugye Szűcs Luczát egyébként a tavalyi grúziai világbajnokságon láthattuk befejező emberként debütálni, és mondta, hogy akkor ő nagyon izgult, de azért a bronzmérkőzés többek között egyébként neki köszönhető, hogy azt megnyerték a lányok. Most is talált Luca. Tehát azt gondolom, hogy azért nagyon jó formában vívnak a mieink. Nem lehet panasz erre.
1: első két asszút leszámítva, szépen.
2: Sőt, azt is el kell mondom, most éppen videózás megy, hogy itt ezen a világbajnokságon a bíráskodással sem volt szerintem probléma az Európa bajnokságról. Ez mondjuk nem volt elmondható, de itt azért szerintem elég korrekt bíráskodást láthattunk eddig. Most is azért megy a videózás és a tanakodás az előző akcióról. Lássuk, kinek ítélik meg a találatot. A kínaiak adták meg ezt a találatot. Luca lelépett a pásztról, valami hasonlót láttak. 26-23 az állás, gyerünk Luca, hajrá! És mivel Luca ez elég gyorsan intézte ezt a találatot, elég gyorsan mozdult be, így most 27-23-ra vezetünk. Megvágta a kínai mellkasát. ...27-24, itt most a kínai talált. És ő is mozdult be hamarabb, itt a lassítás alapján. Bődületesen gyorsak ezek a kínai versenyzők, tényleg. Ismét lelépett a kínai versenyző a pásztról. Úgyhogy megállították az asszót. Egyébként az ilyen pódiumokon mindig azt mondják a versenyzők is, hogy nagyon nehéz ívni, mert ugye sok lámpától ugye rajtuk is van a sisak, nem mindig látnak rendesen, vagy nem mindig látják, hogy hol vannak a vonalak, vagy a teret nyilván sokkal nehezebb érzékelni. Luca támad. És övé is a találat. 28-24. Szépen kimozdult a kínai vágása elől, és aztán a fejét eltalálta. Anga. 28-24, tehát 4 tusos előny. Itt a 6. asszóban legalább ezt már tartani kellene, de most ismét a kínai vág, ismét a kínai talált, 28-25. Nem lenne jó visszaengedni őket ebbe a mérkőzésbe. Három tusos előny tehát nálunk van továbbra is. Gyerünk, Luca, támadj bátran, előre menni kell. De és övé is a tus, 29-25. Így kell, ezt kell.
1: Sokkal határozottabb, Luca.
2: Igen, ezt kell a kínaiak ellen, ez a határozottság, menni kell előre. Abszolút. Lucában egyébként tényleg ez az önbizalom nagyon sokat fejlődött, azt látom, és mondjuk az olimpián is láthattuk tőle, hogy ezért viszonylag szépen menetelt. Most azonban a kínaiak találnak ismét, 29-26. Jönnek fel, de még mindig nálunk van a három tusos előny. Hajrá, Luca, legalább egyet! Adj be, gyerünk, támadni, menni kell előre tempóváltással. Gyerünk bátran! Á, és továbbra is a kínai talált, 29-27-re feljönnek.
1: Luca pengéjét hárította el, és onnan már hiába.
2: Nem érte el, sajnos, igen. Kínait.
1: Hihetetlen, milyen érzelmek vannak egyébként a stábtagoktól.
2: Igen, jön a hátulról ismét az instrukció, hogy tessék kockázatot vállalni. Én is azt gondolom, hogy bátran kell menni előre, kockázatot kell vállalni, mert abszolút bejöhet. És az ellen, a Kína ellen ez kell. Nagyon fiatal vívokról van szó, és olyan önbizalommal vívnak, hihetetlen. Nem szabad, hogy elbizonytalanítsák a mieinket. Gyerünk, Luca, már csak egy tust, hajrá! Bátran, előre! Itt is némi toporgás után a kínai próbálja megzavarni Lucát, és sajnos sikerül is neki beadni a tust, 29-28-ra feljönnek. Nem szabadna engedni, hogy kiegyenlítsenek, legalább kettővel kellene mennünk így a hetes asszóra.
3: Hangja! Vett!
2: Szép, szép volt. Szépen kivédekezte a Luca is. Szúrta a kínait, 30-28. Következik Spíz Anna.
1: Spíz Anna és Wei Jiai, tehát az öt túlsos előnyből háromra redukálódott, de vagy kettőre elnézést. Minden esetre a lényeg, hogy Magyarország vezet, és jön Spíz Anna utolsó asztója, Wei Jiainak is az utolsó asztója. Rao Suei egy plusz hármat vívott Szűcsucával szemben az előbb. Na de meglátjuk, hogy az utolsó kör következik ki, mit tud Spíz Anna, ugye ő nem világbajnok, ő nem volt még ott akkor hihetetlen fiatal, 20 éves, nem volt ott 2022-ben, sem 2023-ban, tehát neki nincs világbajnok ilyen anyérme, nem úgy, mint mondjuk a többieknek, de ő is tényleg, ahogyan Nóri is említette, hihetetlen, hogy hogyan jön föl, és beadja az első egy lámpást, 31-28 van már neki. Grand Prix-ról ezüstérme ebből a szezonból, döntőt vívhatott, tehát hihetetlen, hogy ő is milyen nagy tehetség, és a tehetségét is eredményekre váltja. Úgyhogy abszolút véletlen, hogy itt van, és újabb egy lámpa nem engedi, hogy Zhang, mert hogy Zhang visszaállt, legalábbis ezt írja ki, de valószínű, hogy itt most némileg azért a technika közbeszól, mert a fő kijelzőn Wei nevel, de Zhang visszaállt, hiszen Wei akkor ezek szerint nem tudta hozni azt, amit vártak tőle, úgyhogy akkor elnézés, de ismét Zhang a pályán, vagy a páston, 33-28 közben, és Spíz Annának mindegy most, hogy ki van a páston, mert hihetetlenül maga biztosan vív, és nagyon-nagyon jól hozza vissza itt az utolsó asszójában a magyar csapatot a még nagyobb előnyhöz, és

0: Ismét Pást végére leüldözve újabb egy lámpát ad, 33-30. Ezt kell tovább csinálnia Annának, ezt a magabiztos, határozott és tényleg mindenféle hezitálás nélküli vívást, mert ez működik, ez menni fog. Hiába gyorsak és hiába ruganyosak és hiába ügyesek egyébként a kínaiak is, ki lehet őket zökkenteni és lehet dominálni ebben az asztóban is, és ez is Annáé kell, hogy legyen, hiába most már a kínai sem várta meg, és így van, 34-30, nem várta meg a Zsánk, hogy Anna megint ott a Pást végén próbálkozzon, hanem ő is megindul, de Anna megelőzte, úgyhogy újabb magyar találat, 34-30. Jövünk vissza, a nagyobb előnyünket építjük vissza, és itt ez a végjátékban ez nagyon-nagyon jól fog jönni, és megvan a következő is, 35-30, Anna fantasztikusan, magabiztosan, határozottan, és tényleg iskola szinten megmutatta, hogy hogy kell vívni egy ilyen helyzetben. Bravo Anna, Spisz Anna tehát növeli a magyar csapat előnyét, és akkor jöjjön Szűcs Luca utolsó asszója, és most már Pán Csimiao valóban az, aki lesz a kínaiak oldaláról az ellenfél, tehát az utolsó körben vagyunk, az utolsó előtti asszóban Szűcs Luca tehát utoljára a világbajnoki döntőben, ebben az esztendőben itt Hongkongban. Gyerünk, Luca!
1: És hát igen, ez nagyon érdekes lesz, és vízválasztó az a nyolcas asszó, hogy hogy adja majd át a befejező emberünknek, Bajtai Sugár Katinkának, Luca. Ugye most ott elvezetünk, és azért reméljük, hogy nem tudnak majd faragni ebből az előnyből a kínaiak. Luca egyéniben egyébként 24. volt. Ugye 32-ben Mikaela Batiston állította meg. Úgyhogy most azt gondolom, hogy a csapatra nagyon motivált volt, mindenképpen szerettek volna a lányok érmet szerezni, és hát jó esélyük is van erre, 36-30, Lucáé volt az első találat.
0: Ezt is kivédi.
1: Gyönyörű szép, 37-30.
0: Nagy napja van Lucának.
1: Szerencsére igen. Pán Csimiao meg már lassan az összes vívónkkal összekerül. Most Lucával is találkozik. Reméljük, hogy ezért Luca bátran támad majd így a kínai ellen.
0: Elképesztő.
1: Szép visszavágás. Kivédekezte, visszavágott. Mákason vágta a kínait. Gyönyörű. 38-30. Ez az. Menni kell előre. Növelni az előnyt.
0: És hiába indul a kínai, és próbál saját akciót kidolgozni. Egyszerűen
1: nagyon szépen elugrott a pengé elől, igen, Luca, és visszavágott. Gyönyörű szép volt.
0: Most vezetéket igazítanak. És ugye ezért áll 3-0. Elképesztően szép.
1: Szerencsére ezen a világbajnokságon nagyon nagy technikai hibák sem voltak, mint az Európa-bajnokság. Most azonban a kínai talál 38-31-re próbál zárkózni, de hát ezért továbbra is nálunk van az előny, bátran kell menni továbbra, tényleg, Luca. Elérte most sajnos Lucának a karját. És ismét a kínai mozdult be hamarabb, de Luca azonban most videózást kér, bár én úgy láttam, hogy a kínai mozdult be, abszolút gyorsabb volt. Igen, itt a lassításban is látható, hogy azért mozdult be hamarabb. És lássuk, kinek adják a találatot. Kínainak adják, igen. Gyorsabban mozdult be a lába. Ez azért látható volt. 38-32-re próbálnak zárkozni a kínaiak.
0: Ismét Lucáé.
1: 39-32, szép volt. Lucának egyébként fekszik, hogy vele ellentétes kezű vívok ellen menjen, ő ugye balkezes, a kínai pedig jobbkezes, és ezért el tudja találni jobban az ellenfeleit.
0: Megvan
1: szép ez is, határozott mozdulattal megvágta a kínai mákosát. Nem adták meg.
0: Pedig én úgy láttam, hogy Luca ott megelőzte, de
1: Igen.
0: Ezt most nem fogom megmondani, hogy miért nem.

0: Lucának adták, úgyhogy még nincs vége az ő a szójának. És nem mindig nincs vége.
1: 39-34-re zárkózik Pan Chimiao. És mert ugye egyébként igen, ő mozdult be hamarabb. Hát és... Eléri sajnos Lucát. Az előző találatnál is egyébként, vagy hát amit nem adtak meg találatot, még határozottan Luca megvágta a kínainak a mellkasát. És sajnos ismét Chimiaoé a találat, 39-35.
0: Jönnek az instrukciók, be kell tudni fejezni. Szerintem azért a visszazárkózás, meg hogy átvette vezetést van ebben az asszóban, ez még nem zökkenti ki, de látszik, hogy elkapta a fonalat. A kínai sajnos, és nagyon határozottan
1: 39-36-ra feljön, igen.
0: Konkrét, határozott utasítások a háttérből, közben videóznak és megnézik, hogy mi is történt. Hát Lucot azért a pást végén próbálkozott valamit közbe támadni.
1: És majdnem megint lelépett a pásról, azért erre is figyelni kell.
0: Na nézzük. Ilyenkor megkéri. Igen.
1: És ismét a kínai a tus, sajnos. 39-36. Továbbra is nálunk az előny, de nem lenne szabad engedni, hogy feljöjjenek. Most azonban Luca talál, gyönyörű szép. Ez az. 40-36-tal adja át. Az utolsó asszóra Battai Sugar Katinkának. Ha megtartjuk ezt az előnyünket, vagy legalább két tust, akkor meg lehet az aranyérem. És hát azért azt is tudjuk, hogy Sugi nagyon éretten tud versenyezni befejező emberként, úgyhogy szerintem rajta abszolút nem fog múlni.
0: Igen, megvan.
1: Ez az.
0: 40-36 tehát. Négy tusos vezetésben jön, magyar vezetése jön az utolsó asszó. És azért itt a videózás most meglehetősen meghatározta ezt az előző asszót, de lényeg, hogy bár vezetünk 8 tusra is, végül is megvan a 4 tusos előny így az utolsó végjátékra, és Battai Sugar érkezhet tehát befejezni ezt a világbajnoki döntőt. Katona Renáta is ott van a csapattal, aki ugyan vívott ma ebben a döntőben, most nem fog vívni, de a nap elején egyébként ő is beállt, és ő is próbált hozzátenni a csapatnak az eredményehez, még Azerbajdzsánnal szemben állt be, de annyira nem sikerült jól a nap, minden esetre ő is ott van a csapattal. 40-36 tehát Battai Sugar és Reo Suei a világbajnoki döntő utolsó asszójában, 4-tusos magyar előny, pici hezitálás után, aztán végül is középen összevágnak és kínainak adják. 40-37-re módosul az állás. Battai Sugar a befejező ember szerepét egyébként nagyon maga biztosan tudja elvállalni, miközben azért zárkóznak vissza a kínaiak is. Nagyon higgadtan tud vívni egyébként Sugar, és hihetetlen, hogy milyen éretten vív már fiatalkor ellenére. Neki kell most itt is ezt a feladatot megoldani. 2-0 megy egyelőre Reo Battaival szemben, és most sajnos megint rövidet vágott Sugar, és most ott próbál szépen azért valamit kidolgozni, egy akciót végül beadni, és meg is van. Megtalálta a jó ütemet, mikor kell elindulni. 41-38, 4 tusra a világbajnoki aranyéremtől Magyarország, 3 tusra Kína, hogy kiegyenlítsen.
1: Látjuk a szétkalom a lányok arcán a boxban.
0: Ezt a feszültséget tűrni kell, ezt nyilván azért sem ott a helyszínen, de azt gondolom, hogy sehol magyar szurkolóként nem lehet könnyű elviselni. Ismét rövid Battai Sugartól, és most ijeszget rá, kicsit ugrál is, mikor hogy tud elindulni, és jól próbált volna elindulni, de nagyon jól vérekezett, és sárított Battai Sugar. 42-38, nagyon jól csinálta ez Sugar, mert ott azt érezhette rá, hogy na ő majd találni fog, amikor elindul, de hárít, kivédi a támadását Raónak Battai Sugar, és utána pedig egy lámpát gyújt. 42-38 a tét a világbajnoki aranyérem. Kétszeres világbajnok Magyarország Kínával szemben megvan a következő is, 43-38, két tus tehát a világbajnoki aranyéremig. 3-2-re megy Battai Sugar, hiába kezdett jól Rao. Battai Sugar ezt az asszót is a maga javára fordítja. Most megnézik a középen az összevágásból, hogy kinek ítélik. Nagyon határozottan bólogatott Battai Sugar. Legyen így, bízunk benne, hogy ez is magyar találat. Na nézzük, hogy dönt a vezető bíró.
1: Megadta Suginak?
0: Nem, sajnos. Én úgy látom, hogy Raúnak adta, de mindjárt kiderül, de szerintem Raúnak adta végül.
1: Sugira emelte a kezét.
0: 43-39 az állás. Nem baj, meg lehet ezt innen oldani. Megint próbált, és rövidet vág, és egy védekezés után aztán megint beadja a következőt Rao. 43-40. Hihetetlen izgalmag. Itt a végjátékban ez a három tus, ez még azért meg magabiztos a előny. Itt, ha azt nézzük, azért két tus Battai Sugartól ezt kell itt az aranyéremért beadni. Gyerünk, Sugi. 4-3-ra megy Rao. 43-40 tehát. És most egy gyönyörű védekezéssel megvan a 44. is, bár megindult rá, nagyon gyorsan indult, de nem talált, és a lányok és már mindenki...
1: Egy tust az aranyéremtől.
0: Egy tust várja, 44-40 tehát, Battai Sugaron a magyarok szeme, gyerünk! Ez viszont a kínai, ezt most határozottan beadta.
1: Csak
0: egy
1: hogy
0: lámpa.
1: Izgalmas legyen a vége.
0: Így kevesebb izgalom, semmi baj, magabiztosan magyar győzelem jó lesz, 44-41... Nem baj, egy lámpa tehát kínaiaktól, nekik ezt kell csinálni, nekik nem lehet várakozni, nem lehet hagyni, hogy Battai Sugar induljon, be kell indulni, és be is indulnak, és hát ez hihetetlen, megvan a 45. egy gyönyörű egy lámpával, 45-44-re megnyeri a világbajnokságot a magyar női karcsapat 2022 után, 2023-ban, és 3 év elteltével ismét a világ tetején a magyar női karcsapat. Kínát győztelem ezúttal Hongkongban a világbajnokság döntőjében. Battai Sugar, Szűcs Luca, Spisz Anna és Katona Renáta tehát világbajnok 2026-ban. Egészen csodálatos vívással Szűcs Luca, azt hiszem mindenképp kiemelendő ebben a döntőben, mert 7 tusos hátrányról hozta vissza a magyar csapatot, de mindenki hozzátette a magáét. És itt most 3-szoros világbajnok vívók pacsiznak, akár ugye Battai Sugar, vagy ugye Szűcs Lucára gondolok. Hihetetlen, hogy hol van ez a magyar női karcsapat.
1: És hát említsük meg a stábot is, Dávid László, Sárközi Gergely, Kósa Miklós, de említhetném akár Csorba Rolandot is, a gyógymászert, aki nagyon sokat segít a lányoknak. Szóval ez egy komplett csapatmunka volt, azt gondolom, így az egész szezon során egyébként fantasztikusan meneteltek, és ez az összetétel hihetetlen volt ezen a világbajnokságon. Spisz Anna szintén berobbant itt a felnőtt válogatottba, úgyhogy most az a szerencsés helyzet van, ugye a női kartban, utánpótlásban is nagyon jók vagyunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz gond a későbbiekben, és mondjuk a nyilván fejtörést fog okozni az edzőknek, hogy milyen összetételben álljanak később pástra a lányok, de ez fantasztikus volt ez a négyes ezen a hongkongi világbajnokságon. Hát megérdemeltem, vannak ott a világ tetején a lányok, azt gondolom.
0: Megy az ünneplés, megy a szokásos kamerába a mutogatás és az öröm, és tényleg említetted akár ugye a korábbi éveket, mondjuk Márton Anna, vagy éppen ugye Pusztai Liza is mind-mind tagja volt anno egy-egy világbajnokságon a világbajnoki aranyérmet szerző csapatnak, tehát tényleg a magyar női kardválogatott nagyon-nagyon sokra hivatott, és tényleg az, hogy aki beszáll, az úgy száll be, ahogyan kell, és egy ilyen világbajnokság döntőjében is, egy világbajnokság menetelése során is mindig, aki kellett, az hozta a csapatot akár gödörből vissza, vagy akár, ha kellett, akkor tartotta a lelket. Bravo lányok, és tényleg ez a magyar küldöttségnek, ha jól számolom, akkor már a harmadik érme,
1: harmadik
0: első aranyérme, és van még egy nap, holnap majd a női tör és a férfi kardcsapatnak a csapatversenyének a napja, azzal zárul majd a hongkongi világbajnokság, de megvan az aranyérem, és a magyar női kardcsapat tehát olyan menetelés mutatott be, ami tényleg a világbajnoki győztesekhez méltó, mert legyőzte a franciákat, a világranglista vezető franciákat is az elődöntőben, úgyhogy azért kétszer is a szezonban, de akár lehet többször is, de kettőre biztos, hogy emlékszem, hogy szoros asztóban kaptak ide, a legfontosabb versenyen sikerült legyőzni. Tehát mi Keszi Dórával azzal búcsúzunk most, hogy világbajnok a magyar női karcsapat, tehát Hongkongban, és egy gyönyörű menetelés után, tehát ismét a világ tetejére érkeznek, és hát innen fordulnak majd be a nagyon fontos kvalifikációs időszakba, ami majd következik. Úgyhogy mi ezzel megköszönjük a figyelmüket, magyar örömök, tehát magyar mosolyok, magyar könnyek, ez volt tehát itt a női karcsapat döntőjében. Annyit még mondjunk el, hogy a férfi párbajtő csapatunk viszont a tizedik helyen
1: végzett. A franciák megverte őket, csak sajnos a helyosztón.
0: Az olimpiai bajnok csapatunknak egyelőre ez a szezon sajnos nem alakul annyira jól, de ez egy másik téma. Minden esetre 45-41 nyert, tehát magyar női karcsapat Kína ellen a világbajnoki döntőben, így tehát az aranyérem a magyaroké. Mi ezzel búcsúzunk és köszönjük a figyelmet. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. A viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió, illetve a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, mai műsorvezető társam pedig Göbös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
5: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
4: Azt hiszem nem bánjuk, hogy egy picit megcsúszott a Víz Összeköt startja, innen is szívből gratulálunk a női kardválogatottnak, mert...
5: Gratulálunk!
4: Hát itt egészen izgalmas utolsó 10-15 percet csináltak szerintem mindenkinek, akik itt a Nemzeti Sportrádión keresztül hallgatták, vagy akik esetleg a televízión keresztül nézték, mint a stúdió előtérben vártuk, hogy mikor érkezik meg a 45. magyar találat, és akkor kezdődhet a műsor, úgyhogy egy ilyen világbajnoki cím után kezdjük a műsort. Sydneyben pedig egy ezüstérmet hozott, hogy Sydneyből a magyar férfi vízilabda válogatott, úgyhogy első témánk vízilabda lesz, mert hogy a világkupa szuperdöntőn a női csapat a 7. helyen végzett, a férfi csapat pedig a görögök elleni elveszített döntő után végül a 2. helyen zárt. Először beszélgessünk az urakról. Sorozatban 3 döntő, 3 nagy világversenyen, ezt lehet utánunk csinálni, igaz mind a 3 ezüst, de majd nem baj az, hogyha később fényesedik az érem, mit gondolsz?
5: Így van, én az előző 2 a helyszínen éltem meg, ugye a szingapúri VB és a belgrádi Európa-bajnokság fináléja, mind a 2 után, és gondolom most is egyébként arról beszélt Varga Zsolt, hogy kell a rutinszerzés, a döntőket... Az egy külön műfaj, hogy meg tudjuk nyerni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a triplázás ezüstérem tekintetében ez már ad egy olyan rutint ennek a csapatnak a döntők lejátszásában, hogy mondjuk a következő világverseny, ami ugye hát hazai környezetben lesz egy budapesti világbajnokságon, az esetleg újra elrepíti majd a csapatot a finálébe, amit majd képes is lesz megnyerni. Megmondom őszintén, hogy előzetesen azt gondoltam, hogy a görögök le fogjuk tudni győzni, mert azért az elmúlt időszakban többször is bebizonyosodott az, hogy ugyan a görög a világ egyik legjobb csapata, nagyon-nagyon jó játékot játszik erős centerekkel, egy Argyropoulosszal, aki a világ egyik legjobbja, de mindegyik meccsen nagyjából az volt a forgatókönyv, hogy a görögök mentek előre, ameddig bírták szusszal, és aztán egyszer csak kifulladtak, hogy így mondjam, a magyaroknak a nagyon sok húszásra, gyors húszásra való taktikája miatt. Itt is egyébként is ezt láttam a döntőbe, tehát ugye az elején nagyon elmentek a görögök, talán 5-2 volt, ha jól emlékszem, az első negyed, és ugye a harmadik negyed közepén már lehetett érezni azt, hogy jövünk fel, jönnek a gólok, könnyedebben jönnek a gólok, de most azért a görögöknél az utolsó pillanatig kitartottak, és ott még jött Argyropoulosz, aki egyébként egy elképesztő kapufás góllal eldöntötte ezt az összecsapást. Hozzáteszem, ha mondjuk görög újságíró lennék, akkor már hosszú ideje nagyon-nagyon bosszus lennék amiatt, hogy ez a csapat, ez a generáció se nyert még semmilyen világversenyt egészen mostanáig. Tehát ha mondhatom így, akkor a görögöknek már nagyon kiárt ez a siker, mert EB-ről VB-re, olimpiára nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtanak, és valahogy mindig az utolsó lépcsőfokba elbuknak, de végre van egy aranyérmük, kívánom nekik, hogy sokszor legyenek még dobogón, de azért ha lehet, akkor inkább mögöttünk.
4: Amikor a görögöket nézem, akkor mindig az jut eszembe, hogy olyan egyszerű játéknak tűnik ez a vízilabda, mert amíg a magyar válogatott virtuóz játékosokkal van tele, tényleg néha egészen elképesztő látványos akciók, a görögök, értsék jól a hallgatók, egyszerű vízilabdát játszanak, de azt elképesztően hatékonya.
5: Igen, és ugye hát ennek nyilván az az oka, hogy olyan játékosaik vannak, amilyenek. Ugye van két centerük, ebből Kakaris kiemelkedően a világ legjobbja.
4: És szeptembertől a Népligetben edz, illetve a Komjádiban,
5: igen,
4: mert aki, Ferencvárosba igazol.
5: És mindenkinek ajánlom egyébként, hogy egyszer élőben bármilyen meccsen nézze őt meg, mert egészen elképesztő, hogy egy 198 centis, közel 140 kilós férfi hogyan tud közlekedni a vízben, mert ő egyébként gyerekkorában úszó volt, és annyira jól megtanulta az alapokat, hogy még ezt az irgalmatlanul nagy testet is könnyedén tudja mozgatni a vízben. Ráadásul képes arra, hogy egyszerre két vagy három védőt mondjuk a bal kezével eltartson, és a jobb kezével meg kiosszon egy olyan gólpaszt, hogy mindenki csak ámul.
4: És erre képes a negyedik negyedben is.
5: És erre a negyedik negyedben is képes. Tehát a görögök elsősorban erre játszanak, és arra, hogy van egy Argyropoulosok főleg, mert azért van ott még néhány elég jó lövő játékos. Tehát egy nagyon jó center munkára építve, külső lövőkkel képesek, ahogy te is mondtad, egyébként egy ilyen viszonylag egyszerű játékot játszanak, de azt nagyon-nagyon magas szinten hozzák. És most úgy tűnik, vagy ezen a tornán fizikailag is kibírták tényleg az utolsó pillanatig, mert én azt gondolom, hogyha ebből a döntőből végig van másfél perc, vagy egy perc, mondjuk van még egy támadásunk, nem csak az az utolsó, amikor 12 másodpercünk volt összesen, akkor valószínűleg hoztuk volna ezt a találkozót. Nem így lett, még egyszer mondom, a görög csapat maximálisan megérdemelte ezt a sikert, és én örülök is, hogy egyszer végre kijött nekik a lépés. Mert egyébként tele van rendkívül szimpatikus játékosokkal, tehát hogyha mondjuk itt a magyar válogatott előző ellenfelé gondolok, mondjuk a szerbekre, vagy a spanyolokra, hát ott azért...
4: Vagy az olaszokra.
5: Vagy még inkább az olaszokra. Ott azért el tudnak durvulni a dolgok a játékosok között. Hát a görögöknél ezt abszolút nem érzem.
4: Nagyon kultúrát válogatott
5: nagyon,
4: egyébként.
5: Nagyon.
4: És hát ugye, amire te is utaltál, hogy felnőtt világversenyen a férfiak már először szereztek aranyérmet.
5: Egyébként döbbenet, hogy ez benne volt a fejembe, ezt én tudtam, és mégis meg kellett néznem kétszer-háromszor.
4: Tényleg így van.
5: Mondom, tényleg így van, és tényleg így van.
4: Úgyhogy a bronzérmet pedig az olaszok szerezték meg, mert hogy legyőzték azt az Ausztráliát, amelyet a magyar válogatott az elődöntőben, és hogy miért érdekes az ausztráloknak a szerepe, mert hogy a negyed döntőben a spanyolokat győzték le, úgyhogy a spanyol válogatott lett az ötödik, úgyhogy a magyar válogatott ezzel lezárta kvázi a nyarat, és Varga Zsolt úgy fogalmazott, hogy nagyon hasznos 6 hét volt. Ugye dolgoztak úgy 2 hetet, hogy a Máltai Bajnokok Ligája 4-es döntőn szereplő játékosok még nem készültek együtt a csapattal értelemszerűen. Aztán volt 2 hét Budapest, 2 hét Ausztrália, és hát ez 6 olyan hét volt, aminek a következő állomása az majd valamikor jövő nyáron a budapesti világbajnokság lesz. De vajon Zalánki Gergő vele a csapatban? Ugye Párizs óta először játszott a válogatottban, láthattuk a hazai felkészülési meccseken, illetve ezen a 3 találkozón. Ha csak a gólokat nézzük, a horvátok ellen 2-szer volt eredményes, az ausztráloknak 3-at lőtt, a görögöknek pedig itt a 3.-4. negyedben 4 gólt, illetve összesen 4 gólt lőtt, de főleg az utolsó negyedben vette vállára a válogatottat, úgyhogy nekünk kívülről úgy tűnik, legalábbis nekem, hogy a visszatérés és a csapatbeélesztés jól sikerült. Varga Zsolt egyébként azt mondta a tegnap budapesti repülőtéren, hogy Gergőtől azt kapta, amit várt, és kiváló játékkal tért vissza. Neked milyen megérzéseid vannak, illetve hogyan láttad az ő játékát?
5: Az első meccsen a horvátok ellen kb. 2,5-3 negyedig én úgy éreztem, hogy egy olyan játékos tért vissza a csapatba, aki egy kicsit még, hogy mondjam, nem az, hogy visszafogott, vagy kereste szerintem a társaknak a bizalmát. Tehát ez picit olyan, mint egyszer Puskásról hallottam, hogy amikor vezette az Itzer, de ez inkább lepasszolt a Di Stefanónak, hogy elnyerje a bizalmat a legnagyobbtól. Kicsit ezt éreztem Zalánki Gergőn még a torna elején.
4: Hogy így alájátszott a többieknek, és próbálta kiszolgálni.
5: Ez volt az, én így éreztem, de onnantól, amikor azokban a pillanatokban, amikor meleg volt a helyzet a válogatott számára, és ugye itt az elődöntőre meg a döntőre gondolok, akkor azt az Alánki Gergőt láthattuk, aki 2023-ban a világ legjobb vízilabdázója volt. Fantasztikus gólokat lőtt, védekezésben is odatotta magát, labdaszerzések, gólpasszok. Én azt gondolom, és ezt korábban is elmondtam, szerintem a világ egyik legjobb vízilabdázója, akinek mindenképpen helyet kell szorítani a magyar válogatottban, ha ezt nevezhetjük szorításnak, de azért szerintem a kvalitásai alapján nem helyet kell neki szorítani, hanem neki ott van a helye ebbe a csapatba, mert most megmutatta azt, hogy azokban a pillanatokban, amikor mondjuk a csapatjáték nem úgy megy, vagy nem olyan gördülékenyen megy, ahogy azt esetleg Varga Zsolt elvárná, vagy a szurkolók, akkor ő tud hozni egy olyan extrát a csapatba, ami átlendíti az együttest a nehéz pillanatokba. Egyébként mondjuk a görögöknél tényleg ilyen Argyropoulos, aki mondjuk a döntőbe a talán az első negyedbe lőtte egy gólt, meg az utolsó pillanatban. Ugyanez lehet szerintem nálunk Zalánki Gergő, aki egy utolsó utáni pillanatban képes lehet egy olyan lövésre, egy olyan megmozdulásra, ami eldönt egy összecsapást.
4: Szerencsére azért ilyen játékosból van még rajta kívül is más a válogatottban. Talán ez Varga Zsolt együttesének az egyik komoly ereje, hogy azért több olyan játékos van, aki hogyha kell, akkor el tudja vállalni. Viszont ha van még plusz egy ilyen játékosod, Zalánki Gergő szemében, aki ugye szeptembertől újra Olaszországban a Recco-ban játszik majd, akkor azért egyrészt bővül a variációs lehetőség, illetve szerintem, hogyha van, aki nem örül annak, hogy Zalánki visszatér, az az összes többi válogatott.
5: Hát ez biztos vagyok benne.
4: Hát főleg azért... az olaszok, akik mondjuk ismerik, vagy most már a görögök, tehát ők pontosan tudják, hogy mire képes a mindennapokban, és itt picit arról van szó, lehet, hogy kicsit neki is hátra kellett lépnie, és beleilleszkedni a csapatba, mert most újra visszajött. Lehet, hogy csak ennyi kellett.
5: Igen, meg azért a válogatott szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogyha mondjuk ott van egy utolsó támadás, vagy egy utolsó 3 perc a negyedik negyedbe, akkor mikor az ellenfél nem csak Manherz Krisztiánra készül rá mondjuk, hanem tudja, hogy ott van a rossz kéz oldalon Zalánki Gergő, aztán tessék választani, hogy kitörzünk jobban.
4: És akkor azért van a Manu Mégvári is, fekete, hát, nagyok, szóval azért hála Istennek több pólusú, de kritikus helyzetben tényleg ez a két játékos, aki...
5: Igen, és most is a döntő egyébként, döntőben Manherz Krisztián volt az, aki még az utolsó lövést egyébként magára vállalta, amit aztán leblokkoltak, de azért ő is megmutatta a zsenialitását. Ott a negyedik negyedben volt egy olyan másfél perce, hogy emberelőnyben egy bűnrossz labdát adott, elpasszolta a labdát, utána viszont elképesztő tempóban hátraúszott, volt egy labdaszerzése, és 10 másodperc múlva bevágta a labdát világ végéről. Szerintem ez mutatja egy igazi vezérnek a jellemét, hogy egy nagyon csúnya hiba után gyakorlatilag 1 perc alatt kijavított mindent, és ha jól emlékszem, talán azzal lett döntetlen egyébként ott a rendes játékidő vége fele. Egyébként nagyon jó, hogy elmondtad, például Fekete Gergő nekem az egyik legnagyobb kedvencem, tehát szerintem az egész férfi vízilabda mezőnyébe senki nem lő akkorát, mint ő, és azért még vannak fiatal játékosunk, tényleg a Vígvári testvérek,
4: Nagy Ákos,
5: tehát rengeteg jó játékosunk van, úgyhogy...
4: Egy magyar döntött el a BL döntőt, Burján Gergő személyében. Igen. Egy szemfüles góllal, ugye a Barcelonét a játékosunk, aki Dubrovnikba megy.
5: Az ősz, például ő lehet majd az egyik talán áldozat, hogy így mondjam, Zalánki Gergő visszatérése, nem tudjuk pontosan, de azért nem sok válogatott van egyébként az egész világon, ahol mondjuk van 3 olyan balkezes, mint nálunk.
4: Hát erről
5: sőt,
4: sok...
5: négy, bocsánat, tehát azért Vámos Mártont is említsük
4: erről
5: meg.
4: Kis Csaba tudna sokat mesélni, a Szeged jelenlegi vezetőedzője, aki abban az időszakban volt pályafutása
5: Madaras
4: csúcsán.
5: Madaras Benedek is.
4: Igen, és azt hiszem, hogy idézőjelben mondom, hogy csak Európa-bajnoki címe van, de hát egy félmetesen jó képességű játékos, de hát ő volt a negyedik a sorban. És hát Varga Zsoltnak is most csakkozgatnia kell itt, hogy milyen csapatot, meg hogy visz ki centert, védekezni tudó, gyorsan úszó játékost, bal kézre hányat, rossz kéz oldalon, úgyhogy ez egy érdekes helyzet. Bár nálunk nagyon nincs is rossz kéz oldal, mert ugye,
5: igen.
4: Mert megvan a balkezes. Na hát ennyit akkor a férfi válogatottról, gratulálunk a csapatnak az ezüstéremhez. A női válogatottunk pedig a 7. helyen végzett, de ez nagyon könnyedén lehetett volna érem is. Pont egy hete ilyenkor együtt néztük itt a vízösszeköt alatt a spanyolok elleni negyeddöntő mérkőzést. Ugye ennek a szuperdöntőnek a lebonyolításáról annyit kellett tudni, hogy gyakorlatilag egy 8-as tábláról indult a torna. K.O. rendszerben, magyarán, aki az első meccset elveszítette, az az 5.-8. helyet folytathatta, a győztesek pedig mentek az elődöntőbe. Hát mi egyetlen góllal kaptunk el spanyoloktól, úgyhogy ha jól emlékszem, az utolsó három támadásunk az kapufa lett, tehát, de nincs ha. Szóval 5.-8. helyet...
5: Az a legrosszabb lövés, hogy szokták mondani egyébként.
4: Hollandoktól 5 méteresekkel kaptunk ki ugye az 5.-8. helyért, aztán pedig megvertük papírforma szerint Kínát. Cseh Sándor egyébként azt mondta, hogy nem gondolja, hogy ők voltak a 7. legjobb csapat ezen a tornán. Sokkal értékesebb az a 5-6-7, amit együtt töltött a válogatott, és abból kell táplálkozni. Az eredménye persze sem elégedett, de itt tényleg a munka és a fejlődés volt talán a fontos.
5: Tökéletesen egyetértek a női válogatottal. Mindegyik mérkőzést végignéztem, tudósítottam mindegyik, tehát a két vereséggel záruló összecsapás is olyan volt, hogy nüanszok döntöttek arról, hogy most nyerünk, vagy kikapunk. Tényleg ez most így alakul, de ennél a női válogatottnál szerintem, hogy úgy mondjam, semmi nem kell változtatni. Szerintem tökéletes ütemben fejlődik az együttes. Vannak olyan fiatal játékosaink, akiről már most látszik az, hogy akár jövőre, vagy csak 2028-ban, de már inkább ebben a közeli periódusban is meghatározó játékosok lesznek. Tehát én nekem Varró Eszter ebből a fiatal brigádból szintén egy nagy kedvencem, mert szerintem a jövő, ha nem a jelen, egyik legjobb centere lesz egész világszinten. Azért az majd érdekes lesz a következő két évben világbajnokság olimpia szempontjából. Nagyon kíváncsi ezek az amerikai csapatra, mert ők, hogy így tértek most vissza,
4: jöttek,
5: hogy így fogalmaz.
4: És vitték az aranyat.
5: És nem is kicsit. Tehát egy nagyon-nagyon meggyőző játékkal simán diadalmaskodtak. Nyilván az, hogy 2028-ban Los Angelesben lesz az olimpia, ami ráadásul a amerikai női vízilabdának az egyik fellegvára.
4: Florida
5: és Kalifornia, ez a két állam, ahol nagyon-nagyon komolyan veszik a női vízilabdát, és nagyon nagy támogatottsága van.
4: Hát szerintem csak ki lehetne állítani egy olyan amerikai női válogatottat, ahol csak kaliforniai játékosok vannak.
5: Jó eséllyel, igen.
4: És valószínűleg döntőt is tudna játszani bármelyik világversenyen.
5: És én azt gondolom, hogy nekik abszolút presztízs kérdés az, hogy 2028-ban hazai környezetben aranyérmet szerezzenek. Ők is lesznek szerintem erre a legnagyobb esélyesek. Nagyon-nagyon várom egyébként azt a jövő évi MVM domos világbajnokságot, mert azért 2027 nyarán én azt gondolom, hogy az a vízilabda válogatott, amelyik nincs még kész az olimpiára, az nem lesz már olimpiai bajnok. Tehát én azt gondolom, hogy ott már olyan csapatokat fogunk látni 80-90%-ban, most a keretekre gondolok, amelyek egy évvel később már Los Angelesben is az éremért fognak hajtani. Úgyhogy szerintem az egy elképesztően jó torna lesz ott az MVM domban.
4: Az amerikai válogatott az elődöntőben 10-6-ra verte az ausztrálokat, a döntőben pedig 4 góllal verte a spanyolokat. Azt a spanyol csapatot, amely minket 1 góllal vert meg a negyed döntőben, a világversenyekre visszatérő orosz csapatot pedig büntetőkkel győzte le az elődöntőben. Az oroszokról csak egy gondolat, beszéltünk róluk a múlt héten,
5: igen,
4: hogy ők azért... Biztos, hogy komoly tényezők lesznek, és számolni kell velük. Most a magyar válogatott és az orosz csapat csatája elmaradt ezen a tornán, de ami késik nem múlik, az viszont tény, hogy egy komoly riválissal bővült a női mezőny, és ez biztos, hogy valaki lesz majd kárvallottja ennek,
5: hát igen,
4: egy VB-n egyet döntőben jövőre.
5: Ez így van, és azért egy picit átkötve a másik témánkra is, az már most látszik, hogy az összes vizes sportágban, összes szakákban az orosz versenyzőknek a visszatérése az egy, hogy ezt a metaforával élek, vagy ezzel metaforával élek, hullámokat verhet majd azért, mert most például a párizsi EB-t megelőző junior versenyeken gyakorlatilag szinkronúszásban, műugrásban, úszásban mindent letaroltak.
4: Akkor, hogy egészítsem ezt ki azzal, hogy múlt héten Szegeden volt az ifjúság és 23-as kajakkenu Európa-bajnokság.
5: Ott is hasonló?
4: Az orosz és fehér orosz versenyzők a vártnál is talán eredményesebben szerepeltek, úgyhogy ahogy jönnek vissza a vérkeringésbe, azokban a sportágakban, ahol egyébként jellemzően jók voltak, ott valóban számolni kell velük.
5: Igen, tehát nem felejtettek el ők se sportolni, és ugye nem látunk bele.
4: Sőt, hát tették a dolgukat valószínűleg, csak nem versenyeztek.
5: Így van, igen, igen. És azért ők is ontják magukból a tehetségeket, ezt már azért a rövid pályás VB-n 2023-ban láthattuk. Kós Hubertnek vannak kihívói az oroszok közül. Nagyon kíváncsi leszek, szerintem ő is várja ezeket a csatákat majd.
4: Ha már Kós Hubertet szóba hoztad, akkor egy nagyon frappáns átkötéssel. Mi lenne, ha Kós Huberttel folytatnánk a víz összeköt adását? Mert hogy hamarosan Európa-bajnokság lesz, sőt a hétvégén egyébként a Bizas EB elkezdődik majd a műugró versenyekkel, aztán jön a nyílt vízi úszás, majd a végén a medencés úszás. A Kós Hubert 5 egyéni számban és még váltóban is indul, úgyhogy nagyon szurkolunk nem csak neki, hanem a teljes magyar válogatottnak. És hát Kós Hubert az elmúlt héten adott egy hosszabb interjút az M4 Sportnak, ugye Hódmezővásárhelyen készül most már az Európa-bajnokságra, hazatért, majdnem azt mondtam, hogy végérvényesen, nem, most a tanévet lezárva visszatért Magyarországra, és itt készül Hódmezővásárhelyen. Milyen EB-je lesz neki szerinted, mert ő a 200 háttal kapcsolatban azt mondta, hogy tudja, hogy mindenki világcsúcsot vár tőle, szerinte reálisabb ez Budapesten jövőre, vagy 2 év múlva Los Angelesben. Jelen pillanatban 1,3 másodpercre van a világcsúcstól, ami azért az sok 200 méteren, illetve sok is tud lenni.
5: Igen, ugye egész pontosan egyébként úgy fogalmazott Hubi, hogy a érzése szerint a világcsúcs megdöntése, ha itt nem sikerül Párizsba, akkor 2 darab lehetőség lesz rá még karrierje során, ez a 2025-es budapesti VB, illetve a 28-as Los Angeles-i olimpia, ugye ezt a korából adódó fizikai paraméterei alapján,
4: életemi
5: sajátosság alapján számolta ő ki, vagy mondták neki, ami egyébként teljesen reális. Én nem várok tőle világcsúcsot 200 méter háton, de ettől függetlenül szerintem ő lesz ennek az EB-nek a szupersztárja, egy bizonyos Leon Marchandnal együtt. Nyilván majd a francia sajtó az utóbbit fogja inkább reflektorfénybe állítani, de Hubi szerintem ahol elindul, nyilván a 200 pillangót leszámítva, azt gondolom, hogy arany vagy dobogó esélyes. Nyilván ugye 100 pillangón, hogyha elindul, akkor azért inkább Milák Kristófot várnám az első. 100-200
4: pillangó.
5: 100-200 pillangó, és a 3 hátúszó szám. 50, egyébként 100, nevezett 200 vegyesen is, amit nem tudjuk még, hogy hogyan fog eldőlni, hogy most ott a 100 hát, vagy a 200 vegyes, de hát ugye a saját eredményei alapján jó esély van arra, hogy ebből inkább 100 hát lesz, mint 200 vegyes. Ugye ő szintén elmondta, megint az élettani sajátosságokra hivatkozva, hogy most van abban a korban, amikor minden egyes számba ő képes egyéni csúcsokra. Tehát ugye, ha egyéni csúcsokról beszélünk, Kós Hubert tekintetében...
4: Hát az a igen, világcsúcs közeli, mondjuk 200 háton egyértelműen.
5: Igen, én emlékszem, tehát nekem ebből a szempontból Milák Kristóf volt a kedvencem, aki a hazai rendezésű világbajnokság, amikor világcsúcsot úszott, akkor utána nem tudom, úgy nyilatkozott, hát hogyha még kijavítom a hibákat, akkor képes lehetek egyéni csúcsra ebbe a számba, ami egy... tehát hasonló a helyzet egyébként Kós Hubert esetében, nyilván a 200 hát világcsúcsa lehet, vagy lesz majd karrierjében a nem is eredmény szinten, mert nyilván egy olimpiai bajnoki cím, ha megnyered, akkor megnyered, az a legnagyobb, de hogy idő eredményben szerintem az lehet majd az ő pályafutásának az abszolút csúcsa. Hozzáteszem, hogy amit mondtam, hogy nem várok tőle világcsúcsot Párizsban, viszont nem lennék meglepődve, hogyha világcsúccsal nyerne Párizsban 200 méter háton, mert ugye ráadásul az lesz az első szám neki az egész Európa-bajnokságon, tehát ott egy kipihent, friss, jó kedélyállapotú Kós Hubert lesz, mert azért láthattuk majd, vagy láttuk a korábbi világversenyeken, mondjuk Szingapurban, hogy azért a negyedik, ötödik nap környékén már el tud úgy fáradni az ember, hogy oda teszi magát, de valahogy minimális hiányzik ahhoz, hogy elérje azt, amit ő szeretne. Az, hogy ez az első szám lesz, ez a 200 hát Párizsban, szerintem azért van esély rá. Nem zárnám ki a világcsúcsnak a lehetőségét sem.
4: Abszolút egyetértek el, viszont amiben még tuti, hogy fejlődött az elmúlt egy évben, az pont az, hogy egy ilyen világverseny negyedik napja se okozzon problémát számára, mert hogy végigversenyezték ugye ezt a február-márciusi időszakot, és a Bob Bowman iskolából tudjuk, akár hogyha Michael Phelps-t vesszük példaképpen, bár azt hiszem, hogy kiválasztottam pont azt a versenyzőt, aki abszolút első számú úszó a világ történelemben, szóval hogy nála is láttuk azt, hogy gyakorlatilag egy 7 napos úszóverseny 7. napján is képes volt egyenlő csúcsokra. Szerintem Hubinál is láthatunk majd ebben egy pici előrelépést, hogy itt lehet a 3., 4., 5. napon is tud még olyan időt úszni, mert elképesztően sokat dolgozott azon, hogy ezeket az időeredményeket még egy picit faragja, holott már ezek 200 háton jelen pillanatban nem nagyon van mögötte versenyző, de az neki is egyéni legjobb közelében kell úszni, hogyha nyerni akar.
5: Így van, és ami nekem egyébként ebben az interjúban nagyon feltűnt, hogy azért emberként, sportolóként is egyre megkomolyodik, úgy mondjam, egyre érettebb lesz Kós Huber. Tehát amíg 1-2 évvel ezelőtt, akár még az olimpia előtti időszakban is úgy nyilatkozott egy-egy számról, hogy szeretném a legjobbamat megúszni, tehát kicsit ilyen sablon válaszok, hogy félt attól, amit mondjuk ki fog mondani. Ő most már képes gyakorlatilag, ha még nem is tizedekre kimondani, de egy-egybe ki tudja mondani azt, hogy mi a cél, mit szeretne úszni. A világcsúcstól sem retten meg, hogy így mondjam, tehát tudja azt, hogy neki igenis az a célja, hogy egyszer azt az amerikai világcsúcsot ő megdöntse.
4: 1:51.92, Pearsonnak a 2009-es rekordja, tehát 1:51.92, és neki 1:53.19 van, 1,3.
5: Igen, de ha visszaemlékszünk a szingapúri 200 hát döntőjére, akkor mondjuk 170 méterig még belül volt ez a...
4: Vonal környékén volt
5: abszolút. Szerintem, ha azt az úszást visszanézik, és biztos vagyok benne, hogy már kismilliószor visszanézték Bob Bowman-nel, szerintem ott fejben már megvannak azok a tempók, meg megvannak azok a dolgok, ahol be lehet hozni azt az 1,3 másodpercet. Nyilván el se tudjuk képzelni egyébként, hogy az 1,3 másodperc...
4: Még beszélgetünk ezekről.
5: Hogy az mondjuk mennyi munkával jár azt az 1,3 másodpercet behozni. Nem tudom, hogy Hubék már elvégezték azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy az mondjuk a vonal az ugye eltűnjön, de én el tudom képzelni, hogy lehet, hogy edzésen már megvolt az idő, de nyilván az soha nem verik nagy dobra. Úgyhogy én mindenképpen valami nagy dologra számítok, országos csúcsokra biztosan, hogy ez most világcsúcs lesz, vagy nem világcsúcs lesz, az majd eldől a francia fővárosban.
4: Még egy gondolat erejéig maradjunk Kós Hubertnél, még így az adás legvégén. Volt egy olyan nyilatkozata is Milák Kristóffal kapcsolatban, hogy a tehetségéből nem veszel semmit, az, hogy másképp gondolkodik a váltóról, de ez azt mutatja, hogy csak magára gondol, a csapatra nem. Én azért lepődtem meg ezen, mert ez egy nagyon őszinte nyilatkozatot Kós Hubertől, és nem is más volt, és nem azt mondta, hogy majd meglátjuk Párizsban, hanem kimondta azt, hogy és semmi bántó szándék nem volt benne, ez gyorsan tegyük hozzá, legalábbis szerintem, elmondta, hogy Milák Kristóff saját magára gondol, a csapatra nem, ő viszont megy a váltóval.
5: Én kicsit úgy éreztem ezeknél a mondatoknál, hogy ki akarja ugrasztani a bokorból, nem a nyulat, hanem Milák Kristófot, mert szeretne valahogy hatni rá, mert azért képzeljünk el egy olyan váltót, ahol 3 számban világ top 3-as úszók úsznak. Tényleg, amit Hubi is mondott, beteszünk egy közepes mellúszót, akkor is aranyérem esély ott van. És szerintem ebből a szempontból nem is az aranyérem a lényeg szerintem ebben a történetben, vagy bármilyen dobogós helyezés. Ezt szerintem már máskor is elmondtam, hogy világversenyeken a váltóversenyek azok örömúszások a legtöbb esetben. Még olimpián is egyébként majdnem mindig úgy láttam, hogy a csapattársak tudnak örülni a másik sikerének, és nem megfeszülnek azért, hogy mindenképpen dobogóra álljanak. Szerintem minden egyes magyar sportolónak, most a medencés úszókra gondolok, hogyha összeáll egy váltó, az egy nagyon fán dolog. Tehát az
4: nyílt víz.
5: Nyílt víz, abszolút. Igen. Nem jön nálunk össze az érem, bár hozzáteszem, hogy ott az elég nem is emlékszem olyanra, hogy nem jött össze az érem, de akkor is, tehát ott barátok úsznak egymásért, a hazájukért, a nemzeti lobogókért, de Milák Kristófnak is ezt kéne látni, hogy nem azt várjuk tőle, hogy ő hozza be a váltót aranyéremre, hanem csak szeretnénk őt együtt látni a magyar úszókkal, és ezt szerintem mindenkinek a nevében mondhatom.
4: Kíváncsian várjuk majd, hogy vajon mi lesz Párizsban, és hogy Sós Csabának mennyire lesz nehéz dolga majd a francia fővárosban. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összekött adásában, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük szépen, hogy velünk töltötték itt az elmúlt bő fél órát, amelynek a legnagyobb eredménye, hogy a női kardválogatott ugye aranyérmes lett a világbajnokságon. Róluk is sokat fogunk még beszélni. Vízes dolgokról viszont legközelebb majd egy hét múlva. A Víz Összekött adása ezen nem búcsúzik. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emil búcsúzik önöktől. Viszont hallásra.
2: Ez volt a Víz Összekött, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szabadidő a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
7: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
6: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
7: Igen.
6: Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
7: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit-szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már egy éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit-szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyett 10 kilométert tud lefutni, körbebringázta a Balatont, úgyhogy bármi ilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
6: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartad próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
7: Nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
6: Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények, pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
7: 23-ban? 24-ben.
6: Váltottál.
7: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű e-sportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
6: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benne, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
7: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezést által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
6: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
7: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
6: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
7: 3 előtt egy kicsivel.
6: Mikor fekszel le?
7: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az addig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
6: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risto Véva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
7: Ez csak szerintem...
6: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli... Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
7: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
6: Én már
7: kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
6: Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt van, itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
7: Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
6: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
7: igen.
6: Egy jó
7: célpont. Városközpontban közel van mindenkinek, úgyhogy...
6: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
7: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik... területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
6: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
7: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
6: Tehát a Komjádi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment.
7: Így,
6: de úszni sem tanult meg.
7: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
6: És ez egy mély víz, amiről én is igen. beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
7: 40
6: ez még
7: évig.
6: A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
7: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben, tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
6: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
7: igen.
6: sokáig tart.
7: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk és tanulunk és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből is borzongok, hogy nekem

0: hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
1: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és akik, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is vízment a szájába. És az első órákon, én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először, hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszás tanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nem bent tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
0: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz, már itt mondott, hogy fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, ahogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
1: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert
0: azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
1: A mellúszás a legnehezebb.
0: Az egy, amit jól tudok.
1: Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom, ilyen kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve. Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk, tehát hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
1: Sokan úsznak így. És egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
0: Én már ideig eljutottam, hogy ezen nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. de még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komédiuszodába.
1: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
0: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden

0: most mindenki javasolja.
1: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami a mély izmokat a hátban erősíti.
0: Sőt, porckorong, sér műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hogy hetente háromszor úszni háton.
1: Igen, van ilyen úszom is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
0: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Nyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Nyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
1: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat a céljaik elérésében segítek nekik.
0: Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értem, hogy megmaradt a terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
1: Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
0: De akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
1: Úgy személyre szabottak.
0: A rádióban?
1: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, őnekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy hetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikai javítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztára, meg eszköztárunk is az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés mobilizál is, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok, ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
0: Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, ha reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján, a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszásról nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futásra van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
1: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjerdiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
0: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval mondjuk, ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért biztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek, de akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
1: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
0: Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
1: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kellek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
0: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor azért hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál, ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni, most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igazott, hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni. Tehát,
1: 2 nap alatt, ja, de
0: kettő
1: igen.
0: 2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
1: de
0: vonatkozott,
1: minden stimmelt.
0: De 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
1: Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
0: És ebből most már meggyógyultál? Ebből
1: igen.
0: A gyulladásos betegségből?
1: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett tesztelnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
0: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
1: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarok gyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
0: kell... Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
1: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
0: Tehát tulajdonképpen visszakaptál. Amit...
1: Rengeteget.
0: És ez igen. Adott neked erőt.
1: Igen.
0: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
1: Ez tehát abszolút a megfizethetetlen.
0: Nem, pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban érezted magad. Meg
1: többet.
0: Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például Vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
1: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, aki évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Az a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
0: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikerei, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
1: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
0: De terepen? Terepen, nem városban.
1: Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
0: És nem kell lázcsillapító sem.
1: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
0: Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
1: Köszönöm szépen, Zsolt.
0: Virányi Zsolt búcsúzik, tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Aranyérmes lett a női kardcsapat a hongkongi VB-n. Hőségkészültség lépett életbe Budapesten, fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, a férfi tőrben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbaj tőrcsapat végül a tizedik helyen végzett. Nagy meglepetésre a még csak 17 éves Hofer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra párosa nyerte a női kajak kettesek 500 méteres pótválogatóját. A fiatal duó több esélyes rutinos egységet is maga mögé utasított, többek között az idei EB 6. Csikós Zsóka, Újfalvi Laura párost. Ezzel eldőlt, hogy a Hofer Tölgyesi kettős indulhat augusztus végén a poznai világbajnokságon. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferencialiga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi ATR-t Bissannel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Dunavörgyön is élőben követhetnek majd.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvíz szolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívüli riadó készültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak.
2: Közlekedés.
4: Az M7-es autópályán Letenye felé Martonvásár térségében korábbi munkavégzés miatt torlódik a forgalom, a 31-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a 6 kilométeres torlódás kialakult, így aki teheti, Tárnoknál a 7-es főútra hajtva tud kerülni.
2: Időjárás.
4: Napról napra fokozódik a kánikula. Holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: Színvonalas labdarúgó világbajnokság volt az 1966-os, pontosan 60 évvel ezelőtt. Az angolok remekül előkészített pályákkal várták a torna résztvevőit, a közönség pedig értően figyelte a mérkőzéseket. A sporttörténelem mai adásában az angolok végső sikerét elevenítjük fel Turi Gáborral. Elpap István vagyok.
7: Köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, minden igaz, amit a tornával kapcsolatban mondtál, említettél, de a hangulaton azért sokat dobott, hogy végül a házigazda hódított el a Rimé kupát. A hosszabbításban 4-2-re legyőzte a nyugatnémeteket, azaz az NSK-t.
6: Ugye ez volt a Rimé kupa utolsó előtti átadása, 70-ben búcsúztunk tőle. Milyen volt az angolok rajtja?
7: Hát eléggé szenvedős, a VB nyitányon 1966. július 11-én Anglia és Uruguay csapott össze, és egy, ahogy már mondtam, nyögvenelős 0-0 volt az eredmény. Következőképpen álltak fel az angolok, Banks volt a kapuban, Cohen, Jackie Charlton, Bobby Moore, Wilson alkotta a védősort, Ball, Stiles, Bobby Charlton volt a fedezetsor, vagy akkor már lassan így hívták, hogy középpálya, Graves, Hunt és Callahan játszotta a csatársorban erről, és hogy milyen volt a nyitány, az NSK elleni döntőben 19 nappal később két helyen változott ez az együttes, Jimmy Graveshead, Geoff Hurst, Callahan helyén Martin Peters kezdett, és hogy Alf Ramsey szövetségi kapitán nem ütött a szög mellé, ahogy mondani szoktuk, mi sem bizonyítja jobban, hogy a döntőben Peters 1, Hurst 3 gólt is szerzett.
6: Hát egyrészt 19 nappal a nyitány után már döntő volt, most ez 55 nap, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát mi történt 66-ban az angolokkal?
7: Az angolok a csoportban a mexikóiakat és a franciákat egyaránt 2-0-ra verték meg, Bobby Charlton és Roger Hunt, illetve Hunt két góljával. Mexikó ellen Ball és Callahan hiányzott, Payne és Peters kapott lehetőséget a másik találkozón, Payne helyett Callahan került a csatársorba, tehát főleg elől a támadóknál kísérletezett a szövetségi kapitány. Ramsey a világbajnokságon az argentinok elleni negyed döntőben már abban az összeállításban küldte pályára csapatát, amelyben a fináléban is játszottak az angolok.
6: De ezt a meccset azért nem ezért emlegették még a VB után.
7: Bizony nem. A felek faragták egymást becsülettel, a civilben mesterszabó nyugatnémet játékvezető Rudolf Kreitlein amúgy sem tudott rendet tartani, de pozőr viselkedése csak felbőszítette a játékosokat. Figyelmeztetett, jegyzetelt, de kicsúszott kezéből a meccs, a durva szabásértést elkövető, majd vitázó Antonio Rattint ugyan kiállította, de a játékos 8 percig nem volt hajlandó elölni a játékteret, az ellenfelek egymást győzködték. Közben a nézőtérről leérkező spanyolul kiválóan beszélő Kenneth Aston, FIFA játékvezetői bizottság elnöke oldotta fel és oldotta meg a kialakult helyzetet.
6: Rattin később sportszerűtlen magatartását azzal indokolta, hogy nem értette a németül beszélő bírót.
7: Ez nyilvánvaló, de a dél-amerikaiak a mérkőzés végére sem higgadtak le. A meccsen Zsolt István és a svájci Gottfried Dienst volt a két partjelző, az egykori kitűnő magyar bíró a Pálya közepén című könyvében is megemlékezett erről az esetről, idézem. A lefújás pillanatában nekirohantak a játékvezetőnek, jó argentin szokás szerint tépték, ahol érték. Végül Kreitleint, a rondoni rendőnök, a Bobby kísérték az öltözőbe, a játékvezetői hármas csak a sötétség leple alatt távozhatott, mint egyébként egy alsóosztályú mérkőzésen anno itt Magyarországon, teszem hozzá, de a nagy botrány csak ezután robbant ki. Ramsey a People című újság címlapján állatok minősítéssel illette az ellenfelet, a Campeón argentin lap az évszázad rablása címen írt, majd elfelejtettem megemlíteni, a Hurst góljával 1-0-ás angol győzelemmel végződő mérkőzésről, a világbajnoki cím Made in England, ugye ez alatt az érthető, értendő, tehát ez egy olyan utalás, mit is gondoltak a dél-amerikaiak. Rattin meg is jegyezte, idézem, az angol csapatban egy kiemelkedő képességű embert láttam, Sir Stanley Rouse-t. Hogy milyen számot viselt a hátán, azt nem tudom. Tény, hogy mindenütt éreztük a jelenlétét súlyát.
6: Ugye ő volt akkor a FIFA elnöke. Hogyan alakult az elődöntő?
7: Az argentinok elleni győztes csapaton nem változtatott Ramsey, a házigazdák 2-1-re győztek Portugália ellen, az angolok gólyait Bobby Charlton szerezte mind a kettőt, az ellenfélét pedig Eusebio. Ez volt az első mérkőzés, amelyen az angolok igazán jól játszottak. A finálé előtt Ramsey arra a felvetésre, mit vár a döntőtől, tömören válaszolt, idézem, néhányszor már megmondtam, a Rimé kupát. Az angol kapus Gordon Banks duzzadt az önbizalomtól. Anglia lesz a győztes, mondta. A házigazda abban is bízhatott, hogy a németek még sohasem győztek az angolok ellen, pedig az a csapat, amely februárban is legyőzte őket, a mainál sokkal gyengébb volt, hát a mait úgy kell érteni, hogy az akkorinál.
6: Az akkori mainál. Hogy várták a döntőt a nyugatnémetek?
7: Szakvezetőik Helmut Schön bízott játékosaiban, idézem, elég erősnek tartom csapatunkat ahhoz, hogy a győzelem reményében vegye fel a harcot, még a Wembleyben is. Uwe Seeler, a legendás csatár, így várta a finálét. Amikor megvertük a svédeket, én rúgtam a győztes gólt, így alakult ki az eredmény 2-1-re. Aztán ugyancsak 1-1-re végződött NSK Spanyolország mérkőzés eredményét is az én gólom döntött el. Miért ne rúghatnám én a győztes gólt a döntőn is? Babonás vagyok, hát ha sikerül.
6: Hát minden esetre óriási volt az érdeklődés.
7: Még az autó baleset szenvedett brit legenda Stanley Matthews is televízión nézte a finálét kórházi szobájában. Eleinte az orvosok nem javasolták, mondván ne izgassa fel magát, de a jobb szélső így érvelt. Idézem, sokkal inkább felidegesítene a gondolat, hogy most, amikor a Wembleyben a világbajnokságért játszanak a fiúk, én nem láthatom őket, nem tudnám átélni ennek a küzdelemnek izgalmas szépségeit.
6: Hogyan alakult a döntő?
7: A házigazdáknak állt a mérkőzés, az utolsó percig pillanatig 2-1-re vezettek, aztán Weber egyenlített, majd következett a hosszabbítás, ami miatt az Anglia NSK döntő a futballtörténelemben az, ami minden idők egyik legdrámaibb mérkőzése. Shakespeare-i dráma, csak nem az volt a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem az, benn volt-e vagy nem volt benn. Tudnélik, Geoff Hurst második gólja ugyanis a lécről pattant a gólvonal mögé, majd a csatára meccs végén beállította a 4-2-es végeredményt. A Népsport így értékelte a találkozót, idézem, az angolok fokozatosan belelendültek, és a nagyiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzés hajrájában jobbnak bizonyultak. Az angoloknál Hurst, Moore és Ball remekelt, a három gólos támadóról ezárt a pálya szélében, rengeteget mozgott, akadtak ugyan kihagyásai, de küzdőképességével, három góljával döntő részesévé vált a győzelemnek. Ezzel szemben, és itt most a nyugatnémeteknek a kritikája következik, kevesen játszottak kiemelkedően az NSK csapatából, a szaklap ugyanakkor elismerte, 6 gól egy játékban jóval nagyobb értéket képvisel, mint tucatnyi szívet, lelket melengető, pompásan felépített támadás, amely elszalasztott gólszerzési alkalommal végződik.
6: Mit írtak az angol lapok?
7: A Daily Telegraph tudósítója szerint, idézem, a második angol gólig nagy csalódást okozott a játék. Szerintem az angolok megérdemelten győztek. Clive Toy, a Daily Express munkatársa lelkendezett. Ha 90 éves leszek, akkor sem fogom elfelejteni ezt a mérkőzést. A második német gól előtt Haller kezezett. Jacques Ferrand, a L'Équipe újságírója kritikusan fogalmazott, közepes színvonalú volt a mérkőzés. A harmadik angol gólt nem lett volna szabad a játékvezetőnek megítélnie.
6: És mit mondott Alf Ramsey, az angol szövetségi kapitány?
7: Alf Ramsey-t, akit a siker után lovaggá ütöttek, tehát Sir Alf Ramsey lett, végre látták mosolyogni. Idézem, mit mondott, amikor elvállaltam a szövetségi kapitányi tisztséget, megbízóim azt mondták, bárhogyan is alakul, ne törődjek a bírálók véleményével, hanem következetesen járjam azt az utat, amelyet magam elé tűzök. Ne tűrjek a munkába beleszólást, azt tegyem, amit jónak látok. Nos, azt tettem. Bírálatot persze kaptam, szépen néhányszor bántott is, de nyeltem egyet, és tovább végeztem a munkám. Most pedig elmondhatom, hogy a bírálóknak torkára folytottam a szót. A döntőről ezt mondta a szövetségi kapitány. Remek, izgalmas, hallatlanul küzdelmes mérkőzés volt. 2-1 után nem gondoltam arra, hogy még hosszabbítás is lesz. A hosszabbítás előtt nem voltam ideges, mert tudtam, hogy a félórás végküzdelemben már csak mi győzhetünk, hiszen fizikailag, erőnlétben feltétlenül felülmúltuk az egyébként hitűnően játszó németeket.
6: Az ellenfél kapitány örült a dicséretnek?
7: Nem igen, Helmut Schön reálisan értékelt. Mint várható volt, a döntő inkább izgalmat, vérbeli küzdelmet, mint sem magas színvonalú játékot hozott. Akaratban, harcosságban, gyorsaságban, mozgékonyságban nem volt hiány. Mindenki megtette a magáét, a 120 perc emberfeletti teljesítményt jelentett. A mieink teljesítményével elégedett vagyok, azt is mondhatnám, büszke vagyok a csapatomra. Arra a felvetésre, hogy mi a véleménye a harmadik gólról, keserűen így reagált: a filmszalag majd bebizonyítja, kinek van igaza.
6: Hát annyira a mai napig nem bizonyította be.
7: Igen, nem bizonyult be. Hörst a 101. percben meglőtt labdája máig vita témát ad, a lécről a gólvonal mögé pattant a labda vagy sem. Minden esetre a játékvezető Dín partjelzője az azeri nemzetiségű szovjet Tofik Bakramov jelzését figyelembe véve gólt ítélt. Vagy Bakramov nem is gólt jelzett? Lehet, minden azon múlt, hogy nem érkezett meg a partjelző tolmácsa? Határozott igen a válasz, no nem abban a kérdésben, hogy Hörsz lövése ben volt-e vagy sem, de legalább abban, hogy Dín számíthatott volna a touchbírójára.
6: Hát érdekes ezzel kapcsolatban a már idézett Zsolt István vélemény.
7: Igen, igen, ezért mondtam az előbb ilyen, rejtélyesen, amit mondtam. Tehát a világbajnokság magyar játékvezetője minden reggel ott volt a sípmesterek eligazításán, amely a FIFA játékvezetőknek a tájékoztatása volt a bizottság elnökeken Eston jelenlétében, a szakmai kérdések vetődtek fel. Így volt ez a döntő délelőttjén is, mit ad Isten, de idézzük inkább az egykori kitűnő bírót. Az elhangzott egy obligált, immár utolsó kérdés. Melyik országban miként adnak a partjelzők valamilyen rejtett jelzést, segítséget a játékvezetőnek, ha a felső kapufa belső éléről a gólvonalra pattan a labda? Mi feleltünk szép sorjában a kérdésre, ezúttal immár az utolsóra. Ki zászlóval segít, ki csípőretett kézzel, ki más mozdulattal. Mondtuk mindnyájan az otthonon jól bevált szokásokat, mindnyájan kivéve kitűnő barátunkat, Bakramovot, akinek nem érkezett meg a tolmácsa. Így aztán a kérdést nem értette, a válaszsal meg adósunk maradt. Azon a bizonyos reggelen, az 1966-os világbajnokság döntője előtt néhány órával. És néhány passzussal arrébb, a késő délutáni Wembley eseményekre emlékezve estét a Zsolt István, a világ a gólvonalra merett, a játékvezető meg persze a partjelzőre. A partjelzőre, aki délelőtt ott volt velünk a lobbiban, ahol megtárgyaltuk, hogy a világ különböző sarkain milyen segítséget kap a játékvezető, ha a labda felső kapufa belső éléről levágódik a gólvonalra, a befutó hátvéd pedig felszabadít.
6: A partjelző tolmács azonban erre az értekezletre, amely már az utolsó volt, nem érkezett meg.
7: Bizony nem, így aztán Dinsz csak állt a gyep közepén, a Wembley közepén, a világ közepén a játékvezető, és nézett, ezt írta Zsolt István. A játékvezető, aki Svájcból jött, a világ egyetlen olyan országából, ahol a szünetben a partjelzők nem cserélnek térfelet. Mert hiszen ha cseréltek volna, akkor most a másik kollégájára nézhetett volna, aki ugyancsak ott volt közöttünk a lobbiban. A másik, aki folyékonyan beszélt németül, és aki elmondta, hogy az ő országában a partjelző úgy ad segítséget, ha a labda lepattan a felső kapufa belső éléről, hogy stb. Stb.
6: Hát ezek után lehet, hogy furcsa a kérdés, de milyen volt a bíráskodás?
7: Tabák Endre a Népsporon ezt írta, idézem: Dínz svájci játékvezetőnek több vitatható ítélete volt, megítélésem szerint döntő hibákat is elkövetett a már említett egyenlítő nyugat-német gól előtt és a harmadik angol gól alkalmával. És még egy érdekes történet: hiába ajánlott fel a német kicker 1000 márka jutalmat, 1000 mark belónunk, ahogy írta a címben a híres lap, annak, aki hitelt érdemlően dokumentummal bizonyítja, hogy a labda Hörsz lövése után teljes terjedelmével a gólvonalon túlra került, ez senkinek sem sikerült. Más kérdés, hogy az ellenkezőjét sem bizonyították, maradt a végeredmény. Anglia NSK 4-2.
6: Köszönjük szépen. Ez volt a Sporttörténelem Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
0: Ezt a műsorunkat is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 15 órától a hazafutással folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, ez valóban a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a mikrofonnál Németh Kornél, a mai műsor szerkesztője Szűcs Miklós. Formula 1, Nemzeti Sportkör, vívás címszavakban ezek a legfontosabb témák, amiket érintünk egészen 18 óráig. Ugye szokásainak megfelelően délután 4-től jön majd a Nemzeti Sportkör. A mai műsort viszont, a mai Hazafutást Formula 1-jel kezdjük, mert a telefonon a túlsó végén itt van velünk Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója. Szia Zsolt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és telefonon keresztül csatlakozol hozzánk ide a műsorba. Jól megérdemelt pihenő idődben érünk el? Így, hogy lement a magyar nagydíj?
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Hát nincs még pihenés, mert ugye azért a Forma 1 után nem lehet eltávozni, illetve hát Pirelli tesztek is vannak. De most egy napra lejöttem a Balatonra, és éppen a telefonhívás egy biciklizés közben ért, úgyhogy éppen itt Szigliget alatt bringázok, de most leszálltam a bicikliről, és szívesen beszélgetek veletek.
3: Aktív pihenés egy kis kikapcsolódással. Zsolt, milyen volt ez a magyar nagydíj, hogyha csak rögtön elkezdjük így címszavakban visszafelé fejtve a dolgokat? Az, hogy sikeres, hogy nézőcsúcs, tehát mindenről tudunk majd beszélni, de az első benyomás, vagy így az összkép számodra szerinted milyen volt?
4: Hát alapjában véve talán a szokásosnál stresszesebb volt, mert egyrészt ugye be kellett fejezni időre a beruházásokat, és elfoglaltuk a végleges helyét, ugye a padok épületben mindenki elfoglalta a végleges helyét, a versenyirányítás, a médiaközpont és minden egyéb, úgyhogy most vizsgázott teljes egészében a beruházás. És hát nem volt egyszerű, mert sok minden, hogy mondjam, hátráltatott minket, de azt gondolom, hogy ilyenkor ez mindig elfelejtődik, hiszen tényleg egy nagyon sikeres nagy díj volt. Mindenféle szempontból, azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból is, sportdiplomáciaiban is, és hát nézőcsúcs is volt.
3: Összességében milyen beruházások készültek el? Ugye ez folyamatában zajlott, ugye ez egy hosszú folyamat volt. Most már elkészült minden, vagy még esetleg lesz bármi hátra? És pontosan mik azok, amik elkészültek?
4: Hát azok a szükséges beruházások készültek el, amelyek kellettek ahhoz, hogy 32-ig a szerződés életben maradjon, mert ha ez nem lett volna, akkor 26-ba, tehát most lett volna az utolsó Forma 1-es futam Magyarországon. De ugye két évvel ezelőtt elkészültek a közművek, hiszen a 85-ös közművek azok botrányos állapotban voltak, teljesen úgy áramellátást kapott ez a 125 hektáros ingatlan, illetve vízellátás, szennyvízelvezetés és minden ilyen. És elkészült a műveleti operatív központ a második részben, és egy irodaház, illetve hát a legnagyobb a padok épület, a padoknak, a depónak a szélesítése 19 méterrel, és a főlelátó és a rendezvénytér, minden új. Úgyhogy ezek mind elkészültek időben, hála jó Istennek.
3: Hogy fogadták akár a csapatok, akár mit tapasztaltál így járva kelve, mondjuk az FIA illetékesei közül, hogy mennyire voltak elégedettek azzal, amilyen fejlesztések megvalósultak?
4: Hát tavaly már leesett az arcuk, hogy egyáltalán, hogy hova érkeztek, mert mindig megszokták, hogy a kis retro pályánkra jöttek, ami olyan hogy tehát tényleg a garázsok is, ugye a főépület, ami 330 méter hosszú, gyakorlatilag ugye 12 méter széles volt, most pedig 21 méter széles lett. Régen 4x12-esek voltak a boxok, most pedig 7x21-esek, ami a szabvány. Tehát annyira más lett az egész, ugye ahol a motorhome-ok vannak hátul, az is egy hídszerkezettel több mint 400 méteren ki lett szélesítve, gyakorlatilag 19 méterrel a depó, most már nagyon jól elférnek a motorhómok, és minden új, nem? Nagyon nehéz ezt így elmondani, hogy mi minden változott, gyakorlatilag teljes mértékben új lett. A padok klubnak a befogadó képessége 900-ról fölment 3600-ra, úgyhogy minden, ami kell ahhoz, hogy az elkövetkezendő 20-30 évben ne kelljen ehhez hozzányúlni.
3: A összességében egyébként ugye 2032-t említettél a szerződés időtartamát illetően. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mekkora nagy dolog az, hogy ugye Monzához, Monakóhoz hasonlóan a magyar nagydíj az, ami ténylegesen stabil, állandó pontja az elmúlt 40 évnek, és tehát ez lehet, nem tudom, szavakban kifejezni, vagy forintosítani, mert azért ez én szerintem ilyen felfoghatatlanul nagy dolog.
4: Hát szerintem forintosítani lehet, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg számítás készült arról, hogy a befektetett források azok mennyire térülnek meg nemzetgazdasági szinten, vagy mennyivel járulnak hozzá a magyar GDP-hez, ezt ki lehet mutatni. Én az utóbbi időben azt láttam, hogy ez a vita, ami 10-15 évvel ezelőtt zajlott, hogy ez mennyire drága rendezvény, ez most nem volt annyira aktuális éveken keresztül. Nyilván most a kormányváltás folyamán, illetve itt sokszor olvastam olyan cikkeket, amelyek megkérdőjelezik, hogy kell-e Magyarországnak egy ilyen drága rendezvény. Én azt gondolom, hogy ezt az aktuális kormányzatnak kell eldönteni. A Hungaroring Sport Zrt. Végrehajtja a kormány által eldöntött határozatokat, és végrehajtja azt, hogy megrendezi a versenyt, letárgyalja ezeket a feltételeket, és a kormánynak el kell dönteni. Szerintem rendkívül előnyös és soha nem visszatérő alkalom, hogy ebben a világsorozatban, ahol Las Vegas-tól kezdve Miami-n keresztül olyan gazdag arab országok vannak, mi is ott vagyunk, és annak ellenére, hogy a mi piacunk akkora, amekkora, ők ide jönnek minden évben, és teltházas versenyt rendezünk, szerintem ez pénzben nehezen kifejezhető.
3: Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozott az M4 Sportnak a hétvégén, és nagyon elégedetten pontosan ugyanezeket említette, amit te is, hogy ez egy óriási nagy dolog, úgyhogy ez mindenképpen a folytatás nézve is egy nagyon-nagyon bíztató dolog. Viszont Zsolt, engedd meg, hogy egy picit visszaugorjunk az időbe. Nyilván ez egy folyamat, az egész szervezés meg a futammal ugye csúcsosodik ki ez a történet. Nagyságrendileg, amikor már hogyha Forma 1-es hasonlattal akarok érni, a célegyenes ráfordító kanyarban vagytok, tehát amikor közvetlenül a verseny előkészületei, vagy az utolsó simítások zajlanak, azok mikor kezdődnek el egy ilyen hétvégét illetően?
4: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, a 27-es futam szervezése elkezdődött hétfőn.
3: Az igen.
4: Online lettünk a jegyekkel, tehát a jegyárusítás elindult, és már van olyan szektor, ami el is fogyott. És ez egy folyamatos munka, azt tudni kell, hogy a mostani Hungaroring az folyamatosan ki van használva, hiszen most is Pirelli teszt van, itt maradtak. Folyamatosan a jövő évben sincs már szabad időpontunk. És a Forma 1 nyilván egy verseny a sok közül, illetve a legnagyobb verseny természetesen. És a Forma 1 nagyon kell ahhoz, hogy a jegybevételből a Hungaroring eltartsa ezt az egész ingatlant, a sportingatlant, és megrendezze a versenyt. Erre büszkék vagyunk, hogy a rendezéshez nem kapunk állami támogatást, és nem is kaptunk soha. És ennek a pályának a kihasználtsága nagyon magas, és folyamatos munka van, tehát mi nem állunk le, hiszen a pálya hasznosítása, az off-road center, a vezetéstechnikai centrum, illetve az összes többi, az mint vállalkozás működik, de a Forma 1-es futam rendezése az folyamatos, tehát egyeztetni kell a minisztériummal, most azért ugye váltás történt, itt is mindenkivel le kell ülni, átbeszélni, hogy eddig hogy volt, hogy lesz ezután, úgyhogy a csapatunk, aki mondjuk 52 főből áll, az nem egy nagy vállalat, de azért 52-en keményen álljuk a sarat, és folyamatosan dolgozunk. Ők már dolgoznak a jövő évi futamon.
3: Ami érdekesség volt, illetve újítás volt, hogy minden kanyar kapott egy nevet, vagy egy elnevezése. Ezt kiválasztotta ki, hogyan alakult ez ki? Kicsit mesélj erről, kérlek.
4: Tavaly volt egy szavazás a szurkolók körében, ez már évek óta fölmerült, hogy ugye tradicionális pályákon vannak a kanyaroknak nevei, vagy adnak nekik, vagy pedig ráragad egy-egy kanyarra valamilyen esemény kapcsán, a név valakihez kötődik ez a kanyar, és ezt régi igény volt a szurkolók felől, és ezt idén megléptük. Szerintem nagyon jól sikerült, éppen most tegnap kaptam Stefano Dominicalitól egy köszönőlevelet, tényleg nagyon kedvesen írta, és hogy direkt megemlítette, hogy tényleg az Alézivel, amikor ünnepeltük, hogy a 11-es kanyar az Jean Alesiről kapta a nevét, ugye tenyerelt is ott egy ilyen gyurmába, az összes csapatfőnök kijött a kanyarba, és ott megünnepeltük. Annyira jó volt látni a Jean Alesit, mennyire szereti tényleg az egész Forma 1-es cirkusz, és ezt említette, hogy ez mennyire megható és klassz ünnepség volt. És szerintem egészen kiválóra sikerült, és Jean Alesi is nagyon, nagyon jól vette, meghatódott, nagyon megköszöntett, tényleg vendégül láttuk, és nagyon örült.
3: Összességében egyébként, ahogy néztem, illetve a helyszíni tudósító kollégáink, amikor jelentkeztek, nagyon sok számomra, illetve szerintem a jelenlévők számára is kifejezetten érdekes, mondjuk úgy, hogy betét program, például ugye csocsózás, vagy éppen a kajakkenu, ami megjelent a ringen. Ezeket a programokat kiválasztja ki, milyen volt a fogadtatása, hogyan alakulnak ezek?
4: Ezeket a programokat azért azt tudni kell, hogy amióta Liberty van, tehát mondjuk a Covid óta elképesztően megnőtt a feladatunk. Tehát régen 6-8 ember egyeztetett a FOM kollégákkal, most pedig legalább 50-60 emberünk dolgozik azon, hogy egyeztessük a versenyen kívüli programokat. Tehát most is elhangzott a megbeszélésen, ahol a miniszterelnök úr is ott volt, hogy tényleg a Liberty azt akarja, hogy ezek egyhetes fesztiválok legyenek, ne csak a versenyen érezzék jól magukat, hanem egy-egy fesztivál legyen a kerítésen belül, a pályákon belül, és rengeteg program legyen. És amikor ezeket a programokat már elkezdjük egyeztetni a jövő évre vonatkozóan, akkor mindig földobunk lehetőségeket, és akkor a csapatok választanak el körül. Általában, miután az Olimpiai Bizottság elnöke is vagyok, szeretem bevonni az olimpikonokat, az olimpiai bajnokokat, vagy a hagyományos sportágaink résztvevőit, és ezt viszont nagyon-nagyon jól veszik a pilóták, és ők választották például a kajakozást, úgyhogy ma mint ilyen ergométeren kajakoztak, úgyhogy jól szórakoztunk, meg az összes többivel, meg nagyon sok olyan programot is vállalnak a pilóták tényleg, akik olyan gyerekekkel találkoznak, hátrányos helyzetűekkel, sérült gyerekekkel, különböző ilyen programokon vesznek részt, és ez hozzátartozik ez a rendezvényhez.
3: Ugye, ha jól tudom, most idén a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől is érkezett 10 gyermek, akik kilátogathattak, de hát képviseltette magát tulajdonképpen a magyar, meg nem csak a magyar, hanem a nemzetközi, hát nem szeretem ezt a kifejezést, de nem nagyon tudom másként megfogalmazni, celeb világ is. Én nagyon érdeklődve figyeltem magyar sportolókat, például Bánhidi Bencét, hogy mekkora rajongással tud Max Verstappen iránt lenni egyébként. Mi az, amit ezekből jut bármire időd egyébként ott járva kelve közöttük egy-két jó szóra, maradva például Bánhidi Bencénél?
4: Hát Bencével amúgy is jóban vagyunk, de az összes sportolóval. Az például nagyon meglepő volt, hogy ugye Gulyás Michellel bemondtunk a szabad edzésen, a Ferrari garázsából követtük a szabad edzést, meg hallgattunk bele itt a pilóták beszélgetésébe, és akkor utána Gulyás Michelt felkérték arra, hogy például adja át az időmérő után, aki megnyerte az időmérőt, annak a díjat. Ez például egy óriási dolog volt, hogy olimpiai bajnokunk tényleg ott volt, és mondjuk 100 millióan nézték azt, hogy ő átadja ezt a díjat. Ez tényleg egy olyan lehetőség, de hát az összes sportolóval nagyon örülök, hogy ennyire szeretik, és tényleg a Forma 1 világát különösképpen nagyon sokan rajonganak és kedvelik, és nagyon jó, amikor egy-egy sportoló tényleg belekukkanthat itt a kulisszák mögé. Hát én meg már 16 éve

0: azt gondolom, hogy inkább a felelősséget és a munkát érzem ebben, mint a csillogást és a szereplést. Amúgy sem vagyok egy nagy szereplős, és ezt nem szeretem. Úgyhogy nyilvánvaló, ez nagyon sok, ez a 16 év, én nem gondoltam volna, hogy eddig fogom csinálni, de hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, azért már nem vagyok annyira fiatal. De azt gondolom, hogy inkább azt tudnám mondani, hogy büszkeséggel tölt el, hogy 2010-ben milyen állapotban vettem át ezt a céget. És amikor a sajtótájékoztató volt 2010-ben, pontosan emlékszem rá, hogy azt nyilatkoztam, hogy mivel én a piacról jöttem annak idején, tehát nekem piaci cégeim voltak, cégvezető voltam, hogy azt gondoltam, hogy egy állami vállalatot is lehet tulajdonosi szemlélettel irányítani, és ha visszanézek az elmúlt 16 évre, akkor egy professzionális céget építettünk föl, ami jól működik, és 100%-osan állami tulajdonú vállalat, de mégis azt gondolom, hogy piaci alapon is szinte megállja a helyét. Természetesen az államnak ott kell állni mögötte, a jogdíjakat fizetni kell, hiszen ez állami feladat, Magyarországon is állami garancia van rá, de a céget piaci alapon működtetjük, és azt gondolom, hogy erre lehetek büszke.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal a túlsó végén Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, témánk pedig természetesen a nemrég befejeződött, véget ért Formula 1-es Magyar Nagydíj és annak mindenféle aspektusa. 310 ezer néző, ez önmagában kimondva is egy brutálisan nagy szám. Mi az első gondolat ilyenkor, amikor ezt a számot meghallod, meglátod, vagy amikor kiderült, hogy rekord elégedettség, de nem megelégedettség? Mi az, ami ilyenkor átfut az ember fején?
0: Pontosan úgy fogalmazunk, hogy 310 ezer ember résztvevő volt, ugye ebbe benne van, azért bele szokták számolni, de beleszámolja az FIA is, meg a FOM is, azt a 9200 embert, aki nap mint nap dolgozik bent kerítésen
1: 9200,
0: belül.
1: Jól hallottam?
0: Igen. Ennek a 60% a külföldi, 40% a magyar, de ők állandóan minden nap ott vannak bent, és egyébként kerítésen kívül körülbelül még 4000, aki benne van a munkában, tehát itt egy nagyon komoly szervezet működik, hogy itt minden rendben legyen. Természetesen a számokat láttuk, és ugye ez kétféle dolog. Egyrészt, ha jó a jegystratégia, és jól tudjuk eladni a jegyeket, ez látszik, és ez egy nagyon nagy munka. Másrészt most a Forma 1-nek tényleg nagy a vonzása. Most jó a világbajnokság is. Nagyon jó a helyszínünk, ezt már sokszor mondtuk, azt, hogy nagyon, nagyon jó az, hogy Budapest közelsége ennyire jó közönséget vonz a Magyar Nagydíjra. Tényleg negyed óra, fél óra alatt kint vannak a belvárosból, nagyon jó körülmények, szállások vannak, jó szórakozási lehetőségek. Tehát Budapest közelsége elképesztő módon dob a Magyar Nagydíjon. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ezeket a számokat tudtuk hozni idén.
1: Arról van kimutatásatok esetleg, hogy milyen módon oszlik meg ez a nézősereg? Mennyi magyar, mennyi külföldi, és a külföldiek között kik voltak legtöbben?
0: Természetesen megvan minden szám. Hát azért a 80% az külföldi, aki kilátogatta, és hát itt a hollandokat tudom említeni, németeket, angolokat, osztrákokat, olaszokat, akik jönnek, de nagyon sokan jönnek Romániából, Lengyelországból főleg. Úgyhogy a környező közép-európai országokból is sokan látogatnak, hiszen itt ez a futam, ami számukra elérhető, vagy könnyebben elérhető, és nagy szeretettel jönnek is.
1: És ugye, ahogy jól emlékszem, azt említetted, ugye, hogy a 27-es futam jegyértékesítése elkezdődött, és már van olyan tribűn, vagy van olyan szakasz, ami már elkelt, és már van olyan rész, ami...
0: Igen. Így van, ez mindig így szokott lenni. Ilyenkor van lendület, és akkor rögtön online vagyunk a jegyekkel, és akkor jól fogynak.
1: Beszéljünk egy picit a trófeáról, amit a győztes kap. Ugye tavaly kalandos utat járt be, ha lehet így fogalmazni, vagy kalandok közepette alakult a sorsa. Idén milyen trófeát kapott a győztes? Kitől érkezett, és hogyan nézett ez ki a gyakorlatban?
0: Hát ez most már évek óta ugye a Herendi porcelán gyár szállítja, és tőlük rendeli.

0: viszük ezeket a trófeákat. Már nagyon nem is tudom mióta, amióta Fettel kiverte a cirkuszt, hogy milyen jó ez hogy mondjam, mennyire hiányzik neki a porcelán. És akkor gyakorlatilag azóta ez van, és minden évben ugye nagy casting van, hogy akkor milyen dizájnnal, milyen színösszeállítással, és akkor azt kiválasztjuk időben, és ugye három pázaszerű szokott lenni, és a konstruktőrinek pedig egy nagy tál, ami meg szoktunk rendelni, és akkor minden évben ezt bemutatjuk, idén is egy nagyon szép színösszeállítás, ez kézzel festett, nagyon igényes, nagyon szép. Nem tavaly volt, amikor azt hiszem a Norris összetörte, hanem nem is tudom mikor, 2-3 évvel ezelőtt, azt hiszem arra utaltál.
1: Igen, bocsánat, igen, amikor... összekevertem, így van, igen, én tavalyra emlékeztem, de igazad van valóban. Igen,
0: most... igen, megint a Norris ott nagyon igen, féltem, igen. Hogy dobálja is, és de hát igen, nem egy olyan dolog, amit úgy engedni kell dobálni. Hamilton szokta mindig földobni, aztán akkor megbeszéltük Herendel, hogy nagyon leragasszák a tetejét, hogy ne lehessen, mert a földobja, és akkor ott elrepül a teteje, az is nagyon drága és pótolhatatlan.
1: Igen, viszont ugye ez most szintén különleges pillanat volt, mint ahogy az is egy különleges pillanat volt, hogy ezen a Magyar Nagydíjon mutatkozott be az új safety car, ugye egy picit megint egy olyan különlegesség, újdonság, ami ide köthető, vagy ide kötődik. Nyilván a biztonsági autónak szerencsére nem sok szerepe van, de azért mégiscsak ez szintén egy fontos dolog. Mennyire van ilyenkor, nem tudom, lehetőséged megnézni, benézni, rápillantani, akár mondjuk egy biztonsági autó esetében, hogyha valamilyen újdonság van?
0: Hát azt láttam, de utólag hallottam én is, hogy ez a új biztonsági autó. Hát még régen lelkesen körbejártam, meg ki is próbáltam, de őszintén szólva idén fogalmam se volt, úgyhogy nem tudtam ezzel foglalkozni. Ezek mindig a látványos részei a dolognak. Én nekem most voltak egyéb gondjaim is, mint a safety car-ral foglalkozni, de láttam, hogy gyönyörű volt a festése is, meg amúgy is. Én ezeket nagyon szeretem. Úgyhogy nagy fan vagyok ilyen szempontból, de csak így kívülről.
1: Versenyzők között van olyan, akivel kifejezetten, nem tudom én, jó közeli nexusod van, esetleg van lehetőséged ilyenkor arra, hogy két szót tudtok váltani?
0: Hát nem is tudom. Egy-két szót igen, de alapvetően nekem nincs dolgom a versenyzőkkel. Én nem vagyok ez a oda megyek és majd szelfizünk című történet. Abszolút nem, én dolgozom, tehát tudom, hogy furán hangzik, és ez a Forma 1-nek a látványos része, de aki ezt a céget vezeti, az azt gondolom, hogy azokkal a dolgokkal törődjön. A Toto Wolff-al most beszéltem, hogy az aszfalt állapotáról volt szó, és ők hisztiztek a legjobban, teljesen jogosan, mert nem sikerült annyira az aszfalt. Voltak gondjaink, de aztán tisztáztuk, úgyhogy maximum milyen dolgokról szoktunk beszélni.
1: Világos. 15 óra 23 perc a pontos idő, a telefonvonal túlsó végén Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk majd a beszélgetést, a zene, illetve a hírek után.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Aranyérmes lett a női kardcsapat a hongkongi VB-n. Rendkívüli vízpótlásra volt szükség a körösökön. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár Szűcs Luca Spíz Anna Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott. A vívó világbajnokságon miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, még Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi tőrben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbaj tőrcsapat végül a tizedik helyen végzett. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Kristianstad csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Hükse Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik össze tudásukat, míg a Szeged a Kristianstad mellett a dán Giogével és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferenciliga selejtező második fordulójának visszavágóján. És a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Átert Bissannel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Worldön is élőben követhetnek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A békési és békés Szent Andrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A Körös-Maros Nemzeti Park vezetőivel egyeztetve bő egy hónapja megkezdték 6 holták feltöltését is. Az ország háromnegyedét sújtó asszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és az intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35-40 fok közötti nappali csúcs hőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást, eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók.
0: Közlekedés.
3: A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat.
0: Időjárás.
3: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 38 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél. Folytatjuk a Hazafutást, és ahogy ígértem a híreket megelőzően, továbbra is itt van velünk telefonon Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója és a MOB elnöke. Sok témát érintettünk már Zsolttal a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjjal kapcsolatban. Az fogalmazódott meg itt bennem, bennünk itt a szerkesztőségben a 310 000-es adatot, vagy nézőcsúcsot látva, halva, hogy ha lenne magyar érdekeltség, akkor szerinted mi lenne a helyzet, hogyha már így is ilyen csúcsokat dönt a Hungaroring, és látsz olyan reális magyar versenyzőt, aki idővel oda kerülhet a Formula 1 mezőnyébe?
2: Hát a pályánk jelenlegi állapotában ez a maximum, amennyit be tud fogadni. Tehát ugye most a csütörtöki fanzón napon most már többen voltak, hiszen ott ugye arra tudunk terjeszkedni. Most a Libertivel azt beszéltük, hogy ezeknek a Forma 1-es futamoknak egy hetes fesztiváloknak kell lenni, ami szerintem tényleg jó ötlet. De az, hogy több, a futamra többen látogassanak ki, ahhoz azért komolyabb fejlesztések kellenének, új a régi lelátókat le kéne cserélni, a bevezető utak, tehát azt gondolom, hogy a befogadó képesség az korlátos. Az biztos, hogyha magyar pilóta lenne, akkor az arány az más lenne. Tehát akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal több magyar jönne ki szurkolni a magyar pilótának. Hát, hogy van-e esély, ugye Molnár Martin most azért nagyon jó szerepel a brit futamban, de hát azért hosszú az út a Forma 1-ig, és azt látjuk azt, hogy ez egy drága sportág. Bármennyire is tehetséges vagy, az oda vezető út az elképesztő sok pénzbe kerül. De nagyon bízunk benne, hogy egyszer lesz természetesen. Nagy dolog volt, hogy Baumgartner Zsolt személyében volt már magyar pilótánk.
1: Igen, és egyébként látva azt, hogy Baumgartner Zsoltot a mai napig fogadják, vagy ott ebben a közegben, hát tényleg egy közülük egyébként ilyenkor egy kicsit így meghasad az ember szíve, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne még több Baumgartner Zsoltunk. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója a telefonvonal túlsó végén. Picit, ha előre nézünk, Zsolt, milyen tárgyalásokat sikerült folytatni, ez a 2032-ig tartó szerződés esetleg bővíthető-e, szóba került-e ez, akár a miniszterelnökkel, akár bármilyen FIA illetékessel, amikor tárgyaltatok?
2: Természetesen, hiszen van a szerződésünkben egy plusz 5 éves opció 35-ig, de ugye a mostani találkozó arról szólt, hogy az új kormány képviselői, Pósvai miniszter úr, aki ehhez tartozik, a belügyminiszterhez tartozik a sport és a Forma 1-es cég is, Kapitány István, akit régi ismerősként üdvözöltek, ugye őt azért benne volt ebben a nemzetközi körforgásban, és nagyon jóban van Stefano Dominicalival is, a Ferrari korsokkal is, ugye ez látszódott. Részt vettünk ezen a tárgyaláson, ami azt gondolom, hogy egy udvariassági tárgyalás, beszélgetés volt, és az viszont nagyon pozitív dolog volt, hogy nem is tudom, 20 év után jött ki magyar miniszterelnök a futamra, és adott át díjat, ezt nagyon értékelték az F1-esek, sőt, ugye ezért eljött idén Derek Cheng úr is, a Liberty igazgatója, főnöke, itt volt a Magyar Nagydíjon, és találkozott is a miniszterelnökkel, úgyhogy legmagasabb szinten képviseltette mindenki magát, ez mindenféleképpen jó a Magyar Forma 1-nek.
1: Nem feltétlenül a Formula 1-hez kapcsolódik, de mégis a Hungaroringhez kapcsolódik, és szintén nagy érdeklődésre számot tartó esemény. A MotoGP, amelyel kapcsolatban mindenféle sajtóértesülés meg pletyka kering, bármit azzal kapcsolatban meg tudsz erősíteni, vagy milyen átalakítása, kell-e bármilyen átalakítása 2028-tól a Hungaroring fogadhassa a MotoGP-t?
2: Hát a pletykák és a különböző tényleg cikkek keringenek, és nem sok valóságtartalma van általában, úgy látom, ez most manapság nagy divat, hogy mindenféléket mondanak. A tény az, hogy jelen állapotában a Hungaroring nem alkalmas MotoGP megrendezésére, hiszen 2020-ban a kormány úgy döntött, hogy külön MotoGP pályát épít, a mi bánatunkra, és a tervezés folyamán lehetett volna úgy tervezni a mostani beruházást, hogy átalakíthatnánk a ugye, kombi pályával, hogy Silverstone vagy Ausztria is van. Ugye itt azt kell megérteni, hogy a bukóterek nagysága és összetétele más, tehát alapvetően a 14-es kanyarban a bukótér kicsi, ott el kell hordani hegyet és új lelátókat építeni, az egyes kanyart vissza kell vágni, ez teljesen egyértelmű, az egyes kanyarban kicsi a bukótér, nem tudsz arrafelé menni, tehát a motorosoknak rövidebb lenne az egyes kanyar, a sikánt át kellene vágni, és a 12-es kanyart is át kellene vágni, hiszen az nagyon éles a motorosoknak, és ez mind bukótér átalakítással és rázókő átalakítással jár. Úgyhogy ez egy nagy feladat. Én nagyon örülnék neki, mert a bukóterek átalakításával a régi sok karbantartást igénylő lelátók is megújulásra kerülnének, és akkor már úgy néznek ki a pálya, mintha be lenne fejezve. De ez nem a mi döntésünk. Az opció ott van, hiszen a Liberty megvásárolta a többségi tulajdonát a Dornának, tehát a MotoGP tulajdonosának. Úgyhogy meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Ez nem a Hungaroring döntése. Sokszor hangsúlyozom, hogy a Hungaroring végrehajtja a kormány döntését, és szerintem ez így lesz a jövőben is.
1: Világos. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt 3-4 órában Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatójával sikerült egy picit körbejárni a hétvégi Magyar Nagydíj kulisszái mögé, és egy picit bepillantani, hogy mi történt a nézőcsúcsról, és sok minden egyébről tudtunk beszélni. További jó kerékpározást a Balaton partján, és kis aktív feltöltődést a további feladatokhoz. Zsolt, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk. A folytatásban pedig Tadej Pogacsárról lesz szó, aki 5-5-ször nyerte meg a Tour de France 3-7-es francia országúti kerékpáros körversenyt. A szlovén kerékpáros több mint 6 perces előnnyel végzett az élen a belga Remco Evenepoel előtt. Pogacsár elsőprő sikeréről és a verseny további érdekességeiről Somogyi Zsófia beszélgetett a Tour de Hongrie versenyigazgatójával, Szilasi Lászlóval.
3: A szlovén Tadej Pogacsár 5. alkalommal nyerte meg a Tour de France, több mint 6 perces előnnyel a belga Remco Evenepoel előtt. Ugye 2020, 2021, 24, 25 és most ugye idén meg tudta nyerni a Tour de France, és ezzel csatlakozott az ötszörös Tour győztesek mellé, ugye Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Hindurian mellé, és ez ugye jelenleg a rekord. Beszéljünk nyilván Pogacsárról elsősorban. Mennyire lehet már azt mondani tényleg, ahogy látjuk a dominanciáját, amit évről évre bemutat, hogy ez annyi neki volt ez a Tour de France is megírva, nyilván majd Vingegaardról is beszélünk. Meglepetés vagy nem meglepetés az, hogy 5. is megnyeri?
4: Semennyire nem meglepetés, sőt, meglepetése nem ő nyerte volna meg az előzmények tekintetében. És én mindig azt mondom, a legjobb azoknak a véleményére adni, akik egy adott szituációban már voltak. Tehát amikor az Eddy Merckx azt mondja, hogy szerinte is a Pogacsár a legsikeresebb, legnagyobb kerékpáros, országúti kerékpáros, aki eddig megszületett, akkor azt elhihetjük.
3: Mi az ő legnagyobb erénye? Megnézzük azt, ahogyan ő egyszer csak ugye megjelent és elkezdett egy olyan szintű dominanciát építeni, meg egy olyan emberfeletti erődemonstrációt bemutatni tényleg a Grand Tourokon is, hogy már sokszor ugye az is egyik oldalán ott van, hogy már kicsit idézőjelben unalmasá tud tenni egy komolyabb versenyt, mert olyan hamar tud olyan komoly előnyre szert tenni. Szóval mi az, ami őt tényleg ezen a szinten tudja tartani?
4: Minden olyat, amit az összes többi nagy sportolónál is, tehát egyrészt rendkívül tehetséges, másrészt nagyon kitartó, alázatos, és hát van mögötte egy fantasztikus csapat. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek ilyen 100-120 fős nagy vállalatok mondhatni, akik a virtuális csapatokat csinálják, tehát egy óriási szervezés és organizáció működik tökéletesen, aminek az egyik, zárójelben a legfontosabb csavarja, az a Pogacsár. De ennek rendszerben kell jól működni ahhoz, hogy ezek az eredmények a versenyzőktől így kijöjjenek. Nem tudok ennél többet mondani, tehát láthatjuk nap mint nap a képernyőn, hogy tulajdonképpen alig van rossz napja, és szerintem ez egyébként a legnagyobb erőssége. Ezt nagyon nehéz a versenyzőkből kihozni, hogy ennyire sok napon át, ennyire fókuszáltan tudják kiadni magukból a maximumot. Ebben mindenképpen a mezőny fölé nő, tehát a mentális részt azt én nagyon fontosnak gondolnám ebben az egészben, és ebben szerintem ő borzasztó erős. nyilván fizikálisan is, persze, de az, hogy ennyire rá tudja, úgymond, úgy szoktuk mondani, rá tudja kényszeríteni az akaratát a mezőnyre, és ezt egyre meg tudják valósítani, ez valóban egyedülálló.
3: Ugye ő az UE versenyzője, gondolom, hogy iszonyatosan a profizmus az jelen van, de azért ez sok csapatról elmondható még. Mennyire jó az összhang ilyen szempontból, ha lehet ezt a szót használni egyáltalán, mondjuk nem tudom, Pogacsár, bármely más komoly, profi, magas szintű csapatnál ugyan ilyen eredményes tudna lenni, vagy tényleg itt azért itt a csapatnak is kulcsszerepe van?
4: Kulcsszerepe van, tehát biztos, hogy nagyon eredményes tudna lenni. Honnan jött a csapat? Alapvetően egy régi olasz csapat ...nak a licensze folytatódott, úgymond ezzel az arab beszállással, beszálltak ugye a UAE-sok pár évvel ezelőtt, és ezzel együtt jött egy ilyen óriási tőkeinjekció is. Tehát a UAE ugye jelen pillanatban a World Tour csapatok közül is a legnagyobb költségvetéssel rendelkező csapat, szóval ott még közöttük, a 18 World Tour csapat között is igen nagyok az eltérések. Ezért van az például, hogy vannak olyan csapatvezetők, mint például az EFS, Jonathan Waters, akik azt szorgalmazzák, hogy szükség lenne egy fizetési sapkára, mert az rendben van, hogy a Pogacsár keres 6-8-10 millió eurót, de hogy a többiek, akik mellette vannak, azok is olyan nagy nevű, mondjuk úgy, hogy drága versenyzők, hogy oda vásároltak melléjük még 5-6 embert több millió eurós fizetéssel, ezt a többi csapatra nem tudja megtenni. Tehát, hogy azt próbálják úgymond feszegetni, hogy és ez a te kérdésedre is válasz, hogy a csapatvezetők is úgy gondolják, hogy egy gyengébb csapatban a Pogi sem lenne ennyire domináns. Akkor is nyerne, hiszen, ahogy elmondtam, ő a világ egyik legtehetségesebb és legszorgalmasabb sportolója, tehát akkor is nyerne, de nem biztos, hogy ugyanebben a dominanciával nyerne, és nem biztos, hogy ennyi verseny nyerne, hanem egy ilyen erős sor lenne mellette. Tehát, hogyha megnézzük a segítőket, nézd meg, mit csináltak, megvették a Del Torót. Uh-huh. Ugye a Del Torónak 11 World Tour-os ajánlata volt, miután megnyerte az U23-as Tour de France, a Tour de l'Avenir. 11 World Tour csapathoz írhatott volna alá. Ez egyébként kimagasló, tehát a legjobbakat is 2-3-4 csapat szokta megkeresni ajánlattal, a 11 az kimagasló. Mit csináltak? Megvették. Így nem kell egyrészt nem kell ellene versenyezni, másrészt megvan a világ egyik legjobb segítője, harmadrészt hosszú távon pedig számíthatnak rá, például amikor a Pogi már abba fogja hagyni, hiszen közöttük ugye azért elég meg korkülönbség van, akkor az ő saját nevelésű versenyzőjük, a saját rendszerükben nevelkedett versenyzőjükkal szeretnék folytatni ezt a dominanciát. A Del Torónak már majd nem kell elmagyarázni, amikor úgymond hirtelen oda kerülsz, hogy itt mi a rendszer, hanem ő abban a rendszerben vált komoly elit sportolóvá. Automatikusan tudni fogja.
3: Ha már Del Torót, Isaac Del Torót említetted, akkor mennyire segítette ugye Pogacsárt a Tour de France alatt, de mondjuk volt olyan jelenet is, ahol ugye fordított helyzetben volt ez a felállás, ugye Pogacsár úgymond idézőjelben, úgymond átadta a szakasz sikert csapattársának, ugye a második szakasznál is volt egy ilyen, hogy Del Toró akkor meg tudja nyerni, illetve 20. szakasznál is az volt, hogy nagyon sokat dolgozott Pogacsár azért, hogy Del Toró ott tudjon maradni a jó pozíciókban, de hogy látod egyébként ezt a fajta, mondhatjuk talán sportszerűnek is, csapattárs felé egyfajta alázatnak, vagy mi mindenről szólt ez? Voltak olyan kritikus hangok is, amik egy picit talán a sportszellemiségét ilyen szempontból felhozták, megkérdőjelezték, hogy most itt akkor Pogacsár így miért idézőjelben adja át a sikert, szóval te hogy látod ezeket a jeleneteket, és tényleg ezt, hogy végül is Del Toró ott tudott maradni a pódiumon, ugye összetettben a harmadik lett, meg a fehér trikó is, egy fiataloknak járó fehér trikó is az ő élet végül.
4: Hát egyrészt ugye a csapatnak sem feltétlenül csak az a megjelenés értékes, hogyha a Pogi jön át elsőként a célon. Tehát a nézőknek valóban van egy olyan százaléka, akik azt mondják, hogy ettől egy picit unalmasabbá válik a verseny. Ha valaki más nyer ide ugyanabban a mezben, az annak a csapatnak ugyanolyan jó lehet. Ez az egyik. Tehát abban a szituációban, amikor a második szakaszon ezt átadta, akkor nyilván ez is történt egyben, hogy baromi nagy volt a nézettség, de valaki más nyert, és végre nem az unalmas Pogacsár. Kettő pedig az, hogy meg kell hajolni azelőtt, hogy a Pogacsár egy ilyet megcsinál, hogy beáll az Ábrőes szakaszon, és másfél órán keresztül segít a Del Torónak, mert ettől is ilyen nagy versenyző. Tehát mindenféle ego és egyéb dolog nélkül hajlandó volt a hierarchiában lejjebb lévő csapattársának segíteni. De azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a srácok, ezek együtt élnek. Tehát itt 250 napot ezek a fiúk együtt utaznak. Amikor nincs verseny, ők akkor is együtt vannak. Ezek az emberek akkor is segítenének egymásnak, hogyha egyébként ezt a például a televízió nem közvetítené. Tehát ez nem csak azon múlik, ez egy olyan mély emberi kapcsolat a sportolók között, ahol ez az adok kapok, ez abszolút működik, és ettől szép. Vannak olyanok a nagy sztárok közül, akik mondjuk úgy, hogy nem lennének hajlandóak ide lemenni. A Pogi ebben is szerintem zseniális, hogy ezt simán gond nélkül megcsinálja, és nagyon jól megcsinálták. Tehát meg lett az eredmény. Ugye nem csak az történt, hogy ő beállt, hogy segíteni a Del Torónak, és abból a semmi lett, hanem az történt, hogy a Del Toró emiatt előnyhöz jutott. Ne felejtsük el, hogy azért is kell, mert ugye a verseny az az utolsó nap befutójáig tart. Most képzeld el azt a szituációt, történt volna valami a Pogacsárral, mondjuk akár az utolsó napon, és akkor a saját csapattársad hol áll az összetetben? Tehát amikor be tudod hozni, amikor tudod segíteni, amikor tudod duplán, triplán biztosítani azt, hogy a csapaton belül jobb legyen az eredmény, akkor azért érdemes dolgozni. Mert nem mindegy, hogy a Del Toro mondjuk az összetett negyedik helyén állt volna, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia, vagy az összetett harmadik helyén állt, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia.
3: Picit, hogyha a Tour de France-t a Pogacsáron kívül megnézzük ugye a többi versenyzőt is, azért picit beszéljünk a többiekről, hogy összességében, nagy általánosságban neked mi volt a benyomásod akár a többi nagy névvel kapcsolatban. Ugye sajnos a kétszeres győztes Dán Jonas Vingegaard sérülés miatt, kulcscsontörés miatt 15. szakasz után feladni kényszerült, úgyhogy ő kiszállt a versenyből. Ugye Evenepoel lett a második, és ugye Del Toro a harmadik az összetetben, de például ugye egy pontverseny végeredményét nézve az ecuadori Richard Carapaz megnyerte, és ő nyerte meg ugye a királyszakaszt is. A Tour de France-on a 20. szakaszt, a fiatalok versenyét azt említettük, hogy ugye Isaac Del Toro ő nyerte meg, de a gyorsasági pontversenyt például Mats Pedersen tudta megnyerni, de akár beszélhetünk ugye a párizsi utolsó szakaszon a holland Mathieu van der Poel sikeréről, ami hihetetlen ember feletti győzelmet mutatott be, és az a hihetetlen összeesés ott a végén, ami annyi mindent elárult akár a tavalyi Tour de France visszagondolva, amit ugye betegség miatt idő előtt fel kellett adnia, és ez a párizsi siker nagyon sokat jelent neki. Szóval összességében neked mi minden marad meg, kik maradnak meg még Tadej Pogacsáron kívül erről a Tour de France-ról, hogy láttad egyáltalán a versenynek a dinamikáját, alakulását?
4: Én nagy részt elmondtad mondjuk úgy, hogy kulcspontokat, hogy mik történtek. Én amit még láttam, és egy picit máshonnan közelíteném meg, hogy nekem miért volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó túr. Annak azt mondanám, hogy az elmúlt 10 év legjobb túra volt szerintem, hogy a versenyszervezőként, versenyigazgatóként egy picit máshonnan is nézem az egészet, és azt láttam, hogy borzasztó jó volt az útvonalválasztás idén. Tehát fantasztikusan hozták meg a szakaszokat, tehát akár a kezdetit, vagy a rövidebb düezes szakasz. Tehát azért gondolj bele, persze rekordot ment, megverte a Pantanit 1 perccel, igen, egy fele olyan hosszú szakaszon. Erre senki sem fog emlékezni, de hogy ott például meg lehetett csinálni, hiszen 2 óra 45 perc után kezdődött el a hegy, nem pedig 4,5-5 óra után. Tehát nyilván könnyebb volt megcsinálni így ezt a rekordot. De sok-sok olyan szakasz volt, ahol körpálya, és akkor ilyen stadion hangulatba mentek. Illetve még egy dolog, hogy jóval kevesebb volt a bukás is. Tehát szerintem jobban volt az útvonal megcsinálva, mondjuk úgy, hogy kialakítva, kiépítve, kevesebb volt a bukás, ezért sokkal inkább tudott szólni a verseny ezekről, amiket felsoroltál. Ezekről a nagy egyéni sportolói teljesítményekről. Nem arról beszéltünk. Az elején is például jó volt, hogy egyből az összetett ugye a csapatidőfutam és a hegyi befutó miatt egyből kialakult az összetett. Az első sprinteken nem volt az a tömegbukásos jelenet, ami nagyon sokszor sajnos van. Uh-huh. Szóval ezek adtak szerintem ehhez hozzá, és igen, tényleg a Carapaznak is, hát a hegyi trikót, nem is tudom, kihez hasonlítsam utoljára, de a Virenk nyert így hegyi trikót ebben a formában, meg ennyi szökésből, meg ekkora támadásokból. Az is fantasztikus volt, a Van der Poel pedig azt nyilatkozta, ugye mondtad, hogy összeesett a célban, stb. Tényleg nagyon kiadította magát, azt nyilatkozta a célban, hogy tavaly, amikor otthon ült betegen, és látta ezt a szakaszt, és látta, hogy a Van Aert és a Pogacsár el tudnak menni ugye a Montmartre-on, már onnantól kezdve az járt a fejére, hogy az idei évnek ez az egyik fő pillanata. Hogy ezt szerette volna, ezt a szakaszt igazából így megnyerni, ahogy megtudta. Mind összeadnám, és ebből mondanám azt, hogy így összességében egy nagyon szuper túr volt.
3: Vingegaardnak a bukását, azt rád hogyan hatott, vagy hogyan reagált erre, mert nem tudom, hogy mennyire lehetett arról beszélni, hogy ő még versenyben van akkor az összetettért, de nyilván úgy indult ez a Tour de France, hogy na akkor Pogacsár és Vingegor, hogyan alakította át szerinted ezt az idei versenyt, az, hogy Vingegor kiszállt?
4: Ott még ugye sok volt hátra, tehát mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ott még versenyben volt az összetett tér, tehát most így utólag könnyű azt mondani, hogy nem volt verseny, de mert nem volt rossz napja a Poginak, nem történt semmi a Pogival. Történhetett volna, lehetett volna, tehát ott még azért nagyon-nagyon sok volt hátra Párizsig, még akkor is, hogyha nagy hátránya volt, de bármi lehetett volna. Hát magát a bukást, ha azt kérdezed, úgy látom, hogy igen, ez is megint a rendezői szem, hogy nagyon nehéz minden egyes vakontúrás, buckát, kiálló, követ, oszlopot, nagyon nehéz ezt mind-mind-mind jól jelölni, vagy úgy jelölni, hogy semmi probléma ne legyen. Itt is ugye a jobb kanyarban lévő középső pici sziget, épített sziget okozta a bukást, ami egyébként jelölve ki volt. Szerintem hangjelzés az még nagyon sokat segített volna, ha nem is tudnak oda élő embert rakni, de mi is a Tour d'Anglais, de egyébként használunk most már ilyen totemoszlopokat, amik sípoló hangot adnak, tehát tulajdonképpen helyettesítenek egy ott álló sípoló embert, és maga a hangjelzés, a sípolás, az felhívja a kerékpáros figyelmét, hogy valamire figyelnie kell, valami történni fog. Na most, amikor ott jönnek lefele 70-75-tel egy ilyenbe, ott egy másodpercnyi különbség is a féktávon nagyon sokat számít. Tehát ott például ott az a rész valahogy jobban van jelezve, akkor ha egy picivel előbb fékeznek, lehet, hogy már nem esnek el. De mondom, ez nagyon nehéz 3500 kilométeren a több tízezer ilyen apró jelzésből 100%-osan jól megcsinálni. A másik pedig, amit én egy picit taktikailag nem teljesen értettem, vagy nem gondoltam jónak, az, hogy ugye a Campanaccio az napszökésben volt. És amikor átmentek azon a nagyon-nagyon meredek emelkedőn, ott a Campanaccio leszakadt a szökésről, utolérte ugye őt a hegytető előtt a főmezőny, amit ugye ott a Viszma vezetett, és utána a lejtmenetben a Campanaccio-t rakták előre. Uh-huh. És a Campanaccio mondjuk úgy nézte be ezt a kanyart, tehát rajta estek el a többiek. Én biztos, hogy nem a legfáradtabb embert raktam volna oda. Az, hogy ő már a nap eleje óta szökésben volt, az, hogy mutatta is egyszer a kamera visszament, mikor leszakadt, tényleg lógó nyelvvel ment föl ott a meredeken. Én nem a legfáradtabb embert tettem volna egy ilyen lejtmenetben oda előre. Ez is számíthatott. Meg hát számíthatott az éjjeli dopingvizsgálat is, meg egyébként, ha ezek mind nincsenek, ez akkor is elő tud fordulni.
3: Visszatérve Tadej Pogacsára még így zárásként, ugye most már ötörös Tour de France győztes, hogyha nyer majd még egyet, akkor már ugye ő lesz az egyedüli rekorder, de megnyerte a Giro d'Italiát, kétszer a világbajnokságot is, összesen 127 profi győzelme van. Azt mondta, hogy nem gondol a rekordokra, azt nyilatkozta, de nyilván azért az embereket azért az nagyon érdekli, hogy akkor hogyan tovább. Ugye ő most 28 éves, Vueltát még nem nyert, ugye a monumentumokból is hiányzik még a Roubaix, szóval te hogy látod az ő jövőjét, az ő lehetőségeit, és ez a dominancia, ez tényleg ez meddig tartható fenn, addig, amíg ő úgy akarja, vagy hogy látod?
4: Biztos vagyok benne, hogy a Vueltán fog indulni, és meg akarja nyerni, ha nem most, akkor a következő egy-két évben. A Roubaix szintén, tehát azt sem fogja annyiba hagyni, és be akarja rakni a trófeák közé, és úgy látom, hogy következő időszakban ez a dominancia még maradhat. Nyilván most vannak nagyon jó fiatalok, akik jönnek fel, és fantasztikusak, akár a Deltour, akár a Sexas, illetve nekem nagyon tetszett most az Evenepoel is ezen a túron, szerintem most először jött ki az, hogy mennyire jó tud lenni az Evenepoel egy 3 heteset. Én úgy érzem, hogy jobban ment, mint amikor 3 hetest nyert, úgymond, tehát az egy nehezebb verseny volt mostannál. De egyelőre úgy látom, hogy a Poginak ez a dominanciája. Hát nézd, ő is majd elkezd ugye korosodni, idősödni, de úgy gondolom, hogy 2-3 évig ez még tartható.
1: Szilasi Lászlóval beszélgetett Somogyi Zsófia, Tadej Pogacsár 5. Tour de France sikeréről, illetve a szlovén kerékpáros mellett szóba került a verseny egyéb érdekességei is elhangzottak. 16 óra 1 perc a pontos idő, illetve 16 óra 2 perc, hamarosan jön a Nemzeti Sportkör.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 2 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek. Kezdjük a Nemzeti Sportkört. Mai vendégeink teljes nemzeti sportos különítmény. Kovács Erika, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szűcs Miklós, illetve Turi Gábor, szervusztok. Ha már Gyulai Zsolt volt itt velünk telefonon, engedjétek meg, hogy egy picit Forma 1-jel kezdjük. Mit jelent számotokra az, hogy 40 éve, illetve 41. futam volt ez, de hát, hogy folyamatosan megállás nélkül Magyarország otthont adhat ennek az eseménynek, és ez a 310 ezer fős nézőcsúcs hogyan csapódik le bennetek? Miki?
6: Hát nekem elsősorban azt üzeni, hogy öregszem, mert én az elsőre is emlékszem nagyon, 86.
1: Pedig azért tegeződhetünk, nyugtass
6: meg. Szerintem még.
1: Jó, köszönöm.
6: Igen.
7: Örülte a homlokát.
1: Igen, átgondoltam, hogy Miki bácsi zavedjönte kedve, hogy mit mondjak neki.
6: És már akkor se gyerekként láttam. Mindegy, szóval 86-ban volt ugye az első, és nagyon, emlékszem rá, akkoriban nagyon nagy izgalommal vártuk, mert ez egy olyan különleges dolog volt, ami itt megjelent Magyarországon, ami azért nem volt...
1: És pont ezt akarom megragadni, hogy a jóhoz könnyű hozzászokni. Annyira természetesnek vesszük, nem?
6: Igen.
1: Hogy ez itt van, ez jár nekünk, ez nem tudom én, holott egyébként sorba állnak, és elképesztő pályák kerülnek ki a versenynaptárból, miközben a Hungaroring úgy tűnik, hogy érintetetlen.
7: Nem fogom elsorolni, de Monza, Silverstone, meg még egy
1: Monaco.
7: Monaco az, amelyik az állandó.
6: Igen. Igen. És ugye Gyulai Zsolt is mondta az imént interjúban, hogy azért olyan társaságban vagyunk, mint Las Vegas, meg Miami, meg Sydney, szóval egészen hihetetlen társaságban, és ilyenek szerint kimozdíthatatlan ott vagyunk, hiszen 41 éve folyamatosan van.
1: 2032-ig ugye szól a szerződés, és van benne egy 5 éves opció hosszabbításra.
7: És azért több pilóta elmondja, és eddig is mondták a régebbiek is, hogy ez az egyik kedvenc pályájuk, szeretnek idejönni. Most azt nem tudom, hogy mindenütt ezt elmondják-e.
6: Hát valószínűleg azért ez elhangzik mindenhol, de biztos, hogy egyébként, hogy nem a legutálatosabb pálya, hogy finoman fogalmazzak, mert azért lenne attól egy nyomás, hogy akkor nem nagyon kéne itt 40 éve futamot rendezni, hogyha a pilóták ezt annyira nem szeretnék. Tehát biztos vagyok benne, hogy egyébként valóban kedvelik ezt a pályát.
1: Igen, amit Gyulai Zsolt kihangsúlyozott, hogy Budapest közelsége az, hogy bármelyik belvárosi szállodából gyakorlatilag 20 perc alatt a saját boxába tud érni a versenyző, még úgy is, hogy nem helikopterrel megy, az kifejezetten extra.
7: Én arra emlékszem, az első ilyen, nem az első, de 90-es évek, 2000-es években hatalmas dugók voltak az M3-as kivezetőjén, akkor meg visszafelé. Én mostanában, nem mondom, hogy keresem az alkalmat, hogy akkor menjek az M3-ason, de mostanában ilyeneket, tehát hogy ez is minden flottabbul megy. Vannak?
1: Vannak.
7: Igen?
1: Vannak. Én egy pár éve voltam kint, azért ott amikor megküzdesz az elemekkel, és mire lejutsz, és besorolsz, és parkolóhelyet keresel, tehát hogy azért...
7: De jó, az már a lejutás, de
1: hát
7: már
1: okay,
7: a lente.
1: De hogy, tehát maga az, hogy ugye van egy sáv, ugye, ami a leálló sávként funkcionál, ott a VIP vendégek, a versenyzők, meg nem tudom, taxik használnak.
7: Jó, de ez óhatatlan, amúgy nem.
1: Persze, ez amiatt egyébként jelentősen gyorsult, igen, igen.
7: Meg mik is arra felé lakik, amerre ilyen vannak időszakok, most például nem észleltem ennyire, de vannak időszakok, amikor a helikoptert.
6: Igen.
7: Lehet hallani, hogy mennek ki a potentátok, vagy éppen versenyzők, teljesen mindegy, hogy ki megy oda, de hogy néha lehet így hallani, így, hát nem tömegesen, de hogy több repülőt.
1: Gábornak is hagyjunk szót, bocsánat, Miki, egy másodperc.
8: Én azt fogom mondani, én a Mikire erősítenék rá.
7: Hogy te is gyerek voltál még az elsőnél.
8: Hát, sajnos nem gyerek voltam már, eléggé idős ember. Egyébként Nizzába voltam, ez az érdekes, Nizzába voltam, és azt kell, hogy mondjam ezzel a általános kifejezéssel, hogy a Forma 1 a magyaródi, nem is, nyilván nem Magyaródnak hívták, hanem Budapestnek, gyakorlatilag fölrakta a térképre Magyarországot, szóval most nem 2020-ban vagyunk, hanem 1986-ban, amikor úgy marhára megsértődtünk, amikor összekeverték külföldön, főleg nyugaton Budapestet Bukaresttel, és emlékszem, én Nizzától nem messze aludtunk, már nem a tengerparton, és néztük a televíziót valamilyen utcai mulatságon, és mikor kiderült, hogy tehát vágták be a képeket, tehát előző nap, tehát mindegy, és akkor valaki elordította magát, hogy én akkor beszéltem még jó franciául, és elordította magát, hogy hol van Magyarország, és akkor én mondtam, hogy itt egy magyar. És oda jöttek, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor én mondtam, hogy ez Közép-Európában van, akkor ott nem volt még ilyen telefon, akkor valaki mondta, akkor mondták, hogy Ausztria, és onnantól mondtam egy kicsit még keletre, és ezek lennénk, mi, de nem Bukarest. De tényleg röhely, de ez fölrakta a térképre Magyarországot. Tehát nézed a tévében, fogalmad nincs, hogy hol ez az ország. A franciák azok egyébként egy büszke nép, tehát ugye nagy ország, hát őket nem érdekelt, vagy mindegy. És akkor elmagyaráztam, mert véletlenül ott voltam, és akkor onnantól kezdve néztek rám, hogy voilà.
6: És egyébként ugye mondtuk itt a pozitívumot a pilóták kapcsán, de ez ugyanez a szurkolókra is igaz, tehát Budapest közelsége, jó hely, tehát ugye, ugye 310 ezer néző volt a hétvégén, de ugyanaz valami 80%-a körülbelül a külföldi.
1: 80%-a
6: külföldi, tehát ez turizmus szempontjából is nagyon erős, és egy nyilván vonzó szerintem, mert azért szeretnek a turistát jönni Budapestre, ezt ne tagadjuk.
1: Hát és ráadásul ugye nagyon sok szomszédos országból is özönlenek ide hozzánk, tehát hogy egyébként ilyenkor egy kicsit ki is húzhatjuk magunkat, hogy amiről ők csak álmodoznak, az nekünk ugye már itt van. Na ennyit a Forma 1-ről, mivel Gyulai Zsolt volt ugye a vendégünk, kíváncsi voltam a véleményetekre. Aztán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de Erika miatt természetesen azért jöjjön a világbajnok magyar női kard csapat. Mit jelent ez a világbajnoki cím, Erika?
7: Nekem sírást hozott. Hát 2022-ben nyertük az elsőt, az egész vívósport első magyar kard aranyérme volt a nőknél, csapatarany. Ez azóta a harmadik, és azért ne feledjük, tavaly is egy VB bronzot szereztek a lányok. Más kérdés, hogy az olimpia pont nem sikerült, ugye ott hatodikok lettek. Én most idefelé azon gondolkoztam, hogy ez a három világbajnoki aranyat háromféle csapat összeállításban szerezték a csajok, ami azt mutatja, hogy amúgy jók vagyunk. Oké, hogy ketten ugyanazok, tehát Battai Sugár és Szűcs Luca. Szerintem eleve ők a két alapember, ez egyértelmű az elmúlt évek alapján. Én szerintem ez még egy nagyon, nem nagyon, de ez még egy hosszú ideig. Tehát ez még csak a sorozat eleje, én azt gondolom. Én így látom. Tehát Spiszana annyira nagyon jó, holnap lesz 21 éves. Tehát, hogy azért kardozók között nem szoktunk ennyire fiatalok lenni, és 23 éves a két másik lány, Katona Reni, meg azt hiszem 27, tehát, hogy nem mondanám őket idősnek, és azért még vannak az utánpótlásban szép számmal tehetségek, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett ez a mai nap.
6: Erika nagyon sotat tud a vívásról, úgyhogy én minden szavát elhiszem, amit mondott, természetesen. És emellett pedig azt mondanám, hogy bázi ilyen szurtolóként én nagyon örülök mindig ilyen sikernek. Ugye az a nagy kérdés, ugye mindig az olimpia az, amelyik úgy meghatároz, és azt mondjuk, hogy na, ez igen. Úgyhogy én azt várom, hogy tök jó, nagyon örülünk tényleg itt a köztes világban, aki címeknek legyen még több, de én azt szeretném, nyilván ez nem kívánságműsor, de hogy az olimpián is meg tudja magát mutatni ez a csapat, mert szerintem megérdemli ez alapján, amit elmondtál, meg mi is látunk, amit elérnek. Jó lenne, hogyha Los Angelesben azt mondanád, hogy ez igen.
7: Remélem Los Angeles után ugyanígy ebben a négyesben fogunk beszélgetni, és akkor itt fogsz örömködni. Ezt én most így borítékba berakom.
6: Ha így lesz, akkor egészen biztosan.
7: Más nem mennék. Még egy aranyat megmennék jósolni, másikat nem, de ebben nagyon bízom.
1: Tehát ezt most vegyük úgy, hogy megjósoltad?
7: Igen, a női karcsapatot, és Kósubert egy aranyérmét, ezt a kettőt merem vállalni így előzetesen.
8: Na, akkor én is mondok egy jót erre, hogy van a nemzeti sportban keddenként megjelenik az utánpótlás melléklet, amit elvileg én szoktam átfutni, mint olvasó szerkesztő, és ezt elsősorban azért vállaltam, hogy megismerem azokat a fiatalokat, tehát tudok mellé egy szép történetet keríteni. De most őszintén megmondom, tehát ne az legyen, hogy berobban valaki, és akkor nézek a moziba. A lényeg az, hogy ha már elhangzott Kós Hubertnek a neve, gyakorlatilag igen, és belőle olimpiai bajnok lett, és a Spiszannának a nevével is nagyon sokat találkoztam ebben a junior mellékletben, és... Egyébként egyet nem tudtam, hogy már elmúlt 20 éves, de kicsit megvagyok lefe.
7: Holnap lesz 21, tehát nagyon szép ajándékot kapott. Egyébként a Semmelweis Egyetem általános orvosi karának első éves hallgatója.
1: Wow.
7: Oké, hogy nagyon lassan mondta, és hogy lassan tudja végezni, de hogy az egyetemet, de azért ez szerintem így elég jó mutat valamit. Egyébként harmad évet végzett ugyanezen az egyetemen Mihály Andor, a VB bronzérmes töröző is, aki most passziváltatta magát, hogy Los Angelesbe felérjen nagyon magasra a férfi törcsapat. Szóval, hogy azért szerintem ez mutat valamit. Én azt gondolom, hogy egyébként szerintem nagyon összefügg aki tanul, és na, szóval a tanulás és a sport szerintem oda-vissza nagyon jól tud egymásra hatni, nekem ez meggyőződésem.
8: Tehát ez
7: nem
8: kizáró vívásban és vízilabdában régen is így volt, tehát ezt a hagyományt folytassuk. Tehát,
7: de szerintem egyébként a teljes, igen, teljesítmény, szóval szerintem jót tesz mindenkinek.
1: 16 óra 12 perc a pontos idő, Formula 1-es, illetve vívó aktualitás után Erika kedvenc témájával, labdarúgással folytatjuk a nemzeti sportkört, mert hogy holnap minden négy európai kupacsapatunk pályára lép, nézzük elsőként a Ferencváros esélyeit. A Fradi 2-1-re nyert Hollandiában a Twente vendégeként. Hogyan várjátok ezt a visszavágó mérkőzést? Egyáltalán nem lesz könnyű a Fradi helyzete. Néztem az occokat, a mérkőzést.
7: Mindig ezt nézi.
1: De nem, az, a bookmaker a ház pénzével játszik, tehát ott nincs érzelem.
7: Azt, a múltkor is azt mondtad, hogy abból lehet valamelyest
1: viszonyítani. Abból viszony... igen, és a Twentét hozzák a visszavágón esélyesebbnek. Nem sokkal, de egy picivel, igen.
7: Na, itt a mellettem lévő lilapólós vajon mit beszél a Ferencvárosról?
6: Hát én azt mondom, hogy nem lesz valóban egyszerű dolga a Fradinak. Tudom, 2-1-es előny, meg tudom, hogy a Fradi két arcát mutatja, ugye egészen más, amikor az Európai Kupa porondon játszik, ez egyébként az elmúlt idényben is így volt, és azért más, amikor a hazai bajnokságban.
1: De lehet ezt egyébként a végtelenségig csinálni, mert egyébként szerintem előbb-utóbb el fog fújni a szurkolók türelmet.
6: Szerintem is, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Kupa porond, mindig, amikor ott van a Fradi vagy bármelyik csapat, a szurkolók ennek örülnek, de szerintem a magyar bajnoki cím egy Fradi esetében biztos, hogy mindig fontosabb.
1: Hát főleg így,
6: fontosabb.
1: Hogy most ugye a Győr a címvédő, így igen, aztán pláne.
6: Jó, persze, első fordulón vagyunk túl, tehát a bajnokságról sem lehet még azt jelenteni, hogy itten a Fradi megint csak nem fogja megnyerni a bajnokságot. Szerintem ott is jó az esélyes, az első számú esélyes, de ettől függetlenül a szurkolók számára szerintem az legalább olyan fontos, vagy talán fontosabb, mint a kupa. Ettől függetlenül nyilván ez egy nagyon, nagyon nagy eredmény volt egyébként, hogy tudott a Fradi múlt héten nyerni Hollandiában, de ez egy atár a Fradi, a Twente is egy erős csapat. Azt gondolom, ezen a szinten, az Európa Liga szintjén mindenképpen egy jó csapat. Abból, hogy az első meccset megnyerte a Fradi, csak annyit lehet következtetni, hogy 2-1-es előnnyel indul, de ezt a csütörtöki meccset nagyon komolyan kell venni a Fradinak, tehát nem lehet félváról venni. Ha az ocmesterek így látták, én egyet értek velük, nem török a babérjaikra, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiélezett meccs lesz, nem csak az eredmény, hanem a továbbítás szempontjából is.
7: Szerintem Erika? Ez egy nagyon veszélyes eredmény, ez a 2-1.
1: Elaltathatja a Fradit?
7: Igen, szerintem arra mindkét. Utaz? Én nem gondolom azt, hogy el fognak aludni, de az a 2-1, most nyilván az 1-0 is ilyen, mivel már nincsenek idegenbelőtt gólok, de hogy az

0: kicsit túlértékelve ez a holland csapat. Tehát értem, a holland bajnokság erősebb, mint a magyar, ez egy jó csapat, de én egy kicsit azt érzem egyébként, hogy
1: ezt jól felvetetted, ezt akartam egyébként mondani, doljuk. Tehát azért, mert van egy holland iskola, ennek egyik képviselője a Twente, meg egyébként a holland futball jobb, mint a magyar, ez aranyos dolog, de egyébként a Fradi jól játszott az első meccsen. Ugye megjött József, ahogy szó a VB-ről, de jól játszott egyébként a Fradi. Ezek után volt meglepetés, amit a Miki feszegetett, ugye a Pakstól elszenvedett 4-2-es vereség. Ezt most én nem elemezném, mert ugye holnap a kupa meccs lesz. Nyilván a Borbé Balázs, mondom, én a Borbé Balázst a Bognár György mellett a legjobb magyar edzőnek tartom, és nyilván ő látja ezeket a dolgokat, amiket itt feszegetünk, hogy játékos állomány, meg hogy mi lesz a bajnokságban, mi lesz a nemzetközi porondon. Nem simán, de tovább fog a Fradi jutni. Tehát ebben benne van egy döntetlen is. De én nekünkben azt mondom, egy jó hajtós meccs lesz, mert ugye a hollandok nem, tehát ugye a hollandokban mindig volt önbizalom, tehát a Cruyff időktől kezdve, tehát ők spiccen vannak, ők megmutatják idegenbe is. Én egyébként ezt mondtam a múlt kicsit, voltam egyszer Enszkédébe, amikor a Honvéd nyert 4-1-re, és a Kovács Kálmán 3 gólt rugott, és érdekes, hogy volt a Van de Kerkhoff fivérek, és két ilyen, kicsit ilyen lóarcú ember, és ott benne voltak az együttesnek, 92-ben volt, benne voltak az együttesnek a vezetőségébe, és megkérdezte a René Van de Kerkhoff, hogy ki ez a Kovács Kálmán, és mondom, te magyar futballista, ilyen jók a magyarok. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy sokkal jobb Twente egyébként, az a véleményem. Mondjuk a Kovács Kálmánnál azért a Fradiban nincs jobb magyar csatár per pillanat, szóval azért ilyen szempontból szerényebbre veszem a figurát. De mondom, tovább fog a Fradi jutni, de azt nem osztanám egyébként, hogy ahogy mondtad, hogy a bookmakerek nagyobb esélyt adnak a Twentének.
0: Nem sokkal, tehát egy minimálisabb, nagyon picivel.
1: Mondom, de... nyilván ez azért van, mert a holland futballnak a megítélése.
0: Mondom, én egy kicsit azt érzem, Miki, van benned ilyen érzés, hogy amit itt most az imént beszéltünk, hogy egy kicsit túl van értékelve, vagy nagyobb, nem tudom, tiszteletet kap ez a csapat a keleténél?
2: A Twente vagy a holland futballra?
0: Tehát a holland futball farvizé nevezve a Twente.
2: Hát,
0: én azt gondolom, hogy ez a holland futballnak szól, nem
2: igen, a Twente. Ez biztos, hogy a holland futballnak szól, de az első meccs alapján jó, nagyon jól játszott a Fradi, és megérdemelten győzött, de nem mondanám azt, hogy egyértelműen eldőlt a párharc. Tehát szerintem, ahogy az Erika is mondta, hogy minden meccs, ez a meccs különösen újra 0-0-ról indul. Gondoljunk bele, amitán nincs idegen belül doltál, egy sima 1-0-al esetleg, ha úgy alakulna, akkor a Twente tovább jut, vagy legalább hosszabbításra menti a szituációt, az pedig egy teljesen belátható eredmény, mindkét csapat számára egy gólos győzelem. Az, hogy mennyire van túl spirázva, lehet, hogy a holland futball miatt egy kicsit följebb van húzva annál, mint amit valójában tud ez a csapat, de ha Ferencvároshoz viszonyítom, szerintem nagyjából egyáll a két csapat. Én azt gondolom, bármi lehet.
0: Fradi esetében számít? Mennyit számít az, hogy nemzetközi rutin, vagy az, hogy folyamatosan nemzetközi kupa szereplő? Ugye 7 főtáblás, vagy csoportkörös, vagy nevezzük éppen lánykori nevén bármilyen szereplés az elmúlt időszakban. Még úgy is, ugye, hogy cserélődik a játékos keret, tehát akik ugye nem tudom, 7 évvel ezelőtt már hírmondó, vagy dibuzdénesen kívül nagyjából senki nincsen, de ezzel szemben a Twentét azért nem látjuk ilyen sűrűn nemzetközi mérkőzéseket játszani. Számít ez bármit? Szerintetek? Nem?
1: Már ugye a Twentét nem látjuk, vagy hogy a játékosoknak van a nemzetközi kupa
0: rutinjuk. Most ez a folyamatos nemzetközi szereplés szerintem egyértelműen a Fradi pozícióját erősíti. Nem?
2: A pozícióját erősíti, de az, hogy ez a pályán mennyire jönti a játékosok, ezt mennyire...
3: Nem ez alapján lesz a meccsnek a vége. Nem?
2: Én is azt gondolom, hogy nem ez fog dönteni. Aha. Tehát a Twente szerintem egy olyan csapat, amelyik már a gyerekkorútól úgy nevelődnek, hogy ők a nemzetközi szinten nevelődnek, hogy a holland futballistát általában olyanok, hogy azért, ahogy szó volt róla, megvan a magabiztosságuk ahhoz, hogy ők a hazai bajnokságban és vagy az Európai Kupa porondon is olyan önbizalommal lépjenek pályára, hogy az különösebben őket nem befolyásolja, hogy a Fradi az elmúlt, nem tudom én, X idényben ott volt az Európai Kupa porondon.
0: Holnap este 8:30-tól 20:30-tól Ferencváros Twente mérkőzés, tehát az Európa Ligában, a selejtezőben, élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de nem csak Európa Ligában van érintett csapatunk, hanem a Konferencia Ligában.

0: van több is. Nézzük, ha már kétarcúság szóba került a Paks-Fradi mérkőzés kapcsán. A Debrecen nyert a Pjunik ellen idehaza, aztán utána a Puskás ellen meg a bajnokságban, mondjuk úgy, hogy nem rajtolt jól. Szabad-e bármilyen következtetést abból levonni, vagy az első meccsből induljunk ki? Hogyan várjátok a visszavágót?
1: Hadd mondjak elsőként egy mondatot. Én már a nemzetközi kupa meccs után azt mondtam, hogy borzasztó rossznak látom a Debrecent, és ez csak erősítette a Puskás elleni hazai meccs. Én nem látom ugyanazt a Debrecent, amelyiket tavaly láttam. Tudom, tavaly ilyenkor azt mondtuk, meg azt hallotta mindenki, hogy kiesik a Debrecen, mert hogy annyira nem lesz jó, ahhoz képest azért elég jó szezont futott. Én nem
0: kíváncsi leszek a Zalaegerszegre ugyanezen az analógián, mert ugye annyira kilátástalannak tűntek az MTK ellen egyébként, és aztán ugye tavaly ugyanez volt, hogy a Zete szenvedett egy jó darabig, nyertek a Grupa Arénában, és utána így elindultak fölfelé.
1: Nem tudom, én egyszerűen nekem nem tetszik a Debrecen. Egyáltalán nem tetszik. Aztán cáfoljanak rám, de én elég elkeseredett vagyok a tavalyihoz képest a mostanival, ezzel a rajtal, és akkor a rajt alatt a két meccset értem.
0: Gábor, jogosak Erik a kritikái?
2: Igen, de én még a holland futballról szeretnék egy gondolatot. Most, hogy a Kovács Bendegúz kinyátszik Alkmaarba az AZ-nél, ugye van vele egy-két interjú, és ott látszik, és talán ezért is adják a holland futballra jobb bocokat, hogy ott nincs olyan, hogy a játékos azon gondolkozik, hogy kikapnak. Tehát ott az van, kikapnak következő, emeld fel a fejed, menjél tovább, azt mondja, hogy olyan, mint egy család, mennek előre, tehát így kell a holland futballt megítélni, és ebből teljesen mindegy, hogy Alkmaarba játszol-e, vagy Enschedében a Twentynél visszatérve a Debrecenre. Nem tudom megítélni a Debrecent, megmondom őszintén, én a Paksot figyeltem, ugye az ellenfelek közül,
3: most a Twentét,
2: mindjárt mondom.
0: Messziről indulunk, de
2: megérkezünk. Igen, hogy a Twente mellett én a görögöket tartottam a Paks ellenfelét, és sajnos ott nem látom, hogy ugye tovább juthat a Paks. A Debrecenre még adok esélyt.
1: De én nem azt mondtam, hogy nem jut tovább a Debrecen, én adok azt mondtam, esélyt, hogy a játék az nem tetszik. A csapat. Nekem. De ez csak az én női véleményem.
0: Mikey?
4: Hát összeszóval én a bajnoki utat nem láttam, a Puskás elleni bajnokit, az összefoglalóját láttam, az nem sok jót mutatott, de...
0: Hát az egyáltalán semmi jót.
4: De abból nem feltétlenül vonnék le egy egész mérkőzésre vonatkozó következtetést. A Pjunik elleni kupa meccset azt láttam, nem volt meggyőző, hogy őszinte legyek, és ez az 1-0
1: Az
4: gyakorlatilag nem kis tudásra nem előny. Tehát, hogyha annál nem tudnak jobbat teljesíteni, mint ami a hazai meccsen volt az örmény csapat ellen, akkor szerintem nagyon necces lehet a Debrecennek a továbbítás.
2: Nyugodtabb lennék, ha Herceg András ülne a kispadon, akit azt hiszem a pont a Puskás ellen, vagy
1: ott köszöntöttek, vagy még előtte, nem tudom, még 70 éves.
2: Akkor azt mondanám, hogy még ezzel ki lehetne húzni ezt a...
1: Én azt mondom, de én ezt szoktam mondani, nekem van egy-két olyan csapat a NB1-ben, de aztán lehet, hogy ez még a kvázi szurkolói múltamból adódik, de ilyen a Debrecen, ilyen az Újpest, ilyen a Diósgyőr, tehát hogy van egy-két olyan, ahol szerintem ottani embernek kell lennie az edzőnek. Egyszerűen az a közeg, amelyik meg tudja értetni azzal, hogy mit jelent a Loki szív, mit jelent a Lila szív, nem tudom, én ezt gondolom. Van
0: teljesen
1: néhány
0: más irányba megy szerintem ma már a világ. Mert ez egy annyira aranyos, idealista gondolat, hogy
2: szerintem nem. Idealista, de ennek kéne a valóságnak lenni.
1: De
2: pontosan
1: szerintem
2: erről
1: a debreceni, bocsánat, hogy ezt nyilván én hajdúba szörmennyűek, de a hajdúsági vér, meg értem, hogy nagyon sok az idegen légiós, mert amikor a Újpestre is azt mondtam, hogy jöjjön már egy régi újpesti, amikor tele volt légióssal, oda hiába jött volna, az úgyse ért. Tehát, hogy az nem ugyanaz. De én még ebben a világban élek, hogy azt a csapatot azt tudja előmozdítani, aki oda tartozik.
0: Futballromantikus vagy.
1: Lehet, de aki oda tartozik. Most a Herceg Andrásra jutott ez az eszembe, hogy nézd meg, nem azt mondom, hogy nem tudtak alkotni például Debrecenbe külföldi edzők, vagy az, aki nem Debreceni.
2: Beránek talán, a Skászni
1: azt nem. De hogy kell. Mint ahogy, most nem akarok ebbe belemenni, mert nyilván nem ez a téma, de mint ahogy Dzsuzsák is nyilván nem 40 évesen fogja megváltani a világot, de azért kell, mert egyszerűen tudja, hogy mi az a civis, nem tudom, tehát mások vagyunk, akik ott születtünk, de ugyanúgy más, aki Vas megyébe született, aki a Mecsekalján.
0: Borsod.
1: Igen, szemben. De hogy én ezt gondolom egyébként, és nyilván más egy fradista vér, meg egy újpesti vér, meg egy...
0: Én
1: ezt gondolom, értem, hogy te azt mondod, hogy ideális.
0: És egyet is értek vele, viszont a világ teljesen más irányba megy. Teljesen.
2: Hát attól már bocsánat, tehát most ne menjünk bele filozófiai, meg élet.
1: De értem, vitelsze. Amit mond.
2: De én is értem, amit mond, de én meg azt mondom, hogy ugye Debrecenben, mert voltak a külföldi edzők, akikre én azt mondtam, hogy mire megtanulják az utat normálisan a nagy templomtól a nagy erdei stadionig, de nem is ez a lényeg, de pontosan ezért még, plusz még jó is akkor a poén, már mehetnek is, mert semmit nem tudtak, és azért, és Debrecenben ott ilyen szempontból tökösnek kell lenni, meg kell mutatni magad, mert akkor fogad be a város. Na most akkor viszont jó lenne, ha olyan debreceni edző lenne, aki tudna, tehát Debrecenhez kötődő, ugyanezt mondom én is Diógyéről, abba teljesen kimondhatjuk, hogy ez a globalizáció átka, jöjjön itt mindenki, aki külföldi, majd befogadjuk a kintről jövő tudást, ez nagyon szépen hangzik, nagyon frankó, Újpesten legyen lilavér, ugyanezt mondom, teljesen.
1: Azért örülök, hogy legalább ketten idealisták vagyunk.
2: Abszolút. Fradinális ez a véleményem, szóval amikor kiderült, hogy a Borbély Balázs volt a Fradi utánpótlásba, akkor azt mondtam, hogy ennek a Krapeknak helye van, mert ugye ő nem itt játszott, hanem kérdezik, és nem menjünk ebbe bele. Tehát legyen ez pontosan erről van szó, a lokális kötődés. Ezt én nélkülözhetetlennek tartom, idealista, de értelek.
0: Van még egy nagyon pici időnk a hírekig, úgyhogy kérnék 100%-os esélyt a Debrecen továbbjutására.
4: 60.
0: Erika?
1: Hát csak azért, mert oda valósi vagyok, 70.
2: 50.
0: 50? 50-50?
1: Érdekel a te véleményed is.
4: Igen.
0: Debrecen? Szerintem simán tovább fog jutni. Tehát én vagyok a legmagabiztosabb, én 80-at mondok.
1: Vendégem vagy egy kólára.
0: Az a helyzet, hogy... Tehát értem, és az első pillanattól kezdve tiszteletben tartottam azokat a véleményeket, amikor a Pjunik Jerevánról áradoztak nagyon sokan, hogy ez már nem csak egy örmény csapat, hanem ez egy jó csapat, ez még attól függetlenül még mindig egy örmény csapat, tehát hogy nem tudom máshogyan megközelíteni.
1: Ilyen romantikus.
0: Azért mondom, hogy nem tudom máshogyan megközelíteni ezt a dolgot, úgyhogy bízom benne, hogy nem cáfol rám a Loki. 16:28 a pontos idő. Egy rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább, aztán innen folytatódik majd a Nemzeti Sportkör Kovács Erikával, Szűcs Miklóssal és Turi Gáborral.
3: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
5: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
7: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
8: Mondom, hát ez nem lehet.
9: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
10: Imogoszú! Úszogumi!
11: Pontos! Ó, magyarul!
12: A nyelvítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Aranyérmes lett a női karcsapat a hongkongi VB-n. Leállítják a Paksi atomerőmű egyik blokkját, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
14: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spies először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapat végül a tizedik helyen végzett. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Kristianstad csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik össze tudásukat, míg a Szeged a Kristianstad mellett a dán Giogével és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardar Skopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Bissennel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Novördön is élőben követhetnek majd.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. Az országgyűlés a többi között egészségügyi adatkezelést érintő, valamint a közneveléssel és a szakképzéssel kapcsolatos törvénymódosításokat tárgyalna. Napirendre kerülhetnek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő jogszabályváltoztatások, valamint a médiatanács elnökét, tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló javaslat is. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízhozam és a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Vélhetően II. Világháborús bombákat találtak az asszály miatt visszahúzódó Dunamedrében Érdnél. A város polgármestere azt kéri, hogy senki ne menjen a partra, a helyszínt biztosították a hatóságok. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kék Szalagnagy díjra. Az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Megjelenésük sokakat meglepett, mert általában a tengerekkel azonosítják őket. Szakértők szerint nincs ok aggodalomra, az édesvízi medúzák ugyanis csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra. Csípésük nem veszélyes az emberekre.
3: Közlekedés.
14: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblákat helyeznek el. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött már több mint egy kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
14: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 35 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Robogunk tovább a Nemzeti Sportkörben Kovács Erikával, Szűcs Miklóssal és Turi Gáborral, nemzeti sportos különítménnyel. Jött SMS a 0630 55 55 605-ös SMS számra a helyi kötődéssel kapcsolatban. Azért, mert valaki helyi kötődésű, még nem biztos, hogy jó edző. Legfeljebb szerencsés párosítás. Hajdunánásiként, de didavérűként azért remélem, vasárnap kifújja az Újpest a Loki orrát.
1: Nem, teljesen igaza van, de én sem azt mondtam, hogy minden debreceni edző, vagy minden kötődés, csak én azt gondolom, hogy jót tesz a csapatnak. A kifújta az orrára pedig azt gondolom, és ezt mindig el is szoktam itt is mondani, meg máshol is, hogy lehet bármilyen jó szériában a Debrecen futhat, bármilyen rossz sorozatot az Újpest. Egy Újpest-Debrecen meccsen mostanában, és ez az elmúlt évekre igaz, főleg a Megyeri úton, mindig az Újpest nyer. Mindig. Tehát, hogy nincs olyan, hogy a Debrecen, mondjuk egy jó
0: magát,
1: de én erre szoktam mondani, mert ez nyilván nem titok, hogy a családom újpesti kötődésű, és én mindig ezt szoktam mondani, ha már megveritek a Debrecen, akkor utána már legalább még hármat nyerjetek már, de nem ugyanoda visszazuhannak a rosszba. De a Debrecent mindig megveri. Ugyanúgy, ahogy ugye a Fradito, tehát hogy bármilyen jó sorozatot futnak, a Fradi ellen mindig kikapnak. Vagy döntetlen
0: játszanak. Na, kanyarodjunk viszont vissza a nemzetközi kupainduló csapatainkhoz.
1: Nem, meg pláne nem vitatkozom.
0: A Paksról nem beszéltünk még, illetve Gábor említette érintőlegesen a Panathinaikos kapcsán. Mikor jön el az az idő, amikor a Paks nemzetközi szintéren, most nyilván a Panathinaikos egy erős ellenfél, de hogy tud olyat mutatni, tartósan tud olyat mutatni, mint például, mint a Fradi ellen mutat, a kupadöntőkben, vagy most a bajnoki mérkőzésen, nekem ezzel óriási hiányérzetem van. Mindig Elbert Gáborral óriási vitába keveredek itt ebben a stúdióban erről, hogy szerint a Paks folyamatosan felül teljesít és túl teljesít, és mondtam, hogy nem tudom ezt elfogadni.
1: De mi bajod van a Paks Panathinaikos 1-2-vel?
0: Nem a Paks Panathinaikos 1-2-vel
1: van szerintem bajom. Szerintem ott sem mutatott rosszat.
0: Igen, és ráadásul a Panathinaikosnak ilyen szerencsés gólyai voltak.
4: Igen, tehát teljesen vállalható volt szerintem ez a Paks.
0: Oké, akkor viszont nézzük a visszavágón az esélyét a Paksnak.
4: Hát az esélyei nyilvánvalóan olyanok, vagy
1: mint voltak a... Minden egyformát gondolom.
4: Igen. Az esély pont olyanok, mint voltak a párharc előtt. Nyilván a Panathinaikos sokkal esélyesebb, azért ezt ne tudodjuk. Tehát a négy magyar kupacsapat párosítását tekintve szerintem előzetesen ez tűnt a egyértelműbbnek. Szerintem a Paks az nagyon vállalható meccset játszott a múlt héten a Panathinaikos ellen. Szerintem rendben volt. Ugye Bodnár György edző elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest talán most vannak leginkább készen a bajnoki rajtra. Ez egyébként látszott a vasárnapi Fradi elleni meccsen úgy is, hogy azért őt is, a Fradi tudom több játékos cserélt a kupa meccshez képest, de a Paksnál is voltak változások a kupa meccshez képest, és én úgy érzem, hogy a Paks nagyon elszántan fog kimenni erre a holnapi meccsre, nem úgy az esélyesek, nem ő mellé, tehát az Osztmesszeret nem tudom, hogy hol tartanak a Paks továbbjutását illetően.
0: Nagyon, de
4: szerintem, hogyha arra tesz valaki, és bejön, akkor nyilván jól fog vele keresni, de ettől függetlenül én teljesen vállalhatónak érzem. Az elmúlt évekre az a kritika, amit mondtál, ez igaz is volt. Tehát ott voltak olyan vereségek, amit talán nem öregbítették a magyar futball hírnevét.
0: Jó, hogy nagyon diplomatikusan és fogalmazod a román másodosztályú csapat elleni hazai 4 gólos
4: zakó azért. De ez a mostani szerintem, én azt mondom, hogy ez teljesen vállalható
1: és
4: volt.
1: És ráadásul nézzük már meg, hogy ez a 1-2, vagy nem tudom, 1-2, ez ugyanolyan veszélyes egyébként a Panathinaikosnak is. Más kérdés most így, amíg Miki beszélt, azért úgy végig gondoltam, hogy egy görög stadion azért az mégsem egy, mit tudom én, egy örmény stadion, vagy egy
4: Paksi stadion.
1: Igen, tehát, hogy azért az a katlan, az a hangulat, az nem tudom melyik kinek.
0: Hát nyilván... de most a Puskás Arénában, ha a Fradi ellen föl tudtak dobódni, akkor mitől ne tudnának feldobódni a témban?
1: Nem a feldobódást, hanem inkább azért nyilván az egy más hangulat, nem? Tehát, hogy egy görög katlanba. Aha. De ettől függetlenül ez a kettő
2: hát,
1: egy...
2: Hát, hogy kimennek-e sokan a
0: parlamentjére. Igen, nem, de szerintem
1: ez egy kettő, igen. Egyébként nem azt mondom, hogy talált góla, de ha ugyanolyan tartással, meg ugyanolyan lelkülettel játszanak, mint Pakson, és még egyszer mondom, nem leszólniak, tehát nem tudok jobb jelzőt, de gólt találni, még egyszer mondom, nem minősítem ezt, tehát egy gólt Oké, az még csak a hosszabbítás, de valami azért ilyen, én adnék némi
0: ócit adni. Kérlek Böde Dánielre, ha már itt az első mérkőzés is
1: példakép.
0: Zseniapali.
2: Bödinyó, így mondanák Brazíliában.
0: Miki?
4: Hát a zseni azt szerintem teljesen jó.
0: Egyszerűen ámulok, bámulok.
1: Ha bírná, bejön, akkor játszhatnád tessék? Elejétől a végéig, nem? Ha bírná.
0: Egyértelmű.
4: Szóval bejön, nyilván az ellenfél ismeri, de mondjuk az ellenfél szurkolói esetleg nem gondolják, hogy őben ennyi van.
0: Olyan kisugárzása van, én a hétvégi mérkőzést én közvetítettem Paksról a félidőben. Rendezkedik a labdaszedők között, ugye ott a saját fia ott van, de közben kiveszi a hűtőládából, dobál föl vizeket a lelátóra, integet a feleségének, tehát gyakorlatilag mint egy ilyen, nem tudom, intéző, így kézben tart, minden. Tehát az egyébként, tehát ez annyira tipikusan az ő közege, hogy zseniális. Tehát tényleg, ha bírnálsz 20-szal egyébként, simán végigjátszaná szerintem, de olyan alázattal a bemelegítést is, ahogy végzi és csinálja, nem tudom, tényleg én megemelem
1: szerintem
0: minden
1: nem érkező kalapom. Szerintem adni is kell lehetőséget neki minden, amennyit csak lehet, mert na, ha valaki példakép a kicsik előtt, az biztos, hogy ez. Tehát, hogy ebből, ha már idealizmusról beszéltél, nekem az ilyen a példakép.
4: Hát ha valahol van ez a futballromantika, az Pakson megvan egyébként, tehát ott, amiről beszéltünk, tehát ott a nagyon sok helyi kötődésű magyarót, a Böde tényleg szerintem onnan fog nyugdíjba menni, vagy nem tudom, szóval egészen elképesztő, tényleg. És hogyha belegondolod, hogy ellenfél
0: stadion, remélem elnevezik róla, ez a Fehérvári úti stadion, ez ilyen jól hangzik, de azért mégis Böde Dániel Aréna.
4: Hát igen.
2: Hát mint a Fehérvári úti STK itt a 11. kerületben. Annak is van neve, csak mindenki így hívja. Itt a Paksról egy gondolatot szeretnék mondani, tehát itt a fülembe csengenek azok a szavak, amiket mondtál, hogy Elbert Gábor úgy említette, hogy felülteljesít. Értem, hogy mire gondol, bennem is van kicsit egy ilyen, hogy mondjam, ilyen érzés, de én ezt az egész paksi futballt, ahogy a Miki mondja, ezt fantasztikusan jónak tartom. Tehát a Bognár edző, akkor a Böde Dániel, tehát abszolút lokális kötődésű emberek vannak, most visszahozták, kölcsönbe volt valahol a Szalai, azt hiszem rugott egy vagy két gólt.
0: Kettőt.
2: Most őszintén...
0: Pető, ugyanígy Rios Győrben volt kölcsönben.
2: Erről van szó, fiatal gyerekek, és a Bognár visszahozza őket, berakja a csapatba, két gólt szerez, jó, nem mindig fog két gólt szerezni, tehát van egyfajta csapatépítés, mert úgy látszik egyébként,
0: hogy...
2: Hát szerintem abszolút.
4: Igen.
2: Szerintem abszolút.
4: És a Paksról soha nem hallod azokat, hogy hát ez a magyar szabály, meg hát ez a fiatal szabály, ott ezt nem hallod, ezt a...
0: Nem, abszolút.
2: Kicsit azt kell, hogy mondjam, most nem akarok itt a jövőbe látni, mert nem látom a jövőt, meg egyébként futballban dolgozó emberek is mondják, hogy ők se igen látják, hogy most hogy lesznek a pénzek, de nem ezt akarod, nem a negatívumokra szeretnék kitérni. Ha tényleg valóban kevesebb lesz, ugye, mert Csányi Sándor azt mondta, hogy 15-20%-a lesz a kluboknak kevesebb pénz, ez nyilván kihat arra is, hogy milyen légióst lehet igazolni, de ekkor értékelődne, azért mondom, feltételes módban a kluboknál folyó utánpótlás munka, mert akkor lehet ilyen srácokat beépíteni, és akkor erre fog az egész magyar futball épülni, nem arra, hogy most akkor a volt Jugoszláviából most erre kecmerg egy 30 fölötti légiós, hogy ki kell fizetni, vagy se, hanem játszanak Szalaik, Petők, ez a lényeg, ettől fejlődik egyébként a magyar futball.
0: Na és akkor egyetlen csapatról nem beszéltünk még, itt a nemzetközi kupainduló együtteseink közül, az Eto, én lehet, hogy nem szép, de kimerem jelenteni, hogy tovább jutott, úgyhogy ez egy formalitás lesz ez a visszavágó. Vagy nem túl sportszerű, emiatt elnézést kérek a luxemburgiaktól, de nem, tehát ez 6-2 után azért ez formalitás.
4: Hát nem gondolnám, hogy a luxemburgiak is maduk másképp gondolnák, mint hogy kiestek, de hát nagyjából ez volt a párharc előtt is a realitás, azt mondom, hogy 6-2 lesz az eredmény az első, ráadásul idegenben az nem feltétlenül volt benne. Mert egy látott alapján lehetett volna szorosabb is, mert azért voltak a luxemburgiaknak is helyzeteik, de ettől függetlenül ez eldőlt. Szerintem, ha itt kérdezel 100%-ot, akkor én 100-at mondok.
0: Erika? Van kérdés itt az Eto kapcsán? Semmi, ugye?
1: Hát nem szabad. Tehát, hogy az nagyon nagy blama, ha egy 6-2 után kérdés.
0: Mennyire figyelitek, félszemmel nézitek a Vikingurt, ugye az izlandi csapat ugye ejtette ki a Győrt, és egyébként az izraeli Hapoel Beer Sheva ellen nem állnak rosszul egyébként. követitek bármilyen szinten?
2: Őszinte leszek egyébként, hogy ő se állna rosszul, ha most találkozna a Vikingúrral. Tehát tudom, ez egy indirekt válasz a feltett kérdésre, de korán találkozott még. Tehát egy teljesen szerintem az edző akkor jött, gondolom még kicsit téblábolt a városba, hogy mi hol van, kik a játékosok, keresd, kik fognak elmenni. Győrben a városházán, de mindegy. Szóval, ha most lenne, akkor azért kicsit más lenne ez a Viking úr mérkőzés, gyanítom.
0: Na, hát akkor holnap tehát nemzetközi kupacsapatainkért szoríthatunk, még egyszer mondom a közvetítéseinket. Természetesen mindegyik mérkőzés, ugye a Ferencváros találkozója 20 óra 30 perckor kezdődik, ami pedig a többi csapatunkat illeti, a Debrecen mérkőzése jön, nem, bocsánat, a Győr mérkőzése jön 19 órától, a Debrecen, ezt jól mondtam, igen, 18 órától, és este 8-tól pedig majd a Panathinaikos Paks, pontosabban 8:30 a Panathinaikos Paks mérkőzés. No, az elmúlt napokban központi téma volt a Fradi város és a mindenféle támogatás felhasználása. Mennyire követtétek itt az eseményeket, és hogyan álltok ehhez a kérdéshez? Mennyire szorosan kapcsolódik a sporthoz az, amikor számokat kell vizsgálnunk, és néznünk, hogy mi történik, hogy történik. Tényleg mennyire ástátok ebbe bele magatokat? Én bevallom őszintén, hogy most próbálom utolérni magam azzal, hogy a belügyminisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a vizsgálat befejezése után ad majd részletes tájékoztatást.
2: Ezt akartam én is éppen mondani, tehát most hiába ásod be magad, tehát innentől kezdve csak homályos találgatások lehetnek.
4: Igen, tehát egyre nem nagyon van mibe beleásni magunkat, de ettől függetlenül szerintem egy általános dolog az, hogy ugye egyre több ilyen ügy kerül most elő, hogy most joggal, nem joggal, teljesen mindegy, meg nyilván vannak olyanok is, amikről még nem esett szó. Ugye itt a néhány hónappal ezelőtt a sportállamtitkárság, amikor a belügyminisztérium felállt, és a sportállamtitkár ügyben azért viszonylag húzódott a dolog, hogy ki a sportállamtitkár, ki lesz, ki nem lesz, találgatások voltak, ugye végül Kálnoki kis Attila lett. Ugye nem véletlenül volt, szerintem nem volt, ezt attól lehetett tudni, hogy ez nem egy népszerű pozíció, hiszen egyfelől gondoljunk bele, hogy van egy olimpia 2 év múlva, elkezdődnek lassan a kvalifikációs versenyek, a sporttal is kell, meg kellene mindenképpen foglalkozni, de emellett ugye már most tudunk sorolni 3-4 olyan ügyet, ami már terítékre került, és könnyen lehet, hogy lesznek még. Nyilván ezekre is van egy társadalmi igény, hogy ezt átkivizsgálják, hogy aztán a végén teljesen átláthatóan nyilvánosságra hozzák az eredményt. Szóval nagyon-nagyon összetett a feladat, és most úgy érzem, hogy a konkrét napi sportra kevesebb idő és energia jut az államtitkárságnál, mert hogy ezekkel az ügyekkel foglalkoznak. De nagyon, nagyon nehéz egyensúlyt, hogy hol kell meghúzni azt, hogy egyrészt ezekkel, másrészt meg a napi sport témával.
0: Ne irigyeljük akkor Kálnoki kis Attilát?
4: Hát irigyelni szerintem egyébként sem, mert hogy ez egy nehéz feladat önmagában, de így meg aztán végképp, mert ez egy, hát igen, a Fradi város, ugye a Tomás Katalin Akadémia, ugye a Kajak Akadémia, ugye azért a vizes világbajnoksággal kapcsolatban is vannak kérdőjelek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz szituáció. Nem tudom, hogy ebből mikor kapunk ezekre válaszokat, mert nyilván ezek olyan, ugye több éves történetekről beszélünk, több éven keresztül zajló esetek, amiket nyilván nem lehet 1-2-3 nap alatt felgöngyölíteni. Tehát nyilván mindenek utána kell nézni, viszont a másik oldalról teljes joggal egyébként van egy türelmetlenség, hogy akkor lássuk, hogy akkor mi történt, és mi volt ebben szabályos, és mi volt szabálytalan. Úgyhogy nem tudom, hogy ez ennek mi lesz a vége, akár a Fradi városról beszélünk, mert ugye konkrét információi nincsenek, de amiket tudunk, az alapján az, hogy vizsgálják, az szerintem az az alap. Tehát az nem kérdés, és a többi esetben is egyébként, amilyen információt vannak, az alapján kell, hogy valami olyan következtetés legyen, ami vagy megindulkolja, hogy miért történt az, ami, vagy pedig bemutatja azt, hogy ez egy szabálytalan történet volt.
0: Igen, ugye azt nem látjuk pontosan, hogy mire kapott a Ferencváros felhatalmazást, illetve hogy ugye mire használhatták fel ezt a pénzt, mert hogy a Fradi város mint olyan ugye nem épült, igen, valamennyi beruházás megvalósult, de hogy menet közben ugye voltak valamilyen módosítások, hogyha jól értelmeztem,
2: igen,
0: hogy olvastam.
2: Lehet a működés egy részére, pontosan úgy lehet finanszírozni a működés egy részét, hogy itt egész pontosan.
4: És kérdés, hogy abban mi tartozik, tehát a fizetésekben tartozik.
2: Így van, igen. Ez például igen, hogy mi állag megóvás, nincs állag, tehát igen. Nincs úgy megóvni. Tehát, de egyébként a Mikire, Mikinek igazat adnék, tehát hogyha én lennék ebbe a pozícióba, akkor ugye, mert ugye hangozzék el, itt van az Elé 10 program, ugye ezt azért, mint célkitűzést, ez fontos.
0: Igen, nekem és Kálati kis Attila gyakorlatilag a székfoglalójában ezt emelte ki elsőként, vagy az elsők között, hogy ez egy nagyon jó program, amiért abszolút. Egyébként kapott utána Hidegert egyébként, ez nem szerint... Hideget meleget, hanem szinte csak Hideget, tehát, hogy miért ragaszkodik egy olyan dologhoz, ami az előző kormányzat idején lett felállítva, vagy indították el. Ezt sem teljesen értettem, hogy egyébként, ha valami jó, akkor amiatt miért kell kritikát kapjon?
2: Én szerintem jó. Na most arról lehet vitatkozni, hogy reális-e vagy nem reális, de azért a sportban vannak célok. Ha ez mondjuk csak most mondok egy, ha a Los Angelesben csak 9 aranyérem lenne, vagy igen, tehát nem lenne 10 aranyérem.
0: Csak ott tegyük sokszorosan idézőjelbe.
2: Nem, most persze.
0: Tudod, azért mondom, csak igen.
2: Bocsánat,
0: igen.
2: Én nagyon elégedett lennék.
0: Kettőt már mennyi, kettőt megjósoltál.
1: Igen, nagyjából.
0: Jó, hát ahhoz már csak 8-at kell hozzárakni.
2: Aha.
0: A női kézzelda válogatottunk egyet behúz majd. Így lazán. Hogy mondjak egy merészetén is. Bocsánat,
2: de semmi gond, tehát annyit szeretnék mondani, hogy ez abszolút nehéz ezt így végezni, ezt a munkát. Tehát egyfelől építened kell, tehát megfelelni az Elé 10 programnak, másfelől pedig ugye kutakodnod, úgymond egy ilyen tényfeltáró munkát végezni. Nyilvánvaló, erre bizottságok lesznek, hogy itt vannak-e visszaélések, de nagyon nehéz ezt párhuzamosan egymás mellett csinálni. Itt most gondolok az államtitkárságnak a működésére. Tehát akkor reggel 8-tól 10-ig foglalkozom az olimpiai esélyesekkel, 10-től 12-ig egy kicsit kutakodom a Fradi város ügyébe, 12-től 2-ig
1: sukoróra
2: figyelek oda, de ott úgy is, hogy háta van olyan kajakosunk, aki Los Angelesben nyerhet. Szóval nem egyszerű történet ez.
0: Erika?
1: Nem, én a Mikivel nem titok, hogy beszéltünk erről így magámba is, hogy engem mindent vizsgáljunk ki, mindennek nézzünk utána, csak picit elkeserít, hogy ezek a hírek uralják a sportvilágát, és nyilván ez
0: nem
1: lesz a következő hónapokban.
0: Úgy, hogy egyébként, amikor sporteredmények, meg sportsikerek, meg zajlanak nemzetközi meccsek, értem, és ezért is vetettem fel, hogy vizsgálják ki, döntsék el, mondják meg, ha történt visszaérés, akkor nem tudom, legyen megfelelő szankció, büntetés, de igen, miért ez
1: igen, és én ezen gondolkoztam el, hogy ugye most ebben a fradivárosos közleménybe tegyük így a belügyminisztérium közleményét. Ugye azt látjuk, hogy azt olvassuk, hogy majd, ha lezárul a vizsgálat, részletesen tájékoztatnak minket. De ha ezt nem írják meg, vagy nem adják ki ezt a közleményt, akkor meg azért lázadoznak sokan, hogy miért nem szólal meg a belügyminisztérium,
0: már
1: ha vizsgálódik.
0: Már túl vagyunk, azért adta ki a belügyminisztérium ezt a közleményt, mert az első valami tájékoztatás az nem terjedt ki.
1: Azt
0: erre,
1: én értem,
0: hogy
1: de azért mondom, hogy bármit, de
0: ugyanakkor
1: nekik meg óvatosnak kell lenniük, nyilvánvalóan nem írhatnak le semmilyen igaztalan dolgot, vagy semmi olyat, amit nem vizsgáltak át. Tehát szóval nekik most igazából egy ilyen, úgymond semmilyen közleményt, vagy ilyen se színe, se szaga közleményt kell kiadniuk, hogy lássák az emberek, hogy vizsgálódnak, amit egyébként meg tudunk.
0: Van bennetek bármilyen, nem ellenérzés ez, hanem hiányérzet. Bennem van egy kis hiányérzet Kálnoki kis Attila, nem tudom, megnyilvánulásai számát illetően. Tehát, hogy én szeretném látni, hallani többször, hogy mi történik, hogy történik, nem? Bennetek nincs ilyen érzet?
2: Visszakérdeznék egy kicsit most élesebben, te most akkor dolgozol vagy nyilatkozgatsz, mert a kettő az szerintem nem igen fér össze.
0: Nem?
2: Nem, és őszintén, csendesen dolgozni, aztán van valami, akkor azt akkor nyilvánosságra hozzuk. Bár, és ez egy fontos dolog, lehet, hogy ez az elvárás nem csak benned van meg, hanem másokban, és most egyfajta, hogy úgy mondjam, hát nem flottabbnak mondanám, másnak mondanám az eddigi parlamentet, tehát nyilván ezzel kapcsolatban, ami ott zalik, tehát egy kvázi mondhatjuk életszerűbbnek a régihez képest, lehet ugye miatt az emberekben van egy olyan elvárás, hogy legyen ez is életszerűbb, és akkor szeretném hallani ma este, hogy hová jutottatok, vagy egy hét múlva, hogy egy hét alatt hová jutott a Fradi város, mondjuk ezt a példát vizsgálata.
4: Igen, ez azért érdekes, amit felvetettél, mert hogyha nem sportban gondoltod, hanem bármilyen más egy bűnügyről beszélünk, ott sincs az, hogy naponta kérdezik, hogy most éppen hol tart a nyomozás, hanem ott kvázi elfordulja mindenki azt a mindig hangoztatott mondatot, hogy a nyomozás érdekében nem adunk felvilágosítást, hanem csak elmondják az alapokat. Az alapokat elmondja Kánatik és Attila is, hogy egyébként ezt vizsgáljuk, azt vizsgáljuk.
0: Világos.
4: De ennél többet szerintem ő most nem tud ezügyben mondani, mert szerintem hiba is lenne, hogyha mondana.
0: Jó, oké. Zárásként pedig van még egy rövid 5 percünk arra, hogy Zinedine Zidane-t miért adjuk? Zinedine. Ő lett a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A Real Madridnál edzőként, amit letett az asztalra, vagy amit elért, az szerintem önmagáért beszél. Mire lehet képes saját nemzeti csapatával?
4: Hát nyilván nagy a várakozás vele szembe, tehát egyrészt Zidane, azt gondolom, hogy Franciaországban nemzeti hős, tehát szerintem ő vele mindent el lehet adni abban az országban, és ráadásul...
0: És ráadásul még egy jó edző is.
4: És jó tehát, edző
0: nem csak
4: is,
0: nemzeti igen, hős, hanem jó
4: abszolút,
0: edző is.
4: Abszolút, és ugye az is egy érdekes szituáció, hogy elég magasan van a létsz, ahol ezt átveszi, ezt a válogatottat, mert bármennyire is ugye most nem jutottak be a döntő, hanem idézőjelben mondom én is a csak bronzérmet, de azért...
1: Na-na.
4: Vagy negyedik helyet, bocsánat, csak negyedik helyet, bocsánat, csak negyedik helyet, a bronzmeccset és csak negyedik helyet, igen, de azért az
1: csak
4: elmúlt...
1: Azért, mert én Angliának szurkoltam.
4: Elmúlt világbajnokságokon azért volt aranyérem, volt ezüstérem, hát volt negyedik hely, ott vannak a...
1: Tehát magyarán egy jó csapat.
4: És egy olyan generáció van, sőt, most a generációkat mondott, mert most már azért többről beszélünk, tehát olyan flóban van a francia futball, hogy nagyon sarkított, hogy ezt csak elrontani lehet, tehát nagy az elvárás vele szembe, és éppen ezért, ha ne adj Isten, nem sikerül neki valami maradandót alkotni, lásd világbajnoki címet szerezni, akkor szerintem csalódás lesz, de szerintem ezt ő is tudja pontosan. Éppen ezért mondom, hogy egyfelől könnyű, mert olyan kerettel fog tudni dolgozni, amelyik szerintem páratlan a világ futballjában jelenleg. De hogyha ezzel nem sikerül eredményt elérnie, az viszont, szerintem valóban blama. Csalódás lesz. Sőt, jelentsük ki blama, bár ő egy nagyon erős keretet tudott kezelni a Real Madridnál is. Azért azt jegyezzük meg, hogy említetted, 3 bélet nyert egy zsinórba, és azért, ha valahol voltak, egy dótot voltak, és ő ezt tudta kezelni, mert őt azért tudták annyira tisztelni, hogy még egy Ronaldo is azt mondta, hogy ez
1: van. Hát ő erre készült,
2: mondjuk egyébként
1: nem?
2: A Deschamps se volt olyan értelemben kutya, hogy több mint 100-szoros válogatott volt, de nem volt aranylabdás. Igen. Tehát itt lehet, hogy a Mbappé kicsit pampogott, de itt az Zidane nem nagyon fognak. Tehát a Dembélé meg ezek, igen. Biztos, hogy nem, mert ezek látják, ez egy aranylabdás. Pali ez többet elért, mint én.
1: Hát meg valahol...
2: Mondjuk a Dembélé más, mert ő
1: valahol
2: lasz,
1: a válogatott tagjainak is lehet egy ikona az Zizuna.
2: Hát persze, de ez meg
1: olyan,
2: a más.
1: Mint hogyha a nagy példaképed edzene, vagy lenne a főnököd, nem?
2: És egyébként is itt vissza is vetett a játékosokból, tehát ez a tudat a nagy arcból szerint, hát ott a Barcola duó, ezek azért nem nyeretlen 2 évesek, tehát a szomszédban nem mennek egy kis dumáért.
0: Mi az, ami a francia válogatottnál a siker? 4 közé kerülés? Nagy tornán? Az már az a kategória, hogyha Zidane oda viszi a csapatát, akkor az már sikerként könyvelhető el? Vagy legalábbis minimális elvárás, vagy hogy mondjam, hogy kérdezem?
4: Hát inkább a minimális elvárás.
0: A 4 közé kerülés?
4: Pláne Európa bajnokságon.
1: Hát ott igen, de szerintem világbajnokságon a 4, ott már értem, igen. Hogy ott csak egy csapat nem kap érmet, és az mindig szomorú, de azért 4-be jutni egy VB-n, mondjuk sorozatban.
0: 18-22-26,
1: az értem, hogy most persze. Csalódottak lehetnek, hogy nincs érem, de szerintem a 4 az...
4: Persze.
1: Az már magas léc, nem? Vagy magasan lévő léc átugrása.
4: Hát igen, de attól függ, hogy honnan indult. Tehát a negyedik helyről indulnak, és utána jön az ezüst vagy az arany.
1: Azt én értem.
4: Az más, de így, hogy fordítva, itt talán ez egy kicsit...
1: Futballromantikus vagy.
4: Igen.
1: Tehát, hogy legyen íve a történetnek.
4: De Európa-bajnokságon szerintem a 4 közé jutás az az alap, egy francia, ennek a francia válogatottnak.
0: Mi a helyzet a spanyolokkal, csak így érintőlegesen?
1: Jaj, vajon miért kérdezed ezt meg?
0: Nem tudom.
4: Mármint az elvárás felé
0: szemben? Igen.
4: Hát ugyanaz, tehát a spanyol és a francia csapat szerintem Európában...
0: Ez a spanyol képes lehet arra, ami volt a 2008-as Európa-bajnok, 2010-es világbajnok, 2012-es Európa-bajnok, hogy most ugye Európa-bajnoki címvédő, világbajnoki címvédő, mi lesz a következő Európa-bajnoksággal?
1: Nyelv, Spanyolország.
0: Tényleg?
2: Azért én mondanék egy dolgot, nem bántólag, tehát a Deschamps a spanyol-francia meccset eléggé elszúrta, ott több közép, már, tehát középpályásokkal kellett volna fölállni, mert ugye lehet, hogy rosszabb meccs lett volna, mert ez egy bitangerős spanyol középpálya, és azt itt a Deschamps, hogy meg fogja nyerni a csatáraival, csak épp a csatáraihoz nem jutott el a labda. Én így látom a dolgot. Tehát, jó, most mindegy.
0: Én sem tiltakoztam annyira ellene, ha már itt tartunk. Jó, 17 óra pontos idő. Köszönöm szépen Kovács Edikának, Szűcs Miklósnak és Túri Gábornak. Ez volt a Nemzeti Sportkör. Hamarosan innen folytatjuk majd a hazafutást.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 17 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. 2022 és 2023 után harmadszor szerzett világbajnoki címet a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Katona Renáta, Spisz Anna, Szűcs Lusza összetételű együttes a hongkongi fináléban 45-41-re győzte le Kínát. Most Somogyi Zsófia és Keszi Dóra kommentálásában felidézzük a döntő utolsó asszóját.
8: 44-40 tehát Battai Sugáron a magyarok szeme, gyerünk. Ez viszont a kínaié. Ezt most határozottan beadta.
15: Csak
8: egy
15: hogy
8: lámpa.
15: Izgalmas legyen a vége.
8: Így kevesebb izgalom, semmi baj, magabiztosan magyar győzelem jó lesz, 44-41, nem baj, egy lámpa tehát a kínaiaktól, nekik ezt kell csinálni, nekik nem lehet várakozni, nem lehet hagyni, hogy Battai Sugár induljon, be kell indulni, és be is indulnak, és hát ez hihetetlen, megvan a 45-dik, egy gyönyörű egy lámpával, 45-44-re megnyeri a világbajnokságot a magyar női karcsapat 2022 után, 2023-ban és 3 év elteltével ismét a világ tetején a magyar női karcsapat. Kínát győzte le ezúttal Hongkongban a világbajnokság döntőjében. Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna és Katona Renáta tehát világbajnok 2026-ban egészen csodálatos vívással. Szűcs Luca azt hiszem mindenképp kiemelendő ebben a döntőben, mert 7 tusos hátrányról hozta vissza a magyar csapatot, de mindenki hozzátette a magáét, és itt most háromszoros világbajnok vívók pacsiznak, akár ugye Battai Sugár vagy ugye Szűcs Lucára gondolok. Hihetetlen, hogy hol van ez a magyar női karcsapat.
0: Jöjjön akkor most a háromszoros világbajnok Szűcs Luca értékelése, a riporter Virányi Zsolt.
16: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
17: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
16: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
17: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
16: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
17: Amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
16: 2022, 2023 és most már 2026, 3 világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy Ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
17: Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrang és a egyes, és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
16: A döntőből, ugye Kína ellen, ahogy mondtam, 11-3-ra, vagy 11-4-re vezettek egész pontosan, és akkor onnan jött a teaszód, a harmadik és 12-3-as fordulat, és az kulcs momentum volt szerintem, ugye a laikus, a kívülálló úgy gondolja, hogy ha az nincs meg, akkor azért sokkal nehezebb lett volna a folytatás. Hogy éreztette ezt ott a páston?
17: Én is talán ezt tudnám mondani, hogy akkor ugye mindenképpen nehezebb lett volna a dolgunk. Nem lett volna lehetetlen, de azért így örültem nagyon, hogy tudtam fordítani. Igazából úgy mentem föl, hogy én ezt a lányt körülbelül 2 világkupával ezelőtt egyéniben eléggé megvertem, meg nagyon ráéreztem a stílusára, úgyhogy próbáltam ezt a magabiztosságot tovább vinni ugye abból az asszóból, és úgy állni föl, hogy már az első találattól kezdve az első 1-2-3 találatnál ott nagyon figyeltem, hogy ezt a domináns vívást tudjam csinálni, és szerencsére ez be is vált, és igazából utána pedig csak a ritmust kellett megtartanom, hogy ne engedjek ki egyáltalán.
16: Hogy ünnepeltek, miként lesz a folytatás most itt az aranyéremben a nyakatokban? Kint Hongkongban milyen erekét hoztok még a világbajnoki cím mellé esetleg?
17: Nem is tudom ezt így, hogy fogunk ünnepelni. Hát az biztos, hogy most bevacsorázunk egyet, úgyhogy most az lesz az első, mert arra sajnos még nem volt lehetőségünk, mert ugye itt már nagyjából 11 óra van este. Úgyhogy ez lesz az első, utána pedig nem is tudom még, hogy ez publikus. Azért biztos vagyok benne, hogy kocintani fogunk egyet erre. Az éremre is, illetve arra, hogy sikeresen teljesítettük a szezont, ami egyébként nagyon hosszú volt, úgyhogy tényleg már az utolsó tartalékainkat vetettük be erre a versenyre.
16: Azért az olimpiai érem, az olimpiai aranyérem, az mennyire motivál 3 világbajnoki címmel a zsákban? Tudom, az 2 év múlva lesz, tehát még rengeteg idő eltelik addig.
17: Igen, nyilván nagyon motivál, viszont azért tényleg én próbálok így lépésről lépésre haladni, és azért ugye be kell kerülni egy csapatba, azért a csapattal ki kell jutni az olimpiára, és ezek azért nem egyszerű dolgok. Úgyhogy nyilván az a végső cél, de azért előtte nagyon-nagyon fontos lépéseket kell még teljesíteni.
0: A 3-szoros világbajnok Szűcs Lucával Virányi Zsolt beszélgetett, kollégánk pedig megkérdezte a Magyar Vívó Szövetség kommunikációs vezetőjét, Szetei Andrást is a női karcsapat aranyérme kapcsán.
16: Hol dőlt el ez a világbajnoki cím, mert nagyon jól kezdődött a harmadik asszóban Szűcs Luca fantasztikus produkcióval, ugye 12-3-as asszót vívott, és ott 11-4-ről fordítottunk a kínaiak ellen.
15: Igen, így van. Mégis, hogyha megengeded, azt mondanám, hogy igazából az elődöntőben dőlt ez a világbajnoki cím, mivel a legnagyobb favorit franciákat akkor győztük le egy fantasztikus teljesítménnyel 45-44-re egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy először ott dőlt el, utána meg, ahogy mondod, Luca, amikor már mi voltunk a favoritok, ő volt az, aki 3-10 után megfordította a meccset egy ugyancsak remek teljesítménnyel, és ettől kezdve bátran kijelenthetjük, hogy végiguraltuk a világbajnoki döntőt.
16: Mit láttál a fiatal női válogatott tagjain, de azért tegyük hozzá, hogy többen is már ott voltak a 2022-es, illetve a 23-as világbajnoki aranyérmes csapatban, tehát hogy hogy milyen hatással volt rájuk, például az, amikor a franciákat, a címvédőket, a, nem mondom, hogy a mumus, mert már győzték le őket világbajnoki döntőben, de hogy a nagy franciákat sikerült megverni, de ez még nem jelent aranyérmet, maximum biztos ezüstöt.
15: Hát olyannyira, hogy az előző két világbajnoki aranyéremért mindkétszer az akkor is esélyesebb franciákat győztük le, most pedig az elődöntőben győztük le a most is esélyesebb franciákat, de válaszolva a konkrét kérdésedre, szerintem az egészen rendkívüli, hogy a 23 éves Battai Sugi és a 24 éves Szűszusza háromszoros világbajnok egy ilyen elképesztően erős mezőnyben.
16: Már-már veteránnak tűnnek, most... már mint azzal, hogy háromszoros világbajnokok.
15: Igen. És ugye mellettük Spiszonna újoncként, Katona Reni másodszor világbajnokként, és akkor még ugyan most őket, négyüket ünnepeljük, de tegyük hozzá Márton Annát és Pusztai Lizát, akik most különböző okok miatt otthonról gondolom ünnepelnek. Elképesztően erős a magyar női kard.
16: Visszatérve azért a döntőhöz, ott bennetek mi fordult meg a Pást mellett, a nézőtéren, a szurkolók előtti részen, nem tudom pontosan hol ülhettél, mint kommunikációs vezető, mert hogy tényleg azért az első két asszó az nem nekünk sikerült jól, enyhén fogalmazva, és ilyen 11-4-es vert helyzetből, ha ott nem fordít Szűcs Luca, akkor azért ez lehet, hogy nem egy ilyen sikertörténet a döntőben.
15: Igen, így van, 3-10-ről fordított Luca, és hát én ilyenkor nem ülök, járkálok föl alá, de ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy Luca fantasztikusan vívott, és nagyszerű volt az egység ebbe a csapatba, tehát a Battai Sugi vezéregyéniség volt, tehát 23 évesen valaki vezéregyéniség, befejező ember, stabil befejező ember, ez csodálatos. Luca abban a bizonyos asszóban hozzátette azt, ami tulajdonképpen megalapozta ezt a világbajnoki aranyérmet, és közben az újonc 21 éves Pisanna meg tökéletesen hozta azt, amit neki hoznia kellett azért, hogy világbajnok legyen a magyar kardcsapat. Szóval ez extra, pláne úgy, hogyha azt is hozzátesszük, hogy ugye Dávid László irányította most a csapatot, és egy hónappal ezelőtt történt egy váltás, és ez egyáltalán nem törte meg a válogatottat, sőt.
16: Battai Sugár Katinka pedig befejező emberként, illetve emellett még ugye egyéniben is megszerezte az első világbajnoki érmét, ezt a bronzérmet. Ez ilyenkor, ugye azt szokták mondani, azt szoktátok mondani, hogy aki egyéniben jó, az csapatban utána általában nem tud. Persze erre már sokszor rácáfolt az élet, illetve a vívók is, de ez is még egy plusz teher lehetett, de ezt is el tudja viselni. Honnan neki ez a hatalmas lelkierő?
15: Igen, ő egy nagyon különleges egyéniség, és ebben is tökéletesen igazad van, hogy a vívók olyanok, hogy mindenre kitalálnak valami szabályt, ami persze éppen mindig arra igaz, ami épp történik, de Sugi egy egészen különleges egyéniség, és valahogy egyszerűen nem látszik rajta, hogy izgul, hogy nyomná a tét, hogy ez őt a legkisebb mértékben is befolyásolná a teljesítményt és a tudását. Ezek azok a belső lélektani tényezők, amiket azt gondolom, hogy nem lehet megtanítani. Tehát van egy nagyszerű edzője, aki nagyszerűen megtanítja őt mindenre, szakmailag, de hogy valakinek ilyen emberi belső mentalitása legyen, ezt nem lehet megtanítani, ettől lesznek a klasszisok, és szerintem Sugiról 23 évesen most már bátran kijelenthetjük, hogy ő egy klasszis.
16: Azt mondtad, hogy a kulcs momentum az a franciák legyőzése az elődöntőben, akkor abból idézzünk fel egy kicsit, mert ugye csak annyit mondtál, tudunk, hogy egy tussal a végén 45-44-re nyert a csapat, de hát az elképesztően izgalmas lehetett.
15: Igen, végig fej-fej mellett ment a meccs, tényleg, tehát itt ez most az volt, hogy végig fej-fej mellett, tehát nem az volt, hogy elhúzás, fordítás, lásd még a döntőt, amiről az előbb beszéltünk, és Sugi 44-43-ra vezet, 39-40-nél állt fel a 9. asszóra, tehát egy tus hátrányból, utána 44-43-ra már ő vezetett, utána egy egy lámpás találatot kapott, azzal lett 44-44, és utána egy olyan tus jött, amit azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy ő adott, de amikor ég mind a két lámpa, akkor ugye mindenki izgul. És ilyenkor a vívás szabályának megfelelően a versenybíró kiment megnézni a videón, ez kötelező, attól függetlenül, hogy kéri-e valaki vagy sem, a döntő tusznál kötelező, hogy kiadta a találatot. Hát akkor ott volt bennünk jó néhány másodpercnyi aggodalom, izgulás, de hála az égnek, nem is... Azt ítélte a bíró, ami történt, és így nyertünk 45-44-re. Érdekes, hogy visszanézve a fényképeket, amit ott már láttam a nap végén, már nagyobb volt az öröm az elődöntő után a lányoknál, mint a döntő után. Ez egy óriási bravúr volt legyőzni azt a francia csapatot. Az olimpiai bajnok volt, a harmadik ember, és a másik két ember pedig egyéniben második és harmadik lett.
16: Legvégül egy szó a, épp hogy csak 20 éves múlt Spisz Annáról, mert aki látta, az tudja, hogy ő is nagyon fontos

0: sok-sok jó dolgot hallani, írni, olvasni, látni.
1: 17 óra 16 perc a pontos idő. Szetei Andrást, a Vívó Szövetség kommunikációs vezetőjét hallottuk a női kart csapat világbajnoki címe kapcsán. Hamarosan jön a Nemzeti Sportkrónika Olasz Gergővel, maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Blackboard 15-13!
4: Radulovics! Gól! Megvan!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Világbajnok a magyar női kardvívó válogatott. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. Négy magyar labdarúgó klubcsapatunk lép pályára holnap valamelyik európai kupasorozat selejtezőjében. Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhetett VB elsőséget. A döntőt követően Szűcs Luca értékelt Virányi Zsoltnak.
2: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyérmet?

0: éremről, ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Batta és Sugár Katinka.
1: Igen. Én azt mondanám, hogy a kitartás az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
0: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
1: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
0: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
1: Bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
0: Ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
1: Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrangista egyes és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
2: A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai, és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcaddöntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőrcsapat végül a 10. helyen végzett.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A lett Riga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedon Vardar Skopjét a labdarúgó konferencialiga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A Győr egy hete 6-2-re legyőzte idegenben a luxemburgi Atert Bissen csapatát. A visszavágót megelőzően az együttes válogatott középpályása Vitális Milán nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
4: A 4 mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a Vasast, és kaptatok 7-et.
5: Az
4: eddigi tétmérkőzéseken.
5: Igen, a számok nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor ez én úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátosítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
4: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
5: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és ez szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog az, hogy ezekből gólokat kapunk.
4: Mit gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
5: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fog hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem a tegnapi eredményeket, és láttam, hogy a...
4: Ők is rúgtak egy hatost, még az, hogy hosszabbítás után.
5: Igen, a lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
4: Mert hogy a Dacia edzője, Adrián Guláról van szó.
5: És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerjük meg holnap a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
2: A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik. A Nemzeti Sportrádióban és a Duna Vördön is élőben követhetik majd, ahogy a közmédia csatornáin figyelhetik a Debrecen, a Paks és a Ferencváros nemzetközi találkozóit is. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatolij Nurijevet. A munkácsi születésű, 30 éves apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó a Zira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tét meccsen 1 gólt és 4 gólpaszt könyvelt el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési mérkőzésén. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Krisztiánszánd csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen, szeptember második hetében. A veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizan Beográddal mérik össze tudásukat, míg a Szeged a Krisztiánszánd mellett a dán GOG-vel és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Ruzsina, a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe, így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 kontinens viadalon ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon, amelyre hétfőn kezdte meg a felkészülést a nemzeti csapat, a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották. Hamarosan folytatódik a hazafutás. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval. A viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Köszöntöm Önöket, Irányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeres vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, tévé közvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb 8 közé, pedig 2 győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája Városligeti? Hát sót, mert az 4 napig keresztül azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
0: És, tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és van. Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenül tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
7: Így
0: is.
7: Van, és ugye Honti Majoros Kier az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Steffinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyik a meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
0: Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
7: Így van, és ugye Sandroplán tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó, meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak, és szurkoltak nekik, elképesztően jó volt a hangulat.
0: Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el létszi a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval itt pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
7: Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabad kártyát kapott az Európa bajnokságra. Tehát így az ukránok, az ukránok, így az a páros, így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
0: Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert mint a nőknél a Kunstefi Villám Lilla 2-s.
7: Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
0: látom,
7: hogy kikapta.
0: Nem szoktál, tehát nem szoktam,
7: nem vagyok bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd
0: rá, most
7: nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour Elite versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
0: Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Veres 2-es és a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
7: Úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben így van.
0: 32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
7: Nem,
0: jó,
7: így
0: hát
7: van.
0: Neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla 2-es komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
7: Hókuszpók nem lesz, igen.
0: Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszott el, ez mindig elmondjuk a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni, meg labdamenetekben.
7: Meg felállni a homokból egy elesés után, az elképesztő.
0: És utána még ugye át ütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
7: A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
0: az
7: nagyon...
0: Az már szabálytalan a teremben.
7: Így van, az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
0: és nem hatan,
7: ez azért ezt nagyon megnehezíti.
0: Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, tehát, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál
7: abszolút.
0: A kapus.
7: De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő is olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
0: Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy a Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők nyilván óvatosak, de optimisták is.
7: A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna, de azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a lett bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportolom, bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
0: Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Illa mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
7: Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyarul az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a Világszövetségnek.
0: Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
7: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a strandszakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
0: És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál
7: Foszkó, így van.
0: Egy olasz így van. Kapitány van.
7: Jó, és termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leo, pedig brazil.
0: És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert elmutattam most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
7: Abszolút, az a lengyelországi kontinens példa nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
0: fegyvertény. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról
7: így
0: lehet
7: van, kijutni, ranglista pontokról
0: de gyűjtögetni kell. A korábban említett 1-2-3, hogy milyen erősségű versenyen mennyi pontot szerez, és a ranglistán
7: hát ugye az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
0: mint
7: ezért fontos.
0: Is így van, nagyjából, hogy egy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda, után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
7: Így van.
0: Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
7: Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
0: Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
7: Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
0: már
7: mi csoportunk
0: fontos pontokat
7: Isztambulban.
0: Kell ott is szerezni.
7: Így van.
0: Vagy lehet így és van. Kell a jövő évi VB miatt. Na ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27.
7: helyen. 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
0: négyes
7: döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk
0: tehát
7: és elbuktuk.
0: Mennyire sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
7: Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül ki nullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk. Ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom. Elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen
0: a törökök
7: hazai pályán vélhetően teltház előtt fogunk 12 000 ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
0: Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
7: Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni, vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens. Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk azt. Tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlenül jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
0: Jó, én azért ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell verni.
7: És ugye, ha jól emlékszem...
0: És ez a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen, ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
7: Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoportmérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, nek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet hogy fogják bírni. Érdekessége lesz annak a...
0: Nem kellene túlgörcsölni szerintem.
7: Nem kell túlgörcsölni, de azért mindenki...
0: Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy 16-17-18 éves lányok.
7: Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
0: Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meglett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náluk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
7: Így van.
0: És ugye ketten Eszti és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták, pont egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottnak még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
7: Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
0: Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát, vagy kis lila, egy picit idősebb, de hogy...
7: A lila se idősebb, mert a 20-at hát,
0: nem 18, hanem így van, 20.
7: Bocsánat, akkor...
0: Igen. Tehát, hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem... Majd
7: hanem 16, már legyen 20. Már,
0: igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
7: Ami ennek a...
0: Már nem jó, ha csak Német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk nem régebben, jó, igen. Szakmári a... Grétánál, hogyha abszolút. Egyoldalas támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
7: Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban, Extraligában. Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az Extraligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
0: Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
7: Vacsi Evelin?
0: Vacsi Evelint akartam mondani.
7: Igen, Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
0: Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
7: Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
0: És a francia lovállóval sem egy sétagalom.
7: Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert fizikai különbség van, így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztő jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalon. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
0: Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt így a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
7: Abszolút, meg. Igen.
0: Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság, az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek úgy az eredmények. Most idén a MEVZ-ával egész jól álltunk.
7: Nagyon jól jött a fiúknak ez a MEVZ-a, a Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk.
0: Az egy
7: olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
0: VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
7: nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
0: Van érdeklődés iránt, abszolút pedig fiatalok. Van.
7: És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
0: Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
7: Abszolút, igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
0: Ehhez majd akkor most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
7: A következő Európa Liga sorozat sokat számít. A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra,
0: és
7: ahogy a nők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda a mezőnye az elképesztő erős.
0: Köszönöm szépen
7: a meghívást.
0: Voltai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
8: És ez volt a Hazafutás. A mai napon a műsor Szűcs Miklós szerkesztette, a technikáját Bredák József felelt. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás, további kellemes rádiózás mindenkinek. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
9: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nemzeti Sportrádió.
11: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
12: Pontos idő 18 óra, a műsorvezető Katona László a Körkapcsolás című műsort Kreisz Bálint szerkeszti. A mai nap folyamán nem lesz élő közvetítés, ellenben figyelünk arra, hogy 19 órától majd Fernando Alonsót 45. születésnapja alkalmából köszöntsük egy összeállítás formájában. 19:30 után pedig a magyar csapatokkal foglalkozunk, hiszen a nemzetközi kupa visszavágók következnek a holnapi nap, például a Konferencia Ligában, illetve az Európa Ligában, illetve a Vívó Világbajnokságról is teszünk említést 19:30 után, de az első órában úszósporttal fogunk foglalkozni. Előtte azonban még egy kicsit a labdarúgás világából, hiszen a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében játszanak a csapatok. Egy mérkőzésen már a félidőn túl vannak az együttesek, a Kárját Almáty Omonia Nikózia találkozón a kazakok vezetnek 1-0-ra, ugye a Kárját Almáty az előző idényben ott volt az alapszakaszban. Az Omonia Nikózia együttesében pedig nem lelhető fel Loik Négó, már csak azért sem, mert az előző mérkőzésen kiállította magát, de egy ciprusi megint a kiállítás sorsára jutott, így aztán most jelen esetben 10 emberrel hátrányban a Nikózia. Igaz, hozzá kell tenni, hogy összesítésben jelenleg 1-1-re állnak a felek. Elkezdődött a Zsalgiris Kaunas Klaksvík mérkőzés, itt 0-0 találkozó állás, az első mérkőzés is hasonló végeredménnyel vagy eredménnyel zárult. Legpoznyán Aarhus Hapoel Beersheba Vikingur, Krajova Levski Sofia Crvena Zvezda Larne, Gornyik Zsabzse, Fenerbahce és Slovan Bratislava Ibéria mérkőzéseket rendeznek ma a Bajnokok Ligája selejtezőjének második köréből. A Konferencia Ligában pedig egyelőre a Lugano 5-1-re vezet a Duka Igni koszovói nevű csapat ellen. Az első mérkőzést a svájci együttes 1-0-ra nyerte, így összesítésben jelenleg 6-1-jel jut tovább a harmadik körbe. 19 órától majd a Köbenhávon a Zsitomirral mérkőzik, és majd 20 óra 30 perctől magyar szempontból érdekes Bolla Bendegúz és a Rapid majd az andorrai Santa Coloma ellen mérkőzik. Itt egyébként az osztrák csapat 3-1-re nyerte az első összecsapást. A kézilabda világából pedig egy eredmény, az U18-as világbajnokságon a hölgyeknél a magyar válogatott 40-29-re verte Tunéziát a csoportkör első körében, és jelen állás szerint a második helyen áll csoportjában az eljelű négyesben, hiszen Svédország 36-14-re verte Kanadát, nagy valószínűséggel azért majd tovább fog jutni a magyar csapat, és a férfiak is, az U18-as válogatott 19 óra 30 perctől játszik majd Svájc ellen. De akkor kezdjünk úszással, hiszen amint hallhatták, ez lesz majd az első órában a terítéken. Az olimpia bajnok Kós Hubertet, valamint a junior EB győztes Antal Dávidot is hallhatják, de a medence helyett a nyílt víz felé vesszük az irányt. Az előző héten Sukoron rendezték a juniorok számára az Európa-bajnokságot. Az elmúlt években a magyarok rendszeresen jól szerepeltek, hasonlóan sikerült a magyarországi kontinens viadal is. 5 aranyérem, 3 ezüst és 5 bronzérmet szerzett a hazai csapat. Gellért Gáborral, a Magyar Úszószövetség nyílt vízi szakágának szövetségi kapitányával beszélgettem telefonon. Az első felvetésem, minden tökéletesen sikerült a sukorói Európa-bajnokságon?
13: 2019 óta 6-szor nyertük meg az összetett pontversenyt Európában, úgyhogy mindenképpen elégedett vagyok. Azzal meg különösen, hogy eddig 8-nál több érmet még egyszer se sikerült nyernünk, most pedig 13-at, úgyhogy elég magasra tettük a lécet az augusztusi, vagy a szeptemberi junior világbajnokság előtt.
12: Egy kicsit az eseményről olyan szempontból, hogy milyenek voltak a körülmények, Sukoró adott otthont ennek a junior Európa bajnokságnak. Ez érződött, hogy a fiúk, lányok otthonosan mozogtak a vízben.
13: Hát igen, mi már 3 hete ott voltunk, tehát ezt kihasználtuk a hazai pálya előnyét, és ott edzettünk a gyerekekkel. Most már, tehát a versennyel együtt 3 hétig ott voltunk. A körülmények kiválóak voltak, hát ugye Sukorói Kovács Katalin Kajakenó Akadémia, Európa szerte szerintem kevés ilyen hely van, ami így föl van szerelve, ami így ki tudja szolgálni a sportolóknak és minden igénynek megfelel. Tehát valóban tökéletes felkészülést bizonyított, illetve egy biztosított nekünk, mint ahogy az eredmények is mutatják. És ezen kívül pedig a víz kiváló volt, kiváló minőségű volt. Szerencsénkre 4 héttel ezelőtt még komoly aggodalmaink voltak, hogy elég meleg, illetve hogy meg lehet rendezni, mert túl meleg lesz a víz, de aztán jött egy olyan lehűlés hullám, hogy igazából 19.9 és 22 fél között volt a verseny ideje alatt végig a víz, de amíg edzőtáboroztunk, akkor sem ment 23-24 fok fölé, úgyhogy remek lehetőség volt a nyílt vízi edzésekre és a medencés edzésekre egyaránt, és a szárazföldi edzéseket is kiváló körülmények között tudtuk elvégezni.
12: Érdekes, hogy mondja a vízhőmérsékletet, mert a Balaton átúszás pedig elmaradt a hétvégén. De akkor itt nem volt probléma, akár a széljárással minden adott volt.
13: Hát a széljárás végképp nem, hát egy 2,5 kilométer hosszú kajakpálya, tehát itt nincsenek olyan nyílt felületek, 120 méter vagy 100 méter széles, itt nincsenek olyan nyílt felületek, mint egy Balatonban rendezték volna, vagy egy óceánban, vagy tengerben, ahol tavaly rendezték, Portugáliában, egy Atlanti-óceán folyótorkolatban, és ott hatalmas hullámok voltak. Na hát itt ilyen probléma nem volt, mert néhány centis hullámok voltak csak.
12: Szedjük szét ezt a Junior Európa bajnokságot, mert vannak itt 14 évestől 16 éves korig terjedő korosztály, van 17-től 19-ig, tehát úgy összességében hogy nézett ki a csapat, illetve hát alapjában véve van olyan versenyző, Sárkány Zétényre gondolok, aki lehet, hogy már feljebb is mehetne, de ezt igazából ön tudhatja.
13: Nincs ilyen, tehát a nyílt vízi úszásban nincsen felversenyzés, tehát pontosan a versenyzők védelme érdekében azok a nemzetközi szabályok, hogy felversenyzés semmilyen körülmények között nincsen. Tehát van az U14-15-ös korosztály, ezek 5 kilométert úsznak, van az U16-17-es korosztály, ők 7,5 kilométert úsznak, és van az U18-19, akik már 10 kilométert úsznak, tehát ők már az olimpiai számot ússzák a 10 kilométert. Ezt azért van így, hogy a versenyzők semmilyen körülmények között ne lehessen túlterhelni, tehát mindenki a korának megfelelő terhelést kapja.
12: Ha azt mondják az Európa-bajnokság előtt, hogy 5 aranyérem, illetve 13 érem lesz, akkor ön azzal elégedett lett volna?
13: Nem, hogy elégedett lettem volna, én ugye mindig azért óvatosan szoktam ebbe a kérdésben nyilatkozni. Én azt mondtam, hogy reálisan 5 érem szerző emberünk van, illetve versenyzőnk van, akitől egyénben 5 érmet várok, de egyébként még a két váltóval is várok érmet, meg a knockoutból is egy érmet. Hát ez be is jött, sőt, ha túl teljesítettük. Én egy 5-8 éremre tippeltem, de azt gondoltam, hogy egy 7-8 érem mindenképpen szükséges lesz hozzá, ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Valóban be is jött a tippem, mert ugye visszajöttek az orosz versenyzők, és nyilván az orosz versenyzők is egy elég erős lánycsapattal érkeztek. A fiúk között nem voltak annyira erősek, de a lánycsapatuk az nagyon erős volt. Kellett a 10 plusz érem ahhoz, hogy nyerni tudjuk.
12: 5 arany, 3 ezüst, 5 bronz. Az oroszok igen, a második helyen zárták az éremtáblázatot, 2 arany, 4 ezüst, 4 bronz. Az ő visszajövetelük, az mennyire rengette meg így a nyílt vízi úszó társadalmat itt a junioroknál?
13: Egyébként nem volt jellemző, tehát egyszer volt egy félbeszakított Európa-bajnokság 2018-ban, akkor tudtak nyerni, amikor a felét rendezték meg Máltán, mert olyan viharos körülmények voltak, mert egy olyan szélhámos szervezőgárda élükön a Máltai Úszószövetség elnökével, hogy félbeszakadt az Európa-bajnokság, és akkor, ha jól emlékszem, 5 szám után eredmény hirdettek, mert nem tudták tovább megrendezni, még benzint se tudtak hozni, semmit nem vállalták az emberek, hogy kijönnek, úgyhogy meglehetősen botrányos. Erre az egyre emlékszem, amióta én járok nyílt vízi Európa-bajnokságokra 2011 óta, hogy ők nyerni tudtak. Egyébként nem képviselnek olyan erőt, mint mondjuk a medencés úszásban. A medencés úszásban ott nagyon komoly nagyon komoly erőt képviselnek az utánpótláskorú orosz úszók, úgyhogy ott azért már voltam olyan ifjúsági Európa-bajnokságon, ahol 22 aranyot nyertek, úgyhogy ott azért nagyon komolyan kell velük számolni.
12: Talán nem élik kiemelni valakit egy ilyen csapatból, de Sárkány Zétény mégiscsak 3 aranyat nyert, az ő teljesítménye az hozta az elvártakat, vagy hogy ment a mindössze 15 éves Sárkány Zétényjel erre az Európa-bajnokságra? Mi volt az elvárás vele szemben? Mert volt egy-két szám, amit nagyon könnyedén nyert.
13: Nyilván mindenki nagyon oda tette magát. Ő ennyivel többet tud jelenleg a korosztályánál, tehát ennyivel a korosztály előtt jár, hogy tényleg toronymagasan tud nyerni mindent, és el tud dönteni versenyeket. Ez azt gondolom, hogy a junior világbajnoksága jó fog még nekünk jönni, mert azért ott nyilván bejönnek az ausztrálok, japánok, kínaiak, amerikaiak, tehát ott azért lesznek ellenfelek még, akik komoly úszó nemzet, akik beleszólhatnak az érmek sorsába. Még ő velük is föl fogja venni a versenyt, ez nem fog gondot okozni. Hát látjuk a testvére is, ugye világbajnok, Európa-bajnok rövidpályán medencébe, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jók a gének, úgyhogy és nagyon motivált versenyzőről van szó, Gütler Károly és Pulai Bence remek munkát végez vele a Kőbánya SC-be, úgyhogy mindenképpen dicséret illeti őket, és ez végtelen szorgalmas gyerek, és óriási becsvágy és tenni akarás van benne, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is eredményezi azt, hogy ennyire sikeres. Hát óriási példaképe a bátyja, úgyhogy mindenben igyekszik a bátyjától tanácsot kérni, meg a bátyját idézőjelben jó értelembe véve utánozni, és ez meg is látszik rajta.
12: A báty Sárkány Zalán, de Zétény túl tehet még rajta is? Tudom, hogy nem nagyon szeretnek azért az edzők is így előre menni a jövőbe, de mekkora tehetségű valójában?
13: Valóban nagy tehetség, de hát egy 15 éves férfiről beszélünk, egy 15 éves gyerek életében annyi minden jöhet még, de annyi minden. Csak mondok egy példát, tavaly az egyik ifjúsági Európa bajnokunk medencébe, végtelen nagy örömébe megünnepelte az ifjúsági EB aranyát, és este elesett egy rollerrel, és utána meglehetősen sokáig tartott, mire újra 100%-os állapotba került. Tehát arról meg nem beszélve, 15 éves fiatal férfi életében jöhetnek még nagy szerelmek is, amik mind befolyásolják a teljesítményét, úgyhogy ez, hogy ő meddig jut, azt meg tudjuk mondani, azt gondolom, hogy minden úszóedző, vagy bármilyen edző, azt sokkal hamarabb meg tudja mondani, hogy kiből nem lesz abba az adott sportágban sportoló, mert valami olyan, vagy több olyan tényező hiányzik belőle, vagy tulajdonság hiányzik belőle, amitől nem lehet az. De az, hogy kiből lesz olimpiai bajnok, hát hogyha valaki 16 évesen, vagy 15 évesen a Milák Kristófról azt mondta volna, hogy 5 év múlva olimpiai bajnok lesz, hát ezt senki nem tudta volna megmondani. Egy dolgot tudunk, hogy egy dolgot biztosan meg tudunk mondani, ha valakinek nincsenek meg azok a képességei, amitől világszintű sportoló lehetne, az azért hamar kiderül. Az hamar kiderül, de hogy az Zétény meddig fog futni, meddig fog jutni, és hogy a bátyját nál többre viszi, vagy nem. Meg az is lehet, hogy nem is medencés úszó lesz, hanem sokkal inkább nyíltvízi úszó lesz, rettentően jól érzi ezt a szakágat a bátyja meg. Bátyja ugyan nyíltvízen kezdte, de nyíltvízen ő neki váltóba volt aranyérme, de ő neki közel, de egyéni érmeket nem tud nyerni, tehát ő közel sem volt ennyire ügyes nyíltvízen, mint az öccse.
12: Na itt felmerül bennem a kérdés az, hogy ön, mint a nyíltvízi úszó szakág szövetségi kapitánya, Sós Csabával, a medencés szakág első emberével, hát nem tudom, hogy vita, megbeszélés tárgyát képezi-e az, hogy kiből milyen típusú úszó lesz, mármint hogy a nyílt vízen vagy a medencében. A kettőt lehet vegyíteni, Rasovszky Kristóf vagy Betlehem Dávid erre példa. Mi a jobb? Valaki specializálódik, vagy mind a kettőben legyen ott?
13: Hát azt gondolom, hogy itt azért sokszor hamarabb el tudnak érni eredményt, mert azért medencébe azért az erő nagyon meghatározó tud lenni, és ott itt azért már 14-15 évesen, hogyha valaki megfelelő mennyiségű és minőségi állóképességű munkát végez, és érzi ezt a nyíltvízi úszást, tehát át tudja vinni a medencés sebességét a nyíltvízre, itt hamarabb tud elérni sikereket. Még egy később érő típusú versenyző, tudok ilyet mondani, Gütler Károly olimpiai ezüstérmes személyében, aki egy ifjúság Európa bajnokságra ki se tudott jutni, 18 éves koráig meg se közelítette azt a szintet, és 18-20 éves korára egy későrőre típus volt, olyan felnőtté vált, hogy olyan erős felnőtté vált, hogy olimpiai ezüstérmet nyert már 20 évesen, és egy ifjúsági EB részt sem tudott venni. Nincs ebbe, egyáltalán nincsenek vitánk. Sós Csaba abszolút annak a híve, aminek, tehát ő ugye abszolút az állóképességi munkának a híve, tehát ez abszolút látszik, hogy tehát ebbe a korba, ebbe a 14 éves kortól 18 éves korig, ahhoz, hogy valakiből komoly felnőtt úszó legyen, meg kell alapozni az állóképességet, utána nyilván ezt lehet ezt a munkamennyiséget csökkenteni, de az, hogy kialakuljon az a kardiorespiratórikus rendszer, az a tüdőszívkeringési rendszer, ami az egész életre kihat, az egész úszópályafutásra kihat, mert azért ez egy állóképességi sportág, bármennyire egyre nagyobb szerepet kap az erő, meg a súlyzós edzések, meg az erőfejlesztés, akkor is, hogyha nincs meg neki az a keringési rendszere, akkor nem fog tudni érvényesülni medencébe. Szóval mi ebben abszolút egyetértünk, sőt, kifejezetten az idén a medencés hosszú távú úszóbajnokságon a válogatottaknak az 50-100 méteresektől kezdve a négy vegyesig mindenkinek kötelezővé tette egy 1500 méteres gyorsúszás felmérőt, hogy teljesítsenek. Abból minden évben mindenki egy komoly visszajelzést kap arról, hogy hol tart abban az évben a felkészülésben február-március környékén.
12: EB-ken, VB-ken a nyílt vízi úszás előbb van, mint éppen a medencés, majd a párizsi Európa-bajnokságon is ez lesz a bevett szokás. Itt ötfős a egyéni csapat, Betlehem, Dávid, Kovács, Seres, Hunor, Rasovszky, Kristóf a férfiaknál, a hölgyeknél Fábián, Bettina, valamint Mihályvári, Farkas, Viktória. Ezzel a csapattal mire számít a franciaországi fővárosban? Irány ismét a Szajna.
13: Igen, irány ismét a Szajna. Hát azt gondolom, hogy... azt gondolom, ha nem lesz megfelelő, biztos vagyok benne, hogy megfelelő vízminőség, különben nem rendeznék meg. Előfordulhat, mivel nyilván folyóvízről beszélünk, tehát egy óra alatt kicserélődik ott, ahol úszunk a víz többször, tehát előfordulhat, hogy jön valami szennyeződés, tehát ez, de ez a nyílt vízi úszásban benne van, tehát ezen kár rágódni, tehát ez benne

0: nagyon örülnék neki, ha ismét a pontszerző helyett, vagy helyeken végezne. A többi versenyzőnél meg ugyanazt tudom mondani, mint tavaly, nagyon meg lennék lepve, ha nem térne haza mindenki éremmel. Tavaly is több egyéni érmet nyertünk, illetve a váltóérmet megnyertük. Tehát a váltóban már, ha benne van a gyakorlatilag azt kell, hogy a Rasó, a Dávid, Rasó, a Betlen Dávid, a ABM Betty és a Mélyelveri Farkas Viki lesz benne, tehát fú, nem is tudom, hogy gondolkozzam, talán 2021 óta nem fordult, szinte biztos vagyok benne, 2021 óta nem fordult elő olyan Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, hogy nem álltunk volna váltóval dobogón, úgyhogy ezért ezt a rendkívül bátor kijelentést teszem, hogy mindenki éremmel fog hazatérni, de látva a tavalyi Európa-bajnokságot, látva az edzőtáborban Mihályvári Farkas Vikit és Prasovszki Kristófot, mert ott edzettek az IFIK-kel, hetente több alkalommal, azt gondolom, hogy bátran kijelenthetem, hogy egyéni érmek is születni fognak. Betlen Dávid nem volt ott velünk, mert ő éppen Szokolai Lászlóval edzőjével és Fábián Bettivel fönn voltak, meg Sárkán Zalánnal magaslati edzőtáborban Olaszországban, de látva a Dávid meg Betty világkupa szereplését, azt gondolom, hogy ott se túlzok, hogyha azt gondolom, hogy nyerni fognak mindannyian egyéni érmet. Tehát itt a világbajnokságon van 2, EB-n viszont nyílt 13, medencében ugye 4 indulhat versenyszámonként és nemzetenként, úgyhogy így minden számba tud indulni a Kovács Eres Uror, kivéve a váltót. De még az sincs kizárva, mert ha véletlen valaki megbetegedik, vagy megsérül, akkor volt már hát világkupán példa, hogy nem is egyszer, hogy a Hunornak kellett úszni.
1: Hölgyekre rátérve, Fábián Bettina még korábban úgy nyilatkozott, vagy leginkább a közösségi médiában véltem felfedezni, hogy ő nem vállalja a Szajnában való úszást, most mégis ott van a keretben. Rá kellett beszélni?
0: Nem kellett rábeszélni, én azt gondolom, hogy ő átgondolta ezt a dolgot. Nyilván abban a helyzetben, amikor beteg volt, nyilván ez egy biztos ebben, hogy indulatokat váltott ki belőlük ez a kérdés, de hát most egy olyan tölcsértorkulatú, óriási, több 2-300 méter széles tölcsértorkulatba, ahova ömlik be az Atlanti-óceán, és 20 percenként, 30 percenként óriás óceánjárók jönnek ki be, teherszállítók, meg utasszállítók, ott ez azt gondolom, hogy előfordul. Előfordul, legalábbis én határozottan emlékszem, hogy Olasz Annával meg Rasos Krisztóffal már kétszer előfordult ilyen, hogy 2-3 napig utána ment a hasuk és hánytak, szóval abban maradtunk, hogy minden számba benevezzük, meglátjuk, hogy milyen a vízminőség, és ennek függvényében a helyszínen fogja eldönteni, hogy melyik számokat vállalja. Én azt gondolom, hogy a váltót a csapat érdekében mindenképpen fogja vállalni. De meglátjuk, még egyszer mondom, ott a versenyen. A
1: hölgyeknél nem lehetett volna egy harmadik opció, akár Betty és Viki mellé?
0: Nem akartuk, azért nem akartuk, mert Nagy Napsugár és Bartalos Anna, azt gondolom, hogy ők ketten, akik kiemelkedőek a junior korosztályba, de látjuk a világkupa indulásaikat, világkupa szerepléseiket, nincsenek még erre készen, azért kell néhány év, hogy tehát egy óriási, nem egy lépcsőfok, hanem sok-sok lépcsőfok van a felnőtt meg az ifjúsági mezőny között, tehát Nagy Napsugár több világkupán elindult az idén, és megtapasztalta, hogy mekkora a különbség, és mennyire komolyabb és komolyabb minőségű munkát kell ahhoz végezni, hogy a felnőtt mezőnybe is odaérjem. És mivel itt van ez a junior világbajnokság és junior Európa bajnokság, ezért ezt helyeztük fókuszba, mindenképpen ez volt a fókusz, főleg egy hazai rendezési junior Európa bajnokság, hogy ott mindenképpen nagyon jól szerepeljenek, ami be is jött.
1: A világbajnokság majd a junioroknak Argentínában kerül megrendezésre szeptemberben, de vissza az EB-re, illetve Párizsra, a bevett szokások 2 évvel ezelőttről, azok most is meglesztek, megmaradnak? Tehát nem tudom, ugyanaz a szállás, edzéseket tekintve ugyanazon a helyen, szóval mit lehet erről tudni?
0: teljesen másról lesz, tehát ugye akkor az olimpiai faluban laktunk, most pedig ott a versenyhelyszínen gyalog néhány perce fogunk lakni egy Szajna parti hotelban, hogy hol tartják, hogy melyik uszodába víznek bennünket edzeni, több helyszín van, nem tudjuk, hogy benne.

0: bennünket melyikbe osztottak be, de azt gondolom, hogy ennek medence szempontjában nincs is jelentősége. 2 nappal megyünk ki a versenykezdése előtt, tehát ilyenkor már nincs finom hangolás, könnyű átmozgatások vannak, 4-5-6 ezer méter úszások, tehát ilyenkor már nem a napi 20 kilométeren van a hangsúly, hanem töltődjenek a versenyzők, és ilyenkor már csak ezzel foglalkozunk, minden úgy van, ahogy ők szeretnék az utolsó néhány napba. Itt már az utolsó héten a töltődésé a főszerep, nem pedig a minőségi és a mennyiségi munkának.
1: Ugye tavaly Szingapurban 30 fok körüli hőmérsékletű volt a víz, itt most nem erről lesz szó, minden esetre valószínűleg a Szajna vizét tekintve, úgyhogy itt nem lehet semmiféle olyan meglepetés, mint ami mondjuk az előző évben volt Szingapurban a világbajnokság során, mert mintha kimerítette volna az a meleg víz az úszókat, főleg Rasovszky Kristófot.
0: Hát én akkor is tavaly is elvállaltam a felelősséget, tehát azt elrontottuk, nem mentünk oda időben. Tehát addig még előtte Tokióba melegvízbe edzettünk, melegvízbe készítünk egész évben, melegvízbe zsilipeltünk, rá 2 évre Fukuokába, 1 héttel előtte, vagy 10 nappal előtte már Tájföldön voltunk, 30 fokos vízbe edzettünk. Ez most egy hibát követtünk el, azt gondoltuk, hogy ez működni fog, nem működött teljesen egyértelműen. Ezekhez a szélsőséges körülményekhez, akár a hideg, akár a meleg vízhez, akár a nagy hullámokhoz, akár a folyóvízhez, ahogy Párizs előtt csináltuk, ezekre föl kell készülni. Ezt mi tavaly ezt a hibát elkövettük, Fülöp-szigeteken 26 fokos vízbe készültünk, addig, amíg mondjuk az olaszok és a németek, akik mindent vittek az érmek tekintetébe, ott voltak 10 nappal előbb, és 30 fokos vízbe készültek, úgyhogy ezt nem szabadott volna így csinálni, ezt az edzőkkel megbeszéltük, ezt tudomásul vette minden edző, illetve minden versenyző, még egyszer ilyen hibát nem lehet elkövetni. A folyóvízben van tapasztalatunk, ugye szerencsére volt is rá példa, ugye, hogy több alkalommal a Dunán edzettek a versenyzők, tehát tudják, hogy a Szajnán mire kell figyelni, illetve hogy kell versenyezni, illetve hogy milyen taktikai elemeket kell gyakorolni ahhoz, hogy rögtön az elején már olyan helyzetbe kerüljünk, hogy olyan pozícióba kerüljünk, hogy mi diktáljunk, ne pedig a többiek diktáljanak nekünk.
1: Gellért Gábort, a Magyar Úszó Szövetség nyílt vízi szakágának szövetségi kapitányát hallották. Az Európa-bajnokság majd augusztus 4-én kezdődik a nyílt vízi úszók számára. Hamarosan jönnek a hírek, egy kis zene előtt, de felhívom a kedves figyelmüket, hogy majd a híreket követően egy beszélgetést hallgathatnak meg Kós Huberttel, olimpiai bajnokunkkal, valamint Antal Dáviddal, aki bár a Párizsi Európa-bajnokságon a medencés úszás illetően nem lesz ott, de bizony ő Milák Kristóf babérjaira tör. A pontos idő 18 óra 25 perc.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Itt van, de nem jött.
2: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a várokhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Aranyérmes lett a női karcsapat a hongkongi VB-n. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni. Fokozódik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renát összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcaddöntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbaj törcsapat végül a tizedik helyen végzett. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét, a Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Christianstein csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a Christianstein mellett a dán Gói Giogival és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. A Letriga FC házigazdaként hosszabbítás után 5-2-re legyőzte az Észak-Macedón Vardarskopjét a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának visszavágóján, és a magyar bajnok Eto FC-vel találkozhat, ha a győriek csütörtökön tovább jutnak. A győriek 1-7-6-2-re 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Bissennel szemben. A győri visszavágó csütörtökön 19 órakor kezdődik, amelyet a Nemzeti Sportrádióban és a Duna Wordon is élőben követhetnek majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótós terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több tíz méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, valamint a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálatot is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Száz Halombatta között, ahol tegnap délután a tarló gyulladt be. Hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Szarvas közelében lakóházakat veszélyeztettek a lángok. A város határában száraz fű, avar és gaz égett egy erdős területen. Ott a tüzet sikerült eloltani. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Dunavíz szintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készen létbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.
0: Közlekedés.
5: Az M0-as autóút északi szektorában a Megyeri híd M3-as autópálya felé vezető oldalon két személyautó ütközött össze. A 75-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. A nézelődők miatt az ellenkező oldalon is lassul a forgalom a híd teljes hosszában. A torlódás hatással van a 11-es főúton közlekedőkre is.
0: Időjárás.
5: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 18 óra 36 perc, a műsorvezető Katona László. Már ezen a héten elkezdődik a 38. vizes Európa-bajnokság. Pénteken a szinkronúszók és a műugrók versenyeivel indul a program Párizsban. Majd augusztus 4-től a nyíltvízi úszók csobbannak a Szajnába. 10-től pedig jönnek a medencés versenyek. A magyar csapat Milák Kristóffal és a másik ötkarikás győztessel Kós Huberttel utazik ki oda, ahol 2 évvel ezelőtt sikerült olimpiát nyerniük. Az EB-ken 3-szor is a dobogó tetejére álló Kós Huberttel Kósós Kristóf beszélgetett.
8: 2026-ban először látunk Magyarországon, ugye az országos bajnokságot is kihagytad, de azért sok minden történt veled nyilván. Hogy vagy most, hogy mi a legfrissebb, amit el tudsz mondani magadról?
9: Jól vagyok, egy hete vagyok itthon, úgyhogy a legfrissebb dolog, amit el tudom mondani, az, hogy jetlagből érkeztem itt erre az interjúra, és végre itt vagyunk hódmezőn, úgyhogy egy kicsit most már nyugi van nekem, és tudok egy kicsit fókuszálni már az utolsó simításokra, így az utolsó 3 hétben, és igen, a legutolsó versenyem meg Texasban volt szerintem, ha jól emlékszem, az ilyen házi versenyünkön, úgyhogy ott egészen jól sikerült a programom, és kipróbáltuk a 200 pillét, a 200 hátat, 200 vegyes 100 pillét, nem tudom, hogy mit úsztam, még szerintem a 100 hátat is leúsztam azon a versenyen, úgyhogy azok egészen jól sikerültek, és azóta csak keményen dolgozom, úgyhogy végre elkezdődött újra a könnyítés.
8: Hogy tekintesz erre az évre? Ugye most nyáron az Európa-bajnokság lesz a főverseny, de azért olimpiai bajnokként, világbajnokként hogyan viszonyulsz egy EB-hez?
9: Ugyanúgy, mint eddig, szerintem ez egy nagyon nagy verseny, ugyanúgy. Attól még, hogy nyertem VB-t, nyertem olimpiát, az nem változik, és az EB az még mindig egy nagy verseny, és egy olyan verseny, amire ugyanúgy fel kell készülni, és amit várok ugyanúgy, mert végre ugye le lehet könnyíteni, és lehet maxon úszni, maxon teljesíteni, leggyorsabban úszni, úgyhogy várom nagyon, de nyilván nekem most abban fog egy kicsit változni az EB-m az előző EB-khez képest, hogy most kipróbálok új számokat, és most kell, ugye ez nekem az utolsó esélyem, letisztítani a programomat a világbajnokságra és az olimpiára, mert ugye a 27-es VB program ugyanolyan lesz, mint a 28-as olimpiás program, úgyhogy ott ki fog derülni majd az EB-n, hogy milyen számokat vállalhatok még mondjuk a 200 hát mellé, vagy a 100 hát mellé, és remélem, hogy jól fog sikerülni, remélem, hogy a 200 pillét túlélem, mert az egy olyan szám, ami 50-50, lehet, hogy valaki túléli, lehet, hogy meghal, úgyhogy reméljük, hogy az lesz, hogy ott is jól tudok teljesíteni, és nyilván várom, és érdekes lesz.
8: Ilyen szempontból egy picit ez a kísérletezésről is szól, de meg közben nyilván azért mondom, hogy az eredményekre is koncentrálsz, szóval mennyire kell súlyozni itt a kettő között?
9: Abszolút, nyilván én úgy megyek versenyre, hogy mindig nyerni akarok, és mindig jobbat és jobbat akarok úszni, és ugye most abban a korban vagyok, hogy muszáj már a következő 3 évben egyéni csúcsokat úszni, utána már nagyon-nagyon nehéz lesz, úgyhogy most a következő 3 évben még könnyebb egyéni csúcsokat úszni. Úgyhogy várom nagyon, hogy ugye 200 háton még EB-n a legjobb eredményem egy 8. hely, úgyhogy nem lehet az, hogy egy VB-t sikerült megnyernem, és egy olimpiát sikerült megnyernem, de egy EB-t még nem, úgyhogy ott azt jó lenne megnyerni. Főleg így, hogy az első nap, vagyis nekem az első napomon lesz, hogy az első napon nem úszom semmit, Úgyhogy egyből a 200 háttal fog kezdeni, és az még soha nem történt meg, úgyhogy reméljük, hogy tudok ott egy jó időt úszni. És utána nyilván van egy ilyen vicces dolog, hogy a 200 egyesen én vagyok a legutóbbi két EB-nek vagy összese, úgyhogy esetleg egy harmadikat zsinórba be tudnék húzni, úgyhogy az is nagyon motivál engem nyilván, de van egy Leonunk, úgyhogy meglátjuk, hogy egyáltalán le tudom-e úszni azt a számot, vagy esetleg átnézek inkább azt a 100 hátra, ugye azon a napon lesz. Úgyhogy meglátjuk, nyilván az majd ott fog kiderülni a versenyen, és lesznek még azért bőven számok, például az 50-100 pillé, úgyhogy ilyenek is motiválnak engem, a 100 pillén már illene azért jó időt úszni.
8: Miről szól inkább ez a kísérletezés? Azt talán nem gondolom én most, hogy az olimpián majd 5 egyéni számot vállalnál, szóval itt azt kell megnézni, hogy melyik másik egyéni szám a 200 hát mellett az, ami oda beférhet, vagy maga a sorozatterhelés az, amit itt gyakorolni kell a nagy versenyen.
9: Mind a kettő nagyon jó, és ugye a sorozatterhelés az nekem szerintem az olimpián is hasonlított a sorozatterhelésre, mert ott is elindultam 100 háton, 100 pillén és a 400-as gyorsváltóba, szóval ott is igazából 4 számban úsztam, csak ott még nem voltam azon a szinten, hogy több érmet szerezhessek, és most ugye ezt akarom elérni a következő olimpián, hogy ugye legyen a 200 hát, de legyen mellette 2-3 olyan szám, amiben van még éremesélyem, és ugye ez a programon is múlik, hogy miket úszhatok. Szerintem a 200 hát, 200 vegyes az 99% esélye, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mert az egy nagyon-nagyon nehéz dupla, és ha nem vagyok mondjuk 3 másodperccel jobb, mint a világ, mint például a Leon volt Párizsban, akkor úgy nehezebb a történet leúszni azt a kettőt, szóval emiatt kell kipróbálni ezeket a 200 pillangókat, esetleg az 50 hátat, mert ugye az most olimpiai szám lett, hogy mik lehetnek azok a számok, amiket be tudok tenni a 200 hát mellé, ahol van éremesély, mert nyilván azokban a számokban akarok elindulni majd, amikben jó vagyok, és nyilván a cél mindig az érem, úgyhogy azokban akarok elindulni, amikben vannak éremesélyeim.
8: Párizsba visszamenni, az mennyire lesz különleges? Ugye nyilván ott nyerted az olimpiát, de közben meg ugye nem ugyanaz lesz a versenyhelyszín. De azért vannak onnan olyan élményeid, hogy mondjuk az Eiffel torony alatt ott a szurkolók között ünnepeltél, szóval mennyire hozza ezeket majd vissza ez a verseny?
9: Most így egyelőre nem gondolok ebbe, de nyilván amikor ott meg fogok érkezni és a helyszínen leszünk, akkor egyértelműen ez fog majd így át fog futni az eszemben, mert ez nyilván ez egy olyan dolog volt, ami elképesztő volt, és nem nagyon tudtam elhinni, amikor ott voltam, de szerintem amikor visszamegyek és látom az Eiffel tornyot megint, akkor ezek az érzelmek vissza fognak jönni, úgyhogy nagyon várom, és Párizsban egyszer voltam szerintem az egész életemben, és ott lettem olimpiai bajnok, szóval tök jó, és másodjára visszamegyünk, remélem, hogy ott megint fog tudni majd szép eredményeket elérni.
8: Egy-egy számot már itt kiemeltél, és röviden érintetted is, amit kérdezni szeretnék, de az, hogy 200 háton még nincs Európa-bajnoki címed, az mennyire piszkált éget? Ez mennyire kell gondolni?
9: Ez egy szégyen, nagyon nagy szégyen. Nem, amúgy nyilván piszkál engem, de ez inkább egy olyan dolog, hogy próbálok meg magamra fókuszálni, és nem úgy megyek oda, hogy most ezt minden áron meg kell nyernem ezt a számot, nem, megint úgy akarok versenyezni, ahogy az elmúlt 3 évben, hogy mindig tudatosan csináltam az előfutamat, a középdöntőt és a döntőt is, felépítsem mindazt a 3 úszást, hogy a legjobb ugye a döntő legyen, és ott ha lesz verseny, és tudjam azt kezelni, ha nem lesz verseny, akkor tudjak magam ellen versenyezni, úgyhogy nyilván ez most egy olyan úszás lesz, ahol megint magamra kell fókuszálni, és reméljük, hogy tudok javítani megint a legjobban.
8: 200 vegyesről annyiban beszélnék külön, hogy ugye pályafutásod elején inkább a vegyes úszás volt előtérben, aztán így az utóbbi években azt hiszem volt is, hogy úgy fogalmaztad, hogy ez egy buli szám inkább neked, de közben mégis csak nyerték 2 EB-t, de ugyanakkor meg Bob Bowman talán arra célzott, hogy lehet, hogy azt el kellene engedned, szóval de most hogy vegy ezzel, hogy azért, hogyha 3-szor egymással megnyered az EB-t, akkor buli számnak talán nehéz nevezni.
9: Amíg van egy Leon, addig buli szám, szóval amíg tud valaki 1.52-t, és az 3 másodperccel jobb, mint ami nekem van, addig nem mondhatom azt, hogy ez egy olyan szám, amire maximálisan fogok fókuszálni, mert egyszerűen vannak olyan számaim, amikben több esélyem van, például 100 hát, 200 hát, esetleg már a 100 pillangó is, ugye meglátjuk, hogy idén hogy sikerül az. Úgyhogy azért mondtam inkább azt, hogy buliszám, mert ugye ott voltunk a dobogon tavaly a 3 csapatás Shane-nel meg a Leonnal együtt, és az egy olyan élmény volt nekem, amit így nem gondoltam volna, hogy lesz ilyen vala az életem, hogy 3 csapattársammal együtt leszek a dobogon, és az nagyon-nagyon különleges volt, de az inkább azért tudott sikerülni, mert jó volt a program, és más volt a program azon a VB-n, úgyhogy ezeket kell figyelni, hogy a program engedi el, vagy nem engedi, és ugye nekem az a szerencsém van, hogy nem csak egy számos úszó vagyok, és vannak olyan számok még a 200 vegyes mellett, amikben tudok még fejlődni, és fel tudok kerülni arra szintre, ahol tudok meccselni majd a többiekkel. Úgyhogy régen ez nagyon jó volt, hogy 200 vegyes volt a főszámom, mert így ebből tudtam a többi számban is jól szerepelni.
8: Az EB mezőre, hogy gondolsz, mennyire számít az komoly kihívásokra, és egy picit arra is célzok, hogy ugye a legutóbbi 24-es EB az úgy sikerült a magyar válogatottnak, ahogy talán sosem fog majd még egy, mert rengeteg érmet nyert a magyar csapat, de senkit nem megbántva, talán ott nem volt annyira erős a mezőn, szóval most mit vár?
9: Szerintem sokkal erősebb lesz a mezőny, főleg most egy párizsi EB-n. Ez egy olyan EB lesz, ahol mindenki el akar menni, és ugye nem olimpiai évében van, úgyhogy még ezen kívül nincs más, szóval erre kell készülni, és erre kell készülnie mindenkinek. Én azt gondolom, hogy vannak jó hátúszók Európában, sőt, szerintem Európában vannak a legjobb hátúszók. Ugye nyilván a tavaly a Kötze, a dél-afrikai volt a második legjobb 200 háton, és ugye ő nyert a 100 hátat, ő volt az egyetlen szerintem az összes hátszámban, aki nyert érmet az összes hátszámban, úgyhogy ezen kívül meg szerintem, ha 100 hátat nézzük, akkor a 8 döntősből 7 európai volt. Úgyhogy igen, ez azt mutatja, hogy Európa nagyon jó háton, és jók is lesznek most az EB-n. Meglátjuk, hogy fog sikerülni, nyilván ezt várom, és szerintem mindenki várja, hogy legyen egy jó verseny, legyen megint egy jó EB, és ott leszünk, meg nyilván a váltókat is várom, mert azokat is ugye mondtam ebben az évben, hogy szeretném azt, hogy ott legyünk ott is a dobogó.
8: Hát ha már a váltót szóba hoztad, nem ezzel szeretem volna folytatni, de ugye nemrég nyilatkoztál ezzel kapcsolatban, és ott azért nagyon erős kijelentést tettél, amikor úgy fogalmaztál, hogy a legjobb magyar úszó sajnos úgy döntött, hogy nem vállalja a váltókat, és ezzel 2 aranyéremtől elestek. Ezt kifejtenéd a bővebben, és melyik váltókban érzed azt, hogy egyébként arany lenne az esély?
9: Őszintén szerintem mind a kettővel, hogyha van egy Milák Kristófunk, és van egy olyan úszónk, aki még ugye a hírek szerint nem is edz, vagy nem edzett, vagy nem tudom mikor edzett, és még így is a világ legjobb ideit tudja hozni 100 pillangón, és 100 gyorsan is. Hát láttuk ugye a Mare Nostrum versenyeken mindent nyert, és végig tudott jól szerepelni az OB-n, és olyan időket úszott, amik elképesztőek voltak, szóval ha van egy ilyen úszónk, akkor igazából bármire képesek vagyunk, és ezt mondtam még az év elején is, hogy a 400-as vegyes váltó, amit ugye most szerintem nem is indítunk, de így elnézve az úszóinkat, akik vannak, ugye én 100 háton negyedik lettem a VB-n, szerettem volna ugye jobb lenni, de szerintem van még abban bőven javítható lehetőségem abban a számban, és van egy német nándorunk, aki negyedik lett az olimpián, mindig ott van a döntőben, ugye tavaly sajnos nem sikerült neki a döntő, mert nagyon erős volt az a második futam, ami elképesztő volt, de hogy ő mindig hozza stabilan azt, amit tud, és ott oda tartozik a világ legjobbak közé 100 gyorsan, és van egy Milák Kristófunk, aki egyszerűen a legjobb 100 pillangón, egyszerűen ő a legjobb, és ő nyert az olimpiát, akkor még egy közepes szintű melúszóval is meg tudjuk csinálni azt, hogy jó, lehet, hogy nagy meccs lenne az oroszok mellett, mert ugye ők nyerték tavaly a VB-t, meg jöttek volna a franciák is, a Grusse Leon, meg a francia hátúszóval, aki harmadik lett tavaly a VB-n. Úgyhogy ők is nagyon jók lettek volna, de ők most kiestek, mert a Maxim Grusse lesérült, Leon is lesérült ugye a 200 mellúszáson, úgyhogy nem tudjuk, hogy ők milyen formában vannak, és történhetnek ilyen dolgok, hogy egyszerűen egy csapat kiesik előlünk, és ott vagyunk, és meccseltünk az aranyért, és szerintem még mindig én még mindig azt mondom, hogyha Kristóf elindulna most, és oda tennénk a zsombort, a mellúszót, akkor lenne esélyünk egy aranyéremre, egy vegyes váltóval, ami szerintem soha nem történt még meg Magyarországon, de egy ember kevés ez, három ember is kevés ez, és kell az a negyedik ember nyilván mindig, úgyhogy szomorú nagyon, én nagyon szomorú vagyok, azért is jöttem most ide le Hódmezőre, hogy gyakoroljuk a váltásokat, csináljunk váltósorrend próbát. Ugye a 400 gyorsváltó még így is indul, és próbálunk, hogyha nem indul a Kristóf, akkor próbálunk ott azzal a négyessel, aki van, egy jó eredményt elérni, esetleg érmet, mert azt gondolom, hogy most jön egy hazai VB, akkor jó lenne indítani hazai VB-n váltót. Úgyhogy én még mindig azt érzem, hogy valaki akkor lesz legenda igazán, hogy ha ugye megcsinálja egyéniben is, de hogyha egy csapatot fel tud húzni maga köré, azt ugye nem csinálták sokan, és szerintem akkor lesz valaki igazán legenda. De nyilván, hogyha nem úszik, akkor ott leszünk, valaki ott lesz, négy ember ott lesz, és fogjuk tolni a váltót. Most itt pont gyakoroljuk a váltásokat, az amerikai féle átlépős váltásokat, és kezdünk gyorsulni a váltásokban.
8: Egy kérdés még a témában, és nem szeretnék semmilyen határt átlépni, de úgy érzem most, hogy úgy veszem ki a szavaidból, hogy a kihagyott lehetőség az, ami már előre bosszant így az Erdővel kapcsolatban. Úgy azért azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon jó viszonyban voltatok Kristóffal ti ketten. Akkor ilyen szempontból picit most eltávolodtatok, vagy próbáltál vele beszélni erről?
9: Hát én azt gondolom, hogy nem... Elsősorban először arról akarok beszélni, hogy nem csak az EB-n elveszett lehetőség, hanem esetleg még a jövő évi VB-n is elveszett lehetőség, meg az olimpiára is nézve elveszett lehetőség, mert most lehetne igazából megalapozni azt, amit majd ott csinálnánk, és szerintem ha soha nem próbáljuk ezt ki, akkor soha nem lesz váltó, és nem tudunk építeni egy olyan nemzetet, aki tud változni, hogyha mindig visszaesünk ebbe, és nem gondoljuk fontosnak azt, hogy kell egy váltó, mert szerintem nyilván én lehet, hogy máshogy gondolkozom, mert kint voltam Amerikában, és a váltó ott az egyik legfontosabb dolog. Nincs olyan Amerikában, hogy valaki nem kér váltót, mert tudják, hogy érmesek lesznek minimum, és arany lesz minimum, ha összeáll a legjobb négyes. Úgyhogy szomorú, hogy ezt nem így gondoljuk Magyarországon, és Kristóf most ő egy picit más, nyilván tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy ő máshogy működik és más utakon jár, de ez nem veszel attól, hogy mekkora tehetség, és nem veszel a tehetségétől az, hogy nem vállal váltót, csak szomorú, hogy igazából ez azt mutatja, hogy csak magára gondol igazából, és nem gondol a csapatra, mert én mindig, és lehet, hogy azért már Amerikában voltam, én mindig próbálok a csapatra is gondolni, és arra is, hogy ha már ott vagyunk, akkor próbáljuk a legtöbbet kihozni a helyzetből, és ugye én 5 számot úszom egyénibe, az 15 rajthozállás lesz, reméljük, hogyha minden jól sikerül, és be tudok jutni a döntőkbe. És emellett nyilván én maximálisan vállaltam volna a váltókat is, hogy ne csak az EB-n legyen érmünk, hanem esetleg az olimpián is, mert szerintem az vagy nagyon rég történt, vagy egyáltalán nem történt még, hogy egy 400 gyorsváltó érmes lenne az olimpián is. Szerintem esetleg még a párizsi olimpián is lett volna esélyünk az éremre, mert egyszerűen annyira jó a Kristóf, hogy betesszük úcsó embernek, és bárki mellette van, azt megveri. Szóval nyilván sajnálom, és Reméljük, hogy egyszer meg fog ez változni, és amikor jönnek fel a fiatalok, akkor remélem, hogy ők is azt fogják látni a váltóval kapcsolatban, hogy ez egy jó dolog, és ez egy élvezhető dolog, mert ez nem olyan, hogy egyedül vagy, és egyedül próbálsz mondjuk egy döntőben teljesíteni, ott van melletted három haver esetleg, vagy három olyan csapattárs, akivel meg akarsz tenni mindent azért, hogy Magyarország nyerjen még egy érmet. Szóval reméljük, hogy megváltozik majd ez a jövőbe.
8: Szintén volt egy nagyon jó téma felvetésed szerintem nem olyan régen, amikor megfogalmaztad azt, hogy az úszás azért egy olyan sport, ahol évente van egy nagy verseny, és azt kell tudni élvezni. És neked mi kellene ahhoz, hogy ezt az Európa-bajnokságot élvezd? Az előbb a szavaidból úgy vettem, hogy te is kíváncsian várod azt, hogy így pihentetve milyen eredményekre lehetsz képes.
9: Pontosan ezt én imádom ezeket a versenyeket, amikor végre le tudok könnyíteni, és van sebességem, és tudok úszni. Ugye ezt mondtam már, hogy már abban a korban vagyok, hogy nem tudok minden egyes versenyen egyéni csúcsot úszni, ez egyszerűen nem létezik. Szóval kellenek azok az egy-két versenyek, amikor a legjobb formában vagyok, és akkor tudok javítani, és nyilván ez az úszás erről szól, erről a pár versenyről, erről a pár pillanatról, amikor ott vagyunk, és a legjobb formában tudunk versenyezni. Én azért imádom ezt a sportot, amikor kiállok hét másik ember mellé, és mindenki nyerni akar, mindenki jól akar teljesíteni, és megnézzük, hogy ki a legjobb a nyolc közül, és remélem, hogy ez lesz megint az EB-n, hogy tudok javítani, és meg tudom mutatni, hogy mennyit edzettem ebben az évben, nem csak saját magamnak, hanem másoknak is, és ez egy jó felmérő pont lesz megint majd az olimpia előtt, ugye a két évvel. Úgyhogy meglátjuk, és reméljük, hogy jól sikerül.
8: Még csak annyit, hogy ugye 2025 őszében rövid pályán úsztál világcsúcsokat, idén már Jordos-medencében szintén világ legjobb eredményeit hoztad. Ez mennyire vetíti azt elő, hogy mi minden van benned? Én tudom, hogy 2009-ben Aaron Pearson kegyetlen időt úszott. Te hogy gondolkozol erről?
9: Bob egyik nap nekem azt mondta, még mielőtt hazajöttem, hogy azért üvöltözik velem nagyon sokat, hogy megúsztam egy nap a világcsúcsot, és hogy reméli azt, hogy még megúsztam a világcsúcsot, mielőtt meghalt. De így viccesen, hogy nem a következő 80 évben úsztam meg azt a világcsúcsot, hanem mondjuk előbb. És mondtam, hogy igen, az egy jó ötlet lenne. Hát dolgozunk érte, és ugye mindig minden egyes edzésen nekem ez a cél van van előttem, hogy egy nap meg akarom dönteni azt a csúcsot, de nyilván az még mindig egy 1,3 másodpercre van, úgyhogy ha nem is idén, akkor még van két esélyem szerintem a budapesti VB-n vagy az olimpián majd Los Angelesben, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire lesz ez elég, és reméljük, hogy tudok egy picit előrelépni majd az EB-n.
7: Kós Hubertet hallották. Párizsban nem lesz ott a még 17 éves Antal Dávid. A junior világbajnoki második és Európa-bajnok úszó 200 pillangón Milák Kristóf babérjaira tör. Zsoldos Barnabás beszélgetett a tehetséges versenyzővel, Antal Dáviddal.
10: A ifi EB-n alapból nagyon jó volt a hangulat, én azt kell, hogy mondjam, nagyon élveztem a versenyt. A medence nagyon gyorsnak éreztem, amikor elsőek voltam benne. Egyszerűen elképesztő volt az ifi EB-n.
11: Akkor az itthoni fogadtatás, hogy amikor hazajöttél, szokták mondani, hogy egy győzelem kicsúszhat, de egymás után kettő, az már nem véletlen.
10: Először is, hogy amikor hazajöttem, azonnal mentem mamámhoz, mert ott egy nagy levest ettem, igazából egy nagy tányér levest, azzal kezdtem, mert a német kaja, ahol voltunk, az eléggé egyhangú volt ott az étel, és nem volt abszolút leves.
11: Milyen volt a leves, amivel nagy várt?
10: Nagyon jó volt, egyszerűen minden várakozást megért.
11: Csirkeleves volt?
10: Természetesen húsleves volt.
11: Most csönd van, de azért jártam már én itt, amikor akkora zsivaj volt, hogy meg sem lehetett szólalni. A versenyzőtársal, akik felnéznek rád, hogyan fogadtak, mit mondtak?
10: Gratuláltak az eredményhez egyértelműen, és tényleg ők is örültek ennek az eredménynek, mert végül is ugyanúgy itt edzettek mellettem a vízben, és ugyanúgy segít segítettek nekem ezt az eredményt elérni.
11: Kapaszkodom a múltba. Amikor elkezdted, meg úgy gondoltad az eredmények alapján, hogy van értelme, feltételezted, hogy Nyírbátorból, ebből a kis uszodából el lehet jutni Európa legmagasabb ifjúsági emelvényére?
10: Őszintén nem gondoltam volna. Alap igazából, hogy 25-ös medencébe edzek egész életemben, ami sokaknak még mindig furcsa, hogy ilyen eredmények mellett, hogy csak egy 25-ös medencében edzek. Amikor én alapból elkezdtem az egészet, meg láttam, hogy jobb vagyok, legalábbis az első korosztályos csúcsom után, ott is igazából csak arra gondoltam, hogy max. Ilyen országos szinten lehetek első helyen. Az, hogy egy ifjúsági kategóriában Európa bajnok vagyok, az meg tényleg eszméletlen.
11: Ha már említetted a 25 métert, a környéken nincs is 50-es, csak Nyíregyházán.
10: Tudtam, hogy igen, csak Nyíregyházán van, az van szerintem 40 perce körülbelül tőlünk. A másik, ami legközelebb van, az meg Debrecen, meg legalább egy óra.
11: Tehát akkor marad a 25, akkor duplán kell teppózni.
10: Hát igen, de igazából a fordulóban, a kidelfinezésben úgy sokat segít, és szerintem ez úgy hasznos is.
11: És akkor hogy tennek most a napjaid? Edzés lesz, vagy csak lubickolás?
10: Már csak igazából levezető edzéseim vannak, ha jól tudom, szerdán lesz az utolsó edzésünk, vagyis holnap. Nagyon sok mindent nem csinálunk most már, csak azért van, hogy maradjon meg nagyjából egy kis vízfogás, és utána meg egy hónap teljes pihenő, amire meg igazából lesz ezzel egy program.
11: Ki jössz az uszodába, vagy vizet sem akarsz látni?
10: Ez nagyon jó kérdés. Lehet, hogy egyszer-kétszer kinézek a családdal az uszodába, lehet, hogy elmegyünk Debrecenbe is az ottani strandra, ami ott kin van, de szerintem nem fogom vizet kiadni attól még az életemből.
11: Akkor versenyezzünk is egy kicsit. Hát ugye ez az első hely, ez nem akármilyen, hiszen ifjúsági kategóriában ma már egy nagyon nagy versenyzőnek a csúcsát döntötted meg.
10: Ugyebár most 50 pillanatban, ugyebár a saját csúcsomat döntöttem meg, de az a csúcs előtte Milák Kristófé volt, amit már azóta kétszer-háromszor megdöntöttem, ahogy számoltam, ami tényleg eszméletlen, főleg azért, mert körülbelül már 2/10-del javítottam meg a 18 évesek korosztályos csúcsát így összességében.
11: Hogyan tovább? De lassan azért a felnőtt kategória következik. Most ugye lesz egy nagyszerű világtalálkozó Magyarországon, ebben még nem vagy érintett, de azért nem állsz messze tőle.
10: Most, ahogy néztem, hogy nincsen messze a felnőtt világbajnoki szint a 2027-es világbajnokságra. Körülbelül 2-3 tizedre vagyok tőle. Természetesen megpróbáljuk megcélozni ezt az időt, hogy kiussak oda a világbajnokságra, és ha minden jól megy, akkor a világbajnokságon, vagy jövő évben valamikor megpróbáljuk azt az olimpiai szintet is valahogy megúszni.
11: És akkor az 50 méter, vagy milyen távokban gondolkodsz?
10: 50-100-200 pillénél maradok leginkább nemzetközi színekben szerintem. Hazai mezőnyben úszok mindent, főleg a saját kategóriámba. Lesz a következő szezonban, a téli szezonban lesz a rövid pályás felnőtt bajnokság. Ott szerintem ugyanúgy vállalom a 200 hátat, meg a többi hátszámot is, és szerintem így lesz.
11: És a család természetesen melletted van, vállalnak mindent. Meddig vagy nyírbátori?
10: Terveim alapján a gimnáziumot végigviszem itt Nyírbátorba, és utána meg egyetemre, ha minden jól megy, akkor Amerikában folytatnám a tanulmányaimat.
11: Már kinézted, hogy melyik egyetem lenne az? Tehát van egy olyan név, olyan edző, akinek a keze alatt szívesen dolgozná Amerikában. Ez még azért a távlat.
10: Még hivatalosan nincsen semmi biztosítva, hogy hova megyek. Én nagyon szeretnék szívem szerint menni Bob Bowmanhez Texasba, ahol most Kósubiék vannak, de ahhoz úgy érzem, még fejlődni kell, mert oda szerintem egy erősebb szint kell.
11: Tartod velük a kapcsolatot?
10: Még nem kezdtem el, de remélem hamarosan kapcsolatba fog tudni lépni velük.
7: Antal Dávidot hallották. Az úszó Európa bajnokságot itt a Nemzeti Sportrádióban augusztus 10-től élőben közvetítjük majd. Ma ünnepli a 45. születésnapját a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, a spanyol Formula 1-es versenyzőről Erdei Márk készített összeállítást.
12: Tapasztalat, siker, komplexitás, intelligencia, alázat, versenyszellem, vezéregyéniség, agresszív vezetési stílus. Ezek a szavak talán sok Formula 1-es pilótára igazak, de leginkább a ma 45 esztendős, kétszeres világbajnok Fernando Alonsóra.

Gyermekkor és a családi gyökerek. Fernando Alonso Díaz 1981. július 29-én született az észak-spanyolországi Oviedóban egy másodosztálybeli családban. Édesapja, José Luis Alonso bányarobbantó szerelőként dolgozott és amatőr gokárt versenyző volt. Édesanyja, Ana Díaz, áruházi eladónőként dolgozott. Van egy nővére is, Lorena, aki ma orvos. A család motorsport iránti szenvedélye véletlenül indult. Az apa eredetileg Lorénának építette egy gokártot, hogy legyen közös hobbiuk, de a lány nem érdeklődött iránta, így a 3 éves Fernando kapta meg a járművet. A pedálokat módosították, hogy a kisgyerek elérje őket, apja pedig kezdetben gyalog kísérte a kártot, hogy segítsen a kormányzásban. A helyi versenyszövetség 5 évesen adott neki hivatalos gokárt engedélyt, apja pedig visszautasította azt az ajánlatát is, hogy fia a Celta Vigo kapusa legyen. 7 évesen nyerte meg élete első versenyét, Pola de Laviánában, majd 1988-ban és 89-ben megnyerte Asztúria és Galícia gyermekbajnokságát. 90-ben pedig feljutott a kadét kategóriába. A család anyagi helyzete szerény volt. Nem tudtak esőgumit venni, így Fernandónak nedves pályán is száraz gumikkal kellett versenyeznie, ami különleges vezetéstechnikai érzéket alakított ki nála. Szülei ennek ellenére ragaszkodtak hozzá, hogy a tanulás elsődleges maradjon. Alonso az autóban, hosszú, akár 10 órás utazások alatt is tanult a versenyek között, és végül egyetemi felvételi kurzust is végzett, mielőtt a motorsport miatt végül ott hagyta. Gokárt karrier és a junior formulák. Alonso karrierje a 90-es években ívelt felfelé. 94-től 4 egymást követő évben nyerte meg a spanyol junior gokart bajnokságot, majd nemzetközi sikereket is elért. 1996. július 14-én 14 évesen nyerte meg a világbajnokságot egy 14-es rajtszámú kártban. Ez a dátum és szám azóta is meghatározó jelentőségű számára. Ezért választotta 2014-től az F1-es pályafutása során állandó versenyszámként a 14-est. Ezekben az években ragadt rá az El Nano, a kicsi becenév is. 1999-ben 17 évesen váltott autós versenyzésre. Megnyerte a Euro Open by Nissan sorozatot, majd 2000-ben a Formula 3000-ben negyedik lett az Astromega csapatnál. Ráadásul szezonzáró győzelemmel a belga pályán.

0: Az F1-es pályafutás kezdete. Minardi és tesztpilóta évek a Renault-nál.
1: Alonso 2001-ben mutatkozott be a Forma 1-ben a Minardinál, ahol csapata a mezőny végén tanyázott, és a szezont 23. helyen zárta. Flavio Briatore menedzser utasítására 2002-ben a Renault tesztpilótája lett, hogy megismerje a csapatot, és technikailag fejlődjön Giancarlo Fisichella és Jenson Button mellett dolgozva. 2003-ban versenyzőként tért vissza Renaulthoz, és ugyanebben az évben megnyerte a magyar nagydíjat a Hungaroringen, amelyen minden idők akkori legfiatalabb F1-es futamgyőztese lett. A 2004-es szezont negyedik helyen zárta, felkészülve a ráváró történelmi évekre.
0: A két világbajnoki cím részletes krónikája, avagy 2005 és 2006.
1: Alonso pályafutásának csúcspontja a 2005-ös és 2006-os szezon volt, amikor a Renault-val kétszer-kétszer megnyerte mind a pilóták, mind a konstruktőrök világbajnokságát, ezzel megtörve Michael Schumacher és a Ferrari több éves dominanciáját.
0: Az első cím és a fiatal kihívó áttörése.
1: A 2005-ös szezonban Alonsónak két komoly riválisa volt. A McLaren-Mercedes vezető Kimi Räikkönen, aki technikailag talán a leggyorsabb autóval rendelkezett, illetve a regnáló világbajnok Michael Schumacher a Ferrarival, aki azonban ebben az évben megbicsaklott a Bridgestone Gumik Michelinnel szembeni hátrányától. Alonso a szezon első 9 futamából 3-at megnyert és korán épített komoly előnyt, részben a Renault új felfüggesztési megoldásának köszönhetően, amely javította az autó stabilitását és gumikopását. A szezon egyik legemlékezetesebb pillanata az imolai nagydíjon történt, ahol Schumacher a Ferrarival a verseny végéig üldözte Alonsót, de a fiatal spanyol higgadtan védekezett, és megőrizte vezetését egy olyan küzdelemben, amelyet sokan azóta is minden idők egyik legjobb előzési csatájaként tartanak számon két világbajnok között. Alonso később elmondta, hogy a verseny alatt tudatosan a legbelső ívet választotta minden kanyarban, hogy ne hagyjon részt Schumachernek, miközben tudta, hogy egy hiba a cím esélyeit veszélyeztetné. A szezon során Alonso nem volt hibátlan. Több futamon is technikai problémákkal vagy gyengék kvalifikációs eredményekkel küzdött, és Räikkönen a szezon második felében több győzelmet is aratott. Ami elméletben veszélyeztethette volna Alonso előnyét, de a finn túl sok pontot vesztett a szezon elejé megbízhatósági gondok miatt. Alonso végül a brazil nagydíjon, a szezon utolsó előtti futamán biztosította be a címet, amellyel 24 évesen minden idők akkor legfiatalabb világbajnoka lett, és az első spanyol pilóta, aki Forma 1-es világbajnoki címet szerzett. Végül 7 futamgyőzelemmel és 6 pole pozícióval zárta a szezont, 21 pontos előnnyel Räikkönen előtt.
0: A Schumacher elleni csata és a Mezdámpör botrány.
1: A 2006-os szezonban Alonso fő riválisa immár egyértelműen Michael Schumacher lett, aki a Ferrarival visszatért a formájához és bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja a sportágban, ami külön motivációt adott neki egy méltó búcsúhoz. A szezon rendkívül szoros volt. A vezetés a szezon első fele során többször is gazdát cserélt a két versenyző között, és minden idők egyik legtöbb vezetőváltását hozta a világbajnoki táblázat élén. A szezon közepén komoly hátrányt jelentett Alonsónak és a Renault-nak a Mezdámpör ügy. A csapat 2005 óta használt egy tömeglengés csillapító rendszert, amely javította az autó stabilitását és gumi használatát, és amelyet a versenyzői biztosok 2006. júliusában a német nagydíj előtt eredetileg engedélyeztek, majd az FIA fellebbezte saját versenybizottsága döntését, és 2006. augusztusában a fellebbezési bíróság véglegesen illegálisnak nyilvánította az eszközt, mozgó aerodinamikai elemként hivatkozva rá. A tiltás után a Renault autója körönként akár 0,3 másodpercet is vesztett, ami jelentősen megnehezítette Alonso dolgát az utolsó 5 futamon, miközben Schumacher és a Ferrari épp ekkor kezdett lendületbe jönni. Spanyol sajtóorgánumok, mint például az El Mundo, akkoriban egyenesen azt állították, hogy az FIA több vitatott technikai döntése rendszeresen a Ferrarinak kedvezett a szezon során. A cím sorsa végül, csak úgy, mint egy évvel korábban, a szezon utolsó előtti futamán a japán nagydíjon dőlt el Suzukában, Schumacher magabiztosan vezette a futamot, ám a Ferrari motorja felrobbant, miközben a német elől haladt, így Alonso örökölte az első helyet, és megnyerte a futamot, ezzel átvette a világbajnoki vezetést Schumachertől. Ez volt Alonso hetedik győzelme a szezonban, és gyakorlatilag eldöntötte a cím sorsát, mivel Schumacher már csak matematikailag maradt versenyben. A szezonzáró brazil nagydíjon Schumacher a kvalifikáción gumidefektet szenvedett, és csak tizediként indulhatott, majd egy összekoccanás után Giancarlo Fisichellával tovább esett vissza a mezőnyben, de egy látványos hajrával a negyedik helyig küzdötte fel magát utolsó Ferrari-s futamán. Alonso a második helyjel végül 13 pontos előnnyel zárta a bajnokságot Schumacher előtt, ezzel 25 évesen minden idők akkor legfiatalabb kétszeres világbajnoka lett. A Renault ekkor a konstruktőri címet is megőrizte, mindössze 5 ponttal megelőzve a Ferrarit. Kicsivel később Fernando Alonso így emlékezett meg a 2005-ös és 2006-os versengéséről Michael Schumacherrel, valamint a Ferrari korábbi kiváló pilótáját is méltatta.
2: Nagyon szoros volt, és úgy gondolom jó volt vele küzdeni. Mindig azt mondom, hogy Michael idejében világbajnoknak lenni talán nagyobb értékű, mint azután, hogy visszavonult. Rendkívül szerencsés voltam, hogy megnyerhettem az utolsó két bajnokságot, amelyen még igazán versenyzett. Michael a sportág legendája. Sokat tanultam tőle 2001 és 2004 között, majd 2005-ben és 2006-ban egymás mellett kerékről kerékre küzdöttünk. Máshogy kell tisztelni Michaelt, mint bármely más versenyzőt. Azok a pillanatok, a kézfogások, ilyesmi megkönnyebbülést jelentettek, mert keményen küzdöttünk a pályán, de volt egy ember is a piros sisak mögött.

0: a McLaren időszak és a rivalizálás Lewis Hamiltonnal. 2007.
1: 2007-ben Alonso a McLarenhez igazolt, ahol csapattársa a pályafutását éppen kezdő Lewis Hamilton lett. A szezon rendkívül feszült, belső csapatharcá fajult. Alonso végül egyetlen ponttal maradt le a világbajnok Räikkönentől, és holtversenyben végzett Hamiltonnal a pontszámok tekintetében, de a második helyet a brit kapta a több második helyezés miatt. A viszony annyira megromlott, hogy Alonso egy szezon után visszatért a Renaulthoz. 2007-ben Hamilton fiatalkora ellenére mégis nagyon higgadtan reagált a történésekre.
2: Nagyon jól kijövünk egymással, nagyon támogatjuk egymást, nyilvánvalóan versenyszelleműek vagyunk. Mindketten győzni akarunk, de mély tisztelettel vagyunk egymás iránt. Még soha nem volt közöttünk nézeteltérés.
1: Egy későbbi 2021-es interjúban Alonso így nyilatkozott.
2: Egy világbajnokságnak mindig vannak jó és rossz pillanatai, de erre már nem gondolok. Ha múltra gondolsz, arra is gondolsz, hogy egyszer szerencséd volt a világbajnokságban, amit megnyertél. Büszke vagyok arra, hogy nem azért lettünk egyszer vagy kétszer világbajnokok, mert az autó dominált abban az évben, vagy a körülmények, vagy a szerencse miatt. Úgy hiszem, mindig erős páros voltunk, versenyző és csapat. Bármilyen körülmények között nem adjuk fel.
1: Alonso a 2024-es dokumentumfilmjében aztán elismerte, barátok valószínűleg sosem lesznek Hamiltonnal.
2: Most másfajta rivalizálás van. Nem hiszem, hogy valaha barátok leszünk, vagy hogy sok mindent megosztanánk egymással, de igaz, hogy 2007-ben a rivalizálás magasabb szintre emelkedett. Ugyanabban a csapatban, ugyanabban a garázsban voltunk, sokat utaztunk együtt, és elkezdtük érezni a súrlódást, a feszültséget. A világbajnoki címért versenyeztünk, így minden vasárnapnak tétje volt. Volt egy főnökünk, aki nem tudta kezelni a helyzetet. Ez nem történt volna meg Flavio Briatore-val vagy Lawrence Stroll-lal. Vannak bizonyos karakterek a Formula 1-ben, akiket tisztelnek, mások esetében pedig a versenyzők veszik át az irányítást. Abban a 2007-es McLarenben a versenyzőknek túl sok kontrolljuk volt, és senki nem figyelmeztetett minket komolyan.
1: A korábbi szintén kiváló világbajnok pilóta, Jacques Villeneuve 2025-ben egy podcastban így beszélt Alonso és Hamilton párharcáról.
2: Amikor egy csapatfőnök így billenti ki belülről az egyensúlyt, vissza kell vágnod, és pontosan ez történt. Alonsónak nem volt igazságos

0: tett, és megnyerte a futamot. Piquet 2009-ben kirúgták a csapattól, ezután fedte fel a Nemzetközi Automobil Szövetségnél, hogy a csapat utasítására szándékosan okozta a balesetet. A vizsgálat során a Renault bűnösnek találták a verseny manipulálásában. Briatorét határozatlan időre eltiltották az FIA eseményektől, Pat Simons műszaki igazgatót pedig 5 évre függesztették fel. Alonsót minden felelősség alól felmentették, az FIA nem talált bizonyítékot arra, hogy tudott volna az összeesküvésről. A botrány 2025-ben újra reflektorfénybe került, amikor Felipe Massa 64 millió font kártérítési pert indított Bernie Ecclestone és az FIA ellen.
1: A Ferrari évek. Örök második. 2010-től 2014-ig.
0: A 2010-ben Alonso a Ferrarihoz igazolt, ahol 5 szezon töltött, és ez idő alatt 3-szor lett második a világbajnokságban anélkül, hogy címet nyert volna. 2010-ben mindössze 4, 2012-ben pedig 3 ponttal maradt le Sebastian Vettel mögött. Ez az időszak a legjobb világbajnoki cím nélküli narratívát erősítette meg körülötte, hiszen technikai tudása és versenyzői képessége minden szakértő szerint világbajnoki szintű volt, miközben a Ferrari géppark ritkán volt versenyképes a Red Bull ellen. Utolsó F1-es futamgyőzelmét 2013-ban a spanyol nagydíjon aratta, azóta sem szerzett újabbat.

0: A második McLaren korszak és a GP2 motorévek 2015-től 2018-ig.
1: ...2015-ben Alonso visszatért a McLarenhez. Most Honda motorral felszerelt autóval, de ez az időszak komoly technikai kudarcokkal járt. Alonso 2015-ben 17., 2016-ban 10., 17-ben 15., 18-ban pedig 11. helyen zárt a pilóta bajnokságban. Ez alatt hangzott el a híres, a Honda motor megbízhatatlanságára utaló rádió. Megbízhatatlanságára utaló rádió üzenete. Amely a motor gyenge teljesítményére utalt, és ami azóta is a rajongók egyik legidézettebb Alonso mondása lett. Ebben az időszakban, 2017-ben Alonso kihagyta a monacói nagydíjat, hogy részt vegyen az Indy 500-on, a McLaren, Honda, Andretti csapattal. Lenyűgöző debütálást produkált, sokáig az élen haladt, mielőtt a motorja tönkrement a hajrában.
0: Kitérő a Formula 1-ből. Le Mans 24 órás és az Endurance világbajnoki cím. 2018-2019.
1: You sorted out. 2018-ban Alonso két éves szünetet tartott a Forma 1-ben, és a Toyota Gazoo Racing csapatával a World Endurance Championship sorozatban versenyzett. Sebastian Buemi és Kazuki Nakajima csapattársaival megnyerte a Le Mans 24 órás versenyt 2018-ban és 2019-ben is, majd 2019-ben megszerezte a World Endurance világbajnoki címet is, immár egy második motorsport sorozatban lett világbajnok. Ezen kívül megnyerte a daytonai 24 órás versenyt is 2019. januárjában.

0: Visszatérés a Formula 1-be.
1: Alonso 2021-ben tért vissza a Forma 1-be, az Alpine csapatával, ahol két szezon töltött, 10. helyen zárva mindkétszer. Ugyanaz eredmények kevésbé alakultak az ő szája íze szerint, az önbizalmával mégsem volt probléma. A 40. születésnapján a Sky Sports készített vele egy interjút.
2: Én vagyok a legjobb, nem kell semmit bizonyítanom. Megvan bennem a becsvágy, hogy továbbra is új célokat hódítsak meg. Az Indy 500 még mindig nagyon vonzó, a Dakar Rally különböző kategóriák, szóval próbálok az egyik legteljesebb versenyző lenni a motorsportban.
1: 2023-tól az Aston Martinhoz igazolt, ahol népszerű és következetesen erős versenyzőként tartják számon annak ellenére, hogy 2013 óta nem szerzett futamgyőzelmet. 2024 áprilisában hosszú távú, úgynevezett élethosszig tartó szerződést írt alá a csapattal. Ennek ellenére a 2025-26-os szezonokban Alonso nyíltan beszélt a visszavonulás lehetőségéről. Elmondása szerint

0: Martint, ha az Aston Martin versenyképes autót ad neki az új 2026-os szabályozási ciklusban, valószínűleg ez lesz az utolsó szezonja. Ha viszont a gép gyenge marad, inkább még egy évet versenyezne, hogy jobb emlékkel zárja pályafutását. 2026 közepén az autó és a Honda motor kezdeti nehézségei miatt Alonso békés, de kritikus hangnemben nyilatkozott a csapat helyzetéről, és tréfásan megjegyezte, ha egyszer ötödik helyen végezne egy futamon, aznap délután valószínűleg visszavonulna. 2026 nyarán az Aston Martin vezetése is megerősítette, hogy szeretnék, ha Alonso maradna, mondván túl gyors ahhoz, hogy visszavonuljon. A jövőjét övező találgatások között felmerült egy esetleges Alpine visszatérés lehetősége is.
1: Statisztikai összegzés.
0: Fernando Alonso F1-es pályafutása során eddig 2 világbajnoki címet szerzett, 2005-ben és 2006-ban. Összesen 32 futamgyőzelmet és 106 dobogós helyezést ért el, emellett 22 pole pozíciót és 26 leggyorsabb kört gyűjtött össze karrierje során. Első F1-es futamát a 2001-es ausztrál nagydíjon futotta, első győzelmét pedig a 2003-as magyar nagydíjon aratta. Utolsó F1-es győzelme a 2013-as spanyol nagydíjhoz kötődik, azaz több mint egy évtizeden nem állt a leggyorsabbak dobogójának tetején. Minden idők legtöbb F1-es rajtjának rekordját is birtokolja, összesen 436 rajttal. Az F1-en kívül is világbajnoki címet szerzett. A 2018-19-es szezonban a Toyotával megnyerte a World Endurance Championship sorozatot, emellett kétszer, 2018-ban és 2019-ben is diadalmaskodott a Le Mans-i 24 órás versenyen.

0: Alonso a média szemével. Imázs és hírnév.
1: Az ESPN újságírója Nate Saunders szerint Alonso
2: az egyik legékes szólóbb Formula 1-es pilóta, és az egyik legjobb a médiával való bánásmódban.
1: Alonsót gyakran jellemzik úgy, mint aki tudatosan használja a sajtótájékoztatókat saját narratívájának alakítására, illetve hogy a versenyzői piacon meglévő befolyását és információs előnyét kommunikálja. Ugyanakkor a USA Today újságírója Chris Jenkins visszahúzódónak és félénknek írta le a magánéletben, ami összhangban van azzal, hogy Alonso kerüli a hírnevet.
0: Magánélet, család és a kedvenc dolgai.
1: Alonso 2006 novemberétől 2011 decemberéig volt házas Raquel de Rosarióval, az El Sueno de Morfeo együttes énekesnőjével. Ezt követően 2015 és 2016 között eljegyezte a spanyol televíziós műsorvezetőt Lara Álvarezt, majd 2016 és 21 között az olasz modellel Linda Morcellivel járt. 2023 óta a spanyol sportújságíróval Melissa Jiménezzel alkot párt. Kapcsolatuk 2026-ban mérföldkőhöz ért. Ez év, március 25-én megszületett közös, első gyermekük, egy kisfiú, akit Leonard Alonso Jiménez néven anyakönyveztek. A születés miatt Alonso kihagyta a 2026-os japán nagydíj csütörtöki sajtónapját és pénteki szabadedzését, de időben megérkezett a hétvége további eseményeire. Magánéletében Alonso a Real Madridnak és szülővárosa csapatának, a Real Oviedónak szurkol. Emellett lelkes kerékpáros. 171 cm magas, és anyanyelve a spanyol mellett angolul, franciául és olaszul is beszél. Autógyűjteményében olyan járművek szerepelnek, mint a McLaren P1, a Ferrari 458 Italia, a Nissan GT-R és a Honda NSX. Emellett saját versenyzői menedzsment céget is vezet, A14 Management néven, amely olyan fiatal tehetségeket menedzsel, mint Gabriel Bartoletto vagy Pepe Marti. Végül, de nem utolsó sorban, következzen egy Forma 1-es újságíró, Frankül András, aki most Alonso 45. születésnapja kapcsán megosztja velünk a spanyol világbajnokkal közös legszebb emlékeit.
3: Happy birthday, felicidad, Fernando Alonso, öreg koma, gratulálok, mint azt hiszem minden autósport, motorsport rajongó az egész világon. Nagyon népszerű vagy, nagyon szeretnek, most ismét papa lettél, a csapatod, a Aston Martin egy kicsit jobban szerepel, mint eddig. Ez részben Adrian Newey-nak köszönhető, aki ugye átjött a Red Bulltól, és aki a világ legjobb sasszi tervezője. Ez már be is bizonyodott a magyar versenyen, ahol ahelyett, hogy tök utolsók lettetek volna, bejött a 13. és 4. hely Lance Strollal együtt. Most már csak a motoron kellene javítani valamit, ezen a Honda motoron, amivel neked már az évek folyamán is nagyon-nagyon sok bajod volt, de érdekes módon, hogy akkor Ayrton Senna egy Honda motorral lett világbajnok, hát szóval ne bántsuk a Hondát túl nagyon. A lényeg az az, hogy 45 éves korodban ugyanolyan jó vezetsz, mint valaha. Óriási a respektusod Forma 1-es körökben. Nem véletlen, hogy Max Verstappen talán a legjobb barátod. Ezt mindig lehet látni, mondjuk egy sajtótájékoztatón, vagy ahogy együtt vannak a pedokban, vagy bárhol másutt. Nagyon-nagyon respektálják egymást. Most különösen izgalmas lesz számodra az, hogy most először pár hét múlva lesz Madridban egy Spanish Grand Prix. El tudom képzelni a felkészülést, az izgalmat, és hogy a tribünök teljesen, de teljesen tele lesznek, mert te vagy az, aki a Forma 1-et, hagyd mondjam úgy, hogy behoztad Spanyolországba, egy országba, ahol mondjuk a motorkerékpár versenyek, vagy a bikaviadalok, vagy sok más sport voltak az élen, most a Forma 1 a focitól eltekintve, ugye már azért a foci az még mindig überall lesz, de a foci után azt hiszem, mondhatnám, hogy a második helyen áll a Forma 1 Fernando jó voltából. Mindig nagyon kedves voltál hozzám és a családhoz. Jó móka volt együtt lenni Monakóba 2 évvel ezelőtt. Nem tudok más mondani, csak hogy vigyázz a kisgyerekre, meg vigyázz az új párodra, és előbb-utóbb azért hagyd abba. Én azt mondom, ha szeretnék valamit kívánni, legyen az, hogy megtartosodik a Aston Martin, nyersz egy versenyt, és abba hagyod. Addig is ölel öreg barátod, Frank Landrás.

2026 közepén, most már 45 évesen, Alonso jelenlegi mezőny legidősebb és leghosszabb ideje versenyző pilótája. Csapatfőnöke Andy Cowell szerint kora előnnyé vált hátrány helyett, és kiemelkedő versenyzőként jellemezte őt. Alonso maga is hangsúlyozta, hogy amikor majd visszavonul a Forma 1-től, azt szeretné, ha még mindig a legjobbak között tartanák számon, és nem a képességei hanyatlása miatt fejezné be pályafutását.

0: Ő tehát a spanyol, kétszeres világbajnok, de még ma is aktív F1-es pilóta, Fernando Alonso, aki ma ünnepli 45. születésnapját.
1: Erdei Márk összeállítását hallották Fernando Alonsoról, aki ma ünnepli a 45. születésnapját. A pontos idő 19 óra 32 perc, hamarosan következnek a hírek.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Aranyérmes lett a női karcsapat a hongkongi VB-n. Le kellett állítani a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Hanna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatoli Nurijevet. A munkácsi születésű 30 éves, apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó az Ira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tétmeccsen 1 gólt és 4 gólpaszt könyvelhetett el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési meccsén. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Krisztiánsztán csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik össze tudásukat. Míg a Szeged a Krisztiánsztán mellett a Dán Giogéval és a Portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Fruzsina, a Fatum Nyíregyháza női roblabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe. Így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 Európa-bajnokságon ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon, amelyre hétfőn kezdte meg a felkészülést a nemzeti csapat, a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem, vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízi közmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekord alacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Keszthelyen, a városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, a fürdőzés biztonságos.
2: Közlekedés.
4: A 11-es főúton Budakalász térségében a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút végcsomópontjához közel 5 személygépjármű összeütközött. A külső sávot lezárták.
2: Időjárás.
4: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 39 perc, a műsorvezető Katona László. Zajlanak a Bajnokok Ligája selejtezői, a második forduló visszavágói. Kairat Almaty, Omonia, Nikózia 1-0, de a hosszabbításban járnak a csapatok. Ráadásul a 2x15 perces ráadás mindkét fél ideje letelt, majd a 11-es rúgások jönnek, ha minden igaz, és az Omonia Nikóziából már két játékost is kiállítottak, de a lényeg, hogy megvan az esély a ciprusi csapatnak arra, hogy tovább jusson. Zsalgiris Kaunas Klaksvik 0-0 a 83. percben, az első mérkőzésen is gól nélküli döntetlen volt a végeredmény. A 40. percben Legpoznyán Aarhus 0-1, itt a lengyel együttes nyerte az első meccset 4-1-re, úgyhogy fél lábbal már azért a következő körben vannak a lengyel csapat játékosai. Hapoel Berseva Vikingur 0-0, meglepetésre a Győrt kiejtő Vikingur az első meccset megnyerte 2-1-re, és most jelenleg továbbjutásra, bár csak a 90. percben járnak a csapatok, és Krajova Levski Szófia 0-0, itt az első mérkőzésen a bolgár bajnok Szófia tudott nyerni 1-0 arányban. A konferencia ligában a Lugano 5-1-re verte a Dukagnyi csapatát, így aztán a svájciak továbbjutottak 2-es győzelemmel. A Köbenhávon pedig vezet 1-0-ra, a Zsitomér ellen 1-0-ra, itt az első mérkőzésen 3-3-as döntetlen született, 20 óra 30 perctől pedig jön majd a Rapid Vid Santa Coloma mérkőzés. Holnap pedig több összecsapást is rendeznek, ami a magyarokat illeti. A konferencia ligában 3 együttesünkért is szoríthatunk. 18 órától majd a Pünik Jereván otthonában játszik a Debrecen együttese, 19 órától a Győr hazai pályán fogadja a luxemburgi Bissen csapatát, és 20 óra 30 perctől pedig majd a Panathinaikosz otthonában játszik a Paks, tehát a konferencia liga második körének visszavágóján. Az Európa Ligában pedig a Ferencváros 2-1-es előnyről folytathatja a Twente elleni mérkőzést hazai pályán a Grupama arénában. Ezekről az összecsapásokról Szabó Bence készített összeállítást.
6: Csütörtökön játsszák a visszavágókat a nemzetközi kupákban induló csapataink. A Ferencváros a holland Twentét fogadja az Európa Ligában, míg a Konferencia Ligában először a Debrecen lép pályára a Pionik Jereván vendégeként. Ezután az Eto játszik majd hazai környezetben a luxemburgi Bissennel, a Paks pedig Athénban küzd meg a továbbításért a Panathinaikosszal. De vizsgáljuk meg ezeket a párharcokat részletesebben is. Kezdjük a rekordbajnok Ferencvárossal. Borbé Balázs csapata eddig mindhárom meccsét megnyerte az Európa Ligában. Legutóbb a holland Twentét idegenben 2-1-re győzte le, Lenny Joseph 2 találatával. Azonban a bajnokságban nem indult jól a Fradi. A Paks ellen egy 4-2-es vereséget szenvedett egy felforgatott csapattal. Erről a találkozóról és a Twente elleni visszavágóról kérdeztem a Ferencváros egykori játékosát, Keller Józsefet.
7: Ugye a hétvégi mérkőzésben nagyon sok mindent lehet levonni. Jó, természetesen nem úgy sikerült a rajta, hogy kellett volna. Mert tényleg minden indulás az nagyon fontos. De hát utána ugye a nyilatkozatban a Balázs el is mondta, hogy igazából most kíváncsi a játékosokra, ki milyen állapotban van. Igazából ez volt a hétvégi bajnoki. De hát a kinti mérkőzés viszont nagyon jó volt. Jó volt a csapat, jól játszott, nagyon jó helyzeteink voltak, sok helyzetünk is volt amellett. Úgyhogy azt mondom, én nagyon bizakodó vagyok, és a kinti győzelem azért az nagyon sokat számít.
6: Hát igen, ugye, hogy a Paks elleni meccsen 9 helyen cserélődött a kezdőcsapat a Twente elleni meccshez képest, de mondjuk személy szerint egyébként én meg az első fődőben, nekem tetszett ez a Fradi, hogy őszinte legyek.
7: Azt mondom, hogy az első fődőben, hogy néztem, ugye visszanéztem, még itt sem volt igazából probléma, itt a helyzet kihasználás, hogyha úgy sikerül, ahogy kell, tehát ilyen helyzeteket be kell lőni, és akkor ugye 2-0 után azért másképp alakul a mérkőzés. Tehát ilyen a futball, kimarad a helyzet, mint ahogy hogyan mondjam, kint is mi is kihagytunk helyzeteket, a centésége kiadott voltak lehetőségei, de összességében nyertünk. Itt most nem sikerült.
6: Rátekintve tényleg erre az Európa Liga menetelésre, azért egy 2-1-es idegenbeli győzelem után azért azt gondolom elvárható, hogy itt itthon valahogy tovább kell jutni, bár egyébként a fogadóiradák a Twentét tartották még a párharcot megelőzően esélyesnek.
7: Előtte valószínűleg őt tartották esélyesnek, mindenki úgy gondolta, hú, holland csapat, biztos, hogy akkor ő az esélyes, de hát a mérkőzés mindig a pályán dől el, úgyhogy, és ez a holland futballtól most jelentőben nem vagyunk, én legalábbis nem vagyok elájulva, és pláne ettől a Twentétől, hisz amit láttam tőlük, ezek háttól annyira sebezhetőek, hogy ha egy kicsit jobban koncentrálunk, vagy jobban játsszuk le a helyzeteket, több góllal lehetett volna nyerni. Jó, benne volt, hogy őnekik is volt helyzetük, mondom, ők is lőttek volna gólt, de azt mondom, ez a győzelmünk, ez nem kérdéses, a kinti győzelmünk. És ennek a függvényében természetesen itthon is azt várom, hogy nyerjünk, hisz én azt mondom, hogy ez a Twente semmivel sem jobb csapat, mint mi, sőt. Pont amiatt, hogy nekik ugye most jönniük kell, gólt kell lőni, és kontrából szerintem nagyon-nagyon meg lehet őket szórni.
6: Ha a Fradinak a nagyobb céljára tekintünk, akkor ugye zsinórban 8. alkalommal szeretne a csapat bejutni valamelyik európai kupának a csoportkörébe. Igen. Talán most már egyre komolyabban lehet mondani, hogy ez akár még az Európa Liga is lehet. Ugye itt a lengyel második jöhet majd az ott esetben szembe, ugye a Fenerbahce ellen. Benne van, hogy azért a Fener tovább megy, és akár BL-ből kipotjan, az lesz a Fradi ellenfele. Mennyire vagy ilyen formán bizakodó, hogy akár ebből Európa Liga csoportkör is lehet, vagy mennyire lennél elégedett egy konferencia ligával, így is kérdezhetném?
7: Az elején, amikor indultunk, ugye, akkor azért, amit mondom, ezt meg voltunk ilyetben, hisz az Európa Ligában, hogy most az Európa Ligában indulunk el, itt viszonylag elég sok mérkőzést kell játszanunk. Ugye a Vojvodina az első fordulóról, arról nem kell igazán beszélni, mert az egyértelmű, hogy mi voltunk az esélyesek. Ez a Twente elleni dolog, ez már azért mondom, ez egy kicsit húzósabb volt, hisz az előrejelzések azt vetítették előre, hogy a Twente egy komolyabb erőt képvisel. De azt mondom, hogyha itt tovább megyünk, akkor még a lengyelek ellen is nagyon jó eséllyel indulunk. Tehát az Európa Liga csoportkör, ha meg lenne, szerintem a csapatnak egy nagyon nagy elégtétel lenne. Nagyon jól jön neki.
6: A csapatra vonatkozóan ugye nem nagyon volt átigazolás az elmúlt időszakban. Ugye most Nagy Ádámról lehetett azért hallani, hogy ő visszatérhet az Üllői útra, illetve egy igazolás jött Zorri személyében, ugye a francia másodosztályból. Számít azt rá majd, hogyha ugye meg lesz a csoportkör, akkor akár több játékos is érkezhet?
7: Hát ezt igazából én ezt nem tudom, hogyha megvan a csoportkör, akkor azt mondom, hogy ezekkel a srácokkal, akik most itt vannak és kiharcolják, akkor azt hiszem, hogy most mit mondjak, igazolni, nem tudom, honnan tudunk igazolni, ki tudunk igazolni, milyennek a háttere, már az anyagi háttér, ebben én nem látok bele, nem tudom. Azt mondom, hogy ez a csapat kiharcolja az Európa Liga csoportkört, szerintem nyugodtan küzdhet ott a kör, csoportkörben. Természetesen benne van az, hogy igenis lehet, hogy akkor olyan anyagi háttér lesz, vagy éppen valahonnan tudunk, esetleg játékost eladunk bejövő összegből, és akkor tudunk erősíteni még. Tehát tudunk hozni játékost. Természetesen ez mindig benne van.
6: És mennyire nyomhatja rá a bélyegét ugye a szezonra adott esetben, mert az előző idényből lehetett tanulni, hogy azért ez a kettős terhelés, ez nem biztos, hogy jól jött ugye a csapatnak, ami miatt nem tudott bajnak lenni a Fradi. Nyilván ebből a szempontból lehet okosabb Orbély Balázs majd a következő, vagy hát az előttünk álló időszakban.
7: Hát igen, de hát én nem hiszem, hogy ezt a kettős terhelésre fogtam volna, hogy nem lett meg a bajnoki cím. Itt inkább...
6: Mi volt szerintem a legfőbb indok?
7: Mit én láttam mérkőzéseken, inkább azt mondom, hogy itt az edzői kvalitás volt talán egy kicsit gyengébb, mint ami a Fradi szintje. Úgyhogy itt igazából szerintem ez azon volt. A Balázs viszont nagyon jól nyúl hozzá a csapathoz, lehet látni ezek az előző mérkőzéseken is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokkal, de sokkal nagyobb, ugye mondjam, nagyobb jobb játékkal fog elérni ugyanolyan eredményt, sőt jobbat, tehát ezzel a kerettel.
6: Térjünk át a konferencia ligában szereplő Debrecenre, akik a Pionik Jereván otthonában játszanak majd. Az első találkozón a Loki szerzett előnyt. A kommentátor Tóth Béla.
8: A fehérmezes vendégcsapata Pjunik Jereván fogja indítani a mérkőzést. Dán, a játékvezető Jakob Karsen, az ő munkáját egyébként honfitársai segítik a vonalak mentén meg a kispadok között, és szokásos hazai felszerelésében teljesen pirosban a Debrecen ezen a mérkőzésen. Terca a jobb sarokban beadja visszafelé, ott egy fejes kapufa! A mérkőzés első igazán remek debreceni akciója, a jobb oldalról egy beadás Tercától, és én úgy látom, hogy Kocsis tudott bólintani, és a kapufáról pattant ki. Szabadrúgás lesz majd kifelé, mert Kovalenko került a földre. Megint egy örményhiba, Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián! Egy óriási gólt ragaszt a bal felsőbe, jó 18 méterről! Vezet a Debrecen. Eltelik negyed óra a második félidőből. Volt már helyzetesű Cicere a Pjunik Jerevánnak ebben a játék részben. Baldoni kihagyta a kihagyhatatlant itt a második félidőben. A gólt viszont helyzetből sem Cibla Flórián lövi. És ez a mérkőzés vége. Lefújja a találkozót a dán játékvezető Jakob Karlsen. Minimális előny az örményországi visszavágóra. Debrecen, Pjunik Jereván 1-0.
6: Most pedig következzen a Debrecen korábbi játékosa, Tisza Tibor, akit a párharcról kérdeztem.
9: Azért egy új edző, egy új szakmai stáb, és nagyon sok olyan játékos került be a debreceni csapatba, aki előtte nem volt, és hát kulcsjátékosok távoztak, úgyhogy olyan messze menő következtetés szerintem most így az első mérkőzésekből nem lehet levonni. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon pozitív az, hogy az első mérkőzésen nyert a csapat, és nagyon örültem neki, hogy a Cibla Flórián góljával nyertek, hisz nekem is azért van hozzá közöm, hisz azért sok foglalkoztam én is vele, úgyhogy nekem ez egy személyes jó érzés, de én azt gondolom, hogy a Debrecenben bőven benne van az, hogy tovább jusson. Nyilván ez a csapat ez egy olyan ellenfél volt, akit nem nagyon ismertünk, de ettől függetlenül veszélyesek voltak helyzeteik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszavágó lesz, de nagyon bízom a csapatban, hogy tovább fog jutni.
6: Ugye a bajnoki kicsit ellentétes volt, mert ugye a Puskás Akadémia ellen egy 2-0-ás vereség lett a vége, de hát az egy nagyon, hogy úgy mondjam, kicserélt gárda volt, ez képest talán így az edző is kereste valamelyest a kezdőcsapatát, vagy mondjuk akár azt is felvetettem, hogy rotálni szeretett volna, és nem sikerült túl jól eredmény szempontjából.
9: Igen, hát nem csak eredmény szempontjából, hanem mutatott játék se volt jó szerintem, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Picit kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a bajnokság elején nem feltétlenül arról kellene, hogy szóljon, hogy rotáljon a csapat, és én úgy gondolom, hogy az első mérkőzésen akkor is a legerősebb összeállításba kellett volna pályára lépte, ha ez egy kicsit kockázatos a visszavágóra nézve. Nem tudom, tehát ez egy nehéz dolog, ezt nyilván az edzőnek kell eldönteni, hogy mi a prioritás, de én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a Debrecennek hatalmas prioritásnak kell lenni az is, hogy a magyar bajnokságban egy olyan kezdés legyen, vagy egy olyan játékot mutasson, ami a jövőre nézve pozitív, de hát nyilván így döntöttek, hogy azért sok olyan játékos volt, aki nem játszott az első mérkőzésen, vagy játszott az első mérkőzésen, és most nem játszott a bajnoki nyitányon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, mivel kikapott a csapat és nem játszott jól, ez azt mutatja, hogy nem biztos, hogy ez jó döntés volt, de hát nyilván most kezdődött minden, tanul gondolom a csapat ebből, vagy az edző is tanul ebből, és biztos vagyok benne, hogy azért sok jó mérkőzése lesz még a csapatnak.
6: Hogyha már ugye az előző kapcsán kiemeltett Cibla Flóriánt, akkor a többi fiatalra is megkérdezek, hogy mit szólsz akár az ő teljesítményükhöz. Ugye most azért a hétvégén többen is kaptak lehetőséget, akár a Terca, a Patai, vagy a Macsó, aki ugye az előbbiekben, az előző szezonban játszott a Diósgyőrbe. Mennyire számítasz majd adott esetben, hogy beépülhetnek ők a kezdőbe?
9: Hát a Patai Dávid, ő is egy személyes olyan kapcsolatom, vagy egy olyan játékos, akivel rengeteget foglalkoztam én is heti szinten az utóbbi 5-6 évben, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Patai Dávid az egy nagyon nagy értéke a magyar futballnak, nem csak a DVSC-nek. Én őt nagyon pozitívnak látom, és egy olyan játékosnak látom, akiben óriási potenciál van, talán tehetségben nagyobb tehetség szerintem, mint az utóbbi időben, akik a Debrecenben debütáltak. Itt az fog szerintem nála megmutatkozni, hogy a csapatban mennyire tud beintegrálódni, és mennyire fog bízni a DVSC benne. A Terca szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott ma az utóbbi időben itt a DVSC-ben, és a jobb hátvéd pozícióban szerintem meg is ragadhat. A többi játékossal kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy mindenképpen a fiataloknak lehetőséget kell adni, mert én úgy gondolom, hogy azok a külföldi játékosok, akik ide jönnek a Debrecenhez, most nyilván csak a Debrecenből beszélek, nem olyan minőséget képviselnek szerintem, hogy az akadémián ne lenne olyan játékosunk, azért elég nagy rálátásom van itt a utánpótlás futballra, és nagyon szurkolok a fiatal játékosoknak, mert azt gondolom, hogy azok a külföldiek, akik megjelennek a magyar futballban, nem gondolom, hanem, hogy jobb játékosok, mint akik itt nevelkednek. Nyilván lehetőséget kell nekik adni, és hát nekik pedig bizonyítani kell, de hát én mindig mondom, hogy NB1-es játékos lehet bárki, hisz egyszer-kétszer be lehet rakni, és akkor már NB1-es játékos, de az a évek meg a többi mérkőzés mutatja meg, hogy NB1-es szintű játékos lesz-e valaki, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a DVSC utánpótlásából még több NB1-es szintű játékos fog fölkerülni.
6: És akkor egy utolsó gondolat a konferencia ligáról. Mit gondolsz, meddig juthat ebben a sorozatban a Debrecen? Ugye, hogyha sikerül a Pjunikot búcsúztatni, akkor utána azért valószínűleg a Kopenhága jönne, tehát az, nem tudom, te hogyan gondolkodsz erről?
9: Hát én úgy gondolkodom erről, hogy sajnos olyan helyzetben van akár a DVSC, vagy akár azok a csapatok, akik mondjuk nem feltétlenül olyan erősek, meg veszítik el a kulcsjátékosaikat nyáron, vagy akár a játékos eladásban is, hogy nem feltétlenül tudják úgy megerősíteni a keretüket, hogy nagyon nagy esélyük legyen a továbbjutásra, és vitézkedjenek a konferencia ligába. Ha ez így nem fog sikerülni, ezek az erősítések, akkor nem sok jó mérkőzése lesz a csapatnak a nemzetközi porondon. Ha viszont fog sikerülni, akkor igenis van esély. Most jelen pillanatban úgy látom, mint ahogy a Győrnek a kiesését is látjuk, hogy nem feltétlenül lettek olyanok az erősítések akár a Győrbe, akár a Debrecenbe, hogy nagy reményeket fűzünk ehhez, de mindenképpen pozitív az, hogy a csapat nemzetközi szereplésben van, a játékosoknak ez egy nagyon jó olyan platform, ahol meg tudják mutatni magukat, úgyhogy én bízom benne, hogy minél tovább jut a csapat, de szerintem a DVSC-nek a prioritás úgyis a jövőben a bajnoki szezon lesz, és a bajnokság és a kupa.
6: Az Eto FC, a luxemburgi bajnok Bissent fogadja majd hazai pályán. Azonban talán mondhatjuk, hogy a továbbjutás sorsa már az első meccsen eldőlt. A kommentátor Cseszregi Balázs.
10: Tóth a félpályán elveszi át a labdát, most átforgatja a bal oldalra, ez is pontos labda, de vissza kell egy kicsit lépnie a labdáért Stefújnak, aztán Kripics, ő is már a luxemburgi térfélen majdnem középen, és megint a jobb oldalon. Ezúttal Vladó juthatja középre, jön is középre a labda, érkezik ott, ha jól láttam, akkor Bumba, és Bumba góljával a 12. percben megszerzi az Eto'o vezetést. Egy hasonló gól, mint amitből nem talált be Ferber, hiszen jött egy beívelt labda, és megelőzte a védőjét, és róla bepattant.
11: De visszatérve Tóth Rajmundra, profi ment.
10: Most pont ő adta a labdát, és megint egy-egy. Tóth odaadta a labdát a 16-osan átcsorgó Ferbernek, és belőtte. A 20. percben Tóth Rajmund hibája után Ferber egyenli. vitális beadása, és 2-1-re vetett az Eto, ugyanis mellé nyúlt a kapus, azt mutatja, valamit mutattak a luxemburgiak, de szerintem ez érintés nélkül ment be a kapuba. Nagyon szépen tette vissza egyébként G a labdát talppal Gavricsnak, aztán a jobb oldalon megint Vladujú beadását, G veszi át, ott a helyzet, be kell rúgni, berúgta 3-1. Ez megint egy jobb oldali beadás, és ezúttal lefordul Mannonéról G, így aztán a 44. percben már 2 góllal vezet az Eto, ez már lassan-lassan azt mondhatom, hogy megnyugtató, G pedig a második gólját szerzi a nemzetközi kupa sorozatban 3 mérkőzésen. Abinál a labda Győri térfél közepén, Kráme akár lőhet, és a 16-osnál, 16-oson belül egy csel, vagy egy lövés, ott egy blokk Kripicstől, és Kráme a nagy futásba pedig gyakorlatilag belesérült, és ott van a Győri 16-oson belül, Kripics babusgatja egy kicsit, miközben az Eto már elindult a jobb oldalon, azonban Tóth labdája pontatlan volt, Edarás viszont oda passzolja G-nek a labdát, G pedig a rövid sarkot. Ó, gól, 4-1! Ó, G lövése a rövid sarokra ment, leért rá Dupuyr, és nem tudom, valahogy bekillódta a 48. perc, inkább a 47. perc legvégén. 4-1-re vezet az Eto. Az, hogy egy kapus hiba volt, az egy dolog, de nekem ez egy picit, hát hogy mondjam, ez egy öngól jellegű. Most a jobb oldalon bontakozik ki a hazaiak támadása. Lucas Correa. Óha! Nagyon szépen vette át a labdát, és 4-2. Ami volt az, aki a rosszul helyezkedő győri védők között kilépett, és az 5-ös sarkáról megszerzi a második luxemburgi gólt. Hát lehet, hogy érett a győriek gólja, de sajnos megint egy figyelmetlenség, megint egy hiba, és őt egy helyet 4-2. Szép majdnem labdát szerez, de végül ki tudják hozni. Sőn is majdnem labdát szerez, Stefuj meg labdát szerez. A 16-oson belül szép megy neki, a középvetett labdát pedig Bánáti rúgja be. 6-2. A balról középvetett labdára érkezik Bánáti Kevin. Érkezett szép, és előtte még elment a labda. A 90 plusz első percben, tehát a 91. percben megvan a 6. győri gól Bánáti Kevin révén. Akkor ebben a pillanatban lefújta a találkozót, így van, lefújta a találkozót Griffiths játékvezető, így aztán a mérkőzésen papírforma eredmény született, Bissan Eto UFC 2-6.
6: A visszavágó kapcsán Koltai Tamással, a győriek egykori játékosával beszélgettem.
12: Nagy valószínűség, az Eto eldöntötte a Páncnak a sorsát. Én azt gondolom, hogy az Eto ettől függetlenül arra fog törekedni, hogy gólokat szerezzen, jól játszon és tovább jusson. Gondolok azért is, hogy a közönséget valamilyen szinten kiszolgálja ugye a BL búcsú miatt, de nem szabad félváról venni, mert az ellenfél biztos, hogy lehet, hogy egy lapra fölötesz mindent, mert 4 gólos hátrányban van. Akkor is, hogyha tudják, hogy a Eto jobb képességű csapat, az elején nagyon figyelni kell, de szóval tudják a srácok is. Ez szerintem továbbjutással nem lesz probléma.
6: És milyen benyomásokat szereztél eddig, akár az új edző kapcsán, így az Etónál mennyire tudsz belőle pozitív jeleket levonni? Ugye a bajnokságban egy Vasas elleni döntetlennel kezdte a csapat az idényt, de úgy összességében nyilván ez a győzelem, ez az azért egy kicsit úgy megnyugtatóbb lehetett.
12: Mindenképp megnyugtató lehetett. Én úgy gondolom, hogy egy új edző érkezett, biztos, hogy más a játékról való felépítésére az elképzelése, másképp áll lehet, hogy a taktikához is, mint a Balázs, a Borbé Balázs állt. Látszik a különbség, és szerint én azt gondolom, más akar játszatni a csapattal. Szerintem ez a győzelem mindenképp segített. Vasasnál is igazából utolsó másodpercben kijöttek egy nagy helyzetet, így az emberelőnyben voltak, de én úgy gondolom, hogy egyrében össze fog szokni a csapat, meg a stáb, az új edzővel szerintem nem lesz probléma.
6: Ez mennyi idő szerinted már, mint hogy így saját tapasztalatból is, amíg egy új edzőnek a stílusát átvesz teljesen egy csapat?
12: Ha jó a közösség, és a edző megtalálja a közös hangot a játékosokkal, a csapattal, én úgy gondolom, akkor sokkal rövidebb idő szükséges hozzá, mert akkor új információkra vevők a játékosok jobban, ha nem, akkor nehezebb, ez is nehéz így azért 3, 4 meccsből megmondani. Én azt mondom, hogy azért ezen a csapat hamar át fog esni, mármint hogy szerintem össze fognak szokni, vagyis bízunk benne. Meg hogy mai újságban is olvastam, nyilatkozott a sportigazgató, hogy további erősítéseket terveznek, akkor szerintem nem lehet probléma az Etona, főleg, hogy készülnek, gondolom, biztos, hogy cél valamilyen szinte, hogy 2 fronton álljanak, gondoljuk a konferencia ligára, hogy csoportkör legyen, és ahhoz meg kellene erősítések. szerintem erőssége lesz az új igazolás, az biztos.
6: Hogyha már ezt említetted, hogy konferencia liga csoportkör jó lenne, hát nyilván azért két magyar csapatot látni adott esetben, hogyha Fradi is be tudna jutni, mert azért nekik van a legtöbb esélyük az Európa ligából indulva. Mennyire reális szintre a Győrtől ezt elvárni adott esetben, vagy nem tudom, mennyire nézegetted a sorsolást, ugye, ha minden igaz, akkor majd Rigába kell utazni, hogyha tovább itt a Győr.
12: Én azt mondom, hogy ha ez, amit előbb beszélgetünk, hogy a csapat, meg az edző is, meg egymásra talál, vagyis a elképzelések, a taktikai elképzelések, és jönnek a győzelmek, ugye a lélektani előnyről is beszélni kell azért, hogy vagy a öltöző, hogy jó hangulatban legyen. Ha ezt meg tudják ugrani hamar, szerintem reális, hogy a konferencia csoportkörbe, ugye tavaly is az utolsó körben nem tudta tovább a Rapid Win, ha jól emlékszem, a konferencia ligába. Szerintem meg tudja ez a Győr ugrani. Igaz, hogy cserepadon inkább fiatalok vannak, de ha hogy mai nyilatkozatot olvas nemzeti sportba, terveznek még igazolásokat, akik valószínűleg olyan igazolásokat, de ez csak egy feltételezés, hogy akiket egyből tudnak használni, úgy az élve csúnya szóval tudnak olyan teljesen nyújtani, hogy használják a csapatnak, akkor szerintem azért lehet esélyük.
6: A luxemburgi Bissen elleni visszavágó előtt az Eto csapatkapitánya Vitális Milán nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
13: A négy mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a Vasast, és kaptatok 7-et.
14: Az eddigi
13: tétmérkőzéseken.
14: Igen, azt számunk nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor ez én úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik a vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátosítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetett vagy közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
13: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
14: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hát szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog az, hogy ezekből gólokat kapunk.
13: Miben más az a játék, amit Efraim Huaresz kér?
14: Én úgy gondolom, hogy sok minden nem változott a csapat rendszerében. Ő szeretne egy agresszívabb letámadást gyakorolni velünk, illetve egy nagyon kompakt középső zónát, amennyiben ki tudtak jönni mögénk. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb tökéletesedni fog, tehát efelől készségem nincsen. Én tényleg bízom benne, hogy majd a munka be fog érni.
13: Veled most mi van? Mert ugye mindig az a kérdés itt a látékozási időszakban. Nem tudom, hogy egészséges-e egy ilyen hosszú látékozási időszak egy játékos szempontjából, majd ezt elmondod, mert kíváncsi vagyok rá, de hogy mi a helyzet? Mert ugye te, Bembuel, illetve Tóth Rajmi az, akiről mindenki gondolja, hitte, tudta néha, hogy elmegy. Majd vannak ajánlatok.
14: Igazából nem fogok mondanságot mondani. Nyilván szerződésem van a Győri Eto játékosa vagyok. Amennyiben érkezik még, nem tudom, körülbelül egy hónapon belül megfelelő komoly...
13: Szeptember 3, azt hiszem.
14: Annyi, vagy a nemzetközi, augusztus 31. Komoly, konkrét ajánlat a klub felé akkor, és természetesen olyan, ami mindkét félnek elfogadható, illetve nekünk is, akkor én szeretnék váltani, mert úgy gondolom, hogy készen állok a külföldi csapatra.
13: Igen, hát ezt mutatta az elmúlt évi szereplésed, mutatta a válogatottban a szereplésed, és tulajdonképpen ezeken a mérkőzéseken is jól játszottál. Változott-e a te szereped valamit a csapaton belül, főleg most, hogy mondjuk a Vasas jelen például nem volt Tóth Rajmund?
14: Én ott játszok, ahol ez mondja, vagy ahova tesz. Én tényleg, amíg az adott csapat játékos vagyok, én addig megteszek mindent, és megpróbálok beleadni 100%-ot. Tényleg hiányzott a Tóth Rajmi sérülés miatt. Az edző oda tett hatosba, én középpálya bármelyik részén játszok, igazából ahova tesz, én, ahova mondtam, ott játszok, de nekem ezzel abszolút problémám nem volt vele. Nyilván azon a mérkőzésen kár volt azért a döntetlenért, de visszatérve rám, nekem mindegy, csak játszok.
13: Mit gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
14: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra, Igen, pont néztem a tegnapi eredményeket, és láttam, hogy a...
13: Ők is rúgtak egy hatost, még az, hogy hosszabbítás után.
14: Igen, lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
13: Mert hogy a Daca edzője, Adrián Gulláról van szó.
14: És a Borbély Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerik meg holnap a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
6: Negyedik csapatként pedig következzen a Paks, amely csapat előtt talán a legnehezebb feladat áll, ugyanis 2-1-es hátrányból kellene a tolnaiaknak kiharcolni a továbbjutást a Panathinaikos ellen. Elsőként hallgassuk meg ennek a találkozónak is az összefoglalóját. A kommentátor Regős László és Olasz Gergő.
15: Európai kupa csapataink közül végül, de nem utolsó sorban a Paksi FC is bemutatkozik a nemzetközi porondon. Talán a legnagyobb falat a Paksnak jutott itt az első körben, hiszen a sokszoros görög bajnok Panathinaikos ellen kell megírni a első csatáját az idei szezonban, első tétmérkőzését az idei szezonban. A labda most már Jagusicsnál, ő hagyja inkább Caprasnak, a jobb oldalon pedig teljesen üresen kéri Zanuri, ő adja be jobb oldalról, Vasrej, és öngól! A 39. percben megszerzi a vezetést a Panathinaikos, a jobb oldali beadás, amelyet középre adott Zanuri tettét kereste. Most megelőzte ugyan a támadót, de rosszul ért bele, szerencsétlenül ért bele a labdába, amely így a bal alsó sarokba vágódott. Kovácsik még bele is tudott ütni, de védeni nem tudta. Tette, le tud forogni, de aztán Szabó János beleér, és lesen kapta a labdát a Panathinaikos játékosa. Hiába bombáz a jobb alsóba a játékvezető. Emeli az ásztáját a magasba, a partjelző emeli az ásztáját a magasba, a játékvezető pedig megadja a találatot. És Horváth Kevin indult, ott előre Bödét játsza meg, Böde át tudja venni Tuba mellett, Böde forgolódik egy picit, előri Böde, és a labdát azonnal Rindeker ünnepel a Paksi stadionon. A 71. percben Böde maga alól emelte át a hosszú fősébe a labdát. Egy nagyszerű gól.
16: Most fut neki, jön a centerezés, eltűnik egy Paksi játékos a 16-oson belül. A játékvezető a sípjába fúj, de nem azért, mert 11-es tüttél, hanem mert végén a találkozó.
15: Egy gólos hátránnyal utazik a Paks Görögországba a Konferencia Liga második selejtező körének első mérkőzésén. Paks Panathinaikos 1-2.
6: A Panathinaikos elleni visszavágó előtt kérdeztem erről a párharcról a paksiak színeiben több mint 10 évet futballozó Barta Lászlót.
17: Nehéz meccset várok egyébként. Kim voltam a hazai meccsen is. Az első fél időben olyan nagy dolgokat nem érzékeltem egyébként a Panától. Kicsit meg is lepődtem, de aztán mondjuk az első fél idő vége felé már elkezdtek így nyomni. A második fél időben, meg amikor ilyen nagyobb területek nyíltak nekik, meg belecseréltek, akkor ott viszont meg már életveszélyesek voltak. Tehát csúnya szóval nagyon átrohantak rajtunk többször is. Lehetett volna sokkal nagyobb gólarányú győzelem a számukra, hál' Istennek nem lett, sőt, még úgy nézzük, akkor még lehetett volna számunkra is kedvezőbb, mert a Daninak volt egy kapufája, tehát egy kis szerencsével, ha az bemegy, akkor X-ről lehetne várni a folytatást, de azt gondolom, hogy ez az egy gólos vereség is még inkább kedvező a számunkra a játékképe alapján. Úgyhogy mondom, nagyon nehéz meccset várok. Remélem egyébként nem lesz igazam. Kint azért ott más hangulat lesz, hazai pálya nekik. Én úgy tudom, egyébként mondtam, hogy ennyire pontosak az információim, de hogy nekik augusztusban kezdődik majd a bajnokság, és hogy nem is volt nekik sok edzőmérkőzésük, és a csapat is nagyjából kicserélődött náluk a keretnek a fele. Úgyhogy ha ők összeállnak, ami igazából a második fél időben így mutatott is játék, tehát az a mérkőzés is így lehetett ennek a tükrébe látni, hogy igazából, mint hogyha akkor kezdenének összeállni, hogy a meccs elején még nem voltak olyan jók, főleg csapatjátékban, és akkor a második félben meg feljavultak, és a végére meg nagyon veszélyesek is lettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ők így egyre jobban összeszoknak ezzel a játékos kerettel, akkor nem csak a Paksra nézve, hanem bárki ellen nagyon veszélyesek tudnak lenni.
6: Ilyen szempontból ugye mondod, hogy ott voltál a mérkőzésen, mennyire volt ez ünnep a paksiaknak, vagy akár a környékben élőknek? Ugye a Panathinaikos egy olyan együttes, amely játszott még annak idején megdöntőt is.
17: Hát én azt gondolom, hogy minden reális ember úgy gondolta, hogy ez egy ünnep, tehát mindenki tudja, hogy ki az esélyesebb. Nagyon jó csapattal került össze a Paks, úgyhogy aki nem így gondolkodik, szerintem az nem jól látja az egészet. Ezt meg kell élni, ki kell élvezni, hogy egy ilyen csapattal tudott találkozni a Paks. Úgyhogy én szerintem egyébként az embereknek a többsége így is állt hozzá, tehát nem az volt az elvárás, hogy most tovább jut a Paks, vagy kiüti a Panát, hanem mindenki próbálta ezt kielvezni. Remélem egyébként, hogy majd a játékosok a kinti meccset is így állnak hozzá, mert tényleg igazából ez egy életre szóló élmény tud nekik lenni, úgyhogy butaság lenne nem kielvezni, hanem rágörcsölni erre a dologra.
6: Ebben mondjuk azért Bognár György biztos, hogy megfelelő hangvételt üt meg, tehát ilyen szempontból meg hogyha a bizakodásra való okokat keressük, akkor azért az mindenképpen jó jel volt ugye az előző mérkőzés előtt is, még az itthoni mérkőzés előtt, hogy azért Bognár György elmondta, hogy most nem volt ugye akkora nagy mozgulódás a keretben, és a felkészülést is rendesen végig tudták csinálni. Ugye az előző évben, amikor neki futott a Paksa nemzetközinek, akkor azért vetett fel problémákat. Most azért ez a Paks jól néz ki, láttuk akár a Fradi ellen is.
17: Abszolút, és mondom, a hazai meccsen is az elején, amikor mondtam, hogy a Panától nem érzékeltem semmi olyan különlegesebb dolgot, akkor még kifejezetten azt mondom, hogy mi a Paks csapatjátékban jobban is néztünk ki, sőt, szerintem egyébként tehát a csapatösszhang, a csapatjáték, ezek inkább mi oldalunkra billentik a mérleget, csak hát náluk meg olyan egyéni kvalitások vannak, ami azt tudja ellensúlyozni. És igen, visszatérve erre a kérdésre, tehát én ahogy a Gyurit ismerem, ugye nem sikerült sajnos együtt dolgoznunk, amit egyébként nagyon bánok, de ahogy én megismertem a nyilatkozatai alapján, meg amennyit beszéltem vele, meg hallok róla, meg kérdezősködik azért az ember, meg kíváncsi, hogy mi a titok. Én abszolút úgy ismertem meg, ő biztos nem fog rágörcsölni, tehát ő miatt nem fog a csapatra ráragadni egy görcsösség, ő nagyon lazán tudja kezelni ezeket a dolgokat, és annak ellenére, hogy egyébként az az én véleményem, hogy az a kinti meccs talán egy simább mérkőzés lesz a Pana részéről, de hát a labda gömbölyű, tudok ilyen közhelyeket mondani, meg egyébként tehát tényleg a futballban soha nem lehet tudni, meg az életben is. Tehát ezért szép sport ez a foci, mert sokszor az esélytelened is tovább tud jutni, vagy tud mérkőzést nyerni, olyan napot fog ki, az ellenfél olyan napot fog ki, tehát annyi nüanszon múlik, hogy soha nem lehet tudni, úgyhogy nyilván ebbe bízni kell, meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket, és aztán soha nem lehet tudni, hát reménykedjünk abba, hogy valami bravúrt sikerül mégis véghez vinni.
6: Abszolút reménykedjünk, és talán akkor még egy utolsó gondolat a paksiakról, hogy alapvetően az eddigi képed alapján mit vársz tőlük a bajnokságban? Ugye most azért sok klubnak a gazdasági helyzete azért valamelyest megváltozott, vagy meggyengült. Egy ilyen mezőnyben a Paks mire mehet?
17: Én nem szeretek egyébként ilyen jóslásokba bonyolódni, nem is pipmixezek, mert tényleg annyi mindenen tud múlni, hogy ezt előre megjósolni nem lehet. Most, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, azért a Paks mindig ott volt az elején. Nyilván szerintem gyengülni nem gyengültek, egybe maradt a keret, még akár azt lehet mondani, vagy gondolni, hogy a fiatalok is egyre jobban beleszoknak a mezőnybe, egyre rutinosabbak lesznek, megszokják ezt a közeget, úgyhogy talán ők is jobb teljesítményt fognak tudni nyújtani, mint mondjuk tavaly. Nem azért, mert hogy tavaly panasz lehetett volna rájuk, csak hogy még jobb teljesítményt fognak tudni nyújtani. Úgyhogy én megint az elejére várom őket, aztán, hogy most ez számszerűleg mit jelent, ebbe tényleg nem szeretnék belemenni, nem lehet tudni, hogy most hogy fognak végezni, de mindenféleképpen az elejére várom őket.
6: Holnap eldől tehát, hogy a 4 nemzetközi kupában induló magyar csapat közül melyik tudja sikerrel venni a párharcát.
1: Szabó Bence összeállítását hallották, és mindegyik mérkőzést itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. 18 órától Pünik Jereván Debrecen, 19 órától Győr Bissen, 20 óra 30 perctől Panathinaikos Paks, illetve a Ferencváros mérkőzését is hallhatják majd, 20 óra 30 perctől FTC Twente összecsapás. A Debrecenről volt itt szó az előző összeállításban, most egy kicsit kevesebb formában, de bizony a hétvégén 2 góllal 2-0-ra győzött a Puskás épp a Debrecen ellen. Mindkét gólt a korábbi válogatott Németh András jegyezte. A sikeres szezon kezdet után Cingerkoszka Henrietta kérdezte.
18: Első meccsen teljesen más Németh Andrást láthattunk, legalábbis kívülről ez úgy tűnt. Te ezt hogy élted meg belőről? Mennyire voltál magabiztos, felszabadult, hogy élted meg azt a mérkőzést a pályán?
19: Igen, ahogy mondod, jól sikerült az első mérkőzés, elég magasra tettem a lécet az első mérkőzésen, de igen, jól éreztem magamat, felszabadultabb voltam, mint máskor. Tudtam, hogy mit fogunk játszani, milyen taktikai elemek lesznek mérkőzésen a mi oldalunkon. Éreztem a bizalmat az edzői stábtól, az edzőtől. Úgyhogy ezek minden dolgok, amik segítenek nekem abban, hogy jól tudjak játszani.
18: És mi kellett még ahhoz, hogy ilyen felszabadultan lép pályára? Esetleg beszéltél-e korábban az edzővel? Nyilván megbeszéltétek, hogy milyen szereped lesz, milyen lehetőség tárul eléd itt az új szezonban. Tehát ő mit vázolt eléd?
19: Az edző igazából annyit mondott, szerintem mindenki játékosának, hogy bízik bennünk. Bízik bennünk mindannyiunkban, és

0: Más meccsen nem éreztem volna.
1: Vissza szoktad nézni a góljaid?
0: Már 200-szor visszanéztem. Szerintem mind a kettőt. Két este alatt. Úgyhogy 201-edik.
1: Mit elemzel ilyenkor, vagy mit nézel ilyenkor, amikor 200-szor visszanézed a gólod?
0: Mindent. Mindent. Ahogy a csapattársaim reagálnak, ahogy a csapattársaim látják a passzvonalakat, én mire reagálok, én a védő, hogy reagál különböző mozdulatokra, cselekre, a kapus, hogy reagál, amikor elrúgom a labdát, mit vár, mindenen átmegyek igazából ilyenkor.
1: És most ebből mit szűrtél le?
0: Ebből? Már láttam mindent 200-szor, úgyhogy...
1: De ebből, mármint, hogy magából a két gólodból, hogy mit csináltál jól?
0: Minden jó volt. Amikor gól, akkor minden jó, nem?
1: Oké, de a helyezkedések,
0: igen,
1: egy-egyben megverted, szóval mit csináltál, csak ezt tőled szeretném hallani, hogy mit csináltál jól a te szemszögedben?
0: Hát, kapuratörő voltam, azt adott sok helyzetet a játék szerencsére az első fél időben nekem, és ezeket meg sikerült úgy kihasználni, hogy szerettem volna. Jól cseleztem, egy-egyben nyilván erősségem egyébként, csak nem kerültem összezomban olyan sok abba a helyzetbe, hogy egy-egybe láttam volna. De igen, jó sikerült mind a két gól. Luki nyilván jól megtalált, szokásos, úgyhogy boldog voltam.
1: Babó Leventének milyen szerepe van abban, hogy mondjuk belőle ez most kijött?
0: Megint ezt fogom mondani, de önbizalom. Az a bizalom, amit nekem ad, az minden támadó szellemi játékosnak, az a mindene szerintem maga biztosság nélkül.
1: Hogy képzeljük el? Tehát edzésen, vagy akár külön beszélget veled?
0: Igen, beszélgetünk egy az egybe, beszélgetünk taktikáról, beszélgetünk arról, hogy én hogy érzem magamat, én hogy látom a szituációkat, nem csak Babó Levente, az egész stáb. Szóval mindenkitől, meg a csapattársaimtól is kapom a bizalmat, és leülünk egy az egybe, elemzünk különböző dolgokat, kérdeznek engem, én mit látok, hogy látom, ők átadják, amit ők látnak, vagy várnak tőlem. És ezek nagyon fontos dolgok számomra.
1: És például most a Debrecen ellen mit mondott, vagy se nyilván utána, a mérkőzés után neked? A
0: mérkőzés után mit mondott nekem? Ma beszéltünk kicsikét, a mérkőzés után nem is beszéltünk, mindenki olyan boldog volt, hogy nem beszéltünk nagyon sokat a meccsre, hanem csak boldog voltunk, hogy sikerült megszerezni a 3 pontot. Ma beszélgettünk röviden, hogy nagyon erőlt nekem, hogy így tudtam kezdeni a szezont. Hát én is erőltem nagyon, úgyhogy ennyi igazából.
1: Mi változott, és ugye ezt kérdeztem a mérkőzés után is, milyen most a millió itt a Puskás Akadémiánál, az edzések, maga a változás, ami azért beköszöntött ide, nem csak az edzőváltással, azért távoztak játékosok, szóval milyen most Puskás Akadémia játékosnak lenni?
0: Igen. Nagy a csapategység jelenleg a csapatunkban. Ez annak is köszönhető, hogy az edzőstábnak, meg annak is köszönhető, hogy mi összeálltunk most nagyon erre az első mérkőzés, mindannyian megértettük, hogy milyen fontos nekünk ez a kezdés. Mindenki felszabadultabb, de ez szerintem látszik is a játékonkon, hogy merünk focizni, meg nyilván tudunk focizni. És mindenki pozitív, szóval ronthat mindenki, nyilván lehet rossz passzod, lehet rossz elképzelésed, de pozitívan próbáljuk mindig felfogni ezeket a dolgokat, és bíztatjuk egymást a pályán és a pályán kívül is.
1: Ezt említetted, hogy tudtad, hogy mit játszotok, milyen elemek lesznek. Mit várt tőletek Babó Levente a mérkőzésen, és úgy unblock, mit vár most, mit vázolt elétek akár játékban, mi változott ahhoz képest, ami az előző szezonban volt?
0: Igen, az elképzelés egyébként az, hogy sok labdát birtokoljunk, és nyugodtan járassuk a labdát, és amikor úgy látjuk, hogy tudunk előre felé menni, akkor mindannyian megyünk. Meg a következő meccs, nem sikerült ezt egyébként annyira végrehajtani szerintem a Debrecen ellen, mert sokat volt náluk a labda igazából, és nagyon kevesebbet volt, de a kontrainkat egyszerűen jól játszottuk le. De a Várda ellen többet szeretnénk majd birtokolni a labdát, nyugodtan szeretnénk majd járatni a labdát, keresni a helyzeteket. De így elsőnek nyilván nem volt rossz, meg az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk ezen az első mérkőzésen.
1: És nyilván látva a Debrecen nemzetközi kupa mérkőzését, azért éreztétek, hogy ez kijöhet belőletek? Akár nem játszott jól a Debrecen, de ti ezt mennyire tudtátok kihasználni, hogy fordítottátok előnyötökre azt, hogy ők egyébként már előtte csütörtökön ugye játszottak?
0: amikor, amikor

0: Két meccset játszol egy héten, akkor azért kicsit fáradtabb a csapatként, mi frissek voltunk, úgyhogy ez már egy nagy előny volt számunkra. Másrészt meg tudtuk, hogy nagyon focizni szeretnének, nagyon keresik a megoldásukat középen, és egyszerűen megpróbáltuk lezárni a közepét, a középpályát, hogy ne tudják tapasztolgatni közénk, és igazából ebben szereztünk két gólt, amit nem örültünk, hogy mit sikerült a tervet végrehajtani.
1: A Kisvárda ellen is ez lesz a kulcs? Ez lehet, vagy ott teljesen mást kell majd kivinni a pályára?
0: Ez is lehet kulcs, de a labdatartáson szeretnénk javítani, mert az még lehet jobb, azon van még mit javítani. De a helyzet kihasználása szerintem maradhat ugyanilyen. Azzal nem volt nagy probléma azon a mérkőzésen.
1: A Kisvárda ellen még nem rúgtál gólt, hogy hazai pályán sem, ezt hogy éled meg?
0: Ugyanígy próbálok majd belemenni a mérkőzésbe, mint az előző, mint a Debrecen ellen. Szóval meglátjuk a csapatot, megpróbálom segíteni, ahol tudok, és megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést, az lesz a cél.
1: Milyen csapat szerinted a Kisvárda?
0: Kellemetlenek mindig. Megnézítik a dolgunkat, igazából sosem volt, az könnyű ellenfél, úgyhogy nem várunk ennyi mérkőzést egyébként.
1: Játékban milyenek, vagy mit vársz, vagy hogyan kell ellenük játszanod, hogy hasonlóan eredményes legyen?
0: Szerintem türelmesnek kell majd lenni ellenük. Szerintem abban lesz majd a kulcs, hogy türelmesen jár a labda, és a lyukakat majd meg kell találni előrefelé.
1: Milyen esélyei vannak szerinted ebben a szezonban a Puskás Akadémiának?
0: Én nyilván pozitívan mentem neki ennek a szezonnak. Nyilván voltak távozók, de nem voltak azért olyan sokan, a legtöbb játékos megmaradt nálunk. Nem mondom azt, hogy nagyon sokat gyengültünk volna. Szerintem mindenki meg fogja magával kihozni a maximumot, csapatként és individuálisan is, hogy egy sikeres szezont tudjunk menni. Nyilván lesznek még dolgok, amiben fejlődnünk kell, labdatartás, stb. De szerintem elég jó csapategység nálunk, és az egy sikeres szezon lesz, reméljük.
1: A sikeres alatt mit értesz? Hogyha megvan a csapategység, az mennyire repítheti magasra a Puskás Akadémiát?
0: Hát ez most fontos nálunk, mert a csapategység pozíciót nem szeretnék rárakni igazából, nem akarok semmi felnyomást helyezni a csapatra, meg az edzőre sem, mert ő sem teszi ezt velünk felé. Úgyhogy számot nem fogok rátenni. Szerintem mindannyian tudni fogjuk, hogyha egy pozitív szezont futottunk, vagy sem.
1: Viszont magad felé vannak kitűzött célok, hogy mit szeretnél elérni?
0: Nem, sincsenek kifejezetten konkrét számok a fejemben. Hétről hétre megpróbálok egy konszisztens játékot mutatni, a csapatot segíteni, és aztán meglátjuk, hogy ez hová vezet ebben a szezonban.
1: Ilyenkor nem motiválja egy labdarúgod, vagy bármilyen sportolót, hogyha vannak ilyen kis célok, hogy most nem tudom, két gól már megvan, akkor legyen mondjuk 5-10 ebben.
0: Próbáltam már számokkal, az nálam nem működik annyira, úgyhogy ebben azt mondom, megpróbálom számok nélkül. Aztán meglátjuk, hogy ez hova visz.
1: A válogatottnál is vannak számaid.
0: Beszéltél
1: az elmúlt években már korosztóval?
0: Igen, tartjuk ritkán a kapcsolatot. Karácsonykor meg új évkor nyilván felköszönjük egymást, de mostanában nem volt olyan sok kontakt, nem is kell. Nyilván a játékom nem volt válogatott szinten az előző szezonban, úgyhogy nem is kellett igazából a különösebb fél kapcsolat. Ennyi igazából.
1: Viszont motivál, hogy bizonyíts neki?
0: Inkább magamnak, inkább magam felé. Az nyilván hosszú távon motiváció, hogy visszakerüljük a válogatottba, de meg nagyon korán vagyunk ahhoz, hogy arra beszéljünk. Ahhoz kell egy hosszabb idő, át jó játék.
1: Következő mérkőzés, amit láthatunk majd tőled, amit szeretnél magadtól viszont, hogyha péntek este vagyunk már, ugye 8-as a mérkőzés, 10 órakor látni, hogy a tabella, vagy a góllövőlista élén állsz, vagy nincsenek ilyenek se.
0: Nyilván vannak, nyilván szeretnék gólt szerezni, meg gólpasszokat adni, meg csapatot segíteni. Ezek a főbb dolgok. Ez az kell, hogy koncentrált legyek, kipihent legyek. Taktikai terv az nyilván meg lesz, az nyilván segíteni fog nekem. És hogy nyerjünk a mérkőzésen igazából. Ez a legfontosabb számomra.
2: Német Andrást hallották, a Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzést pénteken majd természetesen, mint az összes labdarúgója van a beli találkozót, élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A pontos idő 20 óra 28 perc, hamarosan jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Aranyérmes lett a női kardcsapat a hongkongi VB-n. Biztonságban van a villamos energia ellátás a paksi erőmű teljesítmény csökkentése ellenére. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
8: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár Szűcs Luca Spisz Anna Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spisz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatoli Nurijevet. A munkácsi születésű 30 éves, apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó, a Zira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tét meccsen 1 gólt és 4 gólpasszt könyvelhetett el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési meccsén. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényét. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Kristiansand csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember 2. hetében. A veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a Kristiansand mellett a Dán Giogével és a Portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Fruzsina, a Fotum Nyíregyháza női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérüléssel nem jött rendbe. Így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 Európa-bajnokságon ott volt a magyar válogatottban. Az idei török cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon, amelyre hétfőn kezdte meg a felkészülést a nemzeti csapat, a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A paksi atomerőmű egy blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek azt mondta, A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából. Az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Bakteriális szennyezettség miatt a múlt hét óta 5 strandon fürdőzési tilalmat rendeltek el. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján érhetők el.
3: Közlekedés.
8: Korábban 5 személygépjármű ütközött össze a 11-es főúton Budakalász térségében a főváros felé vezető oldalon az M0-as autóút végcsomópontjához közel. A külső sávot lezárták.
3: Időjárás.
8: Fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. Kosárlabdával folytatjuk, hiszen a bajnoki címvédő hölgyeknél az NK a Pécs sajtótájékoztatót tartott, vagyis legalább, és Nyágúi Gergely volt a helyszínen.
10: Velem szemben Éles Péter, az NK Universitas Pécs női kosarada csapatának sportszakmai igazgatója. Egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy hullámvasodon ülnénk egymás mellett, mert legutóbb, amikor beszélgettünk, volt itt jó is, rossz is. Ugye nagyon fent volt a Pécs néhány hónappal ezelőtt, hiszen hosszú évek után ismét bajnok lett a női kosarada csapat. Aztán jöttek a szomorú hírek, jött a bizonytalanság, még a csapat léte is ugye kérdésessé vált, és végülis az lett a konklúzió, hogy bajnokként sem indulhat az Euroligában a Pécs, de ugye még a nemzetközi kupára sem futotta. Most mégis egy picit, ugye ha már azt mondtuk, hogy hullámvasút, akkor a lefelé út után mindig jön egy kicsit fölfelé, és most egy picit rá jobb szájízzel ülhetünk itt, hiszen ettől függetlenül az élet nem állt meg, és ami az apropó, hogy gyakorlatilag véglegessé vált a keret. Beszéljünk egy kicsit először erről, kérlek, és akkor menjünk mondjuk kronológiai sorrendben. Kezdjük ott, hogy bajnok lett a Pécs. Kik azok a játékosok, akik elmentek a bajnokcsapattól, kik azok, akik maradtak?
11: Hát sajnos többen mentek el, mint akik maradtak. Igazából ez egy még régebbi történet, ugye a kezdete az ilyen február-március környékén volt, amikor általában már a csapatok beszélgetnek, ajánlatokat tesznek, puhatoloznak játékosokkal. Mi ezt most nem tettük meg, éppen azért, mert vártuk, hogy mi lesz a szezon végén, és ezt nem sportszakmailag gondolom. És igazából nem tudtunk örülni sokat a bajnoki címnek, hiszen ha jól emlékszem, kedden este lettünk bajnokok, és csütörtökön már szembesültünk azzal, hogy itt, most őszinte leszek, nem annyira meglepett minket, hogy ilyen helyzet van, de azért akkor szembesültünk vele, és mindig ugye már számítasz rá, de amikor szembe mondják, akkor az rosszabb, hogy itt egy komoly gondok vannak. Ezt leültünk a játékosokkal, ezeknek elmondtuk, és megkérdeztünk mindenkit, hogy akkor hogy látja a jövőjét, és akkor kiderült az, hogy hát 6 kulcsjátékosunk elmegy, és azóta kiderült, hogy még 2 fiatal is egyetemi tanulmányaik miatt elhagynak bennünket, tehát igazából 8 játékostól búcsúztunk el. És őszinte leszek megint, Zsejkóval is sokat gondolkoztunk azon a maradáson, nem maradáson, de hát azért mind a ketten úgy gondoltuk, hogy azért nem hagyjuk el a viharban lévő hajót, azért nem süllyedő, de viharban lévő hajót a kapitány hagyja el utoljára, tehát Zsejkóval úgy döntöttünk, hogy maradunk, viszont még a döntésünk után is nehezen vettük rá magunkat, hogy úgy mondjam, hogy kezdjünk el csapatot építeni, 2 okból, egyrészt, mert nem volt még biztos a költségvetés, másrészt meg hát valahonnan erőt kellett magunkba is öntsünk, hogy ezt újra kezdjük előről, ugye ez több éves munka, tehát a bajnokság az nem jött úgy magától. Több év munkája volt benne, ami 2 nap alatt eltűnt alólunk, a felépített bázis. Úgyhogy igen, időbe tellett, de aztán összeszedtük magunkat, és mégiscsak van egy csapatunk, és azt gondolom, hogy nem is olyan rossz csapatunk. Nyilván nem beszélünk célkitűzésekről, nem számosítsuk azt, hogy mit szeretnénk jövőre, és nevesítsük meg azért, akik elmentek, és köszönjük az eddigi munkájukat, azok, hogy a Rátkai Eszter Szekszárdra igazolt, a Dulpanka Győrbe igazolt, Tótorse is Szekszárdra igazolt, Varga Alisz pedig külföldön folytatja a pályafutását, Julia Reisingerova ugye sérült, ő nem tudjuk, mikor fog játszani, de csak januártól lehet majd hadrafogható, Lexi Held ugye elment Amerikába már a bajnoki döntő előtt, és két fiatal, Hőgye Petra Budapesten folytatja az egyetemi tanulmányait, és a Vasas játékosa lesz, illetve Grécs Dalma Amerikába fog kosárlabdázni egyetemen.
10: Viszont akkor nézzük a jobb híreket, de nem titkoltan egy egészen új vezéregyenések köré kezdtétek el építeni az idei csapatot.
11: Igen, hát Studer Ágnes, Török Ágnes, Jozepovics Kinga, Nadia Smajbegovics és Olavu Jadenike az öt úgymond már felnőtt játékosok, akik itt maradtak, felnőtt válogatott játékosaink, akik itt maradtak, különböző válogatottakban az örökök játszanak. Rajtuk kívül a Halmágyi testvérek Kata és Kitti, illetve Kecsmári Olivia is maradt, tehát azért a jó oldalát nézve, vagy a pohárnak a teli oldalát, teli felét nézve azért nem álltunk annyira rosszul, amikor újra kellett csapatot építeni, de nyilván azért a merítési lehetőségek miatt azért más polcról is kellett játékos nézünk, mint a tavaly előtt, vagy előtti években. De azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest úgy igazoltunk, és igen, vezéregyeniség a két Ágnes mellett, azért Kinga most már vezéregyenisége lesz ennek a csapatnak, ugye ő nagy örömünkre itt maradt, és bizalmat szavazott nekünk még egy évre. Az köztudott, hogy ő Amerikába fogja folytatni az egyetemen a pályafutását már jövőre, de még egy évet itt szeretett volna maradni, és nagyon örülünk, hogy maradt is, úgy látja, hogy a fejlődéséhez még egy év szükséges, és igen, köré építettünk, úgy igazoltunk, hogy például centerposztra egy olyan játékos hoztunk, amíg fekszik neki az edzés munkában. Zada Williams személyében egy olyan amerikai játékos jött hozzánk, aki tavaly a csata csapatában játszott, ismerjük, jól ismerjük, és azt gondoljuk, hogy az edzés fenn matchupként nagyon jó partner lesz a Kingának, illetve a meccseken tudnak együtt játszani a pályán, szóval ezzel egyáltalán nem lesz gond. A másik légiósunk, ugye maradtunk a két légiós felállásnál, az egy 2-3-as poszton bevethető szlovén válogatott, a Tina Cvijanović Olaszországban játszott 3 évet, ő sem a nagyon fiatal játékos kategóriában, tehát tapasztalt játékosként jön ide, most picit változtattunk az eddigi koncepción, a külföldiek azért a legidősebbek lesznek most a csapatban, épp azért a stabilitást adjanak ők is. És ezen kívül igazából 3 fiatal játékos érkezett hozzánk, egy visszatérő Szűcs Luca személyében, akinek nagyon örülünk, hogy visszatért hozzánk egy jó pár év után, hogy játszott ugye a Pinkben, aztán Székesfehérváron, és a saját házunk táján is szét kellett nézni, hogy lássuk, hogy az akadémiából kit tudunk még felhozni, és Csirke Petra és Ikládi Anna személyében két ugye friss U23-as bajnokot hoztunk fel a felnőtt csapatba, és itt szeretném megjegyezni, hogy a U18-as csapatunkból a 2009-esek közül is vannak olyanok, akik kopogtatnak már az ajtón, vannak válogatottjaink is abban a bajnokságban, abban a csapatban. Még egy picit nekik korai, de én azt gondolom, hogy onnan 1-2 játékos minimum azért január táján már a felnőtt csapatnál fog edzeni.
10: És egy picit visszatérve légiósokra, ugye nem titok, mi már beszélgettünk az érkezőklésre csapatról 1-2 héttel korábban, és én amikor ugye kicsit utána néztem, és mondtam neked, hogy na hát az elég jókat hallottam, láttam, olvastam az új légiósokra, hogy picit félig komolyan, sőt hát nagyon is komolyan, de egy picit viccesen azért azt mondtad nekem, hogy azért olyan nagyon mellé nem szoktunk nyúlni a légiósokkal, meg a szerződtetésekkel, ami egyben azt is alátámasztja, hogy bizony itt a munka nem állt meg, és hát itt egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka folyt, és folyik most már évek óta, mind a háttérben, mind pedig Zsejko által a pálya mellett, tehát azért valamilyen szinten adott a biztos háttér szakmailag, hogy ez a csapat ismét sikeres legyen.
11: Hát a legfontosabb az, és azt elnézést, hogy nem is említettem korábban, az egész szakmai sáv az úgy, ahogy van, marad. Tehát Zsejko mellett, Zsejko Gyokics mellett, ugye Iványi Dalma, Hengán Hunor, a két másodedző, aki már bizonyítottak az utóbbi 2 évben, és Arnavszakot kondi edző, erőnléti edző is marad nálunk, szóval azt gondolom, hogy a munka minősége az nem fog változni. Nyilván át kell állni a heti egymeccses felkészülési időszakokra, más lesz a terhelés, más lesz a terhelés elosztása, percek elosztása, ez egy új helyzet viszonylag Zsejkónak is, meg nekem is, mert azért nagyon rég volt az, hogy nem játszottunk semmilyen európai porondon, de nyilván azt gondolom, ezt meg fogjuk lépni, meglátjuk, a többi csapattal annyira nem is foglalkoztunk, most volt idézőjelben elég bajunk nekünk itt, hogy saját magunkkal foglalkoztunk, nem a többiekkel, de én biztos vagyok, mi ahányszor leülök a Zsejkóval, mi egymás közbajnokok akarunk lenni, tehát nem fogunk egyik meccsen se úgy felmenni a pályára, hogy ezt nem akarjuk megnyerni, és ugyanúgy Katlannal szeretnénk tenni a Laubert, hogy itt nehéz legyen nyerni, és amire ez elég lesz, de most egy olyan szezon jön, ahol az egyéni fejlődések, a tényleg a fiataloknak a fejlődése az előtérbe fog helyeződni, és akinek kisebb-nagyobb problémája volt, és tud elágni, és már 2 éve szenved sok sérüléssel, neki is jól fog ez jönni, hogy azért kevesebb meccs, több idő jut saját maga, mert azt gondolom, hogy bár ő nem volt a VB-selejtező keretben, de azért ő még nem mondta el az utolsó szavát a magyar kosárlabdában.
10: És ugye augusztus 17-én kezdődik majd a felkészülés a játékosokkal, ahogy beszéltük, és ahogy mondtad már, azért a háttérben a munka az már zajlik, illetve volt ugye post-season, amikor a játékosok még az előző szezon után már edzettek. Augusztus 17, viszont akkor sem teljes csapattal kezditek a felkészülés, hiszen ettől függetlenül ugye örömteli, hogy 3 magyar és 2 külföldi válogatott is hiányozni fog, tehát 5-en eleve nem lesznek itt abból a 12-13-ban, amivel kezdenétek a szezont. Ez mennyire lesz nehéz így?
11: Biztos, hogy nehéz lesz, és főleg úgy, hogy az idén elég korán kezdődik a bajnokság, ugye szeptember utolsó hétvégén, ami a VB utáni második szombat. Tehát igazából ugye pihenést kell adni valamennyit a VB-n szereplőknek, meg hát például Kinga, ha bejut a VB keretbe, akkor ők már az július 1-től végig dolgozza a nyarat, tehát neki egy 7-10 nap mindenképp kell majd ott pihenésre a VB után. Igazából örülünk neki, és reméljük, hogy mindenki a VB-n lesz, tehát a 2 Ágnes és Kinga, akik a bőkeretben benne vannak. Nadia Smeljovic a szerb válogatottal van, ők nekik nem lesz VB szereplés, de összetartásuk van. Illetve Olavo Jadenike, ő már nigériai válogatott, de nem fog a VB-n szerepelni, mert egy kisebb műtéten esett át itt májusban. Ő nem fog még visszatérni szeptemberben. Tehát itt lesz velünk az elején, de nem fog még edzeni velünk. A többi 7-8 játékos az itt lesz. 1-2 hétig velük fogunk dolgozni, majd csatlakozik a 2 külföldi. Amúgy onnan is majd a Tina el fog menni a 3-3-as Európa bajnokságra, ami a VB utolsó hétvégén lesz, tehát szeptember 12-14. Úgyhogy ugye elég érdekes felkészülés lesz, de azt gondolom, hogy mivel heti egy meccs van, azért mindig rá fogunk tudni készülni a következő ellenfélre és mérkőzésre.
10: Nagyon sok kérdés van a fejemben, de ugye említettük most már Josipovics Kingát többször is, ugye, és csak hogy tiszta legyen azért, mert az U18-as Európa-bajnokságon is szerepel, illetve majd remélhetőleg a VB keretben is ott lesz, és hát tényleg köré épülhet egy olyan csapat az idén, amely említetted, hogy igenis megint csak a bajnoki címért szeretne majd küzdeni, viszont érezhető és látható, hogy azért Magyarországon is az erőviszonyok egy picit átalakulnak, hiszen nem mehetünk ezt szólni, amellett, hogy nagyon-nagyon sok magyar játékos, egyre több magyar játékos külföldre igazolt. Ugye Pérsül is, Sopronból, Diósból, tehát nagyon sokan most már próbálkoznak külföldön. Összefüggésben lehet az ezzel, hogy valamilyen szinten a magyar női kosárlabda nem igazán működik piaci alapon, és egyre nehezebb úgymond megteremteni azokat a feltételeket, amiket akár még évekkel ezelőtt is, hiszen beszélünk majd a WNBA hétvégéről is, ahol tényleg rengeteg légiós ott volt, és ugye Amerikában most már nagyon jó fizetésekkel csábítják a külföldieket, ergo a top légiósok elmennek Amerikába, tehát idézőjelben az európai légiósok is, vagy az európai országok bajnokság is egy kicsit felhigulnak, és hát Magyarországon is akárcsak a ti példátok, akárcsak a Sopron példa néhány évvel ezelőtt, hát bizony belefutnak a csapatok abba, ne is beszéljünk a Győr pénzügyi nehézségéről, hogy ha nem is azt mondja, hogy túlvállalják magukat a csapatok, de egész egyszerűen hát meg kell húzni a nadrágszíjat.
11: Biztos vagyok benne, hogy ezért távozzuk csak játékos külföldön, mert tényleg az idén 5-6 kulcs szereplője válogatottnak külföldön fog játszani ősztől. Biztos összefüggés van a magyar helyzet. Ugye régebben azért jöttek vissza, mert Magyarországon jól voltak megfizetve, jó helyzetben volt a női kosárlabda, stb. Stb. Mint az egész magyar sport. Most pici változások vannak, amúgy nem tudjuk még, hogy milyen irányba, tehát egyáltalán biztos, hogy rosszabb lesz a sportfinanszírozás, csak másképp, máshogy fog az alakulni. Egyelőre most egy évig mindenki várni fog, hogy mi lesz, hogy lesz, merre alakul, merre indul el. Én azt gondolom, hogy most egy pici generációváltás is lesz majd a VB után a felnőtt keretbe, felnőtt válogatottba, hiszen az utóbbi években az utánpótlás Európa-bajnokságon nem értük el azokat a top eredményeket, mint előtte, viszont egyénileg játékosokat adtunk, nem csak mi, a mi akadémia, hanem a többi csapat is a magyar top, vagy Európa top kosárlabdájának. Tehát picit érdekes és összetett a helyzet, tehát nem csak az NBA meg az Európai Bajnokságot, hanem az egyetemi bajnokságban ott van a legnagyobb pénz. Tehát ott most csak Maronka Zsombor esetét, ha mondjuk ki a Hamburgba alá volt írva a szerződése, profi szerződése 2 évre, majd 3 nap múlva bejelentették, hogy St. John's New York a egyetemi bajnokságban a következő állomás, ahol játszani fog. Szóval egy teljesen komplex új helyzet van, amire fel kell készülni. a FIBA is próbál ezzel valahogy felvenni valamilyen harcot, tehát esélytelen az NCAA-ben lévő NIL, az a Name Image Likeness pénzekkel, tehát a fiú mezőnyben 17-18 éves szerb játékosok 7-8 milliós dolláros szerződésekkel mennek ki pár évre, tehát olyan pénzekről beszélünk, amiket nem tudja Európában senki kigazdálkodni. Új helyzet, meglátjuk, hogy mi lesz. Mi most így elsőre ránéztem, azért nem foglalkoztunk a többi kerettel, de mind, hogy jöttek a hírek, azért a híreket mindig olvassuk. Én most ilyen, azt gondolom, hogy ilyen hatodik, hetedik, ilyen hat csapat van biztos, amelyik legalább olyan jó, mint mi. Tehát ezt majd be kell bizonyítani a pályán, hogy ennek hogy lesz majd a tényleg végleges erőviszonya. De az biztos, hogy kiegyensúlyozott lesz a bajnoksága, az biztos, hogy a Sopronnak a magyar magja, azért minden tisztelet azoknak, akik oda mentek, mert tényleg nagyon jó játékosokat igazoltak, de egy Brooksot pótolni azért nagyon nehéz, például csak egy nevet mondjak, Pap Claudia, Böröndi Vivien, akik azért kulcsjátékosok voltak éveken keresztül Sopronban, Diós Györbe csak a Lelikrékát említem, meg a külföldiek, akik elmentek, az is egy nagy érvágás lesz számukra. Miklós Pelinda, Bagbogi, Takács Bogi, tehát a Miskolcon is azért voltak távozók, nem kevesen. Úgyhogy érdekes bajnokság lesz, és azt gondolom, hogy nem vagyunk mi esélyesek, de feltett kézzel se fogunk senki ellen kiállni.
10: És egy picit majd Amerikáról is beszélünk majd, hiszen ahogy említettük, előző hétvégén volt a 30. jubileumi WNBA évfordulós, egyébként 10. All-Star Weekend. Ott voltál meghívott vendégként, de egy picit akkor, ha már a magyar játékosok külföldre igazásról beszélünk, ez mennyire tesz jót majd a magyar válogatottnak? És tudom, ez most még korai kérdés, hiszen előttünk majd egy világbajnokság Berlinben a kora ősszel. Egyáltalán mire számíthatunk itt, hiszen ugye említetted, hogy az utóbbi években nem feltétlenül jöttek úgy az eredmények, lemaradtunk egy Európa-bajnokságról, viszont előtte volt egy nagyon jó Európa-bajnoki szereplés, egy csaknem és egy mai napig fájó, épp hogy ki nem vívott olimpiai szereplés, tehát azért én úgy gondolom, hogy a magyar női kosárlabda válogatott igenis ott van Európa élvonalába, mire lehet ez elég a VB-n?
11: Szerintem a csoportkör túl fogjuk élni, és tovább fogunk jutni, utána már azért nem tudni, hogy mi lesz. Most egy nagyon jó csapat állt össze, tényleg egy nagyon jó válogatott, akik évek óta együtt játszanak, ez egy jó keret, jó brigád. Én remélem, hogy jó eredményt fognak elérni a jövőben, meg hát ugye változások lesznek valószínű ott is, a stáb, meg stb. Ezeket a fiatal játékosokat meg be kell építeni egy új csapatba. Itt az edzőnek a felelőssége nagyon nagy lesz, hiszen nagyon sok játékos lesz külföldön, akár Amerikában, akár Európai Bajnokságban. Nehezebb lesz őket figyelemmel követni. Viszont itt meg elő kell majd az jön, ami például a labdarúgásban már évek óta van, és nem véletlenül néhány idegen nyelven szelektornak hívják a válogatott szövetségi kapitányt, hogy az lesz a dolga a magyar szövetségi kapitánynak is, hogy az adott pillanatban a legjobban teljesítő játékosokat szelektálja, úgymond, a válogatottba, és felkészítse őket az adott világversenyre, ami adott esetben FIBA ablakoknál ilyen 3-4 nap felkészülésből áll csak. Tehát nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy az edzőnek, szövetségi kapitánynak nem új taktikákat, vagy új dolgokat, hanem aki azokra építeni, azoknak az erősségekre, amiket a játékosok hoznak a külföldi bajnokságokból, azt összerakni, mint szelektor egy-egy normális csapatba, és biztos vagyok benne, hogy még éveken keresztül jó eredményeket tudunk elérni, hiszen van merítési lehetőség, ezt jól kell kihasználni, és hát igen, követni a nemzetközi trendeket, elmenni, megnézni ezeket a játékosokat, beszélni az edzőikkel, jobban kontaktban lenni, mint ahogy én hallom, hogy eddig volt, és úgy a lehető legjobb taktikát kidolgozni annak érdekében, hogy a legtöbbet tudjanak hozni azok a játékosok, akik amúgy jó helyen fognak játszani, és jó edzés munkával.
10: És ugye még mindig Éles Péterrel beszélgetünk, az NK Universitas Pécs női kosárlabda bajnok csapatának sportszakmai igazgatójával, aki hát nagyon kevesek egyikeként, és egy picit ugrunk most a világbajnokságról Amerikába, hiszen ha valahonnan kellene és jó példát tudunk venni, akkor az tényleg Amerika, a kosárlabdázás krémje. Ugye előző hétvégén volt a jubileumi 30. évfordulós WNBA szezonnak a 10. All-Star hétvégéje, amin te is ott voltál meghívott vendégként, hiszen ugye nem titok, Éles Péter neve. Azt hiszem, hogy a külföld és a világ kosárlabdázásában sokszor jogban csend Magyarországon, de milyen volt maga az élmény?
11: Nagyon nagy élmény volt, és ilyenkor ezek az All-Star Weekendek, ezek ugye nem csak a meccsből állnak, hanem különböző összejövetelek, megbeszélések, partik, versenyek vannak körülötte, és ilyenkor mindenki, tehát a játékosok, a játékos szakszervezet, az edzők, az egyetemi edzők, mindenkinek vannak meghívottjai, és nagyon sokan gyűlünk össze így a világ minden tájáról, nagyrészt ismerjük egymást, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, nagyon jó eszmecseréket tudunk folytatni. nagyon jó körülmények között azért ez az NWNB megadja annak a tiszteletét, hogy külföldi vendégeket fogad, és azért jól bánnak velünk, hogy úgy mondjam. Hát nagyon jó megbeszélések voltak, nagyon-nagyon sokat tanul az ember, mert például ez az NIL kérdés az egyetemi bajnokságban, ez egy olyan összetett dolog, és annyira sok minden jogi háttere van, ugye minden államban más jogszabály van, minden egyetemnek a más jogszabálya szerint, tehát és ezt követni kell, ezt a trendet, tehát ebből nagyon sokat tudtam tanulni. A WNBA csapatoknak a szervezeti körülmények, hát azok ég és föld a miénkhez képest, de azt kell követni, tehát mi mindig azt mondjuk, hogy a cél az, hogy Barcelona legyünk, és ha nem az leszünk, akkor is leszünk egy magyar top csapat, picit fociba gondolkozva, fotballba, labdarúgásba, de nagyon-nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ott lehettem, megtiszteltetés volt ott lenni, és azt gondolom, hogy sokat tudtam ott tanulni, és azt kamatoztatni tudom Magyarországon is.
10: Egyébként biztos, hogy akárhányszor jönnek külföldi vendégek az akadémiára ide Pécsre, ugye akár Európából, akár a tengeren túlról is, különböző WNBA-s hétvégékre, vagy edzés lehetőségekre, vagy az minden évben megrendezett kongresszusokra és konferenciákra, azért mindenki gyakorlatilag, aki először érkezik, tátott szájjal járja közben körbe a Pécsi Akadémiát és a lehetőséget. Tehát akkor mi az, amit igazából haza tudunk, vagy haza kellene hozni Amerikából, hiszen látható, hogy Amerikában ugye ezt a WNBA hétvégét is több mint 20 000 látták élőben Chicagóban, többen, mint a férfi NBA-s All-Star hétvégét. Világszerte több mint 300 millióan követték a televízióban, tehát úgy tűnik, hogy Amerikában profi szinten a női kosárlabda igenis eladható, valahogy Magyarországon mégis úgy tűnik, hogy szenved az egész sportág. Tehát a helyi körülmények talán tényleg azt mondjuk, hogy akár világszinten is kiemelkedőek, mégis úgy valami hiányzik, de mi?
11: Hát elsősorban egy olyan marketing stratégia, amit mind klub nem is nagyon tudjuk mi egyedül ezt végigvinni, itt a szövetséggel, a sportirányítással együtt kellene. Tehát a kosárlabda azért a világ második legnépszerűbb sportága. Míg Magyarországon szerintem a negyedik, és azt mondom, hogy talán nem hibázok, de azt gondolom, hogy a labdarúgás, a kézilabda és a vízilabda azért előttünk jár, főleg a női kosárlabdáról, ha beszélünk, bár most nem megsértve senki, de szerintem magasabb szinten van a magyar női kosárlabda, mint a férfi, de még egyszer elnézést kérek, ha valakit ezzel megsértek. A marketing trendeket kell követni, tehát ott olyan szinten van ennek marketingje, és sajnos nem is mindig pozitív. Tehát engem nagyon sokszor meglepnek, mert nézem az Instagramon, nézem a TikTokon, nézem ezeket a megjelenéseket, és hát sajnos nem mindig a sport témájú dolgok vannak előtérben, hanem mindenféle konfliktusok, stb. Ami nem mondom, hogy ez az irány, mert Isten ments, hogy erről kell nekünk is szólni, hogy kik itt szidott össze meccsen, vagy kiről mondtak rosszat, és akkor ebből nemzeti ügy lett, de valamilyen szinten az embereknek tudni kell, és hallani kell a kosárlabdáról. A nemzeti sporton ahhoz, hogy elős a kosárlabda, azért többször kell entert nyomni, hogy elős egy kosárlabda címhez, egy kosárlabda cikkhez. TV-ben alig-alig látsz kosárlabdát, nem látod az Euroligát, nem látod a női Euroligát, nagyon ritkán vannak meccsek, amikor a magyar csapatok játszanak. Remélem, hogy a VB-t látni fogjuk, azért gondolom, hogy azt azért látni fogjuk, az EB-ket látni szoktuk, de ahol magyar csapatok vannak, azokat látjuk. Külföldi kosárlabdát nem látunk Magyarországon. Míg például akár Szerbiában, és nem mondom Amerikában, hogy a gyerek az utcán leáll, megállítani, és el tudja neked mondani a szabálykönyvet. Szerbiában 6 éves gyerek a pályaszélén ugrál és reklamál a játékvezetőnek, hogy mit fújtak, miközben Magyarországon a 10x éves saját játékosságnak is úgy kell megtanítani, hogy ki volt Diana Taurasi, ki most Jonquel Jones, ugye az MVP-ja az országjönnek, mert egyszerűen nem hallottak róla, nincs, hol lássák, és aki nem annyira fanatikus, hogy ezt követi saját maga, azért Magyarországon nincs honnan tudják a gyerekek. És ezt kell megváltoztatni, hogy valamilyen szinten olyan kultúrát építeni, hogy a gyerekek, a fiatalok nézzenek, lássanak, halljanak kosárlabdát.
10: Egy biztos itt Pécsen, ha más nem, akkor Iványi Dalma személy, hogy az első WNBA-s játékosunk, vagy akár a többi oda kiutó aktuálisan a Juhász Dorkáról azért elég sokan hallanak. Talán Rátkai Eszti révén és majd Josipovics Kinga és a WNBA-ben találhatják magukat. Talán ők mindenképpen egy jó hírnökei lehetnek a magyar kosárlabdázásnak. Egy biztos, nagyon hosszan tudnánk még erről beszélgetni, de valószínűleg ez egyetlen út az, hogy mindenki összefog, és egy kicsit tényleg pluszba hozzátesz valamit, és tényleg minél többen kijönnek a meccsekre, minél többet láthatják tévében, minél többet hallhatják rádióban. Éles Péter, nagyon szépen köszönöm, és hát mi más kívánhatnék, legyen igazad, jusson tovább a magyar női válogatott a világbajnokságon a csoportjából, és hát megint csak kívánom azt, hogy legyetek a pécsiekkel ott a bajnoki címért folytatott harcba, mert akkor megint egy színvonalas jó bajnokságot láthatunk. Köszönöm szépen, és további sok sikert!
11: Én is köszönöm szépen!
2: Éles Pétert hallották, az NKA Pécs csapatának ügyvezetőjét. Kosárlabda után egy kis labdarúgás, hiszen a Bajnokok Ligája selejtező körének a második fordulóját rendezik, és a visszavágókat. A Kajrá Talmati 11-es rúgások után az Omonia Nikózián túllépett, így az a kazak együttes, amely tavaly az alapszakaszban ott volt, most már a harmadik körbe került. A Zsalgiris Kaunas pedig 1-0-ra vette a Klaksvikot, így 1-0-ás összesítéssel a litván bajnok lesz ott a következő körben. Lech Poznan Aarhus 0-3, ez azért érdekes, mert az első meccset idegenben nyerte a Lech Poznan 4-1-re, úgyhogy most döntetlen valójában az állás, jön a hosszabbítás. A Hapoel Beersheva pedig szombathelyen megszerezte a vezetést a Vikingur ellen, jelen állás szerint 2-2-es összesítéssel a 68. percben járva jöhetne a hosszabbítás. Krajova Levski Szófia 2-2, az első meccset a Levski nyerte 2-0-ra, vagyis 1-0-ra. A lényeg az, hogy már 2-0-ra is vezetett a bolgár bajnok, jelen állás szerint azonban még mindig van egy kis előnyük. Elkezdődött már a Crvena Zvezda a Larne mérkőzés, itt 2-0-ra vezet a szerb bajnok, magabiztosan az első meccset 4-0-ra verte ráadásul a belgrádi együttes. Gornik Zsavzse Fenerbahce 1-1, itt az első meccset az isztambuliak nyerték, azért érdekes ez az összecsapás, mert ennek a párharcnak a vesztese majd a Ferencvárossal vagy a Twentével mérkőzhet az Európa Ligában a következő körben. Slovan Bratislava Ibéria 1-0, az első meccsen 2 góllal tudott nyerni a szlovák bajnokság győztese. A konferencia ligában pedig a Köbenhamn 2-1-re vette a Zsitomért, mivel az első meccsen 3-3-as döntetlent játszottak a felek, így tovább jutott az egykori nagy dinasztiát kiépítő Köbenhamn együttese a saját bajnokságában. De hát jelen állás szerint most csak a konferencia ligában van lehetőségük megmutatni magukat, és hogyha úgy adódik, akkor majd a Debrecen lehet az ellenfele a dán együttesnek. A Rapid pedig a Santa Coloma ellen 2-0-ra vezet, a 30. percben járva a csapatok. A pontos idő 21 óra, hamarosan majd vívással folytatjuk itt a körkapcsolást.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. Ahogy korábban hallhatták már akár a hírekben, sőt közvetítés során is, aranyérmet szerzett a Battai Sugár Szűcs Luca Spíszanna Katona Renáta összeállítású magyar női kardválogatott a vívó világbajnokságon Hongkongban, a döntőben 45-41-re legyőzve Kínát. A férfiaknak annyira nem jött össze, hiszen a 10. helyen zárt a magyar csapat, de róluk igazából lehet, hogy nem is kellene beszélni a párbajtőrözőkről. A lényeg, hogy a női kardcsapat egyik tagja, mégpedig Szűcs Luca nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak, a riporter Virányi Zsolt.
12: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
13: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy, 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
12: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
13: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
12: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kardválogatott?
13: Amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
12: 2022, 2023 és most már 2026, három világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
13: Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világra Lista egyes, és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
12: A döntőből, ugye Kína ellen, ahogy mondtam, 11-3-ra, vagy 11-4-re vezettek egész pontosan, és akkor onnan jött a te asszód, a harmadik és 12-3-as fordulat, és az kulcs momentum volt szerintem, ugye a laikus, a kívülálló úgy gondolja, hogy ha az nincs meg, akkor azért sokkal nehezebb lett volna a folytatás. Hogy éreztette ezt ott a páston?
13: Én is talán ezt tudnám mondani, hogy akkor ugye mindenképpen nehezebb lett volna a dolgunk. Nem lett volna lehetetlen, de azért így örültem nagyon, hogy tudtam fordítani. Igazából úgy mentem föl, hogy én ezt a lányt körülbelül 2 világkupával ezelőtt egyéniben eléggé megvertem, meg nagyon ráéreztem a stílusára, úgyhogy próbáltam ezt a magabiztosságot tovább vinni ugye abból az asszóból, és úgy állni föl, hogy már az első találattól kezdve az első 1-2-3 találatnál ott nagyon figyeltem, hogy ezt a domináns vívást tudjam csinálni, és szerencsére ez be is vált, és igazából utána pedig csak a ritmust kellett megtartanom, hogy ne engedjek ki egyáltalán.
12: Hogy ünnepeltek, miként lesz a folytatás most itt az aranyéremmel a nyakatokban? Kint Hongkongban milyen erekét hoztok még a világbajnoki cím mellé esetleg?
13: Nem is tudom ezt így, hogy fogunk ünnepelni. Hát az biztos, hogy most bevacsorázunk egyet, úgyhogy most az lesz az első, mert arra sajnos még nem volt lehetőségünk, mert ugye itt már nagyjából 11 óra van este. Úgyhogy ez lesz az első, utána pedig nem is tudom még, hogy ez publikus. Azért biztos vagyok benne, hogy kocintani fogunk egyet erre. Az éremre is, illetve arra, hogy sikeresen teljesítettük a szezont, ami egyébként nagyon hosszú volt, úgyhogy tényleg már az utolsó tartalékainkat vetettük be erre a versenyre.
12: Azért az olimpiai érem, az olimpiai aranyérem, az mennyire motivál 3 világbajnoki címmel a zsákban? Tudom, hogy ez 2 év múlva lesz, tehát még rengeteg idő eltelik addig.
13: Igen, nyilván nagyon motivál, viszont azért tényleg én próbálok így lépésről lépésre haladni, és azért ugye be kell kerülni egy csapatba, azért a csapattal ki kell jutni az olimpiára, és ezek azért nem egyszerű dolgok. Úgyhogy nyilván az a végső cél, de azért előtte nagyon-nagyon fontos lépéseket kell még teljesíteni.
2: Szűcs Lucát hallották, holnap a férfi kardozók és a női tőrözők csapatversenyével zárul majd a hongkongi világbajnokság. Változás a konferencialigában, a Rapid Wien 3-1-re vezet most már az andorrai Santa Coloma ellen, Bola Benegúz egyébként a kezdőcsapat tagja a jobb hátvéd posztján. Az U18-as Európa-bajnokságon kézilabdáról van szó, a magyar válogatott 33-30-ra vezet egyelőre, Svájc ellen 1 perc van hátra a rendes játékidőből, meg lesz a győzelem valószínű a magyarok számára. A folytatásban pedig Tour de France, azaz Franciaország úti kerékpáros körverseny a hétvégén zárult, és Somogyi Zsófia kolléganőnk Szilasi Lászlóval a Tour de Hongrie szervezőbizottságának vezetőjével beszélgetett.
14: A szlovén Tadej Pogačar 5. alkalommal nyerte meg a Tour de France, több mint 6 perces előnnyel a belga Remco Evenepoel előtt. Ugye 2020, 2021, 24, 25, és most ugye idén meg tudta nyerni a Tour de France, és ezzel csatlakozott az ötszörös túrgyőztesek mellé, ugye Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Hindurian mellé, és ez ugye jelenleg a rekord. Beszéljünk nyilván Pogačarról elsősorban. Mennyire lehet már azt mondani tényleg, ahogy látjuk a dominanciáját, amit évről évre bemutat, hogy ez annyira neki volt ez a Tour de France is megírva. Nyilván majd Vingegaardról is beszélünk. Meglepetés vagy nem meglepetés az, hogy ötödikre is megnyeri?
15: Semennyire nem meglepetés, sőt, meglepetése nem ő nyerte volna meg az előzmények tekintetében. És én mindig azt mondom, a legjobb azoknak a véleményére adni, akik egy adott szituációban már voltak. Tehát amikor az Eddy Merckx azt mondja, hogy szerinte is a Pogačar a legsikeresebb, legnagyobb kerékpáros, országúti kerékpáros, aki eddig megszületett, akkor azt elhihetjük.
14: Mi az ő legnagyobb erénye? Megnézzük azt, ahogyan ő egyszer csak ugye megjelent és elkezdett egy olyan szintű dominanciát építeni, meg egy olyan emberfeletti erődemonstrációt bemutatni tényleg a Grand Tourokon is, hogy már sokszor ugye az is egyik oldalán ott van, hogy már kicsit idézőjelben unalmasá tud tenni egy komolyabb versenyt, mert olyan hamar tud olyan komoly előnyre szert tenni. Szóval mi az, ami őt tényleg ezen a szinten tudja tartani?
15: Minden olyat, amit az összes többi nagy sportolónál is, tehát egyrészt rendkívül tehetséges, másrészt nagyon kitartó, alázatos, és hát van mögötte egy fantasztikus csapat. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek ilyen 100-120 fős nagy vállalatok mondhatni, akik a World Tour csapatokat csinálják, tehát egy óriási szervezés és organizáció működik tökéletesen, aminek az egyik, zárójelben a legfontosabb csavarja, az a Pogačar. De ennek rendszerben kell jól működni ahhoz, hogy ezek az eredmények a versenyzőktől így kijöjjenek. Nem tudok ennél többet mondani, tehát láthatjuk nap mint nap a képernyőn, hogy tulajdonképpen alig van rossz napja, és szerintem ez egyébként a legnagyobb erőssége. Ezt nagyon nehéz a versenyzőkből kihozni, hogy ennyire sok napon át, ennyire fókuszáltan tudják kiadni magukból a maximumot. Ebben mindenképpen a mezőny fölé nőtt. Tehát a mentális részt azt én nagyon fontosnak gondolnám ebben az egészben, és ebben szerintem ő borzasztó erős. Nyilván fizikálisan is, persze, de az, hogy ennyire rá tudja, úgymond, úgy szoktuk mondani, rá tudja kényszeríteni az akaratát a mezőnyre, és ezt egyre meg tudják valósítani, ez valóban egyedülálló.
14: Ugye ő az UAE versenyzője, gondolom, hogy iszonyatosan a profizmus az jelen van, de azért ez sok csapatról elmondható még. Mennyire jó az összhang ilyen szempontból, ha lehet ezt a szót használni egyáltalán, mondjuk nem tudom, Pogačar bármely más komoly profi, magas szintű csapatnál ugyan ilyen eredményes tudna lenni, vagy tényleg itt a csapatnak is kulcsszerepe van?
15: Kulcsszerepe van, tehát biztos, hogy nagyon eredményes tudna lenni. Honnan jött a csapat? Alapvetően egy régi olasz csapat ...nak a licensze folytatódott, úgymond ezzel az arab beszállással, beszálltak ugye a UAE-sok pár évvel ezelőtt, és ezzel együtt jött egy ilyen óriási tőkeinjekció is. Tehát a UAE ugye jelen pillanatban a World Tour csapatok közül is a legnagyobb költségvetéssel rendelkező csapat, szóval ott még közöttük, a 18 World Tour csapat között is igen nagyok az eltérések. Ezért van az például, hogy vannak olyan csapatvezetők, mint például az EFS, Jonathan Waters, akik azt szorgalmazzák, hogy azt forgalmazzák, hogy szükség lenne egy fizetési sapkára, mert az rendben van, hogy a Pogácsár keres 6-8-10 millió eurót, de hogy a többiek, akik mellette vannak, azok is olyan nagy nevű, mondjuk úgy, hogy drága versenyzők, hogy oda vásároltak melléjük még 5-6 embert több millió eurós fizetéssel, ezt a többi csapatra nem tudja megtenni. Tehát ugye azt próbálják úgymond feszegetni, hogy és ez a te kérdésedre is válasz, hogy a csapatvezetők is úgy gondolják, hogy egy gyengébb csapatban a Pogi sem lenne ennyire domináns. Akkor is nyerne, hiszen, ahogy elmondtam, ő a világ egyik legtehetségesebb és legszorgalmasabb sportolója, tehát akkor is nyerne, de nem biztos, hogy ugyanebben a dominanciával nyerne, és nem biztos, hogy ennyi verseny nyerne, hanem egy ilyen erős sor lenne mellette. Tehát, hogyha megnézzük a segítőket, nézd meg, mit csináltak, megvették a Del Torót. Ugye a Del Torónak 11 World Tour-os ajánlata volt, miután megnyerte az U23-as Tour de France, a Tour de l'Avenir. 11 World Tour csapathoz írhatott volna alá. Ez egyébként kimagasló, tehát a legjobbakat is 2-3-4 csapat szokta megkeresni ajánlattal, a 11 az kimagasló. Mit csináltak? Megvették. Így nem kell egyrészt nem kell ellene versenyezni, másrészt megvan a világ egyik legjobb segítője, harmadrészt hosszú távon pedig számíthatnak rá, például amikor a Pogi már abba fogja hagyni, hiszen közöttük ugye azért elég nagy korkülönbség van, akkor az ő saját nevelésű versenyzőjük, a saját rendszerükben nevelkedett versenyzőjükkal szeretnék folytatni ezt a dominanciát. A Del Torónak már majd nem kell elmagyarázni, amikor úgymond hirtelen adoda kerülsz, hogy itt mi a rendszer, hanem ő abban a rendszerben vált komoly elit sportolóvá. Automatikusan tudni fogja.
14: Ha már Del Torót, Iszák Del Torót említetted, akkor mennyire segítette ugye Pogacsárt a Tour de France alatt, de mondjuk volt olyan jelenet is, ahol ugye fordított helyzetben volt ez a felállás, ugye Pogacsár úgymond idézőjelben, úgymond átadta a szakasz sikert csapattársának, ugye a második szakasznál is volt egy ilyen, hogy Del Toró akkor meg tudja nyerni, illetve 20. szakasznál is az volt, hogy nagyon sokat dolgozott Pogacsár azért, hogy Del Toró ott tudjon maradni a jó pozíciókban, de hogy látod egyébként ezt a fajta, mondhatjuk talán sportszerűnek is, csapattárs felé egyfajta alázatnak, vagy mi mindenről szólt ez? Voltak olyan kritikus hangok is, amik egy picit talán a sportszellemiségét ilyen szempontból felhozták, megkérdőjelezték, hogy most itt akkor Pogacsár így miért idézőjelben adja át a sikert, szóval te hogy látod ezeket a jeleneteket, és tényleg ezt, hogy végül is Del Toró ott tudott maradni a pódiumon, ugye összetettben a harmadik lett, meg a fehér trikó is, egy a fiataloknak járó fehér trikó is az övé lett végül.
15: Hát egyrészt ugye a csapatnak sem feltétlenül csak az a megjelenés értékes, hogyha a Pogi jön át elsőként a célon. Tehát a nézőknek valóban van egy olyan százaléka, akik azt mondják, hogy ettől egy picit unalmasabbá válik a verseny. Ha valaki más nyer ide ugyanabban a mezben, az annak a csapatnak ugyanolyan jó lehet. Ez az egyik. Tehát abban a szituációban, amikor a második szakaszon ezt átadta, akkor nyilván ez is történt egyben, hogy baromi nagy volt a nézettség, de valaki más nyert, és végre nem az unalmas Pogacsár. Kettő pedig az, hogy meg kell hajolni azelőtt, hogy a Pogacsár egy ilyet megcsinál, hogy beáll az Ardues szakaszon, és másfél órán keresztül segít a Del Torónak, mert ettől is ilyen nagy versenyző. Tehát mindenféle ego és egyéb dolog nélkül hajlandó volt a hierarchiában lejjebb lévő csapattársának segíteni. De azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a srácok, ezek együtt élnek. Tehát itt 250 napot ezek a fiúk együtt utaznak. Amikor nincs verseny, ők akkor is együtt vannak. Ezek az emberek akkor is segítenének egymásnak, hogyha egyébként ezt a például a televízió nem közvetítené. Tehát ez nem csak azon múlik, ez egy olyan mély emberi kapcsolat a sportolók között, ahol ez az adok-kapok, ez abszolút működik, és ettől szép. Vannak olyanok a nagy sztárok közül, akik mondjuk úgy, hogy nem lennének hajlandóak ide lemenni. A Pogi ebben is szerintem zseniális, hogy ezt simán gond nélkül megcsinálja, és nagyon jól megcsinálták. Tehát meg lett az eredmény. Ugye nem csak az történt, hogy ő beállt, hogy segíteni a Del Torónak, és abból a semmi lett, hanem az történt, hogy a Del Toró emiatt előnyhöz jutott. Ne felejtsük el, hogy azért is kell, mert ugye a verseny az az utolsó nap befutójáig tart. Most képzeld el azt a szituációt, történt volna valami a Pogacsárral mondjuk akár az utolsó napon, és akkor a saját csapattársad hol áll az összetetben. Tehát amikor be tudod hozni, amikor tudod segíteni, amikor tudod duplán, triplán biztosítani azt, hogy a csapaton belül jobb legyen az eredmény, akkor azért érdemes dolgozni. Mert nem mindegy, hogy a Del Toró mondjuk az összetett negyedik helyén állt volna, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia, vagy az összetett harmadik helyén állt, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia.
14: Picit, hogyha a Tour de France-t a Pogacaron kívül megnézzük ugye a többi versenyzőt is, azért picit beszéljünk a többiekről, hogy összességében, nagy általánosságban neked mi volt a benyomásod akár a többi nagy névvel kapcsolatban. Ugye sajnos a kétszeres győztes Dán Jonas Vingegaard sérülés miatt, kulcscsontörés miatt 15. szakasz után feladni kényszerült, úgyhogy ő kiszállt a versenyből. Ugye Evenepoel lett a második, és ugye Del Toro a harmadik az összetettben, de például ugye hegyi pontverseny végeredményét nézve az ecuadori Richard Carapaz megnyerte, és ő nyerte meg ugye a király szakaszt is, a Tour de France-on a 20. szakaszt, a fiatalok versenyét azt említettük, hogy ugye Isaac Del Toro ő nyerte meg, de a gyorsasági pontversenyt például Mats Pedersen tudta megnyerni, de akár beszélhetünk ugye a párizsi utolsó szakaszon a holland Mathieu van der Poel sikeréről, ami hihetetlen ember feletti győzelmet

0: rohadtul jó volt az útvonalválasztás idén. Tehát fantasztikusan hozták meg a szakaszokat, tehát akár a kezdetit, vagy a rövidebb düzes szakasz. Tehát azért gondolj bele, persze rekordot ment, megverte a Pantanit egy perccel, igen, egy fele olyan hosszú szakaszon. Erre senki sem fog emlékezni, de hogy ott például meg lehetett csinálni, hiszen 2 óra 45 perc után kezdődött el a hegy, nem pedig 4 és fél 5 óra után. Tehát nyilván könnyebb volt megcsinálni így ezt a rekordot. De sok-sok olyan szakasz volt, ahol körpálya, és akkor ilyen stadion hangulatba mentek. Illetve még egy dolog, hogy jóval kevesebb volt a bukás is. Tehát szerintem jobban volt az útvonal megcsinálva, mondjuk úgy, hogy kialakítva, kiépítve, kevesebb volt a bukás, ezért sokkal inkább tudott szólni a verseny ezekről, amiket felsoroltál. Ezekről a nagy egyéni sportolói teljesítményekről. Nem arról beszéltünk, az elején is például jó volt, hogy egyből az összetett ugye a csapatidőfutam és a hegyibe futó miatt egyből kialakult az összetett. Az első sprinteken nem volt az a tömegbukásos jelenet, ami nagyon sokszor sajnos van. Uh-huh. Szóval ezek adtak szerintem ehhez hozzá, és igen, tényleg a Karapáznak is, hát a hegyi trikót, hát nem is tudom, kihez hasonlítsam utoljára, de a Viránk nyert így hegyi trikót ebben a formában, meg ennyi szökésből, meg ekkora támadásokból. Az is fantasztikus volt, a Van der Poel pedig azt nyilatkozta, ugye mondtad, hogy összeesett a célban, stb. Tényleg nagyon pihentette magát, azt nyilatkozta a célban, hogy tavaly, amikor otthon ült betegen, és látta ezt a szakaszt, és látta, hogy a Van Aert és a Pogacsára el tudnak menni ugye a Montmartre-on, már onnantól kezdve az járt a fejére, hogy az idei évnek ez az egyik fő pillanata. Hogy ezt szerette volna ezt a szakaszt igazából így megnyerni, ahogy megtudta. Mind összeadnám, és ebből mondanám azt, hogy így összességében egy nagyon szuper túr volt.
1: Vingegaardnak a bukását, azt rád hogyan hatott, vagy hogyan reagált erre, mert nem tudom, hogy mennyire lehetett arról beszélni, hogy ő még versenyben van akkor az összetettért, de nyilván úgy indult ez a Tour de France, hogy na akkor Pogacsár és Vingegaard, hogyan alakította át szerinted ezt az idei versenyt, az, hogy Vingegaard kiszállt?
0: Ott még ugye sok volt hátra, tehát mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ott még versenyben volt az összetettért, tehát most így utólag könnyű azt mondani, hogy nem volt verseny, de mert nem volt rossz napja a Poginak, nem történt semmi a Pogival. Történhetett volna, lehetett volna, tehát ott még azért nagyon-nagyon sok volt hátra Párizsig, még akkor is, hogyha nagy hátránya volt, de bármi lehetett volna. Hát magát a bukást, ha azt kérdezed, úgy látom, hogy igen, ez is megint a rendezői szem, hogy nagyon nehéz minden egyes vakontúrás, buckát, kiálló követ, oszlopot, nagyon nehéz ezt mind-mind-mind jól jelölni, vagy úgy jelölni, hogy semmi probléma ne legyen. Itt is ugye a jobb kanyarban lévő középső pici sziget, épített sziget okozta a bukást, ami egyébként jelölve ki volt. Szerintem hangjelzés az még nagyon sokat segített volna, ha nem is tudnak oda élő embert rakni, de mi is a Tourdon, de egyébként használunk most már ilyen totemoszlopokat, amik sípoló hangot adnak, tehát tulajdonképpen helyettesítenek egy ott álló sípoló embert, és maga a hangjelzés, a sípolás, az felhívja a kerékpáros figyelmét, hogy valamire figyelnie kell, valami történni fog. Na most, amikor ott jönnek lefele 70-75-tel egy ilyenbe, ott egy másodpercnyi különbség is a féktávon nagyon sokat számít. Tehát ott például ott az a rész valahogy jobban van jelezve, akkor ha egy picivel előbb fékeznek, lehet, hogy már nem esnek el. De mondom, ez nagyon nehéz 3500 kilométeren a több 10 000 ilyen apró jelzésből 100%-osan jól megcsinálni. A másik pedig, amit én egy picit taktikailag nem teljesen értettem, vagy nem gondoltam jónak, az, hogy ugye a Campanac az napszökésben volt. És amikor átmentek azon a nagyon-nagyon meredek emelkedőn, ott a Campanac leszakadt a szökésről, utolérte ugye őt a hegytető előtt a főmezőn, amit ugye ott a Viszma vezetett, és utána a lejtmeredben a Campanacot rakták előre. Uh-huh. És a Campanac mondjuk úgy nézte be ezt a kanyart, tehát rajta estek el a többiek. Én biztos, hogy nem a legfáradtabb embert raktam volna oda. Az, hogy ő már a nap eleje óta szökésben volt, az, hogy mutatta is egyszer a kamera visszament, mikor leszakadt, tényleg lógó nyelvvel ment föl ott a meredeken. Én nem a legfáradtabb embert tettem volna egy ilyen lejtmeredben oda előre. ez is számíthatott. Meg hát számíthatott az éjjeli dopingvizsgálat is, meg egyébként, ha ezek mind nincsenek, ez akkor is elő tud fordulni.
1: Visszatérve Tadej Pogacsára még így zárásként, ugye most már ötszörös Tour de France győztes, hogyha nyer majd még egyet, akkor már ugye ő lesz az egyedüli rekorder, de megnyerte a Giro d'Italiát, kétszer a világbajnokságot is, összesen 127 profi győzelme van. Azt mondta, hogy nem gondol a rekordokra, azt nyilatkozta, de nyilván azért az embereket az

0: azért az nagyon érdekli, hogy akkor hogyan tovább. Ugye ő most 28 éves, Vueltát még nem nyert, ugye a monumentumokból is hiányzik még a Roubaix, szóval te hogy látod az ő jövőjét, az ő lehetőségeit, és ez a dominancia, ez tényleg ez meddig tartható fenn, amíg ő úgy akarja, vagy hogy látod?
1: Biztos vagyok benne, hogy a Vueltán fog indulni, és meg akarja nyerni, ha nem most, akkor a következő 1-2 évben. A Roubaix szintén, tehát azt sem fogja annyiba hagyni, és be akarja rakni a trófeák közé. És úgy látom, hogy a következő időszakban ez a dominancia még maradhat. Nyilván most vannak nagyon jó fiatalok, akik jönnek fel, és fantasztikusak, akár a Deltour, akár a Sexas, illetve nekem nagyon tetszett most az Evenepoel is ezen a túron. Szerintem most először jött ki az, hogy mennyire jó tud lenni az Evenepoel egy 3 heteset. Én úgy érzem, hogy jobban ment, mint amikor 3 hetes nyert, úgymond. Tehát ez egy nehezebb verseny volt mostannál. De egyelőre úgy látom, hogy a Poginak ez a dominanciája. Hát nézd, ő is majd elkezd ugye korosodni, idősödni, de úgy gondolom, hogy 2-3 évig ez még tartható.
2: A labdarúgó bajnokok ligája selejtezőit illetően a legpoznyán most már 4-1-es hátrányban az Aarhus ellen, ami azt jelenti, hogy a hosszabbítás 112. percében a csapatok úgy állnak, hogy majd 11-es rúgások jöhetnek. A Hapoel Beersheba 2-0-ra vezet a Vikingur ellen, itt még a rendes játékidőben a csapatok, de elvileg az izlandi együttes 11-eshez készülődik. Ha belövik, akkor lehet hosszabbítás. Jelenállás szerint az izraeli bajnok menne a 3. fordulóba. A Levski Szófia már tovább jutott 2-2 a Krajova ellen. Szemenez Vezda Larne 4-0 a 65. percben járva. Gonik Zsavzse Fenerbahçe 1-1, fél óra van hátra a mérkőzésből. Az isztambuliak nyerték az első összecsapást, és a georgiai Ibéria kiegyenlített a szlován ellen. Itt 1-1 a találkozó állása, de az első meccset a szlován nyerte 2 góllal. A Rapid pedig 3-1-re vezet a félidőben az andorrai Santa Coloma ellen, pont ez volt a végeredmény a legutóbbi mérkőzésükön is, jelen állás szerint 6-2-es összesítéssel a bécsi csapat a 3. selejtező körben. Bolla Bendegúz gólpasszt jegyzett a mérkőzés során, ott van tehát a pályán a magyar válogatott szélső hátvéd. A pontos idő 21 óra 26 perc.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Támadó középpályást igazolt a Kisvárda, biztosított hazánk energia ellátása. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatoli Nurijevet. A munkácsi születésű 30 éves apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó a Zira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tétmeccsen egy gólt és 4 gólpasszt könyvelhetett el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési meccsén. Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spisz Anna, Katona Renát összeállítású magyar női kardválogatott. A vívó világbajnokságon miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spisz először ünnepelhet VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi tőrben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcaddöntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbaj tőrcsapat végül a 10. helyen végzett. Tóth Fruzsina, a Fatum Nyíregyháza a női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe. Így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 Európa-bajnokságon ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energia ellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energia ellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Magyar Péter egyúttal takarékos fogyasztásra kérte a lakosságot a hőség idején. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett. Ezért éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Hozzátette, a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekord alacsony vízállása, ami egyes térségekben veszélyezteti az ivóvízellátást is. A közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált, hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok. Ott a tüzet sikerült eloltani. Makarska után Splitben is korlátozták az alkohol éjszakai árusítását. Este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben, szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákban. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem a horvátországi tengerparti üdülővárosokban.
0: Közlekedés.
1: A 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, aminek közben torlódást okozhat.
0: Időjárás.
1: Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 21 óra 36 perc, a műsorvezető Katona László. A Körkapcsolás utolsó órájában egy tegnap felvett és hallhatott beszélgetést mutatunk önöknek. Valójában itt járt a stúdióban a nyíregyházi sportigazgató Fekete Tivadar. A labdarúgó csapat remekül kezdte a bajnoki idényt, hiszen 2-1-re legyőzte az Újpest együttesét. Szabó Szilvia a riporter.
4: Jó, sok kérdés egy összegzésben. Hát a hétvége egyértelmű, hogy amikor győzelem van, akkor azért nagy titkot nem árulok el, hogy mindenkinek jó a hangulata, jó a kedély állapota. Ez mi sem történt nálunk is, ugye, amikor lefújták a mérkőzést közel a helyszínen, ha jól tudom, 6-6 és fél ezer néző előtt.
5: Ugye, mondjuk el, hogy a legmagasabb nézőszám volt a fordulóban egyébként.
4: Csapat kellőképpen megünnepelte, ilyenkor egy szerint dolgokra kell gondolni, az öltözőben van egy kis örömújongás, készítettek csapatfotót, utána volt egy közös vacsoránk, és igazából mindenki ment haza, másnap már regeneráló, illetve kompenzáló edzés volt. Pufogtathatnám itt a különböző közhelyeket, meg nagy dolgokat. Tényleg nyertünk egy mérkőzést, az első fordulóba ráadásul, nem nyertünk még kvázi ezen kívül semmit. Ugye egy bajnokságról beszélünk, rengeteg mérkőzés van. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tud ez itt változni. Tavaly is akár, hogy nagyon komoly hullámokba vettünk részt, akár mélységekben, akár magasságokban. Úgyhogy, de a hangulat az persze jó, szerintem jó, meg tudtuk alapozni ezt. Ahogy te is fogalmaztál, sokan szkeptikusak voltak, mert ugye az Újpest itt megfogalmazta elég markánsan azt, hogy nekik a céljuk mi erre a szezonra. Hát talán egy kicsit most mi így bele rondítottunk ebbe, és bízom benne, hogy a folytatás se lesz másképp majd.
5: Ismerve a te maximalizmusodat, akár Révész Bálint tulajdonos úr optimizmusát és Bódog Tamás stílusát is, azért az borítékolható, hogy ti messze nem úgy léptetek pályára, hogy hát mondjuk jó a döntetlen, vagy mindent megteszünk, ugye ez is közhely szokott lenni, hanem ti igenis úgy fogadtátok az Újpestet, hogy a három pontért.
4: Hát igen, meg szokták mondani, persze mindenki elvégezte nyáron a munkát, meg keményen dolgoztak, egytől egyig, ami biztos, hogy ez így is volt minden klubnál. Nekem ilyen alapmottom, hogy nem szeretem ezeket, lehet egy kicsit túlságosan is, ahogy fogalmaztál, olyan tére maximalista vagyok, hogy mi szép csembe, ilyen idestóval negyedik éve, most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, mert sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Főleg tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőben volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fogná tánkiási még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub időről időre. Úgyhogy igen, mi is szép csendben a srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen. Gondolok arra, hogy azért megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, korttól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországban, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. És ez talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokban ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd szurkolóink számára majd okozni.
5: Ha egy kicsit a mindennapi munkáról és a ti együttműködésétekről beszélnél, kinek mi a feladata? Például a keret kialakítása hogyan történik? Boldog Tamásnak vannak-e kívánságai, és ti elmondjátok, vagy te elmondod, hogy mire van lehetőség, vagy te javasolsz játékost, ki miben dönt, tehát hogyan kell ezt elképzelni Nyíregyházán?
4: Különböző struktúrákról lehet beszélni szerintem, főleg itt Magyarországon elég speciális közeg, amilyenk másolhatnánk mi különböző jóval előttünk járó futball kultúrában lévő bajnokságokat vagy országokat. Azért azt látni kell, hogy Magyarország az én véleményem szerint az továbbra is egy olyan futballországnak kell lenni, amely leginkább termelő ország, mire gondolok. Nekünk kutya kötelességünk minél több olyan magyar játékost hozzásegíteni ahhoz, hogy akár nemzetközileg is befusson minél szebb, minél eredményesebb karriert. Ez a mi szemszögünkből sincs másképpen. Lehetne itt megint nagy dolgokat mondani, hogy igen, a Sparinak a filozófiája az ez, meg az, meg amaz. Én amikor személy szerint tavaly az ősz közepe, vége fele, ugye a tulajdonos úrral le kellett ülnünk, és el lett döntve az, hogy edzőt kell váltanunk, mert az eredmények nem pozitív irányba indultak el.
5: Ugye akkor Szabó István ült a kispadon.
4: És láttuk azt a fajta folyamatot, ami mi már úgy gondoltuk, hogy abból már nem fog tudni visszajönni a csapat. Akkor Boldog Tamásra esett a választás. Én jól ismerem a Tamást, tudom azt, hogy ő mit képvisel, és én inkább abba hiszek, hogy egy kicsit ez a közép arany út, hogy az ő stílusával úgymond ötvözni a klubnak az érdekeit. És ahogy kérdezted is, hogy akkor ez hogy néz ki akár itt az igazolások, a keretkialakítás, a Tamás egy nagyon intenzív, nagyon domináns futballt képvisel, amit már ő is többször szerintem lenyilatkozott különböző formában. Ehhez igazolunk mi játékosokat, azt is tudni kell, hogy azért ebbe a stílusba nem minden játékos, sőt, nagyon leszűkül, főleg itthon a játékosoknak a repertoárja, gondolok itt a magyar srácokra, hogy azért nem ehhez vannak hozzászokva se utánpótlásba, se felnőtt korba, hogy folyamatosan magas intenzitás, folyamatosan visszatámadni, nagyon magasan elkezdeni már a letámadást, agresszívan, rengeteg párharccal, tényleg sokat futván.
5: Ugye ez Tamás a német stílust hozta haza gyakorlatilag.
4: Így van, így van. Hát ugye korán kikerült, mint labdarúgó, aztán az edzői pályát is már ott elkezdte szépen bontogatni, és érthető, hogy ő hozzá ez a fajta úgymond futballstílus áll a legközelebb. Ilyenkor egy felelős vezetőnek én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni. Tehát, hogyha nem vagy tisztában, akkor borul az egész, mert hogyha most akkor is leigazoljuk a Tamást, de még kis ügyeske, piszipasszos, labdatartós, kis technikás srácokat akarunk a pályán, akkor előbb-utóbb ez nem fog működni. Tehát mi ennek alapján válasszuk ki közösen Tamással a játékosokat. Ennek
5: közösen
4: a
5: kell ehhez a rendszerhez játékost szerződni.
4: Így van, azért, ha most százalékba kéne kicsit, akkor azt mondom, egy picit a felelősség nálam nagyobb, mivel egy edzőnek azért legtöbbször mindig a hétvégi eredmény, vagy akár a bajnokságban elért eredményhez kellenek leginkább a játékosok ezt kárszépíteni. Építeni. Tehát azért minden edző nyerni akar, minden edző sikeres akar lenni, minden edző titulusokat akar magának szerezni, amit teljesen normális, de azért egy vezetőnek, egy sportigazgatónak komplexen kell látni az egész klubnak a működését, tehát azért figyelni kell arra is, amit mi már elkezdtünk most az elmúlt egy-két évben, hogy akár a játékos értékesítésből befolyó összegeket, igenis a költségvetésünknek egy bizonyos részét tudja ezt fedezni, úgyhogy nekem azért figyelnem kell arra, hogy milyen életkorú az a játékos, figyelni kell arra, hogy abban a játékosban van esetleg egy olyan transfer, hogyha mi nálunk játszik akár egy-két szezont, akkor mi még abból tudunk belőle profitálni anyagilag is, de szerintem teljesen zökkenőmentesen megy, mindig leülünk, megbeszéljük, nekem is fontos az ő visszajelzése, hogy szakmailag hogy látja, nekem nem érdekem, hogy olyan játékost rákényszerítsek, akivel ő nem akar dolgozni, úgyhogy tényleg ez nagyon zökkenőmentesen működik köttünk között.
5: Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e, ezek a hírek?
4: Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom bevezetnem, és a tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni, ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ehhez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, Bálint az meg természetesen bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta, csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
5: Mert hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetekben.
4: Szoktam mondani, hogyha lelátón ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni, de szoktam mondani, hogyha lelátón ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek ingen nem veszi ugye magára, de teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva, amivel hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbort legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Egy példa csak, amikor MB2-be, ez MB2-es bajnokságot megnyertük, három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított, a bennmaradás miatt a pont. És így jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos, ez a három pont is.
5: Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
4: Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még kell teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzés megértük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt. Tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, akkor mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Uh-huh. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
5: És akkor ez motiválja őket, szemmel láthatóan tisztában vannak ezzel, hogy ha teljesítenek, akkor bizony anyagilag is jól fognak járni.
4: Én úgy gondolom, hogy maximálisan motiválja, mert ahogy említetted is, hogy mi nem tudunk adni olyan alapfizetéseket, mint jó pár klubnál, ezért valahol egy kényszerpályán van, hogyha ő igenis többet akar keresni, akkor ahhoz nem elég csak az, hogy edzünk egyet, nem elég csak az, hogy focizgatunk egyet, és nem beszélve arról, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor, hogyha viszont jól teljesítenek, akkor jön az, hogy felhívják magukra a figyelmet, és az utóbbi egy-két évben nekünk ez szépen megindult, úgymond a játékos értékesítés is.
5: Azt jól tudom, hogy mielőtt Nyíregyházára érkeztél, a játékosok eladása az nem igazán volt jellemző. Tehát amióta te itt vagy, azóta lehet anyagi bevétellel is számolni, hiszen ezeket a fiúkat, ahogy mondod, akik magukra felhívják a figyelmet, tovább tudjátok értékesíteni, és ebben neked komoly szereped van, volt.
4: Igen, most már hál' Istennek, hogy jó pár ilyen játékos van, akit erre a lapra fel tudnánk írni. Ennek is azért idő kell, tehát azért nem megy egyik napról másikra, most én egy klubot akarok majd vezetni, és akkor majd hozok játékosokat, meg eladok, mert itt is azért nagyon fontos az, hogy azért legyen meg a tagság is, azért ebbe a kilezett 12 csapatos NB1-be nagyon észnél kell lenni, figyelni kell arra, hogy azért az edzőnek is megmaradjanak azok a komfortérzései, a mindennapjai, hogy nem az van, hogy minden áldott szezonban óriási személyi változások vannak. Most jutottunk el oda, hogy ha nézzük a tavaszi sikeres csapatunkat, amely a tavaszi tabell alapján a harmadik helyen végzett, abból igazából egy olyan játékos távozott el, akit mondhatok, hogy azért ő egy nagyon komoly, markáns játékot produkált minden tekintetben, ugye ő a Tijani. Aki nálunk kölcsönbe volt télen, amikor szerződtettük, nem titok, hogy leginkább azért is tudtam ide édesgetni, mert ő mindenképpen játszani akart. Pont egy olyan időszakban volt, amikor egy kicsit úgy periférián volt az adott klubjánál. A klubjának jó jöttünk mi, mint Nyíregyháza. Kötöttünk közösen egy olyan megállapodást, hogy átvállaltunk a fizetésének egy bizonyos részét, idejött, felvázoltuk neki, hogy mik a célok, benne kell maradni, számítunk rá, egészségesen nyomni fogjuk, ő gólokat fog szerezni, gólpasszokat fog adni, ő jól fog játszani, akkor megint megnyílik neki az a lehetőség, ami így is lett, mert az Újpest ugye kivásárolt a szerződéséből, úgyhogy nekünk a tavaszi csapat az mondhatom, hogy 90%-ban megvan, igazából akik eltávoztak, azok vagy azért távoztak, mert már lejárt a szerződésük, vagy keveselték azt a játék lehetőséget, ami számukra nem elegendő, úgyhogy azoknak a helyére meg bízom benne, nagyon játékosokat igazoltunk, akikhez bármikor lehet nyúlni, és kellő konkurenciát tudnak jelenteni a csapatba.
5: Még ugye nyitott az átigazolási időszak, akkor azt mondod, hogy kész van, komplett a keret, már nem is terveztek játékosok igazolását? Vagy ezt így nem lehet kimondani?
4: Nem szeretem így kimondani. Én akkor szeretem kimondani, amikor éjfélt üt az óra az átigazolási utolsó napon. Onnantól a másnapján lehet azt mondani, hogy na, akkor kész a keret, mivel nincs is már nagyon lehetőség akkor igazolni. addig bármi előfordulhat, sérülés lehet, bejöhet egy olyan ajánlat esetleg adott játékosunkért, amit fontolóra veszünk netán, és támogatjuk akár azt, hogy amit ugye az előbb már említettem, hogy bevételhez tudjunk még inkább jutni. Nem tervezzük, tehát olyan téren nem tervezzük, hogy az értékeinket, akiket akartunk, azokat lásd, Keresztes Krisztián is, ugye, akit az előbb említettél, ő számára is kötöttünk egy olyan üzletet a Fürttel, ami a klubunknak nagyon előnyös, de ameddig nem zárul az átigazolási időszak, addig ott vagyunk mi is résen a piacon, lőtávolban vagyunk. Igazából úgy fogalmaznék, hogy abban az esetben, hogyha valaki kimegy nekünk az ajtón, akkor fogunk majd befele is hozni játékost.
5: Uh-huh. Ha már említetted Keresztes Krisztiánt, ugye tegnap lett hivatalos, hogy a német másodosztályú Fürtt leigazolta egyelőre kölcsönben, de van egy olyan opció, hogy megfelelő játékperc esetén vételi joga van a német csapatnak. Hallgassuk meg őt, tegnap nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak.
6: Igazából szerettem volna elsősorban külföldön maradni, ezt beszéltük a Nyíregyházával és a vezetőkkel is, ebben partnerek voltak végig, úgyhogy ennek nagyon hálás vagyok. És volt több ajánlatom a Bundesliga 2-ből. Miután beszéltem a mindkét edzővel, meg a vezetéssel, úgy döntöttem, hogy a Fürtt legyen az. Hosszabbítottunk a Nyíregyházával egy évet, és így kölcsön adtak. Hát így is anyagilag jól járt a klub, a Nyíregyháza is, meg a Fürttnek ugye vételi opciója van. Ez egy bizonyos meccszám után ez automatikussá válik. Nyilván ez a fizikalitás, amit tudok adni a csapatnak, meg a stabilitást, úgy gondolom, meg nyilván az hogy ballábosként játékfelépítésben is akár tudom segíteni a csapatot, úgyhogy ezek az erősségeim ezért igazoltak.
5: Ilyenkor mi van benned? Van egy szigorú sportszakmai, sportigazgatói szemlélet, hogy például anyagilag is jól járjon a klub, vagy emberileg is például kötődsz a játékosokhoz, hogy azt nézed, hogy neki jobb lesz, esetleg a válogatottba könnyebben bekerül, külföldön jobban tud fejlődni, mint Nyíregyházán, szóval milyen érzések vannak ilyenkor benned?
4: Hát ahogy elsoroltad a sorrendet, tehát akármennyire húsvérember vagyok én is, és ugyanúgy van lelkületem, mint minden más embernek, de mindig azt szoktam mondani, hogy az érzelmeket azt való az ajtón kívül kell hagyni, bármennyire is nehéz, és bármennyire is nagyon jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mert hiszek abba, hogy ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen akár a klub, akár az ott játékos. Nagyon fontos, hogy a lelkükre is tudjunk mindig hatni. Szerintem ez Nyíregyházán talán mondhatom, hogy nálunk ez egyedülálló. A Krisztián esetében se volt másképp, amikor szerződtettük őt. Én ismerem már az utánpótlásból őt is, mint nagyon sokukat a mostani keretünkben is. Közel egy évig nem játszott. Ugye Győr játékosa volt, Dachhoz kiadták a testvércsapatukhoz, ott se játszott, visszavitték, NB3-ban letették, ott se játszott. Tehát egy nagyon-nagyon mély mentális állapotba tudtam én már, vagy tudtuk elhozni Győrből. Nagyon örülök neki, hogy most ma arról lehet beszélni, hogy ő a Bundesliga 2 egyik csapatához tudott szerződni, úgyhogy a sorrend az igen, az első klub, tehát én erre szerződtem engem Révész Bálint, amikor annak idején megkeresett és megalapodtunk, nekem elsődleges mindig is a klub volt és a klub lesz. Még hogyha néha fájó döntéseket kell meghozni, szoktam mondani, hogy a színfalak mögött csak mi tudjuk szereplők, hogy mi van, a kívülállók nem tudják, de hogyha kicsit beszélgetünk, mint most is, akkor azért szoktam elárulni olyan dolgokat, amiből arra lehet következtetni, hogy mint itt a Krisztián esetében is, hogy amikor a klubnak előnyös dolgok származtak, vagy származnak most ebből, mert rakjuk tisztában, ő érte, van egy kölcsönadási díj, amit a Fürtt rendezett nekünk, rendez irányunkba, illetve van egy olyan kötelezettsége, ami egy bizonyos, nevezetjük játékpercnek, mérkőzés számnak összeadódva, ahogy ez megvan, akkor automatikusan ki kell fizetniük a cekket, úgyhogy ez egy olyan sztori akkor már, hogyha ha itt tartunk, hogy a klub nagyon jól jár, illetve a Krisztián is jól fog járni, úgyhogy büszke vagyok ő rá is, de volt itt a múltban már más is, mások is, akik ez ugyanez elmondható, és én már látom azokat a játékosainkat, akik nagyon szép jövő előtt állnak, és igenis közösen hozzá fogjuk őket segíteni, hogy nemzetközi szintére ki tudjanak lépni.
5: Beszélünk majd még a fiatalokról is. Rólad azért lehet azt tudni, hogy különösen Szentlőrincen, de előtte is utánpótlás korú csapatoknál dolgoztál, játékos megfigyelő is voltál, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit ismersz. Ez a mai napig így van? Tehát te napra kész vagy? Most említetted például Krisztiánt, hogy sérült volt mentálisan, nem volt jó állapotban, tehát neked tudnod kell, hogy kik ezek a játékosok, akikre mondjuk le tudsz csapni, de említhetném Tímár Krisztiánt is, akit annak idején rögtön azután megkerestél, hogy azt lehetett hallani, hogy a Győrtől menesztették. Szóval napra késznek kell lenni, hogy gyors legyél, és ezeket a döntéseket minél gyorsabban mások előtt meghozd?
4: Szerintem percre kész vagyok, tehát megint egy kicsit lehet, hogy ez ilyen túlzott önbizalomnak tűnik, de ez így van, tehát én abban hiszek, hogy ez másképp nem működik. Tehát ez a futballvilága, ez csak úgy működik, hogyha az ember tényleg 100%-osan benne van a dolgokba. Én teljesen más utat jártam be, mint sok vezetőtársam, ugye ebbe is vannak csak úgy, mint a játékosoknál, vagy ahogy említettem, a kluboknak azok a különböző modellek. Az én életpályám is egy teljesen, talán mondhatom azt, hogy egy egyedi, vagy egyedülálló. Én nagyon-nagyon megtapostam azért, amiért én most tartok. Gondolok itt arra, hogy az én nevem mellett nem szerepel 50 se 100 válogatott mérkőzés. Nálam a legmagasabb szint játékosként annak idén az NB2 volt. Én nagyon hamar, mondhatom így a 30-as évek elején, közepén már felmértem azt, hogy lehet ebben még 50-100 meccs. Uh-huh. Én inkább azt válaszoltam, hogy inkább a futballomat áldoztam be, és inkább mentem alacsonyabb osztályra futballozni, de tudatosan elkezdtem először utánpótlás korú srácokkal edzősködni, elkezdtem a különböző edzői szinteket végigjárni, végigtanulni, mellette elkezdtem a játékos megfigyelés, mindig vonzott az a fajta, olyan edző voltam utánpótlásban is, hogy nem azt vártam, hogy odaraknak elém egy A4-es lapot, hogy na, figyelj, csak ez a kis csapatod, ezzel kell akkor most egy vagy két évig dolgoznod, hanem én az a típus voltam, hogy...
5: Szeretett te összerakni?
4: Igen, mondhatni talán modern szó, ez a menedzseri típus voltam, hogy mentem, kutattam, modern nevén megint scoutoltam, kiválasztottam, és minél erősebb kereteket szerettem így kialakítani. Büszke is vagyok arra, hogy nagyon sokan játékosnak lehettem edzője, kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, akik akár válogatottságig eljutottak, akár nemzetközi porondra kikerülhettek, de mondhatnám azt is, hogy a játékos megfigyelésből is adódtak jó páran. És így van, az évek alatt azért nagyon nagy bázis gyűlt így össze. Nem tudok, hogy erről van nekem egy összesített rendszerem, amit folyamatosan frissítek, ugye. Most már, amióta sportigazgató vagyok, főleg Nyíregyházán, azért már nem tudom azt megtenni, mint korábban, hogy azért, ha kellett, beültem az autóba, és elmentem az ország másik végébe is, akár egy utánpótlás meccsér, vagy egy alacsonyabb osztályú meccsér. Itt azért leredukálódik a szűkebb agglomerációra, de akár mikor, ha Nyíregyházáról hazamegyek, ugye pécsiként, akkor ott is már nézem az adatbázis adatbankot, hogy van-e utánpótlás meccs, milyen korosztály, hány órakor játszik, mert mindig azt mondom, hogy résen kell lenni, és talán ennek is köszönhető, vagy ad számomra egy könnyebbséget, hogy kevés olyan játékos van, legfőképp magyar, aki számomra ismeretlen, amikor mondjuk ajánlást kapok.
5: És akkor mondjuk a menedzserek sem tudnak úgymond megvezetni, mert azért pontosan képben vagy, hogy kit ajánlanak, kit érdemes leszerződtetni.
4: Igen, sokukkal szerintem jó kapcsolatot ápolok, és amikor már csörön a telefon, akkor mindig azt szoktam mondani csak, hogy térjünk a lényegre, mert nagyon a bevezetőt azt nem kell, mert úgy általában körbírják a játékos, és akkor utána végén közlik, hogy ki. Tehát tudják, hogy nálam azért ebben más a történet. De ez így van helyén és rendjén, tehát én ebből csak kamatozhatok ilyen téren. Úgyhogy én ezt büszkén vállalom, hogy ahogy említettem is, hogy nekem talán nehezebb volt, mert nem egyből az ölembe hullott az, hogy például akár Nyíregyházán legyek sportigazgató, de büszkén vallom azt is, hogy amikor Szentőrincre oda kerültem az NB3 végén kullogó csapatból egy NB2-es klubot sikerült megvalósítani. Úgyhogy ezek mind-mind olyan címek és emlékek, amire biztos, hogy büszke leszek majd jó pár év múlva is.
5: Vendégünk továbbra is Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartakusz sportigazgatója, és elsősorban aktuális dolgokról beszélgettünk az első fél órában. Most egy kicsit viszont ugranék az időben vissza. Ugye 2022. decemberében neveztek ki téged sportigazgatónak, és azért egy olyan lokálpatrióta városban, mint Nyíregyházán, én gondolom, hogy voltak olyan hangok, hogy miért nem valami helyi legenda tölti be ezt a tisztséget. Nálunk Somogyban úgy mondják, hogy gyütment jött erre a posztra. Nem tudom, hogy neked ezekkel a kritikákkal, vagy ezekkel a véleményekkel meg kellett-e küzdeni, illetve az elmúlt 4 év az hozott-e olyan változást, akár a szurkolók körében, akár a városban, hogy valóban jó úton halad a csapat, szépen fokozatosan lépésről lépésre haladtok, az eredmények is jönnek, és most, ahogy ugye a legelején fogalmaztunk, most minden jó Nyíregyházán.
4: Hát személyesen a mai napig, ugye most már azért közét 4 évről beszéltünk, engem olyan téren nem ért soha ilyen jellegű negatív kritika, de egyértelmű, hogy biztos, hogy voltak ilyen hangok akkor. Azért egy nagy klubhoz érkeztem, azért Sparinak mondhatom így, azért közel 100 éves fennállása óta voltak azért szép időszakai, komoly hagyománya van, nagy szurkolóbázissal rendelkezik. Talán azt tudom mondani, én is egy megyeszékhelyről érkezek, ugye én pécsi vagyok, és azért minden egyes ilyen klubnál, klub körül általában ezek a hangok megvannak, hogyha egy, nevezzük úgy, külsős érkezik. Én, nekem erről a véleményem az, hogy én ezzel különösebben nem foglalkoztam. Persze. Ki nem örülne annak, hogyha mindig dicsérnék, meg elismernék. Talán a székfoglalomban is elmondtam, a csapat előtt is, meg az első interjú egyikébe, hogy engem az eredményeim igazoljanak majd, engem az eredményeim minősítsenek. Nem kell engem szeretni, nem kell mindenkinek velem szimpatizálni. Én mindig csak annyi tiszteletet várok el, amennyit én is adok mindenkinek. Tehát én mindenki felé nyitott vagyok Nyíregyházán, és hál' Istennek igenis, amikor közlekedek akár a városba, itt-ott megfordulok, akkor egytől egyik pozitívak az emberek. Még akkor is, amikor voltak vereségek, akkor is volt egy-egy fel a feje, csinálják tovább, szurkolunk, stb. De egyértelmű, hogy a szurkolónak azért mindig is az eredmény lesz az első számú olyan faktor, ami megítéli akár a vezető, vezetőség munkáját, akár az edző munkáját, akár a játékosoknak a teljesítményét, de így döntött Révész Bálint. Ugye több mint 15-16 éve már a klubnak a tulajdonosa. Elmondása akkor, amikor egyeztettünk, többször mondta azt, hogy figyelj, de öcsinek szólít egyébként, vagy Szabolcsból, itt is említetted, hogy Somogyban is vannak különböző hagyományok, meg mondások. Itt Szabolcsban azt tapasztalom, hogy az idős az mindig azt mondja a fiatalnak, hogy öcsi. Őnek meg különösebben egy ilyen szavajárás ez. Figyelj, öcsi, én már adtam itt annyi lehetőséget ilyen legendának, meg olyan legendának, meg ilyen ikonnak, meg olyan ikonnak. Ezt most én vállalom, úgyhogy én egyet kérek, hogy csinálja itt minél sikeresebb futballt, én NB1-et szeretnék. Tehát talán ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt kezet fogtunk, és én aláírtam volna az első 3 éves szerződésemet.
5: Mennyire volt nehéz decemberben átvenni egy csapatot, egy keretet, ugye kész játékos állományt kapsz, kész stábot kapsz, velük kell eredményt elérni. Nem volt könnyű az a tavaszi idény, hiszen az osztályozó által maradt csak bent a Nyíregyháza az MB2-ben, viszont akkor jött egy olyan nyár, amikor már a te kezedben volt ugye a pálca, és hát elég drasztikus változások is jöttek, akár a keret kialakításában, akár az új stáb tekintetében. Tehát onnantól számíthatjuk azt, hogy ez már valóban a te kezed munkáját dicséri, hogy onnan elindult a csapat fölfelé? Mert hiszen NB1-be való feljutás jött.
4: Én erről azt gondolom, hogy igen. De megint csak említhetnénk a szurkolót, vagy a szimpatizást, vagy a otthon a fotelba ülőt, és esetleg írásban kifejező véleményét. Az onnan adaptálja, ahogy én beléptem a klubba, és ahogy belettem jelentve. Nem, hogy nem volt könnyű, nagyon nehéz volt. Valahol mindig is az ilyen nehéz feladatok engem különösebben motiváltak, akármennyi is furcsa, mert amikor még a visszamegyek az időbe Szentőrincen, ott 7 szép évet töltöttem el, és azért talán ez is mutatja, hogy, hogy a bizalom megvolt mindig irányomba, akár a klub tulajdonos által, akár csak Szentőrincen, vagy most is itt Nyíregyházán. Illetve nem vagyok egy vándormadár, mert ott 7 évet eltöltöttem, most már itt 4 éve itt vagyok. Ott is azért többször a bennmaradásig kellett küzdeni, amikor az MB2-be feljutottunk. Persze az egy jóval kisebb klub, nagyon nagy klubok ellen, de mindig sikerült megoldani, és büszke voltam arra, hogy úgy tudtam eljönni onnan, hogy akkor is még MB2 volt. Aztán ugye csatlakoztam Nyíregyházára, tudtam én azt, mert azért már a szerződéskötést megelőzte egy jó, hát mondhatom majdnem 3 év, amikor mi már azért többször tárgyaltunk Révész Bálinttal, asztalhoz ültünk, beszélgettünk, ő mesélt, mi volt eddig, hogy látja, stb. Én elmondtam folyamatosan az én meglátásaimat. Az első perctől kezdve tudom, hogy én soha nem ígértem neki semmit. Mondtam, nézd Bálint, ha azt akarod hallani, hogy igen, itt hónap után NB1 lesz, akkor az ember nem én vagyok. A futball azért ez nem ilyen egyszerű. De természetesen minden idegszállammal azon leszek, hogy itt minél előbb NB1 legyen. És amikor elkezdtem a munkát, úgy említettem is, hogy tudtam, hogy már nagyon mélyen van. Tudtam azt, hogy hosszú évek óta tart a sikertelenség. Az emberek, a klubot körülvevő szurkolók, megint csak az ott dolgozók,
5: ahogy beléptem
4: a klubban, nagyon-nagyon már ilyen, nem is, hogy fásultak, de ilyen hitehagyatott volt. Mindig csak a remény, ja majd jövőre, na majd ez, na majd az. Egymást váltották az edzők, 4-5 havonta, a sportvezetők, és ennek én azt gondolom, hogy sikerült egy megállt húzni, mert az a fél év, igen, akkor minden érén voltam a rossz. Amivel, még egyszer mondom, nekem effektíven nincs problémám.
5: Tehát igazából nem tört meg téged az időszak
4: sem? Nem tört meg, mert akkor most ugye nem ülnék itt egy Nyíregyháza vonatkozásba. De természetesen, hogy nekem is voltak, hozzám is jutottak gondok, ami nem esett jól. Meg nekem is volt olyan, amikor hazamentem, és értetetlenül álltam a dolgokat, hogy de miért én? Hát amikor én csak most jöttem ide, hát én mit tettek arról, hogy... De akkor is azt mondtam, hogy én akkor is ezt megcsinálom, és talán ennek köszönhető, hogy egy másodperc is adtam fel. Én tudtam azt, hogy ha bennmarad a csapat MB2-be, és ugye osztályzón kivívtuk ezt, akkor itt csak egy dolgon fog múlni, Révész Bálinton. Ha Révész Bálint ugyanazt fogja tenni, mint korábban, hogy akkor én leszek a következő, aki a kilincset lenyomom, és kisétálok, akkor valószínű, hogy ez van megírva. De nem így lett, és ő azt mondta nekem, hogy továbbra is bízik bennem, ő igenis tudja azt, hogy ezért nem én vagyok a felelős, úgyhogy innentől kezdve akkor gyerünk, csináljuk. És szó szerint szinte az utolsó csempéig akkor minden
5: visszabontottatok.
4: Vissza lett bontva, nagyon nagy mélységével bele lett nyúlva a játékos keretbe, ugye új edző, új stábot ki lett alakítva, akkor is azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de továbbra is nekem egy ilyen belső hajterő volt, hogy csak azért is mondom, ez oda lesz pakolva. Persze, így utólag könnyű azt mondani, hogy könnyen beszél az illető, de 10 ponttal megnyertük a bajnokságot. Szerintem nagyon nem kell magyarázkodni ezen semmit.
5: A szurkolók szemében az mindenképpen pozitívum, hogy ahogy a jelek mutatják, ti mindig magyar edzőkben gondolkodtok. Ugye Tímár Krisztián után jött Szabó István, most Bódog Tamás. Ez a vonal, ez tudatos-e? Illetve a másik kérdésem, itt a beszélgetés előtt én felvetettem, hogy amikor tavaly tavasszal például az Újpest ellen 7-2-re kikapott a csapatot, sokan már, ugye a magyar szurkoló ilyen győzelem után a mennybe emeli a csapatot, vereség után a földbe, tiporja szinte, szóval, hogy voltak olyan hangok, hogy Bódog Tamást el kell küldeni, de te azt mondtad, hogy nem, itt szó nem volt erről, megvan a türelem, megvan a bizalom, szóval magyar edzők és türelem valahogy így a Nyíregyháza az köthető.
4: Kezdem a végével a türelem, tehát én nem az eredményekbe látom, nem az eredmények alapján szeretném megítélni első helyen az edzőnek a munkásságát. Persze felnőtt futballról beszélünk, és ahogy az interjú elején már elmondtam, hogy azért mindig az eredmény az, ami meghatározott, de mégis valahol nekem vezetőként én a folyamatokat nézem. Én igenis tisztában voltam azzal, hogy mi 7-2, ugye 7-2-re kaptunk ki, hogy ez miért lett 7-2. Én minden egyes másodpercét maximálisan tudom, és fel sem merült a fejünkbe az, hogy nekünk ezért edzőt kellene váltani. Persze nem esett jól, mert azért jó nagy pofonba beleszaladtunk ott.
5: És bocsáss meg, kiegészítésül, 3 forduló volt vissza, és azért ott még a kiesés szele ott még érintette a Nyíregyházat. Ugye jól emlékszem, vagy ott volt egy másik eredmény, ami miatt eldőlt, hogy bent maradtok?
4: Úgy alakult már, hogy akkor már bent maradtunk. Ebből fakadóan azért megint ilyenkor jó kis különböző teóriák azért szövődtek itt, meg mendemondák, leadtuk, meg az edzőt ellen fociztak, meg stb. Ez mind badalság. Tehát igazából kimentünk, ugyanúgy nyíltan futballozni, mint az előző meccseken. Az Újpest választott egy jó taktikát, kicsit dörzsölten, rafináltan visszaálltak, keresték azt, hogy mi ott fent esetleg az eladott labdákból megkontrázzanak minket, és ez bejött nekik. És egyébként, aki kim volt a meccsen, vagy nézte, az igazából lehetett volna ez, úgy kezdtük az első 20 percet, hogy 2-3 ordító lehetőségünk is volt. Mi belementünk ebbe a kamikáze játékba, ez lett a vége, de még egyszer a kérdésedre válasz, hogy fel sem merült bennünk, hogy mi ezek után edzőt váltsunk, mert globálban néztük az egész tavaszt, és nekünk egy nagyon sikeres tavaszunk volt, ettől függetlenül, úgyhogy mi azon voltunk, akkor még a Tamásnak nem volt meg a szerződés hosszabbítása, és volt egy félreérthető kommunikációja is a kamerák előtt, ugye, mert folyamatosan zajlottak a tárgyalások, mi mindenképpen szerettük volna őt megtartani, ami utána rá napokon belül ez meg is történt, tehát nekünk nem is volt más a fejünkbe, csak az, hogy mi így menjünk tovább nyártól is együtt közösen.
5: Magyar edzők kérdése?
4: A magyar edzőkkel igazából nincs, hogy magyar vagy külföldi, csak úgy, mint a játékosoknál. Arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül most a keretünknek azért a talán 70-75%-a a magyar játékos teszi ki, de mi úgy nyitottak vagyunk a külföldi játékosokra, és először is mindig a sorrend. Megnézzük azt, hogy a piacon magyar játékosban számunkra mit kínál, milyen lehetőséget ad a futball. Hogyha magyar játékosból nem tudjuk ezt, akkor kinyitjuk az ajtót, és akkor a világ bármely pontjáról, amely ide beleillik, ebbe a stílusba, amit képviselünk, ahogy említettem, szintén akár a fizetési metodikával, vagy ilyen koncepcióval ő egyet tud érteni, illetve hogyha tényleg van még benne az, hogy esetleg egy további érték, akkor mi le fogjuk őt szerződtetni, független attól, hogy külföldi játékos, vagy nem magyar játékos. Az edzőkkel pedig ugyanígy vagyunk, hogy elsősorban mindenképpen szeretnénk, azért csak magyar földön vagyunk, magyar csapatról beszélünk, nálunk az öltözőben a magyar nyelv az, ami a hivatalos nyelv, független attól, hogy vannak külföldi játékosaink. Szeretnénk továbbra is ezt, de nem zárkozunk el semmi elől, de hiszek benne, hogy a magyar edzők között is vannak nagyon felkészült edzők, nagyon alázatos edzők, akár úgy, mint a mostani mi edzőnk is, ezért is esett rá a választás.
5: Mondom, kívülről ez teljesen jól néz ki, és szerintem sokak szemében ez követendő példa lenne mondjuk más klubok részéről is, de mindenképpen szimpatikus. A magyar szabályt és a fiatal szabályt tekintve mit gondoltok erről? Ugye sokszor elmondtad, hogy nem vagytok kiemelt akadémia, tehát nektek sokkal nehezebb a fiatal játékosokat, a magyar játékosokat beépíteni, viszont nagyon bátor húzás volt Bodog Tamástól, hogy ugye a fél időben a fiatal szabály miatt Tóth Balázs helyére beküldte Molnár Mátyást, aki 19 éves, ugye, ha jól tudom. Szóval, hogy ez egy koncepció, ennek szeretnétek megfelelni, ugye?
4: Mindenképpen, ha már egyrészt előírás, és ugye nagy titkot nem árulok el, hogy az MLS az nagy részét ehhez köti a támogatásoknak, akkor ha már részt veszünk egy ilyen játékba, akkor igenis azon vagyunk, hogy betartsuk a játékszabályokat, független attól, hogy számunkra nagyon-nagyon nagy nehézségeket okoz ez. Én ezt szintén már nagyon sokszor elmondtam. Bízom benne, hogy a jövőben erre majd akár az MLS részéről is lesz valamiféle, nem is az, hogy kedvezmény vagy felmentés, mert nem akarunk mi felmentést, hanem valahogy kompenzálni azt, hogy Nyíregyházán ugye az utánpótlás az nem kiemelt akadémiai státuszban van. Ami annyit jelent, hogy 13-14 évesen, igen, már ilyen fiatal korban,

0: ahol rizikós volt ez, de valahol ez is egy tudatos döntés volt, mert beszéltük már az előző napokban is, hogy ugye nekünk jelen pillanatban a keretben van 4 fiatal szabályos játékosunk, különböző pozíciókban vannak. A mérkőzést nagyon ügyesen az edzőstáb, ahogy menedzselte, látták azt, hogy az Újpest fura lesz, amit mondok, de kapunkra nem voltak veszélyesek.
1: Mert azért olyan... fura, amit mondasz, mert a fél időben 1-0-ra vezetett az Újpest.
0: Így van. De aki megint látta a mérkőzést, szerintem nem volt olyan mutató, amiben nem múltuk volna őket felül. És érezhető volt az, hogy ez a mérkőzés bármennyire is az első fél idő számunkra nem pozitív erény volt, nem a kapuson fog múlni. Ezért nagyon ügyesen ugye meg lett lépve az, hogy akkor gyerünk kapus cseréni. Egyrészt akkor eleget tettünk a fiatal szabálynak, ami ugye azt mondja, hogy minimum 45 percet teljesíteni kell egy mérkőzésen egy ilyen fiatalnak. Bement a Matyi, de nagyon jó a Tamás hozzátette azt is az interjúban, hogy ez nem kimondottan csak a fiatal szabálynak szólt. Tehát azért...
1: Az ő teljesítmények.
0: Tehát azért ő egy olyan fiatal ember, aki viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy a létesítmény vezetőnknek nem lesz nem sokára majd állása, mert a Matyi érkezik elsőnek, meg ő megy el utolsónak, tehát igazából neki adhatnánk egy kulcsot, bezárhatja állna a komplexumot, mert rendkívül alázatos, és tényleg nagyon példaértékű, ahogy ő hozzáll ehhez a dologhoz, és ő ezzel is kiérdemelte, úgyhogy a kellemest meg a hasznossal párosítottuk, úgyhogy megfeleltünk a fiatal szabálynak is, illetve a Matyinak tudtunk adni egy debütálásra egy lehetőséget, úgyhogy meg a 3 pont is.
1: Nem mellesleg, így van, a győzelem is megszületett. Sajnos elrepült az időnk, pedig még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de egy kicsit akkor beszéljünk a második, illetve a harmadik fordulóról. Ugye augusztus 2-án vasárnap Győrbe utazik a Nyíregyháza, majd az úgynevezett keleti rangadón a Debrecen vár rátok. Debrecen Nyíregyháza párharc lesz augusztus 9-én. Erre a két mérkőzésre milyen esélyekkel utazik a Nyíregyháza? Mi van a fejetekben? Van-e ilyen, hogy kötelező elvárás, vagy minimális pontszerzés, illetve akkor kinyithatjuk majd az egész idényre is, hogy az idény végén mivel lennétek elégedettek? Van-e egyáltalán hivatalos célkitűzés?
0: Van persze, meg sportemberek révén, meg versenysportot űzvén, ugye azért egy professzionális futballklubról beszélve kell, hogy legyen mindig cél. Tehát cél nélkül elindulni szerintem nem jó dolog reggel a házból. Úgyhogy ez nálunk sincs másképp. Hú, igen, Győrbe megyünk, ugye a tavalyi bajnokcsapat, erős csapat, jó-jó játékosokból áll a keretük. Utána Debrecenbe megyünk, az mindig egy olyan mérkőzés, ami a szurkolóink számára extrém fontos. Nincs ilyen, egyik meccsen sincs ilyen, hogy most egy pontba gondolkodunk, vagy háromba, meg majd számogatunk, meg mennyi kell a bemaradáshoz.
1: Mérhető meccsek?
0: Nem, nincs úgy ilyen? Úgy megyünk ki, hogy az Újpesten is kimentünk. Tehát azt a végjegyet, amit mi képviselünk, amit nekem talán ebbe az interjúba ez esett a legjobban, hogy említetted, hogy nagyon jól néz ki, ahogy a Nyíregyháza kinéz, mondhatom így, akár ugye a szakmai stábbal, Tamással, tulajdonos úrral, stb., hogy mi azt képviseljük, hogy kimegyünk nyílcsisakkal, odaadóan, mindent elkövetve, és hogy ebből mi fog majd kikerekedni, bízunk benne, hogy minél szebb eredmény. Nem tehetünk mást. A mi szurkolóink, mondhatom, DNS-ében ez van. A szenvedély van, a mindenáron való győzni akarás. Tehát az, hogy mi elmenjünk Győrbe, és majd ott kivárunk Csordogán a meccs, aztán majd talán lesz egy szöglet, amit majd befejelünk, azok nem mi vagyunk. Úgyhogy ezért is volt, még egy picit visszakanyarodok az újpesti meccsre tavasszal, hogy ott ezt bevállaltuk, ott kicsit úgy ebből rosszul, de a többi meg mind jól jöttünk ki. Úgyhogy ez lesz Győrben is, Debrecenben is, az biztos, hogy kimegyünk, és kőkövön nem marad, mert ott nem kell megint csak motiválni a játékosokat, és az egész szezonban ezt akarjuk képviselni. A célokról meg annyit, hogy szeretnénk olyan téren szintet lépni, hogy ne arról beszéljünk, hogy független attól, hogy nagyon nehéz ez a 12 csapatos NB1, ne arról beszéljünk minden héten, hogy jaj, csak maradjunk benn, hanem mi szeretnénk egy olyan szezont, ahol igenis

0: erről kelljen beszélni, hanem arról, hogy minél zökkenőmentesebben, minél nyugodtabb legyen a szezon, minél kiegyensúlyozottabb legyen a szezon, még hogyha lesznek nekünk is biztos olyan mélységek, ami nem pozitív.
1: Fekete Tivadart, a Nyíregyháza labdarúgó csapatának sportigazgatóját hallották. A Bajnokok Ligája selejtezőiből végeredmény: Legpoznyán Aarhus 11-es rúgások után a dán csapat jutott a harmadik körbe, a Hapoel Beersheba 2-0-ra verte a Vikingurt, így az izraeliek jutottak tovább. Krajova Levski Szófia 2-2, a bolgár csapata tovább jutott. Szreven az Zvezda Larne 5-0, így a szerb bajnok jutott a harmadik körbe. Gornik Zsabzse Fenerbahce 1-1, az isztambuliak jutottak tovább. A Gornik Zsabzse akár a Ferencváros ellenfele is lehet majd az Európa Ligában. Szlován Bratislava Ibéria 1-1, a szlovák bajnok a következő körben. Rapid Santa Coloma a konferencia ligában 6-2, Bolla Bennegúz 2 gólpaszt is adott. Ez volt a körkapcsolás. A szerkesztő Kreisz Bálint, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, hamarosan következik a Sportvilág. Viszont hallásra!
2: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Utána nem jött.
2: Atya, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a váróhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
5: Világbajnok a magyar női kardvívó válogatott. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Ferencváros, a Győr, a Paks és a Debrecen is európai kupasorozat selejtezőjében lép pályára. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíc Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kard válogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíc először ünnepelhetett VB elsőséget. A döntőt követően Szűcs Luca értékelt Virányi Zsoltnak.
6: Mi az az első, ami beugrik erről a világbajnoki aranyéremről? Ugye te is háromszoros világbajnoknak mondhatod magad, mint például Battai Sugár Katinka.
7: Igen, én azt mondanám, hogy a kitartás az első szó, ami így beugrik, mivel tényleg egy csomó munka áll a mögött, hogy 2023-ban azt hiszem, akkor álltunk utoljára a dobogó felsőfokán, és hogy most ismét fel tudtunk állni, ez tényleg rengeteg munka és kitartás eredménye.
6: Egész pontosan ugye legutóbb, mert szerencsére most újból ott állhattatok. Mire gondoltál te személy szerint a csapat egyik meghatározó tagjaként?
7: Igazából én nagyon boldog voltam, amikor felálltunk a dobogó legtetejére. Nagyon örültem, hogy a lányokkal ilyen magabiztosak tudtunk lenni, és tényleg így ki tudtuk egészíteni egymást, illetve tényleg egy csapatként tudtunk működni. Én tényleg nagyon-nagyon boldog voltam, illetve vagyok.
6: Mitől ilyen jó csapat ez a magyar női kard válogatott?
7: Amit így az előbb nagyjából említettem, hogy tényleg így tudunk egymásért küzdeni, és tényleg senki nem adja fel, akkor is, hogyha bármilyen hátrányban vagyunk, vagy bármilyen előnyben, vagy bármi történik, tényleg mindenki az utolsó körmével, az utolsó minden egyes tusért úgy küzd, mint hogyha az lenne az egyetlen, és szerintem ez az, ami így kifizetődött ma.
6: 2022, 2023 és most már 2026, három világbajnoki cím a magyar női kardválogatott mérlege. Tulajdonképpen a nagy kérdés az, hogy ezen a napon a mostani világbajnoki aranyéremhez mi volt a legfontosabb pillanat? Hol dőlt ez? Hiszen a franciák elleni 45-44-re megnyert elődöntő is fontos, a kínaiak elleni rossz kezdés után te fordítottál, szóval hol volt a kulcspont?
7: Fú, nagyon nehéz így egy kulcspontot kiemelnem, mivel őszintén nagyon nehéz volt a táblánk, amin ugye végig kellett menetelnünk. Tehát először vívtunk egy Azerbajdzsánnal, ők is azért elég kellemetlenek, nem úgy kezdtünk, ahogy kezdhettünk is volna. Utána egy japán, akiktől egyébként az olimpián is kikaptunk, szinte ugyanaz a csapat volt, úgyhogy az is kulcsfontosságú volt. De egyébként, hogyha egy valamit ki kéne emelnem, akkor szerintem az, hogy a franciákat, ugye a világrang és a egyes és címvédőként startoló franciákat vertük meg. 45-44-re ugye tényleg nagyon szoros volt, egy találaton múlott, és én ott éreztem, hogy áttört egy gát, mivel egész szezonban sajnos nem sikerült őket a világkupákon megverni, viszont most a legfontosabb pillanatban igen, úgyhogy én ezt mondanám a fordulópontnak.
6: A döntőből, ugye Kína ellen, ahogy mondtam, 11-4-re vezettek egész pontosan, és akkor onnan jött a te asszód, a harmadik és 12-3-as fordulat, és az kulcs momentum volt szerintem, ugye a laikus, a kívülálló úgy gondolja, hogy ha az nincs meg, akkor azért sokkal nehezebb lett volna a folytatás. Hogy éreztette ezt ott a páston?
7: Én is talán ezt tudnám mondani, hogy akkor ugye mindenképpen nehezebb lett volna a dolgunk. Nem lett volna lehetetlen, de azért így örültem nagyon, hogy tudtam fordítani. Igazából úgy mentem föl, hogy én ezt a lányt körülbelül 2 világkupával ezelőtt egyéniben eléggé megvertem, meg nagyon ráéreztem a stílusára, úgyhogy próbáltam ezt a magabiztosságot tovább vinni ugye abból az asszóból, és úgy állni föl, hogy már az első találattól kezdve az első 1-2-3 találatnál ott nagyon figyeltem, hogy ezt a domináns vívást tudjam csinálni, és szerencsére ez be is vált, és igazából utána pedig csak a ritmust kellett megtartanom, hogy ne engedjek ki egyáltalán.
6: Hogy ünnepeltek, miként lesz a folytatás most itt az aranyéremmel a nyakatokban? Kint Hongkongban milyen erekét hoztok még a világbajnoki cím mellé esetleg?
7: Nem is tudom ezt így, hogy fogunk ünnepelni. Hát az biztos, hogy most bevacsorázunk egyet, úgyhogy most az lesz az első, mert arra sajnos még nem volt lehetőségünk, mert ugye itt már nagyjából 11 óra van este. Úgyhogy ez lesz az első, utána pedig nem is tudom még, hogy ez publikus. Azért biztos vagyok benne, hogy kocintani fogunk egyet erre. Az éremre is, illetve arra, hogy sikeresen teljesítettük a szezont, ami egyébként nagyon hosszú volt, úgyhogy tényleg már az utolsó tartalékainkat vetettük be erre a versenyre.
6: Azért az olimpiai érem, az olimpiai aranyérem, az mennyire motivál 3 világbajnoki címmel a zsákban? Tudom, hogy ez 2 év múlva lesz, tehát még rengeteg idő eltelik addig.
7: Igen, nyilván nagyon motivál, viszont azért tényleg én próbálok így lépésről lépésre haladni, és azért ugye be kell kerülni egy csapatba, azért a csapattal ki kell jutni az olimpiára, és ezek azért nem egyszerű dolgok. Úgyhogy nyilván az a végső cél, de azért előtte nagyon-nagyon fontos lépéseket kell még teljesíteni.
5: A női kardozók a magyar küldöttség 3. dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban a bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. Az is eldőlt a vívó VB-n, hogy a nyolcad döntőben a dél-koreaiakkal szemben aranytussal vereséget szenvedő olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőr csapat végül a 10. helyen végzett. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatoli Nurievet. A munkácsi születésű 30 éves 19-szeres azeri válogatott labdarúgó Azira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tét meccsen 1 gólt és 4 gólpaszt könyvelt el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési mérkőzésén. Papluca válogatott labdarúgót távozott a német Wolfsburgtól és az olasz élvonalban szereplő Sassuolohoz igazolt. A 24 éves Papluca a magyar bajnokságot 5, a magyar kupát 2 alkalommal nyerte meg a Ferencvárossal. A Wolfsburggal ezüstérmet szerzett a Bundesligában, és pályára lépett a bajnokok ligájában is. A Sassuolo a múlt héten már bejelentette, hogy leigazolta a bajnoki és magyar kupa ezüstérmes Palakovics Laurát, aki korábban 8 idényt töltött a Puskás Akadémián. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Krisztiánszán csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen, szeptember 2. hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a Krisztiánszán mellett a Dán GOG-vel és a Portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Fruzsina a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe, így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 EB-n ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között. Az U16-os leány vízilabda válogatott 4 góllal 13-9-re legyőzte az amerikaiakat, és elődöntőbe jutott a zágrábi világbajnokságon. A Petrovics Mátyás irányított a csapat legeredményesebb játékosa, az 5 gólt jegyző Mihók Bandula volt. A Formula 1-es Magyar Nagydíj televíziós közvetítése a hét legnézettebb műsorszáma lett a két nagy kereskedelmi célcsoportban, de a teljes lakosság körében is dobogós helyen végzett a sportesemény. A közmédia online felületein a múlt évhez képest másfélszer több videóindítást generált a száguldó cirkusz 41. hazai futama. Összességében a teljes Formula 1-es hétvégi programot szabad edzésekkel, időmérővel és futammal együtt csaknem 1,4 millióan követték figyelemmel az M4 Sporton. A Formula 1 közvetítése az online térben is népszerű volt. A sportesemény a múlt évhez képest másfélszer több videókattintást generált a közmédia digitális platformjain.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
5: Holnap a Ferencváros, a Győr, a Debrecen és a Paks is pályára lép valamely európai kupa sorozat selejtezőjében. A legkönnyebb feladat talán a győriekre vár, hiszen egy hete 6-2-re nyertek idegenben a luxemburgi Atert Bissennel szemben a konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A visszavágót megelőzően a csapat válogatott középpályása Vitális Milán nyilatkozott Cseszregi Balázsnak.
8: A négy mérkőzésen rúgtatok összesen 10 gólt, beleszámítva a vasast, és kaptatok hetet.
9: Az eddigi tét mérkőzéseken. Igen, a számok nem hazudnak, ahogy említetted. Ugyanakkor azért úgy gondolom, hogy tényleg csak az eleje annak, hogy megismerik az vezetőedzőt, illetve még ebben elsajátosítjuk azt, hogy mit szeretne velünk játszani. Én úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy szép számok azok, amelyeket rúgtunk, de lehetnének azok jobbak, amelyeket kaptunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi a probléma. Ahogy pont említették a mai sajtótájékoztatón, főleg a defenzív része, a közvetlen pontrugások, illetve az átmenetek védekező irányba. Megbeszéltük, levideóztuk, szerintem tudjuk, hogy mit kell javítani, és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken jobb számokat fogunk produkálni.
8: Mert hogy ezek egyébként tavaly is a mérkőzések egy részében okoztak problémát, csak nem volt ennyire feltűnő.
9: Igen, nem akartam említeni, de tavaly is igazából a legdominánsabb csapat voltunk a bajnokságban, és hogy szerintem vele járója volt, hogy nem annyira, de akkor is érezhető volt, hogy az átmenetek, illetve a pontrugásokban van az ellenfélnek esélye. Most én úgy gondolom, hogy most még ez jobban látszik az új edzőnél, de biztos vagyok benne, hogy az idővel el fog tűnni, vagy nem eltűnni, hanem redukálni fog azt, hogy ezekből gólokat kapunk.
8: Miben más ez a játék, amit Efraín Juárez kér?
9: Én úgy gondolom, hogy sok minden nem változott a csapatrendszerében. Ő szeretne egy agresszívabb letámadást gyakorolni velünk, illetve egy nagyon kompakt középső zónát, amennyiben ki tudtak jönni mögénk. Én úgy gondolom, hogy ez előbb-utóbb tökéletesedni fog, tehát efelől készségem nincsen. Én tényleg bízom benne, hogy majd a munka be fog érni.
8: Veled most mi van? Mert ugye mindig az a kérdés itt az átigazási időszakban. Nem tudom, hogy egészséges-e egy ilyen hosszú átigazási időszak egy játékos szempontjából, majd ezt elmondod, mert kíváncsi vagyok rá, de hogy mi a helyzet? Mert ugye te, Bembuel, illetve Tóth Rajmi az, akiről mindenki gondolja, hitte, tudta néha, hogy elmegy. Majd vannak ajánlatok.
9: Igazából nem fogok mondanságot mondani. Nyilván most szerződésem van a Győri Eto játékosa vagyok. Amennyiben érkezik még, nem tudom, körülbelül egy hónapon belül megfelelő komoly...
8: Szeptember 3, azt hiszem.
9: Annyi, vagy a nemzetközi, augusztus 31. Komoly, konkrét ajánlat a klub felé akkor, és természetesen olyan, ami mindkét félnek elfogadható, illetve nekünk is, akkor én szeretnék váltani, mert úgy gondolom, hogy készen állok a külföldi csapatra.
8: Igen, hát ezt mutatta az elmúlt évi szereplésed, mutatta a válogatottban a szereplésed, és tulajdonképpen ezeken a mérkőzéseken is jól játszottál. Változott-e a te szereped valamit a csapaton belül, főleg most, hogy mondjuk a Vasas ellen például nem volt ott Rajmund?
9: Én ott játszok, ahol ez edző mondja, vagy ahova tesz. Én tényleg, amíg az adott csapat játékos vagyok, én addig megteszek mindent, és megpróbálok beleadni 100%-ot. Tényleg hiányzott a Tóth Rajmi sérülés miatt. Az edző oda tett hatosba, én középpálya bármelyik részén játszok, igazából ahova mondtam, ott játszok, de nekem ezzel abszolút problémám nem volt vele. Nyilván azon a mérkőzésen kár volt azért a döntetlenért, de visszatérve rám, nekem mindegy, csak játszok.
8: Mit gondolsz, reális lehet a főtábla annak ismeretében, hogy Luxemburg után jön egy elég erősnek tűnő Riga, aztán meg majd még ki tudjuk, ha tovább megy a csapat?
9: Nem szeretnék előre menni, nyilván most nem fogok hazudni, hogyha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem a tegnapi eredményeket, és láttam, hogy a...
8: Ők is rúgtak egy hatost, még az, hogy hosszabbítás után.
9: Igen, a lett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
8: Mert hogy a Dacsa edzője, Adrián Guláról van szó.
9: És a Borvé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra. Ugyanakkor nem szeretnék előszeredni. Nyerik meg holnap a meccset, és akkor utána majd velük foglalkozunk.
5: A győri visszavágó holnap 19 órakor kezdődik. és a Duna Vördön, valamint a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. Pályára lép a Ferencváros is, amely az Európa Liga selejtezős párharc visszavágóján a Holland Twentét fogadja a Groupama arénában. A 9. kerületiek 2-1-re nyertek a párharc első mérkőzésén, így előnyből várhatják a visszavágót. A találkozó előtt Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa nyilatkozott.
10: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog volt, hogy győzelemmel tudtunk távozni Hollandiából, nagyon jó. Csapatot ment el, nem csak egyénileg, hanem csapatként is magas szintet képviselnek, nagyon jó játékosaik vannak, képzett játékosaik vannak. Egy jó rendszert játszanak, amit jól tudnak játszani, úgyhogy nagyon nagy dolog, még egyszer mondom azt, hogy sikerült nyernünk ellenük, és ezt az első mérkőzés eredményét kell úgy használnunk, és úgy a magunk javára fordítani ezáltal a visszavágót, hogy meglegyen a továbbjutás, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert tényleg az első mérkőzésen és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy mennyire jó szintet és minőséget képvisel az ellenfél.
11: Ennek az előnynek a tudatában mennyire lehet vagy kell más taktikát választanatok, mint idegenben, illetve a Fradi teljesítményét hogyan értékelnéd ezen az első mérkőzésen?
10: Összességében azt gondolom, hogy felnőttünk a feladathoz, és tudtunk azért problémákat okozni nekik. Azt is el kell ismerni, hogy ők is azért jó néhányszor meg tudtak minket bontani, és tudtak kidolgozni helyzeteket, és tényleg voltak veszélyes szituációk, de azt gondolom, hogy ez ránk is igaz, és voltak olyan ellentámadásaink, olyan támadásaink, amiknek a végén azért odaértünk, és elég komoly helyzetet tudtunk kialakítani a kapujuk előtt. Sajnos csak két gólt tudtunk szerezni, de ettől függetlenül tényleg a legfontosabb az volt, hogy olyan eredményt érjünk el, ami után joggal bizakodhatunk a továbbjutásban. Én azt gondolom, hogy ez adott, és ez sikerült elérnünk, úgyhogy biztos, hogy egy más mérkőzés lesz, mégiscsak hazai pályán játszunk, azt gondolom, hogy ez kell, hogy egy pici előnyt jelentsen számunkra, és remélhetőleg azért egy picivel tudunk dominánsabbak lenni a labdával is, de a legfontosabb része az lesz, hogy a védekezésünk mennyire lesz feszes, szoros, mennyire tudunk majd szervezetten egymáshoz közel helyezkedve adott esetben egy-egy hibát kijavítani, és hogyha ez megtörténik, ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy jó eséllyel olyan eredményt tudunk elérni, ami elegendő lesz a továbbjutáshoz, de az biztos, hogy ez egy nagyon komoly kihívás lesz a csapat számára, és hát egyáltalán nincsen lefutva az, hogy itt kijut tovább ebből a párharcból. A hátsó négyes az már tavaly tavasszal is a klubnál volt, és azért többnyire játéklehetőséget is kaptak, és mondhatjuk azt, hogy stabil játékosnak bizonyultak, viszont nyilvánvalóan ugye itt volt egy szerkezeti átalakítás a nyáron, ami azért tőlük is mást követel meg, mind védekezésben, mind támadásépítésben, viszont ugye ezen a három nemzetközi mérkőzésen azért ugye változatlan hátsó alakzattal játszottunk, úgyhogy ez nyilvánvalóan annyiból mindenképpen pozitív és jót jelent, hogy azért a játékosoknak téthelyzetben is lehetőségük volt picit még jobban összeszokni és azokat a mozgásokat, azokat a reakciókat még javítani, amik mondjuk lehet, hogy az edzőtáborban még egy picit hiányoztak, vagy amik egy picit még javításra szorultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó, hogy azért ezt a három mérkőzést le tudtuk úgy játszani, hogy a hátsó felállásunk az ugye adott volt, és nem változott, úgyhogy én bízom benne, hogy itt a holnap esti mérkőzésen is ennek a jótékony hatásait majd élvezni fogom tudni én is, meg nyilván a szurkolók, illetve a szakmai stáb is elégedett lesz a védelemmel és magával az egész csapat védekezésével. Még egyszer mondom, hogy valószínű, hogy ez lesz azért a holnapi találkozónak a kulcsa, mert a Twente szeret focizni, kombinálni, és olyan játékot játszani, amikor ők dominálnak a labdával, de én azt gondolom, hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk. Az első mérkőzésen is többnyire azért jól megoldottuk ezeket a feladatokat, és nyilvánvalóan azokat a szituációkat, amikben lehet előrelépni, abba előre is kell lépnünk, mert én azt gondolom, hogy közel tökéletes teljesítményre van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni.
5: A Ferencváros Twente Európa Liga selejtező mérkőzést holnap 20:30-tól az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. Egy gólos előnnyel a birtokában utazott a Debrecen Örményországba, ahol a visszavágón holnap 18 órától a Pjunik Jerevánnal méri összetudását. Az első mérkőzést Cibla Flórián góljával 1-0 megnyerte a DVSC, de hogy miként alakulhat a visszavágó, arról a klub korábbi játékosa, Tisza Tibor beszélt Szabó Bencének.
12: Hát a Debrecen az most teljesen egy új szezont kezd minden szempontból, hisz azért egy új edző, egy új szakmai stáb, és nagyon sok olyan játékos került be a debreceni csapatba, aki előtte nem volt, és hát kulcsjátékosok távoztak, úgyhogy olyan messze menő következtetés szerintem most így az első mérkőzésekből nem lehet levonni. Viszont én azt gondolom, hogy azért nagyon pozitív az, hogy az első mérkőzésen nyert a csapat, és nagyon örültem neki, hogy a Cibla Flórián góljával nyertek, hisz nekem és azért van hozzá közöm, hisz azért sokat foglalkoztam én is vele, úgyhogy nekem ez egy személyes jó érzés, de én azt gondolom, hogy a Debrecenben bőven benne van az, hogy tovább jusson. Nyilván ez a csapat ez egy olyan ellenfél volt, akit nem nagyon ismertünk, de ettől függetlenül veszélyesek voltak helyzeteik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszavágó lesz, de nagyon bízom a csapatban, hogy tovább fog jutni.
13: Hát ugye a bajnoki kicsit ellentétes volt, mert ugye a Puskás Akadémia ellen egy 2-0-ás vereség lett a vége, de hát az egy nagyon, hogy úgy mondjam, kicserélt gárda volt, ez képest talán így az edző is kereste valamelyest a kezdőcsapatát, vagy mondjuk akár azt is felvetettem, hogy rotálni szeretett volna, és nem sikerült túl jól eredmény szempontjából.
12: Igen, hát nem csak eredmény szempontjából, hanem mutatott játék se volt jó szerintem, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Picit kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy a bajnokság elején nem feltétlenül arról kellene, hogy szóljon, hogy rotáljon a csapat, és én úgy gondolom, hogy az első mérkőzésen akkor is a legerősebb összeállításba kellett volna pályára lépte, ha ez egy kicsit kockázatos a visszavágóra nézve. Nem tudom, tehát ez egy nehéz dolog, ezt nyilván az edzőnek kell eldönteni, hogy mi a prioritás, de én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a Debrecennek hatalmas prioritásnak kell lenni az is, hogy a magyar bajnokságban egy olyan kezdés legyen, vagy egy olyan játékot mutasson, ami a jövőre nézve pozitív, de hát nyilván így döntöttek, hogy azért sok olyan játékos volt, aki nem játszott az első mérkőzésen, vagy játszott az első mérkőzésen, és most nem játszott a bajnoki nyitányon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, mivel kikapott a csapat és nem játszott jól, ez azt mutatja, hogy nem biztos, hogy ez jó döntés volt, de hát nyilván most kezdődött minden, tanul gondolom a csapat ebből, vagy az edző is tanul ebből, és biztos vagyok benne, hogy azért sok jó mérkőzése lesz még a csapatnak.
13: És akkor egy utolsó gondolat a konferencialigáról. Mit gondolsz, meddig juthat ebben a sorozatban a Debrecen? Ugye, hogyha sikerül a Punicot búcsúztatni, akkor utána azért valószínűleg a Kopenhága jönne, tehát az, nem tudom, te hogyan gondolkodsz erről?
12: Hát én úgy gondolkodom erről, hogy sajnos olyan helyzetben van akár a DVSC, vagy akár azok a csapatok, akik mondjuk nem feltétlenül olyan erősek, meg veszítik el a kulcsjátékosaikat nyáron, vagy akár a játékos eladásból is, hogy nem feltétlenül tudják úgy megerősíteni a keretüket, hogy nagyon nagy esélyük legyen a továbbjutásra, és vitézkedjenek a konferencialigába. Ha ez így nem fog sikerülni, ezek az erősítések, akkor nem sok jó mérkőzése lesz a csapatnak a nemzetközi porondon. Ha viszont fog sikerülni, akkor igenis van esély. Most jelen pillanatban úgy látom, mint ahogy a Győrnek a kiesését is látjuk, hogy nem feltétlenül lettek olyanok az erősítések akár a Győrbe, akár a Debrecenbe, hogy nagy reményeket fűzzünk ehhez, de mindenképpen pozitív az, hogy a csapat nemzetközi szereplésében van, a játékosoknak ez egy nagyon jó olyan platform, ahol meg tudják mutatni magukat, úgyhogy én bízom benne, hogy minél tovább jut a csapat, de szerintem a DVSC-nek a prioritás úgyis a jövőben a bajnoki szezon lesz, és a bajnokság és a kupa.
5: A Punic Jereván Debrecen konferencialiga selejtező mérkőzést holnap 18 órától az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik. Végül, de nem utolsó sorban a Paksra vár a legnehezebb feladat, amely holnap 20 óra 30 perctől a görög Panathinaikos vendégeként lép pályára a konferencialiga selejtezőjében. Az első mérkőzésen a Paks hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett, de hogy mit vár a visszavágótól a korábbi paksi játékos Barta László? Azt Szabó Bence kérdezte tőle.
14: Nehéz meccset várok egyébként. Kim voltam a hazai meccsen is. Az első fél időben olyan nagy dolgokat nem érzékeltem egyébként a Panától. kicsit meg is lepődtem, de aztán mondjuk az első félidő vége felé már elkezdtek így nyomni. A második félidőben, meg amikor ilyen nagyobb területek nyíltak nekik, meg belecseréltek, akkor ott viszont meg már életveszélyesek voltak. Tehát csúnya szóval nagyon átrohantak rajtunk többször is. Lehetett volna sokkal nagyobb gólarányú győzelem a számukra, hál' Istennek nem lett. Sőt, még ha úgy nézzük, akkor még lehetett volna számunkra is kedvezőbb, mert a Daninak volt egy kapufája, tehát egy kis szerencsével, ha az bemegy, akkor X-ről lehetne várni a folytatást, de azt gondolom, hogy ez az egy gólos vereség is még inkább kedvező a számunkra a játékképe alapján. Mondom, nagyon nehéz meccset várok. Remélem egyébként nem lesz igazam. Kint azért ott más hangulat lesz, hazai pálya nekik. Én úgy tudom, egyébként mondtam, hogy ennyire pontosak az információim, de hogy nekik augusztusban kezdődik majd a bajnokság, és hogy nem is volt nekik sok edzőmérkőzésük, és a csapat is nagyjából kicserélődött náluk a keretnek a fele. Úgyhogy ha ők összeállnak, ami igazából a második fél időben így mutatott is játék, tehát az a mérkőzés is így lehetett ennek a tükrébe látni, hogy igazából, mint hogyha akkor kezdenének összeállni, hogy a meccs elején még nem voltak olyan jók, főleg csapatjátékban, és akkor a második félidőben meg feljavultak, és a végére meg nagyon veszélyesek is lettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ők így egyre jobban összeszoknak ezzel a játékos kerettel, akkor nem csak a Pakson nézve, hanem bárki ellen nagyon veszélyesek tudnak lenni.
13: Ilyen szempontból ugye mondod, hogy ott voltál a mérkőzésen, mennyire volt ez ünnep a paksiaknak, vagy akár a környékben élőknek? Ugye a Panathinaikos egy olyan együttes, amely játszott még annak idején backdöntőt is.
14: Minden reális ember úgy gondolta, hogy ez egy ünnep, tehát mindenki tudja, hogy ki az esélyesebb. Egy nagyon jó csapattal került össze a Paks, úgyhogy aki nem így gondolkodik, szerintem az nem jól látja az egészet. Ezt meg kell élni, ki kell élvezni, hogy egy ilyen csapattal tudott találkozni a Paks. Úgyhogy én szerintem egyébként az embereknek a többsége így is állt hozzá, tehát nem az volt az elvárás, hogy most tovább jut a Paks, vagy kiüti a Panát, hanem mindenki próbálta ezt kielvezni. És remélem egyébként, hogy majd a játékosok a kinti meccset is így állnak hozzá, mert tényleg igazából ez egy életre szóló élmény tud nekik lenni, úgyhogy butaság lenne nem kiélvezni, hanem rágörcsölni erre a dologra.
13: Ebben mondjuk azért Bognár György biztos, hogy megfelelő hangvételt üt meg, tehát ilyen szempontból meg hogyha a bizakodásra való okokat keressük, akkor azért az mindenképpen jó jel volt ugye az előző mérkőzés előtt is, még az itthoni mérkőzés előtt, hogy azért Bognár György elmondta, hogy most nem volt ugye akkora nagy mozgulódás a keretben, és a felkészülést is rendesen végig tudták csinálni. Ugye az előző évben, amikor neki futott a Paksa nemzetközinek, akkor azért vetett fel problémákat. Most azért ez a Paks jól néz ki, láttuk akár a Fradi ellen is.
14: Abszolút, és mondom, a hazai meccsen is az elején, amikor mondtam, hogy a Panáton nem érzékeltem semmi olyan különlegesebb dolgot, akkor még kifejezetten azt mondom, hogy mi a Paks csapatjátékban jobban is néztünk ki, sőt, szerintem egyébként a csapatösszhang, a csapatjáték, ezek inkább mind a mi oldalunkra billentik a mérleget, csak hát náluk meg olyan egyéni kvalitások vannak, ami azt tudja ellensúlyozni. És igen, visszatérve erre a kérdésre, tehát én ahogy a Gyurit ismerem, ugye nem sikerült sajnos együtt dolgoznunk, amit egyébként nagyon bánok, de ahogy én megismertem a nyilatkozatai alapján, meg amennyit beszéltem vele, meg hallok róla, meg kérdezősködik azért az ember, meg kíváncsi, hogy mi a titok, én abszolút úgy ismertem, mert ő biztos nem fog rágörcsölni, tehát ő miatta nem fog a csapatra ráragadni egy görcsösség, ő nagyon lazán tudja kezelni ezeket a dolgokat. Annak ellenére, hogy egyébként az az én véleményem, hogy az a kinti meccs talán egy simább mérkőzés lesz a Pana részéről, de hát a labda gömbölyük, tudok ilyen közhelyeket mondani, meg egyébként tehát tényleg a futballban soha nem lehet tudni, meg az életben is. Tehát ezért szép sport ez a foci, mert sokszor az esélytelened is tovább tud jutni, vagy tud mérkőzést nyerni, olyan napot fog ki, az ellenfél olyan napot fog ki, tehát annyi nüanszon múlik, hogy soha nem lehet tudni, úgyhogy nyilván ebbe bízni kell, meg kell ragadni ezeket a lehetőségeket, és aztán soha nem lehet tudni, hát reménykedjünk abba, hogy valami bravúrt sikerül mégis véghez vinni.
5: Összegzésül minden négy magyar érdekeltségű európai kupasorozat selejtező mérkőzését élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, a Ferencváros és a Debrecen mérkőzését az M4 Sporton, míg a Paks és a Győr összecsapását a Dunavördön tekinthetik meg a televízióban. A sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, de tartsanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval, hiszen holnap reggel 6 órától a Sportreggellel remekül indíthatják a napot, délután 3 órától a Hazafutás című műsor keretein belül a magyar labdarúgó kupa csapatok esélyeiről tájékozódhatnak, este 18 órától pedig mind a négy magyar csapat továbbjutásáért élő tudósításunkkal együtt szoríthatnak a körkapcsolás tábjával. Én további jó rádiózást, jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeresen vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel, teltházas, tévéközvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb 8 közé, pedig 2 győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezel ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az 4 napig keresztül azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, és ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat.
1: És tehát két páros, hogy hallgatok is értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és van. Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
2: Így
1: is
2: van, és ugye Honti Majoros Kier az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Stefinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyiknél meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
1: Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
2: Így van, és ugye strandröplabdán tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó. Meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak, és szurkoltak nekik. Elképesztően jó volt a hangulat.
1: Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el, létszi a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval itt pontosan talán 3 sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a 1-es, 2-es, 3-as?
2: Úgy lehet bekategorizálni, hogy alapvetően ugye az Európa bajnokság az mindenki számára egy olyan esemény, amivel az országát képviseli, és az a legerősebb európai versenysorozat. A Nations Cup Final olyasmi, mint mondjuk a teniszben a Davis Kupa sorozat, csapatok játszanak, de itt is a hazájukat képviselik. Ezzel a rendezvényel, aki megnyerte, a szabad kártyát kapott az Európa bajnokságra. Tehát így az ukránok, az ukránok, így az a páros, így van, aki még nem kvalifikált, kaphatott szabadkártyát.
1: Pont ami tőlük nekünk, kaptunk ki egyébként, mert a nőknél a Kun Steffi, Villám Lilla kettős.
2: Így van, ami nekünk fontos, hogy ezzel a rendezéssel mi is az egyik párosunkat el tudjuk küldeni az Európa bajnokságra, ami egy óriási lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
1: látom,
2: hogy kikapta.
1: Nem szoktam, nem vagyok
2: bizonytalan, én tudom, hogy kikapta, de ezt majd
1: rá, most
2: nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ezt természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára, beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elite versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
1: Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Vereskettős és a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
2: Úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben így van. Én 32-esre
1: emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
2: Nem,
1: jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi, Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
2: Hókuszpók nem lesz, igen.
1: Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk, a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni meg labdamenetekben.
2: Meg felállni a homokból egy eleses, hát, után, az elképesztő.
1: És utána még ugye átütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
2: A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
1: az
2: nagyon...
1: Az már szabálytalan a teremben.
2: Az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
1: és nem hatan,
2: ez azért ezt nagyon megnehezíti.
1: Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott ez így az van, ember, hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál a kapus.
2: De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő
1: is olvassa ezt,
2: próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
1: Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban a Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert ugye a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők
2: óvatosak.
1: Óvatosak, de optimisták is.
2: A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skálán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a LED bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportoló, hanem bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
1: Mesélj egy kicsit a szövetségkapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstöfi és Villám Lilla mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
2: Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyar az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
1: Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
2: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a szakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
1: És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál
2: Foszkó, így van.
1: Egy olasz
2: így van.
1: Kapitány van.
2: Jó, és termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leó, pedig brazil.
1: És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert elmutattam most már kétszer is, hogy ismét meg Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de nincs. Van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
2: Abszolút, az a lengyelországi kontinens viadal nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
1: fegyvertény. Mert hogy az nagy olimpiára fegyvertény. Majd végül ranglista pontokról
2: így
1: lehet
2: van, kijutni, ranglista pontok
1: de gyűjtögetni kell, nem gyűjtögetni mindegy, kell. Hogy a korábban említett 1-2-3, milyen erősségű versenyen, mennyi pontot szerez, és a ranglistán
2: hát ugye
1: tart.
2: Az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
1: mint
2: ezért fontos.
1: Is így van. Nagyjából, hogy egy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
2: Így van.
1: Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak is ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
2: Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
1: Nem, akkor így teljesen lépcsőfokokat.
2: Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz, a
1: már
2: mi csoportunk Isztambulban.
1: Fontos pontokat kell ott is szerezni. Így van. Vagy lehet így és van. Kell a jövő évi VB miatt. Na ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27. helyen.
2: 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba,
1: négyes döntőbe,
2: és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk,
1: tehát
2: és
1: mennyire
2: elbuktuk.
1: Sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
2: Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül kinullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk. Ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom, elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5, de 3 mondjuk ott lesz, hiszen
1: a törökök
2: hazai pályán vélhetően teltház előtt fogunk 12 ezer ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
1: Ez becsapós egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
2: Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni, vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlenül.

0: a világbajnoki szereplést ezt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
1: Jó, én azért ezt hozzáteszem még, vagy ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
0: és
1: verni.
0: Ugye
1: és
0: jól
1: ez a férfi emlékszem... jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen, ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
0: Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy, ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, nek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet hogy fogják bírni. Érdekessége lesz annak a...
1: Nem kell túlgörcsölni szerintem.
0: Nem kell túlgörcsölni,
1: de azért mindenki... Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy itt 16-17-18 éves lányok.
0: Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
1: Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meg lett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náljuk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
0: Így van.
1: És ugye ketten Eszti és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták, pont egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottnak még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
0: Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
1: Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, egy picit idősebb. De hogy...
0: A lila se idősebb, mert a 20-at
1: hát nem 18, hanem így van, 20.
0: Bocsánat, akkor...
1: Igen. Tehát, igen. Hogy ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem...
0: Ha nem már legyen 20.
1: Már, igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
0: Ami ennek a...
1: Mert nem jó, ha csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk régebben Szakmári Grétánál, hogyha abszolút. Egyoldalas... támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
0: Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
1: Extraligában.
0: Ugye a Vasasnál a fiók csapat, mi csak kis Vasasnak hívjuk, a fiók csapat az Extraligában Amerikában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók Tesók, és tényleg a kis Lilla, kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy

0: bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
1: Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
0: Vacsi Evelin?
1: Vacsi Evelin akartam mondani. Igen,
0: igen. Fésűs Irén, hogy... nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
1: Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
0: Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. Egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
1: És a francia lövállóval sem egy sétagalop.
0: Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert hát fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztő jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalon. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye, és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
1: Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt így a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
0: Abszolút, meg. Igen.
1: Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, ahogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek ugye az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
0: Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk.
1: Az egy
0: olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
1: VB elődöntős ellenfél ellen, hogy
0: nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja, én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
1: Van érdeklődés iránt, abszolút pedig fiatalok. Van.
0: És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
1: Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re,
0: ugye? Abszolút igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
1: Ehhez majd akkor, most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az az Európa Liga sorozat.
0: A következő Európa Liga sorozat
1: egy év, sokat számít, így van.
0: A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra,
1: és onnan,
0: ahogyan ők tették, így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda mezőnye az elképesztő erős.
1: Köszönöm
0: Európában.
1: Szépen.
0: Köszönöm szépen
1: Botai
0: a meghívást.
1: Botai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: A szlovén Tadej Pogačar 5. alkalommal nyerte meg a Tour de France, több mint 6 perces előnnyel a belga Remco Evenepoel előtt. Ugye 2020, 2021, 24, 25 és most ugye idén meg tudta nyerni a Tour de France, és ezzel csatlakozott az ötszörös Tour győztesek mellé, ugye Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Hindurian mellé, és ez ugye jelenleg a rekord. Beszéljünk nyilván Pogačarról elsősorban. Mennyire lehet már azt mondani tényleg, ahogy látjuk a dominanciáját, amit évről évre bemutat, hogy ez annyira neki volt ez a Tour de France is megírva, nyilván majd Vingegaardról is beszélünk. Meglepetés vagy nem meglepetés az, hogy ötödikre is megnyeri?
2: Semennyire nem meglepetés, sőt, meglepetése nem ő nyerte volna meg az előzmények tekintetében. És én mindig azt mondom, a legjobb azoknak a véleményére adni, akik egy adott szituációban már voltak. Tehát amikor az Eddy Merckx azt mondja, hogy szerinte is a Pogačar a legsikeresebb, legnagyobb kerékpáros, országúti kerékpáros, aki eddig megszületett, akkor azt elhihetjük.
1: Mi az ő legnagyobb erénye? Megnézzük azt, ahogyan ő egyszer csak ugye megjelent és elkezdett egy olyan szintű dominanciát építeni, meg egy olyan emberfeletti erődemonstrációt bemutatni tényleg a Grand Tourokon is, hogy már-már sokszor ugye az is egyik oldalán ott van, hogy már-már kicsit idézőjelben unalmasát tud tenni egy komolyabb versenyt, mert olyan hamar tud olyan komoly előnyre szert tenni. Szóval mi az, ami őt tényleg ezen a szinten tudja tartani?
2: Minden olyat, amit az összes többi nagy sportolónál is, tehát egyrészt rendkívül tehetséges, másrészt nagyon kitartó, alázatos, és hát van mögötte egy fantasztikus csapat. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek ilyen 100-120 fős nagy vállalatok mondhatni, akik a World Tour csapatokat csinálják, tehát egy óriási szervezés és organizáció működik tökéletesen, aminek az egyik, zárójelben a legfontosabb csavarja az a Pogačar. De ennek rendszerben kell jól működni ahhoz, hogy ezek az eredmények a versenyzőktől így kijöjjenek. Nem tudok ennél többet mondani, tehát láthatjuk nap mint nap a képernyőn, hogy tulajdonképpen alig van rossz napja, és szerintem ez egyébként a legnagyobb erőssége. Ezt nagyon nehéz a versenyzőkből kihozni, hogy ennyire sok napon át, ennyire fókuszáltan tudják kiadni magukból a maximumot. Ebben mindenképpen a mezőny fölé nő, tehát a mentális részt azt én nagyon fontosnak gondolnám ebben az egészben is, és ebben szerintem ő borzasztó erős. Nyilván fizikálisan is, persze, de az, hogy ennyire rá tudja, úgymond, úgy szoktuk mondani, rá tudja kényszeríteni az akaratát a mezőnyre, és ezt egyre meg tudják valósítani, ez valóban egyedülálló.
1: Ugye ő az UAE versenyzője, gondolom, hogy iszonyatosan a profizmus az jelen van, de azért ez sok csapatról elmondható még. Mennyire jó az összhang ilyen szempontból, ha lehet ezt a szót használni egyáltalán, mondjuk nem tudom, Pogačar bármely más komoly, profi, magas szintű csapatnál ugyan ilyen eredményes tudna lenni, vagy tényleg itt azért itt a csapatnak is kulcsszerepe van?
2: Kulcsszerepe van, tehát biztos, hogy nagyon eredményes tudna lenni. Honnan jött a csapat? Alapvetően egy régi olasz csapat a licensze folytatódott, úgymond ezzel az arab beszállással, beszálltak ugye a UAE-sok pár évvel ezelőtt, és ezzel együtt jött egy ilyen óriási tőkeinjekció is. Tehát a UAE ugye jelen pillanatban a World Tour csapatok közül is a legnagyobb költségvetéssel rendelkező csapat, szóval ott még közöttük, a 18 World Tour csapat között is igen nagyok az eltérések. Ezért van az például, hogy vannak olyan csapatvezetők, mint például az EFS Jonathan Waters, akik azt szorgalmazzák, hogy szükség lenne egy fizetési sapkára, mert az rendben van, hogy a Pogačar keres 6-8-10 millió eurót, de hogy a többiek, akik mellette vannak, azok is olyan nagy nevű, mondjuk úgy, hogy drága versenyzők, hogy oda vásároltak melléjük még 5-6 embert több millió eurós fizetéssel, ezt a többi csapat nem tudja megtenni. Tehát, hogy azt próbálják úgymond feszegetni, hogy és ez a te kérdésedre is válasz, hogy a csapatvezetők is úgy gondolják, hogy egy gyengébb csapatban a Pogi se lenne ennyire domináns. Akkor is nyerne, hiszen, ahogy elmondtam, ő a világ egyik legtehetségesebb és legszorgalmasabb sportolója, tehát akkor is nyerne, de nem biztos, hogy ugyanebben a dominanciával nyerne, és nem biztos, hogy ennyi verseny nyerne, hanem egy ilyen erős sor lenne mellette. Tehát, hogyha megnézzük a segítőket, nézd meg, mit csináltak, megvették a Del Torót. Uh-huh. Ugye a Del Torónak 11 World Tour-os ajánlata volt, miután megnyerte az U23-as Tour de France-t, a Tour de l'Avenir. 11 World Tour csapathoz írhatott volna alá. Ez egyébként kimagasló, tehát a legjobbakat is 2-3-4 csapat szokta megkeresni ajánlattal, a 11 az kimagasló. Mit csináltak? Megvették. Így nem kell egyrészt nem kell ellene versenyezni, Másrészt megvan a világ egyik legjobb segítője, harmadrészt hosszú távon pedig számíthatnak rá, például amikor a Pogi már abba fogja hagyni, hiszen közöttük ugye azért elég nagy korkülönbség van, akkor az ő saját nevelésű versenyzőjük, a saját rendszerükben nevelkedett versenyzőjükkal szeretnék folytatni ezt a dominanciát. A Del Toro-nak már majd nem kell elmagyarázni, amikor úgymond hirtelen oda kerülsz, hogy itt mi a rendszer, hanem ő abban a rendszerben vált komoly elit sportolóvá. Automatikusan tudni fogja.
1: Ha már Del Torót, Isaac Del Torót említettel, akkor mennyire segítette ugye Pogacsárt a Tour de France alatt, de mondjuk volt olyan jelenet is, ahol ugye fordított helyzetben volt ez a felállás, ugye Pogacsár úgymond idézőjelben, úgymond átadta a szakasz sikert csapattársának, ugye a második szakasznál is volt egy ilyen, hogy Del Toró akkor meg tudja nyerni, illetve 20. szakasznál is az volt, hogy nagyon sokat dolgozott Pogacsár azért, hogy Del Toró ott tudjon maradni a jó pozíciókban. De hogy látod egyébként ezt a fajta, mondhatjuk talán sportszerűnek is, csapattárs felé egy ilyen, egyfajta alázatnak, vagy mi mindenről szólt ez? Voltak olyan kritikus hangok is, amik egy picit talán a sportszellemiségét ilyen szempontból felhozták, megkérdőjelezték, hogy most itt akkor Pogacsár így miért idézőjelben adja át a sikert, szóval te hogy látod ezeket a jeleneteket, és tényleg ezt, hogy végül is Del Toró tudott maradni a pódiumon, ugye összetettben a harmadik lett, meg a fehér trikó is, ugye a fiataloknak járó fehér trikó is az ő élet végül.
2: Hát egyrészt ugye a csapatnak sem feltétlenül csak az a megjelenés értékes, hogyha a Pogi jön át elsőként a célon. Tehát a nézőknek valóban van egy olyan százaléka, akik azt mondják, hogy ettől egy picit unalmasabbá válik a verseny. Ha valaki más nyer ide ugyanabban a mezben, az annak a csapatnak ugyanolyan jó lehet. Ez az egyik. Tehát abban a szituációban, amikor a második szakaszon ezt átadta, akkor nyilván ez is történt egyben, hogy baromi nagy volt a nézettség, de valaki más nyert, és végre nem az unalmas Pogacsár. Kettő pedig az, hogy meg kell hajolni azelőtt, hogy a Pogacsár egy ilyet megcsinál, hogy beáll az Ábrőes szakaszon, és másfél órán keresztül segít a Del Torónak, mert ettől is ilyen nagy versenyző. Tehát mindenféle ego és egyéb dolog nélkül hajlandó volt a hierarchiában lejjebb lévő csapattársának segíteni. De azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a srácok, ezek együtt élnek. Tehát itt 250 napot ezek a fiúk együtt utaznak. Amikor nincs verseny, ők akkor is együtt vannak. Ezek az emberek akkor is segítenének egymásnak, hogyha egyébként ezt a például a televízió nem közvetítené. Tehát ez nem csak azon múlik, ez egy olyan mély emberi kapcsolat a sportolók között, ahol ez az adok-kapok, ez abszolút működik, és ettől szép. Vannak olyanok a nagy sztárok közül, akik mondjuk úgy, hogy nem lennének hajlandóak ide lemenni. A Pogi ebben is szerintem zseniális, hogy ezt simán gond nélkül megcsinálja, és nagyon jól megcsinálták. Tehát meg lett az eredmény. Ugye nem csak az történt, hogy ő beállt, hogy segíteni a Del Torónak, és abból a semmi lett, hanem az történt, hogy a Del Toró emiatt előnyhöz jutott. Ne felejtsük el, hogy azért is kell, mert ugye a verseny az az utolsó nap befutójáig tart. Most képzeld el azt a szituációt, történt volna valami a Pogacsárral mondjuk akár az utolsó napon, és akkor a saját csapattársad hol áll az összetetben? Tehát amikor be tudod hozni, amikor tudod segíteni, amikor tudod duplán, triplán biztosítani azt, hogy a csapaton belül jobb legyen az eredmény, akkor azért érdemes dolgozni. Mert nem mindegy, hogy a Del Toró mondjuk az összetett negyedik helyén állt volna, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia, vagy az összetett harmadik helyén állt, amikor a Pogacsárnak ki kell szállnia.
1: Picit, hogyha a Tour de France-t a Pogacsáron kívül megnézzük ugye a többi versenyzőt is, azért picit beszéljünk a többiekről, hogy összességében nagy általánosságban neked mi volt a benyomásod akár a többi nagy névvel kapcsolatban. Ugye sajnos a kétszeres győztes Dán Jonas Vingegaard sérülés miatt, kulcscsontörés miatt 15. szakasz után feladni kényszerült, úgyhogy ő kiszállt a versenyből. Ugye Evenepoel lett a második, és ugye Del Toró a harmadik az összetettben, de például ugye hegyi pontverseny végeredményét nézve az ecuadori Richard Carapaz megnyerte, és ő nyerte meg ugye a király szakaszt is, a Tour de France-on a 20. szakaszt, a fiatalok versenyét azt említettük, hogy ugye Isaac Del Toró ő nyerte meg, de a gyorsasági pontversenyt például Mats Pedersen tudta megnyerni, de akár beszélhetünk ugye a párizsi utolsó szakaszon a holland Mathieu van der Poel sikeréről, ami hihetetlen ember feletti győzelmet mutatott be, és az a hihetetlen összeesés ott a végén, ami annyi mindent elárult akár a tavalyi Tour de France visszagondolva, amit ugye betegség miatt idő előtt fel kellett adnia, és ez a párizsi siker nagyon sokat jelent neki. Szóval összességében neked mi minden marad meg, kik maradnak meg még Tadej Pogacsáron kívül erről a Tour de France-ról, hogy láttad egyáltalán a versenynek a dinamikáját, alakulását?
2: Én nagyrészt elmondtad mondjuk úgy, hogy kulcspontokat, hogy mik történtek. Én amit még láttam, és egy picit máshonnan közelíteném, mert hogy nekem miért volt ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó túr. Annak azt mondanám, hogy az elmúlt 10 év legjobb túra volt szerintem, hogy a versenyszervezőként, versenyigazgatóként egy picit máshonnan is nézem az egészet, és azt láttam, hogy borzasztó jó volt az útvonalválasztás idén. Tehát fantasztikusan hozták meg a szakaszokat, tehát akár a kezdetit, vagy a rövidebb düezes szakasz. Tehát azért gondolj bele, persze rekordot ment, megverte a Pantanit 1 perccel, igen, egy fele olyan hosszú szakaszon. Erre senki sem fog emlékezni, de hogy ott például meg lehetett csinálni, hiszen 2 óra 45 perc után kezdődött el a hegy, nem pedig 4,5-5 óra után. Tehát nyilván könnyebb volt megcsinálni így ezt a rekordot. De sok-sok olyan szakasz volt, ahol körpálya, és akkor ilyen stadion hangulatba mentek. Illetve még egy dolog, hogy jóval kevesebb volt a bukás is. Tehát szerintem jobban volt az útvonal megcsinálva, mondjuk úgy, hogy kialakítva, kiépítve, kevesebb volt a bukás, ezért sokkal inkább tudott szólni a verseny ezekről, amiket felsoroltál. Ezekről a nagy egyéni sportolói teljesítményekről. Nem arról beszéltünk. Az elején is például jó volt, hogy egyből az összetett ugye a csapatidőfutam és a hegyi befutó miatt egyből kialakult az összetett. Az első sprinteken nem volt az a tömegbukásos jelenet, ami nagyon sokszor sajnos van. Uh-huh. Szóval ezek adtak szerintem ehhez hozzá, és igen, tényleg a Carapaznak is, hát a hegyi trikót, nem is tudom kihez hasonlítsam utoljára, de a Virenk nyert így hegyi trikót ebben a formában, meg ennyi szökésből, meg ekkora támadásokból. Az is fantasztikus volt, a Van der Poel pedig azt nyilatkozta, ugye mondtad, hogy összeesett a célban, stb. Tényleg nagyon kihagyította magát, azt nyilatkozta a célban, hogy tavaly, amikor otthon ült betegen, és látta ezt a szakaszt, és látta, hogy a Van Aert és a Pogacar el tudnak menni ugye a Montmartre-on, már onnantól kezdve az járt a fejébe, hogy az idei évnek ez az egyik fő pillanata. Hogy ezt szerette volna ezt a szakaszt igazából így megnyerni, ahogy megtudta. Mind összeadnám, és ebből mondanám azt, hogy így összességében egy nagyon szuper túr volt.
1: Vingegaardnak a bukását, azt lehet, hogyan hatott, vagy hogyan reagált erre, mert nem tudom, hogy mennyire lehetett arról beszélni, hogy ő még versenyben van akkor az összetettért, de nyilván úgy indult ez a Tour de France, hogy na akkor Pogacar és Vingegaard, hogyan alakította át szerinted ezt az idei versenyt, az, hogy Vingegaard kiszállt?
2: Ott még ugye sok volt hátra, tehát mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ott még versenyben volt az összetettért, tehát most így utólag könnyű azt mondani, hogy nem volt verseny, de mert nem volt rossz napja. A Poginak nem történt semmi a Pogival. Történhetett volna, lehetett volna, tehát ott még azért nagyon-nagyon sok volt hátra Párizsig. Még akkor is, hogyha nagy hátránya volt, de bármi lehetett volna. Hát magát a bukást, ha azt kérdezed, úgy látom, hogy igen, ez is megint a rendezői szem, hogy nagyon nehéz minden egyes vakontúrás, buckát, kiálló követ, oszlopot, nagyon nehéz ezt mind jól jelölni, vagy úgy jelölni, hogy semmi probléma ne legyen. Itt is ugye a jobb kanyarban lévő középső pici sziget, épített sziget okozta a bukást, ami egyébként jelölve ki volt. Szerintem hangjelzés az még nagyon sokat segített volna, ha nem is tudnak oda élő embert rakni, de mi is a turdongén egyébként használunk most már ilyen totemoszlopokat, amik sípoló hangot adnak, tehát tulajdonképpen helyettesítenek egy ott álló sípoló embert, és maga a hangjelzés, a sípolás, az felhívja a kerékpáros figyelmét, hogy valamire figyelnie kell, valami történni fog. Na most, amikor ott jönnek lefele 70-75-tel egy ilyenbe, ott egy másodpercnyi különbség is a féktávon nagyon sokat számít. Tehát ott például ott az a rész valahogy jobban van jelezve, akkor ha egy picivel előbb fékeznek, lehet, hogy már nem esnek el. De mondom, ez nagyon nehéz 3500 kilométeren a több 10 000 ilyen apró jelzésből 100%-osan jól megcsinálni. A másik pedig, amit én egy picit taktikailag nem teljesen értettem, vagy nem gondoltam jónak, az, hogy ugye a Campanaccio az napszökésben volt. És amikor átmentek azon a nagyon-nagyon meredek emelkedőn, ott a Campanaccio leszakadt a szökésről, utolérte ugye őt a hegytető előtt a főmezőny, amit ugye ott a Viszma vezetett, és utána lejtmeredben a Campanaccio-t rakták előre. Uh-huh. És a Campanaccio mondjuk úgy nézte be ezt a kanyart, tehát rajta estek el a többiek. Én biztos, hogy nem a legfáradtabb embert raktam volna oda. Az, hogy ő már a napeleje óta szökésben volt, az, hogy mutatta is egyszer a kamera visszament, mikor leszakadt, tényleg lógó nyelvvel ment föl ott a meredeken. Én nem a legfáradtabb embert tettem volna egy ilyen lejtmeredben oda előre. ez is számíthatott. Meg hát számíthatott az éjjeli dopingvizsgálat is, meg egyébként, ha ezek mind nincsenek, ez akkor is elő tud fordulni.
1: Visszatérve Tadej Pogacsára még így zárásként, ugye most már ötörös Tour de France győztes, hogyha nyer majd még egyet, akkor már ugye ő lesz az egyedüli rekorder, de megnyerte a Giro d'Italiát, kétszer a világbajnokságot is, összesen 127 profi győzelme van. Azt mondta, hogy nem gondol a rekordokra, azt nyilatkozta, de nyilván azért az embereket azért az nagyon érdekli, hogy akkor hogyan tovább. Ugye ő most 28 éves, Vueltát még nem nyert, ugye a monumentumokból is hiányzik még a Roubaix, szóval te hogy látod az ő jövőjét, az ő lehetőségeit, és ez a dominancia, ez tényleg ez meddig tartható fenn, amíg ő úgy akarja, vagy hogy látod?
2: Biztos vagyok benne, hogy a Vueltán fog indulni, és meg akarja nyerni, ha nem most, akkor a következő 1-2 évben. A Roubaix szintén, tehát azt sem fogja annyiba hagyni, és be akarja rakni a trófeák közé, és úgy látom, hogy a következő időszakban ez a dominancia még maradhat. Nyilván most vannak nagyon jó fiatalok, akik jönnek fel, és fantasztikusak, akár a Deltóra, akár a Szexász, illetve nekem nagyon tetszett most az Evenepoel is ezen a túron, szerintem most először jött ki az, hogy mennyire jó tud lenni az Evenepoel egy 3 heteset. Én úgy érzem, hogy jobban ment, mint amikor 3 hetes nyert, úgymond, tehát ez egy nehezebb verseny volt mostannál. De egyelőre úgy látom, hogy a Poginak ez a dominanciája. Hát nézd, ő is majd elkezd ugye korosodni, idősödni, de úgy gondolom, hogy 2-3 évig ez még tartható.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Urbik nagy gól! Urbik József! Jusszup a 16-oson belül gól! Vezet a Ferencváros!
2: Komáromi beadásolt a harmadik! Klaus!
3: És megvan az újpesti gól! Az első újpesti találat a szezonban!
1: Ott az érkező, és egyenlít a Honvéd! És aki battanó gól! Vezet a Pak Szalai!
4: Na valahogy így kell elkezdeni egy idényt, 6 gólos mérkőzéssel. Így is történt a Paks Ferencváros bajnokin, ahol a hazaiak 4-2-re győzték le Borbély Balázs együttesét. A találkozót Németh Kornél közvetítette.
1: Paksi helyzet, Jusszup most már, Jusszup nem nagyon harcos, Jusszup a 16-oson belül gól, vezet a Ferencváros a 18. percben. Egy előre vágott labda, Jusszup nagyon-nagyon harcos, legyőzi a védőjét, és megszerzi a vezetést a budapesti csapat. A csereként pályára lépő Jusszup góljával tehát 0-1 az állás. Haraszti újabb beadása, át a hosszúra, ott a visszafejelt labda két ferencvárosi között, egy lecsorgó, és az óriási Zitzer gól! Egyenlít a Paks! Már elsőre is ott volt az óriási helyzet Szalai előtt, és aztán jön az egyenlítés! A 24. perc legelején elbélázott a ferencvárosi védelem, és a szerencsétlenkedés, mármint a vendégvédők szerencsétlenkedését kihasználja a Paksi együttes, Pető Milán a gólszerző. Jön majd az ívelés, Szabó jobban, oda-oda felé Zohoré lett volna végül is a megfejtés, oda-odán túlszállt a labda, Kanikovszki szedi össze a lecsorgót, Kanikovszki térül, fordul, átfordítja vissza Gruberhez. Most jön a beadás középre, ott a fejes gól! Újra vezet a Ferencváros! És azt nézem, hogy érvényes a találat! De hogy ki volt a gólszerző? Botka Endre lesz a találat szerzője, aki előre húzódott. Ott a nagy kupacból elsőre nem tudtam volna megmondani. Botka az, aki ünnepelteti magát a Fradi tábor előtt. 32. perc! Kovácsikhoz került a labda, aztán Pető fölborítja a Botkát, Szalai Zitzerben, gól, 2-2, egyenlít a Paks, Pető megint főszerepet vállal, Botka lemarad, még mindig lent van a Ferencváros csapatkapitánya, és Pető azzal, hogy leütközte Botkát, tovább tudja tenni a labdát, Szalai pedig a jobb alsó sarokba passzolja, helyezi, pöccinti az Zitzert, 2-2, és 41 perc sem telt el a meccsből. Hát elképesztő. A Paksi kontra csak azért nem lesz veszélyes, igazán veszélyes, mert egy Szekszárdi rálép a labdára. Horváth kidobja a jobb oldalra, Haraszti a 16-oson belül helyzetben, Haraszti középre, Varga, és aki battanó gól, vezet a Paks, Szalai! Hát ez elképesztő! 55. perc, vezet a Paks 3-2-re! Egy szép támadás, melynek végén Haraszti a jobb oldalról teszi középre, és Szalai első próbálkozását még nagy bravúrral védi Varga. A másodikat viszont már nem tudja. Szalai duplájával először a meccsen, 55 perc játék után vezet a Paks együttese. Eladja a labdát viszont a Fradi, Pető. Pető a 16-os vonalánál, Pető három ember között gól! Kilövi a Balázsot 16 méterről! 4-2! Hát ez elképesztő! Pető óriásit játszik, és az 59. percben 4-2-re vezet a Paks! Azok után, hogy 0-1, meg 1-2 is volt az állás, most már 4-2, és Pető Milán a meccsembere! Óriási gólt lő jobban a Balansóba. Van még egy pár másodperc hátra, és aztán vezényszúra Mindenki feláll a stadionban, ebben a pillanatban pedig véget ér a mérkőzés. Vereséggel kezdi a magyar bajnokságot a nemzetközi győzelmek után a Ferencváros együttese, Paks FTC 4-2.
4: A mérkőzés után a győzelmet arató Paks vezetőedzője Bognár György elégedetten nyilatkozott.
5: Fradi nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon komoly gondjaink voltak hátul, hát több indításból is gólhelyzet alakult, illetve gólt is lőttek. Voltak problémáink, aztán próbáltuk valahogy rendezni a sorokat, és valóban úgy volt, hogy a gólok önbizalmat adtak, és mindig egy picit hozzá tudtunk tenni. Szerintem egész jó játék volt ma a csapatban. Az utolsó 20 percben meg az előnyünk birtokában egy picit azért visszavettünk, úgy is cseréltünk.
6: Ugye a meccs előtt itt beszéltük, hogy a korábbi válogatott nevek a padról jönnek, de hát itt a kezdőben a fiatal játékosok elképesztő lendületet mutattak, ez mennyire vállalható egész szezonra?
5: Hát szerintem nagyon ügyes, jó játékosaink vannak. Fizikálisan, ha ránéztél a csapatra, hát körülbelül ilyen 160 körüli 3-4 játékos, de tudnak focizni, van bennük dinamika. Én azt gondolom, hogy szép jövő előtt állnak egyénileg is, és ha meg tudjuk egy Ferencváros ellen csinálni azt, hogy többüket egyszerre berakunk a pályára, akkor szerintem mások ellen is. Szerintem ez a Fradi idén most úgy látom, hogy meg fogja nyerni újból a bajnokságot.
6: Hát ezt majd meglátjuk. A 4 szerzett gól az mennyire kivételes, ugye legutóbb 2012-ben történt ilyen a Paks esetében a Ferencváros ellen, de tényleg minden egyes góllal jött az önbizalom.
5: Hát igen, a 4 lőtt gól az egy Ferencváros ellen mindenképpen jónak mondható, de én azt gondolom, hogy a hozzáállás, a csapatjáték, az a lelkesedés, amivel ma mi a pályára mentünk, különösen az első 20 perc után az példaértékű volt.
4: A Paks erősen kezdte az NB1 2026-27-es idényét, hiszen 4-2-re legyőzte a Ferencvárost az első forduló leggolgazdagabb mérkőzésén. A legnagyobb találat viszont nem ezen a találkozón, hanem a Vasas-Győr meccsen született Urblik József révén. Az NB2-es és NB1-es bajnok összecsapását Tóth Béla közvetítette.
7: Most egy vasos hiba, ezt használhatja ki Gavrics, aki a földre kerül, kiállítás, ember hátrányba kerül a Vasas, mert hogy Gavricsot egyértelmű gólhelyzetben birkózta le Hely Viktor. Nagy a fordulat, a Vasas lőhetett volna gólt, fél perccel később viszont létszám hátrányba kerül a házigazda. Egy hiba a Vasas védelmétől, Gavrics kapta meg, egy az egyben vihette a kapura, a 16-os előterében viszont Hely Viktor felborította, és emiatt a játékvezető hezitálás nélkül a piros laphoz nyúlt. Umatum, na mi a helyzet, 11-est ítél a játékvezető. 11-eshez jut az Eto, mert hogy Umatumot megrúgták ott a büntető területen belül. Elsőre innen a messziségből nem tűnt ez olyan vészesnek, viszont csak a játékvezető, aki viszont akció közelben volt, határozottan mutatott be a 11-es pontra. Úgyhogy az ember előnyben játszó Eto még büntetőt is lőhet a második félidő első 10 percének végén. Zsejko Gavrics a labda mögött, 57. perc büntető. Gavrics belövi a bal alsóba, helyezte a labdát, vezet az Eto a mérkőzés 57. percében. Zsejko Gavrics a bal alsó sarkát választotta a kapunak büntetőből, engedi a másik irányba vetődött. Úgyhogy Gavrics révén előnyben az Eto. Hidiem szép cselekkel megtartja a labdát. Hidiem még mindig beközépre, Costa elől a mentés. Nagyon fontos vitális szerelése. Urblik, nagy gól! Urblik József átlövés góljával egyenlít az ember hátrányban játszó Vasas. Úgy tűnt, hogy az Eto felszabadul, de Urblik vitális szerelését követően több mint 25 méterről elemi erővel a felső lécre bombázott, onnan pedig a gólvonal mögé pattant a labda. A Vasas csapatkapitánya bombagollal egalizál. És hát talpon az Ilovszky Rudolf stadionnak a teljes közönség, a győrieket leszámítva, óriási gól. Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percében, lassan Huszár válik és lassan helyzetben belövi. Huszár Marcell előnyhöz juttatja ismételten az Etót. Egyetlen egy kihagyás a Vasas védelmétől, és a bal szélen egy remek mélységi paszt követően a 16-oson belülre betörő Huszár helyzetben, zicserben lépett ki, és lájon alá bökött, így emelte el a kapus mellett a kapu bal oldalába. 89. perc. Urblik szöglet a jobb oldalról. Jön a kapu elé, egyfejes, és egyenlít! Egyenlít a Vasas megint! Elképesztő, hogy az ember hátrányban játszó Vasas megint feláll, Csóka Dániel góljának köszönhetően. 2-2, szögletből a gól. Urbik tekerte be, Csóka elvált az őrzőitől, és 5 méterről a kapunak a jobb alsó sarkába fejelt. Első angyalföldi mérkőzésén a korábbi zalaegerszegi játékos fejjel eredményes. Most már 2-2, a megint csak az arra vonatkozik, hogy megint csak döntetlen. Támadásban az Eto'o, 1 perc még a mérkőzésből, Bíró Barnabás beadását, a hosszúra Huszár középre fejeli, és kapufa! Kimarad ez is! Óriási lehetőséget szalasztott el az Eto'o. Dícsi, nem is Dícsi volt az, aki érkezett? De ő veri a gepet, és így ér véget a mérkőzés. Az utolsó pillanatban is volt lehetősége a bajnoki címvédőnek, hogy végül győzelemmel, óriási küzdelem árán rajtoljon a bajnokságban. A legvégén itt Huszár középre fejelt labdájánál Szép Márton

0: Ebben a csapatban, hát de ugye mindent felülmúlt az a, vagy felülírt az a piros lap, nyilván ott már védekezni kellett, kontrákra várni, de úgy gondolom, hogy ahogy 10 emberrel is lehet már azt állítani, hogy nagyobb helyzeteink voltak első félidőben biztos, másikban is volt egy pár, nem vittük végig. De hát ilyen fontosak a pontrugások, messziről eltalált lövések, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk azért. Lehet, hogy jó az a 2-2 ebbe, ahogy így felálltunk, és ahogy jött a piros lap, azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
1: Ahhoz képest, hogy tavaly egyáltalán nem voltatok ember hátrányban, ma kifejezetten jól állt nektek ez a 60 perc, mert ahogy mondta, előre védekeztetek, és megvolt számtalan lehetőségetek.
0: Hát úgy van, ez, azt gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztünk azért itt a erőléti edzőknek, nagy köszönet jár, mert tényleg azért így végigbírni egy Győr ellen, aki azért tud focizni, és tudják járatni a labdát, azért sok futással járt ez, de úgy gondolom, hogy amikor nálunk volt a labda, akkor is volt bennünk váratlan, ki tudtunk valamit találni, úgyhogy bőven benne van minőség ebben a csapatban, és ezt meg is mutattuk, és bízom benne, hogy meg is fogjuk mutatni.
1: 100. vasasos bajnok itt volt, és hát a forráspont az a bődöletesen nagy gólodott. Mi futott át az agyadon 30 méterről, ez egy káprázatos találat?
0: Hát ezt mondtam az öltözőben, hogy ha oda kerülünk 25-30 méterre, lőjünk kapura, mert nyilván egyel kevesebben vagyunk, mindig ebben hátrányban leszünk. Most ha eltalálunk, maximum gól lehet belőle, úgyhogy azt mondtam a srácoknak is, hogy nyilván átettem a labdát, már tudtam, hogy tüzelni fogok, hála Istennek, jól találtam, összejött, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
2: Az első fordulóban pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is rendeztek mérkőzést. Utóbbi napon az MTK találkozott a Zalaegerszeggel. Katona László következik.
3: Zsejkovics is hátra, aztán egy cseller Beriásvili átveli Maxelt. Egyelőre a labdabirtoklása nem lehet problémája Pinezics Máténak, illetve a csapatnak, mert tartják maguknál. Kata most bal oldalra emeli át. Jó az átadása, mégpedig Kovácsnak. Előtte ott van László, meg az üresbe befutó, mégpedig ott középen megint ott a lehetőség, és gól! Vezet az MTK Deles! Keresi az, aki érkezett az ötös vonalánál. Remek volt az indítás, de hát hiába a nagy öröm, lehet, hogy automatikusan beindul mindig a gól után kicsit a zene, de felesleges. Hinora volt az, aki bal oldalról beadta a labdát középre, és az ötös vonalánál érkezett. Keresi a kérdés, hogy lesz volt-e vagy sem. Leginkább Hinora a kérdés, mert Keresi biztosan nem volt lesen. Nagyon nézik egyelőre, hogy mi történt, és gól! Megadja a játékvezető Bognár Teát, illetve a VAR leginkább úgy ítélte meg, hogy nem volt lesen Hinora, és akkor a gólszerző Keresi vezet az MTK 1-0-ra a mérkőzés 14. percében, most aztán felharsanhat ismét a zene. Mariu a felezőnél tovább tudja tenni, olyannyira, hogy Jurek előtt van egy kisebb terület, és aztán Keresi ki tud lépni, mehet a 16-oson belőle, balon előfi, gól! 2-0! 66. percben Keresi ismét betalál, és most már tényleg megvan a második gólja, remek átadás Jurektől, majd aztán 15 méterről ballal, a felső sarokba emellő, ezzel most már megduplázza az előnyét, nem csak Keresi a két góljával duplázik, hanem az MTK is 2-vel vezet. Komáromi beadásod a harmadik! Klaus! A két csere összehozza a 71. percben. Komáromi előtt egy kis terület beadja középre félmagasan, és 5 méterről bepörgeti Klaus a jobb alsó sarokba. Ez az első gólja az MTK színeiben Klaus Milánnak. 3-0, és így most már akkor az MTK az él lovas a tabellán, megsemmisítve a teljes zalaegerszegi védelem és a zalaegerszegi csapat. Támad a Zalaegerszeg, az alapvonalon kívülre kerül a labda oldalhálóba ráadásul, és akkor itt a vége. Ennyi volt. 3 gól, mind 3 pont a hazai csapaté. MTK Zalaegerszeg 3-0.
2: Az MTK magabiztos győzelemmel kezdte a bajnokságot, és így az első forduló után vezeti az NB1-et. A Zalaegerszeg portugál vezetőedzője Filipe Cselicaia fájdalmas vereséggel mutatkozott be. Érdekesség, hogy az MTK legutóbb is éppen 3-0-ra győzte le a Zetét még az előző idényben áprilisban. A magyar bajnokság 2026-27-es idényének nyitó mérkőzése a Nyíregyháza Újpest volt pénteken. A szezon első találata az újpesté, az első győzelem pedig a Nyíregyházáé. A kommentátor pedig Erdei Márk.
4: Na most jöhet, amennyi idő ő dobja ki a bal oldalra, és lehet egy veszélyes lövés is akár a bal oldalról, amennyi idő most visszakapnák középen, de ebből egyelőre nincsen lövés, hiszen jó a nyíregyházi védekezés. Na majd most is megvan az újpesti gól, az első újpesti találat a szezonban. A gólszerző nem más, mint Bodnár Gergő. Amár beszéltünk a nyíregyházi szélső védőkről, akkor említsük meg az újpestieket is. Bodnár volt az, aki szépen most belépett a támadásba, és kapott egy jó visszagurított labdát a tavaly alkalmazisztott jegyző Ájosa Matkótól, ezt követően pedig a lövése ugyan megpattant,

0: Nyíregyházi lábon lelassult, viszont a kapust is átverte. Tótnak nem volt esélye arra, hogy hárítson. Egy nyíregyházi lábról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, de mondom még egyszer, közelről jött a lövés, nagyjából 10 méterről, és Matpot kell dicsérni, ő volt az, aki szépen készített le a társának, és igen, 10-11 méterről, kicsit jobb oldalról bepattant a labda a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy az első újpesti gól Bodnár Gergőjé. Kovácstól egy jó keresztpassza jobb oldalra, Tomát is ugye szépen venni, aztán kiugratja a társát, aki pedig nem más, mint Jovanov. Elsőre ebből nincsen semmi, de aztán a beívelés után Katonához pattant a labda, az ő lábát találta meg, már mint Katona Bálinthoz, aki egyből laposan tette középre. A 16-os jobb oldali csücskétől nem volt messze, nagyjából 14-15 méterre az újpesti kaputól. Megadta a jelet Katona Bálintnak, hogy bal oldalról jön a labda középre. A jobb kezét emeli a játékos, be is íveli, nem is rossz, megvan a csúszatás, és ott van a gól, mondom én. Vajon bent volt? Hát nagy kérdés, a játékvezető egyelőre megadja, meglátjuk, hogy vajon ez majd tényleg gól lesz-e, nyilván meg kell nézni a visszajátszást. Ez a szöglet most jól érkezett középre, Katona Bálint szöglete a bal oldalról, Medved volt az, Medved, a szlovén játékos, aki szépen belerakta a fejét, onnan tovább csúszott, talán szappanos és okolható, mert mint a mellé ütött volna a labdának, ezt követően aztán nagy kavarodás volt ott a gólvonalon, és óriási kérdés, hogy vajon tényleg átütött-e teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. Egyelőre még visszajátást nem láttunk, úgyhogy hinnünk kell a partjelzőnek, valamint Rusz Mártonnak, és ezzel kiegyenlít a Nyíregyháza. Most már szappanos az, aki lábbal dédelgeti a labdát, aztán egy borzasztó megoldást választ. Kvasinának kiemeli egy lövés Kvasinától, és megvan a nyíregyházi vezetőgól. Egészen eszméletlen, ami itt volt az utolsó nagyjából 10 másodpercben. Szappanos, az újpestiek debütáló játékosa, megpróbálta kiemelni a labdát, ami aztán nem jutott sokáig. Kvasina tudta megszelídíteni azt nagyjából 20 méterre az újpesti kaputól. Ezt követően kettőt pattant a labda, és még a levegőben berúgott egy nagyot Kvasina. Az igazából oda lefelé érkezett az újpesti kapus keze mellé, de Szappanos nem tudott elég gyorsan leérni erre a labdára. Az ő bal keze alatt, sőt még annak az érintésével besurrant a labda a kapunak a bal alsó sarkába, de hát azért szerintem, aki látja ezt a meccset, azok a szurkolók, vagy éppen nézők, azok mind a szívükre tették a kezüket, megérdemelt ez a második nyíregyházi találat. Többet tett eddig 85 perc alatt a mérkőzésen a győzelemért a Nyíregyháza, mint az Újpest. És a játékvezető pedig úgy ítéli meg, hogy akkor, amikor a 7. perce is eltelt a hosszabbításnak, abban a pillanatban belefúj a sípjába, vagyis véget vet a nyitó mérkőzésnek. Nyíregyházi győzelemmel indult a labdarúgó NB1 új 2026-2027-es szezonja, miután Nyíregyházán a hazaiak 2-1-re tudták legyőzni az Újpest gárdáját.
1: A Nyíregyháza 2000. március 8-a után győzte le ismét az Újpestet. Ez azt jelenti, hogy a lilafehéreknek megszakadt a Spari ellen 16 bajnoki óta tartó veretlenségi sorozata. Fájdalmas vereséget szenvedett a tartalékosan felálló Debrecen is, hiszen 2-0-ra legyőzte a Puskás Akadémia. Olasz Gergőtől hallják a két gól közvetítését.
2: Lukács viszont már a 16-oson belül támad a Puskás Akadémia, jön a centerezés és jön a vezető gól. Németh András, Zsuzsák Balázs pöröl saját csapattársaival, megint egy eladott labdából indíthatott egy villámgyors kontratámadást a Puskás Akadémia egy rendezetlen debreceni védelemben szemben. Lukács kiváló ütemben tolta meg a labdát védője mellett. Aztán a 16-oson belülre keveredett már, és nagyon önzetlenül nem a kapura tört, hanem a teljesen üres érkező Németh András elé tálalt, akinek csak nagyjából 3,5 méterről a teljesen üresen tátongó kapuba kellett pofoznia a labdát. Most viszont egy kontratámadás. Lukács ad remek labdát Németh elé. Németh rácselez Batikra, meg is veri őt, és ott a második gól. Németh András az OTP Bank Liga első fordulójában annyi gólt jegyez, mint amennyit tett, vagy amennyit jegyzett a tavalyi idényben összességében. Két gólt szerez Németh ezen a mérkőzésen, és még csak 29 perc telik el a találkozóból. 2-0-ra vezet a Puskás Akadémia. Berke Balázs már a szájába veszi a sípot, és most bele is fúj. Babó Levente nyerte az új vezetőedzők párharcát az OTP Bank Liga 2026-2027-es idényének nyitófordulójában. Debreceni VSC, Puskás Akadémia 0-2.
1: Babó Levente győzelemmel, Gert Remmel vereséggel mutatkozott be az NB1-ben, igaz, utóbbi a konferencialiga selejtezőjében győzelmet ért el a Pjunik ellen. A magyar bajnokság első fordulójában két döntetlen született, a Vasas Győr összecsapás mellett a Kisvárda is x-elt a Honvéddal. Az első fél időben nem született gól, a másodikban előbb a Kisvárda, majd a Honvéd talált be. Tóth Béla közvetítette.
3: Matanovic megfordulna, szépen elviszi két ember között már a 16-oson belül. Matanovic, centerezés, Kisvárdai gól! Megszerzi a vezetést Krisztián Herz révén a hazai csapat a mérkőzés 53. percében. Matanovicot kell dicsérni, mert ő ment el a jobb oldalon, az alapvonalig cselezte magát, aztán jobbal beemelte a kapu elé, és érkezett ott teljesen szabadon a csapattárs, és közvetlen közelről a kapuba juttatta a labdát. Ezzel vezette hát a Kisvárda. Szöglet a bal oldalról, a kispestiek 6. sarok rúgása. 88. perc. Csontos végezheti el. Csontos a rövidre, ott az érkező, és egyenlít a Honvéd Baki Ákos találatával. Szöglet után a gól, Csontos adta be, elnézték a hátvédek, és a hosszú kapufánál érkező Baki betalál a bal alsóba. 88. perc, amikor egyenlít a hátvéd.
1: Az NB1 2026-os 2027-es idényének első fordulója után az MTK a 3-0-as győzelmének köszönhetően vezeti a bajnokságot, mögötte a Ferencváros ellen bravúros mérkőzést játszó Paks, a harmadik helyen pedig a Puskás Akadémia áll.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
3: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
2: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
3: Igen.
2: Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
3: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit-szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbe bringázta a Balatont, úgyhogy bármi ilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
2: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartad próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
3: Nem voltam boldog abban, hogy olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
2: Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz meg, jó gondolatokat, de a tények. Pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
3: 23-ban? 24-ben.
2: Váltottál.
3: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű, élsportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
2: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
3: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
2: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
3: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
2: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
3: 3 előtt egy kicsivel.
2: Mikor fekszel le?
3: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az eddig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
2: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risztovéva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni és nagyon korán fel kell kelni.
3: Ez csak szerintem...
2: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli. Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én mindenki más is álmos.
3: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
2: Nem.
3: Én már kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
2: Elárulható, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
3: A Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
2: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
3: igen.
2: Egy jó
3: városközpontban közel van mindenkinek, úgyhogy...
2: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
3: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
2: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
3: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
2: Tehát a komédi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment. Így, de úszni sem tanult meg.
3: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
2: És ez egy mély víz, amiről én is
3: igen.
2: beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
3: 40
2: ez még
3: évig.
2: A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
3: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben. Tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
2: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
3: igen.
2: sokáig tart.
3: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
2: Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket, mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a komédi úszodában én átéltem, hanem, de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongottam. És egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
3: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is víz ment a szájába. És az első órákon én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először, hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszás tanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nemben tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, az onnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
2: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, hogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
3: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert...
2: Azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
3: A mellúszás a legnehezebb.
2: Az az egy, amit jól tudok.
3: Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem... Tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe. Tehát az a, nem is tudom, ilyen kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve. Hát igen, de hogy az mi mindent ott amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk. Tehát, hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
3: Sokan úsznak így. És egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
2: Én már ideig eljutottam, hogy ezen nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. De még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjádi úszodába.
3: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
2: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszást minden orvos, mindenki javasolja.
3: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami a mély izmokat a hátban erősíti.
2: Sőt, porckorong műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni. Háton.
3: Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
2: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Nyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Nyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
3: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat, a céljaik elérésében segítek nekik.
2: Tehát akkor nem ugye változtál azért, nem olyan értelme, hogy megmaradt a terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
3: Egyedül csinálom az edzéseket.
2: Tehát akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
3: Úgy személyre szabottak.
2: A rádióban.
3: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, nekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt, ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy egyhetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikai javítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztára, meg eszköztárunk is az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés, mobilizális, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok. Ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
2: Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is a reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján, a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszásról nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futásra van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
3: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szalnakon például nyuszikatőzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjárdiban tartott edzéseim után általában felmegyek a hármas határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
2: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval, amikor ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek. De akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
3: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
2: Ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
3: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be, ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kelek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
2: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál. Ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni? Most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igaz, ott hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni. Tehát
3: Kettő nap alatt, de
2: ja,
3: igen.
2: Kettő nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
3: de minden stimmelt. De
2: két nap. Hát nem mindegy, nem mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
3: Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
2: És ebből most már meggyógyultál? Ebből a gyulladásos betegségből?
3: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett tesztelnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
2: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
3: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be is begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
2: kell... Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
3: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
2: Tehát tulajdonképpen visszakaptál.
3: Rengeteget.
2: És ez igen. Adott neked erőt.
3: Igen.
2: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
3: Ez abszolút a megfizethetetlen.
2: Nem pénzben, nem egy millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban annál érezted magad, meg többet. Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad, az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
3: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Ez a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
2: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikereit, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
3: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
2: Terepen, nem városban.
3: Terepen, igen, leginkább terepen, illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza, gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni, fájdalommentesen tudok sportolni.
2: És nem kell lázcsillapító sem.
3: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kevin Knutza megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Knutza 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: my heart.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
4: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök át. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sport és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
3: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
4: Ez így van, de azért én édesanyámat se hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyai ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tínédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor a főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyereknevelésében, és 16-7 éves voltam akkor, úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stübics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
3: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futottál 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
4: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek, mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van, csütörtök van, és arról volt szó, hogy csak hétfőn pénteken kell jönni. Eddig, mostantól kezdve akkor És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
3: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
4: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztervezet azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanár úrra vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor na, ilyen nagyképűen ezt kijelentettem. Persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanár úrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizzel a TF-ről. Én. Ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési, most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, ott mindent kellett csinálni. Azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
3: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
4: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
3: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
4: Igen.
3: Elhajtottad.
4: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
3: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
4: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
3: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
4: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont a Az athéni olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor. De és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást, azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet. Ezzel a névvel ez nem lehet. Hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott azzal én el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori ÁM sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
0: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
4: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején, és aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt nem furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívül tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisával pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
0: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
4: de
0: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
4: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében, még akkor is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, beszédői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt. És segített. És aztán elindult. Ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a pekingi londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, a kis langyos vízbe eltapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért népkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az egy kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ezt akkor így megkaptam, hogy atlétika szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
5: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
4: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki. Nem. Én biztos voltam benne, hogy azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Ez nem, én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. De gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
5: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirja Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirja Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal,